0: lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy milyen hangulatos, különleges atmoszférájú ez a hely.
1: Folyamatosan érkeznek hozzánk a látogatók. Ilyenkor tavasszal diákcsoportok, akik a Lelkes Magyar Tanárok szervezésének köszönhetően hát felkapaszkodnak a hegyre, és az első kérdésük természetesen az, hogy tanárnő, ez komoly.
0: Meg hogy Babics, hogy ment oda föl?
1: Természetes, és utána a táj és a háznak a hangulata, a kertnek a szépsége és az a természeti közeg, amely átjárja a házat.
0: Igen. Hát nem véletlenül szerettek bele Babicsék, 1924-ben vásárolták meg, és így lett Babicsból hegyi költő, igaz?
1: Így van, ezt egyébként Nemes Nagy Ágnes illeszti rá, és teljesen találó, hiszen Babics habitusa mindig is a magasságról szólt.
0: És ott nem csak nyaralt, hanem rengeteget dolgozott is, fordított is, írt is, tehát sok mű kötődik oda, igaz?
1: Folyamatosan alkotott, tanulmányait fejezi be, halálfiait például Dunakanyarban, és hát egy könnyű vers is születik, és 1938-ban egy koronaképpen, amely az életművet is koronázza, a Jónás könyve.
0: És mint mondtam, gyakori látogató volt ott sok-sok költő, illetve Gellért Oszkárral ott szerkesztették a Nyugatot?
1: Így van, és ő járt egyébként a legtöbbet Babicsnál, uh-huh. és ezt azért lehet számszerűen tudni, mert a felesége Tanner Ilona Török Szófia egy naptárt vezetett, amely ma már olvasható, elérhető, és ott konkrétan meg lehet számolni, ha hihetünk ennek a naptárbejegyző hagyománynak.
0: És Babics verseiben is gyakran megjelent a táj, a gyönyörű táj, ez az idill. Egyébként ugye jött a szülőföldjére emlékeztette valamiért ez a táj.
1: Igen, a kilátás is, meg hogy mindkét város a történelmi magyar múltnak a hagyományaihoz kapcsolódik.
0: Szekszárd.
1: Pannon dombokként idézi, és alkalmat ad arra Babicsnak, hogy összekapcsolja Itáliát és Pannóniát, és nem csak a táji vonatkozások miatt, hanem a szerzők kapcsolódását is írja.
0: Mindjárt rátérünk arra, hogy milyen programok lesznek mostanában. Előtte hallgassunk meg, mert olyan érdekes ez a régi felvétel, szóval hallgassunk meg egy felvételt. A Dante fordítás honoráriumából vásárolta a Babics ezt a telket, illetve a Présházat, és az interjút pedig, amelyből most hallgatunk, egy részletet Csészabó László készítette vele, amikor a költő San Remo díjat kapott.
2: Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babics Mihályt. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
3: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, és kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét.
0: Tehát csak úgy is érdemes a Babics emlékházba kirándulni, de a múzeumok éjszakáján 20-án lesznek külön programok is. Mire számíthatunk?
1: Egyrészt nagyon izgalmas, hogy mindig átadom ezt a tudást érdeklődőknek, tanároknak is, akik szobáról szobára mutatják be a házat, és Török Szofi olyan hagyományt élesztett itt a hegyen, hogy mindig pöttyös ruhát öltött, és meglepő módon a régi fotó hagyatékba látjuk és olvassuk ki, hogy a barátnője is ugyanígy pöttyös
0: ruhát. Ott a házban csak pöttyösben volt?
1: Hát az esetek 90%-ában, a mondhatjuk, hogy több ezer fotót őriz az Országos Széchenyi Könyvtár Török Szofi fotóiból is, és még más fotósoktól is, úgyhogy ez a 90%-ban így
0: van. És hogy idézik majd fel a múzeumok éjszakáján ezt a hagyományt?
1: Hát az az ötletünk, hogy Török Szofi stílusában ruha csereberére kerül sor, úgyhogy akinek pöttyös ruhája van, nyugodtan felajánlhatja a múzeum javára, amiből egyébként az alapítványunk gyarapodik.
0: Akkor egy pöttyös parti lesz 20-án.
1: Így van.
0: Aztán nem sokára, holnap kezdődik az ünnepi könyvhét, Esztergomban is lesznek programok, na nem a Babics emlékházban, hanem a városban, viszont önnek is lesz előadása Hegyi költők Esztergomban címmel a Kapcsolatok házában. Babicson kívül kiről mesél majd még?
1: Aki hozzá kapcsolódik így a hegyi költőség folytán nyomán, az Csóri Sándor, aki 1980-as években vásárolt egy telket.
0: Talán épp Babits hatására? Mert fontos
1: sokszor,
0: volt neki Babits.
1: Sokszor utal Babitsra egyébként Csóri, és a szövegeik meglepő módon jelentős politikai hasonlóságukat mutatnak.
0: Találkozni ők már nem találkozhattak, 11 éves volt Csóri, amikor meghalt 41-ben Babits, de valahogy szellemi, egyik szellemi elődjének tekintette, ugye?
1: Csóri Sándor szemléletmódja egyetemes, tehát a kortársait is, és az elődeit is széles látószögben szemlélte, és hát erről van a csodálatosan gazdag eszé hagyatéka.
0: És úgy tudom, hogy éppen a Jónás könyve volt az egyik kedvence, amely ott az emlékházban született, mert hogy ugye a megszólalás, vagy a meg nem szólalás felelőssége, a morális felelősségvállalás az őt is nagyon érdekelt.
1: Mindvégig az egész életében.
0: Egyébként Balassi Bálint is kötődik Esztergomhoz, ő nem kerül majd szóba?
1: Balassihoz most nem kapcsolódik kiadványunk, viszont Babits is, és Csóri is, mindketten az élő hagyományt keresve Esztergomban szólnak Balassi Bálintról, és a nem csak a szövegeiről, hanem arról az életpéldáról, amit a 16. század végén Balassi élete példáz.
0: Egyébként a közelmúltban Zámolyon nyílt Csóri emlékház, és Franciska ott is kurátor volt, arról meséljen még egy kicsit.
1: Teljesen egyértelműen az esztergomi vonal vezetett engem Zámolyra, hiszen a család látta ezt az érdeklődést részünkről és a város részéről is, hogy nem csak Csóri hagyatéka, hanem az épített örökség is. Hát Zámolyon egy teljes megújulásról beszélhetünk, szülőháza, 1930-ban ott jött világra, és hát szerencsés, hogy egy-két régi tárgy is megmaradt, ami köré épült fel tulajdonképpen a kiállítás.
0: És tud-e még arról mesélni valamit, hogy a könyvhéten mi lesz még Esztergomba, vagy hova érdemes elmenni?
1: A könyvhéten egy csodálatos vállalkozás, amit a helyi városi könyvtár szervez, hogy megszólították azokat a szerzőket, akik vagy Esztergomról írnak, vagy esztergomiak, vagy a környékbeliek, akik az elmúlt időben valami jelentős kötet találtak elő. Ugye jó magam Babitsot és Csórit dicséri a két kötet, amelyet megjelentett a Esztergomban. Az elmúlt időben valami jelentős kötet találtak elő. Ugye jó magam Babitsot és Csórit dicséri a két kötet, amelyet megjelentett a Esztergom városa. Tehát mint szerkesztő, én nem is dedikálok, hanem inkább ajánlani tudom ezeket a nagyon szép és reprezentatív köteteket.
0: Tehát holnap az ünnepi könyvhéten 17:30-tól lesz, ugye, ez az előadás, Gétót Franciska előadása a hegyi költőkről az Esztergomi Kapcsolatok házában. Oda kell regisztrálni, vagy bárki elmehet simán?
1: Hát nyitotta a tér, és várjuk az érdeklődőket.
0: Aztán 20-án a múzeumok éjszakáján pedig, ahogy említettük, pöttyös parti lesz a Babits emlékházban Török Szofi emlékére, de az emlékházba tavasztól őszig mindig érdemes elmenni. Köszönjük, hogy eljött. Gétót Franciska, az Esztergomi Babits ház vezetője volt a vendégünk.
1: Köszönöm.

lelőhelyek és leletek felfedezésétől a tudományos feldolgozásig, az egri vár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak az idei régészet napján. A Dobó István Vár Múzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a romkertben, bemutatják a közösségi régészetet a Nagy Eged hegyi kápolnában. Novák Nem Lakár Zsófia igazgatóval Pilisi Csengő.

0: Gyenge beszélgetett.
1: Mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt, így aztán a kelta karperecektől kezdve a Nagy-Eged-hegy legújabb régészeti kutatásainak az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk 14:30-tól a pénteki napon június 12-én a látogatókat 4 óráig, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött várjáshatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk fél 5-től ezen a napon egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, kitüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagy-Egeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hoznánk, akár a konkrét fizikai munkákban is, és ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a Régészet Napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valesek Enikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magában a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálású az érem. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati a főbejáraton keresztül belő megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
2: Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
1: Most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő évek reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöc és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral és az építéstörténetével kapcsolatban.
0: Pilisi Csenge interjúját hallottuk az egri vár programjairól, amelyekkel pénteken és a hétvégén várják az érdeklődőket a Régészet Napja alkalmából.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Bőrömön ország süt át. Ez a Nagy László idézet szerepel a Fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállításának címében. A pár napja nyílt tárlat nem annyira a költő Nagy Lászlót mutatja be, inkább festményeit, grafikáit, könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát, mert hogy ő egy nagyon ügyes kezű ember is volt. Digitális animációval életre kelnek Nagy László grafikák, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek. Kádár Dóra a kurátorral, Bartal Máriával beszélgetett.
4: Érdekessége az ennek az életútnak, és a kiállításunkban is ez központi szerepet tölt be a koncepcióban, hogy annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett, és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is, úgyhogy az egész kiállítás koncepciójában központi, hogy őt intermediális művésznek nevezzük, aki képzőművész, alkotóművész és költő egyszerre, és ezek a területek egymástól elválaszthatatlanok.
5: Kapunk egyfajta képet a 60-as, 70-es évek világáról, a művészbarátságokról is. Itt, hogyha a képzőművészetet említjük, akkor Kondor Bélát érdemes szóba hozni.
4: Igen, nagyon fontos küldetés ennek a kiállításnak, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek közéletével, akkori művészeknek a kapcsolatrendszerével, a lehetőségekkel is megismerkedjen elsősorban ugye a fiatalabb generáció, akiknek ezek novumok, de hangsúlyozzuk kiállított képekkel, képaláírásokkal, hogy ő a képzőművészek patronálójaként is nagyon fontos szerepet töltött be. Az Élet és Irodalom folyóirat képszerkesztője volt, és nagyon sok fiatal képzőművész neki köszönhette, hogy alkalmilag bevételhez jutott, hiszen a rajzaikat, festményeiket felhasználták.
5: Ezeket a korabeli újságokat, illetve egykori dokumentumokat, köztük bizonyítványokat, köteteket is láthatunk, és mi egyebet még Nagy László képzőművészeti munkáiból.
4: Nagyon sok különböző technikával készült alkotás került a kiállításba. Nagy László örökösei nagyon készségesek voltak, így egy nagyon-nagyon széles palettát sikerült összeállítanunk, a legelső rajzfüzetektől kezdve a korai időszaknak az akvarelljei és az olajfestményein át, a későbbi időszaknak a profán ikonjait is látjuk, majd pedig azokat a tusrajzokat, részkarcokat, amelyeket a feleségének, Szécsi Margitnak a köteteihez készített, hiszen ő illusztrátorként is ismert volt, ezen kívül Dylan Thomas kötetéhez készített cinkarcokat. Szerettük volna megmutatni, hogy az alkotás folyamatnak a különböző fázisai nyomon követhetőek, így visszatekintve a 2026-ból, tehát látunk itt nyomólemezeket, látunk skicceket, a kéziratos füzeteket, ahol a versek és a rajzok egymás mellett vannak, és az elkészült alkotásokat is nyomon követhetjük.
5: Az ismert velszi költőre utalva, ahogyan említette, olvasom, hogy már az 50-es évek második felében missziója volt Nagy Lászlónak, hogy megtanuljon angolul, pont azért, hogy William Blake verseit is eredetiben tudja olvasni, és később fordította is.
4: Igen, ebben az időszakban Európa könyvkiadónál megjelent kiadvány kapcsán újra fellendül az érdeklődés William Blake-nek a szövegei iránt, és ami Nagy László szempontjából érdekes, hogy az úgynevezett ilyen illuminált kéziratai ihletik őt arra, hogy szövegről és képről ne két egymástól elválasztott médiumként gondolkodjon, hanem a kettőnek az interakcióját figyelje. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy egy önálló terem foglalkozik a kiállításon Nagy László vizuális költészetével és képverseivel is, ezt a emigráns alkotóknak, a párizsi magyar műhelynek a alkotó közösségével párhuzamosan mutatjuk meg, és számos olyan alkotónak a munkája is megtekinthető a kiállításon, amely tulajdonképpen irodalmat és képzőművészet, tehát nem egymástól elválasztott területként jeleníti meg, hanem bizonyítja, hogy ebben az időszakban nagyon erős volt az interakció. Ezek a képversek, vizuális költemények mutatják, hogy egyszerre olvasunk, nézünk, fogadjuk be vizuálisan, és értelmezzük ezeket az alkotásokat.
5: A kiállítás első termében beszélgetünk, de ahogyan mondta, akkor tehát ezek a képversek egy másik részben találhatóak. Körbe lehet menni?
4: Körbe lehet menni, igen. Igen. Tehát aki a kiállító térbe érkezik, egy nagyon izgalmas, multimédiás térbe érkezik. Ebben a élő és a kiállításra invitáló alkotó térben tulajdonképpen felebleníthetjük együtt azokat a tereket, amelyek Nagy László számára fontosak voltak. Tehát Felsőiszkázt, a szülőfalut, Budapestet, ahova megérkezik, a műhelyt. Ugyanebben a teremben kapnak helyet Nagy László feleségének, Szécsi Margitnak a munkái, néhány vers, verse, illetve azok a kötetek, amelyeket Nagy László illusztrált.
5: Csodaszépek ezek a grafikák, a ceruza rajzok, de ahogyan mondta, láthatunk olajfestményeket is, a híres ikonokat is?
4: Igen, igen, ezek a következő teremben találhatók. A második terem a bolgár tartózkodásnak az idejét eleveníti fel, illetve a népi kollégiumi mozgalommal való kapcsolatát Nagy Lászlónak, tehát a 40-es évek vége, 50-es évek elejéről beszélünk. Helyet kap egy nagyon különleges olajfestmény, amit erre az alkalomra restauráltak. Ez az egyetlen képi emlék a fényképeken túl, egy alkotás, ami a fiatal Nagy Lászlóról született.
0: Nagy László a képzőművész. A Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállításáról Kádár Dóra beszélgetett a kurátorral, Bartal Máriával.

0: Vajda és a Postmodern címmel nyílt kiállítás a közelmúltban Szentendrén a Vajda Múzeumban. A tárlat egy négy részes sorozatot zár le, amelyen keresztül bemutatták Vajda Lajos életművét. Vajda hatása nem csak az európai iskola művészein és a szentendrei generáción érezhető, hanem számos kortárs alkotónál is tovább él. Láthatók a kiállításon Elkazovszky, Szemző Zsófia, Birkás Ákos és Kovács Péter alkotásai is. Beresemese Gyöngyvér Szabó Noémi kurátorral beszélgetett.
1: Az első teremnek a tematikája a kezdetek, a szentendrei kísérlet és a párizsi évek. Vannak klasszikus ábrázolásnak tűnő képek, de ugyanakkor meg olyan fotokollázsok, hogy egyszerűen az ember így ledöbben, és oda kell, hogy menjen, hogy megnézze, hogy vajon ezek a képek hogyan is készültek.
2: Igen, hát az első terem a keresés évei tulajdonképpen, tehát ő 23 környékén érkezett Szentendrére kamaszként a családjával, és pár évvel később a főiskolán kezdte meg a tanulmányait, kutatott, kísérletezett, hamar kapcsolatba került az avantgárd fészkének tekinthető kassákkörrel, akkor ugye egy kicsit kísérletezett az abstrakcióval és az avantgárddal, konstruktivizmussal, hogy hogyan lehet a kollázs montázs elve alapján egyfajta asszociatív képi világot fölépíteni, Vajda ebből indult ki, és ez a kollázs montázs technika aztán a későbbi időszakát nagyon erősen meghatározta. És visszajött Szentendrére, és ugye itt volt ez a nagy újra találkozás Kornis Dezsővel, főiskolai barátjával, akivel elhatározták, hogy az avantgárd művészetet bizony érdemes megújítani, és valami ősi dolog mentén, és ez pedig a népművészetben és a helyi népi építészetben találták meg.
1: A második terem sem kevésbé meghökkentő a munkákat tekintve.
2: Nála ez a kollázselv vagy montázselv nagyon hamar 36 környékén egy roppantul bonyolult és összetett egymásra rétegzett kollázs világgá bővült, ahol tulajdonképpen már maguk a motivumok kevésbé számítanak, inkább a motivumok egymáshoz való kapcsolata és bonyolultsága volt, és egy radikális változást jelez az 1938-as évszám, amikor Vajda egész egyszerűen ezt a szentendrei témát úgy, ahogy van, kiirtotta a saját művészeti világából, és primitív, ősi, törzsi művészet felé fordult, és kezdett el imaginárius képzeletbeli lényeket, tájakat fölépíteni. Na most ez nyilvánvalóan kapcsolatban áll a történelemmel és az ő saját sors történetével is. Vajda zsidó származású volt, ugyanakkor beteg volt, tehát ezt azért lehetett tudni akkor már, hogy ő neki az egészsége nagyon meg van roppanva. Én úgy vélem, hogy ő ekkoriban már szembesült annak a lehetőségével, hogy nem biztos, hogy hosszú életre számíthat. Hihetetlenül merész műtárgyak ezek, és ez a fajta organikus absztrakció, kicsit szürreális, lényekké összeálló, monumentális szénrajzok pedig valóban magával a műtárgy addig ismert hagyományos fogalmával is szakítanak.
0: Vajda és a Postmodern címmel nyílt kiállítás a közelmúltban Szentendrén a Vajda Múzeumban. A tárlat január 3-áig látogatható csütörtöktől vasárnapig. Beresemese Gyöngyvér interjúját hallottuk.

Most következik a játékunk. Ha van kedvük, figyeljenek. Június 20-án szombaton lesz a múzeumok éjszakája, ezzel kapcsolatos a kérdésünk. SMS-ben várjuk majd a megfejtést erre a számra. 0630 900 0666. Mai kérdésünk tehát, mi az idei év tematikájának mottója a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan? Az első helyes megfejtést beküldő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja, június 20-án pedig a Kossuth Rádió este 8 órától várja a hallgatókat egészen 10 óráig a Petőfi Irodalmi Múzeumból. Számos programra kapcsolunk még kollégáinkhoz, akik országszerte a helyszíneken lesznek. Még egyszer megismétlem a kérdést, mi az idei év tematikájának mottója a múzeumok éjszakáján? Most pedig az M5 kulturális csatorna Libretto című műsorát ajánlom. Holnap a Műcsarnokban nyílt harmadik fotóművészeti szalon lesz a téma. A kiállítás a magyar művészi fotózás elmúlt 5 évét mutatja be. A Libretto vendége Bán András kurátor lesz. Kedves hallgatóink, a kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. Hangmérnökünk Rossz Bora Zoltán volt ma, a szerkesztő pedig Kádár Dóra, a műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Magyar Képzőművészeti Egyetem rendhagyó kiállítással nyitotta meg a Stróbő 170 jubileumi évadot. A fővárosi Epreskert kerítésén nagyméretű táblák idézik meg Stróbül Alajos szobrászművész legendás alakját és munkásságát, és mesélik el a kert történetét. Megtudhatjuk, hogyan kerültek ide a kerítés mögé az eperfák árnyékában meghúzódó szobrok, a barokk kálvária és a gótikus épület töredékek. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Talán kevesen tudják, hogy az itt található műteremházban készítette a mester a budai vár híres Mátyás kútjának alakjait. A halászbástya mellett elhelyezett Szent István lovas szobor monumentális alakját, és itt álltak neki modellt a kor politikusai, valamint a művészeti és kulturális élet kiválóságai. Stróbül Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára emlékezik a Várkertbazár szabadtéri tárlata is, valamint egy új kiállítás, amely július közepén nyílik. Erről is mesélt Fehér Ildikó, az egyetem rektorhelyettese, akivel az Epreskertben találkoztam. Itt előbb a selyemhernyók uralkodtak, majd pedig híres művészek és szobrok leltek otthonra. De honnan is kezdődik az Epreskert története?
1: Valóban így van, tehát a 18. században itt még eperfák álltak, ugyanis itt a közelben volt egy selyemgyár, és lényegében az alapanyagot ezeken a fákon lévő hernyók biztosították. Innen kapta a kert az elnevezését, és amikor Stróbül Alajos itt megalapította a 19. század utolsó évtizedében a szobrász mesteriskolát, akkor itt ezek az eperfák még mindig itt voltak, sőt, még ma is itt vannak, tehát hogyha körülnéz, vagy bárki a hallgatók közül bárki erre sétál, akkor itt az eperfák árnyékában láthatja azokat a szobrokat, műveket, töredékeket, amelyeket ma az egykori szobrász mesteriskola alapítójának a kertjében, tehát a Stróbül által alapított Epreskertben az itt lévő szobrászhallgatók kiállítanak.
0: Ezt a megbízást, vagy ezt a felkérést egyébként Stróbül Alajos hogyan kapta, mikor kapta? Mert azt tudjuk, hogy még jóval korábban az 1870-es évek végén Huszár Adolf alakított ki itt egy műtermet, iskolát, és annak ihletésére kapott kedvet Stróbül Alajos, hogy csapatot toborozzon.
1: A mintarajz iskola az gyakorlatilag az Andrássy úti épületben, tehát az Andrássy út 71-ben alakult meg. Ugye ennek az eredete az még Bencz úrig visszavezethető, és itt az Epreskertben is már voltak olyan épületek, ahol a mintarajziskola működött, és ennek a mintájára hozta létre Stróbül lényegében a szobrászmesteriskolát, aminek ő volt az első tanára, és gyakorlatilag még ma is a szobrász tanszék az abban az épületben, azokban a műtermekben működik, ahol annak idején Stróbül is alkotott.
0: Tulajdonképpen 4 évtized fémjelezte az ő munkásságát.
1: Gyakorlatilag igen.
0: Ezt a jubileumi évet egy nagyon különös eseménye, mégpedig egy jelmezes mulatsággal indították el, még farsankor. Ennek az eseménynek van valami köze egy korábbi eseményhez.
1: Valóban ez így van. Úgy gondoltuk, hogy úgy próbáljuk megszervezni ezt az évadot, ahogyan a mesterhez illik. Tehát nem valamiféle tudományos kollokviummal, hanem olyan módon indítjuk, ami Stróbül egyéniségéhez illik, és ezért esett a választás egy kosztümös jelmezes ünnepségre itt az Epreskertben, február 14-én idén, tehát a farsang utolsó napján. Ugyanis több legenda, történet is maradt fenn arról, hogy Stróbül itt az 1900 körüli évtizedekben jelmezes ünnepségeket rendezett. Ő maga is beöltözött történelmi jelmezekbe, a tanítványai is, illetve hívott vendégeket, itt a kertben színházi előadásokat tartottak, sőt a műcsarnokban volt egy jelentős, egy nagyobb méretű kiállítás, amelynek az út a halhatatlanság forrásához címet adták, és ez volt lényegben talán a legnagyobb ilyen jelmezes megmozdulásuk, és emiatt is gondoltuk, hogy annak a kiállítása kiállításnak, amit nyáron tartunk a főépületben, ezt a címet adjuk, hogy hát erre a címre utal a kiállításunk is, a halhatatlanság forrása.
0: Megidézi az Epreskerti mindennapokat és a művész munkásságát egy kerítés tárlat is, amely szintén ekkor, tehát a mulatság idején februárban nyílt. Választ kapunk részben arra is a képek láttán, hogy miért is hívták Strobla Lajost Epreskerti várúrnak.
1: A kerítés kiállításnak az adta az apropóját, hogy úgy gondoltuk, hogy itt a 6. kerület közepén fontos lehet az itt lakóknak, vagy akár minden nap erre sétálóknak, vagy a turistáknak, hogy tudják azt, hogy itt mi is történt annak idején ebben a kertben, hogy milyen események, művészeti jelentőségű értékek vannak itt még mindig a kertben, hogy mik történtek, és azért gondoltuk, hogy ez a kerítés kiállítás összesen, ami ugye 40 tablóból áll, ez segíthet az erre járóknak megismerni ezeket a műveket, illetve ezeket a történeteket, amik a kerthez kapcsolódnak. Legkiválóbb, legjelentősebb szobrászművészeink, ők mindannyian itt tanultak ezekben a termekben, ezekben az épületekben, készítették az első munkáikat.
0: Ha már tanítványokat emlegetünk, idézzünk is fel egy korabeli interjút még az 50-es évekből, amikor a Magyar Rádiónak Istók János, Strobl Alajos egykori tanítványa mesélt a mesterről.
2: Müncheni tanulmányom után 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Korának legkiválóbb embereit mintáztak. Nagy állatbarát volt. Az Epreskertben egész állatseregletet tartott a legkülönbözőbb állatokból. Vörös frakkos majma és Cézár nemű kutyája műtermében is jelen lehettek. Szerette az ünnepi estéket. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét, és modellt üljenek neki. Minden hajnalba lóra ült, az Epreskertben megfújta a kürtjét, és kilovagolt a Stefánia útra, s én biciklin kísértem a mestert.
1: Idejében is ez az épület, tehát a mai szobrász tanszék egy nagyon fontos, ha lehet így fogalmazni, kulturális központnak számított. Ugyanis Strobl nagyon sok kiemelkedő, jelentős, tehát a kulturális életben és a politikai életben fontos szerepet betöltő kortársáról készített szobrot, portrészobrot, és ők mindannyian ide jöttek, Ferenc Józseftől kezdve lehetne sorolni a kortársakat, ők mindannyian itt jártak és részei voltak lényegében ennek az életnek, ami itt zajlott.
0: Mutatja a tablókiállítás egy-egy képe, hogy hogyan választott modellt, illetve hogyan választott egy-egy népszerű művész megörökítésére társmodellt. Strobl Alajos például volt egy gondolata, hogy Jókai megformálásakor megörökíti majd a Jókai műveket olvasó olvasókat is.
1: Igen, az olvasó lányok megformálásához ugye tudjuk, hogy a családtagjai, lányai öltek modellt, de hát sok legenda övezi az ő személyiségét, akár ebben a tekintetben is, vagy ebben a témában, hogy hogyan választott modelleket. Például tudjuk azt, hogy a Lukács fürdőbe járt Strobl rendszeresen, volt úgy, hogy ott kért fel egy-egy atlétikus modellt, aki aztán egy-egy történelmi szereplőjéhez modellt ült.
0: Eszünkbe juthat Toldi Miklós alakja például, de Toldi Miklósról rögtön Arany János szobra a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében van. Itt az Epreskertben milyen ikonikus alkotásokat láthatunk, ha csak a rendezői balra nézek, a 19. századból még távolabbra, még messzebb repülhetünk az időben.
1: Igen, az Epreskert központjában helyezkedik el a Kálvária, ami egy barokk épület, tehát sok szempontból talán az egyik legrégebbi műtárgy, ami itt van. Ez is Stróbel a Lajosnak köszönheti azt, hogy itt van, illetve hogy túlélt, ugyanis ez eredendően a 8. kerületben lévő Kálvária téren volt felállítva, tehát ez egy eredeti barokk épület, amit a 19. században az akkori polgármester, városvezetősége úgy döntött, hogy lebontanak. Úgy volt, hogy megsemmisül. Azonban Stróbel a Lajosnak köszönhető, hogy ő ekkor közbelépett, és elkérte magát az épületet. Részekre bontották, elemeire, és itt a kertben lett ez felállítva. Nem csak a szépsége és ez a koncentrikus körökből álló alaprajzi szerkezete az, ami nagyon érdekes, hanem ez sikerült beemelni a Képzőművészeti Egyetem kiállítási helyszíneinek a körébe. Belső térben kiállításokat szoktunk rendezni.
0: És hogyha kicsit távolabb nézek a lépcsősorhoz, látok egy állatot, Szent István lovát?
1: Igen, tehát a Stróbel műteremház oszlopos csarnoka alatt őrizzük azt a gipsz lovat lényegében, ami az alapja volt, ez alapján készült, az a Szent István lovasszobor, amely ma a Mátyás templom mellett található.
0: És hogyha már Mátyás nevét említjük, a családi legendáriumból is tudjuk, illetve a művész alkotásai is igazolják, hogy neki nagyon fontos történelmi személyiség volt Mátyás király, illetve a Hunyadi család.
1: Visszautalva az előbb említett jelmezes kosztümös felvonulásokra, ő gyakran öltözött Mátyás korabeli jelmezekbe, szerette felidézni ilyen módon is a történelmet. És hát a Mátyás korhoz kapcsolódó legemblematikusabb műve, ugye a Mátyás kút, ami fent van szintén a várban.
0: A várban és a Várkert bazárban is látható egy szabadtéri tablókiállítás, ahol a család régi fényképeit, dokumentumait nézhetjük meg. Itt találkoztam Stróbel a Lajos unokájával, Stróbel a Lajossal, aki néhány gondolattal felidézte híres nagypapáját.
2: Imádta a természetet, vadászott.
0: Ha már a vadászatot mondja, az egyik leggyönyörűbb alkotása itt a budai várban a Mátyás kút.
2: Hogyne, ez egy nagy érdekes. Egyik kutyát, azt a Vorosilov még elvitte magával.
0: A legenda és szerint a háború igen, idején? A
2: háború idején, mikor jött a Vorosilov, neki ez nagyon tetszett az a szobor, és akkor a Zsiga bácsi, kisfajon Szobu Zsigmond csinált egy új kutyát oda.
0: Egy kopót vadászkutyát.
2: Igen, ugyanúgy, de és akkor apám mondta, hogy nem olyan szép, mint az eredeti volt, és akkor Zsiga bácsi azt mondta, hogy a családi használatra jó lesz.
0: Egyébként jó sok állat szerepel azon a jeleneten, ugye?
2: Szeretett állatokat, még direkt mondta, hogy állat, szóval még kiment az állatkertbe, hogy hogy néz ki egy állat? Együtt élt a természettel.
0: Tudom, hogy Mátyás király, mint történelmi személy, fontos ihlető volt az ő művészetében, Stróbel a Lajos szobrászatában.
2: Azért lett az öcsém Mátyás, az ott a csúcs.
0: Négyen vannak unokák, ugye?
2: Igen, nekem 11 unokám van, abból 3 még Stróbel fiú. Várom majd, hogy az ifjú Stróbel a Lajos is megjöjjön, még akkor még élek.
1: Azt a szerepet tölti be Stróbel Mátyás kútja, talán Budapest műemlékei között, mint Rómában a Trévi kút.
0: És hogyha már Rómát hozzuk szóba, akkor itt például az egyik kiállítási tabló azt is fölidézi, hogy hogyan is tanult meg a család maga Stróbel a Lajos is olaszul.
1: Igen, a tablókon fontosnak tartottuk ezt is megemlíteni, hogy nagyon szoros itáliai kapcsolatai voltak Stróbelnak, elsősorban Carrarával, tehát a carrarai kőbánya miatt, carrarai szobrászokkal. Borovi Dániel művészettörténész kutatásaiból tudjuk, hogy többször jártak itt az Epreskertben Carrarából érkező munkások, szobrászok, sőt a családokkal is jó kapcsolata volt a Stróbel családnak, itáliai szobrászoknak a leányai gyakran itt nyaraltak például az Epreskertben. A Bajza utca és a Szondi utca sarkán van egy talán 4 vagy 5 szintes épület, annak a legfelsőbb szintjén volt a Stróbel családnak a lakása, úgyhogy közel.
0: bárhol járunk a fővárosban, vagy akár vidéki színhelyeket is mondhatunk, például Heves vármegye székhelyét, láthatunk Strobl Alajostól köztéri szobrokat és egyéb alkotásokat, de innen az Epreskertből még melyiket említeni a különlegessége okán?
1: Hát ami nem konkrétan az ő munkája, viszont az ő személyéhez szorosan kötődik, ez a kolozsvári testvéreknek a Szent György szobra, aminek a történetét szintén elmeséli az egyik tabló. Most aki erre jár a kerítés kiállítás egy tablóján, ezt részletesen olvashatja, ugyanis ennek is egy érdekes története van. A 19. század végén a magyar állam rendelt másolatokat erről a szoborról, több is készült, és amikor ez Strobl tudomására jutott, akkor ő is jelentkezett, hogy ő is kér ezek közül egyet, és azt itt állította fel az Epreskertben. Úgyhogy több másolat is létezik erről a szoborról, ugye az eredeti az Prágában található, van ugye egy Kolozsváron, de Budapesten is, a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán is van egy, és van egy itt nekünk a kertben is.
0: Fehér Ildikót, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettesét hallottuk, aki az Epreskerti kiállításról mesélt, és folytatjuk a felfedezőt a kurátorral, a tablókiállítás kurátorával, Borovi Dániel művészettörténésszel és Szőke Gábor szobrászművésszel, aki pedig a Várkert bazárbéli szabadtéri tárlatot nyitotta meg a közelmúltban.
3: Szokták úgy emlegetni, hogy a millennium egyik meghatározó képzőművésze, szobrászművésze. Ebben a korszakban már kiegyezés után Budapest elkezdett határozott léptékben fejlődni. Hát ekkor megépült a Margit híd, Operaház, Nyugati pályaudvar, Keleti pályaudvar, Kiskörút, Nagykörút, rengeteg minden, és óriási szerepe volt a képzőművészetnek, a szobrászművészetnek, emlékműállításnak, hogy Bécs mellett Budapest is egy meghatározó város legyen.
0: Identitásteremtő,
3: és ehhez ennek az egyik főszereplője volt Strobl Alajos és a munkássága. Gyakorlatilag Strobl Alajos, Zalagyari, Fadrusz János voltak talán a millennium legismertebb, leglátványosabb szobrokat létrehozó művészei, és ezen belül is Strobl Alajos, akinek az egész élete egy nagyon izgalmas és nagy karakterű életmű, gyakorlatilag onnantól kezdve, ahova én is jártam a Képzőművészeti Egyetem, előtte főiskola volt, és előtte pedig a mintarajziskola, azt is Strobl Alajos alapította például a tanszék.
0: Tehát önnek is ihlető forrást adott maga a helyszín is, az Epreskert, illetve Strobl Alajos munkája is művészként.
3: Abszolút egyébként, ahova jártott a Képzőművészeti Egyetemnek az Epreskert, ami az András úton két megállónyira van a András úti főépülettől, ott gyakorlatilag az 1800-as évek óta folyt a szobrász oktatás, és Strobl Alajosnak ott volt a műterme. Az egész korszak egy ilyen hihetetlen, izgalmas történet lehetett, telkeket felparcellázták, és Bencz úr Gyula festé, meg...
0: A festőiskola nagymesterei.
3: Nagymesterek beköltöztek, és ott zajlott egy hatalmas művészeti élet, és hát az egész művészetnek egyébként sokkal nagyobb szerepe volt, szerintem, mint a mai világban, de csak belegondolunk abban, hogy mondjuk egy ilyen a várban látható Szent István szobor avatásán hány ezer ember vett részt, hogy milyen figyelem kísérte ezeket a munkákat a művészeknek.
0: És az is egy jeles dátum, hiszen 1906 május 21-én, 120 évvel ezelőtt leplezték le ezt az alkotást, amelynek egyébként a gipsz mintája éppen az Epreskertben látható is a mai napig. Izgalmas, amit elmondott, és izgalmas a kutatónak, Borovi Dániel mesterségének címeres Strobl kutató.
4: Hát ez elég messzire vezet vissza, én művészettörténészként végeztem az ELTE-n, és a diplomamunkámat Ferenc József és Erzsébet magyarországi reprezentációjáról írtam, és mivel ugye Strobl az egyik legjelentősebb alkotója, szobrász a korszaknak, ezért természetesen ő is számos alkotást készített az uralkodó párról, tehát már ekkor is megjelent az ő figurája.
0: Ferenc József szívesen ült modellt, de a felesége Erzsébet királyné nem volt valóságosan modellje Strobl-nek, ugye?
4: Valóságosan nem, vagyis valószínűleg nem. Strobl Alajos volt az első olyan magyar szobrász, akinek Ferenc József modellt ült. Ennek a Pontos körülményeit nem ismerjük, azt tudjuk, a családi emlékezet őrizte meg ezt a változatot, hogy amikor az operaház elkészült, akkor ott is szerették volna elhelyezni az uralkodó mellszobrát, és eredetileg Ibl Viktor Tilgner pozsonyi származású bécsi szobrász mellszobrára gondolt, hogy annak egy újabb példányát helyezik el a budapesti operában is, de végül is az volt a közmegegyezés végül, vagy volt egy ilyen törekvés, hogy magyar szobrász készítse el a magyar operába az uralkodó szobrát. Így esett a választás Strobl Alajosra, úgyhogy ő volt az első magyar szobrász, akinek Ferenc József 1884 tavaszán modellt ült. Ugye Erzsébet királyné esetében ez egy kicsit más, mert 30 éves kora után már nem szívesen keresett fel sem fotóműtermet, sem művészeknek nem nagyon ült modellt.
0: A trónörökös halála után.
4: Nem sokkal hamarabb. Ugye Rudolf trónörökös 1889-ben hunyt el, de Erzsébet már 20 évvel korábban úgy döntött, hogy nem látogat továbbiakban fényképészeti műtermet, és képzőművészeknek is egy idő után már nem állt modellt, ugye a legutolsó példák 1876-77, és ugye Strobl Ferenc Józsefet 84-ben mintázta meg, tehát ekkor Erzsébet már több éve sem fényképészeknek, sem képzőművészeknek nem ült, viszont Strobl Erzsébet halálát követően készített egy később nagyon népszerűvé vált Erzsébet mellszobrot, amely először a Honvédelmi Minisztérium számára készült el, majd pedig országszerte számos ponton felállították Erzsébet emlékműveként. Most, ahogy végeztem ezt a kutatást, arra jutottunk, hogy 28 példányát állították fel országszerte, és ezekbe például a gipszeket nem is számítottuk bele, tehát ezek kifejezetten a Strobl műterméből kikerült, általában bronz vagy márvány példányok.
0: Amikor azt mondjuk, amire egyébként Gábor is utalt, hogy igazi életművész volt, és az élet is a tenyerén hordozta, tehát nagyon szép ívet rajzolt a pályája már nagyon korán, hiszen a történelmi Magyarország legészakibb részén a Felvidéken született, de tanult sok helyen végül itt a fővárosban otthonra lelt. Mi volt az a különös életstílus, amit ő képviselt művészként is, mesterként is, hiszen nagyon sok tanítványt is vonzott maga mellé.
4: Igen, hát ugye nagyon fontos az Epreskert, mint helyszín, amiről a korábbiakból már szó esett. A nevét onnan kapta, hogy ez egy eperfa erdő volt eredetileg, egy mesterségesen telepített eperfaerdő, amit azért hoztak létre, hogy itt sejem hernyókat tenyészenek. Ezt követően született az 1870-es években döntés arról, hogy művészek kapnak ezen a területen parcellákat, hogy itt építsék fel a műtermüket. Egy részén magán műtermek épültek fel, tehát művészeknek a saját műteremvillái, a másik részét pedig a mintarajztanodához kapcsolták, tehát gyakorlatilag itt jött létre a festészet és a szobrászati mesteriskola, és itt épült fel a szobrászati mesteriskolának is a műteremháza, amely egyben a vezetőnek, Strobl Alajosnak is a műterme lett, úgyhogy gyakorlatilag ez a szobrászképzés bázisa azóta is.
0: Ezt a történetet, illetve ezeket az eseményeket bemutatja a tabló kiállítás is, amelyet éppen ott szó szerint az utca emberének képzeltek el ön kurátorként, hogy föl tudjuk idézni a családi élet fontos pillanatait, a munka, nagyobb alkotások egy-egy fázisait, de ugyanígy családi archívumból, korabeli dokumentumokból építkezett az a kiállítás is, amelyet tehát a Várkert bazárban láthatunk.
3: Olyan művészről beszélünk, aki 40 évig folyamatosan dolgozott, nagyon gazdag életműve van.
0: Igen, sétáljunk akár a Zeneakadémia felé, a Jókai tér irányában, mehetünk a Halászbástyához, vagy éppen a Vár több pontjára, a színhelyére. Vannak izgalmas és emblematikus köztéri szobrok és egyéb alkotások, de mi volt az, ami önnek először felkeltette a figyelmét, vagy művészként is esetleg inspirációt adott önnek szobrászként?
3: 80-es koromtól 4-5 éven keresztül jártam a Nemzeti Galériába rajzolni, tanulni. Volt ott egy ilyen rajzműhely, egy ilyen kreatív rajzműhely, úgy hívták, hogy gyíkműhely. Péntekenként vitt fel anyukám. És mindig a Mátyás kút és a Csikós szobor között mentünk el. Ott nekem a Mátyás kút gyerekkorom volt az egyik, hát nyilván egy látványos teátrális szobor kompozíció, és nekem ez egy meghatározó élmény volt. Ugyanígy a Csikós Bors szobor is, illetve van is olyan szobrom egyébként, ami a Mátyás kuthoz kapcsolódik, ókor óta ez egy ilyen pénzt bedobálnak a turisták, vagy a,
0: mint
3: nem a turisták, hanem a városlakók a kútba, és akkor ennek van egy ilyen jelentése, vagy ilyen áldozati valami. Például van a Úri utcában egy szobrom, egy palaszaténi szobrom, ami a kútból jön ki, ezekből az érmékből életre kell. Ez egy ilyen apróság, de hogy mármint, hogy egy, ez onnan jutott eszembe a Mátyás kútról. De a Csikós szobor is, ami most átkerült az eredeti helyére, az is egy emblematikus szobra. A Szent István szobor, Sulek Frigyes tervezte talapzattal és környezettel. Lehetne sorolni, tehát igazából Strobl Alajosnak érdemes nézni külön-külön a korszakait is, ahogy a személyiségábrázolással halad, és egyre szuggesztívebbek a szobra, és a realizmus az nem arról szól, hogy valamit lemásoljon, vagy ábrázoljon, hanem hogy megjelenjen egyre inkább a belső személyisége az ábrázolt személyeknek. De hát mondjuk, amivel egy hatalmasat futott a Párizsi világkiállításon, az Anyánk című szobor legkorábbi munkái közé tartozik, ott már ez abszolút jelen van, és egy gyönyörű magyar szobrászatnak az egyik legfontosabb szobra lett.
0: Sőt, ezt az alkotást most aktualitása is van, meg is nézhetjük a Nemzeti Galéria kiállításán egy válogatástárlaton, amely a millenniumra emlékezik. Visszatérve egy fél mondattal a kutatásra, van olyan új információ, vagy dokumentum, archívanyag, bármilyen korabeli forrás, amely gazdagítja a tudásunkat Strobl Alajosról, és amely esetleg majd a nagy közönségnek is megismerhető lesz a későbbiekben?
4: Természetesen igen, ugyanis az emlékévnek egy fontos eseménye lesz, hogy megjelenik Stroblnak az életműkatalógusa, a Holnap kiadó és a Strobl Alajos emlékhely alapítvány közös kiadásában. Ez lesz gyakorlatilag az első olyan kötet, amely tételesen bemutatja Strobl mostani tudásunk szerint összes alkotását. Ugye itt több mint 400 szoborról van szó, és ennek a szerkesztésén dolgoztam, ugye Szatmári Gizella művészettörténész készítette a kéziratot, és ezt gazdagítottuk aztán a szerkesztés során az egyes művek bemutatásával.
0: Tulajdonképpen annak a 4 évtizednek a felidézésével, amelyről Gábor beszélt, hogy 40 évig aktív volt.
4: Gyakorlatilag igen, hiszen ugye a 70-es évek közepén indul az életmű, és egészen a haláláig 1926-ig alkot, tehát az utolsó alkotások a halál előtti évből, 1925-ből származnak. Valójában több is, mint 40, tehát szinte 50 évet fog át ez az életmű, és egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok és nagyon sokféle dokumentum is maradt fenn, és a család őrizte meg a hagyatéknak egy jelentős részét, azért mondom, hogy egy jelentős részét, mert egy kis része megsemmisült még a 20-as években, amikor a felvidéki birtokukon Liptóújváron tűzütött ki, de ahhoz képest, hogy itt volt közben 2 világháború, elképesztő gazdagságban vannak a családnál mind irathagyaték, tehát levelek, kinevezések, de ami még gazdagabb, az a fotóhagyaték, ugyanis a családban többen is fotóztak, és Stroblnak a bátyja hivatásos fotós volt, a sógornője is. Igen, tehát ők egy házas párként működtettek egy céget Bécsben, üvegnegatívjai közöttük sztereó üvegnegatívok is mind megtalálhatók ma a családi hagyatékban, és ezeknek a digitalizálásával is nagyon sok új információra tettünk szert az elmúlt fél évben.
0: Beszélgettünk akkor tehát 2 szabadtéri tárlatról, de nyílik egy harmadik most nyár közepén.
4: Igen, így van, július közepén nyílik a Képzőművészeti Egyetem főépületében egy nagy Strobl életműkiállítás, amelynek én vagyok Erős Apolka szobrászművész mellett a kurátora. Olyan alkotások is kerülnek majd a nagy közönség elé, amit soha nem lehetett még látni kiállításon.
0: Kedves hallgatóink! Strobl Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára emlékeztünk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Schwarz Nóra és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: csapások, amelyeket egy iráni drón miatt lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadta a vádakat. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét. Idehaza rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolta az országgyűlésnek. Ezek között szerepel mások mellett az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások és a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Idén is nemzetközi koncertek és mesterkurzusok várják a közönséget Vácon a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválján. Június 26-a és július 4-e között több helyszínen csendülnek fel barokk és klasszikus mesterek művei, a kurzusokon pedig a történeti előadásmódot, hangzást és hangszerhasználatot ismerhetik meg a fiatal muzsikusok. Hivatalosan magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik. Az éjszakai záporok, zivatarok után napközben ismét több órára kisüt majd a nap, és már csak néhol fordulhat elő futó zápor. A szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 10-17, délután 20 és 26 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. A korábbi Fidesz kormány teljesen elzárkózott a paktum végrehajtásától, most pedig a legnagyobb ellenzéki pártként azt várja el a kormánytól, hogy Magyar Péter jelentse be, hogy nem fogja végrehajtani az EU-s migrációs paktumot. A miniszterelnök a Facebookon ezzel kapcsolatban azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is. Arra a kérdésre, hogy a paktum keretében Magyarországra kerülő migránsok illegális vagy legális migránsok lesznek, Marsai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
3: Én is köszöntöm, meg a hallgatókat is.
2: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Mondhatjuk-e azt, hogy a migráció ügye az pártpolitikán felüláll hazánkban? Már csak azért is, mert igaz, hogy az előző kormány folytatta le, de ebben a témában volt azért nemzeti konzultáció is. Mi bontakozok ki? Szeretnének-e a magyarok itthon a hazájukban legális vagy illegális migránsokat látni?
3: Talán induljunk ki abból, hogyha megnézzük az elmúlt évek, akár évtizedek közvéleménykutatásait, abból egyértelműen látszik, hogy a migráció témája az egy, hogy szoktuk mondani, 80-20-as téma. Tehát, hogy a magyar társadalom döntő többsége migrációkritikus. Ugye az más kérdés, hogy ki mit ért alatta, és ez nagyon fontos már most az elején hangsúlyoznunk, ugye, hogy itt az elmúlt hetek politikai kommunikációjában ugye mindig a illegális bevándorlók, illegális migránsok szoktak megjelenni. De ugye a paktum kapcsán azért nagyon óvatosnak kell lennünk a különféle kategóriákkal. Ugye a paktum elsősorban a menedékkérőkkel és a menekültekkel foglalkozik, akik hát ugye nem tekinthetők

0: legális migránsoknak, tehát hogy ugye mindenféle jogaik vannak, és ugye azzal, ha azt mondjuk, hogy akkor itt nem fognak illegális migránsokat Magyarországra telepíteni, ugye ezzel önmagában még nem mondtunk semmit, mert tehát az EU-s migrációs paktumban, akiket mondjuk a kötelező mechanizmus, szolidaritási mechanizmus keretében áttesznek, ők nem tekinthetők illegális bevándorlóknak, legalábbis első körben.
1: Igen, ezért is fontos, és talán a politikában ezért is került most újból napirendre az, hogy legális és illegális migránsok is vannak, és mind a kettőről kell beszélnünk. Viszont azt is látjuk, hogy a Fidesz kormányzat az a kezdetektől ellenállt, és egyértelműen kijelentette azt, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktort olyan vádak is érték a napokban, hogy a Fidesz kormány ezt miért nem akadályozta meg, hiszen megszavazásra került a migrációs paktum. Hát nézzük meg, hogy volt-e ebben a volt magyar kormányfőnek, vagy a kormánynak mozgástere, ami ennek a megakadályozását illeti.
0: Igen, tehát ugye ez nagyjából értelmezhetetlen, ugye, hogy az előző magyar Fidesz-KDNP kormányért nem akadályozta meg ugye a paktumnak az elfogadását, mert hogy ugye jogilag, amit meg lehetett tenni, azt az előző kormány megtette azzal, ugye, hogy az Európai Tanácsban ellene szavazott. És ugye, hát Lengyelországon kívül nem volt más, aki ezt megtette. Most ugye ezen túlmenően nem nagyon lehetett volna más tenni, ugye a paktummal szemben, ami jogilag adott volt, azt az előző kormány megtette. Tehát most ezekkel azzal, hogy mit tett meg, mit nem tett meg az előző Orbán kormány, szerintem ezzel nagyjából az a kérdés, ez eldőlt. Amit meg lehetett, azt megtették, sőt, hát ugye látszik az, hogy hát az EU-s bírság ügyében az látszik, hogy a bizottság, illetve a bíróság szerint ugye túl sokat is tettek, hiszen olyan mértékben csökkentették le a magyar menekülti rendszerhez való hozzáférést, ami egy 1 millió eurós büntetés jelent naponta Magyarország számára.
1: Az viszont a Tisza kommunikációjában a kampányidőszakban egyértelmű volt, hogy a migrációs paktumot ők sem szeretnék végrehajtani. Viszont most elérkezett a kormányzásnak az időszaka, és minthogyha azt vennénk észre, hogy a migrációs paktum irányába elkezdenek, hát fogalmazhatunk úgy is, hogy érzékenyíteni. Ugye ez a téma legelőször talán Magyar Péter és Ursula von der Leyen sajtótájékoztatóján került szóba, amit az EU-s források hazahozat kapcsán tartottak. És itt is érdekes, hogy Ursula von der Leyen volt az, aki ezt a témát beemelte. Lehet, hogy újságírói kérdésre válaszolt, de Magyar Péter nem beszélt még ott sem a migrációs paktumról. Maximum annyit, hogyha ő a döntéshozatal közelébe lehetett volna, akkor nem ilyen negatív, kicsengésű nevet ad ennek, és Orbán Anita viszont úgy nyilatkozik, hogy a paktumnak bizonyos részeit akár végre is hajthatja a Tisza kormány, hiszen mintha ez nem egy ördögtől való rendszer lenne. Hát mit látunk a Tisza párt részéről kibontakozni a migrációs paktum területén?
0: Igen, ugye nagyon nehéz ezt én igen nem diotómiában eldönteni, mert ugye a paktum kapcsán azért 10 nagy területet érintő jogszabálycsomagról van szó. De és hogy ugye valóban azt azért alá kell húznunk, ebben vannak olyan elemek, amelyik valóban nem ördögtől valóak. Még akkor is, ha összességében azt gondolom, hogy a paktum nem fogja megoldani az európai migrációs problémákat, sőt, tehát van olyan, amiket tovább fog prolongálni. Na most ugye a Tisza kommunikációját, ugye a jelenlegi kormány kommunikációt megnézzük, akkor ugye a választási programban egyértelműen szerepel az, hogy igen, nem hajtják végre a paktumot. Nekem egy picit olyan benyomásom van, hogy nem, és ugye ugyanez látszott itt a hol vendégmunkások, hol külföldi gazdasági bevándorlókat érintő kommunikációban, hogy nem volt teljesen világosra, hát a Tisza kampány stratégiája és néhány döntéshozója, tehát a politikus a számára, hogy pontosan mikor miről is beszél. A paktumban vannak olyan elemek, amiknek a végrehajtását nem nagyon nehezen tudom elképzelni, Magyarországon hajtsa végre a következő években, mondjuk a Eurodac biometrikus regisztrációs rendszernek, ugye ami menedékkérőket fogja regisztrálni EU szinten például ennek a végrehajtásra, vagy mondjuk a visszatérési rendeletet, ami elméletben meg fogja könnyíteni ugye az elutasított menedékkérők visszatoloncolását, ami ugye Magyarországnak is jó. Ugye akkor nyilván vannak olyan részek is, hogy mindenki erről beszél egyébként, és erre fókuszál, ugye itt a szolidaritási mechanizmus, és például ugye a menedékkérőknek az átvétele, vagy amiről kevesebbet beszélnek, de azt mindig el szoktam mondani, és aztán itt is elmondtam, hogy ugye a határnál lefolytatott eljárás, ami egy teljesen új rendszer, és ami valóban óriási terhet róna Magyarországra, ugye erről kevesebb szokott elhangzani. Ugye ami látszott egyébként, hogy külügyminiszter asszonynak az egyik interjújában, de ugye valóban itt a brüsszeli sajtótájékoztatón is a miniszterelnök úr részéről, ugye hogy ugye az elhangzott, és ugye ez a paktum már a végrehajtása, hogy ugye például a szolidaritás kapcsán Magyarország nem az átvételbe, és nem is a 20 ezer euró per fő vendégkérő helyet fizetendő összegbe gondolkodik, hanem a harmadik opció van az operatív támogatásban, tehát hogy mondjuk rendőri személyzet küldésében. Ugye itt két dolog jelenik meg problémakörként, hogy miniszterelnök úr és külügyminiszter asszony is ebben feltételes módban beszél. Tehát, hogy ha majd migrációs nyomás lesz az EU-n és kérik, akkor ezt fogja Magyarország felajánlani. Most ugye ez tárgyi tévedés, tehát ez nem meg fog majd esetleg történni, hanem ugye a bizottság szerint migrációs nyomás van. Tehát június 12-e után a paktum értelmében a tagállamoknak valamit kell csinálniuk. Ugye meg is van az EU-s keret, ez a 21 ezer fő erre az évre, tehát hogy ez nem majd, ha lesz még egy migrációs válság, akkor lehet, hogy ezt föl kell ajánlani, nem, ez fut, tehát hogy ez megtörténik, tehát hogy ebben nincs kérdés. Tehát hogy ez amiben hát látszik az, hogy tehát itt valamit Magyarországnak majd tennie kellene. Ugye az, hogy a többi elemben mit gondolnak, az nem derül ki igazából a jelenlegi vitákon, ami akár a parlamentben, akár máshol zajlik.
1: De maradjunk kicsit ennél a technikai segítségnyújtásnál. Már csak azért is, mert a migrációs paktum az minden Európai Uniós államot ugye arra kötelezne, vagy tagországot, hogy valamilyen szinten ezt a migrációs nyomás anyagi terhébe is szálljanak bele, hiszen hát beszéltünk úgy, hogy ki lehet kvótákkal, fejkvótával váltani azt, hogyha valaki nem szeretne migránst befogadni az országába, de azért a technikai segítségnyújtás ettől azért több, mert van egy pénzügyi segítség, amit értelmezhetünk úgy is, hogy megfizeti Magyarország a szabadságát, hogy ne kelljen a migránsokat befogadni, illetve ne kelljen technikai személyzetet például oda küldeni, ahol segítségre szorulnak. Egyáltalán mit kell ez alatt a technikai segítségnyújtás alatt érteni? Rendőröket fognak mondjuk átvezényelni Olaszországba, Lampedusába, vagy a honvédséget kell bevetni, vagy civil szervezetektől kérnek segítséget, hiszen ez is pénzbe kerül, ezt is valakinek ki kell fizetni, úgy, hogy magyar embereket fogunk elküldeni olyan helyekre, ahol ők ott a fizikai valóságban is szembesülni fognak a migrációnak a hátrányaival.
0: Igen, köszönöm a kérdést. Ugye azt azért érdemes aláhúzni, tehát hogy és én szakemberként is ezt gondolom, tehát hogy a valamiféle szolidaritásban Magyarországnak részt kell vennie. Tehát hogy ez szerintem nem ördögtől való. És azt is érdemes aláhúzni, hogy most is szolgálnak a magyar rendőrök, ugye például a Nyugat-Balkánon, ugye a migrációs nyomásnak az enyhítésére. Tehát, hogy ezek meg különféle nemzetközi együttműködésekben. És ez egyébként nekünk is jó, hiszen olyan tapasztalatokat szereznek ugye a rendőreink, amikkel az itthoni munkát is sokkal professzionálisabban tudják elvégezni. Tehát, hogy eddig szerintem ez teljesen rendben van. Ugye két dolgot érdemes kiemelni ennek kapcsán, ami viszont már elgondolkodható. Az egyik az, hogy, és ezért erre visszatetted kérdezni, mert hogy a Magyarország hiába ajánlsz el bármiféle operatív segítséget, nem tudom, akár mondjuk konténereket, hogy az olasz befogadó központoknak, vagy a rendőri személyzetet, ha az adott ország azt mondja, köszönjük szépen, ő nem kéri, tehát ő azt szeretné, hogy átvegyék tőlük a menedékkérőket, vagy fizessék ki fejenként a 20 ezer eurós hozzájárulást. Tehát ez egy nagyon fontos elem. A másik pedig, ami, és ugye ezért szeretem elterelni, vagy tovább lépni a kvóta ügyénél, mert hogy miközben egyébként látszik, hogy nem, tehát 15 és 16-ban sem működött. Tehát azok a tagállamok, akik megszavazták, hogy átvesznek 160 ezer embert, végül 30 ezer embert vettek át összesen, és az ő jelentős részük is eltűnt aztán a rendszerben. Elvitték őket mondjuk, nem tudom, Észtországba, és két év múlva nem voltak az országban. Tehát, hogy miközben így papíron ez nagyon jól mutat, de gyakorlati relevanciája az meglehetősen csekély. De jó, működtessék, és hogy visszatérve, hogy Magyarországra nagyjából 350 fő jutna, én azt gondolom, hogy ez a 7 milliós összeg, amibe ez kerülne, 7 millió eurós összeg, ez nyilván magánemberként sok pénz, de költségvetési szinten ez elhanyagolható. Tehát én megmondom, hogy magyar állampolgárként ezt sem tudom fogadni, fizessék ki, és hagyják békén Magyarországot. A probléma a paktummal, és ami viszont nagyon sokba fog kerülni, ha implementálni akarjuk, ez az úgynevezett határnál lefolytatott eljárás, amit említettem, mert ebbe viszont Magyarországra rekordkeretet alakított ki a bíróság, vagy szabott meg, ugye 7716 főt egy időpontban. Na most ez viszont nagyon komoly összegbe fog kerülni, ha végre akarja Magyarország hajtani a fizikai infrastruktúra kialakítását, a humán erőforrás biztosítását, és azt tudja, hogy ezeket az embereket a paktum által szintén előírt megfelelő ellátásban tudják részesíteni. Mert itt viszont már nagyon komoly milliárdokról van szó. Ne felejtsük el, hogy a két tranzitzóna kapacitás, amikor működött, ez kevesebb, mint az egy tizede volt ennek a létszámnak. Tehát ugye hát ez nagyon komoly befogadói kapacitást írna elő Magyarország számára. És azért a menekültügyi rendszerbe tartása az embereknek általában is nagyon sokba kerül. Itt számolgatjuk, meg nézegetjük a nemzetközi példákat, hogy ez mennyibe kerül. És nem véletlen egyébként, hogy ezt a 20 ezer eurós összeget szabták meg a menedékkérőként, mert nagyjából éves szinten ezek a reális költségei egy embernek a menekültügyi rendszerben való tartásnak. Nyilván ez mondjuk többe kerül Németországban, meg nem tudom, Norvégiában, nem tudom, Svédországban, mint Magyarországon, de hát itt akkor is nagyon komoly összegekről van szó. És ez lesz az, ami sokba fog kerülni Magyarországnak. És bocsánat, még egy gondolat, gyorsan lekerekítem. Tehát, hogy amiben azért felmerül itt a szolidaritás kérdése, hogy Magyarországot a bizottság tavaly novemberi jelentése alapján semmiféle könnyebbség nem illeti meg. Sem a szolidaritási alapból nem fog kapni hozzájárulást, sem egyéb könnyítéseket nem kap a paktum végrehajtása alól, miközben alig van olyan EU-s ország, ami ebbe a kategóriába esett. És hogy miközben a bizottság kiszabott egy 7716 fős eljárási kapacitást a déli határon, azt mondva, hogy itt annyi menedékkérő jelenik meg, hogy ez szükséges, az egyik dokumentumában, a másik dokumentumában, ami pedig támogatás és csökkentés jelentene, abban kimondja azt tavaly novemberben, hogy hát a magyar déli határon nincs semmi, tehát ezért Magyarország semmiféle könnyítést nem kap. Azért itt vannak bizonyos ellentmondások ebben a két megközelítésben.
1: És hát ezt az ellentmondást mivel tudjuk feloldani? Hiszen hogyha erről a 7716 fő befogadására alkalmas migráns táborról beszélünk, amit kötelessége megépíteni Magyarországnak, akkor ezzel azt is kimondjuk, hogy Magyarország rendelkezik a második legnagyobb ilyen kapacitással az Európai Unióban. Hát miért? Ekkora súlyunk lenne az Európai Unióban?
0: Nézzük, itt egy ilyen technikai döntés történt, és most finoman nem használok más döntést, tehát hogy amikor meg kellett állapítani ezeket a kereteket 2024 augusztusában, akkor érdekes módon a bizottság elfogadta a magyar hatóságok által lejelentett számokat. Ugye 2022-23 az rekordév volt, a két évben összesen majdnem 400 ezer határátlépési kísérlet történt a magyar déli határokon. Ugye ez nem jelenti azt, hogy ennyien próbáltak bejönni, mert nyilván vannak itt olyanok, akik többször próbálkoztak, de azért, ha azt mondjuk, hogy százezes tömegről beszélhettünk, azért ez nem áll messze a valóságtól. Na most érdekes mondom, még egyszer mondom, 24 augusztusában ezekből a számokból indult ki a bizottság, ami a második legmagasabb érték volt Olaszország után az Unióban. Ugyanakkor, amikor arról volt szó, hogy a Frontex adatbázist el kell készíteni, hogy mennyi illegális határátlépés történt a nyugat-balkáni útvonalon, amikor meg kellett nézni, hogy melyik tagállam mekkora könnyítést kap, akkor nem ezeket a számokat használták, hanem jóval kisebb számokat. Most megint mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért történt meg. És ezért van az, hogy az egyik, a bot egyik végén Magyarország megkapta ezt az eljárási kapacitást, a másik oldalon viszont hát semmiféle könnyítést nem kapott. És ugye ez azért paradoxon, mert hogy a bizottságnak a dokumentumában van, ugye szerepel egy, hogy három kategória van, melyik ország áll most migráció, vagy a készítés időpontjában migrációs nyomás alatt. Ugye akkor a magyar számok valóban alacsonyak voltak, hol van migrációs kockázat, hogy most nem áll, de elég gyorsan állhat. Hát Magyarország elég gyorsan állhat, de nem baj, a bizottság azt mondta, hogy nem. Viszont van egy harmadik kategória, az elmúlt 5 évben melyik tagállam tapasztalt meg nagyon komoly migrációs hullámot. Tehát ha az első kettőben nem is, a harmadikban Magyarországnak mindenképpen kellett volna ezekkel a számokkal férnie, de valami módon kimaradt ebből a kedvezményezeti körből.
1: Hát hogyha ezt nézzük, hogy ilyen könnyű valahova bekerülni, vagy egy bizonyos listából kikerülni, akkor amikor migrációs válsághelyzetről beszélünk, akkor van-e ennek az Európai Unióban pontos meghatározása? Ki dönt róla? Egyáltalán honnan lehet azt figyelemmel követni, hogy mikor van válsághelyzet? Ha valaki azt mondja, vagy ha meg van határozva, hogy mennyi illegális bevándorló érkezik, az már válsághelyzet?
0: Igen, ugye azért legyünk óvatosak, mert hogy a, hogy itt megint, hogy ne mossunk össze két kategóriát, vagy hogy legyen világos hallgatók, mert két külön dolgot érdemes elválasztani. Az egyik, hogy migrációs nyomás alatt áll az Európai Unió. Ezt nagyjából a bizottság így eldönti. És ahogy mondtam, és ugye ezért is kell ugye például a szolidaritási mechanizmus működtetni, hogy a bizottság szerint egyértelműen migrációs nyomás alatt áll Európa. És egyébként, ha megnézzük a beadott menedékkérelmek számát, akkor valóban azt látjuk. Tehát hiába van visszaesés, hogy mondjuk 23-hoz képest, ugye tavaly évben mi mindig 669 ezer elsőfokú menekültügyi kérelmet adtak be. Hát ez nagyon magas szám. Az előző években meg 1 millió fölött is volt ez a szám. Tehát ez nem kérdés, ugye emiatt működik, ugye, hogy mondjam, business as usual majd a szolidaritási mechanizmus. Most a paktum viszont bevezet egy vészhelyzeti tervet is, ugye ez a 10 csomag egyike, ami azt mondja, hogy ha bizonyos szám fölött vannak érkezések tagállamokban, akkor a bizottság, ha kéri a tagállam, vagy felső hatáskörben eldöntheti azt, hogy ő veszélyhelyzetet hirdet, és hatályba lépnek azok a mechanizmusok, amiket erre állapítottak meg ugye a tagállamok. Ami két dolgot jelent, az egyik az, hogy növekedik az eljárási idő, tehát a tagállam a több időt kap bizonyos eljárásoknak a lefolytatására, mert hogy nagyon sokan kerülnek be a rendszerbe. És van még egy dolog, és ugye ez már érdekes szerintem, a hallgatók számára is, hogy ugye ez a 30 ezeres szétosztott menedékkérő kvótát, ezt a bizottság a saját hatáskörében növelheti. Tehát, hogyha mondjuk van egy újabb összeomlás, nem tudom, valahol a közel-kelt, és megjelenik az unió külső határain mondjuk 300 ezer ember, akkor ezt a 30 ezeres kvótát a bizottság ezt föntebb emelheti, hogy csökkentse a nyomást a frontországokon. És ugye a probléma az, és ezt azért sok tagállam kritizálta, ugye ezért került nagyon sok időbe, amíg ezt az elemét a csomagnak, még majd magyar ellenkezés ellenére is más tagállamoknak se tetszett, ez átnyomták, mert hogy ebben a tagállamokban nagyon kicsi a beleszólása, és hogy nem látják világosan, hogy a bizottság mi alapján fogja megszabni, hogy akkor tulajdonképpen mennyi menedékkérőt kell majd átvenni.
1: Ezért is tettem föl ezt a kérdést, hiszen ez még mindig nem került pontosan tisztázásra, és hogyha megnézzük azt, hogy a Euronews miről ír, akkor ott azt olvashatjuk, hogy a tagországok a migrációs paktumra egyáltalán nem készültek még föl kellőképpen, és hát tudjuk, hogy a bevezetéséig azt viszont megszavazták, hogy 2 nap van. Ugye Magyarország és Lengyelország ezt nem szavazta meg, de az új informatikai rendszerek telepítésével és a határőrizet létesítmények építésével is több tagállam, köztük Németország, Olaszország, Görögország, Spanyolország jelentős lemaradásban van. Mondhatjuk-e azt, hogy ez a paktum valóban életbe fog tudni lépni június 12-e után?
0: Nézze, jogilag életbe fog, tehát a bizottság nem adott könnyítés. Ugyanakkor az, hogy mikor fog valójában felállni a fizikai infrastruktúra, mikor fejeződik be, mert ugye ez lenne az első lépés, ugye a teljes jogi implementáció, és még egyszer nem Magyarországról gondolok, ami ugye elutasította ezt, hanem ugye a többi tagállam esetében, azért az nagy kérdés. Tehát, hogy ha mondjuk mondanom kéne egy számot, akkor mondjuk azt mondanám, hogy a paktum szerinti jogi és technikai háttér, vagy gyakorlati működéshez még azért az, hogy mondjuk egy ilyen 90%-os szinten ez valóban működjön, tehát ahhoz még évek fognak kelleni. Tehát ugye ezért is van az, hogy azt nehezen tudom elképzelni, mondjuk június 13-án a bizottság már delegációkkal fogja végiglátogatni a tagállamokat, és számon kérni rajtuk, hogy mi működik, meg mi nem működik, mert hogy óriási a lemaradás. De azért azt is látni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor ezt majd el lehet szépen szabotálni, és majd senki nem kérdezi, hogy mi történik. A bizottság nagyon szigorúan nézte azt is. Ugye ezért tudjuk, hogy rosszul állnak a tagállamok, gyakorlatilag a 24 június elfogadástól, vagy május elfogadástól kezdve, hogy hol tartanak az implementációban az egyes tagállamok, és folyamatos nyomás alatt voltak a tekintetben, hogy akkor adják le a végrehajtási tervet, és a bizottság pedig nézi és vizsgálja, hogy ezt hogyan jelenik meg a gyakorlatban. Tehát, hogy lehet, hogy a tagállamok többsége még nem ért el a hídig, de ez a híd ez ott van, és ezen át fognak majd haladni. Mert ha nem haladnak át előbb-utóbb, akkor bizony be fognak indulni a kötelezettségszegési eljárások, és a nap végén pedig meg fognak születni a bírságok.
1: Azt látjuk, hogy ahogy már többször is említettük, Lengyelország és Magyarország is a migrációs paktum ellen szavazott. Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök számtalanszor határozottan kijelentette, hogy Magyarország nem fogja végrehajtani a paktumot. Miután nem lehet tudni, hogy a Tisza kormánynak ezzel kapcsolatban mi a pontos állásfoglalása, ezért Orbán Viktor felszólította arra Magyar Pétert, hogy vajon szint és jelentse ki, hogy végre fogják-e ezt a paktumot hajtani, vagy nem. Ugye azt láttuk, hogy múlt hét pénteken civilek kezdeményezésére mentek utcára emberek azért, hogy nem szeretnék, hogyha Magyarország részt venne ebbe a migrációs paktumba. De közben azt is olvassuk, hogy július 14-én közös meghallgatást tart az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottsága azzal a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amely ugye felszabadíthatja akár a 16 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára, és már nem csak Magyarországon az ellenzéki képviselők, de az EU-s képviselők is választ várnak arra, hogy pontosan milyen megállapodás született május végén Ursula von der Leyen és Magyar Péter között. Erről a Politico ír. Lehet-e Ursula von der Leyen és Magyar Péter közös megállapodásának része ez a bizonyos migrációs paktum, hiszen egyértelmű választ nem adott a magyar miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy végrehajtja-e a paktumot, vagy nem.
0: Nézd, ezt nyilván nem tudjuk, lehet, hogy nem is fogjuk soha megtudni. Ugye amit tudunk az, hogy a miniszterelnök úr alapvetően azt kommunikálja, hogy ezt a paktumot nem fogják végrehajtani, miközben Ursula von der Leyen ugye elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a paktum kérdése is napirendre került. Ugye amit egészen biztosan kell látnia minden szereplőnek, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a napi 1 millió eurós büntetésnek a kérdése, illetve az, hogy fog-e Magyarország nem június 13-án, de viszonylag belátható időn belül újabb kötszegeljárás és büntetés kapni, ez nagyban függ attól, hogy a paktumot elkezdi el Magyarország implementálni. Tehát, hogy itt nem nagyon vannak egyszerű megoldások. Tehát, hogy ez egy vagy-vagy helyzet a la Kierkegaard. Tehát, hogy vagy Magyarország átülteti a paktum rendelkezéseit a menekültügyi joganyagába, és ezt elkezdi a gyakorlatban alkalmazni, vagy marad a napi 1 millió eurós büntetés, és hát mivel a paktum nagyon sok új rendelkezést tartalmaz az előző menekültügyi irányelvekhez képest, és ugye ráadásul ezek most már ugye rendeletek, tehát jogilag a jogi hierarchiában egyen fölötte levő szín, tehát ezek sokkal egyszerűbben számon kérhetőek lesznek.
1: Azt viszont tudjuk, hogy június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. Az, hogy ez igazságos-e azon tagállamokra nézve, akik eddig ellenálltak a migráció negatív hatásainak, az már azt hiszem egy újabb kérdéskört nyithat ki, de nagyon szépen köszönöm Marsai Viktornak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: A Kossuth Rádió Kecskeméten FM 104,9. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
1: Minden egy 1956-ban elfogyasztott fagyinak köszönhető. A történet 1989-ben folytatódik. A Szikszon működő manufaktúra ma már világhírű a szakmában. Cukor, csokoládé és marcipán díszeket készítenek itt. Egyedi mintákkal és szinte mindent kézzel. New Yorkban is kaphatóak a termékeik. Idegenvezetők és kísérőnk lesznek a mai nap folyamán. A Bombaszai Dekor Kft. Ügyvezetői Kuszman Ágota és Budai Csaba. És mielőtt még belépnénk az épület, azt el kell, hogy áruljam a hallgatóknak, hogy teljesen beöltöztünk tetőtől talpig. Tehát van rajtunk egy fejháló, egy ruha is, illetve egy lábzsák.
2: Mondhatnám egy komplett méhész felszerelés, csak a fátyol hiányzik az orrunk elő.
1: De Ágota azt mondta, hogy nem elegendő, hogy egyszer kezet most, amit még egyszer majd kezet kell mosni.
2: Legalább még egyszer, igen.
1: Ennyire fontos.
2: Köszönöm szépen a megértést. Igen, a lehető legfontosabb. IFS certifikát. Üzem vagyunk, és a higiénia az egyik alapvető követelmény. A folyamatos kézmosással együtt.
1: Sőt, azt is aláírtam, hogy nem vagyok beteg, nem köhögök.
2: Igen, elvárás ez is, hogy csak egészségesen lehet belépni az üzembe.
1: Merre vezet az utunk?
2: Parancsoljon. A manufaktúrába megyünk.
1: Több mint 30 éves manufaktúrába, de azt mondta Ágota, illetve Budai Csaba ügyvezető, hogy azért a történetük, jó napot kívánok, sokkal-sokkal messzebbre nyúlik vissza, és sokkal távolabbra, több mint 100 éves múlttal rendelkezik.
2: 110 év legalább, igen, 110 év legalább. 1917-ből van egy fényképünk, ahol a cég alapító Franz Bombaszei az első cukrászoknak tartott tanfolyamot dekoráció készítésről. A fényképen nagyon komoly úriemberek látszanak, fehér kötényben, fehér sapkával, a csapka nélkül, és büszkén állnak egy torta, ülnek egy torta mögött, ami az akkor készített dekorációval van díszítve.
1: 1917-ben, hát dúl az első világháború. Hogy jutott valakinek eszébe nem tortát készíteni, hanem tortára rárakható díszeket? Volt erre alapanyag? Hát akkor még nem tudom, szerintem jegyre vették a cukrot is.
2: Mindent is. Tejporból, burgonya, keményítőből dolgoztak ki receptúrákat, amivel a marcipánt tudták helyettesíteni. Rendkívül találékonyak voltak. Mint ahogy a gesztenyepürét is babpürével helyettesítették a háborús években, ők a marcipánt helyettesítették kis diódarálékkal, krumpli keményítővel, tejporral. Így indult az üzem a 17-18-as években.
1: Csodálatos. És egyszer csak Szikszó hogy került a képbe?
2: Nagyon hosszú történet volt, tehát azért a 100 évből egészen a 90-es évek végéig a termelés Svájcban zajlott. A 90-es évek elején megalapították Magyarországon az üzemet. Kifejezetten csak manufaktúra működött, azzal a céllal, hogy az olcsóbb munkaerővel itthon kézigyártású dekorációs termékeket gyártassanak. Ezek voltak a cukorvirágok, picike kis marcipán figurák, és minden, ami gépesített volt, az megmaradt Svájcban, sőt, ők is csináltak cukorvirágokat, ők is csináltak marcipán termékeket, csak a nagy szériákat, a nagy sorozatokat csináltatták itt Magyarországon.
1: Tehát akkor még nem volt ekkora nagy globalizáció. Egy svájci cukrász, hogy talált rá éppen Szikszóra? Tehát értem, hogy Magyarországon olcsó volt a munkaerő, de miért éppen Szikszó? Miért nem mondjuk Kiskunfélegyháza vagy Soltvadkert?
2: A cég történetében rengeteg véletlen játszott szerepet. Többek között ez is egy véletlennek volt köszönhető, ugyanis a harmadik generációs Bombaszei utód, Elizabeth Eberli Bombaszei, az édesapjával megbeszélte, hogy települniük kell Kelet-Európába a hatékony érdekében. De még egy lépést nem tettek, amikor az autópálya kávézóban megismerkedett egy miskolci 56-os emigránssal, aki mesélt arról, hogy gyerekkorában Szikszón fantasztikus fagylaltot evett. Ez inspirálta Elizabethet arra, hogy eljöjjön Magyarországra, eljöjjön Szikszóra, az a cukrászda, az egy cukrászda volt, de alkalmasnak ítélte meg a területet és a várost, hogy itt alapítsák meg az üzemet. Így került ide. Egy emléktöredék, egy a akkor már 60 év körüli mérnök, Svájcban élő mérnök emléktöredéke inspirálta őket arra, hogy itt létesítsék az üzemet.
1: Ha elképzeljük, 89-90 rendszerváltás követén az sem lehetett egy könnyű kezdet a cég életében, de kik voltak azok, akik tudták Szikszón, hogy hogy kell cukorvirágokat, díszeket, csokoládé formákat, cirádákat készíteni?
2: 90-ben élt Szikszón egy cukrász fiatalember, aki otthon dolgozott egyéni vállalkozóként. Őt keresték meg, és Svájcban tanult. Több hónapot foglalkoztatták Svájcban, megtanították neki a cukordekoráció készítését. Ő hazajött, addigra itt alkalmaztunk 8-9 ügyeskező asszony, és átadta nekik a tudását. Így indult az üzem.
1: Most pedig beléptünk az üzembe, itt is egy ügyeskező asszony rögtön tőlünk balra. Jó napot kívánok! Ide lehet lépni? Lehet esetleg beszélni? Mondja el nekem, segíts el nekem, mikor kezdődött a mai nap a munka?
3: Reggel 6-kor.
1: Reggel 6-kor. Minden nap 6, tehát korán kelés van?
3: Igen.
1: Cserébe korán haza lehet menni?
3: 6:20 után.
1: 2 óra délután, 2:20 után. Mutassa meg nekem, dobozok vannak önök előtt, ön előtt, illetve balra marcipán díszeket látok, de ez, ami nekem nagyon-nagyon izgalmas, szemgolyók lehetnek ezek majd valamin?
3: Cukorból, cukormossza.
1: Ezt is ön készíti kézzel?
3: Nem, én csak csomagolom.
1: Kuszman Ágotát kérem, segítsen egy picit.
2: Szívesen mesélek erről. Ezek fánkra készülő szemek. A sorsfintora, hogy mi elkészítjük ezeket a szemeket.
1: Ugye nem forsak ki fánkra, bocsánat, hogy közben szólok.
2: Egész évben fogyasztható fánkokra. Ezek a szemek óriási raklapokon hagyják el az üzemet, elmennek egy dél-európai országba, ahol a fánkokat sütik. Ott ráteszik a szemeket, és utána egész Európában lehet őket kapni egy nagy kereskedelmi láncban. Nem mondom ki a nevét, de itt is van a városban legalább 2. Úgyhogy ezeket a szemeket meg fogjuk vásárolni itt a legközelebbi nagyáruházban.
1: Nem akarok kukacoskodni, egytől egyik, nem egyformák.
2: Tehát ezek cukorszemek, és cukorszemek. Nem is lesznek egyformák, nem.
1: Tehát nem is cél, hogy egyforma legyen, ez kézzel készül, ezek kézzel pocsogtatják rá?
2: Kézzel készülnek, és aki gyakorlott dolgozó, az meg tudja állapítani, hogy melyik kollega készítette. Mert egy minimális eltérés mindig van közöttük.
1: Tehát a világ Weimar pontján, ha utazom, igen, és látok ilyen cukorszemeket a fánkon, akkor lehet, hogyha ezt megmutatom önöknek egy fényképen, el tudják mondani, hogy ez Júlia készítette, pontosan, vagy Nóra.
2: Pontosan. Ez elő is fordult egyébként. Egy hasonló történet, nem cukorszemekkel, hanem cukorvirággal. 2000-es évek elején New Yorkban voltam. És hát van amerikai vevőnk is. Egy csodálatos édességboltban, a Gudibában láttam a kirakatban egy bombont. A bombon tetején egy világos kék virágot, és ránéztem, és azt mondtam, hogy ez nálunk készült, és nem csak, hogy nálunk készült, de tudom, hogy ki csinálta. Akikkel együtt voltam New Yorkba, ott álltak mellettem, és azt mondták, hogy az kizárt, az nem lehet. És mondtam, hogy de, ennek az ikertestvérét, ha hazaértünk, meg fogom mutatni. És így is volt. Sajnos a Gudival azóta már bezárt, kivonult az Egyesült Államokból.
1: Viszont ez a hölgy, aki készítette, még mindig a mai napig itt dolgozik.
2: Így van.
1: Na, hát ennek, igen, így kell lennie. Mit szól, dobog a szíve ennek a hölgynek, vagy esetleg a többi hölgynek? Nem tudom, csak hölgyek dolgoznak itt, ugye ez is egy kérdés majd.
2: Nem kizárólag, de 85%-ban hölgyek minek dolgoznak.
1: Na és akkor itt egy guruló zsúrkocsin tetőtől talpig legalább 20 fakban látok tálcákon sorakozó színkavalkádot. Próbálok a legfelső szintről lefelé haladni. Felül olyan, mintha ABC sorrendben, színes betűk, narancssárga, citrom, kék, lila, mindenféle formában, és ezek, hát mint egy iniciálé cirádákkal kinyomkodva, ezek is cukorból. Jó, sajtam, Ágota?
2: Nemzetközi piacra gyártunk. Leginkább az exportunk, a termelésünk 95%-át fedi. Ez a német felirat a végre iskolás leszek betűkből áll németül. Ezt anyukák, nagymamák veszik, és mielőtt iskolába menne szegény Nebuló, rengeteg muffin sütikét ehet, amin ezek a betűk vannak, és aztán kirakhatja, mihez meg tudja különböztetni őket.
1: De hogy jó, 2 hónappal még iskola kezdés előtt állunk, tehát jóval előre dolgoznak.
2: Ezek már itt maradékok, amik csomagolás után itt maradtak, de ott korábban kezdődik az iskola. Tehát ezek a termékek már ott a piacon vannak.
1: Aztán kicsi, nem tudom milyen, ilyen kis állatfigura, sárkány, kis dino. Elképesztően aranyosak, kedvesek, van karakterük, van jellemük. El tudom képzelni, hogy egyszer csak megszólalnak. Ez is mindkézzel készült. Mindösszesen 3 centi.
2: Mindösszesen 3 centi, és felismerhetően sárkány vagy dino.
1: Tündéri. És Ágota azt mondja, hogy egy ilyen pici sárkány, ha valaki ügyeskező hölgy, akkor mondjuk 5 perc, fél óra, nem tudom milyen időmennyiségben el kell tudnia végezni ilyen szép formára.
2: Ez így ránézésre 80 darab óránként, úgyhogy...
1: 80 darab? Igen. Egy óra alatt?
2: Egy óra alatt, kompletten készen ebből a sárkányból körülbelül 80.
1: És akinek csak 65 sikerül, akkor holnap ne is jöjjön.
2: Még próbálkozhatunk vele egy kicsit, de hogy nem, persze, az elején senkinek nem sikerül 80-at.
1: Kézügyesség, monotonitás, mi kell ehhez?
2: Szép érzék, pontosság, és monotonitás, tűrés, az is kell valóban.
1: Alatta menjünk tovább a sorokba. Itt hozzá lehet, nem merem megfogni, mert ugye kezet ezek mostunk, élelmiszerek.
2: Kezet mostunk,
1: ezek a kis piros díszek, csillagokkal.
2: Ezek karácsonyi gömbök, karácsonyfa gömbök. Ott aztán kisebb
1: boldog
2: szemek vannak.
1: Születésnap felirat.
2: Boldog születésnapot felirat.
1: Virág, kis törpe, a kis törpének a talpacskája, az összes új kirajzolható és kivehető pontosan.
2: Az összes új pöttyökből áll, most le kéne számolni, hogy 5 vagy 6 pötty van. Nem csak 5, jó, akkor nem 6. 6 lábú, jó van.
1: És akkor itt van egészen más tematika, ez meg van sütőtök, Halloween. És Halloween, és szörnyek.
2: Halloween-i, sőt, karácsonyi Mikulás virág.
1: Picit abszurd, hogy 40 fokos hőségben karácsonyi díszeket látunk, de hát ennyibe előre kell dolgozni.
2: Sőt, Mikulás fejek, a szemek, amik elmennek délre, és aztán visszajönnek egész Európába.
1: És akkor a hölgyek pedig szorgosan, mindenki kezében egy-egy habzsák, és a Ágota, amiről szemekről beszélt, és több ezer készült, ezt most akkor tényleg látom, hogy egy perc leforgása alatt, vagy fél perc leforgása alatt kész lesz ez a sor, ami összeszám hányszor, négyszer, hát olyan 50 darab szem, szer 2, tehát 100 szem elkészül.
2: Igen, 100 szem elkészül, de nem 100 készül egy óra alatt, hanem több mint 400, ugye? 450.
1: Hagy kérdezzem meg, jó napot kívánok, kihez van szerencsém, Belényi Barbara vagyok.
4: Kovácsné Kárpát Judit.
1: Judit, mióta nyomogatja ezeket a szemeket?
4: Csak 12 éve.
1: Csak 12 igen. Éve. Nem adta össze, ugye? Senki, még az unokája se, hogy ez hány szem golyót jelent.
4: Naponta olyan 17 ezer körül.
1: Mutassa, hogy kell csinálni. Tehát belenyomta a tégelybe a csokoládé színű cukormasszát. Pillanatokon belül 1, 2, 3, 4, 5,
4: jó.
1: És megvan a 6 szem. Hogy bírja ezt a monotonitást?
4: Szokni kell, meg lehet szokni.
1: Düroham sosem volt? Hát, nem tudom képzelni, hogy egyszer csak dürohamot kapok, és szórom az egészet, és
4: olyan,
1: itt hagyom.
4: Olyan nincs. Türelem kell.
1: Hogy talált rá?
4: Mondták, hogy van itt felvétel, kereskedelmet meguntam, és akkor úgy, az mások volt.
1: Sok idő volt, még beletanult?
4: Igen, mert nem ezzel kezdi mindjárt az ember.
1: Mi az első lépés annak, aki szeretne itt elhelyezkedni?
4: A termékekkel megismerkedni, megnézni, figyelni a többieket, hogy na, mi a menete.
1: És amit még nem csinál, de mondjuk vágyna rá, hogy az a szakma hát csúcsa.
4: Nincs. Már ma hónap nyugdíjba megyek, nekem ez a tudás elég ide.
1: Mi lesz a nyugdíj után?
4: Hát szeretnék maradni dolgozni.
1: Szeretne maradni dolgozni?
4: Ha az egészségi állapotom bírja.
1: Nem tartom fel, mert szerintem nem lesz meg az a sok ezer szempár, amiről beszélt. További kitartást és jó munkát kívánok. Gyarmati Péter szerkesztő azt kérdezte az előbb, hogy lehet-e hibázni?
2: Hogy ne lehetne hibázni, persze, hát az elején 3 hónap próbaidő alatt esélye nincsen senkinek 5000 termék minden munkafázisát elsajátítani. A lényeg az, hogy az akarat meglegyen, a szándék meglegyen, és legyen egy tendencia, hogy minden nap jobb, és több termék készül, és ennyi elég is hozzá.
1: Azt mondta Ágota, hogy 8 hölgyel kezdtek itt 89-90 dereken a Szikszó üzemben. Ma mennyien dolgoznak Budai Csaba?
5: Összességében 60 a létszám, ebből a termelés részen 45 fő körülbelül. De ez megosztik, a 3 üzemegységünk van, manufaktúrában 18-an vagyunk most, ahol jelen pillanatban.
1: Közben jobbra tekintek, és a falon olyan, mintha egy kulcs akasztó állványt látnénk, de ezen különböző formák vannak, pogácsa szaggatók és mindenféle Igen, kivitelben, pontos. Szívecskében, harangban, tényleg bámulatos, van vagy 40 féle forma.
5: Igen, pontosan kiszúró formák, különböző formákhoz vagy alakokhoz, de nevértől a karácsonyfáig, a különböző szezonális termékekhez kapcsolódóan láthatóak a kiszúróink. Ezekkel igazából a mintakészítés során szoktuk használni őket, és ha egy termékünk nagyobb szériában készül, a piac jól fogadja, akkor készülnek hozzá ennek a sokszorosított változatai, és utána már a termelés során azokat használjuk, amivel hatékonyabban egyszerre egy mozdulattal több formát is ki tudunk akkor alakítani.
1: Hallgok közben valamilyen hangot, oda mehetünk esetleg, hogy mi okozza ezt a hangot? Á, ez a keverőtel, mondanám, hogy a dagasztótel, de itt biztos nem dagasztanak. Mi
5: történik? A keverőgépeink, planétás keverőgépek, ezekkel habosítjuk ki ugyan a cukormasszát, amivel dolgozunk.
1: És a hölgy pedig egy nagy hordóból szedi ki, ezt már a felhabosított.
5: Ezt mi úgymond nagy masszának hívjuk magunk között itt az üzemben.
1: Olyan, mint egy felvert tojásfehérje egyébként, jó kemény az állaga, de kenhető.
5: Igen, de ez még a habosítás előtti állag, amit most látunk, és ez kerül bele a keverőgépbe, és ez még egy valamivel könnyedebb lesz, vagy egy ilyen légiesebb lesz, mert hogy még valamennyi levegő belekerül. Azért, hogy utána ez kézzel habzsákba töltve formázható legyen.
1: Porcukor, vagy cukor és tojásfehérje?
5: Ez zselatinos massza, amit most látunk, de egyébként dolgozunk igen tojásfehérjéssel is, sőt van vegán változatunk is cukormasszából, ahol egy növényi származékkal érjük el azt a hatást, hogy ki tudjuk habosítani a terméket. De igen, ez alap esetben a fehér színű, ugye abban színezék nincs, más adalékot nem tartalmaz, csak a porcukrot és a zselatint, vagy a tojásfehérjét, vagy a vegán változatnál ezt a növényi kivonatot.
1: Az, hogy itt minden kézzel készül, de egyébként nagyon nagy mennyiségben, tehát van gyártósról, van gépesítés is, tehát a modern technológiát ötvözik a kézi munkaerővel. Ez még igény mondjuk egy megrendelőnek, hogy ne legyen nagyon egyforma, egy tucat, hogy minden pici szem másképp nézzen, számít? Vagy másképp nem lehet megoldani?
5: A mi üzletpolitikánk az az, hogy nem a egy-két nagyobb multinak szeretnénk a beszállítói lenni, hanem Európa szerte, vagy világszerte több mint 5000 céggel, vagy cukrászdával, étteremmel, szállodával állunk kapcsolatban.
1: Ez hány terméket jelent évente?
5: Termékből is több mint 5000 féle termékünk van, és akkor még azt nem is veszik hozzá, ami a csokoládénál az egyedi feliratos, ami csak egy-egy kimondottan felhasználónak készül, azokkal ez szám még több, és ez ugye napról napra bővül is, ahogy az újabb megrendelések érkeznek, úgyhogy egy nagyon szerteágazó palettánk van.
1: Legtávolabbi ország?
5: Japánba azt tudjuk, hogy nem közvetlenül szállítunk, de oda biztosan tudjuk, hogy eljutnak a termékeink. Az Egyesült Államokból oda közvetlenül van két nagy kereskedő partnerünk is, akik keresztül megtalálhatók a termékeink, és Közel-Keleten is, de én gyanítom, hogy Dél-Amerikába is ugyanúgy eljut, vagy akár Dél-Afrikába is, mert nem tudjuk mindig végigkövetni, tehát hogy ugye tovább felhasználásra kerülnek a termékek, és hogy a késztermék, amin a mi díszeink is rajta vannak, hogy hova mindenhova jut el, az tényleg a világ bármely pontján felelhető akár.
1: Megvan már a kapcsolat, vagy azért ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni, igenis ezt be kell mutatni, új formákat kell kitalálni, szóval ez mennyi, az a kreativitás mennyire fontos, vagy itt már egy nagyon-nagyon kidolgozott, betanult, 100 éves hagyományt visznek tovább?
5: A 100 éves hagyományokra alapozva a piac mindig keresi az újat. Itt is, mint a divatvilágban, azért visszatérnek trendek időnként, de persze mindig megújítva, meg az adott új technológiához igazítva szélesedik az a terület, ami meg tudunk valósítani adott anyaggal is.
1: Mi az, ami most nagyon megy, amit most nagyon keresnek?
5: Még mindig a szezonális, talán a karácsonyi szezonhoz kötődően a különböző a Mikulásnak a különböző fajtái, azok, amik talán a legjelentőbbek.
1: És olyan is előfordul, hogy mondjuk Párizsban egy nagy cukrászat kitalálja, hogy ő szeretne mondjuk Eiffel torony formájú csokoládét a torta tetejére, különböző díszekkel, formákkal, színekben, és akkor ezt elküldik, ezt önök megtervezik, és aztán kivitelezik.
5: Létezik ez a változat is, amikor egy új termék alakul, hogy egy vevői igény van, ők küldenek egy elképzelést, akár egy fotót, vagy leírják, hogy mit szeretnének, az alapján mi készítünk néhány mintadarabot, elküldjük vissza, és akkor kiválasztásra kerül, illetve az új termékeknél mi saját magunk is így igyekszünk mindig megújítani, minden következő szezonra egy-két újdonságot behozni a meglévők mellé.
1: Hogy lépjek közben oda a hölgyekhez, mert most elképesztően érdekes dolog történik. Kihozták ezt a cukormasszát egy nagy üstben, és az üstben gyönyörű hófehér, tehát tényleg legszívesebben belenyalintanék, de nem fogok, tudom, az tilos, igaz? Tehát, hogy ezt csak is szemmel szabad nézni. De hogy nem tilos, itt mindenki mondja, Ágota és Csaba és...
6: Én soha meg sem nyalom.
1: Hogy szólíthatom?
6: Én Zsuzsa vagyok.
1: Zsuzsa, nem csak kikeverte, hanem végigment a gyártósoron, tehát úgy tűnik nekem, hogy nem csak azt tudja, hogy kell a habzsákokba belevarázsolni spatulával ezt a olvadó folyóhabot, hanem ki is keverte.
6: Igen.
1: Otthon is meg tudná ezt csinálni? Már fejből megy?
6: Hát, 98-tól itt dolgozom.
1: 98, a kezdetek óta itt van?
6: Hát még nem kezdett, de az elején.
1: De dolgozott azzal a 8 hölgyel, akik a kezdetekkor itt voltak.
6: Hogyne.
1: Mi volt akkor, és mi változott azóta?
6: Hát akkor nyugisabb, most már nagyobb az elvárás.
1: Hát mindig többet és többet várnak el tőlünk,
6: persze.
1: Mert hogy a gépek közben itt vannak mellettünk.
6: A gazdasági helyzet, ahogy növekszik, úgy nekünk is ügyesebben többet kell csinálni.
1: Nem unalmas egy idő után ugyanazt csinálni egész
6: nem,
1: nap, órákon
6: én
1: át?
6: Én szeretem. Már nyugdíjas vagyok, és még mindig itt dolgozom, mert szeretek ide járni, itt dolgozni.
1: De csönd van, még csak azt sem mondanám, hogy beszélgetnek hölgyek, vagy csevegnek,
6: szoktunk
1: vagy csak miattunk
6: néha.
1: Vannak
6: nem,
1: csöndben?
6: Nem, szoktunk néha, de mikor nagyon ide kell koncentrálni, akkor nem.
1: Otthon van még kedve ilyet csinálni?
6: Hát otthon nem. Nem csinálok ilyet.
1: Senkinek.
6: Gyerekeknek unoka. Szoktam sütni, unokák.
1: És van, hogy azt mondják, hogy nagyi, csinálj nekem olyan marcipán figurát, hogy legyen rajta egy unikorn is, meg két csillag, azt
6: olyat
1: nem kérnek.
6: Nem.
2: Ilyet kérnének a gyerekek, vagy az unokák, akkor a lányod megcsinálná, aki a világ legügyesebb marcipán figura készítője, vagy cukorvirág készítője, aki szintén nálunk dolgozott, amíg megtehette, de így, hogy sok kisgyereket, 3 kisgyereket nevel, így pillanatnyilag nem teheti meg, így a gyereknevelés lett az elsődleges, de biztos vagyok benne, hogy csinál nekik bármit is.
1: Tehát innen ment az üzemből szülni az ön lánya, aki
6: persze,
1: szintén itt
6: persze.
1: dolgozik.
6: Hát még úgy is, utána is csak a férjének megváltozott a munkahelye, és azért otthoni cserébabákat fest, amit otthon meg tud csinálni.
1: Az is kreatív, és az is kézműves, az is kézi munkát igényel. Hát akkor őt várják vissza. Anya és lánya egy asztalnál ültek?
6: Nem. Ő ott ült.
1: De azért fél szemmel csak nézte.
6: Hát igen, bele is szóltam, hogy ez odafigyeljen, mert én nem tudtam megállni azt, hogy ne szóljak bele, hogy nehogy legyen valami baj.
1: Mit szeret ebben csinálni?
6: Hát ha azt elmondom, mikor idejöttem, csináltunk nárciszt, és nem állt rá a kezem. Éjszaka felébredtem, és azon gondolkodtam, hogy is kellene, hogy sikerüljen. Bejöttem, már alig vártam, hogy kipróbáljam, amit gondoltam, és így.
1: Éjjel kreatív és álmaiban megjön a megoldás.
6: Igen.
1: És van olyan, hogy megálmodik egy új formát, vagy egy új cirádát, és esetleg bejön és megosztja Ágotáékkal, vagy a hölgyekkel? Kipróbálnak új dolgokat?
6: Hát persze, szoktunk.
1: Kedves hallgatóink, most egy hétre búcsúzunk a Szikszói Cukrász Manufaktúrából, a helyszínen a felvételeket. Farkas Bálint készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Bancsók György és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönjük, hogy velük tartottak. Ezt az adást még 60 napig meghallgathatják a Világhálón címünk www.mediaclick.hu.

0: Kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett támadások, amelyeket

0: tájékoztatást a kormányfő. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználását érintő terveit, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból egyebek között támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, és megújítják a HÉV, valamint az Intercity flottát is. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Ma kezdődik, és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. A részletes műsor és az ünnepi könyvhét weboldalán olvasható. 21 órakor Mexikó a Dél-Afrikai Köztársasággal méri összetudását a 2026-os labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Az idén először 48 nemzeti válogatott részvételével rendezett torna mind a 104 mérkőzését az M4 Sportban élőben követhetik. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul majd.
1: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten néhány június elejé jeles napot, illetve hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatunk be. Zenei összeállításunkban a Sziget köz és a Csalló közzenéből hallanak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A jeles napokat kezdjük mindjárt a legismertebbel, június 8-ával, Medárd napjával. A 40 napos esőre vonatkozó hiedelem mellett talán kevesebben tudják, hogy az ellenkező esetre is érvényesnek tartották az előrejelzést, azaz, ha nem esik, ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 40 egyébként bibliai szent szám, és Szent Medárdnak, a 6. századi pikárdiai püspöknek valójában semmi köze az időjáráshoz. Csak egy halála után elterjedt legenda köti őt az esőhöz. Eszerint egy kicsapongó társaság nem hallgatott a szent életű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső vette kezdetét, elmosva a mulatozókat. A bukovinai magyarok hite szerint e napon kezdődött az özönvíz, hiszen akkor is 40 napig esett. A jászságban úgy tartották, hogy Medárd napján nem szabad fürödni, mert a vizek királya áldozatot követel a napon, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. A déli ország részekben úgy vélték, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú, viszont bő lesz a szénatermés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetettek lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Az ipoly balogiak szerint Medárdkor van a szénakaszálás ideje. Június 10-én Margit

napján IV. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. Medves alján, a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot Legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A vajdaságból származik az a hiedelem, miszerint Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13-a, páduai Szent Antal napja. Alamizsnás páduai Szent Antalt a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a házi állatok védelmezőjének tartották. De a január 17-i remete Szent Antalhoz fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták páduai Szent Antalra is. Ezért igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyó Csoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüzének nevezett bőrbetegség, azaz az orbánc gyógyítása is, melyet legtöbbször ráolvasással kezeltek. A bőrgyulladások ellen sok helyen a tűzgyújtás tilalmával védekeztek. Baranyában viszont az enapon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 13-a Zentán férjósló nap volt. A leánynak ehhez egész nap kenyéren és vízen kellett böjtölnie, majd éjfélkor át kellett lépnie az ágyat, gyertyát kellett gyújtania, és tükröt téve maga mellé ki kellett mondania, hogy Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. A tápjú mentén tartottak ilyenkor a nagy esőktől. Azt mondták, Szent Antal elviszi a szénát. Ezen a napon népszokás szerint kenyeret, alamizsnát osztottak a szegényeknek és a betegeknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban június elején népszokásokat és hiedelmeket elevenítettünk fel. Zenei összeállításunkban a Szigetköz és a Csallóköz zenéiből hallhattak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
2: Mai műsorunk tartalmából.
3: Mind nemzetiségi szinten ruszinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az őpüspöki időszakában.
2: Emlékalbum jelent meg Sztojka Sándor kárpátaljai görögkatolikus pap emlékére.
4: Annak idején, a 90-es évek legelején ez a folyóirat úgy indult, hogy a Kárpát-medence vagy Kelet-Közép-Európa kisebbségeire hívja fel a figyelmet. És ez alapvetően egy tudományos folyóirat, ahol mindenek előtt kisebbségtörténet, kisebbségpolitika, szociológia, demográfiai írások jelennek meg, illetve túlnyomó többségben ilyen tematikájú lapszámokat szerkeztünk.
2: Bemutatták a Pro Minoritate folyóirat legújabb lapszámát.
5: Elmondhatjuk, hogy a csodát is ünnepeljük, a közösségnek a erőnlétét, egy-egy közösségnek az összetartozását, egy-egy közösségnek az újbóli lendületvételét, egy-egy közösségnek a nemzedékeket felnevelő vállalását, szolgálatát, eltökéltségét, szívóságát.
2: 80 éve alakult a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Üdvözlöm Önöket, Veres Emese gyöngyvér vagyok. Következnek témáink bővebben. Sztojka Sándor görögkatolikus püspök korának egyik legbefolyásosabb embere volt Kárpátalján. Emellett a szegények elkötelezett támogatója. 1932 és 43 között vezette a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, abban a korszakban, amikor Kárpátalja csehszlovák fennhatóság alá került, és nehéz volt a megélhetés. Sztojka Sándor tevékenysége a hét és kitartás példája a kárpátaljai görögkatolikusok számára, akiket az elkövetkező közel fél évszázad során a szovjet uralom alatt üldöztek, egyházukat betiltották, és csak 1989 óta gyakorolhatják újra szabadon hitüket. Sztojka Sándor emlékére most egy albumot jelentettek meg, Iváncsik Attila összeállítása.
6: Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban mutatták be a Sztojka Sándor életéről és munkásságáról szóló emlékalbumot. Szakál Imre, a Beregszászi Egyetem rektorhelyettese kiemelte, Sztojka Sándor püspöksége alatt minden nehézség ellenére felszentelt 128 papot, 76 templomot és iskolákat épített.
7: Szerepe megkerülhetetlen, részben azért, mert egy nagyon különleges történelmi korban élt. A két világháború közötti Kelet-Európa, de tulajdonképpen egész Európa egy nagyon sajátos átmenetben találta magát az első világháborút követően, ami gyakorlatilag a második világháború végéig tartott. Aminek az egyik nagyon fontos jellemzője volt egyébként az államnak a visszahúzódása. A háborús összeomlás, az új állami határoknak a kialakulása, az erőszakcselekményeknek a folytatódása a háború után, ez tulajdonképpen az emberekben azt a benyomást keltette, hogy az a fajta állam, amit ők korábban ismertek, legyengült, és nem tudja ellátni a feladatait is. Ebben a helyzetben egyébként az egyházaknak és Kárpátalja tekintetében a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének nagyon fontos szerepe volt, és minden püspök, így Sztojka Sándor püspök is bizonyos tekintetben egy ilyen válságkezelő üzemmódban volt folyamatosan, és úgy gondolom, hogy maga ez a történelmi környezet, ami számára kihívásokat állított, és ő erre megpróbálta a lehetőségéhez képes reagálni, igazából ez, ami az ő szerepét mindenképp felnagyítja. És ebben még azért azt is el kell mondani, hogy maga az a szűkebb közeg, amiből ő mozgott, az is nagyon sok kihívással volt tele. Különböző politikai frakciók között kellett vívódnia, és alapvetően egy rossz gazdasági helyzetben lévő és szociális tekintetben elesett lakosság volt az, amely a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének a híveit alkotta. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképp, és ezekre a kihívásokra adott válaszok azok, amelyek mindenképp alkalmasat teszik őt arra, hogy emlékezzünk rá.
6: Sztojka Sándor püspöknek sikerült hozzájárulni a nemzetiségek közötti békéhez Kárpátalján és a konszenzushoz a politikai erők között, hangsúlyozza Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
8: Önmagában képes volt gyakorlatilag a kárpátaljai nemzetiségeket valahogy összehangolni. Talán találó név az, amit róla szoktak mondani, hogy a legnagyobb ruszin, akit nyilván tartanak, vagy ahogy tekintettek rá a ruszinok. Tehát mind nemzetiségi szinten ruszinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az őpüspöki időszakában. Másik fontos tulajdonsága volt, hogy a politikai irányzatokat is hasonló módon valahogy ki tudta egyenlíteni önmagában, mintha egyfajta ilyen közös nevező lett volna Szolyka Sándor püspök, és ugyanígy a társadalmi különbségeket is. A szegényebb rétege Kárpátaljának, mind az értelmiség, a tehetősebb réteg is képes volt vele beszélgetni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy nem megtanulható, hanem a személyiségéből fakadó képessége volt Szolyka Sándor püspöknek.
6: Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ajkú híveiért felelős püspöki helynök arról beszélt, Kárpátalja rendkívül szegény vidék volt, az emberek nagy része támogatásra szorult. Szolyka Sándor püspök pedig igyekezett hitben, lélekben és anyagiakban is segíteni a nélkülözőket.
9: Püspöki elmondata is az lett, az Úr lelke rajtam elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Megpróbálta ige hirdetésével vigasztalni a népét, örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta életével ezt hitelesíteni, és természetesen megpróbálta tetteivel is, amennyire rajta múlott, hogy azokat a szociális akciókat, akár a pászka akciót, hogy minden ruszinnak az asztalán húsvétkor pászka legyen, vagy más módon próbálta segíteni őket, mindig mindent megtett, ami lehetőségeihez mérten lehetett. Mai világban nagyon nagy szükség van erre az együttérzésre. Talán a mai ember elfelejti azt, hogy mit jelent a szegényen élni. Szoktuk mondani, ugye, hogy szegény, szoktuk mondani, hogy nehéz, szoktuk mondani, hogy hát itt sem, ott sem működnek úgy a dolgok, de úgy gondolom, hogy az az igazi szegénység, amiről a püspök ott beszélt, vagy amit élt meg, nagyon-nagyon messze áll a mostani szegénységtől.
2: A kárpátaljai görögkatolikus püspök Szolyka Sándor emlékére albumot adott ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye. A tegnap Budapesten bemutatott folyóirat témája sokkal könnyedebb volt, mint a kárpátaljai emlékalbumé. A Kárpát-medencei gasztronómiával foglalkozik a Prominoritate folyóirat legújabb lapszáma, amelyből kiderül, milyen fontos szerepet játszik a gasztronómia a nemzeti identitás megőrzésében. A nemzeti széttagoltságunk ellenére a gasztronómia arculatai a mai napig megmaradtak szerte a Kárpát-medencében. A lap főszerkesztőjével, Kós András Lászlóval, Király Levente beszélgetett.
10: Milyen filozófia, célkitűzés, gondolatiság hozta életre ezt a Prominoritate folyóiratot?
4: Annak idején, a 90-es évek legelején ez a folyóirat úgy indult, hogy a Kárpát-medence vagy Kelet-Közép-Európa kisebbségeire hívja fel a figyelmet, és ez alapvetően egy tudományos folyóirat, ahol mindenek előtt kisebbségtörténet, kisebbségpolitika, szociológia, demográfiai írások jelennek meg, illetve túlnyomó többségben ilyen tematikájú lapszámokat szerkeztünk. Én most már több mint 25 évet vagyok szerkesztője a lapnak, közel 20 éve főszerkesztője, és én azt találtam ki, hogy az egyik lapszám a téli egy picit túllépjen ezen a nagyon-nagyon lehatárolt kisebbségtörténet, szociológia, kisebbségi jogi alapvetéseken, és egy picit könnyedebb téma legyen, de ugyanígy tudományos szándékkal, tudományos igénnyel. Ezért volt már közlekedési lapszámunk, volt már Kárpát-medencei borászatokkal foglalkozó lapszámunk, volt Kárpát-medencei zenével foglalkozó, illetve kisebbségi zenével foglalkozó lapszámunk, és hát most ez a gasztronómiai lapszáma úgymond az utolsó ilyen felüdülés, ami egy picit kitekint.
10: Mert hogy egyedülálló gasztronómiával rendelkezik Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély, ezt igyekszik egy picit bemutatni ez a mostani kiadvány?
4: Ez egy különleges kiadvány lett, igen, valóban ez volt a szándék, és ebbe partnerre találtunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársaiba, viszont nagyon érdekes, hogy három nagyon különböző tanulmány született meg, és került be a lapszámba, hogy ez a lapbemutatón is elhangzott. Bekerült egy olyan, ami egy balassagyarmatról származó, Erdélyen, Olaszországon keresztül Amerikába karriert befutó, majd Erdélybe visszatérésről gyűjtő Kövi Pál, aki aztán a magyarországi gasztronómia felvirágoztatásáért is nagyon sokat tett. Egy Dréher család, ugye, akik nem magyar származásúak, hanem gyakorlatilag német felmenőkkel vagy német családként költöznek Magyarországra, és az egyik leggazdagabb magyar családdá válnak, és magyar identitásúvá válnak. Illetve hát nem utolsó sorban a Magyarországról a 30-as évekbe távozó Friedler, később Floris néven ismerté vált csokoládé, illetve desszertkészítő, aki az angol királyi család, illetve hát nem utolsó sorban Winston Churchill születésnapjára készítette a tortákat. Tehát a három történet nagyon-nagyon különböző, de mind a három valóban arra utal, hogy annyira sokszínűek, annyira szerteágazó ez a Kárpát-medencei gasztronómiai élmény, amit Kövi Pál tudott legjobban leírni, hogy a dél-francia észak-olasz, illetve a kínai konyha mellett az erdélyi konyha az, ami igazán meghatározza a világ gasztronómiájába.
10: A magyar kisebbségek identitása, kultúrája mennyire gazdag más népek, országokéhoz képest.
4: Azt is mondhatnám, hogy az ember a hasán keresztül indul el valamilyen irányba, ha már itt a gasztronómiáról beszélünk. Teljesen egyértelmű, és elhangzott itt is, hogy múzeumnak van egy több éve, majdnem egy évtized elindított kiállítás, az édeskövetek, ami magyar desszerteket mutat be nemzetközi térbe, és hát kiderült jó néhány országban, hogy ezek a desszertek ismertek és köztudottak. Nem utolsó sorban Rigó Jancsi horvát nemzeti desszertként is ismert. De ugyanezt mondhatom, jó néhány olyan van, amit nagyon nehéz elhatárolni.
10: Rákóczi túros,
4: pont igen, de annak is van egy olyan román változata, ami most nem jut eszembe a neve, hogy ők miként használják, de igen, hogy valóban átvesszük egymástól, és inspirálódnak a népek, nemzetek konyhája is. Van egy fantasztikus gasztroantropológus, Mircea Grózának hívják a Szilágyságba, aki úgy tud románul beszélni fél órán keresztül az erdélyi gasztronómiáról, hogy nyelvileg semmit nem értünk belőle, hiszen folyamatosan magyarról románra fordított szavakat használ ebbe a történetbe. Ezek fantasztikus sztorik. Abból adódóan, hogy azért a Kárpát-medence egy elég nagy földrajzi terület. Nagyon nagy különbségek vannak, hogyha úgy tetszik, a felvidéki és az erdélyi, vagy a barcasági csángók, és mondjuk a Fiume környéki magyarok közötti kultúra is teljesen más, vagy sokszínű. Ezekben egyértelműen benne van az is, hogy a szomszédos, vagy az együttélő nemzetek, népektől átveszünk mi is, mi magunk magyarokként is, illetve nem utolsó sorban átadunk mi magunk is, ahogy a gasztronómiát is mondtam. Ugyanilyen a népviselet, ugyanilyen a népzene, ahol ezek a fajta áthallások nagyon-nagyon megjelennek. Elég Bartók Bélára gondolni, aki ugye hatalmas népdal kincset gyűjtött Erdélybe, Magyarországon, és nem utolsó sorban egyébként Románia szerte is, tehát Románia területén is. Ezek minden területen jelen vannak. Tehát azt kell mondjam, hogy a kultúra bármely szegmensében, az irodalomban is ugyanígy jelen vannak. Az a erdélyi száz irodalom, amit megél, azt mi erdélyi magyarok egyértelműen értjük és értelmezzük, és tudjuk, hogy az rólunk is szól, miközben németül írodott. Azt gondolom, hogy evidenciák, hogy ezek léteznek, működnek, és ebben mi nagyon-nagyon-nagyon sok színűek tudunk lenni, és nagyon-nagyon sok különböző régiója van a Kárpát-medencének, ahol a magyar kultúra nem csak hogy otthon van, hanem átvesz, és ugyanakkor átad kulturális impulzusokat.
2: A nemzeti széttagoltság, de a más nemzetiségekkel való együttélés is egy sokszínű kultúrát eredményezett a Kárpát-medencében. Ebből kaphattak ízelítőt a Prominoritate folyóirat olvasói is, de a délvidéki Pancsova magyar közössége is, amely ünnepelt. Éppen 80 éve, 1946. június 4-én alakult meg a településen a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A közösség a Nemzeti Összetartozás napja jegyében ünnepelte meg a jubileumot. Mindenki örömére megtelt a nagy terem, ünnep volt a javából. Konya Kovács Otília is az eseményen járt.

0: Kemény Mária, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület oszlopos tagja.
1: Nagyon örültünk, hogy végül elkészült ez a helység, mert ugye 3 évig tartottak a munkálatok, és meddig készültünk, és nagyon örültünk, jó hangulat volt, énekelve takarítottunk, és most még nagyobb öröm van bennünk, mikor lássuk, hogy tele van a terem, és hogy bebírjuk mutatni azt, amit mi itt szoktunk csinálni, úgy szeretettel énekelünk. Sajnos táncosok most nincsenek, de én remélkedem egy nap, hogy lesznek, hogy majd jön még gyerek ezután, de van utánpótlás, úgyhogy nagyon örülünk.
0: Ki mindenkivel foglalkozik?
1: Nekem van 2 énekcsoportom, a Pántlika énekcsoport, aki már ugye 8 éve működik. Most sajnos 3 nem bírtak eljönni egyetem, és akkor nem élnek itten, nem bírnak mindig eljönni, úgyhogy most máma csak 3-an lépünk fel, és a fiatalok, a Lángvirág énekcsoport. Meg kell mondjam, hogy egyik kislány Pancsováról jött, a másik Hertelendi falváról, és a harmadik és negyedik Székelykevéről. Úgyhogy összetartozunk, és ez is fontos számunkra, magyaroknak itt a szórványban, hogy van ez az összetartozás. Nagyon örülnek, nagyon lelkesek, és nekem is ezt a örömet ébresztik, hogy akarnak tanulni énekeket, szeretnek énekelni.
0: Erős Mária kiállítását láthatja itt a nagy közönség. A székelyvarottasból a legszebb munkái vannak itt.
2: Hagyományos székelyvarottas, amit én már gyerekkoromban megtanultam, és azóta is csináltam, csinálok, úgyhogy átlagban olyan kézi munka, ami a lakásokban megfelel. Vannak párnák, falvédők, terítők, akkor ilyen apróságok, valami táska, meg mit tudom én, még ilyes valamit, így, hogy...
0: Bibliának a fedő.
2: Igen, ugye? Na, az is, persze, azt is. Hát azt szeretik a templomba, amikor mennek, akkor szeretik az emberek, hogy a Biblia meg az énekeskönyv szépen nézzen ki.
0: Az ősök hagyományát, ezt a székely varottast, gondolom, hogy nem sokan próbálják az utókornak átmenteni, de miért? Mert nyilván, hogy nagyon nehéz.
2: Igen, ez hagyományos székely varottas, amit csak mi csinálunk. Székelyek, ez szállán varott hímzés, ami számolásra viszünk át nagyon jó minőségű anyagra, és számolással vigyük át. Nagyon aprólékos munka és sok időt igényel, és tévedés nincsen, mert ha egy szállat eltévesztesz, akkor tovább nem lehet varni, ki kell bontani. Úgyhogy elég nehéz, gondolom. És a másik dolog az, hogy ha megfordítsuk a visszáját, ott is minden szál helyén kell álljon, csomó nincs, se előtte, se utána. Úgyhogy a kezdésnél is, a befejezésnél is a cérnát el van dugva, úgyhogy nincs sehol csomó.
0: Egy nagyon szép jubileumot ünnepel a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 80 éves múltra tekint vissza. Ranc Károly elnök, mi mindent rejtett ez a 80 év?
3: Nem csak 80, itt több mint 80, 150-160 évvel is ezelőtt mondjuk a Gromon Dezső férfi kar már jelen volt, aki abban az időben nagyon benne volt a magyar kultúrának az ápolásában. De hát múltak jött az első világháború, második világháború, és 1946. június 4-én meg lett alapítva a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Akkor több néhány százan voltak magyarok, akik egyhangon elfogadták ezt az indítványozást, és na, ma mai napig is élünk, többé-kevésbé. Minden nap a kilincs megnyílik, jó néhányszor jövünk, megyünk, vagyunk.
0: Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, mit mondaná ennek az ünnepség kapcsán?
4: Elmondhatjuk, hogy a csodát is ünnepeljük, meg a közösségnek a erőnlétét, egy-egy közösségnek az összetartozását, egy-egy közösségnek az újbóli lendületvételét, egy-egy közösségnek a nemzedékeket felnevelő vállalását, szolgálatát, eltökéltségét, szívóságát, és ez azt gondolom, hogy itt a délbánságban még fokozottabban igaz, és azt is nagyon fontosnak tartom minden ilyen alkalommal, amikor itt vagyunk a Szórványban, a Sziget Magyar vagy Szórvány Magyar közösségekben, hogy elmondjam, hogy tanulni jön ide az ember, és pont ezt tanulni, hogy milyenné válhat egy ünnep, amikor egy kis közösség a megmaradásáért nap-napra rá küzd, de ebben a küzdelemben ott van egy édes öröm az, hogy minden héten itt vannak együtt, többször egymásra csodálkoznak, megörülnek a másiknak, és nem, mint hogyha ez a tömbben nem így volna, nem, mint hogyha ez a tömbben nem így működne. Azt gondolom, hogy ez az egymásra való odafigyelés itt még erőteljesebb. És az, hogy miként tudja ez a 80 év alatt bevonni akár a Petőfi, az újabbnál is újabb generációkat, vagy miként tudja megtartani a középkorosztályt, vagy az idősebb korosztályt, akár a 90 évesekig itt Erdei Ernő bácsira is gondolva, vagy Balassa Júlia nénire is, azt mutatja, hogy ahogy a régi családmodellek is, mindenkire oda akarnak figyelni. És ezért jó ide betérni, érzi ezt az ember itt most a felújított színházterem falai között, hogy nagyon komoly története és nagyon komoly történelme van ezeknek a falaknak, ezeknek a deszkáknak itt a padlón, vagy a színpad deszkáinak, hiszen volt itt annó operettest, volt itt folyamatosan színjátszó élet, néptáncos élet is, és most megmaradt az irodalmi élet, megmaradt az ismeretterjesztő élet, a mesemondó élet, a népi ének élet, és csodálatos és felemelő az, hogy például itt található a Délbánsági Szórvány Központ irodája is.
5: 80 éve alakult meg a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Ezt ünnepelte a közösség a Nemzeti Összetartozás napján.
6: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
5: Lovas bemutatók, parasztfogathajtó verseny, néptánc, népzene és egyéb bemutatók tarkították az 5. Barcaói falusi lovas napokat Brassó megyében. Ugyan égi áldásból sem volt hiány, a két nap alatt többször kellett az esernyő, de a fesztiválon mégis jó hangulat uralkodott. A szervező Balogh György Egyesület elnökét, Sipos Zoltánt hallják.
7: Az elmúlt 5 évben hozzászoktunk jóhoz, rosszhoz, széphez, csúnyához, bátorításhoz és ellenszenvhez egyaránt. Én azt gondolom, hogy Barcaui falu ismét bizonyította, hogy méltó ősei gondolatvilágához, méltó ősei emlékéhez, ugyanis az időjárás függvényében egy valóban szép és felemelő rendezvényt sikerült létrehoznunk, ahol ismét a lovak, a lovas kultúra került előtérbe, viszont emellett ott voltak a barcasági értékeket hordozó néptáncosok, akik tudásuk legjavát hozták el erre a rendezvényre. Egy szóval jónak értékelem ezt a rendezvényt.
8: Miért éppen a ló került a középpontba? Természetesen, ha megnézzük Brassó megye, vagy egyáltalán a tágabb régiónak a rendezvényeit, akkor nincs ilyen jellegű.
7: Szükségét éreztük egy olyan rendezvény létrehozásának, ami nincs a vidéken, ami nincs Brassóba és nincs a barcaságon. A ló első sorba azért jött kapóra, mert egy olyan állat, ami képes az embereket kimozdítani a természetbe, kultúrát hordoz, értékteremtő, és az egyetlen olyan állat, ami képes az embert kimozdítani a természetbe, úgyhogy átlépje a saját komfortzónáját. Ugyanakkor nekünk barcasági magyaroknak sajátos viszonyunk fűzhet az állathoz, ugyanis itt Barcaui faluba a mi őseink a csiporka csinálás mellett fuvarozással is foglalkoztak, és hogyha olvasmányi emlékeim nem csalnak, ezek az állatok fuvarozták akár Bukarestig, olykor a értékes és egyedülálló Barcaui falusi kerámiát.
8: A barcasági magyarságnak nincsenek hagyományőrző egyesületei, nincsenek olyan lovas kaszkadőri, akiket meghívhattak, de hát a Székelyföld közelsége ezt a kérdést is megoldja, és így a régiók közötti együttműködés is megvalósul.
7: 5 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük ezt a rendezvényt megszervezni, 2 dolog hiányzott a képletből. Nem voltak lovaink, és nem volt tudásunk arra nézve, hogyan kell egy rendezvényt tető alá hozni. Így hát székelyföldi lovas ismerőseinkhez fordultunk segítségül, akik készségesen jöttek, segítettek, fantasztikus produkciókat hozva el Barcaui faluba, a barcaság szívébe. Ugyanakkor nem csak Székelyföldről beszélhetünk ebbe az esetben, hanem Felvidékről és Magyarországról is természetesen.
8: És ahogy ön mondta, bemutatkozhattak a helyi tánccsoportok és a helyi egyéb csapatok is, hiszen épp úgy fellépett az egyháznak az asszonykórusa, mint a barcaui falusi iskolások is, de természetesen a többségi nemzet is megmutathatta értékeit.
7: Mi így vagyunk sokszínűleg Barcaui faluba és a barcaságon.
5: 5. alkalommal rendezték meg a Barcaui falusi lovasnapokat Brassó megyében. Az Egyesült Államokban azonban a keleti rész egyik legnagyobb és legrégebbi múltú magyar fesztiválját tartották az elmúlt hétvégén New Brunswickban. A New Jersey állambeli város régi főutcáján ilyenkor a magyar az általános nyelv. Az évszázados magyar intézmények megnyitják kapuikat. A bevétel pedig működésüket segíti. Nárai Balázs járt az eseményen.
9: New Brunswick régi főutcája ismét megtelt magyar szóval, magyar zenével, sült a lángos, a kolbász, a pecsenye, készült a gulyás, a kürtős kalács, és volt rétes zserbószelet, na meg pilóta keksz is. és népzenét játszó zenekarok, de hogy a kultúrát széles értelemben vegyük, volt mulatos zene is élő előadásban. New Brunswick az Egyesült Államok első magyar települései közé tartozik, New Jersey államban, vagyis azon települései közé, ahol a magyar közösség meghatározó volt hosszú ideig. A város jó részét foglalták el a magyarok által lakott utcák, intézmények. Így a Magyar Atlétikai Klub, a Katolikus Templom, a Református Templom és további szervezetek székházai, a cserkészek, az Amerikai Magyar Alapítvány és a Magyar Múzeum. Ezek voltak az elsődleges helyszínei a fesztiválnak is. Az ezeket összekötő utca és a mellékutcák mentén pedig árusok voltak, a nagy színpad és kisebb színpadok. Nem csak árusok persze, hanem a magyar közösség és szélesebben az amerikai érdeklődők számára tanácsadás is volt. Így állampolgársági ügyekre szakosodott ügyvéddel is konzultálhattak. Christina Portnoy podcastját népszerűsítette, aminek címe Hungarian Heritage Podcast, azaz Magyar Örökség Podcast. All the parts from getting from there. Elmondta célja az internetes beszélgetésekkel az, hogy minél több amerikai magyar sorsot mutasson be, hiszen a mikrotörténetek adják össze egy egész közösség történetét, és végső soron a történetet. Ő maga is inkább angolul beszélt, még akkor is, hogy a gyerekkorában sok magyar szó vette körül otthonukban. De ahogy mondta, annak ellenére, hogy angolul beszélt, magyarnak is tartja magát. New Brunswick város magyar gyökerei az 1890-es évekig nyúlnak vissza, így a magyar fesztivál gyökerei is, ami idén folytonos fennállásának fél évszázados évfordulóját is ünnepli. A keleti part egyik legnagyobb magyar eseményét rendszerint június első hétvégéjén szombatján tartják. A helyi magyar táncosok mellett idén is érkeztek Washingtonból a Bátori Néptánc csoport gyerektáncosai. A 44 éve alapított washingtoni Tisza Néptánc Együttes a nagy színpadon lépett fel ismét. Szintén Washingtonból újból meghívást kapott a Szikra Banda, csángó népzenével, több helyszínen adott koncertet és bekapcsolódott a táncházba is. Az egyik fellépés helyszíne pedig a Református templom udvara volt, ami a fesztivál egyik kiemelt helye is volt egyben. Itt koncertek voltak, előadások, és ezek hallgatása közben lehetett megenni az épp beszerzett lángost, kolbászt, töltött káposztát vagy éppen palacsintát. A helyszínt szervező Ötvös Zsolt református lelkész.
10: Többnyire önállátók vagyunk, tehát ez egyfajta jótékonysági rendezvény is, hiszen rengeteg magyar ételt árusítunk egyetlen nap leforgás alatt, és ezt több hetes, hónapos előkészület előzi meg, de nem ritka az, hogy valaki kezdi a magyar fesztivál napját segítségnyújtással a református templomnál, aztán átmegy a cserkészekhez, onnan átmegy a atlétikai klubhoz. Tehát valahogy megvan ez az összetartás és közös felelősségvállalás, és tényleg érezzük azt, hogy egymást segítjük, és a saját magunk közösségét, meg kapcsolatait igyekszünk fenntartani azzal, hogy a szervezetek is tudnak működni. Úgyhogy valóban ez egy ilyen különböző életeket átszövő közösségi élet, ahol bár külön szervezeteink, egyházaink vannak, egy nagy közös életet élünk együtt.
9: New Brunswick magyar fesztiválja az éjszakába nyúlt, és a 113 éves múltra visszatekintő Magyar Atlétikai Klub kétszintes székházában zárult, ahol a földszinten diszkó volt, míg az emeleti nagyteremben táncház. A búcsú pedig annyi volt, hogy jövőre ismét ugyanott.
5: Az Egyesült Államok keleti részének egyik legnagyobb és legrégebbi magyar fesztiválját tartották az elmúlt hétvégén New Brunswickban. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
6: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, június 11-én csütörtökön. A szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Kezdődik az őzek ellése, azonban ilyenkor van a fűkaszálás ideje is, aminek évente több ezer őssuta esik áldozatul. Erről is beszélünk hamarosan, előbb azonban jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményét a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök.

0: Miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és diákhitelek kamatstopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítás alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia rendszer fejlesztésére. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érteke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A jó- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Míg több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervezi Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Úgy fogalmazott, hogy a torony a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Az új toronnyal még nem fejeződött be az 1882 óta készülő gótikus szecessziós templom építése. A munkálatok a 4 tornyú fő homlokzattal folytatódnak. Az időjárásról. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Önök is a telefonjukba bújnak az utcán sétálva. A modern városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége ma már nem feltétlen a gyorshajtás vagy az ittas vezetés, hanem a környezetre irányuló figyelem csökkenése. Ha kiesik két érzékszervünk is, a látás és a hallás, vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? A digitális vakságról is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
4: Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
5: 5 óra 6 perc van.
1: Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
5: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Barnabásokat. 1864-ben ezen a napon született

0: Richard Strauss német zeneszerző, 1929-ben pedig ezen a napon hunyt el ifjabb András Gyula, a Monarchia utolsó külügyminisztere. Most jön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Élőhelyet váltanak, közben százával gázolják el a vonuló technősöket Szegednél.
1: Olyan terelőhálók beszerzését fogjuk megvalósítani, ami kimondottan az ilyen kétértőek útra való közvetlen feljutását megakadályozza.
0: Készülnek a szezonra, felújították a Fonyódi kikötőt és megújul a Szántó-Tihany rév is.
2: Olyan beavatkozásokat kellett megtennünk, amivel hosszú évtizedekre meghosszabbítottuk a mólónak, illetve a partfalaknak az élettartamát, másrészt pedig nyilván egy esztétikai felújítás is történt a mólón.
0: És fél hatig a holnapi mozgás éjszakája balatoni programjait is ajánljuk, még érdemes jelentkezni. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött 1950. május 22-től 2013. szeptember 30-áig, 6,5 hektárnyi területen. Közvetlen elődeit a Wurstlit és az Angol Parkot is beszámítva, közel 200 éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztató parkja volt. Hangtárrovatunk következik.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
4: Lehet. Huszkrajcár egy menet. Katonák és háztartási alkalmazottak félhelyárat fizetnek.
5: A budapesti hullámvasút az Angol Parknak volt az egyik népszerű látványossága. Az 50 km/órás maximális sebességet is elérhette.
6: Azt lehet mondani, hogy egy kör nagyjából egy kilométer.
5: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
6: A legmagasabb pontja a pályának, ahová mindjárt az állomásról való indulás és egy nagyon rövid lejtőszakasz után elér, az 17 méterre magasodik a kiindulási pont fölé.
5: A szerelvényt a legmagasabb pontra egy drótkötél húzza fel, majd onnantól kezdve a gravitációs energia és a lendület viszi végig a pályának a 9 hullámvölgyén.
6: Ugye azért volt először is különleges, mert végre összességében egy önmagában visszatérő vasúti pálya volt, tehát nem kellett állandóan megállni és üres mellettben visszahúzni a legmagasabb pontra a szerelvényt.
5: A Dragon Ervin tervei alapján készült faszerkezetű hullámvasút, tehát 1922-ben nyílt meg. Egyik érdekessége, hogy minden szerelvényen ül egy fékező, aki a kanyarok előtt a kocsik sebességét csökkenti. Hanga Zoltán azt mondja, hogy a fővárosi hullámvasút egy nagyon jól átgondolt és biztonságos konstrukció. 2015-ben ültek rajta legutóbb, de remélhetőleg nem utoljára.
6: Mi azt szeretnénk, hogyha a hullámvasutat is föl tudnánk újítani, erre készülünk, mi bízunk abban, hogy azért ez majd előbb-utóbb megtörténik, és akkor elkezdődhet a felújítás, és visszaadhatjuk a hullámvasutat majd a nagy közönségnek.
5: Az Angol Parkkal szemben a Wurstli kapott helyet.
6: A Wurstli meg az Angol Park az két különböző dolog, ezt össze szokták keverni az emberek, és akkor kerültek ezen kapcsolatba, amikor a háború után ugye mindet államosították, és területet összevonták, a Herminadnak ezt a szakaszát is megszüntették, és a moszkvai Gorki Park mintájára az egykori Wurstli utolsó helyszínén, meg az Angol Park területét is felhasználva ezt a bizonyos Vidám Parkot létrehozták.
4: Az Angol Park utóda, a Vidám Park ma is nagyon népszerű. A 130. születésnapját ünneplő Vidám Parkban a ringlispil idézi leginkább a múltat, hiszen nagyszüleink ifjúkora óta hűen őrzik külseit.
5: A Wurstliból egyetlen dolog maradt meg, a Scheffner féle több mint 110 éves körhinta. A Hermina út túloldalán létrehozott Angol Parkból pedig az 1922-ben átadott hullámvasút.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: A hangtár után nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécs kissé felhős, 12 fok van, Grác felhőtlen az ég, 10 fok van, Pozsonyban esik az eső, 13 fokot mértek, Kassán záporeső esik, szintén 10 fok van, Ungváron 17 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 16 fok van, Aradon mérsékelt, keleti szél fúj, 19 fokot mértek, Újvidéken 20 fok van, Zágrábban erősen felhős az ég, 16 fok van, Ljubljanában 13 fok, és Csíkszeredán 11 fokot mértek. Kezdődik az őzek ellése, azonban ilyenkor van a fűkaszálás ideje is, aminek évente több ezer őssuta esik áldozatul. Éppen ezért a vadászok fokozottan figyelnek a szaporulatra, tartják a kapcsolatot a gazdákkal, és ha lehet, drónos megfigyeléssel mentik a meglapuló gidákat. A védekezésről Erdei Sándort, a Felső Tiszavidéki Vadgazdálkodási Egyesület elnökét kérdezte Zsoldos Barnabás.
7: Az őzek ellési időszaka május közepétől június közepéig tart, ami időszak sajnos egybeesik a fűfélék és a pillangósok első kaszálásával. Fontos tudni az őzgidákról, hogy 2-3 hetes korukig, hogy megóvják magukat a környezeti veszélyektől, a földhöz lapulva próbálnak védekezni, így a kaszálások kiemelten veszélyesek rájuk nézve, és nem csak az őzgidákra, hanem a földön fészkelő madarakra is. Beslések szerint évente 3000-3500 őzgidát kaszálnak el, és esetül képzelni, hogy mennyi fészekalj semmisül meg ebben az időszakban.
8: Elsősorban a fászánokra kell gondolnunk.
7: Igen. A gazdálkodóknak mindenképpen felhívnám a figyelmét, hogy körültekintően végezzék ezeket a műveleteket, semmiképpen nem ulasszák el a vadvédő láncnak a használatát. Nagyon fontos, hogy a kaszálást úgy végezzék, hogy belülről kifelé haladva, hogy biztosítva legyen a vadaknak a menekülési útvonal, illetve amennyiben van rá lehetőségük, kaszálások előtt, ha értesíteni tudják a területen illetékes hivatásos vadászt, akkor a hivatásos vadász előző reggel feltérképezheti a területet kutyával, vagy áll neki rendelkezésre hőkamerás drón, előzetesen fel tudja deríteni a őzgidákat, illetve a madárfészkeket.
8: A szatmári beregi térségben mi a gyakorlat? Élnek a vadásztársaságok azzal, hogy megpróbálják megmenteni az őzgidákat, illetve az apró fészkelő madarakat?
7: Ebben a régióban nagyon sok vadásztársaságnak a legfőbb megélhetési forrása az őzbokvadászat, illetve a téli társas apró vadvadászatok. Ezért kiemelten fontos minden vadgazdálkodási egységnek, hogy a populáció fenntartható legyen, és megóvják ezeket az egyedeket. Biztos vagyok benne, hogy együttműködnek a gazdálkodók, és próbálják egymást segíteni kölcsönösen.
8: Ezt csak azért kérdezem és feszegetem, mert ugye másfél-két hónappal ezelőtt jelent meg a rendelet, hogy itt a határmenti területeken drónokkal nem lehet operálni, marad a hagyományos vadiasztó módszer. Vagy mielőtt elindítottam a felvételt, mondott egy új megközelítést.
7: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területén drónrepülési tilalom van, nem csak a hőkamerás drón, hanem egy permetező drónok használ is tilos most ebben a régióban. Legjobb módszer, amit tudnak alkalmazni a gazdák, hogy a hivatásos vadász együttműködésével vagy önkéntesekkel kutyás felderítést végeznek a kaszálás előtt, ha találnak őzgidát a területen, kesztyűben, illetve fűvel fogják meg, hogy az emberi szag ne maradjon rajta az őzgidán, vigyék el a veszélyeztetett helyről, majd pedig, amikor ez a veszély elhárult, le van esetleg kaszálva a terület, akkor tegyék oda vissza, hogy a anyja megtalálja, vagy pedig jelöljék ki, és akkor a kaszálással azt a területet ideiglenesen ki lehet hagyni.
8: Gondolom a rádióhallgatókban is felmerült a kérdés, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem szabad hozzányúlni, ha gidára találnak az erdőben túrázás közben. Itt is akkor tulajdonképpen ez az alfája és omegája. Emberi szag ne kerüljön rá a gidára.
7: Ő egyedül talált őzgidák, nem árvák, akkor sem, ha az anyjuk nincs velük, hagyjuk békén, ez a legjobb, ami tehető.
8: Mondtam azt, hogy mondott egy új technikai vagy technológiai megoldást.
7: Így van egy agrotechnikai eszköz, ez egy úgynevezett hőszenzoros kaszálás. A kasza előtt egy 2 méter van egy hőszenzor, és hogyha érzékeli valamilyen állatnak a jelenlétét, ami hőt bocsát ki, azonnal megállítja a munkagépet, így ez a veszély elhárítható.
0: Élőhelyváltás miatt kezdett el vándorolni, vagy kezdtek el vándorolni a teknősök a Szeged és Sándor falva közötti szakaszon, amelyet keresztez egy aszfaltos közút. A teknősöket százával gázolják el a gépkocsik. A helyszínen a Sándor falvi új halastavak bejáratánál találkozott Nagy Margit Puskás Józseffel, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának őrkerület vezetőjével.
1: Teknős tetemeket láthatunk.
9: Itt is egy, meg ott is egy, meg ott is, meg ott is. Rengeteg.
1: Körülbelül 100-as nagyságrendben lettek elgázolva az elmúlt hetekben.
9: Mikor jelentek meg itt az úton ezek a kis teknősök?
1: Körülbelül egy 3 hete.
9: Mi az oka annak, hogy elkezdtek vándorolni?
1: Erre pontos magyarázatot nem tudunk adni, mert ugye ez az időszak az az időszak, amikor a mocsári teknősöknek tojásfogási időszakuk van. Akkor általában a vizes élőhelyről mennek egy számukra száraz tojásrakásra alkalmas helyre, de ez alapvetően a tojás rakó nőstényeket érinti. De itt a tetemek között vegyesen vannak kisebb példányok is. Arra következtettünk itt a kollégáimmal, hogy nem egyértelmű, hogy a tojásrakásra jövő menő példányok lettek elgázolva, hanem itt inkább egy élőhely változás történhetett a közelben. Ha a Sándor falvának haladunk, akkor az út jobb oldalán elhelyezkedő gyepes terület irányából mennek át a szegedi Fehértó irányába. Tehát valószínűleg a új halastavak területén belül voltak olyan terület részek, amelyek most korábbi évektől eltérően a hallgazdagodás velejárója folyamán lecsapolásra kerültek, és valószínű azokat a helyszíneket váltanák át Kisteleki főcsatornának a vizébe. Ezt a vonulási, kóborlási útvonalat keresztezi egy bicikliút, illetve Sándorfalva-Szeged közútja.
9: Meddig tart ez a vándorlás?
1: Amíg aktívak a teknősök, bizonyos mértéki kisebb számban a vizes élőhelyek között mindig van átmozgás. Korábbi években is voltak olyan időszakok, amikor lehetett tapasztalni gázolt mocsári teknősöket. Tehát kizárni azt, hogy egy mocsári teknős ne keresztezze egy országutat, azt nem lehet. Itt most valószínű arról lehetett szó, hogy így egybeesett a tojásrakási időszak egy élőhely változással, ami arra késztette a mocsári teknősöket, hogy átvonuljanak egyik helyről a másikra.
9: Az elmúlt években hasonló mértékben elgázolták ezeket a kis teknősöket?
1: Természetesen mindenütt voltak néhány példányt érintő gázolások, nem csak mocsári teknős, hanem kétéltőeket, sünöket, tehát rendszeresen történik védett fajoknak a gázolása, de ilyen mértékű, ami százas nagyságrendet is meghaladja, ilyen mértékű nem, ezért sem tudtunk igazán felkészülni.
9: De hogy lehetett volna felkészülni?
1: Figyelmeztető táblák kihelyezésé. Ennek készítése most már folyamatban van, illetve következő években olyan terelőhálók beszerzését fogjuk megvalósítani, ami kimondottan az ilyen kétéltőek útra való közvetlen feljutását megakadályozza, tehát ott kézben biztonságos körülmények között lesz áthordva lényegében a mocsári teknős állomány.
9: Tehát fönnakadnak a hálón és megfogják, átviszik őket a másik, az út másik oldalára. Az idén is kiteszik ezeket a hálókat? Vagy már nem érdemes?
1: Már valószínű nem érdemes.
9: Mit tehetnek az autósok? Nem fog lassítani. Tehát megpecsételődik az összes sorsa, hogyha az úttestre kerül.
1: Hát azért én is tapasztaltam olyat, hogy megállnak az autósok, még annak ellenére is, hogy mögötte méltatlankodó autósok hada akár dudálva értetlenkedik. Többször találkoztunk már olyannal, hogy tényleg megállnak és átviszik.
9: De vajon jó helyre viszik el, nehogy visszavigyék oda, ahonnan igen, jött azt a szegény teknőst?
1: Igen, fontos azért a teknős mentésnél az, hogy melyik irányból merre visszük. Ez, ha a teknőst láttuk, hogy jobbról balra ment, akkor mindenképpen jobbról balra vigyük át, és ne fordítva. Egy nagyobb méretű teknőst, ami felnőtt tenyérméretű, nem kell a vízig levinni, elegendő csak a vonulási útvonalának megfelelően az út patkától beljebb 1-2 méterre letenni, és ő már megtalálja az útját. Ezeket a néhány centi átmérőjű teknősöket a legbiztonságosabb a vizes közeg, ők elsősorban ezt keresik. Az út mellett lemenve egy kb. 5 méterre ott van a főcsatorna, a vizébe beleengedni, akkor még attól a veszélytől és megkíméljük őket, hogy valamely egyéb ragadozó, lassú mozgású kis teknősöket elkaphasson.
9: Meddig tart ez a teknős invázió?
1: Június folyamán ez le fog zajlani.
9: Mennyi az eszmei értéke egy ilyen mocsári teknősnek?
1: Mocsári teknős ugye hazánkban természetvédelmi oltalom alatt áll, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 forint.
0: megújult a Fonyódi kikötő, a Balatoni Hajózási ZRT egyik legnagyobb balatoni utasforgalmát bonyolító kikötő fejlesztése a nagyobb igénybevétel miatt is esedékes volt. A felújítást saját forrásból valósította meg a hajózási társaság. Ezzel párhuzamosan elindult a Szántód-Tihany-Rév megújítása is. Varga Tünde a Bahart elnök vezérigazgatójával, Vej Gáborral beszélgetett.
2: Az elmúlt években nagy lépésekkel indult meg a Bahart rekonstrukciója. Ennek keretében érkezett 2 évvel ezelőtt 4 új hajó, majd a tavaly évben a Balatonfüredi mólót újítottuk fel, idén tavasszal pedig a Fonyódi kikötőt adtuk át, és egyébként gyors léptekkel bele is léptünk a Réve felújításába. A Fonyódi kikötő az egyik, ha nem a legforgalmasabb személyhajó kikötője a Bahartnak, hiszen évente itt közlekedik a legtöbb utasvonal és Balatony között, a két part között a Révek után. Ez azt jelenti, hogy 260 ezer utas kell át a partok között, illetve több tízezer kerékpáros, a kerékpárral utazóknak a személyhajókon több mint a fele ezt az útvonalat, ezt az átkelési pontot választja. Több szempontból is indokolt volt a felújítás, egyrészt nagyon komoly szakindokai voltak, olyan beavatkozásokat kellett megtennünk, amivel hosszú évtizedekre meghosszabbítottuk a mólónak, illetve a partfalaknak az élettartamát, másrészt pedig nyilván egy esztétikai felújítás is történt a mólón. Úgyhogy megújultak a közművek, megújult a 300 méteres móló, több mint 500 méter partfalat, illetve kövezést tettünk rendbe, közműveket cseréltünk, növekedett a zöld felület, kerékpáros pontokat alakítottunk ki, kerékpártöltő, kerékpártárolók, ivókút, kisgyerekjátszó, úgyhogy azt gondolom, hogy minden elemében egy nagyon korszerű kikötő várja most már az utasainkat.
10: Közben már lehet olvasni és lehet hallani arról, hogy a Szántód-Tihany-Rév körüli felújítások is elkezdődtek. Ezt hogy kell elképzelnünk, mi újulott meg pontosan, és hogy ezek a munkálatok mennyibe befolyásolják a komp munkáját?
2: Nagyon leegyszerűsítve minden megújul, és erre a felújításra is óriási szükség van. Egyrészt azért, mert a forgalom rendkívül intenzíven növekszik. Csak az elmúlt 10 évben 50%-kal növekedett meg az utasoknak, illetve a gépjárműveknek a száma. Ez egyébként már közelíti a 1,5 millió utast és 1,5 millió gépkocsit. Illetve rendkívül megnőtt a kerékpárosoknak is a száma, ez több mint 3-szorosára növekedett az elmúlt 10 évben. A műszaki felújítás indok azon, hogy egyértelmű, aki járt a Révekben és látta, hogy milyen állapotban vannak a mólók, az utak, illetve a kiszolgáló létesítmények, akkor nagyon nagy szükség van, nem csak összeti, illetve esztétikai indoka van a felújításnak, hanem szeretnénk gyorsítani is a forgalmat, szeretnénk olyan digitális megoldásokat bevezetni, amivel például előre vásárlással, illetve az ellenőrzéssel még gyorsabban tudnak majd áthaladni a Réveken az ott közlekedők, még kevesebbet kell várni. Összességében egy 1,5 éves projekt keretében megújítjuk itt is a közműveket, a bevezető utat, utat szélesítünk, új kapukat alakítunk ki, digitális megoldásokat, teljesen átépítjük a mólókat, meghagyjuk az ikonikus épületeket, de mellé új kiszolgáló létesítményeket, épületeket is felhozunk, illetve nem csak az áthaladóknak, közlekedőknek lesz azonnal látvány és a beruházás, hanem mindazoknak, akik majd a Révekbe elkirándulnak, legyen az gyalogos vagy kerékpáros, hiszen olyan turisztikai pontot hozunk létre, ami azonnal, hogy valóban a Balatonnak egy újabb égköve lesz.
10: A felújítási munkákból mit tapasztalhat az, aki a komppal közlekedik? Ugye indul a nyári szezon, indul a nagyobb forgalom, mire kell számítani?
2: Természetesen a forgalom zavarása az minimális lesz, nem fogja érinteni még azokat az utakat, azokat a pontokat, mint például a fizetőkapuk, a várakozó tere, ahol az utasaink áthaladnak, illetve várakoznak. Ez elsősorban a háttérterületeken fog még zajlani, minimálisan zavarva valóban a forgalmat. A jelentősebb felújítási munkálatok majd ősszel kezdődnek el, amikor természetesen a forgalom is jelentősen kisebb, mint a nyári időszakban, akkor kezdjük el az új belépőpontoknak az építését, az utak felújítását, az épületeknek a építését, illetve a mólóknak is a bontását és az újaknak az építését vagy rekonstrukcióját.
10: Ha jól tudom, a Bahart különböző hajóira lehet venni digitálisan is, ugye jegyet, ez a kompra is igaz?
2: Jelenleg a kompokra, a Révekben csak a gyalogos és a kerékpáros utasaink tudnak jegyet venni, ez pontosan azért van, mert a jelenlegi adottságok, mind a fizikai adottságok, mind az ott lévő eszközök és a digitális háttér még nem teszi lehetővé a gépkocsival való jegyvásárlást, viszont a felújítás után ezt be fogjuk vezetni, úgyhogy a gépkocsikra is meg lehet majd venni előre a jegyeket.
0: Maradjunk a Balatonnál, hiszen Balaton-Almádi is csatlakozik a holnapi mozgás éjszakája országos programhoz. A fő attrakció természetesen a közösségi sport, de Almádiban egy boxterem lesz a központi helyszín. Erdei Zsolt Madár és Hámori Luca is ellátogat az egyesülethez egy bemutató edzésre, hogy mozgásra bírják az érdeklődőket. Emellett persze számos más sportot is ki lehet majd próbálni. Június végén is lesz egy hasonló program, amikor spinning biciklikkel lehet majd tekerni a Balatonpartot. vadászaton, Felszegi Csaba riportja.
11: Ez az izgalmas benne, hogy ugyanabban az időben az országban többen állnak neki sportolni. Tulajdonképpen ennek a rendezvénynek az is a lényege, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet arra, hogy mozogni jó, és mozogjon mindenki.
12: Juhászné Vince Eszter, a Balaton-Almádi Pannonia Művelődési Központ igazgatója.
11: Próbálunk mi is mindenkit megmutatni, főleg az almádi sport egyesületek közül, hogy minél többen bemutatkozzanak, és ezzel bevonzva azokat is, akik esetleg azt gondolnák, hogy nem is szeretnek sportolni, és rájönnek, hogy de bizony ezt én ki szeretném próbálni. És ami az idei évnek a különlegessége lesz, hogy idén tavasszal nyílt Almádiban egy új boxterem, Erdei Zsolt is ellátogat hozzánk, és Hámori Luca, ők fognak tartani egy bemutató edzést, és részt is lehet venni, úgyhogy a box szerelmeseit azt eleve várjuk ide a Városház térre. De lesznek más sportágak is, mert például a táncot sem hagyjuk ki, ugyanúgy, mint tavaly idén is lesz egy flashmob-szerű táncbemutató, de lesznek szabadtéri aerobik edzések, ki lehet próbálni a focit, a futást.
12: És akkor mozgás éjszakája, tehát akkor este 8-tól, 10-től, vagy már délutántól várják a látogatókat?
11: Igyekszünk úgy alakítani a programot, hogy azért délután elkezdődjön, hogy a gyerekeknek is, meg a fiatalabbak is részt tudjanak venni, de hát ahogy a neve is mutatja, ez egy éjszakában nyúló rendezvény, szerintem éjfélig mindenképpen el lehet itt tölteni az időt nálunk. Ráadásul úgy tervezünk, hogy túra is fog indulni a városban. Ezek általában hosszabb, több kilométeres túrák, és a visszaérkezés az mindenképpen már az éjszakai órákra fog történni.
12: Tehát kifulladásig lehet mozogni.
11: Így van. Ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény egyébként. Tavaly már egyszer megrendeztük, nagyon-nagyon jól sikerült, és hiszük azt, hogy az idén is ugyanilyen nagy sikerű lesz.
12: Milyen sportágakat lehet még kipróbálni a box mellett?
11: Ugye Almádiban nagyon erős a sportegyesület, a foci. Ők, hát ugye különleges helyzetben vannak, focizni nem lehet csak úgy mindenkor. Kiváló sportpályája van Almádinak, tehát hogy a focit az új sportpályán lehet majd kipróbálni, a BSEO-t vár szeretettel mindenkit ezen a napon. Említettem a túrát, itt a Bauxit Kutató Természetjáró Egyesület fog egy túrát indítani Almádiban. Ennek mindig az az érdekessége, hogy mindig nagyon jó, különleges helyszíneken visz át ez a túra, és még annak is érdemes kipróbálni, aki, vagy végigmenni ezen a túrán, aki mondjuk ismeri a várost, mert hogy a túravezetők még a legkülönlegesebb lépcsőket és sikátorokat is megtalálják, ahol nem mindenki jár, és nem mindenki ismeri. Úgyhogy ebben nem csak sport van, hanem egy kis helyismeret is, amire mi külön büszkék vagyunk. Említettem a táncot, említettem az aerobikot, ami szintén nagyon vonzó sporták, főleg úgy, hogy most nem egy teremben fogják űzni az aerobik edzést. Laco Krisztina aerobik edző érkezik idén is, és hát a főtéren fognak egy hatalmas nagy szabadtéri aerobik órát tartani, amihez természetesen bárki csatlakozhat.
12: És ha már mozgás, akkor június végén egy spinning program is lesz önöknél?
11: Igen, ezzel a rendezvényel az Almádiért Közalapítvány és a Színek Alapítvány közösen csatlakozik a Veszprém-Bakony-Balaton sportrégió programhoz. Erre most nyertünk pályázati támogatást, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon nagy tervekkel készülünk erre a rendezvényre. Körülbelül úgy képzeljük el, hogy a Balatonparton, a Szent Erzsébet-ligetben, ahogy megy le a nap, vagy 30 spinning bicikli lesz a part mentén leállítva, élő zenére, dobokkal lehet kipróbálni hangulatos fények között a spinninget, lesznek különböző erősségű órák, tehát a kezdők is és a haladók is megtalálják majd a nekik való sporttevékenységet, és mindezek mellett lesz kirakodóvásár, és egyéb kiegészítő programok, lehet majd jogázni, a csikungot is ki lehet próbálni, lesznek ilyen mini természetgyógyász sátrak, ahol mindenki megtalálja magának a legjobb szórakozást.
3: Mávinfo.
0: Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Váci Viktort, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban Nagy Kanizsa és Balaton-Szentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek a biztosító berendezés meghibásodása miatt. Az elővárosi forgalomban a Budapest Újszász-Szolnok vonalon Nagykátai és Tápiószele között a felső vezetékrendszer meghibásodása miatt a vonatok egy vágányon közlekednek. A menetidő 10-15 perccel megnőhet, illetve vonatkimaradásokra is számítani kell. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, itt még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utazást kívánok!
0: Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Népszerűek a szedd magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni, mert van, ahol 70%-os terméskiesést okoztak a tavaszi fagyok. Erről is beszélünk hamarosan, most azonban jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
14: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználását érintő terveit a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból egyebek között támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, és megújítják a HÉV, valamint az Intercity flottát. Ma kezdődik, és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Változik a közlekedés ma és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. Az időjárásról: a gomoly felhős napos idő mellett délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
0: 3 perc elmúlt 5:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Szinte üresek a kalászok, a békési földeken a tavalyi árpának csak a fele termett meg.
15: Március és áprilisban volt egy rekkentő hőség, és a felső rész teljesen megsült, csak fél termés az, ami elképzelhető.
0: Népszerűek a szedd magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni.
16: Az első gyümölcsünk ez a korai őszi baraszt lesz, viszont körülbelül 70%-os fagykárral számolunk. Hajszi véget nem tudjuk megnyitni a szedd magadot, ott 100%-ban elfagytunk sajnos.
0: De 6 óráig ellátogatunk a nagyrédei Zelnik Eper farmra is, ahol a kertészet és a föld szeretete generációkra nyúlik vissza. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
3: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
0: A zeller óriási mennyiségű antioxidáns tartalmaz, mellette pedig tele van K, C és B6 vitaminokkal, káliummal és folsavval. Képes helyreállítani a vérnyomást, beállítani a koleszterin szintet és megelőzni a szívbetegségeket. De mit főzzünk belőle? Tanácsok Bozsik Józseftől.
17: Egy konyhában lehetek, fiatal pár fogadott, és a zellerek világában kalandoznánk, hiszen 3 nagy fajtakör van: gumosz zeller, szárz zeller, ezt halványító zellernek is mondják, és van a metélő zeller, talán nálunk jobban elterjedt a metélő petrezselyem. Ott van például a zeller, olyan, mintha hasább burgonya lenne, de zeller sütve.
18: Elkészítettünk különböző ételeket.
17: Nákics Olivia.
18: És valóban az a páromnak az ötlete volt a hasább burgonya sütése közben, hogy mi lenne, hogyha hasább zellereket is kisütnénk.
17: Most egyáltalán, amikor beszerezték itt magyar földön ezeket a zeller fajtákat, akkor nehéz volt, vagy volt egyből?
18: Igen, betértem egy újbaeső zöldségeshez, viszonylag nagyobb zöldséges, és azonnal találtam gumósat is, meg halványított zeller szárat is, amit amúgy angol zellernek volt kiírva, de úgy voltam vele, hogy zeller, hát megvesszük, megesszük.
17: De akkor a metélő zeller az végül is, az nem kerül szóba, ez a harmadik nagy típus, és talán Magyarországon ez a legkevésbé ismert.
18: Igen, az nem is volt annyira a fejembe vásárlás pillanatában, és nem is kerestem, nem is láttam.
17: Ugye a saláta is megvan, egy mediterrán saláta, szár zellerből, azt is elkészítették.
18: Így van.
17: Azt Olivia készítette?
18: Azt én készítettem, roppant egyszerű volt amúgy. Felvágtostam a hozzávalókat, öntöttem rá egy doboz tejfölt, és kész.
17: És akkor nézzük meg a salátát. Ez tényleg ez a mediterrán hangulat itt.
18: Van benne paradicsom, uborka, hagyma, vörös káposzta, és hát az elmaradhatatlan zeller.
17: Kik is nemesítették a zellert?
5: Csodálattal tapasztaltam, hogy már Homérosz is említette az Odüsszeia című művében.
17: Budai József.
5: A középkorban ezt a mocsári zellert használták, és ebből később nemesítették ki külön a gumós zellert, a szárzellert és a metélő zellert.
18: Így van, és nem csak az ókori görögök szerették, hanem a rómaiak is használták, jótékony hatásait kihasználva, mivel vértisztító hatása is van ennek a növénynek.
17: Tényleg azok a hatóanyagok, amelyet a modern tudomány és modern kémia segítségével analizáltak, hogy tényleg azok ott vannak az zellerben, az tagadhatatlan, és ezért a konyhaművészetben, mint nagyon sok fűszernövény, amelynek gyógyító hatása is van, az zeller is ezek közé tartozik.
5: A fogyókúrázók kedvelt étele, mert 100 g-ban csupán 14 kilokalória található, és náciumot, kálciumot, foszfort, káliumot, vasat, magnéziumot és vitaminokat, nyomelemeket is tartalmaz. Emellett az emésztési panaszokat megszünteti, az étvágytalanságot csökkenti, erősíti az immunrendszert. Nagyon ajánlatos ilyen formában bevinni ezeket a kedvező alapanyagokat, vitaminokat, C-vitamint, ásványi anyagokat, nyomelemeket a szervezetünkbe.
0: Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltájkukac@mtva.hu címre, és kövessék Bozsi gazda podcast videóit is az interneten. Hamarosan munkához látnak a kombájnok a vajdasági határban, kezdődik az árpa aratása. A hónapok óta tartó szárazság és a csapadék hiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. A riporter Rózsa Krisztina.
19: Megkezdődhet az aratás először az árpa betakarításával. A folyamatos szárazság miatt a növények állapota gyenge, ami a mennyiségen is meg fog látszódni. Kovács Géza kispiaci termelő fejüsteheneket tart, ezért kiemelten fontos számára az állatok megfelelő takarmányozása, búzát és árpát is termeszt. A tartós szárazság és a csapadékhiány miatt a növények fejlődése nem volt megfelelő, a vetések sok helyen gyengébben növekedtek, ami várhatóan jelentős terméscsökkenést eredményez mind az árpa, mind a búzaföldeken. A termelő szerint a júniusi eső az árpán már alig tud javítani. A búza esetében azonban még van esély arra, hogy a csapadék egyes parcellákon kedvezően hasson, és valamelyest javítsa a szemek fejlődését és a várható hozamot.
20: Nagyon szegényes aratásunk lesz, úgy nézem legalábbis. A buza az nagyon tönkrement, már még a tavasszal nagyon kevés csapadékot kaptunk erre, és abból nagyon-nagyon szerény mennyiség várható. Árpa az talán valamennyivel jobb lesz, az évek óta már inkább egy kicsit többet tud teremni, mint a buza, kevesebb befektetés is kell neki, és akkor mi takarmányként is termesszük, tehát azért termesszük, hogy a jószágoknak takarmánynak. Nagyon nagy mennyiségű csapadék hiányba szenvedünk erre is. Ezek a homokos területek, meg szikes részek az egyszerűen nem is tudott megnyílni, hiába kikelt az ősszel, de már akkor csapadék hiány volt, az a kevés, ami volt a télen, az nem tudta bepótolni, és akkor tönkrementek, kiszáradtak.
19: Az árpa parcellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. Aladics Tibor termelő elmondta, hogy folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beérnek.
21: Én mégis óvatosságra intem a termelőket, hogyha már eddig kivártuk és gondoztuk a növényeket, akkor most itt a célegyenesben ne hamarkodjuk el, tehát mindenféleképpen meg kell várni, hogy a 14%-os nedvesség alá essen a mag, és abban az esetben szabad csak nekiállni a kombályozásnak. Hát majd ezt látni fogjuk, kísérjük minden nap a helyzetet, de én mégis úgy gondolom, hogy még igazából nincs itt az ideje. Nagyon sok parcellákon látszódik még az, hogy vannak benne zöld foltok, ezt mind meg kell várni, hogy teljesen beérjen az egész parcella, és akkor utána csinálni egy nedvességmérést is, hogyha minden adat azt mutatja, hogy készen áll a növény arra, hogy learassuk, akkor aztán neki lehet kezdeni. Nem kellene még, hogy az aratás kezdődjön, de úgy néz ki, hogy el fog majd kezdődni. Ez mind azt jelenti, hogy a növények kényszerhelyzetből, védekezés szempontjából ők egyszerűen úgy mérték fel a helyzetet, hogy nem bírják tovább víz nélkül.
19: A ludasi termelő szerint az idei évben még nem tapasztaltak ilyen problémákat a mezőgazdaságban, mint most. Különösen a búzát viselte meg az időjárás, a tartós szárazság jelentős károkat okozott a növényállományban. A kalászok végei több helyen elszáradtak, ami nem csak a vízhiánnyal, hanem a májusi fagyok hatásával is összefüggésbe hozható. Ezek a kedvezőtlen időjárási tényezők együtt gyengítették a növény fejlődését. Hozzátette, a búzánál ennek eredményeként komoly terméskiesése lehet számítani.
4: Az őszivetésű növénykultúrák mintegy 160 ezer hektáron növekednek Békésben. Márciusban még bizakodóak voltak a gazdálkodók, ám a tavaszi csapadékhiány és légköri asszály miatt szinte üresek a kalászok. A tavalyi árpának csak a fele termett meg, és várhatóan a búza sem hozza vissza az árát. Horváth Szabolcs interjúja.
6: Biztos, hogy például ennél a búzatáblánál, ahol állunk, itt féltermés lesz. A kalászok nem terítődtek, körülbelül félig sikerült ez. A magok egyébként szépek, úgyhogy ebből még lehet is valami. Bozó József, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatóságának alelnöke.
22: Az őszi vetésük szépen el lettek vetve, a telet átéltük, kezdtünk bizakodni, hogy ebből még akár lesz jó termés is. Majd március és áprilisban volt egy rekkentő hőség, szinte égette az ember karját, ugye ez a növény kint van 12 órát a napon, és nagyon csúnyán néztek ki, és akkor hát azt mondták a szakemberek, hogy élettani. Tehát a felső rész teljesen megsült, a kalásznak az alsó része, egészséges, szép szemek vannak, de azt kell mutatni, hogy amit most látunk is, ez még a jobbak közé tartozik, de itt is a féltermés az, ami elképzelhető. Gombabetegséggel nem kell most per pillanat küzdeni, most van egy kis eső, de hát már ezekre a kalászokra sajnos ez az eső maximum annyi, hogy a meglévő egészséges szemek nem aszalt szemek lesznek, hanem kiteli. És azért vannak árpák, amik nagyon beszőkültek. Akár egy két hét múlva ott már várható az aratás. Mondjuk ezek a gyengébekhez tartozik. Őszi árpánál ilyet, hogy a kalász ennyire tönkrement, nem tapasztaljuk. Tehát ott egy kicsit jobbnak, na de ott is a hektoliter súly, tehát hogy majd mi lesz. Hogy örülünk viszont, hogy kaptunk csapadékot itt Békés Csaba környékén, Újkígyós környékén. Ennek nagyon örülünk, mert a tavaszi vetésű növényeknek nagyon jó, hát búzának már sajnos nem segít igazából, maximum figyelni kell, hogy a gombabetegség ne kapja el, de már szerintem nem lesz ebből probléma. De a termés az sajnos fog kihagyni sokat.
6: Ha maradunk egy kicsit az egyik legfőbb növénykultúránknál, magánál a búzánál, az idei évben is, az, hogy a tavalyi évben is körülbelül 100 ezer hektáron vetettek nagyjából a gazdák. Mennyibe került hektáronként? Tehát most úgy tűnik egyébként, hogy a legtöbb helyen, ha lesz féltermés, mennyit kellett beletenni a gazdának, és hát mennyi vett vissza ebből?
22: Hát tulajdonképpen a költségek nem csökkentek, sőt nőtek. Volt egy-két dolog, amiben kedvezményünk volt, hogy a gázolajat rögzítették, és nem szállt el a egekbe. Műtrágyából is tavaly ősszel, hát akinek volt pénze, maradt valami a tavalyi aszály károkból, abból akkor tudott egy kicsit adni. Boksosodásnál nem volt még probléma. Volt egy-két tábla, amelyik egy gyanús volt, de legtöbbje szépen kifejlett. És akkor mondom, ilyen március körül, február közepén van, aki adott még fejt, műtrágyát ott a boksosodás környékén. Tulajdonképpen ezek a költségek ilyen aratással együtt ilyen 5-600 ezer forint hektáronként. Na most, hogyha azt veszem, hogy ilyen 40-50 mázsás, vagy esetleg még rosszabb termés van, ez nem fogja. És ugye mi Kelet-Magyarországon, ez a délalföldi rész. És mindig a kereskedők a Dunához veszik a szállítást, és akkor mindig kiszámolják, hogy hát a Dunához vigyük oda, vagy ők elviszik, és akkor a dunántúli árakhoz képest mi igen mérsékelten kevesebb összeget kapunk egy mázsa terményért. Úgyhogy a logisztikában ez is probléma. Tavaly is nagyon szép búzánk volt országosan is, de a megyébe is. 78 60%-a étkezési minőség. És olyan árak jöttek ki, amiért sajnos 6-7 ezer forint, tehát nagyon gyenge árak voltak, és hát ilyen árak mellett nem igazán volt nyereséges tavaly a búza. Attól függően, hogy ott még legalább termés volt, mert a kukorica az szintén nulla volt.
3: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
4: Közben megérkezett a részletes időjárás jelentés is, amely szerint Budapesten 14 fok van, Győrben 12, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen 11 fokot mértek, Sopronban élénk északi szél fúj, 10 fok van, Pápán 12 fok van, Veszprémben 11, Székesfehérváron nem érkezett adat, Szentgotthárdon 9 fokot mértek, Zalaegerszegen 10-et, Keszthelyen 12 fok van, Nagykanizsán 11, Kaposváron 12, Siófokon erősen fúj az északnyugati szél, 15 fok van, a Balaton vize 22 fokos, Pécsen, Pakson és Baján 13 fok van, Kecskeméten 14, Egerben 15, Széchenyben 13 fok van, Miskolcon 17, Szolnokon 15, Karcagon 16, Debrecenben és Nyíregyházán mérték a legmelegebbet, 18 fokos a hajnal, Záhonyban 17 fok van, Szegeden 15, Békéscsabán 17 fokot mértek, és Kékestetőn 12 fok van. 3:46 múlt 1 perccel. 20 éve foglalkoznak hajtatott és szabadföldi szamóca termesztéssel, de a kertészet és a föld szeretete generációkra nyúlik vissza a családban. A nagyrédei Zelnik Eper farmon nem a profit a cél, hanem hogy értéket teremtsenek. Harriet és férje Péter családi gazdaságában jártam.
7: A nagyszülőktől örököltem a földnek a szeretetét, elkezdtem kicsibe, és amikor a férjemet megismertem, akkor annyit mondott, hogy ha csinálunk valamit, akkor csináljuk nagyba.
4: És együtt.
7: És azóta ez így megy, most már 20 éve.
4: Mekkora területtel kezdték?
7: 300 négyzetméter.
4: És most mennyire nőtte ki magát?
7: 2 hektárra.
4: Ez rengeteg munka.
7: Nagyon sok. Logisztikáznunk kell az embereket, alkalmazni, megtalálni elő. Először is, együtt szedjük velük. Most már kis családdal alakultak ki a szedőink is.
4: És miért pont a szamócánál kötöttek ki? Volt ennek családi hagyománya?
7: Nagymamáméknak málnájuk volt, és szaporátlan volt a szedése. Imádom a málnát, de nem olyan jó szedni, mint a szamócát. Ekkora szemű szamócákat villámgyorsan tele lehet szedni a bödröket.
4: Nagyon kemény munka. Tudom, hogy hajnalban kelnek, és addig árulnak itt, ameddig el nem fogy.
7: Nagyon sokan ezt úgy gondolják, hogy hát a szamócát csak le kell szedni, de hát ez ültetéstől egészen augusztustól október, novemberben van az az időszak, amikor nem dolgozunk a szamócában, de figyeljük, nyitogatjuk a fóliát, porolgatni kell, fűteleníteni kell, és egészen júliusig kitart a munka benne. És ezt hajnalban muszáj kelni, mert nyáron nagyon meleg van, a fólia alatt most már azért jó 45 fokot megcsíphetjük, úgyhogy reggel kezdünk hajnal, és akkor folytatjuk a szabadföldin.
4: Mind a kettő rejteget magában rizikót? Vagy azért a fóliás azért egy kicsit ad némi biztonságot?
7: A fóliás annyiban ad biztonságot, hogy jobban tudjuk kezelni a csapadékot, hogy ha nagyon csapadékos az idő, akkor ne szívja magába azt a sok vizet, mert akkor szétcsattognak a szemek, és hát sajnos posatízű is volt már a szabadföldink, amit akkor már nem tudtunk leszedni. Azon kívül a hideg ellen is jobban tudunk védekezni, mert a fóliában is ugyanúgy takartuk fátyolfóliával, amikor minuszok voltak. A szabadföldinél, ha fúj a szél, akkor is előfordult, hogy bele csúsztunk a mínuszba, de akkor le kellett téglázni, súlyozni őket, hogy meg tudjuk védeni.
4: Tudják öntözni?
7: Nekünk furtkutunk van, és csepegtető szalaggal van minden sor behúzva. Így locsoljuk még a fóliát, még most is, pedig már az utolsó szedés lesz itt szembe velünk a fóliába.
4: Akkor egész évben van munkájuk, hiszen egyébként van más gyümölcs is, ugye? Szőlővel is foglalkozni?
7: Igen, van csemegeszőlünk és borszőlünk is. Ez 8,5 hektár.
4: Elújján a gyerekekbe segít.
7: Igen, van 3 nagyfiam, amiben tudnak segítenek.
8: Minden feladatot közösen viszünk, ültetésben is itt van a feleségem, meg ha úgy
1: úgyban a gyermekünk is, meg a segítőink. Évközben, amikor csak ilyen tápoldatozás, permetezés, locsolás, azt úgy én szoktam csinálni. Ültetésben, szedésben, árusításban, növénygondozásban, levelezésben, különféle növényápolásokban ugyanúgy segít a család is.
8: Tehát mondjuk a csomagolás, azt látom, hogy minden évben van valami újdonság, azt is közösen találják ki?
1: Igen, összedögjük a fejünket, hogy hogyan tudunk úgymond még vonzóbbá tenni a terméket, vagy azoknak az vásárlóknak kielégíteni az igényeit, akik ajándékba viszik például a gyümölcsöt, hogy egy díszcsomagba tudják elvinni a tőlünk vásárolt szamócát.
8: De azért ennek megvan a veszélye, hogy a vasárnapi családi ebédnél, amikor az egész család együtt van, akkor is a vállalkozásról beszélnek.
1: Szezonban nincs vasárnapi családi ebéd, sőt évközben néha valamikor kimarad ültetésben, vagy hogyha olyan az időjárás, nem egyszer volt már olyan, hogy néztük ebéd közben a híradót, ment utána az időjárás, mondták, hogy reggelre nagyon hideg lesz, akkor asztaltól felálltunk, és jöttünk takarni felfelé a fóliát, vagy a szabadfőt, attól függ, hogy éppen melyiknek volt az időszaka, hogy foglalkozni kellett vele nagyon. A többi időszakban próbáljuk külön zárni egy kicsit a munkát az otthonléttől. Valamikor sikerül, valamikor annyira nem.
8: Anélkül nem is megy, hogy nem szereti valaki.
7: Szeretet nélkül nem lehet. Tehát az, hogy most egy szedő is csak eljöjjön, és csak azért szedje, hogy pénzt keressen, nem olyan. A férjemnek a szíve lelke benne van, sokan megkérdezik, hogy miért ekkora szemű, és miért ilyen finom édes. Hát ez azért, ő babusgatja őket nagyon.
4: Népszerűek a Szedd Magad akciók, azonban kérdés, hogy idén lesz-e mit hazavinni. Az áprilisi-májusi fagyok 70%-os terméskiesést okoztak Pomász határában. Itt készült Juhán Zsolt riportja.
9: Idén lesz-e Szedd Magad akció?
23: Július vége felé tervezünk.
9: Breyer László, a Breyer Farm és élménybirtok tulajdonosa.
23: Az első gyümölcsünk ez a korai őszi barack lesz, viszont úgy gondoljuk, hogy nagyon korlátozott mennyiség fog rendelkezésre állni, mert a kb. 70%-os fagykárral számolunk. Kajszi véget nem tudjuk megnyitni a Szedd Magadot, ott 100%-ban elfagytunk sajnos, és akkor az őszi barack után várható a szilvanyári alma és alma Szedd Magad. Is. Ott is nagyságrendileg 70%-os elfogyással kalkulálunk szilván, egy kicsit kevesebb, egy 50%.
9: Tavaly sokkal jobbak voltak az eredmények, kivált kép, ha az őszi barackból indulunk ki.
23: Igen, az őszi barack szedmagadunk nagyon-nagyon sikeres volt, tényleg ez a korai és a normál fajták is mézédesek voltak, szép egészséges gyümölcsökkel tudtunk dolgozni, és így a vendégeink, vásárlóink elégedetten távoztak a szedmagad ültetvényekről.
9: Akkor ezek szerint az áprilisi, májusi fagyok megtett a hatásukat?
24: Úgy néz ki, hogy ez a tendencia már visszatérő dolog.
9: Vojtko Attila, növénytermesztési igazgató.
24: Hiszen az előző években is április 5-e és 10-e környékén jöttek a hideg időszakok. Ebben az évben április 10-e volt az a kritikus időszak, amikor a hajnali órákban mínusz 3,6-ot mértünk. Nem csak a hideg volt, hanem az, hogy szállított fagy volt, valamint az, hogy annyira száraz a környezet, tehát a légkör, hogy a fagyhatás a száraz környezetben sokkal erőteljesebb, mint egy nedvesebb környezetben.
9: Hány milliméter csapadék hiányzik?
24: Nekünk van egy meteorológiai állomásunk, és az előző 6 év folyamán szinte napi adatokat, azokat mindig elemezzük. Mi most úgy látjuk, hogy körülbelül egy éves csapadék hiányzik. De a másik ezeknek az eloszlása. Tavalyi évben egyik oldalon, ami domboldalon vannak a gyümölcsöseink, egy része szinte a kiszáradás jeleit mutatta.
23: Az aszály rész az már azért 5 éve nagyon-nagyon intenzív, a 2022 óta folyamatosan jelen van az életünkben, viszont a fagykárok az meg nagyságrendileg 7 évre vezetjük vissza, hogy azóta intenzívebb és sokkal több fagykár van. Szóval bízunk benne, hogy a 7 nehéz év után most átfordul, és a 7 gyümölcsöző jó év következik 2027-től. Gyümölcsösök, illetve a terület gondozását ugyanúgy ilyen nehezebb években is végre kell hajtani, mert hogy csak úgy bizakodhatunk a jövőben is optimistán, hogy ha minden olyan gondozás, minden olyan feladatot elvégzünk az ültetvényeken, ami a hosszú távú termelést biztosítja.
9: És ha megint nézünk, akkor itt komoly ültetvényfejlesztés van.
23: Voltak különböző kiegészítések, potlások, de inkább a jövőbe tekintve szeretnénk ültetvényt fejleszteni. Ehhez az öntöző tó az egy elengedhetetlen része. Tervezések elindultak, szeretnénk majd pályázni, és akkor ezzel párhuzamosan az ültetvényfejlesztéseket is végrehajtani.
9: Régi és új ültetvények vannak, gondolom az újak váltják ki folyamatosan a régieket.
23: Igen, ez a cél, hogy az előregedő ültetvényeket cseréljük, tehát folyamatosan olyan fajtákra, amik tényleg ezeket a körülményeket egyre jobban bírják, ezekre tervezünk. tervezünk átállni.
24: Kivágtuk a 50 éves szilva ültetvényünket, és akkor az ősszel megpróbálunk 4 hektár modern fajtát eltelepíteni, valamilyen vész öntözési megoldást még megpróbálunk hozzátenni, de a távlati célunk az, hogy mivel nagyon jó területeink vannak, azért a területnek megfelelő gyümölcsfajokat tegyünk be a ültetvényekbe, tehát ha vannak olyan északi, északkeleti lejtőink, ahova kajszibarack tökéletesen érezné magát. Őszibaracknak is megvan a hely, az almának is. Így visszagondolva a fagyokra, vannak bizonyos régiók, amik elfagynak. A 80-as, 90-es években még a gyümölcskataszterbe való besorolás, az egy nagyon fontos dolog volt. Én úgy gondolom, hogy ezt az utóbbi időben elfelejtettük, és voltak azok a kutatóintézetek, akik besorolták ezeket a területeket, például a Gyümölcs Dísznövény Kutatóintézet Érden. Ezek elmaradtak, és ezért kerülnek sokszor kedvezőtlen helyre bizonyos gyümölcsfajok, és ezért is olyan nagy mértékű a fogyás, mert kedvezőtlen helyre kerülnek. Nekünk nagyon jó területeink vannak, ezeket szeretnénk betelepíteni, és a későbbiekben ezt a szedmagadba meg az értékesítésre felhasználni.

perc múlva kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk. Benne többek között szó lesz majd a Bujon épült új energiatárolóról. Csete Bálta műsorvezető várja majd Önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Kulik Bence, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pirisi Csengét hallották.

0: csapítóra, elmondja Markovics Zsolt főrabbi.
1: Nem olyan régen olvastok föl talán minden egyes társadalom alappillérét, mi úgy nevezünk, hogy Aszeres Hadibrajsz, a tíz ige, van, akik úgy nevezik, hogy Dekalógosz, tíz gondolat, a tíz parancsolat, és nagyon sokat vitatkozunk arról, hogy ebből a tízből melyik a legnehezebb, a szülői tisztelet, a bálványimádás tilalma, a ne lopj, a ne ölj, melyik? Nemrégiben olvastam egy nagyon jó értekezést erről, amely azt mondja, hogy tulajdonképpen a tíz közül az utolsót megtartani a legnehezebb. Két dologért. Az utolsó parancsolat a tízből az, ugye, hogy ne kívánd más feleségét, vagyonát, stb. És ami mesterén két utalást tesznek. Először is mondanak egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondják, hogy aki a tizediket nem tartja, az az összeset nem tartja. Mert a tizedikben benne van az előző kilenc. A másik az sokkal inkább szerintem jellemző a mi világunkra és a mi gondolkodásunkra. Mi mindig azt nézzük, hogy a másiknak milyen van. Mennyi pénze van, milyen autóval jár, milyen kuvedje van, milyen sikere van, stb. De azt nem nézzük, hogy mi van mögötte. Mi van akkor, hogyha nagyon gazdag, de nagy Isten, a családjában egy betegség van. Mi mindig egy kiragadott részt nézünk ebből az egészből, és soha nem egy csomagot, soha nem az egészet általában. Erre tanítanak a mestereink, hogy próbáljuk meg az egészet szemlélni, és ne csak kiragadni belőle valamit. Jó reggelt!
0: Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok 2026. június 11-én csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Az átvonuló hidegfront után egyre több helyen süt majd ki a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, Budapesten jelenleg 13 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre.
3: Új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok, mondta berlini tárgyalásai után a külügyminiszter. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a

0: vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
1: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
0: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
2: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére.
0: A miniszter hangsúlyozta, a kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Hozzátette, a másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik.
2: A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
0: Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Ide haza csak nem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik, ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
3: A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
2: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
0: Posfai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Honrán kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
4: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában. meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan

0: részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
1: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
2: Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
3: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
1: A külügyminiszter szerint új lendületet vettek a Németország és Magyarország közötti kapcsolatok.
2: Orbán Anita, miután Berlinben tárgyalt német kollégájával, úgy fogalmazott, mindkét fél érdeke, hogy az elmúlt években háttérbe szorult, ugyanakkor a sokrétű kétoldalú kapcsolatokat megújítsák és helyreállítsák a bizalmat. Hozzátette, a megbeszélésen szó volt kulturális, gazdasági, valamint védelmi együttműködésről is.
4: Megegyeztünk abban, hogy ezt a kapcsolatot szorosabbra fűzzük, és együtt fogjuk azt kezdeményezni, hogy miniszter kollégáink is intézményesen együttműködjenek, hogy a kétoldalú relációban lévő erősségekre építsünk, és a lehetőségeket még inkább kihasználjuk. Én örömmel fogadtam el a meghívást a Német-Magyar Fórumra október elejére, ami ennek az együttműködésnek lehet, és lesz egy szimbolikus startja.
1: Romániában az év végéig meghosszabbítják az alapélelmiszereknél alkalmazható árrés korlátozást. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői által kezdeményezett határidőmódosítást elfogadta a bukaresti parlament.
2: Az RMDSZ emlékeztetett, az intézkedés célja, hogy megakadályozzák az árak drasztikus növekedését, és azt szabályozza, hogy a kereskedők mekkora haszonnal adhatják tovább a termelőktől felvásárolt alapélelmiszereket. A korlátozás 17 alapvető termékre vonatkozik.
1: Kárpátalján korszerű napelemrendszert adományozott az OTP Humanitás Szociális Alapítványa a Bátyúi Gyermekotthonnak. A kárpátaljai intézmény energiaellátása így a gyakori áramszünetek idején is stabilabb lesz.
2: Az átadón Kárpátalja katonai kormányzója köszönetet mondott a magyar embereknek a felajánlásért. Nagy Krisztina, az alapítvány kuratóriumi tagja, emlékeztetett, az intézményben 41 gyermeket látnak el.
5: Megkeresés érkezett hozzánk az intézménytől, miszerint szükségük lenne stabilabb energiaellátásra. Ebben próbáltunk azzal segíteni az intézménynek, hogy egy komplett napelemrendszert szállítunk ide. Segítségünkre volt ebben a Magyar-Ukrán Kereskedelmi Kamara, és nagyon köszönjük a helyi polgármesternek és a helyi vezetésnek, hogy a felszerelésben fog nekünk segítkezni.
1: Itthon több mint 400 büfékocsit és foodtruckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kiszabott bírságok összege meghaladta 17 millió forintot.
2: A hatóság sajtófőnöke elmondta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Eitmann Norbert kitért arra is, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
6: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idő betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatósága az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcokról, így azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
7: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint keresztbe fordult egy kamion az M1-es M0-ás csomóponti ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán. A külső sávot lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma 8 órától délig a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra kell számítani ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
8: Nemzeti Sportkrónika.
9: Bejutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Megvan a női kosárlabda válogatott világbajnokságra készülő kerete. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai négyes döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andreu csapatát. A zöldfehér együttes pénteken a spanyol Matarót legyőző görög Olimpiakosszal méri összetudását a bajnokok ligája serlegéért. A férfiaknál is medencébe ugrik ma a címvédő FTC a BL 4-es döntőjében. Az elődöntőben az ellenfele pedig a Burián Gergelyt és Vigvári Vincét is foglalkoztató spanyol Barceloneta lesz. A másik párharcban az olasz Prorecco a görög Olimpiakosszal csap össze a fináléba kerülésért. Ma este 21 órakor az egyik házigazda, Mexikó, a Dél-afrikai köztársasággal méri összetudását a 2026-os labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Az idén először 48 nemzeti válogatott részvételével rendezett torna mind a 104 mérkőzését az M4 Sporton élőben követhetik, valamint a Nemzeti Sportrádióban is meg annyi találkozót kísérhetnek figyelemmel. José Mourinhót kivásárolja szerződéséből a Real Madrid. Ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtethesse a 63 éves portugál szakembert. Hivatalos a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportkörben. A férfiak selejtezőjével folytatódott szerdán a budapesti 5-tusa világkupa. A 9 magyar versenyző közül végül 4-en jutottak tovább az elődöntőbe, közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Kolesár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
8: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
10: Műsor ajánlott.
11: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
12: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvette egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
11: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
13: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
14: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
13: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
15: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
13: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
2: 2026. június 11-e csütörtök, Barnabás névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Az elemzőket is meglepte a friss inflációs adat, kedvezőbb, mint ahogy várták. Mindeközben pedig a nemzetközi hitelminősítők előzetes türelmi időt adtak az új kormánynak, az első felülvizsgálatokon pedig változatlanul hagyták Magyarország adós besorolását. Gazdasági kérdésekről beszélgetünk 3:45 után. 7:30 előtt viszont arról lesz szó, hogy holnap életbe lép az új migrációs paktum, hogy felkészültek-e a tagországok, és milyen feladatokat ró ez az országokra, és valóban tudja-e kezelni a valós migrációs problémákat, illetve a kiváltó okokat, erről is beszélgettünk majd, és ugye itt nem csak az illegális migrációra gondolok, tehát valamennyi problémát, ami felmerül a kérdés kapcsán, ezt is megkérdezem majd a Migráció Kutató Intézet igazgatójától. 7:30 után arról lesz szó, hogy az ukrán elnök ugye vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Egy közös nyilatkozatot is kiadtak, 5 feltételt neveztek meg, amelyek szerintük garantálnák a hosszú távú és tartós békét, de hogy valóban előremutató-e a terv, és hogyan kívánnak egyességre jutni az orosz elnökkel, ez is ugye a feltenendő kérdések között van. 3:48-kor pedig arról lesz szó, hogy átfogó gyermekjogi reformjavaslat csomagot állított össze a civil koalíció. A részleteit kérdezem majd 3:48-kor a gyermekjogi civil koalíció elnökétől. Egy hónapja van hivatalban a Tisza kormány, hogyan értékeli ezt az elemző, 8 óra előtt kiderül, és felfüggesztették ugye a devizahiteles pereket, a napokban pedig egy kilakoltatást is megakadályozott Z. Kárpát Dániel, illetve társai, volt országgyűlési képviselőről beszélünk, hogy hogyan tovább a devizahiteles perekben, ezt is megkérdezem majd tőle. A szerkesztő ma reggel Gál Ilona, tartsanak velünk!
11: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
2: 6:19, bejutott a női vízilabda bajnokok ligájának döntőjébe a Ferencváros, miután a máltai 4-es döntő első összecsapásán 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a spanyol San Andrót. A találkozót követően a csapat vezető edzője Matajsz Márk értékelt.
10: A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de ennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
16: Igen, ezt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk, ahol nem kezdtük el a mérkőzés, kicsit megilletődötten, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél azért sokkal jobb játék kell majd a döntőben. De nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétek 2-5-öst. Nyilván kell ez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében tényleg ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
10: Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra vissza? Ezésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta.
16: Hát az, hogy ez egy igazi csapat, ezt elmondtam nekik a meccsőt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzők lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok, jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsé kicsit visszaadott nekünk.
10: Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, ez mekkora fegyvertény?
16: Ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsém, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és kivétel a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
11: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
17: 6 óra 21 perc, a kisvárdai Bessenyei György gimnázium 1911-ben fogadta az első tanulókat. Napjaink diákjai is országos versenyeken nyernek, egyetemek kutatói munkáiban vesznek részt. Dr. Koncz Gábor főigazgatóval a részletekről Zsoldos Barnabás beszélgetett.
18: Kisvárdán beszélgetek a Bessenyei György gimnáziumban dr. Koncz Gábor főigazgató úrral. Annyit azért az iskoláról el kell mondani, hogy 1911 óta létezik, és amikor engem ide beírattak, a nagybátyám azt mondta, hogy jegyezd meg, ez egy olyan iskola, hogy 365 ablaka van. Ahány nap van egy évben? Nyilván figyelemmel kísérem az alma mater eredményeit. Évközben nagyon jó híreket lehetett olvasni, hallani a különböző tanulmányi versenyeken. Hogyan lehet megfogalmazni a Bessenyei György gimnázium arculatát?
19: Minden igényt kielégít az intézményünk, tehát ugyanúgy a természettudomány mellett megjelenik a humántudomány. Minden területen igyekszünk a diákok számára a legjobb képzést, legjobb tudást adni, és úgy látszik, hogy ezeket a versenyeredmények is igazolják. Van olyan tanulónk, aki az OK TV-nek három döntőjébe is bekerült. Matematikából, kémiából, biológiából, de ugyanígy van digitális kultúrából is OKTV döntősünk, de szerencsére a humántudományok is szépen szerepelnek a különböző méretetésen. Van például szónok verseny győztes tanulónk is, úgyhogy büszke vagyok ezekre a diákokra, és annak pedig külön örülök, hogy a természettudományos műhelyben még én is részt tudok venni. Nekem is vannak tanulóim, akik a kutatás alapú versenyeken indulnak és szép eredményeket érnek el.
18: Azt is halljuk rendszeresen, hogy az egyetemek mennyire fontosnak tartják, hogy hol helyeznek el a világban. Azt gondolom, hogy egy gimnázium életében is fontos az, hogy az egyetemek hogyan beszélnek a gimnáziumról, mit mondanak, hogyan fogadják a tanulókat.
19: Különösen jó kapcsolatunk van a Debreceni Egyetemmel, ők számos fórumon ismerik el a munkánkat, több esetben kapunk tőlük kitüntetést, vagy éppen a tehetség gondozó tevékenységünket támogatják, akár anyagilag is, illetve legutóbb a Nyíregyházi Egyetemtől kaptunk egy anyagi támogatást szintén a tehetséggondozó tevékenységünkre, de a legutolsó ilyen támogatás az a Magyar Innovációs Szövetségtől érkezett, akik a innovációs olimpián való jó szereplésünk miatt támogatják a tehetséggondozó tevékenységünket.
18: Gondolom, mint főigazgató fontosnak tartja, hogy ezek a felsőfokú intézmények fontosnak tartják, hogy a diákok bejárjanak az egyetemre, részt vegyenek kutatásokon, vagy azt is el tudom képzelni, hogy az egyetemről is jönnek ide a Bessenyei György gimnáziumba, hiszen olyan laboratórium van, hogy nem sok iskola dicsekhetett ilyennel.
19: Szerencsére ez így van. Tanulóink zöme egy a Debreceni Egyetemen kutat, és van olyan kutatás, aminek egy része itt a laborban zajlik, tehát több olyan eleme lehet egy egyetemi kutatásnak, amit mi itt könnyedén el tudunk végezni, és az eredmények feldolgozása, adatok elemzése az az egyetemen szokott történni. A legintenzívebb kapcsolatunk az mindig is a Debreceni Egyetemmel volt.
18: Úgy tűnhet a rádió hallgatónak, hogy a természettudományi terület az, amelyik intenzíven részt vesz az egyetemekkel való együttműködésben, de a humán terület sem nélkülözi az együtt gondolkodást, amennyire én tudom.
19: Így van, a humán területen egyébként az ELTE-vel is van kapcsolatunk, illetve akár a német nyelvterületet is említhetném.
18: Nagyot tévedek, ha azt mondom, hogy a diákok számára fontos, hogy a tanárok milyen példát mutatnak. Hát ha már az előbb főigazgató úr említette, hogy még folytat kutatást, még vannak diákjai, akik benne vannak ebben a munkában, ez mindezt igazolja, feltételezem.
19: A tanár példát, illetve irányt mutat. Szerintem ma inkább irányt mutat, és ez a legfontosabb, akár a kutatás alapú versenyek esetében is, vagy akár a tananyagfejlesztő tevékenységünk során is.
18: Nem lennénk igazságosak, ha a sportot nem hoznám szóba. Megint csak azt kell mondanom, hogy hogy kevés olyan középiskola van, amely saját labdarúgópályával, rekordtán futópályával, futófolyosóval, két tornateremmel rendelkezik. Ezek a nagyszerű berendezések, felszereltségek hozzák az eredményeket?
19: Teljes mértékben így van, tehát egy nagyon korszerű atlétikai centrumunk van, diákolimpiai bajnok tornacsapatunk van, tehát a fiúk ebben a tanévben bajnokok lettek, kézilabda csapatunk diákolimpián 8. helyezett, női labdarúgásban a Fair Play Cup-on 6. helyezett lett országosan a csapatunk, fekvenyomó diákolimpiai bajnokunk van, karatéban is van diákolimpiai dobogósunk, hosszan lehetne sorolni ezeket az eredményeket még.
18: A múltja megvan a sportnak, hiszen 1962-ben labdarúgásban országos első lett a Bessenyei György gimnázium, rá 2 év múlva második. Megvan itt az alapozás. Itt az udvaron 3-4 nyújtó is volt, amin bizony szünetben rajta volt mindenki, és nem történt baleset. Van ilyen ambíció még most is a szünetekben?
19: Persze, igyekszünk is eleget tenni ezeknek a kéréseknek. Most éppen kültéri pingpongasztalt kértek a diákok.
18: Ha már közeledik a nyár, a szünidő, megszakad az iskola kapcsolata a diákokkal, vagy a nyári időszakban is bebejönnek, mert függőben maradt a munka?
19: Zömében azért megszakad, de van közösségi szolgálat az intézményben, és ennek keretében a nyári táborokban segít. A diákok tornatáborban fognak segíteni, természettudományos táborban, matematika tábort is tartunk, tehát itt intenzíven használjuk a tanulóink segítségét, mert mégiscsak ők tudják a leendő tanulóknak megmutatni testközelből az iskolát, vagy megmutatni azokat az izgalmasabb pontokat, amiket ők fontosnak találnak.
18: Elérkeztünk szeptemberhez. Hány osztály fog elsőben kezdeni?
19: 6 új osztályunk lesz, és azt mondhatom, hogy maximális létszámmal indulunk, 210 elsős tanuló fog kezdeni szeptemberben, úgyhogy újra 800 fő felé emelkedik iskolánk létszáma.
20: BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
20: MÁV Info.
21: Gárdony és Kápolnásnyi között egy műszaki hibás szerelvény akadályozza a forgalmat, ezért ezen a szakaszon egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Székesfehérvári vonalon 15-20 perccel megnő a menetidő. Meghibásodott a biztosító berendezés Karcag és Püspökladány között, ezért a Záhonyi vonalon ezen a szakaszon 15-25 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszra átszállni. Váci Viktor, MÁV Inform.
20: Időjárás jelentés.
17: Frissítő reggelre, a korán kelők pedig intenzív esőre ébredhettek, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok! Az átvonult hidegfront mögött nagy területen csökken a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett, de a Dunántúlon és délen napközben lehetnek felhősebb időszakok is. A csapadékzóna, amely jelenleg a Tiszántúl, illetve Borsod megye fölött van, fokozatosan kelet felé elhagyja az országot. Mögötte délután inkább csak az északkeleti megyékben, illetve a déli határ mentén fordult elő kevés helyen eső, illetve zápor eső. Az északnyugati-nyugati szél azonban nagy területen lesz élénk, sőt erős napközben. Csak estétől mérséklődik a légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig általában 20 és 26 fok között alakul, de keleten, kis területen 27-28 fok is lehet.
17: Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
23: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is.
2: Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. A várható kánikula miatt jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alapfelhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki a GKI friss elemzéséből. A felmérés szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de miközben a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve a családi pótlék és a gyes megduplázásáról. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyed órás krónikával jelentkezünk.
13: Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
0: A város szimbóluma, Széchenyi tűztorony. Steyer László polgármester a város honlapján olvasható köszöntőjében a helybéli nevezetességek között felhívja a figyelmet a mi ferdett tűztornyunkra. Később a részletes leírásban magyarázatot is találunk a jelenségre. Az egész építmény valószínűleg a talaj egy agyagrétegének megcsúszása miatt szemmel láthatóan ferde, észak felé dőlt. Ez a mozgás a mai napig érzékelhető, évente néhány milliméter. Ezt a földszinten egy függő is bizonyítja, a tetején az eltérés már 40 cm. Ahogy haladunk fölfelé a lépcsőkön, egyre izgalmasabb élmény mindezt a valóságban átélni. A Széchenyi tűztorony a város központjában a Rákóczi úton látható, egy járdaszigeten a városháza mellett. A helyén már korábban is létezett egy faharangláb, amelyet az 1718-as pestis járvány emlékére emeltek, majd 1820-ban átépítették, de akkor már kőből. A mai torony 1893 óta áll, akkor költözött be a tűzőrség. 1929-ben megtoldották egy harmadik emelettel, ekkor került rá a jellegzetes óraszerkezeteket is magába foglaló bádok fedelű sisakja. A 29 méter magas barokk stílusú Széchenyi tűztorony műemléki helyreállítása 1989-re fejeződött be. 2004-ben a tűztorony és a tűzoltóság történetét bemutató kiállítás nyílt meg az épületben.
13: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
3: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
17: 7:05 az országban az első és eddigi legnagyobb energiatároló központot adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Búj határában. Részletek Zsoldos Barnabástól.
4: Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében Búj településen a Búj Battery Kft. 50 megawattos tévleges teljesítő képességű villamos energiatárolót létesített, amely szervesen kapcsolódik a Greenvolt csoporthoz, ugyanis mind a két energiatárolónak a technológiája egymásra épül. A Greenvolt Magyarországon 158 megawatt naperőművi és 135 megawatt akkumulátoros energiatároló portfólióval rendelkezik. Az eseményen jelen volt Tóth András, energetikai államtitkár.
5: Úgy gondoljuk, hogy ez a tároló, ami most pillanatilag Magyarország legnagyobb tárolója, olyan hiányorvoslását tudja megkezdeni, ami régóta látszik a energiaárakban. Biztos vagyok benne, hogy ez a létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar villamosenergia piacon nőjön a verseny, csökkennek a kiegyenlítési költségek, hozzájárul mindenképpen ahhoz, hogy Magyarország egy fenntarthatóbb, biztonságosabb és olcsóbb energiaellátást tudjon kiépíteni. Abból a szempontból is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes projekt, hogy jelentős állami támogatással valósul meg. Azon kisebb részhez tartozik, ami az előző kormány által azból lehívható forrásokból valósult meg. Mindenki tudja Magyarországon, hogy a magyar kormánynak a fő fókusza a következő 3 hónapban, hogy azokra a meg nem valósult projektekre szánt RRF-es összegeket próbálja meg hazahozni, amiket hasonló célokra kellett volna elkölteni az elmúlt 3-4 évben. Ebből a szempontból is én azt gondolom, hogy egy jó példa, a korábbi EU források hasznosításra kerültek, nem nekünk kell megmenteni az utolsó pillanatban, és az üzemeltetése hozzá fog járulni a hazai energetikai szektor stabilizálásához.
4: Az államtitkár úr a jövőre is gondolva elmondta, hogy további ilyen beruházásokra számít, ez mindenképpen energiaellátásunkat fogja javítani, szolgálni.
5: Azt gondolom, hogy a következő 1-2 évben remélem, hogy még számos ilyen megnyitón tudunk részt venni. Ahogy hallottuk itt a Greenvolt vezérigazgatójának a szavait, bízunk benne, hogy a Greenvolt kivitelezésében is szeretnénk egy olyan hazai energiapiacot létrehozni, ahol a minisztérium, illetve a kormány alapelvei érvényesülnek, nevezetesen transzparencia, verseny és korrupciómentesség. Bízunk abban, hogy a következő hónapokban, években létrejövő állami támogatások következtében minden beruházó számára nyitott piac tud létrejönni, és ez az intenzívebbé váló verseny mind a tárolásban, mind az energiatermelésben növelni fogja az ellátásbiztonságot és csökkenteni fogja a fogyasztói terheket. A következő 4 évben bejövő RRF pénzekből mintegy 1,5 milliárd eurót fogunk tudni hálózatfejlesztésre költeni, mind a nagy feszültségű, mind a középfeszültségű, mind a kis feszültségű hálózatokon, ami a következő években mintegy 5000 megawattnyi új megújuló kapacitás és reméljük hozzátartozó hasonló tároló komplexumok létrehozását fogja lehetővé tenni, segítve ezzel szintén az ellátásbiztonságot és azt, hogy Magyarországon versengő, piaci alapú és alacsony költségű megújuló energiatermelő egységek jönnek létre, növelve az országnak a versenyképességét.
4: Takács László Búj polgármestere, hát azt gondolom, egy polgármester annak is örül, ha egy üzem avatásán részt vesz Bújon, 2 üzemet is átadnak a településnek. Mit jelent majd ez a 2 energiatároló üzem?
6: Ez a 2 energiatároló üzem átadása valóban óriási léptékű fejlesztés egy településen belül, főleg egy ilyen település, Búj 2300 fős település, és bízunk benne, hogy ez iparűzési adóbevételünkben is jelentős segítséget fog nyújtani, amelyeket a település infrastruktúrájára, közintézményeire és egyéb fejlesztési lehetőségére fogunk fordítani.
4: Foglalkoztatásban jelent valami?
6: Ez teljesen automatizált, tudomásom szerint nincs búji lakosú a telepen, területkarbantartási munkákban remélem, hogy fogunk találkozni egy-két ismerős arccal.
4: Nyilván akkor önöknek ebben az a haszon, bocsánat, a kifejezésért, hogy a területet adták, átadták vagy eladták.
6: A jelenlegi területen álló létesítmény magántulajdonban volt, magánszemély adta el a vállalatcsoportnak. Nyilván mi a jövőbe tekintünk, és a fejlesztés során a termelésből várjuk az eredményeket.
4: Mert az áram felhasználás esetleg kedvezményes lesz?
6: Szeretnék, ha az lenne, nyilván nagyon örülnék neki, hogyha valamilyen kedvezményt a lakossági árakba is bele tudnánk kompenzálni ebből. Ez nem a mi szegmensünk lesz eldönteni, hogy ki milyen áron fogja kapni az áramot. Reménykedjünk, bízunk benne, hogy országos szinten ezeknek a tárolóknak következő következményében csökkenését várjuk a fogyasztói áraknak.
4: De az már mindenképpen eredmény, hogy önöké az elsőség a legnagyobb tároló létrehozásában.
6: Igen, jelenleg mi vagyunk az országban a legnagyobb tárolóval rendelkező település.
4: Kapacitásról tud valamit mondani?
6: 250 megawatt teljesítménnyel bír ez a két tároló, úgyhogy ez egy hatalmas kapacitás.
4: Mikor kezd el dolgozni, vagy már dolgozik?
6: Tudomásom szerint a próbaüzem már megvolt, dolgozik szerintem az üzem, úgyhogy bízunk benne, hogy sikert és eredményeket fog maga után hozni.
20: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
17: 6 óra 41 perc a fővárosi ingatlan piac történetének egyik jelentős szerkezeti átalakulását éli meg. Egyszerre veszít lendületéből a rövid távú kiadásra szánt belvárosi garzonpiac, miközben a rossz állapotú garzonok négyzetméter árai sok helyen már az új építésű lakások szintjét közelítik. Cinege Levente a részletekről Linárik Márton ingatlan specialistát kérdezte.
1: Melyek a legfontosabb okok, amelyek a budapesti ingatlanpiac stratégiai kivárásához vezettek vagy vezetnek?
8: Az egyszerű és valószínűleg mindenki számára azonnal felmerülő dolog az otthonstart. De tulajdonképpen az otthonstart előtt is egy olyan állapotban volt a piac, hogy az MNB lakáspiac jelentése már tavaly ilyenkor is túlértékeltséget mutatott az ingatlanpiac tekintetében. Ezt az otthonstart megdobta még egy jó nagy áremelkedéssel. Ugye az a bizonyos lakhatási válság, amiről már évek óta beszélnek egyébként Nyugat-Európában és Amerikában. Magyarországon is van, csak elvettük egy otthonstarttal. Tavaly novemberben hasonlóképpen lassultak az értékesítési idők, már megint felmerült az alku lehetősége, és a vevők kezdtek el szállingózni a piacról, de most ugye már nincs tovább, tehát a piac beáraszta az összes támogatást, ami létezik, szóval szépen lassulgatunk.
1: Hogyan hatott az Airbnb szektor szabályozása a belvárosi garzonok árképzésére és a befektetői aktivitásra?
8: Magyarországon, Budapesten az Airbnb 2015-ben durrant be igazán. Akkoriban, mivel a hatóság azt sem tudta, hogy ezt eszik vagy isszák, adót fizetni gyakorlatilag nem kellett. Alacsonyan voltak az ingatlanárak, hiszen a 2008-as subprime válság csúcsa után éppen a mélypontot hagyta el az ingatlanpiac Magyarországon. Megfelelően alacsony árszintet talált el ez a fajta ingatlan befektetési stratégia, ami azt jelentette, hogy akkoriban 20-25%-os éves megtérülés lehetett produkálni ingatlan befektetési. Tehát nem véletlen, hogy mindenki rácuppant erre a bizniszre, és végül is elég sokáig kitartott, mert idén januártól van betiltva a 6. kerületben, illetve ugye azt megelőző évben jött be a moratórium, ami 2026. december 31-ig tart. Ami biztos, hogy ez nagyon meglökte a belvárosnak az árét, és át is alakította tulajdonképpen a tulajdonosi közönséget. A befektetők átvették a végfelhasználóknak a helyét a belvárosba. Ennek megfelelően feltolták az árat. Most viszont, hogy nincs Airbnb, ezek a vevők, akik korábban fűtötték a piacot, szintén nincsenek ott a vásárló oldalon, sőt, inkább az eladó oldalon vannak. És a kérdés az, ki az, azt tudjuk, mert a végfelhasználóknak kéne végeredményben megvásárolni az összes befektető ingatlanát, vagy neki kellene fizetni érte, csak hogy nekik még nincsen rá pénzük.
1: Milyen mértékű árkorrekciót lát szükségesnek a túlárazott belvárosi szegmensben a forgalom helyreállításához, és ez várhatóan mennyi idő alatt következne be?
8: Én azt gondolom, egy 20% árcsökkenés az meghozna a vásárlói kedvet. Itt ezzel az a probléma, hogy ez nem igen fog megtörténni, mert aki az elmúlt időszakban ingatlannal bizniszelt, annak ki van tömve a zsebe. Tehát ha nem akarom elkútja vagy élni, nem kenyérre kell, című mondás, amit minden tulajdonos mond, hiszen ha én vagyok a tulajdonosi pozícióban, én is szeretném jó drágán eladni a lakásomat. Szóval a tulajdonos túláraz, és van egy elképzelése, ami alatt bizony nem fogja adni a lakását, ha csak nincsen valami komoly motiváció. Ugye? Mert nincs egy olyan nyomás, ami őt rávegye arra, hogy leengedje mondjuk egy 20%-kal az ingatlan árat. Tehát szerintem ami valószínű, az az, hogy nem árbeli korrekció fog történni, tehát ezeknek az ingatlanoknak az ára nem fog jelentősen csökkenni, legalábbis ekkorát, amit az előbb mondtam. Valamelyest fog, a kínálati árakhoz képest mindenféleképpen fog csökkenni a piaci realitás. Az nem biztos, hogy reál értékben olyan hatalmas nagy csökkenés fog bekövetkezni. Ugye most az, hogy 1,5 millióig feltapadtak a lakás árak, ez viszonylag friss információ, és nyilván eltávolodtak az árak a fizetésektől, és ugye ez okozza a legfőbb problémát. De hogy ha is amennyiben itt mondjuk rend lesz, és szépen lassan elkezdenek majd erősödni a gazdasági mutatók, elkezdenek csökkenni a kamatok adott esetben, illetve elkezdenek nőni a fizetések. Ha az árak itt maradnak, ahol most vagyunk, és szerintem ez a realitás, akkor szépen hozzászokunk ahhoz, hogy egy ingatlan 1,5 millió forintba kerül per négyzetméter, és 3 év múlva ez nem lesz egy hír. de az, hogy a következő egy évben körülbelül ez lesz a szituáció, arra úgy mernék fogadni.
1: Mit tanácsolna ezen felül a tulajdonosoknak, a befektetőknek most eladás, bérbeadás vagy felújításra várakozás terén, és mi az, ami alapján érdemes dönteni?
8: Aki eladó oldalon van, annak azt mondom, hogy ha el akar adni egy jelenlegi szituációba, akkor azt minél előbb. Mert ha igazam lesz, és valamelyest elkezd csökkenni a piac, akkor az lesz a tünet, hogy egy jó magas áron piacra lépünk, majd várunk, nem történik semmi. Jó, hát akkor csökkentsünk árat, de közben csökken a piaci realitás is. És így tovább, és futunk a piac után, egy drasztikus ár csökkentésre van szükség ahhoz, hogy utolérjük a piacot. Tehát minél több időt tölt a piac, egy ingatlan, annál jobban romlik annak a pozíciója. Az idő nagyon fontos lesz, ezen felül a reális árazás, tehát én azt gondolom, ebben a piaci helyzetben különösen fontos az, hogy olyan emberektől kérjen tanácsot az eladó, akik reálisan látják annak az ingatlannak a piac képességét, és meg tudják mondani, mi az, ami reálisan kihozható belőle, mondjuk egy 3 hónapos határidőn belül. Ha nincs igazi ok az eladásra, tehát nincs egy olyan okom, ami idővel súlyosbodik, döntsek úgy, hogy most nem adom el az ingatlant. Hosszú távon mindenképpen azt gondolom, hogy az ingatlan áraknak a növekedése megállíthatatlan. Ahogy mondtam, most van egy kötőjel 3 éves korrekciós időszakunk. Tehát maga a pénzeknek az elértéktelendése, az infláció magában azt hozza, hogy a reál gazdasági eszközökbe fektetett vagyonok, azok fel fognak értékelődve forintban, euróban, dollárban kifejezve. Hiszen nem lesz olcsóbb a munkaerő, nem lesz olcsóbb az építőanyag, de ha most kell eladni, akkor sajnos egy rossz szituáció. Tehát akkor azon tessék gyorsan túlesni, vagy akkor várni kell az eladásra.
20: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
17: 6 óra 47 perc. Májusban a várakozásokkal ellentétben nem gyorsult, hanem 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon, ami minden piaci elemző előrejelzésénél kedvezőbb eredmény. A forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árrésztoppok fennmaradása egyaránt hozzájárultak az alacsony inflációhoz, miközben a szolgáltatások drágulása továbbra is átlag feletti maradt. Erről is beszélgetünk a következő percekben Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
17: No, nézzük, hogy minek köszönhető az infláció csökkenése. Én ugye itt felsoroltam az előzőekben tényleg vázlatosan néhány pontot, és nem is a csökkenése, inkább az emelkedés lassulása, mert ugye, hogyha a geopolitikai helyzetet nézzük, ugye az egyelőre nem változott, az energiapiac például továbbra is instabil, tehát hogy mennyire előremutató most ez a csökkenés vagy lassulás?
9: Ez egy remek kérdés, valóban meglepett mindenkit. Engem is meglepett az új inflációs adat. Én arra számítottam, hogy pontosan annyi lesz, mint az előző havi 2,1%, ehhez képest 1,8%-os értékkel jött ki az új májusi inflációs adat. És valóban érdekes, hogy ebben a helyzetben, amikor sokat beszélünk arról, hogy a nemzetközi geopolitikai turbulenciák, különösen a közel-keleti háború az hogyan növelte az olajnak és a gáznak is az árát, illetve hát a bizonytalanságot az energiapiacokon. Egy ilyen időszakban nem nő az inflációs mutató, hanem csökken. Valóban itt a legfontosabb oka ennek, hogyha azt nézzük, hogy hogyan gyűrűzik be egy ilyen külső sok egy gazdaságba, és konkrétan a magyar gazdaságba, akkor ott mindig figyelme kell venni a forint árfolyam változását is. Tehát, hogyha nő az ára valaminek külföldön, dollárban számítva, mondjuk az olajnak, mondjuk a gáznak, de közben a forint az erősebb lesz, tehát egy dollárért kevesebb forintot kell adnunk, akkor az ellensúlyozhatja az áremelkedésnek egy bizonyos részét, és ez valóban az egyik fontos tényező volt a kedvező magyar inflációs adat mögött. A másik pedig, amiket gyakorlatilag szerkesztő asszony tökéletesen felsorolt, hiszen hogyha azt nézzük, hogy például az energia árak növekedése, az mennyire tud a magyar fogyasztónál a pénztárcát érintő tényezővé válni, ott nem csak a forint érdekes már nekünk, hanem valóban a benzin ára tekintetében a védett árak, azok sokat segítettek, illetve hogyha azt nézzük, hogy a fűtési költségeink azok miért nem emelkedtek meg, annak ellenére, de hogy valóban sokat nőtt a gáznak az ára a globális piacokon, akkor ott pedig a rezsicsökkentés az, amelyik nagyon sokat segített. Tehát ezek az intézkedések ezek jelentősen mérsékelték azt a hatást, amit a magyar fogyasztó az érzékelt, és emellett még, amit talán kiemelnék, az hogy az élelmiszereknél egy 0,3%-os árcsökkenés volt havi alapon, tehát hogyha azt nézzük, hogy mennyi a mostani infláció, akkor itt nyilván az előző hónaphoz képesti változásnál mindig azok a faktorok, amik a leginkább a változást befolyásolják, amik egy hónapban jelentős változások voltak, és itt az élelmiszereknél ez a 0,3%-os havi árcsökkenés, átlagos árcsökkenés, ez egy jelentős tétel volt. A zöldségeknél egyébként 10,6%-kal lettek olcsóbbak az árak, tojásnál majdnem 5%-kal, sajtnál körülbelül 3%-kal, tehát ez is segített abban, hogy az élelmiszereknek az ára az kedvező legyen.
17: Az infláció lassulásának lehet-e érzékeny pontja épp a védett üzemanyagár, illetve az árrésstopp fennmaradása? Nyilván itt az unióval való együttműködés, illetve az uniós pénzek hazahozatalának lesznek feltételei, és azért ezek közé oda tartozhat akár az árrésstoppok megszüntetése, vagy pedig a védett üzemanyagár kivezetése.
9: Így van, és azért azt látni kell, hogy a világban és Magyarországon is a kormányzati filozófiák azok különbözőek, eltérőek különböző kormányzati ciklusok idején. Az előző ciklusban, tehát a 2010-től 2026, hát ugye egész mostanáig tartó ciklusban, ott nagyon fontos volt az, hogy amikor egy olyan esemény, olyan piaci folyamat van, ami egyaránt fájdalmas a lakosságnak és a vállalkozásoknak is, ott egy picit a kormányzat, az állam az a lakosság érdekeit helyezte előtérbe, ugye erről szólt a rezsicsökkentés, vagy erről szól a rezsicsökkentés is, és erről szól a védett árak rendszere is a benzinkutakon, és hát az új kormány az azért többször is kijelentette, hogy nem csak azért, mert az Európai Unió is elvárja, de eleve egy piacbarátabb kormányzat az új Tisza kormány, hiszen neki sokkal fontosabb az, ugye beszéltek a különadókkal kapcsolatban is erről, neki sokkal fontosabb az, hogy a piaci folyamatok azok szabadabban működjenek a piacokon, nyilván ez azt jelenti, hogy kevésbé szeretnek, vagy szeretnének belenyúlni az árakba, szabályozni az árakat, akár hatósági árakkal, akár árstoppal, árrésstoppal, és hát hogyha ezek az intézkedések ezek megszűnnek, akkor nyilván minden olyan intézkedés, ami eddig lent tartotta az árát a benzinnek, az élelmiszernek, vagy akár a háztartási energiának, az áramnak, a gáznak, hogyha ezek az intézkedések ezek megszűnnek, vagy csak egy szükebb kört fognak érinteni, az az átlagfogyasztó számára áremelkedést, tehát inflációt jelentett. Tehát valóban azt látjuk most, és ez egy érdekes helyzetet teremt egyébként a Magyar Nemzeti Bank szemszögéből is, hiszen ugye alapvetően az inflációs adatok nagyon jók már, egész évben nagyon szép számokat láthattunk, ez egy komolyabb kamatcsökkentést is lehetővé tenne, de valóban ezek a kockázatok, amiket szerkesztő azt is mondott, hogyha ezek a most árakat alacsonyan tartó intézkedések ezek kivezetésre kerülnek, az egy inflációs ugrást okozhat, tehát van egy fajta potenciális inflációs kockázat Magyarországon, ami a kormányzati döntéseknek lesz majd a függvénye, hogy ez megvalósul, vagy pedig nem.
17: Ugye azt mondta a pénzügyminiszter, hogy az új kormány rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt, és az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a leköszönő kormány a költségvetést a valóságosnál jóval kedvezőbb képet mutatva hagyott hátra, és hogy jelentős a hiány. Azért, hogyha ezt egy kicsit egyensúlyba hozzuk ezt a mondatot, akkor, vagy ezt a képet, akkor azt is látni kell, hogy a költségvetésből ugye az előző kormány előfinanszírozott olyan uniós projekteket, amire aztán nem jött meg a pénz, tehát amit nem kaptunk meg, amit majd most ugye ez a kormány fog megkapni. Aztán adómentesek a 25 év alatti fiatalok, a két-három vagy több gyermekes anyák, aztán itt a téli rezsiszámlákba is beszállt még az előző kormány. Hogyan befolyásolják, vagy befolyásolhatják a költségvetést mindezek?
9: A költségvetésről azt érdemes tudni, elég nagy sajtót kapott az, hogy a hiánynak a mértéke az, az éves teljes hiánycélnak egy viszonylag nagy százalékát tette ki az elmúlt néhány hónapban. Amit fontos erről tudni, hogy ez minden évben így van, a költségvetés az, ahogy mondani szoktuk, ez fejnehéz. Ugye itt nem arról van szó, hogy van egyfajta hiány, és hogyha elkötöttük egy valány százalékát, akkor komoly gondok lesznek a következő hónapokban, hanem a következő hónapok azok jellemzően olyanok, amikor jellemzően magasabb bevétele van a költségvetésnek. Tehát a költségvetés azért évvégére kifutna egy olyan szintre, ami teljes mértékben elfogadható. Ez az egyik fontos dolog, amit itt tudni kell. A másik fontos dolog, hogy azért most részben az orosz-ukrán háború, illetve a nemzetközi feszültségek miatti nehéz, turbulens helyzetben a régiós országokban nagyon magas költségvetési hiányok vannak, tehát akár még sokkal magasabbak is, mint Magyarországon, akár Rumániát, akár Lengyelországot, de több országot is lehetne sorolni. Ez nem egy magyar jelenség. A harmadik fontos tényező pedig az, hogy azért a költségvetésnek egészen más a működési elve, mint a családi költségvetéseknek. Itt nem feltétlenül kell kiegyensúlyozni a bevételeket, kiadásokat. Jelenleg egy kormány az mindig hiánnyal dolgozik. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy nincs egy megszabott kerete a költségvetésnek, hogy mekkora hiányt fogad el a adott kormány, az a saját döntésének a következménye. Magyarországon is voltak sokkal nagyobb hiányok, tehát nincsen semmilyen konkrét nyomás alatt szerintem a kormányzat. Nyilván az is azt mutatja, hogy egyébként eddig azért ilyen komoly megszólításokat nem jelentettek be, hogy szerintem ők is úgy látják, hogy azért ez a költségvetési hiány ez kezelhető.
17: Nagyon szűk egy percünk maradt. Magyarország hivatalosan is benyújtotta az átdolgozott helyreállítási és ellenálló képességi tervet ugye az Európai Bizottsághoz. Miben más ez, mint az előző, és mit lehet róla tudni?
9: A lényeg az az, hogy a magyar kormánynak a célja az, hogy lehívja az Európai Uniós forrásokat. Nyilván ennek érdekében azokat, amiket az Európai Unió elvár tőlünk, azokat ki kell pipálni, azokat teljesíteni kell. Alapvetően ezek a közbeszerzési szabályoknak a módosításáról szólnak, illetve összeférhetetlenségi vagyoni adatköti szabályoknak a finomhangolásáról. Alapvetően ezek kisebb lépések, nyilván sok van belőle, és sok kicsi sokra megy, de kisebb lépés, amiket meg kell valósítani, és hát a cél az, hogy megérkezzenek az uniós források Magyarországra.
17: Sebestyén Géza, a közgazdász volt a vendégünk, köszönjük szépen!
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
24: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
23: Neked Sedacur Forte kell.
24: Sedacur Forte?
23: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
25: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 11-én csütörtökön. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre.
2: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a NAV. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a hív és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
2: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében, szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dánieltől.
4: Történelmi jelentőségű

0: volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
1: A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
2: Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
1: Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
2: Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan, a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
1: Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60000 milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
3: Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A KEKVÁK-kal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a KEKVA kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
1: Bíró Ferenc nem kommentálta a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot, hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
4: Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
5: Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás, és hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
4: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
5: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
4: Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére.
5: A miniszter hangsúlyozta, a kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. Hozzátette, a másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik.
4: Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
5: A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
4: A Mi Hazánk mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője szerint kiskapukat tartalmaz az új vendégmunkás szabályozás.
5: Lantos János arról beszélt, a munkaerőkölcsönző cégeknek ugyan megtiltották, hogy vendégmunkásokat közvetítsenek.

0: segítsenek. Egyénileg azonban továbbra is lehet foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt igényelni. Hozzátette, az intézkedés rövid távon csökkentheti a vendégmunkások számát, de hosszú távon elképzelhető, hogy a külföldi toborzók ismét szervezett formában működnek majd, csak egyéni kérelmekkel.
1: Válaszokat várunk a Tisza kormánytól, hogy gondoltak-e erre az eshetőségre, felkészültek-e arra, hogy ezt hogy védjék ki, avagy szándékosan tették bele ezt a kiskaput. De van egy további követelésünk is, továbbra is azt szeretnénk, hogy azokat a magyar dolgozókat, akiket az elmúlt években vendégmunkások miatt rúgtak ki a munkahelyeikről, igenis kártalanítsák.
2: Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit.
0: 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forint uniós támogatásból valósult meg.
2: Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz.
0: Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel.
2: Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizetés könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
2: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme.
0: A lángok tegnap hajnalban az egyik csarnokban törtek fel. A tűz gyorsan terjedt és több tízezer négyzetméteren égett, de sikerült eloltani. Senki nem sérült meg. A gyár a város szélén lakott területen fekszik, ezért annak 600 méteres körzetében kitelepítették az ott élőket, összesen 71 embert. Voltak, akiket a polgármesteri hivatalban helyeztek el, mondta a település vezetője. Máté Antal hozzátette, az élelmiszerfeldolgozó több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát.
3: A gyár tulajdonosaival, vezetőivel már megkezdtük az együttműködést, az egyeztetést, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek nyilván most egy rövid idei szabadság után majd a munkát biztosítani. Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
2: Itt a Krónika. A gyanú szerint a nemzetközi drogmaffia pénzét most a tisztára két család Budapesten és Szigetszentmiklóson. A bűnözők Nyugat-Európából és a Balkánról hozták be a nagy mennyiségű készpénzt, amit többnyire repülővel vittek tovább megbízóiknak. A rendőrök 10 embert fogtak el, 2 még keresnek. Részletek Víg Andrástól.
4: Külföldi drogbandák pénzével kitömött bőröndöt akart felvinni egy Ciprusra tartó gépre egy 30 éves budapesti nő a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren még június 3-án. Feladásra szánt podgyászában 500 ezer eurót találtak a rendőrök. Ezt a rengeteg pénzt vákumfóliás csomagolásba rejtették, hogy megtévesszék a bankjegykereső kutyákat. Az illegális pénzfutár elfogása a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Budapesti Rendőrfőkapitányság egy időben végrehajtott nagyszabású, összehangolt akciósorozatának része volt. A reptéren kívül Budapest 21. kerületében és Szigetszentmiklóson összesen 18 helyszínen csaptak le az egyenruhások. 2 pénzmosásból élő család tagjait gyűjtötték be. Az egyik családból az apa, az anya, a lányuk, az ő barátnője, a fiúk és az ő felesége, a másikból pedig egy testvérpár került rács mögé. A gyanú szerint kábítószerkereskedelemből származó nagy mennyiségű készpénzt hoztak be az országba Nyugat-Európából és a balkáni térségből. Itthon a bankjegyeket átváltották nagyobb címletekre, majd többnyire repülővel Törökországba, Ciprusra és Görögországba vitték, ahol átadták megbízóiknak. mondja Kész Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője.
5: Az akcióban elfogott 5 férfit és 5 nőt kollégáim jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, valamint bűnszervezetben való részvétellel gyanúsították meg. A vagyon visszaszerzési eljárás során összesen több mint 540 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el a bűnszervezet tagjaitól.
4: A bíróság 7 gyanúsítottat letartóztatott, egyet bűnügyi felügyeletbe, egyet pedig szabadlábra helyezett. A bűnszervezet 2 vezetője még szökésben van. Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki.
6: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kamion az M0-ás autó déli szektorán, az M1-es autópálya csomópont Győr felé vezető felhajtóágán. Egy sávot lezártak, lelassul a haladás.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától délig a Margit körúton, a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Szintén sávlezárásra kell készülni, ma várható a reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert burkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Körös utcáig csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
6: Műsorajánlat. Délelőtt.
8: Önök is a telefonjukba bújnak az utcán sétálva. A modern városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége ma már nem feltétlen a gyorshajtás vagy az ittas vezetés, hanem a környezetre irányuló figyelem csökkenése. Ha kiesik 2 érzékszervünk is, a látás és a hallás, vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? A digitális vakságról is beszélgetünk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
6: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
9: Egy egyesület a családokért.
10: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
9: Apró segítség a mindennapokra.
11: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
10: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
9: Rókusfalvi Lili a Sziget közben látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a böreg stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül Kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
15: Magyarország benyújtotta Magyarország benyújtotta a felülvizsgált helyreállítási tervét, a forrás lehívás határideje pedig augusztus 31-e, és a tervet akár már júliusban jóvá hagyhatja az Európai Tanács. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
16: Megerősítette az uniós bizottság, hogy Magyarország hivatalosan benyújtotta frissített helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy ez a lépés a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Magyar Péter miniszterelnök politikai megállapodására épül. A felülvizsgált nemzeti terv számos reformot tartalmaz, köztük a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályokat, kezelését. A szóvivő közlése szerint Magyarország nemzeti terve több kulcsfontosságú ágazatot is támogat, az energiaszektortól a közlekedésen és a lakhatáson át a kis és közepes vállalkozások támogatásáig. A tervet az Európai Bizottság kiértékeli, majd az Európai Tanács elé terjeszti, így akár már a júliusi csúcson jóvá hagyhatják a tagállami vezetők. A helyreállítási alapból 10,4 milliárd euró uniós forrást tartottak vissza hazánktól. Ennek felszabadításához most egy lépéssel közelebb került Magyarország, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint kedden éjfélkor adták be a tervet, amelyet ha elfogadnak, akkor 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást lehet majd utólag elszámolni az alapterhére. Ide tartozik például a Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal fejlesztés, amelyet a magyar költségvetés már előfinanszírozott. További több mint 1 milliárd eurót helyezhetnek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti villamosok vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre. 1,5 milliárd euró juthat az elektromos hálózat fejlesztésére és a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból pedig kis és közepes vállalkozásokat támogathat, valamint bérlakás és kollégiumépítési programot indíthat a kormány. Mindemellett 1,8 milliárd euróból megújulhat a hév és intercity flotta, emeletes távolsági vonatok érkezhetnek Magyarországra, közölte a tárcavezető. Új képviselőket küldött a Tisza párt az Európai Parlamentbe. Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter és Tar Zoltán mandátumát veszik át. Az Európai Néppárt közleménye szerint Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét tölti be az Uniós Parlament Alkotmányügyi Bizottságában. Weiss Viktor pedig Tar Zoltán miniszter helyén a Kulturális és Oktatási Bizottság tagja lesz.
6: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
15: 7 óra 21 perc, holnap életbe lép az új uniós migrációs paktum. Azt ígérte a miniszterelnök, hogy egyetlen illegális migránst sem engedünk majd be. Nézzük pontosan, hogy mit is tartalmaz ez a paktum, az EU országokra, azon belül Magyarországra nézve, és milyen kötelezettségeket ró az országokra. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
15: No, felkészültek-e az országok a paktum végrehajtására, vagy annak megkezdésére, egyáltalán milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy ez a paktum végrehajtható legyen?
17: A bizottság legutóbb májusban adott ki egy jelentést arról, hogy hogyan áll a tagállamok felkészültsége, és inkább azt mondjuk, hogy készülgetnek a tagállamok. Tehát június 12-én, vagyis holnap gyakorlatilag nincs olyan tagállam, ami 100%-ig azt mondhatná, hogy mind a jogi implementálás, mind pedig ugye az ezekhez szükséges infrastruktúrát kialakította, sőt a legtöbb esetben komoly elmaradások vannak. Tehát én azért azt mondom, hogy mire ez a paktum mondjuk 90%-ban működni fog a tagállamokban, az még egy másfél év lesz.
15: Milyen feltételeket kell teljesíteni egy tagországnak?
17: A legnagyobb probléma, amivel nagyon sok tagállam lemaradt, az gyakorlatilag a határnál kialakított eljárási kapacitások. Ugye a paktum 10 nagy területet szabályoz, és az egyik új rendelkezésként a határon a tagállamoknak olyan eljárási kapacitásokat kell kialakítania, amivel ott tartják azokat a menedékkérőket, akiknek az előszűrés alapján kicsi az esélye a nemzetközi védelemre. Ugye hasonlóan a kvótához egyébként itt is 30 ezer ember kell szétosztani a tagállamok között, és hát van, akikre elég nagy szám jut. Ugye Magyarországra, aki nem adott le végrehajtási tervet, ugye ez 7716 fő, de ugye Olaszország esetében is 8000 főről beszélünk, és azért van még egy-két frontország, ahol magasak ezek a számok. Itt nagyon komoly lemaradások vannak. De ha megnézzük, ugye például a Eurodac rendszer kapcsán, ami a menedékkérők biometrikus adatai tartalmazná, hogy egységesebben tudjon fellépni az unió, például az unión belüli elvándorlások kapcsán a menedékkérőknek, hogy itt is használjuk, hogy hát itt még hónapok, hanem év, mire ez működni fog.
15: Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy nem lett volna hatékonyabb úgy ennek a rendszernek az elindítása, hogyha minden tagország 100%-ig felkészül, mert hogy így aztán megint elmaradások lesznek, itt csúszik, ott csúszik, ki tudja, hogy most ebben a nevezük felkészülési időnek, amíg mindenki nem teljesíti ezeket a feltételeket, addig gyakorlatilag nincsenek releváns szabályok.
17: Valószínűleg igen, de és ugye ezt a tagállamok kérték is, de a bizottság azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy inkább úgy értékelték, hogy egyszerűbb menni tovább előre, és ugye a saját kezükben hagyni a kezdeményezés, mert így nyilván ők dönthetik el, hogy mikor gyakorolnak nyomás van még tagállamra. És még egyszer mondom, ez azokra a tagállamokra is vonatkozik, akik végre akarják hajtani a paktumot. Nyilván Magyarország ugye még végrehajtási tervet sem adott be, tehát hogy ez esetben értelmezhető, vagy érthető, hogy miért nincs végrehajtás. De a nyomás az ott van, tehát ugye tehát lehetett az elmúlt hetekben ilyen hangokat hallani, hogy jó, lehet, hogy van a bizottság, akkor nem is fogja szigorúan vizsgálni ezeket a dolgokat. Nem, tehát ez a híd ott van, ezen át fognak menni a tagállamok, és akik idővel nem fognak átmenni, ez lehet, hogy nem június 13-a lesz, nem hiszem, hogy a bizottság akkor már rögtön vizsgálódni fog köcög eljárásuk miatt, de belátható időn belül azok között, akik nem teljesítik a követelményeket, ott azért eljárások fognak indulni.
15: Addig pedig fizetni kell, ugye azért, mert nem fogad be egy ország. No, de nézzük, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. Felépítenek egy, nevezzük most migránstábornak, nem tudom, majd ő megmondja, hogy ennek mi a hivatalos megfogalmazása, felépítenek egy migránstábort. Meddig lesznek ott a migránsok, akik érkeznek az adott országba? Mennyire demokratikus ott tartani őket, vagy jogállami kereteket, mennyiben feszegeti ugye az ő ott tartásuk, mert ezek zárt táborok kellenek, hogy legyenek, kifizeti ezeket, és az ellenőrzés hogyan fog működni, kivégzi ezeket az ellenőrzéseket, ki dönti el, hogy ki kerülhet be egy országba gyorsított eljárással, vagy éppen egy normál menetrenddel, és mit ellenőriznek pontosan?
17: Igen, ugye az eljárás úgy kell elképzelni, hogy van egy hetes előszűrési folyamat, ami alatt a tagállam, ugye nagyon fontos, hogy amint valaki megérkezik, és azt mondja, hogy szeretné beadni a menekültügyi kérelmét, innentől kezdve a tagállam felhatósága alá kerül, és az alatt is marad, amíg ez nem változik meg. Van egy hetes előszűrés, ez alatt a tagállam el tudja dönteni, hogy a kérelmezőnek van-e, vagy nem tudja eldönteni, de ez egy más kérdés, hogy van-e reális esélye nemzetközi védelemre, akkor ő bekerül a rendes eljárásba, ami azt jelenti, mondjuk maradjunk egy magyar példánál, ha működne a rendszer, és mondjuk átveszi Magyarország, akkor az országon belül egy nyitott befogadó központba kerül, ami mondjuk 2020 előtt, vagy mondjuk Bicske volt, vagy Békéscsabán. Ha kicsi az esélye, akkor ott marad a határon, ebben az úgynevezett határnál lefolytatott eljárásban, vagy határeljárásban, amit kicsit úgy kell elképzelnünk, mint a tranzitzónákat. Tehát ezek zárt központok, nem lehet elmenni őket, ugye épp azért, mert kicsi az esély, hogy nemzetközi védelmet kap az illető, tehát hogy elméletileg könnyebb lehessen majd deportálni. Viszont itt 12 hét alatt jogerős döntésnek kell születnie, mert azon túl ez illegális fogvatartásnak minősül, ami miatt ugye a magyar tranzitzónákat is bezárták. Tehát a 12 hét elteltével nincs döntés, ugye 4 héttel különleges esetekben ez meghosszabbítható, de hát az is csak ugye 16 hét, akkor be kell engedni ugyanúgy az ország területére. Na most, ha elutasító jogerős döntés születik, akkor ezeket a személyeket elvileg deportálni lehet, csak ugye itt hiába szigorít a paktum, és teszi könnyebbé a deportálásokat, ugye az EU joghatósága a saját területére terjed ki, illetve a tagállamok joghatósága, az, hogy mondjuk egy harmadik ország visszafogad-e valakit, az már rajta múlik. És ugye itt a paktum erre nagy hangsúlyt fektet, hogy ha jobban működjünk együtt ugye a harmadik országokkal, megjelenik a gondolkodásban akár a kondicionalitás, tehát hogy mondjuk fejlesztési támogatásokat adunk pluszba, vagy függesztünk fel, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy a deportálások eddig is az EU-s menekült ugye a híles sarkai voltak, ugye 20% környékén volt a harmadik országokban történő sikeres deportálás arány, és azért az eszközök zöme, amitől most ugye a nagy csodákat várjuk, azok eddig is rendelkezésre álltak.
15: Ugye az előző kormányfő hosszú éveken keresztül lobbizott amellett, aztán nem nagyon hallgatta őt meg az Európai Unió, hogy országhatáron, illetve az EU-n kívül kell kezelni ezeket. Mert ugye van egy szabály, hogy mi szerint, hogyha belépnek az Európai Unióba, ugye akkor őket már be kell fogadni. Hol fognak felépülni ezek a migráns táborok? Hol történik majd meg az ellenőrzés? Melyik szabály hogyan üti ki a másikat? Azért is kérdezem ezt, mert ugye az olaszok például bevezették azt, hogy Albániában végzik el ezeket a feladatokat, és Albániába kerülnek ezek az emberek.
17: Igen, és amiről kiderült, hogy nem illeszkedik sem a régi, sem az új EU-sok szabályba. Tehát ez nagyon fontos, hogy az EU-s gondolkodás a menekültügyről továbbra is területi alapú. Tehát, hogy bárki, aki eléri az unió külső határait, és beszeretne adni egy menekültügyi kérelmet, neki lehetővé kell tenni. Akkor is, ha határ van a kerítés, a kerítés van a határon, tehát akkor is a valahol emellett a kerítés mellett lehetővé kell tenni, hogy beadják a kérelmeket. Tehát ez nagyon fontos. És ugye azért hoztam a tranzitzónákat példának, mert hogy ugye miközben, tehát ugye a 12 hét alatt ők nem tudnak belépni és szabadon mozogni az ország területén, de effektív akkor is magyar joghatóság alatt vannak, ezek a táborok valószínűleg a határokon lesznek, ugye tehát a tagállamok területén, és nem lehet ezeket kiszervezni. Ugye a return hub-ok, a visszatérési központok, amik megjelennek a gondolkodásban, ezek a már elutasított menedékkérők kapcsán jelennek meg, de az EU nem lépte azt meg, hogy lehetővé tegye, hogy a tagállam az egész menekültügyi eljárás kiszervezze máshol.
15: No, innen folytatjuk legközelebb. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
17: Én is köszönöm.
15: 7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
0: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a köztéri óriás plakátok és reklámfelületek korlátozásáról, valamint a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Folytatódtak a késes támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokban álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük a rendőrökkel is összecsaptak. A tüntetések azért kezdődtek, mert egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul oldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, melyen földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Kedves hallgatóink, 8 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
18: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Régi zenei élmények Eszterhez a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyár esti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
20: Vár a Lidl!
12: Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
21: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
15: 4:08 az ukrán elnök vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Közös nyilatkozatukban 5 feltételt neveztek meg, amelyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Hogy ez az 5 feltétel pontosan micsoda, és valóban mekkora garanciát jelent, erről is beszélgetünk a következő percekben. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kar egyetemi docensével. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok!
15: No, hogyha megnézi valaki ezt az 5 feltételt, segítsen nekem, hogyha nem jól gondolkodom ebben, de ezek gyakorlatilag már ismerősek, vagy valamilyen formában láthattuk ezeket, még ugye akkor, amikor Trump szorgalmazta nagyon a békét, és volt egy 20-valahány pontos tervezet.
22: Igen, az övé 28 pontos volt, de volt majd egyébként 10 pontos terv, 14 pontos, 12 pontos. Egy része azt gondolom az oroszok számára is lehetne elfogadható, az nyilván más kérdés, hogy az orosz vezetés ezt hogy látja. Ugye például az első pont az, hogy legyen kvázi egy azonnali tűzszünet, ez ugye általában a normál esetben úgy szokott történni, hogyha mielőtt leülünk egyezkedni a béke megállapodásról, kellene, hogy legyen egy tűzszünet. Tehát úgy békéről tárgyalni, közben dörögnek a fegyverek, nem szoktak, és nem is szokott sikeres lenni. Ugye a második pont az megint egy olyan, ami Ukrajna már belement, a részéről egyébként ez egy nagyon komoly lemondás, hogy a kiindulási alap az a jelenlegi frontvonal, tehát hogy nagyjából azon vonal mentén fagyjon be kvázi a két ország közötti határ, ahol most a hadcselekmények zajlanak. A harmadik pont a biztonsági garanciák kérdése, hogy Ukrajna kapjon olyan biztonsági garanciákat, hogyha az oroszok folytatják a háborút, ebbe beletartozik, akkor képesek legyenek védekezni, ebbe beletartozik az is, hogy a Moszkva azt közvet elő, hogyha elkezdenek tárgyalni a felek, akkor azonnal álljon le Ukrajnának a nyugati támogatása. Ugyanilyen önkorlátozás viszont például az észak-koreai lőszerekre vagy a kínai támogatásra nincs, tehát értelemszerű, hogyha Moszkva meg, vagy az iráni drónokra, tehát mind a két fél igyekszik fokozni úgy a védelmi, mint a támadó képességeit. Ugye ez már Moszkvának nem elfogadható a harmadik feltétel, a negyedik még annyira sem, ami ugye kimondja az orosz felelősséget és orosz háborús kártérítést, várna el, most Moszkvának otthon sincs elég pénze, tehát vélhetőleg nem tervez Ukrajnának kártérítést fizetni, független attól, hogy kétségtelen az oroszok indították meg ezt a támadó háborút. És az ötödik pont is nagy kérdés, ami igazából nem is az oroszoknak üzen, hanem az amerikai elnöknek, hogy Európa nélkül Európát érintő ügyekben ne egyezzenek már meg. Tehát, hogy az eljövendő tárgyalásokon üljenek ott az európai országok is. Ez annál is inkább fontos, mert gyakorlatilag tavaly január óta az Amerikai Egyesült Államok beszüntette Ukrajna fegyverzetbeli vagy pénzbeli támogatását, tehát ami amerikai fegyvert azóta Ukrajna kap, azt mind az európaiak veszik meg az USA-tól. Tehát tulajdonképpen ezek a feltételek inkább egy európai kívánságlista, ami nyilván egybeesik az ukrán érdekekkel. Moszkva szerintem a harmadikba sem, a negyedikbe semmiképp, és számára, meg egyébként az USA számára is sokkal könnyebb úgy egyeztetni, hogy a többiek nincsenek benne, csak hát egyébként ez nyilvánvaló, hogy ha úgy egyezek meg, hogy a másik háborúzó felet ebben nem vonom bele, meg az ő fő támogatóit sem, ugye az európai államokat, különösen egyébként a briteket, franciákat, németeket, mert az európai támogatások zömét ezek az államok adják, akkor nem tudok megegyezni. Tehát ezek logikus pontok, talán az első kettőbe Moszkva is belemehetne, de a harmadik, negyedik, ötödikbe biztos nem fog beegyezni Putyin.
15: Részletezzük kicsit ezeket a pontokat még. Részben itt a második pont, amit ön is említett, hogy az érintkezési vonal alapján induljanak el a tárgyalások. Ez korábban is áll pont volt már egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt.
22: Sőt, sajnos már három évvel már ezelőtt is, igen.
15: Nem lett volna észszerűbb akkor megegyezni valahogy valamilyen formában? Most ez így nagyon álnaívnak hangzik ez a kérdés, de hát azóta azért az oroszok mégiscsak előre nyomultak valamennyire Ukrajna területén. Lassú az előrehaladás.
22: Sokat nem. Tehát az idejében meg egyébként pont azt látjuk, hogy szinte teljesen megállt az ukrán drón fölé miatt az orosz előrenyomulás. Azt kell látni, hogy független attól, hogy Moszkva mit mond, az oroszok még mindig nem tettek le további területek megszerzéséről. Ugye időről, de most is elhangzik, hogy mind a négy olyan megyét, ugye ez nem csak az úgynevezett Donbaszi terület, Donyack és Luhansk, Luhanskot egyébként az oroszok már nagyjából is foglalták, hanem Harkiv és Zaporizsia is, tehát ebben a négy ukrán oblasztban, magyarul talán megyének lehet fordítani őket, egyik-másik majd akkor, mint Magyarország, tehát jóval nagyobb egységekre kell itt gondolni. Tehát erről a négy oblasztról mind ki kéne vonulni az ukránoknak, hiszen, mondják az oroszok, 22. szeptemberében itt volt egy törvényes, demokratikus népszavazás, ahol megdöbbentő módon, ugye csak az oroszok által megszállt területeken volt ez a népszavazás, ahol még azok is leszavaztak, akik egyébként Nyugat-Európában, Magyarországon, vagy Lengyelországon voltak menekültként oroszok, és mindenki Oroszországhoz akar csatlakozni. Tehát az oroszok következetesen azt mondják, hogy ezt nekik mind kell, hiszen itt egy demokratikus népakaraton nyugvó, nyilván ezt erős kritikával kell kezelni döntés alapján, ez a terület Oroszországé. Tehát az orosz kommunikáció azt mondja, hogy Ukrajna az agresszor, mert olyan területeket tart megszállva, amik egyébként Oroszországhoz tartoznak. Csak itt például a déli részen a Nyeper, Nyipró ukrán nevén folyó egy nagyon jó természetes akadály, és ezen végig át kéne engedni az oroszokat. Most erre értelemszerűen Ukrajna nem lesz hajlandó, hiszen a legjobb természetes védvonalát nem fogja feladni Oroszországgal szemben.
15: Hú, rengeteg kérdésem lenne még ezekhez a pontokhoz, de menjünk tovább, mert az időnk viszont kevés. Hogyan kívánják rávenni az oroszokat az egyezkedésre? Ön legalább hármat említett, három olyan pontot, amiben biztos, hogy nem mennek bele az oroszok.
22: Hát ez jó kérdés. Ami látszik, egyrészt az orosz társadalom is kezd belefáradni ebbe a háborúba. Nem tudjuk pontosan mekkora az orosz veszteség, de valahová halottak, súlyos sebesültek, eltűntek. Valahová 1,5 millió fő közé becsülik ezt, tehát iszonyatosan magas az orosz veszteség. Arányában egyébként az ukrán nagyobb, tehát tekintettel arra, hogy a konfliktus kezdetén Oroszország 4,5-szer volt népesebb Ukrajnánál. Elég rossz állapotban van az orosz gazdaság, amennyire tudjuk, és Kína támogatása sincs ingyen, tehát Moszkva nem áll jó, plusz az idejében tényleg nem nagyon mentek előre az orosz csapatok, illetve amennyit valahol elfoglaltak, kb. Ugyanannyit az ukránok visszafoglaltak máshol, és a front déli szakaszán összeomlott az orosz logisztika. Tehát a déli részen, ugye ez a Dnyeper-Dnyipró folyótól dél-dél-keletre eső terület, az a földnyelv, ami összeköti Oroszországot a Krimmel, meg a Krimmel már üzemanyaghiány van, élelmiszerhiány van, lőszerhiány van, tehát hadműveleti szempontból Oroszország most éppen nem áll jól, de tudni kell, hogy ez változhat. Tehát ennek a háborúnak megvannak a maga ciklusai, mind a két fél igyekszik fejleszteni az ellenségnek, az ellenfélnek a fölényeit valami mással ellensúlyozni, tehát lehet Moszkva abban bízik, hogy ez megfordulhat még.
15: És akkor innen folytatjuk legközelebb. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen!

0: 7 óra 43 perc, átfogó gyermekjogi reform javaslat csomagot állított össze a civil koalíció. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégünk Katonáné Per Erika, a gyermekjogi civil koalíció vezetője, jogász és egyetemi tanár. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok!
0: Rögtön azt kérném öntől egy kis technikai igen, hogy legyen kedves úgy székkel együtt egy kicsit, még egy picit, és akkor a mikrofon is tökéletesen fog működni. Nagyon szépen köszönöm. No, önök még májusban készítettek egy vaskos javaslat csomagot, ugye az integrált gyermekjogi megközelítés érvényesítését segítő szakpolitikai reformjavaslatokat, most felolvastam a címét. Ez egyébként az interneten bárki számára elérhető egy 110 oldalas dokumentum, nagyon érdekes, nem olvastam az egészet, de beleolvastam. Azzal kezdjük, hogy az önök által önök javaslatai azok mennyire egybehangzóak most azzal, amelyeket a kormányfő kihirdetett?
2: Egyrészt a Tisza párt csomagja és azokat a javaslatokat fogalmazta meg, amivel már foglalkozott korábban a gyerekjogi civil koalíció, és a miniszterelnök úrnak is, úgy gondolom, és a kormánynak a lépései is összecsengnek a civil koalíciónak a javaslataival. Egyrészt egy teljes rendszer szintű átvizsgálás, ugye, amire fel is áll majd egy parlamenti bizottság. A másik ugye érdekes kérdés egyáltalán a traumatudatos ellátás és egyáltalán a múltra való visszanézés, hogy mi is történt a gyerekvédelmi rendszerbe, itt gondolok itt jellemzően az elhanyagolásra és a bántalmazásra, és az is nagyon megnyugtató, hogy miniszteri biztos lesz, aki ezeket a ki nem vizsgált eseteket, vagy elégtelenül kivizsgált eseteket tulajdonképpen feltárja, és egy jóvátételi alapot is létrehoznak, ami nyilvánvaló elsősorban szolgáltatásokat és megsegítést jelent majd tulajdonképpen a túlélők számára. A másik talán ilyen fontos kérdés, ugye ez a külső kontroll, hogy a zárt intézményekből kijöjjenek az információk, gondolok itt a gyerek otthoni világra és a javítóintézeti világra, és nagyon megnyugtató egyrészt az, hogy gyerekjogi ombudsman intézményében is gondolkodik a kormány, és ezt a miniszterelnök és többször megfogalmazta. A gyerekjogi civil koalíció úgy gondolja, hogy egy külső kontrollra szükség van, és úgy át kell gondolni gyakorlatilag az ombudsmani rendszert, hiszen 2012-ben megszüntették a szakombudsmani rendszert, és azok, akik ma helyettesként működnek, önállóan jelentést nem is tudnak nyilvánosságra hozni, tehát mindig az általános ombudsmannak tulajdonképpen a szűrőjén keresztül szólíthatják meg a nyilvánosságot. Tehát nagyon jó lenne újra visszaállna a szak ombudsmani rendszer, ezen belül lenne egy gyerekjogi ombudsman, és természetesen vizsgálni kell azt is, hogy például az egyenlő bánásmódnak a védelme, az milyen intézményrendszeren keresztül valósulhat meg, és itt a koalíció is, és ahogy olvashattuk, a kormány is az egyenlő bánásmód hatóságnak a visszaállításával, reparációjában gondolkodik, és mi a gyerekjogi civil koalícióként még szeretnénk azt is górcső alá venni, hogy például a gyerekjogi képviselők hogyan integrálhatok ebbe a jogvédelmi rendszerbe. Tehát azt kell látnunk, hogy ez a jogvédelmi rendszer nagyon színes, fontos szerepe van, de az egészet át kell struktúrálni, hiszen sajnálatos, hogy 2022-ben a Nemzeti Emberjogi Intézmények Szövetsége az ombudsmani rendszerünket lemenősítette, A kategóriából B kategóriába lettette. Tehát ez is egy üzenet, hogy a jogvédelem markánsan kell, hogy jelen legyen, és hát mi is kezdeményeztünk eljárásokat, például a kórházban hagyott babák kapcsán, vagy pedig a háborús plakátok megjelenése kapcsán, vagy a Szavazat ára című film kapcsán, és sajnos erre nem jöttek ombudsmani válaszok, és úgy gondoljuk, hogy fontos az ő jelenléte a társadalomnak, úgymond a szemlélet formálásában is. Tehát ezek nagyon-nagyon összecsegnek, és hát persze az, hogy a gyerekvédelem válságban van, ezt már hosszú évek óta tudjuk, és nagyon fontos volt a miniszterelnök úrnak, és az ez irányú javaslata, egyrészt a alapellátás megerősítése a szakellátásban, a létszámgondok és egyáltalán a képzésnek a újra a középpontba állítása. Úgy gondoljuk, hogy a szakellátás, amiben ma mintegy 21.018 év alatti gyermek nevelkedik, az csak úgy lehet tehermentesíteni, hogy az alapellátást erősítjük. És ez az alapellátás, ez pedig nem csak a szűken értelmezett gyermekvédelmet jelenti, és ettől integrált a koalíciónak a javaslata, hanem nagyon fontos a gyermekek problémájának megoldását segítő oktatási, egészségügyi ágazat, mert csak együtt lehet gondolkodni a gyerekek, a családok komplex megoldásában, úgyhogy ezt üzeni amúgy a gyerekjogi egyezmény is.
0: Nagyon örülök, hogy mindezt elmondta, már csak azért is, mert adtunk egy sokkal teljesebb képet arról, hogy a gyermekvédelemnek miről kell szólnia, illetve miről is szól ez a téma, mert nyilván van egy kiinduló pont, ugye segítsen nekem, most már az időpontok összefolynak, de néhány hónappal ezelőtt a javítónevelő intézetben, ugye, ahogy elindult, vagy kikerült az a történet a nyilvánosságra, fellángolt újból a vita, vagy a kérdés e körül. Ön is egyébként külön választotta, hogyha jól emlékszem, a javítóintézeteket és a gyermekotthonokat, nyilván ezeknek a szabályozása is más lesz. Mindazonáltal engedjen meg nekem egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mit gondol, hogy a gyermekvédelmi intézetekben miért üti vagy üthette fel a fejét időről időre egy egyáltalán a bántalmazáshoz kapcsolódó történet. Hogyan lehet ezeket kiküszöbölni? Önök is azért ebben a tanulmányban foglalkoznak a megelőzéssel, a korai beavatkozás kérdésével, ugyanakkor mindig ott van egy emberi tényező. Ezeket jogszabályokkal ki lehet-e iktatni?
2: Igen, részben jogszabályokkal, olyan értelemben például, hogy minden intézmény rendelkezzen gyermekvédelmi protokollal, ami nem csak a szakembereknek szól, és ez nagy-nagy hiányosság a mostani útmutatóknak, hanem a gyermekeknek, az ott elhelyezett és ott gondozott fiataloknak, hogy ők hova tudnak tulajdonképpen fordulni. Tehát van egy ilyen norma szabályozási követelmény is. A másik nyilvánvaló az ott levő gyermekekkel a bánásmód. Tehát tudnunk kell, hogy ők traumatizált gyermekek, tehát az ő lelki állapotuk, fizikai állapotuk egészen más, mint egy szerető családi környezetben élő gyermek. A trauma tudatos szemlélet pedig azt jelenti, hogy mögé kell nézni a gyermeki viselkedés mögé, hogy miért van ez. És ez bizalommal, biztonsággal kell tulajdonképpen kezelni, és nem olyan klasszikus jutalmazás büntető eszközökkel. Tehát a szabályozásunktól fontos, hogy tudjunk a gyerekekről, hogy miért olyanok, másrészt pedig felkészült szakemberek is legyenek, mert őket is segíteni kell. Képzéssel, szupervízióval, hogy ők se sérüljenek. Tehát ez egy több oldalú dolog, személyi és szabályozási szempont is. Nem lehetünk naivak, hogy teljesen megszüntetjük, de minimalizálni mindenképpen kell ezeket a bántalmazási eseteket.
0: Hát feladat lesz bőven, és most is talán csak a felszínt tudtuk karcolgatni, bízom benne, hogy tudunk még beszélni erről.
2: Én is örömmel jövök akkor.
0: Katonáné Per Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetője volt a vendégünk, és ahogy említettem, az önök tanulmánya egyébként az interneten bárki számára elérhető. Köszönöm, hogy itt volt.

0: 7 óra 52 perc, egy hónapja van hivatalban a Tisza kormány, hogy mit mutat a munkáról az elmúlt egy hónap, erről beszélgetünk a következő percekben. Deák Dániel politikai elemzővel, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, nézzük azt meg, hogyha csak a mai adásra visszagondolok, akkor a témák ugye a gazdaság tekintetében az uniós pénzek hazahozatala, egy benyújtott helyreállítási terv, ennek hatására a piac azért valamennyire megmozdult, és az infláció is csökkent, aztán most itt van a migráció kérdése, nem tudjuk, hogy ebben hogyan fog majd teljesíteni az új kormány, itt van a gyermekjogi törvény, ennyit sorolok most fel, de hogy ezek mennyire látvány intézkedések, vagy valósan indul el valami intézkedés sorozat. Na nézzük azt meg, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban.
1: Igen, érdemes különválasztani a külpolitikát és a belpolitikát. A külpolitikai folyamatokat illetően egyértelműen látszik egy irányváltás, tehát hogyha megnézzük mind Magyar Péternek, vagy a külügyminiszternek a tárgyalásait, látogatásait, akkor ezek ugye nyugat-európai országok, illetve Lengyelország, tehát hogy az európai országokra koncentrálódik a mostani új kormánynak a külpolitikája. Ugye ezt mondja is Magyar Péter, hogy ő rendbe akarja tenni az európai kapcsolatokat, azt akarja, az Európai Uniós források a lehető leghamarabb megérkezzenek Magyarországra, tehát itt van egy ilyen típusú irányváltás.
0: Bocsásson meg, hogy itt a szavába vágok, azért az Európai Uniós források, hogyha megérkeznek, azoknak egy részét ugye a magyar kormány, az előző kormány már előfinanszírozásban kifizette, tehát az tulajdonképpen...
1: Pontosan, meg ugye itt úgy van kommunikálva, hogy hazahozták már az uniós forrásokat, azért ez nem ilyen egyszerű, most ugye nagyon sok törvényjavaslatot be kell nyújtani, sok megállapodást kell még kötni, a részleteket nem is tudjuk, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ajánlatokat tett egyébként az Európai Unió részére az új magyar kormány, de minden esetre látszik, hogy külpolitikában van egy ilyen típusú irányváltás. Követjük az európai fősodornak innentől kezdve az álláspontját, aztán kérdés, hogy ez mennyire lesz majd kifizetődő, ezt majd a jövő fogja eldönteni. Az biztos, hogy most van egy eufórikus állapot és egy pozitív várakozás mind a piac, mind egyébként a magyar közvélemény részéről. Ugye ezt látjuk akár az euróár folyamában is. Ez is ugye kérdéses, hogy meddig tart ki. Lehet, hogyha például már kell akár kellemetlen kormányzati intézkedéseket meghozni, például ősszel, akkor ez változik. És a belpolitikára rátérve, az mindenképpen érzékelhető Magyar Péternek a felszólásaiból, hogy a fő témája és a fő próbálkozása az, hogy az elmúlt 16 évet a lehető legrosszabb fényben mutassa be, tehát hogyha csak a parlamenti felszólásaira tekintünk vissza, ott annak nagy részében a korábbi kormánnyal, kifejezetten Orbán Viktorral foglalkozik, amikor a gyermekvédelem volt hétfőn téma a parlamentben, akkor is hát úgy festette fel, hogy mintha itt szörnyű állapotok lettek volna minden téren a gyermekvédelemben. Ugye ez egy érthető politikai logika, hisz azt akarja elérni, hogyha esetleg a jövőben kiábrándul néhány tiszás szavazó, akkor még véletlenül se válasszák a Fideszt a jövőben, tehát hogy van egy ilyen típusú politikai kommunikáció. A konkrét intézkedések terén még azért keveset látunk, tehát inkább javaslatok vannak, átvilágítások, tervek, elképzelések, de konkrét kézzelfogható kormányzati intézkedés az még kevés.
0: Na, szűk két percünk maradt, és azért lenne még itt egy fontos kérdés, amiről szeretném, ha beszélnénk, ez a demokrácia és a jogállam kérdése. Nem tudom, melyik parlamenti képviselő, ellenzéki parlamenti képviselő volt, aki azt a kifejezést használta, hogy lángszóróval megy most végig ugye mindenen a miniszterelnök, és hát itt volt Gerzsenyi Gabriella, aki egy videóban mutatta be, hogy hogyan iktatja ki a jobboldali újságírókat, a jobboldali politikusokat. Na most nyilván mindenki azt kommunikál, amit akar, a szó szabad. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogyha egy országból megpróbálják az ellenzéket kiiktatni, akkor az mivel jár? Akkor beszélhetünk-e demokráciáról, beszélhetünk-e jogállamról? Ugye vannak erre olyan típusú nemzetközi példák, hogy azt hiszem a hollandoknál volt, hogy hiába nyerte meg Geert Wilders az adott választást, akkor a többsége nem volt, hogy vagy tudjon kormányt alakítani, és ezért be sem került a kormánykoalícióba. Szóval, hogy ezek a nyugati demokrácia értelmezések, ezek most beszűrődtek ide is?
1: Igen, nagyon fontos, hogy azért vannak olyan elképzelések, vagy akár már javaslatok is, amelyek azért komoly jogállamisági aggályokat vetnek fel. Gondolok itt arra például, hogy az Orbán Viktor ellehetetlenítése azzal összefüggésben, hogy ő ne lehessen többet miniszterelnök. Itt van egy ilyen 8 éves időkorlát, és egy visszamenőleges törvénykezés van. Egyébként jogászok is, a Fidesz-szel nem szimpatizáló jogászok is ezt kifogásolták. Ugye Sülyog Tamással kapcsolatos miniszterelnöki nyilatkozatok is azért nagy vihart kavartak, tehát bizony azért most már vannak olyan témák, ügyek, amelyek kapcsán komoly jogállamisági aggályok vannak. Ugye a köztársasági elnök a Belencei Bizottsághoz fordult, tehát ennek lesz majd nemzetközi visszhangja is. Ők is mondanak egy állásfoglalást, amit egyébként az Európai Unió alapul szokott venni. Itt kérdés, hogy például az uniós források kapcsán ezek a kérdések hátrányt jelentenek-e majd.
0: Egy hónapja van hivatalban a Tisza kormány, az irányvonalakról beszélgettünk az elmúlt percekben Deák Dániel politikai elemzővel. Köszönöm, hogy itt volt.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 11-én csütörtökön a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök.
2: Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások. Következnek a részletek. Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÍV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
2: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dánieltől.
4: Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
5: Jelentette ki a miniszterelnök kedveste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupció ellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi más nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
4: Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküdt ellensége volt. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk.

0: egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
1: Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan, a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
0: Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
2: Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A kekvákkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a kekva kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
0: Bíró Ferenc nem kommentelte a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot. Hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
3: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
4: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
3: Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött.
4: A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormánygyűlésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról.
3: A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője szerint a forint erősödése és az élelmiszerárak enyhe csökkenése is hozzájárult a hazai infláció lassulásához az előző hónapban.
4: Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a Központi Statisztikai Hivatal közlése alapján a májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, ami meglepte az elemzőket.
5: Az élelmiszereknél egy 0,3%-os árcsökkenés volt havi alapon, tehát hogyha azt nézzük, hogy ennyi a mostani infláció, akkor itt nyilván az előző hónaphoz képesti változásnál mindig azok a faktorok, amik a leginkább a változás befolyásolják, amik egy hónapban jelentős változások voltak, és itt az élelmiszereknél ez a 0,3%-os havi átlagos árcsökkenés, ez egy jelentős tétel volt. A zöldségeknél egyébként 10,6%-kal lettek olcsóbbak az árak, tojásnál majdnem 5%-kal, sajtnál kb. 3%-kal, tehát ez is segített abban, hogy az élelmiszereknek az ára kedvező legyen.
3: A tervezethez képest egy évvel később kezdik meg a termelést a kínai BYD Szegedi gyárában. A cég első európai üzemének a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a BYD ügyvezető alelnöke a Reutersnek.
4: A Telex által szemlézett írásban Stanley azt mondta, hogy a törökországi gyár építését felfüggesztették, jelenleg Magyarország a prioritás. A BYD az európai gyártással kerülni el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat.
3: A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint a legtöbb uniós tagállamnak még másfél évre lenne szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja a holnap életbe lépő új uniós migrációs paktum feltételeit.
4: Marsai Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Európai Bizottság utoljára májusban adott ki jelentést a tagállamok felkészültségéről, amelyből véleménye szerint egyértelműen kiderül, hogy az uniós országok sem jogi, sem infrastruktúrális szempontból nincsenek felkészülve. Hozzátette, a legtöbb probléma a kapacitásokkal van.
6: A

0: paktum 10 nagy területet szabályoz, és az egyik új rendelkezésként a határon a tagállamoknak olyan eljárási kapacitásokat kell kialakítania, amivel ott tartják azokat a menedékkérőket, akiknek az előszűrés alapján kicsi az esélye a nemzetközi védelemre. Ugye hasonlóan a kvótához egyébként itt is 30 ezer ember kell szétosztani a tagállamok között, és hát van, akikre elég nagy szám jut. Ugye Magyarországra, aki nem adott le végrehajtási tervet, ugye ez 7716 fő, de ugye Olaszország esetében is 8000 főről beszélünk, és azért van még egy-két frontország, ahol magasak ezek a számok. Itt nagyon komoly lemaradások vannak.
1: Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak. Miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit.
2: Az elkövetőt letartóztatták, és büntető perét megkezdte a bíróság. Ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Tegnap épületeket és járműveket is felgyújtottak a zavargók az Északír fővárosban, és több vidéki városban is erőszakos demonstrációk voltak.
1: Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter.
2: Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.
1: Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa.
2: A katolikus egyházfő, a tervező Antoni Gaudi építész halálának 400. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Úgy fogalmazott, hogy a torony a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Az új toronnyal még nem fejeződött be az 1882 óta készülő gótikus szecessziós templom építése. A munkálatok a négy tornyú főhomlokzattal folytatódnak. 14. Leó a Kanári-szigeten folytatja a spanyolországi apostoli látogatását.
3: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között. A 21-es kilométernél az M1-es felé a belső sávot lezárták, több kilométeres torlódásra kell számítani.
1: Ugyancsak baleset történt az M5-ös autópályán az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell araszolgatni, és baleset történt, ez emiatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában a 493-as főúton a 18-as kilométernél. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Ma délig várhatóan sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan a belső sávban, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14 és 21 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a Máltán zajló négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Sant Andreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. Szilágyi Dorottya 2 góllal járult hozzá a Fradi sikeréhez, a játékost Korsós Kristóf kérdezte.
7: Úgy nyerte meg a Bajnokok Ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
8: Nagyon nagy az öröm. Bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkora lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre. Nagyon rosszul kezdtünk, nem kezeltük jól az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont a harmadik, negyedik negyedben megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
7: A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
8: Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás, talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak, azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, mindenki nagyon jó formában van, talán a formaidőzítés jól jött ki most, nem tudom, vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigén hiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
7: Azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre?
8: Játszottam már BL döntőt, és szeretnék most nyerni is egyet.
6: Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának négyes döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barceloneta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A zöldfejrek játékosa Manherz Krisztián az ellenfélről is beszélt Krósos Kristófnak.
7: Mennyiben más hangulatban érkeztél most ide. Ez a máltai helyszín már eddig is sok Ferencváros játékosnak szép emlékeket tartogatott, tavaly óta neked is. Mennyiben más így most ide jönni, hogy már tavaly óta megvan neked is a BL cím?
9: Jó emléket kötünk azért ehhez a medencéhez, valaki többet is. Annyira számomra legalábbis már el lett feledve, hogy egy tavalyi célkitűzést elértünk, egy sikert értünk itt el, de ugye a Bajnokok Ligája számunkra az egyik legnagyobb célkitűzés minden egyes szezonban. Így lényegében, amikor a Szuperkupa és a Magyar Kupa meg lett még szeptember-októberben, utána kimondatlan a magyar bajnokság, és ugye a Bajnokok Ligája volt a fő célpont, úgyhogy az volt a célunk, hogy itt legyünk, és ezért küzdhessünk idén, úgyhogy nem is inkább az a jó érzés, hogy mi történt itt tavaly, hanem inkább a motiváció, hogy mit érhetünk el idén.
7: A Barceloneta lesz az első ellenfél az elődöntőben, mennyire sikerült begyakorolni, tökéletesíteni a figurákat ellenük?
9: Szerencsére a Barcelonánál volt alkalmunk egy 3-4 napos edzőtábor tölteni még február-március környékén, így volt belőlük is anyagunk, Európa egyik, hanem a legjobb csapatáról tudunk beszélni, az egyetlen csapat, amelyik veretlen, sőt 100%-os volt a Bajnokok Ligája második körében, úgyhogy biztos ebben 120% fog kelleni tőlünk. Megteszünk mindent, azt gondolom, mert bizalom megvan a csapatban, egymás felé is. Igyekszünk majd a legjobbunkat nyújtani.
7: Végvári Vince itt van, de játszani nem fog. Azon túl, hogy mondjuk válogatott csapattársatok, mennyivel gyengült így az ő csapatuk, vagy akár a támadásban a lehetőségeik kevesebb lett így?
9: Ez biztos, hogy Vince hiánya az minden csapatnak érvágás tud lenni. Nagyon sajnálom szegény, mert azt gondolom, hogy egy kivételes szezonja volt a Nettában idén, mind a Bajnokok Ligájában, mind mindenhol. Tudni oldani az ő pótlását, a mi taktikák viszont változatlan ettől függetlenül.
7: Forma az így hogyan alakult erre a hétre? Gondolok itt arra, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest teljes a keret, ugye csak Erik hiányzik, másrészt pedig a bajnoki döntőben neked is azért elég jól sültek a távoli lövéseid.
9: Igyekezett a stáb egyfajta formaidőzítést összehozni, de nyilván erre a kérdésre lényegében csak este fogunk majd tudni választ adni. Fölkészültünk 100%-osan.
6: A Ferencváros vízilabdázóját, Manherz Krisztiánt hallották.
5: Nemzeti Sportkrónika.
6: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A nyitómeccs televíziós kommentátora Hajdubé István így készül az eseményre. ahhoz, hogy egy órakor ott elkezdődjön a meccs, előtte ugye showműsor, megnyitó, stb. Tehát én azt gondolom, hogy a reggel 7-8 felén el fogok indulni a stadion irányába, mert tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre. Nyilván az egy-egyet ők nem fogadnák el, bár Csehország és Dél-Korea a másik két csapat ebben a csoportban, tehát el tudom képzelni, hogy egy döntetlen is még azért nem egy rossz eredmény, de hát Mexikó nem azt a célt tűzte ki maga elé csupán, hogy a csoportból tovább menjen, hanem hogy minden idők legjobb mexikói eredményét érje el.
10: Most hallgassák, miként várja a világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
11: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
10: Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Boros is beszélt várakozásairól.
12: The last 10 games of Mexico.
11: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
10: A ma kezdődő labdarúgó VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0 és Algéria-Bolívia 4-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti 5-tusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Böhm Csabát Kreisz Bálint kérte interjúra.
14: Ez még csak egy selejtező volt, szóval azért ezeket mindig helyen kell kezelni. Akár nyerek, akár a 9. helyen jutok tovább, ugyanannyit ér. Ami nekem nagy váltás volt, hogy én Bulgáriában is és Kairóban is a technikai számokban árnyéka voltam önmagamnak. Sok hibát vétettem, és ez volt a feladat az elmúlt pár hétben, hogy ezeket kijavítsuk, és úgy tudjak rajthoz állni, hogy gyakorlatilag egy ilyen perspektívaváltást eszközölve, fejben a technikai számokat összerakva tudjak versenyezni. Ez kijött, nagyon látszódott, hogy stabilabb lettem a technikai számok. Remélem, hogy ezt tovább tudom vinni a következő napokra is.
15: A végén azért úgy tartalékolni, vagy figyelni arra, hogy te is mondtad, hogy ez csak a selejtező, nem most adj ki mindent magadból?
14: Igen, mert a technikai számok jól sikerültek, azok azért megadták az alaphangot. Jól lőttem, és emiatt nem kellett annyira futnom, meg hát a vívásom is a 3. helyre tett a kombi előtt. Nem futottam ki magamat, de azért kellett menni, mert 4 csoportos selejtező volt, 9 ember jutott tovább, és hát a világ legjobbjai vannak itt, kemény volt.
15: A nagy létszám miatt elég hosszú volt a nap, és ti voltatok az utolsó csoport. Ez nehézség a következő napokra nézve, vagy neked még mondjuk jól is jöhet, mert könnyen regenerálódsz?
14: Nem a legjobb ilyenkor befejezni, mert még haza kell menni, lefürödni, jégkádazni esetleg, ilyenkor masszázs már szóba se jöhet, vacsora, 2-szer vacsorázok. Szóval, hogy azért nem jó, viszont a másik csoport, mondjuk az A csoport, ez még reggel 8-kor kezdett, nekik meg az volt a nehézség. Ez van, tusázók vagyunk és alkalmazkodunk.
10: Fucsovics Márton hátrányból fordítva 3 játszmában jobbnak bizonyult a lengyel Hubert Hurkacsnál a Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a következő körben az első kiemelt kanadai Félix Auger Aliassime ellen lép pályára. Ugyanezen a versenyen Udvardi Panna mérkőzése a második fordulóban az ukrán Darija Snyuhir ellen eső miatt félbeszakadt. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat, amelyekből 10 biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő BL ezüstérmes Győr, valamint Vámos Petra és Albek Anna együttese a címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató bajnokok ligája bronzérmes román Cseszeme Bukarest. A kérelmeket jövő héten bírálják el. A következő idényben is Gyokit Zselkó vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Több meghatározó játékos távozott a baranyai klubtól, érkezők pedig egyelőre kevesebben vannak. Toronyai Miklós lett a férfi röplabda extraligában negyedik helyen végző Pénzi Győr vezetőedzője. A 47 éves szakember az elmúlt 6 évben a Kazincbarcika csapatát irányította. Sajtóértesülések szerint már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette az idei év után a futamát eredetileg elveszítő spanyol aragóniai nagydíj kerül vissza a versenynaptárba. Ezen a hétvégén rendezik a magyar autósport egyik legrangosabb eseményét, az 59. Mecsek Rallyt, az ünnepélyes rajtceremónia pénteken 17 órakor kezdődik a pécsi Széchenyi téren, míg a célceremónia szombaton 16 órától lesz. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
13: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
3: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
16: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvett egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
3: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
17: 8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban Vásár István Széchenyi díjas magyar orientalista, történész, turkológus osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
3: Napi jegyzet.
18: Mi a boldogság? Válaszolni rá épp úgy lehetetlen, mint a világ és az élet legalapvetőbb kérdéseire nem tudunk világos és egyértelmű feleleteket adni. Mégis minden reménytelensége ellenére, amióta ember az ember, makacsul újra meg újra felteszi magának ezt a kérdést. Miért? Mert hitem szerint ez az egyedüli pont az életben, melyet minden ember pozitív életcélként elfogad. Hívő és hitetlen, fanatikus és cinikus, gazdag és szegény egyaránt boldog szeretne lenni. A bökkenő mindössze az, hogy a boldogság tartalmát mindenki másképpen határozza meg. A boldogság a legegyetemesebb fogalom, s egyben a legegyedibb. Mindannyian akarjuk a boldogságot, minnyáján boldogok szeretnénk lenni, de a mit és a hogyanra nincs egységes válasz. Mindenki másképp csinálja, mondhatnánk a Lokomotív GT klasszikus dalával. Milyen más a hedonizmus uralta korunk boldogságfelfogása és a hegyi beszéd sugallta önmegtagadás és erkölcsi tisztaság eszménye. De bármennyire is individuális a boldogság értelmezése, vannak mintázatok benne, melyeket az egyén gyermekkora, neveltetése, családi és kulturális hagyományai és nem utolsó sorban az egyéni élettapasztalat formál. Az utóbbit a hívő gondviselésnek, a mindennapi ember véletlenszerűnek tartja. A sok boldogság felfogásunkat befolyásoló tényezők közül most egyre szeretném a figyelmet különösen felhívni, és ez a tudás. Persze, hogy melyik korban mit tartottak tudásnak, igen eltérő volt. A középkor skolasztikus ismeretei teljesen mások voltak, mint a mai természettudományok ismeretei. A lényeg, hogy a tanulás által elsajátítható tudás mindig értékként jelent meg a történelem folyamán. Az ókortól az újkorig se szeri, se száma a boldog életre biztató és tanácsadó műveknek, az úgynevezett bölcsességirodalomnak. Hadd hivatkozzam itt a Bibliai Ószövetség két könyvére, a Példabeszédek és a Prédikátor könyvére. De nem csak a görög-latin antikvitást és a zsidó-keresztjén hagyományt ötvöző európai civilizációnkban, hanem más kultúrákban is gyakoriak az ilyen művek. Mint turkológus, az első keleti török nyelven írott didaktikus elbeszélő költeményre hívnám fel a figyelmet, mely több mint 10 000 sor terjedelemben a Balaszagumban született Yusuf Hashajib vetett papírra 1069-ben. A mű címe Kutatgubilig, azaz a boldogító tudás. Benne a korabeli ismeretek tárháza található, s jellemző módon tanácsainak zöme a vallási és erkölcsi törvények megismerésére és betartására serkent. Vajon ha ezen a címen kellene ma értekezést írni valakinek, az miről szólna? Tán a digitális ismeretek egyedül boldogító voltáról? Őszintén szólva, nem tudom.
17: Napi jegyzet című rovatunkban Vásári István Széchenyi díjas magyar orientalista, történész, turkológus osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 lesz, 1 perc múlva rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója 11 órakor lesz. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Állam kincstárhoz. Milliárdos forgalmú magyar-ukrán gyógyszerhamisító bandát számolt fel a rendőrség. A gyanú szerint egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi és 4 társa már legalább 5 éve árusított illegális gyógyszereket és potenciálnövelőket az interneten. A házkutatás során mintegy 830 millió forint értékben nagyértékű órákat és több luxusautót is lefoglaltak. Elgázolt egy embert a vonat Kóny és Csorna között, ezért a Szrabancia és Szavaria Intercity-k a Gyesev vonal szakaszán jelentős késéssel közlekednek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton lévő 30 utast mentesítőjárattal szállították tovább. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
20: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
21: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
20: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
21: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
22: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Börek Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
17: 8:30 után 3 perccel pedig arról lesz szó, hogy mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon, a vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ahhoz, hogy megnézzük, mi várható ma a tőzsdéken, először is nézzük meg azt, hogy mi történt tegnap a nemzetközi piacokon. Tegnap Európa egyértelműen oldalazott, a kereskedés hangulatát a szokásos két erő formálta, a közel-keletről érkező geopolitikai feszültség, valamint az a félelem, hogy a drágább energia újra makacsabbá teheti az inflációt. A páneurópai index végül enyhe, 8%-os mínuszban zárt.
17: Na, megszakadt a vonal, próbáljuk felhívni a növekedés.hu elemzőjét, Kovács Dánielt, aki majd a legfrissebb pénzpiaci híreket ismerteti velünk, illetve majd szó lesz arról is, hogy hogyan alakul, vagy hogyan alakulhat ma a forint árfolyama. Ugye az elmúlt napokban nagyon kedvező hatások, az elmúlt hetekben nagyon kedvező hatások mutatkoztak, ezt is megkérdezzük tőle, hogy meddig tartanak ki ezek a hatások. Közben nézem a kollégákat, hogy sikerül-e újból felvenni a kapcsolatot Kovács Dániellel. Ugye, hogy mi is alakíthatja ilyenkor a pénzpiacot, például a hét egyik legfontosabb adata is megérkezett, de ezekről már akkor a következő percekben Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzőjét halljuk.
1: Tehát tegnap Európa egyértelműen oldalazott, a kereskedés hangulatát a szokásos két erő formálta, a közel-keletről érkező geopolitikai feszültség, valamint az a félelem, hogy a drágább energia újra makacsát teheti az inflációt. A páneurópai index végül enyhe mínuszban zárt, talán a leggyengébb láncszem a frankfurti tőzsde vezető indexe volt, amely közel 1%-ot esett. A német piac igenis érzékenyen reagált az energiák árak emelkedésére és a gazdasági lassulással kapcsolatos félelmekre, hiszen a német ipar számára minden olajár és költségsok gyorsan versenyképességi kérdésé is válik. A tengeren túlon már erősebb volt az eladói nyomás, az Egyesült Államokban a Dow Jones ipari átlag több mint közel 1,5%-kal esett, a Standard & Poor's 500-as indexe is bőven vesztett értékéből, és a technológiai részvények mutatója is körülbelül ilyen arányban esett. A piacnak nem egyetlen rossz hírrel kellett megküzdeni, hanem egy egész csomaggal. Az amerikai infláció májusban éves alapon 4,2%-ra gyorsult, az energiaárak emelkedése újra kamat politikai kérdéssé vált, és közben a technológiai részvényekben folytatódott a korábbi ralli utáni kiózanodás. A mesterséges intelligenciához kötődő papírok körül különösen nagy lett a zaj, a befektetők ugyanis elkezdték újraárazni a kérdést, hogy a gyors növekedési sztorik között mennyi a tényleges nyereségtermelő képesség. Hát Budapesten szintén a nemzetközi hangulat írta a forgatókönyvet, a Bux Index 1%-ot is megközelítő eséssel reagált a nagyvilágban történtekre. lássuk, mi várható. Van egyelőre óvatos, inkább védekező hangulatban indul az európai kereskedés ma. A befektetők nem túl nagy lendülettel, hanem fékezett léptékkel érkeztek a piacokra. A közel-keleten kiújult amerikai-iráni feszültség ismét feljebb tolta az olajárat, miközben a tegnapi amerikai inflációs adat újra előtérbe hozta a kamatemelési félelmeket. Ilyen körülmények között nehéz is azt várni, hogy különösebben élénk legyen a kockázatvállalási kedv. Végül néhány szóban a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 356 forintba, még egy amerikai dollár 308 forintba kerül a bankközi devizapiacon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
17: Köszönjük szépen, a legfrissebb pénzpiaci híreket hallottuk Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől.
3: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
17: Az országgyűlés egyhangulag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot. Erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon lesz velünk Zé Kárpát Dániel, korábbi országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok!
4: Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
17: No hát úgy tűnik, hogy hosszú évek munkája kezd beérni, mert minthogyha itt az elmúlt fél évben, hát hogy felgyorsultak az események, ezt nem tudom pontosan elmondani, de azért mégiscsak látszódik az, hogy kapnak védelmet, valamiféle védelmet most már a deviza hitelesek. Ugye ön évek óta küzd az ő jogaikért és az igazságtételért, Marcingós László ügyvéddel együtt az Unió Bíróságán is nyertek már meg pert. Mit szól most ehhez a döntéshez?
4: Egyetértek a felvezetővel, mi is kapkodjuk a fejünket, mert szerencsére pattogósan és gyorsan történnek a dolgok. Ugye nagyjából egy évre datálható Marcingós László Európai Uniós Bírósági győzelme, ahol kimondták az ítéletben, hogy a tőkeösszegen felül minden devizás, minden forintja visszajár. Tehát ez egy viszonylag egyszerűnek tűnő helyzet, mert azt látjuk, hogy van egy uniós bírósági ítélet a devizások igazáról. Ez ugyanakkor a legjobb szándékunk ellenére sem érkezett meg azonnal Magyarországra, és mivel most a kormányváltást követően egy nagyon éles szakmai politikai diskurzus zajlik a devizások helyzetéről, mondom, hogy miben ért egyet mindenki, hogy valamit csinálni kell, amíg kitalálják az érintett felek, hogy mi ez a valami, addig érdemes befagyasztani a rendszert, hogy ne legyen több kilakoltatás, és a végrehajtók ne folytogassák az embereket, hogy ne legyek mindenben optimista, szeretném megjegyezni, hogy egészen e hét keddig folyamatosan kaptuk a riasztást a kilakoltatásokra, személyesen folytattunk jogsegélytevékenységet nagyon sok ilyen eseményen, 5 kilakoltatást sikerült megakadályoznunk, főként szakmai munkával és markáns jogvédelemmel. Ami viszont szomorú, hogy a nagyon hangos politikai szereplők sajnos nem voltak velünk a terepen, tehát a banki károsultak fogyasztóvédelmi szövetsége egyesülettel, amit pont az érdekvédelem érdekében hoztunk létre Marcingós Lászlóval, mi ott voltunk a terepen, a többiek egyelőre beszélnek a politikai megoldásról, természetesen a parlamentnek ez a dolga, de nagyon szorgalmazzuk azt, hogy rövid távon legyen politikai megoldás, és ez a Marcingós László féle nyomvonalon adja vissza a devizások pénzét, és hozza le az igazságot.
17: Jó, mit gondol, hogy most mennyi időre szól, vagy szólhat ez a felfüggesztés, és kiket érint? Mert nyilván a devizahitelesek között is szét kell választani azt, akinek mondjuk egy autóhitele volt, és azt, akinek lakáshitele volt, és mondjuk az egész élet munkája ráment, vagy rámehetett erre.
4: Így van. Egy ilyen felfüggesztést korábban sem lehetett a jogbiztonsági elvekre támaszkodva határidő nélkül csak úgy meghozni. Most is az szerepel a felfüggesztés indoklásában, hogy amíg a megnyugtató törvényi rendezés meg nem születik. Erre az új kormány magának egy nagyon ambiciózus határidőt, talán június-júliusi határidőt adott. Én azt mondom, hogy elképzelhető, hogy több idő kell ehhez. Én örülnék a legjobban, hogyha néhány héten belül lenne kész devizás csomag. Mi a szakmai segítségünket ehhez felajánlunk.
5: ajánlottuk, tehát Marcingos Lászlóval, az előző kormány tisztségviselőivel is leültünk minden további nélkül erről tárgyalni. Én magam a parlamentben is számtalanszor kérdeztem őket, és az új kormány tisztségviselőivel, témafelelőseivel is természetesen, mert minket az ügy megoldása érdekel. Én azt látom, hogy ideális esetben 2-3 hónapon belül már lehet egy érdemi elmozdulás, és a felfüggesztés pedig addig is az előttünk álló időszakra végig és folyamatosan fenn kell, hogy maradjon. Ennek a határidejét tehát így nem lehet megemlíteni, viszont látható egy végefő cím, amikor a törvényi rendezés megszületik. Az autó- és lakáshitelesekre egyaránt vonatkozik a felfüggesztés, de minket már most sokkal jobban érdekel, hogy mi lesz a devizás megoldás, tehát hogy mi lesz az a végső rendezés, ami alapján minden károsultnak a pénze visszajár, és hogyha ez megtörténik, akkor nyugodtan dőhetünk hátra, hogy a fogyasztóvédelem más területeivel is foglalkozzunk.
17: Hány károsult vár, vagy várhat még jogsegélyre? Egyáltalán hogyan lehet azt bizonyítani, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket az adott helyzetben?
5: Nagyon sokszor a tárgyalóteremben megfordul a helyzet, tehát már a banknak kell bizonygatni, hogy megfelelően tájékoztatott, és mivel ehhez nem tud felmutatni sem szükséges dokumentációt, sem bizonyítékot, ezért ott sokszor maga a bank hasal el, tehát több tucatnyi olyan ítéletet tudunk, ahol már visszakapja a károsult a millióit, tízmillióit, de el kell, hogy mondjuk, hogy több millió embert érint a probléma, tehát több millió szerződés volt. Több százezer embernek a mai napig akut problémát jelent, több tízezren vannak kilakoltatás veszélye alatt, hogyha lejár a moratórium, és több tízezren vannak, akik pereskedni szeretnének abban a pillanatban is, hogyha ez a törvényi rendezés nem adja vissza automatikusan a pénzüket. Én azt szeretném, hogy ne kelljen pereskedni emberek tízezreinek, tehát mi egy olyan parlamenti megoldást szorgalmazunk, amely automatikusan a tőke összegen felüli pénzt visszaszolgáltatja mindenkinek, csak így érhető a jogbiztonság, és ami még fontosabb, társadalmi megnyugvás.
17: Ezt az állam fizeti, vagy a bankoknak kell visszafizetniük? Tehát, hogy itt azért az államnak is lesz valamiféle, vagy a kormánynak valamiféle feladata most a jogszabályok megalkotásán túl, mert hogy a bankokkal is azért valamennyire jó viszonyt kell majd ápolniuk, vagy szerencsés, hogyha jó viszonyt ápolnak.
5: Igen, rettentően fontos kérdés. Markánsan elhatároztuk magunkat amellett, nem most egyébként 15 éve, hogy a bankoknak kell fizetniük. Az nem járja, hogy a devizahiteles károsult adófizetőként befizeti azt az adót, amiből saját magát kártalanítják. Ilyen nincs, ez nem etikus, nem jogszerű. Tehát egyértelműen elszántak vagyunk a tekintetben, hogy fizessenek a bankok. Semmilyen extra büntetést, vagy ilyen társadalmi boszorkányüldözést azt nem kívánunk nekik, hanem pusztán a jog uralma alá vetve magunkat, a jogszabályok szerint az utolsó forintot is adják vissza, ami nem az övék. A bankok pénzére nem tartunk igényt, tehát tőlük nem akar elvenni senki semmit. A károsultak pénzét szeretnénk visszaadni a károsultaknak.
17: Felfüggesztette az országgyűlés a devizahiteles pereket és a végrehajtásokat. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével, korábbi országgyűlési képviselővel. Köszönöm szépen, és további eredményes munkát kívánunk.
7: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
17: 8 óra 45 perc, holnap rajtol a Dráva 660 adománygyűjtő túra. A résztvevők 12 nap leforgása alatt 4 országon keresztül összesen 660 kilométert tesznek meg a Dráván álló szörfel, azaz szappal. A különleges expedíció üzenete, hogy a víz nem elválaszt, hanem összeköt. Ugyanakkor a teljesítmény túrával tehetséges fiatal sportolókat is támogatnak. Grózli Csabával, a csapat szóvivője, Hegedűs Katalin beszélgetett az indulás előtt.
8: Holnap egy különleges vízikaland veszi kezdetét, de talán úgy is fogalmazhatok, hogy egy történelmi jelentőségű teljesítménytúra, hiszen száppal, azaz álló szörfel fognak közlekedni a Dráván 4 országon keresztül, és 12 nap alatt 660 kilométert tesznek meg. Minden készen áll a holnapi indulásra, vízre szállásra?
9: Hát én nagyon remélem. Már a dobozokat összepakoltuk, ikeás ládáink vannak, ilyen mi anyag ládák, abba kell mindenkinek a 12 napi cuccát bepakolni, úgyhogy hát nagyon izgulunk. Hétfős a csapat, és van két kísérőnk, akik egyébként azért különlegesek, mert egy apa-fia páros, akik egyébként világbajnok és Európa-bajnok szaposok. Ugye maga a cél is az egyébként, hogy a tehetséges fiatal szaposok számára gyűjtsünk, tehát ez a túr, ez ilyen szempontból is különlegesnek ígérkezik.
8: És a SZÁP, ez az állószörf, ez egy rendkívül még fiatal sporták, hogyha így fogalmazhatok. Mire kell itt figyelni, mert hogyha valaki már evezett vagy csónakázott a Dráván, az jól tudja, hogy van szelíd és vadarca, vannak duzzasztók, vízi erőművek, szóval hogyan kell erre fölkészülni?
9: Először is a szapozás szerintem az a tényleg egy feltörekvő szabadidő eltöltési lehetőség, hogyha az ember aktív akar lenni, és talán kevesen tudják, hogy egyébként egy sportág, egy nagyon komoly és nagyon szép, fiatal, nagyon látványos sportág is. Ugye mi viszonylag régebb óta szapozunk, már megcsináltuk a Duna magyarországi szakaszát, ugye egy adománygyűjtő túraként, akkor szervát ültetettek számára gyűjtöttünk rászoruló családoknak, körbe mentünk a Balatonon, tavaly megcsináltuk a Tiszát, most már a Tisza 600 is sikeredett. Ez a nagy kihívás, ez azt jelenti, hogy 12 nap alatt nagyon különböző vizeken fogunk evezni. A főső szakasz az igazából vadvízi, ami azt jelenti, hogy raftingolni szoktak rajta, és ez lesz talán az egyik legnagyobb kihívás, mert gyors lesz, nem tudjuk pontosan, hogy milyen a vízállás, most éppen esőzések vannak, tehát gyors lesz a víz, és nagyon kell figyelnünk, viszont nagyon sok duzzasztott rész van, 22 gát van, és közöttük a víz az praktikusan áll, ugye kimentünk kipróbálni, hogy milyen egy-egy szakaszt, és hát azt láttuk, hogy nem folyik a víz. Tehát, hogy álló vízen megyünk, és ott meg az a baj, hogy ki van szélesedve, van egy szembeszél, akkor nem nagyon haladunk, tehát az meg a fárasztó, idegtépő szakasz lesz, de gyönyörű az egész.
8: Természeti kincsekben bővelkedik, és ilyen vadregényes, ez már alapból nagyon vonzza azokat is, akik ugye nem vesznek ezen részt, de nyúvon követhető ez az egész kalandtúra.
9: Igen, a Facebookon is ott leszünk, és lesz egy GPS trackünk, amit lehet követni, és mindenkit bíztatunk, hogy a Surprise Facebook oldalt keresse meg, és azon keresztül tud minket követni. Valószínűleg mi leszünk az elsők, akik egyébként ezt megcsinálják, mert én utána kutattam, és nem láttam nyomát, hogy szappal végigmentek volna Dráván, hiszen nem hajózható rengeteg szakasza. Tehát mi se tudjuk egyébként, hogy sokan hogy fogunk kimenni, ugye 22 gát van, duzzasztott rész is van, ami kisebb, van, ahol mondjuk van akár 50-100 méter szint különbség is, tehát hogy ott föl kell, hogy kapjuk a szerelést, valahol a bokrok között kimászunk, és aztán ott alul meg visszamegyünk, tehát hogy ez is benne van, de az a cél, hogy egyébként mi a fiatal szaposoknak, a tehetségeknek, mert vannak magyar fiatal szapos tehetségek, vannak világbajnokunk is, meg Európa bajnokunk, hogy nekik tudunk gyűjteni, és remélhetőleg sikerrel járunk, és a hallgatókat is arra biztatom, hogy bármikor a kis adománnyal, de támogassák ezeket a gyerekeket, fiatalokat, akik egyébként az ország különböző részeiben vannak, és nagyon tehetségesek, ők lesznek a jövő bajnokai, hiszen fiatal sportág nagyon hamar lehet valaki bajnok, de kell nekik egy szerelés, kell nekik egy edző, kell nekik lehetőség, hogy külföldön megmérjék magukat, és ezért gyűjtünk a Magyar Szapsportért Alapítvány számára, aki pont ezeket a fiatalokat akarja segíteni.
8: Arról is beszéljünk, hogy ugye ön is említette, és itt is olvasom, hogy a Dráva 660 sokkal több, mint egy sport teljesítmény, és azt a jelmondatot választották ki maguknak, hogy a víz összeköt. Ugye 4 országon keresztül fognak haladni. Hogyan valósul meg ezzel a találkozó? Terveznek a helyi közösségekkel egyfajta összejövetelt?
9: Igen, ezt ahogy így néztük az utat, ugye mindenki fejébe szerintem a Dráva az, mint határfolyó, ami ugye elválaszt két országot. De igazából itt Európában, és nekem ez egy nagyon fontos érzés, európai érzés, hogy ez a víz, ez összeköt minket, összeköti a tájat, összeköti az embereket, összeköti a sport, a természet szeretete, és az, hogy én bármelyik irányba át tudok menni a folyón, és akkor hol Ausztriába, hol Szlovéniába, hol Horvátországba, hol Magyarországon leszek, hiszen európaiként szabadon átjárható határ. Ez egy fantasztikus érzés, és igen, a helyi közösségekkel is találkozunk, ugyanis lehet hozzánk csatlakozni egy-egy szakaszon. Tehát lesznek szaposok, akik Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba, vagy itt Magyarországon jönnek velünk egy-egy 10-15 vagy 20 kilométeres szakaszon. Tehát, hogy van egy ilyen küldetésünk egyébként, hogy ugye most jó magyarnak lenni Európában. Tehát, hogy igen, ott vagyunk, és megmutatjuk, hogy ez a víz, ez egy közös dolog, ez összeköt bennünket, és nem elválaszt.
6: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
17: 8 óra 51 perc, az ENSZ meteorológiai világszervezetének legfrissebb előrejelzése szerint 80% az esélye annak, hogy az El Niño már idén nyáron lecsap, Európának pedig további szélsőséges hőhullámokra kell felkészülnie, egyes térségekben fokozott aszály és árvíz veszéllyel. Erről beszélgetünk a következő percekben Bíró Tiborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
17: No, mielőtt belebonyolódnánk a részletekbe, azt kérem öntől, hogy nézzük meg, mi is az az El Niño. Időről időre foglalkozunk a kérdéssel, de nem mondom, hogy minden évben felmerül ez a probléma, vagy legalábbis ilyen jellegűen, de azért a hatása az szép lassan kísér bennünket.
11: Igen, hát az El Niño az a Csendes-óceán középső trópusi részén jelentkező folyamat, amelynek van egy ciklikussága, de igazából ez kiszámíthatatlan. 2-7 évente fordul el az El Niño jelenség, hát 2024-ben is azért rátett rendesen a globális átlaghőmérsékletre. A jelenségnek a lényege az, hogy az áramlási viszonyok megváltoznak, ez mind igaz a Csendes-óceán áramlási viszonyaira, illetve a keleti és passzát szeleknek az irányára, ezek képesek megfordulni, és hát ez pedig olyan folyamatokat indít és indukál, amely tulajdonképpen a globális időjárási körülményekre van hatással. Ez a magas légrétegekbe tolódnak föl a szélcsatornák, és a teljes nedvesség transport megváltozik. Ez az oka annak, hogy a nedvesség eloszlás, illetve a csapadék eloszlás jelentősen megváltozik. Bizonyos térségekben fokozódik az aszály, extrém aszályok következnek be, viharok, hurrikánok tolódnak át, illetve ezeknek a tevékenysége fokozódhat, és hát természetesen erős viharkárok, erős csapadékintenzitások is követik.
17: Ugye, hogyha csak az elmúlt egy évünket nézzük meg itt Európában, tavaly nagyon meleg volt, rendkívüli aszály kísérte, vagy az időjárás következtében rendkívüli aszállyal kellett számolni. Ugyanakkor a telünk az megint olyan volt, amilyenre már évek óta nem volt példa, hatalmas hó esett, és hideg is volt, tehát igazi téli időjárás volt. Akkor gondolhattuk azt, hogy na akkor ezek után most visszatér a tél, telente legalábbis. Aztán arra figyelmeztettek a meteorológusok is, hogy nem, ez most csak egy, mondhatni szélsőséges jelenség volt, hogy a felmelegedés és a szárazság az, ami leginkább elfogja, vagy kísérni fog bennünket a következő években, évtizedekben?
11: Így van. Tehát a téli havazás az egyáltalán nem volt jelentős. Tehát hogyha ezt vízegyenértékben kiszámítanánk, ez egyáltalán nem volt kiugró. Mondhatnánk azt is, hogy persze egy normális érték, hogy csak ugye elszoktunk a téli havazásoktól. Az elmúlt évben egyébként ugye az El Niño-nak az ellentétje, a La Niña, az valamelyes képes tompítani egyébként a globális felmelegedési folyamatokat, de ennek ellenére az északi jégsapkának az olvadási intenzitás az mit sem csökkent, tehát hogy ez a csökkentő hatás sem volt annyira kifejezett. Viszont ez teljesen egyértelmű a trend, és a legtöbb klímamodell azt mutatja ki, hogy felmelegedés az csak fokozódik, illetve a most erősen valószínűsített El Niño jelenség, főleg az őszi időszakra egy komoly globális hőmérséklet emelkedést fog okozni, amely egyébként 2027-ben fogja még az igazi hatását kifejteni. Ennek van egy mondjuk egy késleltetett hatása, hiszen maga az El Niño jelenség az úgy mondjuk fölépül, ez az őszi időszakban kezdődik normális esetbe, és a normális esetet azért mondom, mert ugye az El Niño jelenség arra több évszázados tapasztalati leírások vannak, tehát a 16. század végéről is vannak leírások, hogy az El Niño jelenség már érezhető volt Peru, Ecuador, Chile partjainál. Itt ugye a halászok jóval kevesebb halat tudnak ebben az esetben kifogni. Úgyhogy ez egy a Csendes-óceáni medence aszimmetriájából származó fázi természetes jelenség maga az El Niño, csak éppenséggel az a ciklikusan kifejtett melegítő hatás az rárakódik az éghajlatváltozásra, ami sajnos már trendszerűen tart egy jó ideje.
17: Mennyire forrósodhat fel a levegő, és mekkora aszály vagy szárazság várható? Ugye már évek óta beszélünk arról Magyarországon, csak a Velencei tavat nézzük, hogy milyen mértékben szárad ki, milyen minőségű lett a víz, de hasonló tendencia kezdett el mutatkozni ugye a Balatonban, vagy ott van a kiskörei víztároló, ugye Abátszalóknál, hogy valahonnan és a mezőgazdászoknak ugye a legnagyobb problémát az aszály, illetve a vízpótlás jelenti. Mire kell felkészülni?
11: Arra kell felkészülni, hogy a területi párugási értékek tovább fognak nőni. Bár ugye az El Niño az nem feltétlenül Európát sújtja legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az aszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve hát nyilván a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei tó csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg. És hát ugye most semmi szívderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani, hiszen azok a szabályzott vízszintek, amelyek nyárra lennének igazak, vagy előírtak, ugye azokat sem lehetett már a tavaszi időszakban beállítani a vízháztartási egyenletnek a felbomlása miatt, úgyhogy arra kell fölkészülnünk, hogy mind a Balaton, mind a Velencei tó esetében a vízpótlási lehetőségeket meg kell vizsgálni.
17: Az El Niño jelenség globális hatásáról beszélgettünk az elmúlt percekben Bíró Tiborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézet vezetőjével. Köszönöm szépen. Nekem pedig nem nagyon maradt más tisztem, mint hogy elbúcsúzzak önöktől, mert hogy idáig tartott a Jó reggelt Magyarország mai adása. Valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Sije Gábor és a szerkesztő Gál Ilona nevében köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a műsor elején hallhatták Zsoldos Barnabás kollégánk több anyagát is a mai adásban is, és mivel Barnabás nap van, hát Isten éltesse kollégánkat. Valamennyi munkatársam nevében tehát még egyszer köszönöm figyelmüket, szép napot és minden jót kívánok, Csete Beátet hallották.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
19: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
23: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
15: 9 óra van, jó napot kívánok, Horváth Ágnes vagyok.
17: Napközben elkezd majd szakadozni a felhőzet, az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten, illetve a déli határ mentén fordulhat elő még zápor, esetleg zivatar. Az átvonuló hidegfront miatt kellemetlen orvos-meteorológiai panaszok jelentkezhetnek, így fejfájás, migrén, illetve bágyattabbnak, álmosabbnak is érezhetjük magunkat. Persze az utakon közlekedve mindig ébernek kell lenni. Vajon mennyit érzékelünk a körülöttünk történő eseményekből, ha telefonunkra meredünk? Önök tudják, mi az a digitális vakság? Erről is szólunk hamarosan, mindenek előtt azonban most hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok tömegét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolajevkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Folytatódtak a késeléses támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság. Ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babavár

0: teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Változik a közlekedés, ma és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos és sűrűbben jár majd a megszokottnál. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A válogatottak sorra érkeznek Észak-Amerikába. Los Angelesben egy előzetes nyitó rendezvényt is tartottak, ahol több világsztár is fellépett. A VB házigazdái mindent megtesznek a játékosok és a szurkolók biztonságáért. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
2: Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importáruval. És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés?
1: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4: 9 óra után 7 perccel a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is írhatnak nekünk, 0630 9666. És már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Ha a szemünkkel a telefonunkra meredünk, és a fülünkben a fülhallgató, vajon észrevesszük-e, ha pirosra vált a lámpa, vagy elénk kanyarodik egy rolleres? Manapság a városi közlekedés egyik legveszélyesebb jelensége, a környezetre irányuló figyelem csökkenése.
5: Most itt átmentél az úton, miközben a füledbe szólt a zene, és elment mellettünk egy csapat rolleres. Emlékszel, hogy hány rolleres volt?
6: Nem figyeltem arra.
5: Te vagy az, aki sétálsz, vagy az ösztönszerű robotpilóta az, ami bekapcsol és viszel abból B-be?
6: Hát én szerintem én. Mert mindig csak egyfüles rakok be direkt, mindig körülnézek.
4: Önök is a telefonjukba bújva közlekednek? Érzékelik a külvilágot? Tudják, mi az a digitális vakság? Mindjárt erről is kérdezzük a szakértőket. Aztán bolygóbarát ízek. Több kampány is fut jelenleg, mely célja a vidéki vállalkozások, a vidéki gasztronómia fellendítése.
7: Az elején kevesebb termelő volt, most pedig a táblán láthatónál is több. Mindig újak kerülnek be, mindig valamit ki tudunk váltani, bár azért pár évvel ezelőtt eljutottunk oda, hogy nagyon kevés olyan termék van nálunk, ami valamiféle nagyüzemű vagy ipari termelésből származik. Szerencsések vagyunk, mert Baranyában vannak jó termelők.
4: Önök keresik a helyi ízeket, a környékbeli gazdák által megtermelt élelmiszereket az utazásaik során. Mondják el nekünk a tapasztalataikat. 10 óra után a vathúsfogyasztás előnyeiről is beszélgetünk majd, és kiderül az is, hogy hogyan működik a futóterápia. SMS számunk még egyszer 0630 9666. Ha kiesik, két érzés.

0: Szervünk is, a látás és a hallás. Vajon mi marad arra, hogy érzékeljük az érkező vonatot, a villamost, vagy a zebrán áthaladó autóst? Májusban egy 22 éves lányt gázolt el a vonat Budapesten, miközben a barátjával telefonált, de sajnos gyakran szerepelnek a hírekben hasonló esetek. Pedig a digitális vakság végzetes lehet, és sajnos egyre több embert érint. Vajon mennyire képes az agyunk, a szemünk egyszerre érzékelni, hogy mi történik körülöttünk, illetve a képernyőn? Erről is kérdezzük mindjárt a szakértőt. Írják meg nekünk önök is a tapasztalataikat, hogy hogyan közlekednek, illetve mit látnak maguk körül. Kulik Bence kollégánk saját bevallása szerint maga is digitális vak. Erről kérdezte a járókelőket is.
1: A minap olvastam a két kamrás agy elméletéről, ami lényegében annyit mond ki, hogy egészen az ókorig az ember tudata nem úgy épült fel, mint ahogyan azt mi elképzelnénk, hanem a két agyféltek között nem volt szerves kapcsolat. Az elmélet itt nem áll meg, tovább gondolja, és feltételezi, hogy ez az öntudatos jelenlét, a szubjektum nem létezett a mai formájában az ókorig. Ezt először olvasva intellektuálisan sértőnek gondoltam, hisz magamra egy tudatos emberként gondolok, de hát aztán most itt állok a reggeli órákban Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja mellett, és az elmúlt 20 percből, miközben ide sétáltam, és egy podcastet hallgattam fülhallgatóval, lényegében semmit nem tudok felidézni, talán néhány pocsolyát vagy kutyapiszkot, amit át kellett, hogy lépjek, de ezeken kívül, mintha egy robotpilóta hajtott volna. Most kijöttem Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja mellé, és azt kell, hogy mondjam, hogy a járókelők javarészének van valami a fülén, a fején, vagy éppen a kezében. Én a magam részéről úgy érzem, hogy elbuktam a tudatosság próbáján, de most megkérdezem a járókelőket, ők mennyire figyelnek a környezetükre, hogyha éppen az okostelefonjukat nyomkodják, vagy zenét, ne adj Isten, podcastet hallgatnak. Együtt sétáltatok, de mind a kettőtöknek a kezében ott volt a telefon. Nem beszélgettetek akkor közben. Mit nyomkodtatok a telefonon?
2: Éppen szüleinket próbáltam felhívni.
1: Testvérek vagytok?
2: Igen, édeshúgom.
1: Az lenne a kérdésem, hogy amikor sétáltok például, és telefont nyomkodtok, vagy hallgattok valamit, mennyire figyeltek a forgalomra?
2: Figyelünk igazából, főleg zebrán, vagy ha közlekedni kell, vagy csak ha nagyon fontos telefonhívásom van, akkor figyelem a telefont.
1: Itt most körbenéztetek?
2: Igen, körbenéztem.
1: Elment itt az utcán mellettünk egy csapat rolleres. Emlékeztek, hogy hány rolleres ment el mellettünk?
2: Nem emlékszem, egyáltalán nem emlékszem.
1: Mennyi a képernyőidőtök? Őszintén egy nap.
2: Egy nap? Körülbelül 4-5 óra. 4-5 óra. Ennyi igazából.
1: Mit hallgattál az imént?
3: Osztálytalálkozót, most kezdtem el. A Carson Kuma.
1: Most itt átmentél az úton, miközben a füledbe szólt a zene, és elment mellettünk egy csapat rolleres. Emlékszel, hogy hány rolleres volt?
3: Nem figyeltem arra.
1: Te vagy az, aki sétálsz, vagy az ösztönszerű robotpilóta az, ami bekapcsol és viszel abból B-be?
3: Hát szerintem én. Mert mindig csak egy füles rakok be direkt, mindig körülnézek.
1: Itt egy tudatos emberrel van dolgunk, mert tényleg csak egy fülében volt fülhallgató, és itt azért elmondom a hallgatóknak, hogy úgy hallgattad a zenét, hogy közben itt voltak a barátaid melletted. Kicsit mégiscsak kizárnád a külvilágot.
3: Hát nem mondanám azt. Direkt azért is rakok be egy fülest, meg ilyenkor mindig úgy sétálok velük, hogy mindig a bal oldalamon vannak. Mert mindig a jobba szoktam belerakni a fülest.
1: Nincs semmi a fülébe, és a kezébe sincsen semmilyen okos eszköz, akkor ezek szerint ön így szokott sétálni?
4: Igen, határozottan.
1: Mire szokott gondolni közben?
4: Hogy most onnan ide megyek, csak ide bemegyek, kell vennem mosószer. Tehát, hogy mi a következő lépése az életemnek.
1: Van ilyen dolog az életében, amikor azt érzi, hogy a robotpilóta bekapcsol, és nem ön van teljes mértékben tudatosan jelen?
4: Volt. Én nyugdíjas vagyok, mikor az utolsó éveket töltöttem a munkahelyemen, minden reggel ugyanazon az útvonalon mentem dolgozni. És egyszer gondoltam, hogy miért nem mehetnék másfelé. És odaértem a megállóhoz, ahol leszoktam szállni, leszálltam, és azt vettem észre, hogy most is ugyanazt az útvonalat követem. És akkor ettől én megrettentem, hogy úristen, mi történt vele.
0: szép új világ, írja nekünk egy hallgató, 0639666 az SMS számunk, és nem tudom, felfigyeltek-e fiatal kollégánk Kolik Bence kérdésére, aki döbbenten kérdezte a hölgyet, hogy hát ha nincs semmi a kezében, sem a fülében, akkor vajon mire szokott gondolni séta közben, és hát bizony vannak azért még ilyen emberek, akik arra gondolnak, hogy merre tartok, mire kell odafigyelnem, de a többség vajon hogyan közlekedik, erről is beszélgetünk stúdió vendégünkkel, Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályvezetőjével. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mennyire tipikus az, hogy valakinek tényleg semmi nincs a kezében, és azt figyeli, hogy mikor vált át a lámpa, vagy hogy nem tudom, jobbról hirtelen bekanyarodik-e valaki?
5: Hát nem tipikus, sajnos, azt kell, hogy mondjam. Tehát manapság akár gyalogosan, akár kerékpárral, de még roller is, és nem is beszélve a gépjárművezetőkről, sajnos tapasztalataink azt mutatják, hogy különböző eszközök, és itt alapvetően itt a modernkor találmányára, az okostelefonra gondolok, bizony meghatározó a közúti közlekedésben, ami egyrészt áldás, de egyrészt átok is, mert nagyon sok balesetnek az okozója. Hogyha konkrétan kimutatni, nem is tudjuk, mert ilyen statisztikai kategória nincs, hogy mobiltelefon, illetve egyéb olyan eszközök által másodlagos vagy közvetett okként okozott balesetek, de azt el kell, hogy mondjam, hogy mint általánosan a figyelmetlenség az mindig ott van, és sajnos, ugye ez le is csapódik a közúti közlekedésben, mert aki másra figyel, az nem az útra koncentrál.
0: Amúgy is előfordulhat, hogy elábrándozok, ugye, mert hogy máshol járnak a gondolataim, és jaj, hirtelen akkor majdnem leréptem a járdán. De mit jelent a digitális vakság? Azt hiszem, hogy az ennél több, mint hogy éppen elábrándoztam, és csak későn kapom oda a tekintetemet. Tehát ez a fogalom mit akar, mi történik ilyenkor velünk?
5: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nem a szemünkkel látunk, hanem az agyunkkal. Ami azt jelenti...
0: Tehát általában véve ez az igazság, hogy az agyunkkal látunk?
5: Így van. Tehát ugye az érzékszerveink által felfogott jelet, ugye az agyunk dekódolja. Na most, hogyha kiiktatjuk a szemünket, akkor már elvesztünk egy olyan jelentős érzékszervünket, ami a közúti közlekedésben, én azt gondolom, hogy a legmeghatározóbb. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a hallásunkat is elveszítjük, mert például fülhallgatóban utazunk, vezetünk, közlekedünk, akár gyalogosként, akkor már kiiktattuk a második érzékszervünket. Ez körülbelül már olyan 90-95%. Nem sok minden marad, a szaglás, az igazából a bajt meg nehezen tudjuk kiszagolni. Tehát én ezt egy kicsit tágabban értelmezem, a digitális vakságot, mert én ide veszem azt is, hogy például valaki fülhallgatóval közlekedik, mert előbb halljuk meg a közeledő járművet, mint látjuk. Tehát ez a közúti közlekedésben azt gondolom, hogy egy meghatározó dolog, hogy ne csak lássunk, hanem halljunk is.
0: Ugye egyre profibb eszközök vannak, fantasztikus fülhallgatók vannak már, amelyek teljesen képesek kizárni a külvilágot. Lehet, hogy ezeket akkor egyáltalán nem szabadna az úton közlekedve használni. Nem is beszélve arról, hogy sokkal halkabbak manapság a járművek. Tehát gondoljunk arra, hogy itt vannak az elektromos autók, vagy a rollerek is, amelyeket azért még akkor is nehéz meghallani távolabbról. Én magam is tudom, hogy van, hogy a közlekedésnél csak akkor veszem észre, amikor már ott van mellettem.
5: Nagyon szépen a magyar nyelvválasztékos erre azt szokták mondani, hogy suhannak, és tényleg nem nagyon hallják meg, főleg akkor, hogyha fülhallgatóval közlekednek. Tehát a mai fülhallgatók már nem azok az eszközök, amelyek annak idején én használtam. Ugye nekem is volt egy Walkmanem, benne egy kazetta, kis sárga szivacsos fejhallgató, de az nem szűrte ki a zajt. De a mai fülhallgatók alapvetően már a modernebb darabok egyrészt zajszűrővel is rendelkeznek, hogy minél tisztább legyen a hangzás. Ez például egy szobában, egy steril teremben jó otthon hallgatni, ott azért nagy baj nem történhet, de az utcán, amikor kiszűri a környezet zaját, ez viszont már problémát jelent. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy nem a tiltáson van a hangsúly, hanem tanítsuk meg használni ezeket az eszközöket a fiataloknak, és mondjuk el, hogy hol a probléma. Miért kell akkor a telefont a zsebünkbe tenni, amikor átmegyünk a gyalogátkelőjén, vagy az úttestre lépünk, miért kell a fülest, illetve a telefont lehallgatni, a zenét lehallgatni, lehalkítani, amikor átkelünk, mert tulajdonképpen innentől kezdve minden érzékszervünket elveszítjük, és csak a másik közlekedőben bízhatunk, tehát a gépjármű vezetőben, hogy ő odafigyel ránk.
0: Azt írja nekünk közben Gábor, hogy én maximális figyelemmel közlekedek, és végtelenül udvarias vagyok, más egyebet nem is tehetnék, mert ilyen vagyok. Hát Gábor szerencsés, de azt hiszem, hogy sokan mentik föl magukat azzal, hogy hát itt van a kezemben a telefon, de látom én ott a periférián, hogyha valami olyasmi történik. Vagy például azt mondja, hogy jó, az egyik fülembe raktam csak be a fülhallgatót, a másikkal azért úgy körülbelül sejtem, hogy mi történik. Becsapjuk magunkat?
5: Abszolút.
0: Nem így van ez?
5: Azt kell, hogy mondjam. Persze nem vagyunk egyformák, de én tőle azt mondják, a hölgyek több dologra is tudnak figyelni, és ezt meg tudom erősíteni, de általánosságban véve én azt gondolom, hogy egy dologra tudunk koncentrálni. Ez egy nagyon egyszerű példával, hogy illusztráljam, telefonon beszélgettem az egyik ismerősömmel, elindultam, a célom az, hogy lejutok a mélygarázsba, és teljesen másik irányba indultam el. Csak a beszélgetés kizökkentett. Pedig nem néztem a képernyőt, hanem beszélgettem, és már a gondolatom egyértelműen oda terelődik. Tehát, hogy nem kell messzire menni, én azt gondolom, hogy ezt mindenki belátja, hogy vezetés közben nem lehet más fontosabb dolog, mint az, hogy az útra koncentráljunk, és a többi közlekedőre.
0: Azt írja nekünk közben Feri bácsi aláírással egy hallgató, hogy velem az szokott történni, ha nagyon belemerülök a telefonba, hogy elfelejtek leszállni a megfelelő megállónál, és tovább megyek. Sőt, olyan is volt, hogy rossz irányba szálltam fel a metróra, és csak sokára vettem észre, hogy mi történt. Valóban az agyunk máshol jár.
5: Teljesen. Tehát előfordult velem, hogy egy autópályán haladva eltévesztettem egy kihajtót, és nem mentem ki, mert közben telefonáltam kihangosítva. Tehát, és akkor még mondhatnám azt is, hogy például az utassal beszélgetek, az is ugyanilyen probléma, de legalább akkor az utas is ott van mellettem, és ez is nagy probléma egyébként, hozzáteszem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy az utas az autóban ülve fülhallgatót használ, vagy olyan berendezést, ami elvonja a figyelmét. És régebben még az utas volt a gépjárművezető mellett a másik olyan személy, aki szintén tudta kontrollálni, aki elől ült, és figyelmeztetni.
0: Én most, de most is már az vagyok, aki meg. Szól mindig a sofőrnek.
5: Így van, így van. Tehát visszasírjuk azokat a régi telefonokat egyébként, hogyha visszatérhetünk a témára, amelyek még csak a beszélgetésre vagy maximum SMS küldésre volt jó. Ezek a telefonok már egy kis mini számítógépek, és tényleg elvonják a figyelmét, a tekintetét a járművezetőnek.
0: Azt írja nekünk egy gimnáziumi tanár, hogy a fiatalok nagy része képtelen egy dologra is koncentrálni, nemhogy többre. Az utóbbi időben, az elmúlt hónapokban sajnos több olyan balesetről is hallottunk, ahol akár hév, akár vonat elgázolt olyan fiatalt, akinek fülhallgató volt a fülébe.
5: Sajnos.
0: Mi történik ilyenkor? Nem tudom, hogy vannak-e tipikus helyzetek, önök találkoznak-e vele, elemzik-e ezeket a helyzeteket, hogy hogy lehetne ezeket elkerülni?
5: Minden esetben egyébként elemezzük ezeket az eseteket, hogy hol lehetett volna megelőzni. Én azt gondolom, hogy alapvetően a prevenció lenne az, ami eszköz van a kezünkben. Amikor egy-egy iskolába ellátogat a kollégánk, akkor esetleg helyszín bejárással is a közeli vasúti vagy hévátjáróban elvinni a gyerekeket, szemléltetni, hogy mi a probléma, felhangosítani a zenét, megkérdezni, most hallod-e a közeledő járművet, közben a telefont nézed, mit csinálsz közben, hova figyelsz, de ez ugyanezt egyébként az osztályban is le lehet modellezni. Tehát mindig azt mondtam, hogy meg kell tanítani a gyerekeket gondolkodni. Manapság már túlságos úgy érzik az emberek, hogy nem lehet baj, mi történhet velem. Aki ezt elhiszi, akkor azt gondolom már hátrányból indul. Nem lehet, a kis ördög mindig ott van a sarokban, nem szabad kiengedni, és mindig úgy kell közlekedni, hogy hát nem véletlenül van benne a keresztbe, és talán egy kicsit olyan jogszabályszerűen hangzik, fokozott figyelemmel, óvatossággal, annak érdekében, hogy mindenki hazaérjen.
0: Nyilván jó ezekkel a helyzetekkel szembesíteni a fiatalokat, ugye, akik sérthetetlennek gondolják magukat, vagy szülőként is jó sokszor elmondjuk, hát, hogy mennyi foganatja van, aztán az persze kérdés. Azt írja nekünk közben Miklós, hogy se mobilnetem, se felhallgatom, így nincs gondom, viszont közel 30 évig voltam hivatásos sofőrt, ezért nálam a robotpilóta üzemmód az, hogy folyamatosan pásztázom a külvilágot és a közlekedést. Ez a természetes közlekedési módja, nem mindenkinél van így. Láttam én már olyat, aki például vezetés közben filmet néz a telefonjáról, és azt írja egy hallgató, hogy be kéne tiltani a zajszűrős fej- és fülhallgatókat, de ugye az utóbbi időben lehetett hallani olyan javaslatról is, hogy például tiltsák, vagy büntethetővé tegyék, hogyha valaki a zebrán átkelésnél telefonozik. Milyen javaslatok vannak, milyen szabályok vonatkoznak most a közlekedésre, ami a digitális eszközöket illeti, és milyen javaslatok vannak ott az asztalon?
5: A gyalogosok esetében még nincs ilyen korlát, pedig a gyalogos is közlekedik, és a közúti közlekedés szabályi rájuk is vonatkoznak, de nincs ilyen. A fokozott óvatosság, kellő figyelem, azt gondolom, hogy ezt le is fedné, de sajnos manapság már mindent meg kell magyarázni. Tehát leírva még konkrétan a KRESZ-ben nincs. Tervezet van, amiben valóban van egy ilyen, hogy amikor gyalog átkelő, ilyen úttesten kell át, akkor nem lehet úgy a mobiltelefon a kezébe, hogy közben azt figyeli, fülhallgatókra is van utalás. Én nem gondolom, hogy a tiltás lenne a csak kizárólagosan a megoldás. Autóban viszont igen. Tehát ott az sincs leírva a KRESZ-be, hogy nem lehet enni az autóban. Mégis sokan megteszik. Akkor kérdezem én, hogy fogja a kormányt két kézzel. Manapság az autóban lévő eszközök, kijelzők tulajdonképpen egy táblagép méretűek. Az új autóban már nem csak egy, hanem legalább három táblagép van, amelyből egy biztos, hogy érintőképernyős. Amit közben, vezetés közben nagyon sokszor nyomkodnak a járművezetők. Tehát még régebben a gombok voltak, amit ki lehetett tapintani, most már egy érintőképernyő van. Ha egy jó minőségű, akkor azonnal érzékeli, hogy valaki rátapintott, ha kevésbé, akkor többször meg kell nyomni. Tehát maga, mintha az autóipar is egy olyan irányba menne, hogy minél kevesebbet lásson a gépjárművezető az útból, és majd rábízzuk magunkat a robotpilótára.
0: Miközben hát egyre le. Sűrűbb a forgalom.
5: Hát így van. Tehát, hogy lehet, de manapság még nem tartunk ott, hogy ez mindez a közúton is megjelenjen, és megbízhatóan működjön a technika.
0: De akkor minden valójában a saját felelősségünk, hogy mennyire vigyázunk magunkra, illetve másokra.
5: Ez így van.
0: Figyelem.
5: És a balesetek, illetve az okai, az a nem a közúton keletkeznek. Az akkor, amikor elindulunk. Átgondoljuk, hogy hova szeretnénk tartani, és közben mit teszünk. Mi van a fülünkön, mi van a kezünkben. És már ott eldöntöttük, mondhatni, megpecsételtük a sorsunkat.
0: Egy szomorú üzenet is érkezett nekem. Annó volt egy kolléganőm, a fia egy buliból baktatott haza hajnalban a síneken fejhallgatóval, persze jött a tehervonat, innen nem folytatom. Itt a nyár, a nyári szünet. Tud esetleg mondani egy hasznos figyelmeztetést minden szülőnek, de a fiataloknak is, ha hallgatnak bennünket,
5: jövő
0: hogy
5: héten
0: hogyan közlekedjenek?
5: Már elkezdjük az ezzel kapcsolatos kampányunkat, Suli Off Biztonság On névvel, ami azt jelenti, hogy minden helyszínt, alkalmat, még a közösségi médiát is beleértve megragadunk, hogy minél több információt tudjunk eljuttatni, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek. Tehát a gyermekeket csak akkor engedjük el otthonról önállóan közlekedni, hogyha meggyőződtünk arról, hogy biztonságosan is tudnak közlekedni, ismerik a közlekedési szabályokat, és meg is tartják azokat. Tehát ne bízzunk meg bennük mindaddig, amíg nem győződtünk meg róla. Megjelenünk különböző helyszíneken, nyári táborokban, tehát az évközben, a tanévközben megkezdett közlekedésbiztonsági órákat ott is folytatjuk, elmélyítjük az ismereteket, akár megújítjuk, tehát a gyerekek kezét nyári szünetben sem kívánjuk elengedni, annak érdekében, hogy tragédia ne történjen.
0: Az életünkről van szó, vigyázzunk a gyermekeinkre és magunkra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Berzai Zsolt, rendőralezredes, az ORFK baleset megelőzési osztály vezetője beszélgetett velünk.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: És most egy olykor elábrándozó költő lakhelyén kalandozunk tovább.
6: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
7: A 20. század első évtizedében Csinszkának és így férjének, Ady Endrének a hajléka egy korszerű, sőt mondhatni modern lakásnak számított.
8: Nem csak az elhelyezkedése miatt, hogy egy jó környéken, a központban volt, hanem volt lift a lakásban, volt például egy cselédlányuk, a Vonyica, aki itt élt velük. Budapesten vagyunk, a Verespálné utca 4-6 szám alatti emlékmúzeumban, az Ady Emlékmúzeumban.
7: Zeke Zsuzsanna, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, muzeológus, irodalomtörténész azt is hozzáteszi, hogy ez a lakás Bonca Miklósnak, Csinszka édesapjának a tulajdona volt, aki a Magyar Közigazgatás című lap szerkesztőségével tevékenységét is itt üzemeltette.
8: Amikor 1917. januárjában meghalt Bonca Miklós Csinszka, az ő fiatal lánya megörökölte tőle ezt a lakást, és rögtön azt tervezte, hogy Ady Endrének, az ő költő férjének berendez itt egy polgári otthont. Nagyon sokat levelezett arról, hogy hogyan is képzeli el majd a berendezett lakást, és még későbbiekben, a 20-as években a memoáriaiban is utal arra, hogyan készült a lakásnak a berendezése, milyen bútorokat hozott ott föl a nagymamájától, Csucsáról, milyen bútorokat vásárolt antikváriumokban.
7: És az is fontos volt, hogy itt nem kellett a fürdőszobán más lakóval, lakókkal osztozniuk, hanem a lakásukon belül saját fürdőszobájuk volt, meleg vízzel, gázzal.
8: Ez Csinszkának az öröksége volt, és ezáltal jutott ő is hozzá. Picit ilyen rossz érzést is kelthetett benne, hiszen ő azt gondolta, hogy az ő anyagi háttere nem felel meg a Bonca vagyonnak, és rögtön a szövegei utánjáró kiadási jogokat eladta Hatvani Lajosnak. Ezzel ő kapott egy éves járadékot, és így egy picit bebiztosította magát, hogy ne tudják megszólni, hogy ő egy fiatal lánynak a kitartottja a pesti lakásban.
7: Ám a visszaemlékezésekből az is kiderül, hogy a költő nagyon örült a lakásnak, amit mások a náluk megjelenő vendégek tudomására is hozott.
8: Elmesélik, és Csinszka is, hogy Ady milyen örömmel nyitogatta ki a szekrényeket, húzgálta ki a fiókokat, és mutatta meg a barátoknak ezt az új lakást, hiszen neki korábban nem volt otthona, nem volt saját lakása, hotelszobákban szállt meg, barátoknál, átutazóban vendégeskedett. Ez egy stabil pont lett, mindezzel a kényelemmel, amit soroltunk, hogy van telefon, van meleg víz, fűtés, és van egy asztal, ahol ő írhat.
7: A Verespálné utca 4-6 szám alatti lakás Ady Endre első és egyben utolsó otthona 1977 óta múzeum.
6: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: 9:30 után 1 perccel most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a köztéri óriás plakátok és reklámfelületek korlátozásáról, valamint a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besúrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben 20-26, késeste 12 és 19 fok között alakul.
6: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
0: Így a termőföld és a tányér között ilyen a bolygóbarát vendéglátás, mely egyszerre formálja a fogyasztói szokásokat és támogatja a helyi termelői rendszereket. A helyi alapanyag használata már nálunk is sokak számára kiemelt szempont, hiszen fontos a fenntarthatóság és a jó minőség. A pécsi reggeli étterem, ez a vendéglátóhely folyamatosan igyekszik bolygóbarát lenni. Az ízek mellett a hulladék kezelésében, de még a bútorzat kialakításában is. A társtulajdonos Felcser Dávid Bicsák Esztert kalauzolta a reggeliben.
10: Ez olyan, mint egy kis kamra. Hát tulajdonképpen ez az étterem házi kamrája? Látom étterem. Szörpök, vagy
11: pontosan
10: mik vannak itt?
11: Szörpök, lekvárok, ugye mindent magunk készítünk, ez azt jelenti, hogy az összes szörp, amit mi kínálunk, az mind a saját magunk által elkészített helyi termőktől vásárolt gyümölcsből készül. Berkenye szörptől kezdve, sőt, itt van gyömbérszörp is, ami
10: ilyen kis picike üvegben.
11: Igen, ez a gyömbért egyébként szintén egy helyi termelőtől vásároljuk.
10: Akkor ebben az is benne van, hogy nem csak helyi termelőkkel dolgozik adott esetben egy vendéglátóhely, hanem nagyon sok minden saját. Hát maga kell, hogy előállítson.
11: Igen, és a költsége ennek a működésnek leginkább ebben tetten érhető, hogy sokkal élő munka intenzívebb, amit mi csinálunk.
10: Egyrészt útba vagyok, másrészt pedig erre található a konyha, ugye? Hát ez is egy hatalmas helység itt hátul, és látom, hogy még összegyűjtik a kenyérszeleteket is.
11: Igen, igen, azt is felhasználjuk különböző ételeknél, vagy például itt, ez nagyon érdekes, meg itt a juice-nál.
10: Ez egy préselőgép.
11: Cékla présnél, ugye, céklát meg répát préselünk, ami az egyik juice-unknak az alapanyaga. Ide jön a ide jön a szárazanyag, és az megy vissza a konyhára, és abból zöldségpogácsákat készítünk, ami a vegetáriánus burgernek a betéte.
10: Ez is hulladékcsökkentés, sőt, abszolút, hát abból még ehető dolog születik. Hát,
11: teljesen, igazából semmi baja nincsen. Tápanyagokkal teli alapanyag, ami hát számára.
10: Csak abban az ételben nem kell, mert az egy ital, és akkor átmehet máshova.
11: Igen, igen, igen, igen. Nagyon sok helyen ez mondjuk szemétbe kerülne, de nálunk nem ott végzi. Most egyébként egy új ételt teszteltük, amit most kezdünk majd hamarosan, most kerül majd fel a lapra, hogy azokból a zöldség végekből készítünk kimcsit, amit egyébként már szintén, vagy a héjakból, még meghámozunk egy uborkát, levágjuk a végét a különböző zöldségeknek, azokból készül a kimcsi, fermentálás után, és az kerül rá a szendvicsre feltétként.
10: Lecsücsültünk ide az oldalsó részre, a hátunk mögött pedig van egy tábla, amin azt látom, hogy helyi termelők, és jó hosszú sor van. Ez azt jelenti, hogy a hely mindig is figyelt arra, hogy a helyi termelők szerepet kapjanak a működésben?
11: Abszolút. Ez egy hosszantartó és talán soha véget nem érő tanulási folyamat, ahogy az ember próbálja csiszolni a saját működését, és képez belőle olyan dolgokat, aminél már jobbat is tud. Az elején kevesebb termelő volt, most pedig a táblán láthatónál is több. Szóval ez mindig újak kerülnek be, mindig valamit ki tudunk váltani, bár azért pár évvel ezelőtt eljutottunk oda, hogy nagyon kevés olyan termék van nálunk, ami valamiféle nagyüzemű vagy ipari termelésből származik, de nyilván egy-két dolgot még nem tudtunk teljesen elengedni. Mondhatom, hogy szerencsések vagyunk, mert Baranyában vannak jó termelők, mert ezeknek a termelőknek a nagy része nem csak hogy magyar, hanem hogy még Baranyából is származik.
10: Azért ennek ellenére ez nem egy kicsi vállalás, tehát itt kell kompromisszumokat kötni, itt a szállítás nem mindig egyszerű, nem mindig ugyanannyi termék érkezik, amennyit lekötöttünk. A szakácsnak nem tudom, hogyan kell gondolkozni a konyhán, hogyan tervezi meg a másnapi menüt. Vannak ilyen teljesen logikus akadályok, amiket kellő egyeztetéssel le lehet küzdeni.
11: Pontosan. Mi ezt meg is fordítottuk, tehát mi az éppen aktuálisan rendelkezésre álló alapanyagokra szabjuk a menünket, tehát nem fordítva, nem az van, hogy nekünk mindig ugyanaz van, és akkor ehhez kell tudnunk találni valahonnan, bárhonnan alapanyagot, hanem mi nagyjából egyébként ezzel lehet olyan szempontból kalkulálni, hogy 1-2-3 hétre előre tudni fogjuk, hogy miből lesz, és miből nem lesz.
10: Mi egyebet lehet még tenni a fenntarthatóságért, a környezetvédelemért? Mert hogy egy étterem nem csak az ételekről szól, ez egyértelmű.
11: Nálunk a hulladékcsökkentés is nagyon előtérbe van helyezve, mind a kimenő, mind a bejövő oldalon. Szerencsére az, hogy termelőkkel dolgozunk, az megkönnyíti a csomagolásmentes vásárlást.
10: Épp ezt akartam mondani, hogy azért van annak némi előnye, hogyha nem nagy áruházból a csomagoló ipar remek termékeit hozza el valaki.
11: Pontosan. Akár még a helyi pécsi kávépörkölővel is meg tudjuk azt beszélni, hogy cseredényekbe kapjuk, tehát ilyen olyan vödrökbe kapjuk a kávét, ami hogyha kiürül, akkor utána azt visszaadjuk legközelebb, megint abba kapjuk. De az, hogy a joghurtot, kefét, tejföld, kitöltött üvegedénybe kapjuk, amit elmosástán vissza tudunk adni, és nem az, hogy minden egyes alkalommal a műanyag vödröket dobjuk a szelektív hulladékgyűjtőbe, ez kb. Az alapvetés nálunk. Emellett pedig nincsenek egyszer használatos termékek sem. Kávés elviteles pohár az nálunk csak ilyen visszaválthatós rendszerű elérhető. Ezt így csináltuk még a Covid alatt is, pedig akkor ez nagyon megterhelő volt, ugye nekünk is, főleg egy ekkora étteremnél nem nyithattunk ki. Önmagunk ellenségei voltak abban az időben, de akkor is az elvek erősebbek voltak, mint a profit kényszer.
0: A Bolygóbarát pécsi reggeli étteremben Bicsák Eszter járt, és ott beszélgetett a társtulajdonossal, Felcser Dáviddal. Hogy hallhatták, már elindult a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya, amely június 1-e és 30-ai között teszi láthatóvá a hazai vendéglátóhelyek kisebb környezeti terheléssel készülő fogásait. Önöknek fontos az, hogy helyi termelőktől valóban jó minőségű élelmiszereket fogyasszanak. Például az utazásuk során fontos az, hogy olyan szálláshelyekre vagy vendéglátóhelyekre betérjenek, ahol ilyen ételeket szolgálnak fel. Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Petrik Ida, a Modern Stílusos Vidék Üzleti Közösség ügyvezetője, ötletgazdája. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
0: Ugye azt mondtam, hogy ötletgazdája is, de hogyan született az ötlet? Kiket szerettek volna összefogni a nagy magyar vidékről?
12: Az ötlet onnan született meg, hogy szerettük volna, hogy legyen egy olyan összefogás vidéki vállalkozók között, meg kizárólag értékalapon szerveződik. Úgyhogy a közösségünkbe kizárólag olyan vidéki, főleg családi vállalkozásokat hívtunk meg, és csatlakoznak hozzánk folyamatosan, akiknek fontos a hagyományos értékek, a hagyományaink tisztelete, a fenntartható vállalati vállalkozói működés, illetve minőségi termékeket, illetve szolgáltatásokat állítanak elő.
0: Ezek tipikusan vendéglátóhelyek, vagy élelmiszer előállító helyek?
12: Igen, ők is nagyon nagy számban képviseltetik magukat, pontosan turisztikai vállalkozások, vendéglátóhelyek, élelmiszerterületű manufaktúrák, de említhetném például az építőipart, ami szintén egy hangsúlyosan vesz részt a közösségünk életében, például rusztikus burkolat gyártó cég, csempe manufaktúra, faablak gyártó, nyílászárót gyártó cégek, úgyhogy ott is ugye megjelenik az otthonteremtésben, a lakberendezésben ez a vidék kis stílus, a minőségi alapanyagok használata, természetes anyagok használata, és hát akár említhetném a szépségápolás, háztartás, naturkozmetikumok, környezetbarát tisztítószerek, nagyon-nagyon sok magyar termék elérhető.
0: Olyan jó, hogy ezt mondja, hogy magyar termékek, mert közben folyamatosan a szemem előtt ilyen, nem tudom, olasz utazási reklámfilmek, vagy provanszi képsorok futnak, mert hogy azt gondolom, hogy van ennek igenis kultúrája a turizmusban is, de mindig valahogy ezekre a nyugat-európai országokra gondolunk. Mennyire van ennek kereslete vagy kultúrája itt Magyarországon? Látja ezt egyáltalán összehasonlításban?
12: Én azt gondolom, hogy egyre nő a tudatos fogyasztói réteg hazánkban is, és nekünk is ez az egyik kiemelt célunk, hogy ezt elősegítsük, és ehhez párosul a kínálat is, hogy egyre több minőségi szolgáltatás termék elérhető, amelyik bármelyik nyugat-európai versenytársukkal mellé odaállítható, és ugyanúgy megállja a helyét, és én azt gondolom, hogy az emberek kezdik újra felfedezni a magyar vidéket, a vidékben rejlő értékeket.
0: Tényleg?
12: Igen.
0: Tehát van igenis igény erre, hogy én ne feltétlen arra vágyódjak, hogy nem tudom, valahol az Adriána sok törölköző közé lerakjam a sajátomat is, hanem elmenjek a vidék csendjébe, ott tényleg jó minőségű élelmiszereket fogyasszak, esetleg rusztikus tárgyakat vásároljak?
12: Igen, illetve ebben a mai rohanó világban azért nagyon sokan vágynak egy lassabb életre, lassabb élményekre, amit nyilván mondjuk lehet, hogy a hétköznapjaik nem tesznek lehetővé, de pont ezért például a szabadságuk alatt szívesen töltenek pár napot egy ilyen helyen, ahol egy kicsit le lehet lassulni, elmerülni a környezetben, a helyben.
0: Komoly ára van a valóban jó minőségnek? Tehát ha én mondjuk helyi sajtot, kolbászt, gyümölcsszörpöt szeretnék fogyasztani, tényleg olyan nagy az árkülönbség, hogy ezen el kell gondolkodni? Vagy hogyha oda megyek helybe, akkor talán nem is annyira.
12: Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy egy kis mennyiségben előállított minőségi alapanyagokból készülő terméknek magasabb lesz az ára, mint mondjuk egy tömegterméknek, vagy egy nagy szériában előállított terméknek. Én azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem lehet máshogyan előállítani ezt a minőséget. De ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy például egy ilyen élelmiszer nem tartalmaz mesterséges adalékanyagokat, nem káros az egészségünkre például, vagy arra gondolunk, hogy fogyasszunk esetleg kevesebbet, de minőségi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt nem elsősorban azt kellene a fókuszba helyeznünk, hogy mennyibe kerül az a termék, hanem például a költéseinket, ha megnézzük, hogy mondjuk egy hónapban mire mennyit költünk, és azt egy picit átstruktúráljuk, vagy átpriorizáljuk. Tehát, hogy mondjuk valamiből kevesebbet fogyasztunk, de minőségit.
0: Ezt a tudatosságot szeretnék erősíteni? Tehát ez például küldetése az önök
12: összefogásának? Ez abszolút, igen, igen. Ezt nagyon, nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni.
0: Mi mennyit ér?
12: Igen, hogy a minőséget. Egy nagyon jó példát tudok erre mondani, például a saját háztartásomból, mondjuk egy étkészlet, ugye egy porcelán étkészlet nyilván sokkal drágább, mint mondjuk egy kőedény, de mondjuk annak lepattan a széle, tehát sokkal gyakrabban kell mondjuk cserélni, és ha mondjuk egy 10-15 éves ciklusban nézzük, akkor már sokkal olcsóbb volt a porcelán, hiszen az még mai napig nem sérült meg.
0: Hogyha én tudatosan most szeretnék valóban valami jó minőséget, legyen szó tényleg akár rusztikus csempéről, legyen szó akár egy gazdag vidéki hétvégéről, akkor azért úgy el kell gondolkodnom, hogy merre keresgéljek, míg amúgy bemegyek a nagy áruházba, pakolom a kosaramba azt, amit ott találok. Igazából arra próbálok célozni, hogy nem biztos, hogy megvan manapság a kellő marketinge, reklámja ezeknek a termékeknek, de lehet, hogy ön egészen más típusú kihívásokat talál. Mivel kell megküzdeniük?
12: Valóban, ezt nagyon jól látja, az egyik legnagyobb kihívás a láthatóság ezeknek a márkáknak a számára, és ezért is indítottunk el egy új kezdeményezést, mely pont a mai napon debütál, a Vegyél Igazit kampány, ami tulajdonképpen egy kuponnapok, ahol minőségi vidéki márkák szolgáltatásait, termékeit tudják most a fogyasztók kedvezményesen elérni, de itt nem elsősorban az volt a cél, hogy kedvezményeket kínáljunk, hanem valóban a láthatósága ezeknek a vidéki márkáknak, hogy minél több fogyasztó megismerhesse őket egy platformon, nagyon sok termékkategóriában.
0: Vegyél Igazit, és akkor megtalálom a világhálón valamilyen oldal alatt?
12: Igen, vegyéligazit.hu, ilyen egyszerűen elérhető.
0: És mindenféle terméket, portékát találok.
12: Igen,
0: itt.
12: Élelmiszerek, szálláshelyek, éttermek, divat, szépségápolás, háztartás, kertészkedés, úgyhogy azt gondolom szórakozás, tehát gyakorlatilag az életünk minden területét lefedően.
0: Ugye itt említettük már a tudatosságot, a jó minőséget, a fenntarthatóságot, de azért van itt még egy szempont, ami fontos, hogy azokat támogatják üzletileg is, akik például csatlakoznak a Vegyél Igazit kampányhoz. Tehát, hogy szükség van azoknak a vállalkozóknak, vállalkozásoknak is erre a nem tudom, támogatásra, összefogásra?
12: Igen, én azt gondolom, hogy az, hogy ezek a márkák most összefogtak, a közösségi marketing eszközeit használva, ezzel nem csak ahhoz járulunk hozzá, hogy a fogyasztók egyszerre több márkát megismerhetnek, hanem ezek a márkák tulajdonképpen egymás közönségeihez is el tudnak ezáltal jutni. És hát azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a pénzünk egy szavazat, tehát azzal, hogyha vidéki családi vállalkozásoktól vásárolunk termékeket, szolgáltatásokat, nem csak azzal teszünk magunknak jót, hogy egy jó dolgot kapunk, hanem ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek a vállalkozások munkahelyeket tudnak vidéken teremteni, ezáltal erősödnek a vidéki régiók, fejlődni tudnak, úgyhogy van egy ilyen nagyon fontos gazdaságerősítő hatása is.
0: Mit tapasztal egyébként a vidéket járva, hogy mennyire fontos pillér például ez a vidéki megmaradás szempontjából? Hogy kiegészítsék a hagyományos gazdálkodó életmódot?
12: Szerintem ez egy nagyon fontos megtartó erő tud lenni a vidéken, hogyha ott vannak lehetőségek, különösen ha a fiatalokra gondolunk, munkahelyek, ahol ők el tudnak helyezkedni, és nem kényszerülnek arra, hogy például nagyobb városokba költözzenek. Úgyhogy különösen az aprófalvas régiókban lenne nagyon-nagyon fontos, hogy akár agroturizmus keretében, vagy teljesen mindegy milyen vállalkozási formáról beszélünk, de meg tudjanak erősödni ezek a vállalkozások.
0: Lát jó példát valahol a világban, amelyet érdemes követni, ahonnan érdemes valamit átvennünk, vagy önök átvesznek például mintákat?
12: Hát azt gondolom, hogy Ausztria például egy nagyon jó példa erre, ott nagyon jól működik az, hogy nem csak a nagyvárosokban működnek jól a családi vállalkozások, hanem gyakorlatilag nagyon pici településeken is, úgyhogy azt gondolom, hogy onnan például sokat tudunk tanulni.
0: Ott például tényleg van kultúrája annak, hogy a tehenek tartása mellett valahogy a portékáját is tényleg rögtön a vendégek asztalára tudja tenni egy gazda, és tényleg nagyon lehet élvezni azt, hogy Ausztriában reggel fel kell az ember, és elmegy a faluban lévő tejautomatához, és ott tölti meg például az üveget. Mi az, ami gátolja itt a gazdálkodókat ebben, hogy úgymond ez a nyitott port, ez működjön? A szabályozásokon kéne alakítani, hogy ez könnyebb legyen?
12: Nyilván nagyon sok szabályozásnak is meg kell felelni, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy egy pici, egy mikrovállalkozásnál, és mondjuk ha a vidéki KKV-kat nézzük, 86%-uk 10 fő alatti mikrovállalkozás, tehát egy óriási számról beszélünk Magyarország viszonylatában is. Egy személyben nagyon sok munkakört végeznek ezek a vállalkozók, tehát ő nem elég, hogy előállítja a terméket, vagy a szolgáltatást, ő egy személyben pénzügyes, marketinges, HR-es, és még sorolhatnám, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás.
0: vegyél igazit.hu, azt hiszem most ezt tudjuk elsősorban ajánlani a hallgatóknak, és higgyék el, hogy akkor a saját életükkel is nagyon jót tesznek. Van esetleg olyan régió, amelyet különösen ajánl, hogy érdemes gorcső alá vennünk?
12: Minden régió képviselteti magát ebben a kampányban, és amit még fontosnak tartok elmondani, hogy ez mai naptól, június 11-től vasárnap éjfélig, június 14-én éjfélig tart.
0: Hogyan választották ki egyébként az egyes márkákat, amelyek például felkerültek erre az oldalra? Számítanak a személyes élettörténetek, vagy hogy több generáció óta műveli valaki azt az ipart, amelyet kínál, amelynek a portékáit kínálja?
12: Ilyen feltétel nem volt, de sok olyan vállalkozás csatlakozott, ahol több generációra nyúlik már vissza a működésük. A minőséget vettük elsődlegesen figyelembe, hogy kizárólag olyan vállalkozások termékeit, szolgáltatásait kínálja ez a platform, vagy mutassa be, akik tényleg magas minőséget képviselnek a saját iparágukban.
0: Szeretném, ha a generációkról majd röviden még beszélnénk, hogy a fiatalok, akik egyébként tényleg a fenntarthatóságról sokat beszélnek, gondolkodnak, vajon mennyire vevők erre, például a vidéki turizmusra, vagy a falusi turizmusra, vagy akár ezekre a gasztrotermékekre. De itt van velünk dr. Mikula Lajos is a telefonvonalban, aki a Vidék Vibe program operatív vezetője, és egyébként a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének is az alapító elnöke. Önök mivel, hogyan szólítják most meg a fiatalokat? Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Ez a Vidék Vibe, ez egy videós pályázat, kimondottan 30 év alatti fiataloknak. Ezzel próbáljuk megtudni, hogy ők mit látnak szépnek a saját településükben, mit látnak szépnek
0: a vidékből.
13: A vidékből, így van.
0: És milyen pályázatokat várnak? Kiktől várják a pályázatokat?
13: 30 év alatti fiataloknak 3 tagú csoportja tud ezen a pályázaton elindulni, és egy 60 másodperc, maximum 60 másodperces reels videóval ők fogják tudni, hogy mi ez, azzal lehet indulni. Egy a lényeg, hogy ami videót beküldenek, az a településükről szóljon, az ő életükről ott azon a településen, amit ők ott szépnek, jónak látnak, amitől jó ott élni. Tehát igazán nagyon tágra húztuk meg a témát, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami helyben tudja adott esetben tartani a fiatalt.
0: Mi a célja ennek a pályázatnak? Nyilván az, hogy lássák, hogy milyen szemüvegen keresztül látják a fiatalok az országot, de ezen túl?
13: Ez egy vidékkommunikációs program. Mi azt szeretnénk, hogyha több pozitív tartalom jelenne meg a médiában a vidéki életről, azért van egy sztereotípia, ami a vidéki élethez kapcsolódik, pedig hát vidéken élni nem olyan, mint amilyennek jó páran gondolják, és ez is egy eszköz lehet arra, hogy fiatalok kreatív módon bemutatják az ő lakókörnyezetüket. Ugye a közösségi médián keresztül lesz ennek egy kampánya, hát a közösségi média itt él velünk, úgyhogy én azt gondolom, és azt reméljük, hogy sok helyre el fog jutni ez a dolog, és mivel fiatalok csinálják, ezért én azt gondolom, hogy rögtön szimpátiát is kell, hiszen ők bele fogják tenni azt a fajta fiatalos lendületet, azt a speciális látásmódot, ahogyan ők a világot szemlélik, mert a felnőtt társadalomnak ezt azért meg kell értenie, az ő gondolkodásukat, az ő látásmódjukat nem a fiatalnak kell változni, hanem hát a felnőtt társadalomnak kell egy kicsit igazodni a fiatalok gondolkodásához, látásmódjához, hogyha együtt akarunk dolgozni generációk között.
0: Megütötte a fülemet, hogy azt mondta Mikula úr, hogy hát a vidéki élet nem olyan, mint amilyennek képzeljük. Lehet, hogy másmilyennek képzeljük egyébként a városból, vagy másmilyennek képzelik a fiatalok, igen, vagy az idősebbek, de ő milyennek látja ezt a vidéki életet? Túl romanticizáljuk, vagy pedig éppen, hogy nem látjuk olyan szépnek, mint amilyen valójában?
13: Hát aki ott él, az szeret ott élni. Egy része elvágyódik, de szerintem a városi életben is ugyanez van meg. Sztereotípiák jelennek meg legtöbbször a vidéki életről a médiában. Vagy nagyon sekélyesnek mutatják be a vidéki életet és az ott élőknek a viselkedését, kultúráját, egyáltalán az életmódját, vagy pedig egy ilyen idealizált kép jelenik meg, hogy bajszos pirosposgás alatt szuparaszt emberek vállukon egy kaszával sétálnak ilyen az őre. Tehát ezek a dolgok nem a valóságot mutatják be. Nagyon sokat változott a magyar vidék. Én azt gondolom, hogy ezt a reális képet kellene látni. Ez segíteni azokat is, akik ott élnek, hiszen én azt gondolom, hogy egy olyan életformát választanak, ami bizonyos szempontból kihívásokkal teli, más szempontból szerintem életképesebbé is teszi a vidéken élőket ahhoz képest, mint ahogy mondjuk egy városlakóért, mert a kihívások teljesen mások. És bízunk benne, hogy akik mondjuk a mezőgazdasági szakmát választják, az ő számukra is ad egyfajta önbecsülést, hogy vidéken élni jó, vidékinek jó lenni. Most van ez a határidő, amit majd be kellene tartani a fiataloknak, akik akarnak ebbe a dologba jelentkezni. Nem tudom, hogy erről
0: mondja el, persze, mondja el a pályázati határidőt, és azt is, hogy hol tudnak jelentkezni a fiatalok. Igen.
13: Tehát vidékvibe.hu június 15-ig lehet regisztrálni, tehát ilyenkor még nem a filmet kell küldeni, a filmet az július 15-ig kell küldeni, tehát egy hónap arra, hogy a film elkészül, most csak azt kérjük, hogy regisztráljanak be a csapatok. Vidékvibe.hu ez a weboldalnak a címe. Miután megérkeztek a videók, akkor lesz egy zsűri, aki előválogatja őket, utána attól függően, hogy hány pályamű érkezik, 8-24 közötti film felkerül a netre, a közösségi médiában, és közönségszavazásra fogjuk kiválasztani a nyerteseket, és 500 000, 300 000 és 200 000 forint értékben lehet nyerni élményt, és nagyon fontos, hogy nem azt várjuk, hogy egyesületek jelentkezzenek, hanem háromtagú fiatalokból álló csoport már tud jelentkezni, tehát nem kell semmiféle szervezetet alapítaniuk ahhoz, hogy részt vegyenek ebben a programban. Úgy van összerakva a program, hogy nem pénzt adunk, hanem élményt. Tehát ők eldönthetik, hogy mondjuk a főnyereményt, az 500 000 forintot mire akarják elkölteni. Meg akarnak hívni mondjuk a településükre egy híres embert, vagy egy zenekart a falunapra, el akarnak menni valóban kirándulni, és mondjuk a buszt kérik, hogy fizessük ki belőle, vagy el akarnak menni egy koncertre, vagy egy drágább foci meccsre. Egy a lényeg, hogy ők mondják meg, hogy mi az élmény, mi kifizetjük, így nem kell például szervezetet rakni mögé, hiszen nem kell pénzt kezelniük, nem kell szerződést kötni, de a lényeget, az élményt azt meg fogják tudni kapni. És meg azt látjuk, értem, hogy jó pár fiatal, hogy elriaszt az adminisztráció ezeknek a dolgoknak.
0: Mindkettőjüktől kérdezem, tehát dr. Mikula Lajostól is, és Petrik Idától itt a stúdióban is, hogy az, amiért mi most itt tulajdonképpen a vidéki élet, a vidéki portékák népszerűsítéséről beszélgetünk, az annak a jele, hogy itt most újra kell gondolni ezt a fajta életmódot, vagy reklámot kell csinálni, korszakhatáron vagyunk? És először hagyd kérdezem Petrik Idát, szűk 2 percünk maradt.
12: Nem gondolom, hogy korszakhatáron vagyunk, vagy legalábbis olyan szempontból, hogy a fogyasztói szokások nagyon megváltoztak az elmúlt években, ennek természetesen nemzetközi oka is van. Tömegtermékek érkeznek a mi országunkba is, szerintem mindannyian ismerjük ezt a fast fashion jelenséget. Én azt gondolom, hogy ezért kell jobban felhívnunk a figyelmet a valódi értékekre, a valódi márkákra, amik mögött történetek, emberek, minőség van, hogy ne homályosítsa el tulajdonképpen fogyasztóként a látásunkat.
0: Tehát saját életünket, igen, segítsük, és dr. Mikula Lajos mit gondol?
13: Én sem érzem, hogy korszakhatáról lennénk. Mi másik oldalról is nagyon nagyra tartjuk azt a rövid ellátási lánc gondolatot, amit említett a hölgy. Ez egy alternatív jövedelemforrás, kiegészítő jövedelemforrás lehet adott esetben egy fiatalnak is, lehet, hogy pont ez lesz az, ami segíti őt abban, hogy a településen maradjon. Tehát ezeket a programokat mindenképpen támogatni kell, is szükséges, és örülök neki, hogy itt a Kossuth Rádióban is lehet erről hallani.
0: De akkor azt mondja, hogy több lábon kell állni, vagy több pólusúan kell elképzelni a vidéki életet. Lehet, hogy érdemes most bevonni egyéb területeket.
13: Főleg fiatalok esetén, mert ott ugye még egy induló gazdaságnál, hogyha generációs megújulásról beszélünk, nincsenek 100 millió milliárdok egy fiatal gazdának a zsebében, hogy elinduljon, szépen fokozatosan tudja építeni a gazdaságát, és például a közvetlen értékesítés, a rövid ellátási lánc, az egy olyan lehetőség lehet, amin keresztül a főtevékenysége mellé még plusz forrás be tud vonni, aztán tud egy kicsit nagyobbá nőni. Úgyhogy ezért is érdekesek, izgalmasak ezek a dolgok.
0: vidékvibe.hu, tehát hogyha valaki szeretne jelentkezni egy kis filmmel, és mesélne arról, hogy hogyan él, mi a szépsége annak a vidéknek. Ezt mondta dr. Mikulai Lajos, a Vidékvibe program operatív vezetője. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Petrik Ida pedig vegyél igazit, ugye, hogyha szeretnénk támogatni akár a vidéken élőket, akár a saját életünket a jó minőséggel, jó minőségű élelmiszerrel, jó minőségű portékákkal. Köszönöm szépen, a Modern Stílus Vidéküzlet Közösség ügyvezetője, ötletgazdája volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
12: Én is köszönöm a meghívást.
14: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
16: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
15: Neked Sedacur Forte kell.
16: Sedacur Forte?
15: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja az zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
19: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böregstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van. A dietetikusok kifejezetten ajánlják a vathúsokat, hiszen kiválóan beilleszthetők a fogyókúrás vagy a magas vérnyomás elleni diétákba. De vajon hogyan érdemes elkészíteni ezeket? Erről is hallhatnak majd 10:45 után a dietetikus rovatunkban. 10:30-tól pedig megtudhatják, hogy mit is jelent ez a futóterápia. Mindenek előtt azonban most krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Pozsár Róbert.
14: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
20: Jó napot kívánunk! Főbb híreink először röviden.
21: Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások.
20: Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök.
21: Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható, délután 20-26 fok közötti hőmérséklettel.
20: Következnek a részletek. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzéseket Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában rendezik.
21: A válogatottak sorra érkeznek Észak-Amerikába. Los Angelesben egy előzetes nyitórendezvényt is tartottak, ahol több világsztár is fellépett. A VB házigazdái mindent megtesznek a játékosok és a szurkolók biztonságáért. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják.
20: Itt a Krónika. Észak-Írországban folytatódtak a késes támadás miatti zavargások. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket. Többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit.
21: Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság. Ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Tegnap épületeket és járműveket is felgyújtottak a zavargók az északír fővárosban, és több vidéki városban is erőszakos demonstrációk voltak.
20: Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg.
21: Bár a légvédelem a drónok zömét megsemmisítette, az ország több pontján infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg. Konotov városában pedig szünetelnek a közműszolgáltatások. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában hárman megsebesültek, Pavlohrádban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma.
20: Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítőrendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter.
21: Az iráni forradalmi gárda válaszol, amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.
20: Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa.
21: A katolikus egyház fő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Úgy fogalmazott, hogy a torony a láthatatlan Isten látható jeleként magasodik a város fölé. Az új toronnyal még nem fejeződött be az 1882 óta készülő gótikus szecessziós templom építése. A munkálatok a négy tornyú fő homlokzattal folytatódnak. 14. Leó a Kanári-szigeten folytatja spanyolországi apostoli látogatását.
2: Krónika a Kossuth Rádió.

0: miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek.
1: Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Rúf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak hétfőig tart.
0: Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött.
1: A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról.
0: A tervezethez képest egy évvel később kezdik meg a termelést a kínai BYD szegedi gyárában. A cég első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a BYD ügyvezető alelnöke a Reutersnek.
1: A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy a törökországi gyár építését felfüggesztették. Jelenleg Magyarország a prioritás. A BYD az európai gyártással kerülni el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat.
0: A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője szerint a forint erősödése és az élelmiszerárak enyhe csökkenése is hozzájárult a hazai infláció lassulásához az előző hónapban.
1: Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a Központi Statisztikai Hivatal közlése alapján májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, ami meglepte az elemzőket.
2: Az élelmiszereknél egy 0,3%-os árcsökkenés volt havi alapon, tehát hogyha azt nézzük, hogy ennyi a mostani infláció, akkor itt nyilván az előző hónaphoz képesti változásnál mindig azok a faktorok, amik a leginkább a változást befolyásolják, amik egy hónapban jelentős változások voltak, és itt az élelmiszereknél ez a 0,3%-os havi átlagos árcsökkenés, ez egy jelentős tétel volt. A zöldségeknél egyébként 10,6%-kal lettek olcsóbbak az árak, tojásnál majdnem 5%-kal, sajtnál körülbelül 3%-kal, tehát ez is segített abban, hogy az élelmiszereknek az ára kedvező legyen.
0: A Jobbik alelnöke szerint 2-3 hónap alatt lehet érdemi megoldást találni a devizahiteles ügyek rendezésére, de addig a folyamatban lévő perek és kilakoltatások felfüggesztését fenn kell tartani.
1: Zékárpád Dániel azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az országgyűlés megszavazta az erről szóló javaslatot. Mint mondta, több millió embert érint a probléma, ezért minél előbb végleges megoldásra van szükség.
3: Több tízezren vannak kilakoltatás veszélye alatt, hogyha lejár a moratórium, és több tízezren vannak, akik pereskedni szeretnének abban a pillanatban is, hogyha ez a törvényi rendezés nem adja vissza automatikusan a pénzüket. Én azt szeretném, hogy ne kelljen pereskedni emberek tízezreinek, tehát mi egy olyan parlamenti megoldást szorgalmazunk, amely automatikusan a tőkeösszegen felüli pénzt visszaszolgáltatja mindenkinek, csak így érhető a jogbiztonság és, ami még fontosabb, társadalmi megnyugvás.
0: A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint a legtöbb uniós tagállamnak még másfél évre lenne szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja a holnap életbe lépő új uniós migrációs paktum feltételeit.
1: Marsai Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Európai Bizottság utoljára májusban adott kijelentést a tagállamok felkészültségéről, amelyből véleménye szerint egyértelműen kiderül, hogy az uniós országok sem jogi, sem infrastruktúrális szempontból nincsenek felkészülve. Hozzátette, a legtöbb probléma a kapacitásokkal van.
4: A paktum 10 nagy területet szabályoz, és az egyik új rendelkezésként a határon a tagállamoknak olyan eljárási kapacitásokat kell kialakítania, amivel ott tartják azokat a menedékkérőket, akiknek az előszűrés alapján kicsi az esélye a nemzetközi védelemre. Ugye hasonlóan a kvótához egyébként itt is 30 ezer ember kell szétosztani a tagállamok között, és hát van, akikre elég nagy szám jut. Ugye Magyarországra, aki nem adott le végrehajtási tervet, ugye ez 7716 fő, de ugye Olaszország esetében is 8000 főről beszélünk, és azért van még egy-két frontországon magasak ezek a számok. Itt nagyon komoly lemaradások vannak.
0: Két napos véradást szervez a Hazánkban koncertet adó amerikai heavy metal zenekar a Metallica és alapítványa, a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. A mai és a holnapi eseményt a Budapest

0: Kínában tartják. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a donorokat pedig limitált kiadású Metallica pólóval jutalmazzák a szervezők.
1: Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója azt mondta, a szervezet történetében a mostani lesz várhatóan az egyik legnagyobb létszámú külső helyszínen megrendezett véradó esemény.
2: Szerintem ez egy olyan win-win helyzet, ami mindenképpen példaértékű, és ezt a véradási helyzetet is nagyon támogatja. Tudni kell, hogy a vérellátás területén a nyári időszak egy problémás időszak. Most már azért benne vagyunk a nyárban, meteorológiailag is. Tehát ez az esemény olyan időszakban történik, amikor az OVS-nek és hát az országnak is kiemelten szüksége van a véradókra. Ez a vér, ami itt levételre kerül, mintegy 30 napon keresztül jelentősen fogja növelni az ellátás biztonságot Magyarországon.
0: A legtöbb klímamodell alapján tovább fokozódik a globális felmelegedés, hívta fel a figyelmet az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet vezetője.
1: Bíró Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének előrejelzésével kapcsolatban elmondta, várhatóan a következő fél évben az El Niño időjárási jelenség a hőmérséklet komoly emelkedését okozza. A folyamatnak 2027-ben még erősebb hatása valószínű.
3: Az El Niño az nem feltétlenül Európát sújtja legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az asszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei tó csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg, és hát ugye most semmi színderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani.
4: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint betonelemeket telepítenek az M1-es autópályán a Gribics pihenőhelynél. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Korábban baleset történt az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inácsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között. Az egysávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres a torlódás.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délig a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Újpesten az Árpád úton a Víztoronynál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkület nehezíti a haladást vízvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Ez volt a Krónika 10 órakor, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a munkatársak Dancsó Mária és Sia Gábor nevében is köszöni figyelmüket, Beslin Bettina és Pozsán Róbert. Legyen szép a napjuk, viszont hallásra!
4: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
6: Montenuvo Nándor, Habsburg Mária Luisa dédunokája elvett egy Batthyány lányt, majd a 20. század első felében felvirágoztatta Bóly települést. Mintagazdaságot vezetett, utakat és kisvasutat építtetett, és bevezette a telefont, valamint ingyenes óvodát működtetett.
4: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
7: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
8: 4:11 van, ahogy már megszokhatták, ilyenkor csütörtökön táplálkozási tanácsokkal folytatjuk. Vajon mennyire ajánlják a dietetikusok a vathúsok fogyasztását? Miben különböznek ezek a házi állatok húsától? Mennyire emészthetőek és mennyire táplálóak? A mai ember asztalára ritkán kerül már szarvaspörkölt vagy fácán erdei bogyókkal, pedig bizony ezek is színesíthetik az étrendet, de hogyan érdemes elkészíteni? Önök például fogyasztanak vathúst, hozzájutnak? Könnyen? Milyen áron? Írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdió vendégünk pedig dr. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: Zsuzsanna rögtön az orromra koppintott, mert hogy azt mondtam a krónika előtt, hogy a dietetikusok nagyon ajánlják a vathúsok fogyasztását, és azt mondta, hogy hát ez azért nincsen egészen így, ezt szeretnék kiigazítani. Hát adok is alkalmat akkor a kiigazításra, szóval ajánlott vagy nem ajánlott a vathús fogyasztás?
9: De az valóban így van, hogy a vathúsok zsírtartalma az jellemzően alacsonyabb, mint a házi vagy akár a hízlalt
8: hiszen termékeké. Sokat mozognak a vadak.
9: Így van. Ugyanakkor a vathúsok jellemzően a vörös hús kategóriába tartoznak, és ezek fogyasztására Magyarországon, illetve Európában is elsősorban ilyen felső ajánlások vannak, tehát amik azt mondják, hogy érdemes ebben egy önmérsékletet tanúsítani, olyan 3-500 g kész mennyiségben, tehát főt, sült hús az, ami ajánlásként megfogalmazódik.
8: De akkor többet
9: ne együnk.
8: Körülbelül ugyanolyan hatása van, mint hogyha nem tudom, marha hús teszek,
9: ez
8: vagy hogyha vaddisznó hús teszek.
9: Ez ugyanabban a kategóriába tartozik. A vaddisznó, a szarvas, a marhahús, igen, a birkahús, tehát ezek táplálkozás élettani hatásait tekintve legalábbis így a kockázatok oldaláról nagyon hasonlóak. Egyébként pedig ott vannak, igen, az értékes fehérje tartalom, az alacsonyabb
8: zsírtartalom. Mi az, amiben más tartalmaznak? Ugye az alacsonyabb zsírtartalmat már említettük.
9: Ezt tudnám kiemelni, tehát ez az, ami nagyon nagy különbség a kettő között. Egyébként pedig például a vastartalma, a cinktartalma, ez nagyon hasonló ezeknek a
8: húsvilléknek. Tehát ezért esetleg érdemes, csak nagyon ritkán, óvatosan kellene fogyasztani?
9: Tehát ugyanúgy, ahogy általában a vörös húsoknak a fogyasztására ugyanezek a szabályok érvényesek a vörös húsokra is. Amivel talán kiegészíteni még, azok elsősorban ilyen élelmiszerbiztonsági szempontok. Ugye a vathúsok esetében, hiszen az erdőben, mezőn legelnek, és ott ejtjük el, vagy ejtik el őket, sok esetben azért lehetnek olyan mikrobiológiai fertőzöttség például, ami indokolja azt, hogy akár lehetnek paraziták is a húsban, tehát ezt érdemes, hogyha akár kapunk ajándékba, akár magunk ejtjük el az állatot, akkor érdemes egy állatorvosi vizsgálatnak alávetni, mielőtt elfogyasztjuk, illetve nagyon alaposan hőkezelni. Az alapos hőkezelés az egy legalább 80 fokos maghőmérsékletet jelent. Lehet kapni olyan hőmérőket, amit bele is lehet szúrni a húsba, és akkor ezzel az ételnek a belső részén megmérhető hőmérsékletet is tudjuk ellenőrizni, tehát hogyha alaposan át van sütve, akkor ezzel biztonságosabbá tehető a vadétel.
8: Sütve vagy főzve, mindjárt beszélünk az elkészítési lehetőségekről. 0630 9666 az SMS számunk, és azt írja 70-es mobilról egy hallgató, hogy vidéken vagy Erdélyben hamar kap az ember vathúst, nagyvárosban marad a hipermarket hűtőpultja, meg hát persze az, hogy borsos áron van ott a termék. Hol, hogyan érdemes vathúst vásárolni, vagy mennyire kell óvatosnak lenni?
9: Ismételni tudom azt, amit elmondtam. Nyilvánvalóan, amit kereskedett boltokban tudunk megkapni, ezek sok esetben ugye csomagolva, ezek már átestek egy ellenőrzésen, tehát ezek vélhetően biztonságosak, de azért ezeket is érdemes a már előbb említett hőmérsékleten alaposan hőkezelni, megfőzni, vagy megsütni, esetleg párolni, ugye az omlósabb végeredmény érdekében, és amit pedig saját magunk ejtünk el, vagy baráti családi körben kapjuk, ezt érdemes megnézetni állatorvossal és utána elfogyasztani.
8: Pontos összeget is ír nekünk egy hallgató, azt mondja, hogy a vaddisznócomb kilója 6000 forint, tehát valóban ünnepi eledel, hogyha ez kerül az asztalra, de egy másik hallgató 70-es mobilról azt írja, hogy egy éve vadászom aktívan, azóta folyamatosan cserélődik a hűtőben a hús, vaddisznó, fácánhús, szarvas, a gyerekek is eszik szépen. Na de hogy érdemes elkészíteni? Tehát én se hiszem, hogy otthonról nagyon sok ilyen vadhúsos receptet hozok, csak úgy elképzelem a középkori lakomákat. Mivel érdemes fogyasztani? Mennyivel kell több ideig főzni például, vagy inkább sütni érdemes?
9: Különböző módokon készíti a hagyományos magyar konyha, akár ilyen ragúk, tokányok formájában, amikor vékonyabb, vagy kisebb darabokra van vágva, ezt ugye sok esetben akár egy hagymás alapon indítják el, és egy pörkölthöz hasonló módon készítik, akár tejfölösen, akár valamilyen gyümölcsös, akár gombás szósszal. Nagyon népszerűek a különböző sültek, ezeket is érdemes elsőként párolni, tehát amikor akár fóliával lefedve, vagy olyan edényben, akár cserépedényben, akár vannak ezek az öntött vas lábosok, picit átpirítva, nagy lángon, aztán betéve az edénybe kevés folyadékot, akár zöldséglevet, akár húslevest, akár sima vizet alátöltve, akár zöldségeket tehetünk mellé.
8: Jellemzően
9: igen, attól is függ azért, hogy milyen az állatnak az életkora, attól is függ a rostozatnak az erőssége.
8: De ezt
9: a fiatalabb
8: tudom,
9: állatoknak a húsa.
8: Kóstolgatni kell közben?
9: Mindenképpen érdemes azért kóstolni, de nyilván, ahogy dolgozzuk fel a húst, azért sok esetben látszik, és ugye a látható zsiradékot érdemes eltávolítani ezekről a húsokról is. Nagyon jó eredményt és finom ízt tud adni, hogyha fűszernövényekkel, illetve akár ilyen intenzív ízű zöldségekkel, hagymával, paprikával, gombákkal pároljuk össze, és akkor a végén pedig ugye fedő nélkül vagy fólia nélkül lehet pirítani, mert szeretjük, hogyha szép piros a hús.
8: Azt tanácsolja egy hallgató, hogy a vadhús vadasan a legjobb. De aztán érkeznek egyéb tanácsok is. Azt mondja egy hallgató, hogy a vadhús fogyasztása, annak húsav tartalma az ízületi gyulladásokat előidéző hatása miatt nem ajánlott. Aztán egy másik hallgató azt mondja, hogy a vadhúsban viszont nincs antibiotikum. Ez nagyon fontos. Mit szól hozzá?
9: Ez abszolút így van. Tehát mindennek vannak előnyei, kockázatai. Szólhat például a vadhús mellett már az előbb említett alacsonyabb zsírtartalom mellett akár az antibiotikum mentesség, ugyanakkor pedig ugye ott lehetnek ezek az egyéb kockázatok, pont egyébként amiatt a különböző fertőzéseknek a kockázata pont amiatt, hogy ezek az állatok ugye nem kapnak antibiotikumokat, tehát ezért is érdemes egyrészt ellenőrzött húst fogyasztani, másodszorban pedig alaposan hőkezelni. Amire szeretnék egy picit reflektálni, az valóban a húgysav és a közvénynek a kérdése. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy ezért ez egy dietoterápiának a része, amikor a húgysav tartalmú élelmiszereket, például a húsféléket, de akár egyéb növényi forrásokat, akár mondjuk a hüvelyeseknek a fogyasztásában is szükséges egy mérséklet. Egy egészséges vegyes táplálkozás részeként pedig egy nagyon színes húsfogyasztás az, amit ajánlunk, akár húsmentes napokat, egyet-kettőt hetente, és vörös húsok esetében pedig ezt a 3-500 g kész húst, ez körülbelül egy ilyen 3 szelet húst jelent, ezt érdemes fogyasztani.
8: Mennyire jó beilleszteni az egészségtudatos táplálkozásba ezeket a húsokat? Ugye említettem már, hogy ez vörös hús kategória, de ez igaz például a fácánra, fűrre is?
9: Ja, a húsoknak a színét azt és a vörös húsoknak a színét is egy úgynevezett mioglobin nevű fehérje az, ami meghatározza. Ez vas tartalmú fehérje, ugye ez az, ami színessé teszi a húsokat. Tehát minél több mioglobin van egy húsfélében, annál sötétebb a színe. És pont amúgy készültem erre a beszélgetésre, próbáltam így utána nézni, és nem nagyon van ilyen nagyon erős szétválasztása a fehér és vörös húsoknak. azt mondanám, hogy ilyen ökölszabályszerűen a szárnyasok jellemzően inkább így a fehér húsok közé sorolhatók, de akár például a nyúl is bizonyos szakirodalmak alapján inkább így a fehér húsokhoz hasonló, de az egyéb húsfélék azok pedig a vörös húsok közé sorolhatók, szarvas és vörös, vagy vaddisznó, stb.
8: Két fontos üzenet is érkezett a vathúsok eltartásával kapcsolatban. Azt mondja az egyik, hogy egy hónap mélyhűtőben minimum 2 napig pácban tartani. Ez a helyes elhelyezés, illetve feldolgozás. Aztán egy hallgató felhívja a figyelmünket, hogy a trinella ellenáll a sütés-főzésnek, és nem bírja a fagyasztást. Ugye ez egy bizonyos parazita.
9: Parazita, igen.
8: Fonálféreg. Tehát mindenképpen kell fagyasztani a vathúst, hogy ez a fonálféreg, ez ne éje túl, tehát ahhoz kevés a sütés-főzés.
9: Igen, ugyanakkor ezért indítottam minden a beszélgetést, hogy érdemes azért ezt egy állatorvosnak megmutatni ezeket a húsokat, ugye sok esetben ez a trihinella fertőzés, ez látszhat is a húson, a vágás felületén, de akár igen, nyilván próbálunk ilyen házi praktikákat is bevetni.
8: Tehát ha lefagyasztom, akkor az a biztos legalább 2 napra.
9: Hogy elpusztul benne jó esetben, de azért az a biztos, hogyha valóban ellenőrzött hús az, amit aztán majd feldolgozunk.
8: És jól bepácolni, az biztos, hogy ízessé teszi. Azt is írja egy hallgató, hogy a vathúsból valószínűleg kevesebb víz sűr ki, ezért annyivel több az ára is, ez is igaz?
9: Van egy valamennyi folyadékveszteség, meg zsírveszteség, ezt most nem fogom tudni nagyon pontosan, nyilván ez attól is függ, hogy hogyan készítjük el a húst.
8: De az biztos, hogy változatossá tehető az étkezésünk vathúsokkal. Hát ünnepi eledel, azért azt is tisztáztuk most. Nagyon szépen köszönöm, dr. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke volt itt velünk a stúdióban, de még mindig vadételekkel folytatjuk, és abban bízom, hogy Vódi Bence, a Tamási Művelődési Központ igazgatója tud nekünk mondani rendkívüli egyedi vad recepteket is, mert hogy Tamásiban vadgasztronómiai fesztivált rendeznek június 13-án. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a hallgatókat is.
8: Hogyha valaki ellátogat erre a fesztiválra, jókat ehet, vagy jó tanácsokat kaphat, vagy nem tudom, zenét is szolgáltatnak majd a vacsorához?
10: Úgy szokott ez előfordulni, illetve megtörténni az egész fesztivál, ami délelőtt veszi kezdetét a Miklósvári parkerdőben, Tamásiban, hogy a főzőcsapatok elkészítik már a délelőtt folyamán, amit egy szakmai zsűri értékel, és az eredményhirdetés után a színpadi műsorban kerül sor az eredményhirdetésre, és természetesen mindenkinek van lehetősége kóstolni ezeket, illetve oda szoktunk arra figyelni, hogy lehessen vagy vásárolni, vagy pedig kapni a vadételekből, akár azokból, amiket a csapatokat készítenek, akár másikakból.
8: Ön is fog főzni?
10: Nem, mi ilyenkor szigorúan a lebonyolításra koncentrálunk, és
8: jaj, de sajnálom,
10: ilyenkor nem a mi terepünk, igen. De látjuk mindegyiket a kezünk között.
8: Akkor említsen néhány különlegességet, hogy mi tehetnek például majd az odalátogatók, tudja?
10: Ugye a mi felhívásunk szerint vadból, illetve halból sütve, illetve főzve elkészített ételeket várunk, és most, hogy készültem a műsorra, az utóbbi pár év évtizednek a ha szabad ezt mondanom, termését átnéztem a nyilvántartásaimban, és gyűjtöttem is ki egy párat az elmúlt évekből. Például készült már áfonyás szarvasragú, vagy éppen vadnyúl nyárson csipkebogyómártással, tárkonyos szarvas raguleves, őzfilé, étcsokoládés, mazsolás öntettel, vagy éppen kiemelhetném a szarvas gombás rizottót, őz, sültel, csilis, narancsos, sárgarépa lekvárral, de készült már fokhagymával tűzdelt pisztráng is, ugye mi a halakat is várjuk, illetve szarvas fasírt, zergesült szarvas húsból steak, de a szárnyasok is ugyanúgy előfordultak. Már vadliba is készült, vadlibából készítettek levest, illetve töltött vadkacsát is készítettek gombás töltelékkel.
8: Ja Istenem, na, hát azt hiszem, hogy akinek most nem jött meg az étvágya, az a tényleg valami baj van, de tudja, mi lepett meg engem az oldalon? Ugye a fesztiválportál oldalán lehet olvasni a rendezvényről, és ott azt írják, hogy lesz kirakodóvásár, illetve vadgasztronómiai programok, és itt bemutató is. Egyrészt mit jelentenek ezek a vadgasztronómiai programok, és milyen italt illik fogyasztani ezekhez a fantasztikus ételekhez?
10: Mindig próbálunk valami olyan kísérő programelemeket is bevinni a rendezvényre, ami ehhez akár szakmához, akár ehhez a jelleghez kapcsolódik, és így szoktak akár a vadászkutya bemutató, solymász bemutató is megtörténni, illetve vannak olyan évek is, és vannak olyan események is, amikor lehet kóstolni, próbálni ezeket, illetve hát elsősorban talán nagyon finom borok, amikben a térségünk egyébként talán mondhatom azt, hogy bővelkedik, illenek a jó vadételekhez. És egyébként nincs megkötésünk azzal kapcsolatban, hogy a csapatok mit hoznak maguknak, tehát természetesen ilyenre is van lehetőség, de mindig készülünk, ahogy tetszett mondani, a kirakodóvásárral is, illetve készülünk mindig büfével is, hogyha kilátogatnak a miklósvári parkerdőben rendezvényünkre, akkor senki nem maradjon, ne csak étlen, hanem szomja sem.
8: És megismerheti a tolnai gasztronómiát, és gondolom a helyi specialitásokat is. Nagyon szépen köszönöm, Vódli Bence, a Tamási Művelődési Központ igazgatója csinált kedvet a rendezvényhez. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Mi hamarosan, hát ha lehet, hogy a medve elől, de futni fogunk, legalábbis futásterápiáról fogunk beszélgetni, de előtte 10:30 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket. Túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abászalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon pedig kerítésre dőlt egy fa. Nem támogatja a Fidesz a korrupció ellenes intézkedéseket és az uniós források hazahozatalát, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ellenzéki pártot nem érdekli sem az egészségügy helyzete, sem a széteső MÁV, sem a járhatatlan utak, sem a magyar vállalatok és munkavállalók nehézségei. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon, a World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négy lábú csak nem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Az ország nagy részén gomoly felhős, napos idő várható. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. Napközben 20-26, késő este 12-19 fokra számíthatunk.
4: Közlekedési hírek.
8: 10:03 után jöjjön néhány hír az utakról, sajnos több helyen is van torlódás, illetve baleset. Az M0-as autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak a Hárosi Dunahíd közelében. A 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot is lezárták, a munkavégzés mögött 5 kilométert meghaladó torlódás alakult már ki. Az M1-es autópályán Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, itt is torlódásra kell számítani. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében, mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás itt is meghaladta már a 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhelynél és a 30-as Úcsa csomópont között baleset történt, egy sávra szűkült pályaszakaszon már több kilométeres torlódásban kell arra szólni, vezessenek türelmesen.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
8: Testmozgással a lelki egészségért. ha hiszik, hanem a futás a mentális egészség helyreállításának, fenntartásának is egyik fontos eszköze. Segít leküzdeni a szorongást, a depressziót, ellenállóbbá tesz a stresszel szemben, és támogatja a traumák feldolgozását is. Sőt, az addikció és a kiégés esetén is hatékony. De önök próbálták már gyógymódként alkalmazni? A következő percekben egy sebészorvosról hallhatnak, aki visszatalált a futáshoz, és néhány elakadásán szeretett volna dolgozni, ezért futóterápiára jár. Hogy mit is jelent ez pontosan, arról Gécsek Tóth Enikőnek mesél.
11: Most, ha éppen nem interjút adna nekem, akkor futna?
12: Én már reggel futottam ma. Voltam egy 6 kilométeres intervallfutáson, az nagyon jól esett, most már ezt a regenerációs időmet töltöm.
11: Mióta van a futás az életében?
12: A sport az így gyerekkorom óta elkísér, és aktívabban újra tavaly októbertől kezdtem el ismét jobban futni.
11: Mi történt tavaly októberben?
12: Hát mondhatjuk azt, hogy belépett egy olyan faktor az életembe, amikor már sok volt a stressz, sok volt a dolog, és éreztem magamon fizikailag, hogy gyengébb vagyok, hogy itt-ott fáj, hogy vannak olyan dolgok, amiket még az ember azért 38 évesen nem biztos, hogy így azt mondja, hogy ez így természetes, és annak a számlájára írtam igazából, hogy beleestem ebbe a munka, kötelességek, ilyen dolgokba, amikor már nem volt így az embernek a saját testére, egészségére ideje vagy akarata.
11: Kicsi gyerekek vannak otthon, munkahelye is van, család is van, de nagyon sok helyen kell egyszerre megfelelni. Ezek szoktak azok az évek lenni, amikor az ember azt mondja, hogy jó, hát én magamat teljes mértékben háttérbe szorítom. De akkor kellett valami jelzés a testétől, ami azt sugalta, hogy ez így nem lesz jó hosszú távon.
12: Igen, ez így van. Jött a testemtől is a jelzés, meg jött a környezettől is a jelzés, hogy a munkahelyen voltak dolgok, hogy elfelejtettem, nem tudtam megcsinálni, nem tudtam időre megcsinálni. Volt a családban olyan, hogy érezték rajtam, hogy ezek miatt feszültebb is vagyok, és talán a stressznek a feldolgozására nekem ez mindig egy jó módszer volt, egyrészt a futás, másrészt pedig szembe jött egy lehetőség azzal kapcsolatban, hogy futás közben lehetne szakemberrel beszélgetni esetleg.
11: Ekkor jött szembe a lehetőség, hogy egy futóterapeutától kérjen segítséget. Kiderült számára, hogy az ő problémáinak jó része teljesítményszorongás alapú.
12: Hogyha mondjuk egy sportoló bizonyos teljesítmény kényszerben vagy önmagára tett teljesítmény elvárásban szorong, vagy stresszes, vagy valamilyen olyan jellegű, tehát hogyha mondjuk valaki lefut bizonyos távot, bizonyos idő alatt, vagy megcsinál egy edzést, akkor mindig tud neki jönni az érzés is, vagy az a gondolat is, hogy hú, hát ez még nem volt tökéletes, tudok én ennél sokkal jobbat. Tehát bele tud az ember mentálisan menni egy olyan spirálba, ami nem feltétlenül építő. Szerintem nagyon sok embernél van egy olyan helyzet, ami például így, hogyha valaki felelősségteljes munkát végez, vagy nagy a terhelés rajta, vagy esetleg másoknak az életéért, testi épségéért, egyéb ilyen dolgokért felel, akkor ott mindig van az, hogy lehet, hogy itt jobban csinálhattam volna, lehet, hogy tudtam volna máshogy is. Közben meg rá kell jönni, hogyha a tudása maximumát nyújtja az ember, akkor ezek így rendben vannak. És szerintem valahol a kettő itt kapcsolódik össze, hogy az ember nyomás alatt van, hogy mindig sokkal jobbat csináljon, mert jobbat várnak el tőle, mert a tökéleteset várják el tőle, de közben meg van egyfajta megküzdési stratégia, hogy ezt a nyomást hogy bírja el.
11: És akkor ebben a megküzdési stratégiában segít mondjuk egy ilyen futóterápia?
12: Főként az, hogy az ember szembesül azzal, hogy egy ilyenje van.
11: Tehát már ez a kulcs maga, tehát a problémának a felismerése.
12: Abszolút, igen.
11: És ez nem jött magától, mert hogy említi, hogy nagyon régóta része volt a futás az életének. Ismerte ezt a fajta sportot, de hogy nem fedezte még fel magán ezt a fajta teljesítménykényszert?
12: Én szerintem az ember, amikor fut, akkor nem ezen gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy mennyi a szívritmusom, hogy mennyi kilométert futottam le, milyen tempóba, és itt is hasonlóan ugyanúgy azt mondja, hogy ó, a csoda vigyel, még mindig nem tudtam a 6 perc alá bemenni kilométerekbe, pedig már mióta futok, itt is megjelenik ez a teljesítmény szorongás, vagy teljesítménykényszer, és aztán, hogyha az emberrel úgy beszélgetnek, megnézik, meg rávezették, meg megnézik azt a személyiségtípust, amiben ő ilyen jegyeket hordoz, akkor igazán felismerheti magába, hogy ez van. És akkor onnantól kezdve, hogyha már ez megvan, akkor már csak azokon kell dolgozni, hogy ezt hogy lehet talán egy kicsit egészségesebbé tenni.
11: Futás közben beszélgetnek, ezt így kell elképzelni?
12: Ez így van.
11: Már ehhez is kell tüdő, már ez magában kihívás tud lenni.
12: Amikor a legesleg először futottam a Dórival, akkor nyilván teljesítménykényszer néztem az órámat, 6.40, 6.50-es, akár 7 perces kilométereket futottunk, úgyhogy a tüdőmet kiköptem, és a legutóbbi alkalommal, amikor vele futottunk, akkor úgyhogy úgy beszélgettünk, mint most mi itt, 6.07-es kilométereket mentünk, és ez kb. Egy fél éves beszélgetés, ez heti egy találkozást jelentett, hogy ez egy nagyon jó ilyen kettes zónás edzés igazából.
11: Hogyha tavaly október előtt mondjuk meglátott egy futót, akkor mit érzett?
12: Hát az biztos, hogy irigy voltam rá.
11: Én a mai napig irigy vagyok, bármikor meglátok futót, most azt tudni kell, hogy itt vagyunk a Normafán, a futópálya mellett, és ugyanezt érzem, hogy bárcsak én is futhatnék. De akkor most már ezt le tudta tenni, ezt a fajta érzést, egy futót látván, vagy egy futópályát látván?
12: Más érzéseim jönnek, abszolút nem irigység, az, hogy megvan az magamban, hogy igen, akkor tudtam, megcsináltam én is a mai edzésemet. Az, hogy lehetne ezt rendszeresebben, lehetne ezt többet, az nyilván benne van az emberbe, de ezt lehet kontrollálni. Meg lehet tudatosan azt mondani, hogy nyugi, amit csak tudok, azt most megcsinálom.
8: Egy orvost hallhattak éppen arról, hogy milyen élményei kapcsolódnak a futóterápiához, akit Gécsek Tóth Enikő kérdezett. Stúdiónk vendége pedig Fejes Dóra, futóterapeuta, sportpszichológus, aki elárulhatjuk, hogy egyébként az imént hallott interjú alany terapeutája is.
13: Így van. Köszönöm a meghívást.
8: Dóra, azt én is tapasztaltam, hogy mondjuk egy stresszes nap után tényleg jól esik, akár csak egy 5-6 kilométer, az ember azonnal le tudja tenni azt a feszültséget a futással. De nem elég az, hogy én egyszerűen csak futok egyet? Tényleg kell hozzá külön terapeuta?
13: Hát ez egy újfajta terápiás módszer igazából Magyarországon is, tehát eddig a mozgásalapú terápiák elég gyerekcipőben jártak. Ez nem egy hagyományos terápiás módszer, tehát hogy ugye itt nem egymással szemben ülünk, hanem egymás mellett futunk, a szemkontaktust se mindig tartjuk, néha pillantunk
8: tehát
13: egymásra.
8: Tehát nem elég, ha egyedül futok.
13: Igen, ilyenkor így a lélekben is mozgásba tudnak jönni a dolgok azáltal, hogy kibeszéljük a problémáinkat, hogy szakértő segítségével átbeszéli az ember dolgozunk különböző, például az érzelemszabályozáson, probléma megoldáson, egy döntés meghozatalán.
8: Akkor álljunk egy pillanatra. Futás közben könnyebben tudok beszélni valamiről?
13: Így van, szerintem azért is, mert hogy ugye ilyenkor nem egymással szemben ülünk és egymásra nézünk, hanem ugye egymás mellett vagyunk, és így előrefele nézünk, kevésbé tartjuk a szemkontaktust, könnyebben ki tudunk mondani olyan problémákat, amikről addig nem mertünk beszélni senkinek. Tehát emiatt is működik jól ez a módszer, meg hogy tulajdonképpen a mozgás közben belépünk a saját életünkbe, aktívan teszünk azért, hogy megváltozzanak a problémáink, hogy kontroll alatt tartsuk az életünket, tehát hogy én hatékonyságot nyerünk a futás által, és ebben egy terapeuta nagyon sokat tud segíteni, rendbe rakni dolgokat, ugyanúgy dolgozunk a személyiségfejlesztésén, teszteket töltünk ki, a terápiás munkát ugyanúgy folytatjuk, csak ugye egy nagyon lassú, beszélgetős futás alatt történik meg mindez, de egyébként stresszoldásra a futás önmagában is alkalmas, tehát hogyha elmegyünk futni, akkor ugye olyan hormonok szabadulnak fel, amik beindítják ezt a szorongásoldást.
8: Na ez a lényeg, tehát hogy amúgy is a testemben történnek olyan így folyamatok,
13: van.
8: Amelyek segítenek, hogy a feszültséget valahogy letegyük. Most így próbáltam elképzelni, hogy milyen az. Én mondjuk elsősorban, ha futok, akkor a természetben szeretek futni, de hozzuk ide a gyors gyaloglást is, mert azt hiszem, hogy az tulajdonképpen nagyon hasonló dolog, hogyha valaki már nem tud futni, nem tudja ezeket az 5,5 perces kilométereket teljesíteni, vagy akár 6,5 percest, de mondjuk felgyalogol a hegyre. Az igaz, hogy az ember csak a természetet szemlélve is úgy átfuttatja magán az éppen aktuális problémákat, elgondolkodik azon, hogy mit, hogyan kellene tenni, lefolytat magával is beszélgetéseket, és akkor amikor mindezt egy terapeutával közösen teszi, akkor ezeket hangosan ki is mondja? Vagy kap ezekre válaszokat?
13: Így van. Tehát a terápiás munka az ugyanúgy megtörténik. Én, mint egy terapeuta szakértő segítek neki eligazodni a problémáiban, a döntések meghozatalában, hozatalában, a személyiségének rávilágítok esetleges vakfoltjaira, tehát hogy a terápiás munka az megtörténik, de egyébként én szoktam házi feladatokat is adni, amikor a kliensek maguktól mennek el futni, és ugyanúgy megtörténik ez a stresszoldás, és én azt is szeretném elérni, hogy az ő életükbe a futás egyfajta megküzdési módként integrálódjon. Tehát, mert azt szokták mondani, hogy ha heti háromszor elmegyünk futni, ilyen 40-50 percet, akkor a szorongásoldás miatt, ugye ez 47%-ban csökkenti a szorongást kutatások szerint, ez a fajta mozgásmennyiség, és már önmagában ez reziliensebbé tudja tenni az embert, és képes arra, hogy kicsit jobban kontrollálja az életét, akár ezt a fajta tudást átvigye az élete más területére.
8: Meg, hogy így korrában tartom, ehhez ragaszkodom, meg tudok küzdeni ezekkel a kilométerekkel minden alkalommal, akkor csak kényelmetlen. Dolog.
13: Igen, így van, így van.
8: És úgy rendet, erőt teremt körülöttem.
13: Így van, így van, és jó, hogy a mozgást, mármint a sétát is említette, mert hogy ezek azok az aerob sportok, amik ilyen monotonitást okoznak, kifejezetten alkalmasak arra, hogy oldjuk velük a szorongást, és hogy egy ilyen kicsit ilyen flow állapotba kerüljünk. És ez a fajta megküzdés is nagyon sokat segít az életben.
8: Még mindig próbálom elképzelni ezt az órát, ami mondjuk egy ilyen futóterápia óra, hogy van, akkor azt mondja, hogyha kimond a páciens egy komoly traumát, például, hogy na, akkor most húzzunk bele, jöjjön egy gyors kilométer.
13: Nem, ez egyébként sokszor magától történik meg, mert én azt szoktam észrevenni a klienseken, hogyha mondjuk felmerül egy olyan téma, ami érzelmileg nagyon megérinti őket, mondjuk egy toxikus ex, olyan gyorsan futnak, hogy nekem kell lépést tartani velük, tehát hogy így mondjuk felmerül a dű érzése, és automatikusan gyorsítják a lépteiket, és észre se veszik, hogy lefutnak 4 kilométert. Tehát, hogy nagyon érdekes nekem is követni a... Igen. Tehát, hogy változik a tempó, az intenzitás, és nagyon tényleg nekem kell szinte lépést tartani velük.
8: Én azt vettem észre, hogy például szoktam arra koncentrálni, hogy ne gondoljak rossz dolgokra, mert azok gyengítenek. Akkor még így az embernek jobban kedve gyengítik. Is van megállni,
13: így van,
8: hogyha
13: így van.
8: Valami negatív dolog jut.
13: Igen, ezt nagyon jól gondolja, mert hogy a negatív gondolatok tudják lassítani a tempót, és ekkor szoktunk átváltani a mindful futásra, ami egy ilyen jelen tudatos futást jelent, különböző technikák vannak erre, lépésszámlálás, légzésszámlálás, vegyen észre a természetében 5 dolgot, amit lát, 4 dolgot, amit érez, 3 dolgot, amit hall, stb. És ez kizökkenti őt a gondolataiból, a negatív spirálból, és a jelenre fókuszál, ezt hívjuk mindful futás. Sportolóknak is neveli ez a teljesítményét egyébként.
8: Azt mondta, hogy ez egy viszonylag új területe egyébként a pszichológiának, a sportpszichológiának is, de nagyon sok területen lehet alkalmazni. Szeretném, hogyha majd beszélnénk arról, hogy például milyen területeken alkalmazzák még a stresszoldáson kívül, de hallgassunk meg most egy másik példát is. Bozsik Andrea óvónőként dolgozik, és azt mondja, hogy neki még a társas kapcsolatai is javultak a rendszeres sportolástól. Őt is Gécsektó Tenik ő kérdezte.
14: Annyit tudok önről, hogy egy sportos óvónő? Stimmel?
15: Mondhatni, igen, szeretem a sportot, de ez így hobbi. Nem a szülőktől jött. Ez teljesen magamtól 2010-ben indult el. Rosszul éreztem magamat egyszerűen, bőrömbe is éreztem, hogy nagyon kellene valami, tehát ez teljesen magamtól találtam rá a futásra.
14: Az, hogy rosszul érezte magát a bőrében, az mit jelent? A külsejével nem volt megelégedve, vagy az erőllétével, vagy fájt a teste reggelente? Hogy kell ezt elképzelni?
15: Nekem volt egy hirtelen meghízásom így a kamaszkoromban, mikor gimnazista lettem, és akkor borzasztóan rosszul éreztem magam ilyen szempontból, ez pedig hordozta magával a szorongást, a többiekkel való így a kapcsolattartást, így társaságban nagyon nehezen mentem el, és egyszerűen azt éreztem, hogy az erőllétem se olyan, tehát hogy valami kell, hogy fittebb legyek, hogy jobban érezzem magam, és valahogy így a futás jött. Lett egy időszak, hogy teljesen elhagytam a futást. Ezután, az időszak után volt egy krízispont így az életemben, tehát én terápiára is jártam azelőtt, ilyen üléses terápiára, és mindenképp kerestem valami olyan megoldást, ami nem ez a hagyományos leülök és beszélgetünk a pszichológussal, hanem vissza segít találni úgymond a motivációmhoz, úgy a sportoláshoz, a futáshoz, mert egyszerűen azt éreztem, hogy sehogy nem tudom magam rászenni a futásra újra, és nagyon-nagyon szerettem volna, mert tudtam, hogy nekem a mentális egészségemre is jó hatással van a futás. De egyedül egyszerűen nem megy, és így találtam meg a Dórit is.
11: Tehát így jutott el futóterápiára, és igen, most már biztos bölcsebb annál, mint amikor még elkezdte ezt a terápiát, vagy azelőtt. Kiderült, hogy miért volt annyira nehéz rávennie magát, hogy sportoljon?
15: Igazából sokszor az embernek egy társ kell, meg egy motiváló erő, hogy tényleg valakivel átélhessen egy ilyen hát élményt mondhatni, vagy inkább azt a motiváló erőt megtalálni valakiben, hogy akkor együtt elmegyünk futni. Nekem ezért is sokat jelentett a futóterápia, hogy ott volt a Dóri, megismerkedtünk, és tényleg már azért többször futottunk együtt, azt éreztem, hogy így teljesen ki vagyok cserélve így a futásterápia után. Tehát, hogy végig beszélgettük a futást, még azt éreztem, hogy még tudnék futni, és hogy teljesen felszabadulok belülről, a szorongásaim eltűnnek, és ez nagyon-nagyon sokat jelent most nekem. Találtam már futótársat is, és szóval ez is nagyon motiváló, hogy többször eljárjak futni így a hétköznapokban.
11: Tehát úgy érzi, hogy mindenképp kell valami külső motiváció ahhoz, hogy működjön.
15: Nekem igen.
11: A futás az hogyan segíti a mindennapjait? Tehát a futáson kívüli időket, akár a munkáját, akár a magánéletét?
15: A futás előtt nagyon küzdöttem a fáradtsággal. Egyre több szorongásom volt. Zavart az, hogy nem tudom aktívan élni a mindennapjaimat. Ez teljesen megváltozott. Teljesen azt érzem, hogy a környezetemre olyan hatást gyakorolt, hogy egyre felszabadultabb vagyok, hogy közösségbe menjek, hogy barátokkal találkozzak, hogy új dolgokat megismerjek. Én azt gondolom, van köze a sportolásnak, és úgymond a futásnak is ahhoz, hogy az ember jobban érezze magát a bőrében, ezáltal fejben is sokkal jobban érzi magát, és mer nyitni mások felé. Egyre aktívabb vagyok így a szociális életemben is, és ez hatalmas dolog szerintem.
8: Bozsik Andrea óvónő, újrafutó Gécsek-tó Tenikőnek mesélt a futás pozitív hatásairól. Stúdió vendégünk továbbra is Fejes Dóra, futóterapeuta, sportpszichológus, és ugye Andrea elmondta, hogy ő nehezen vette rá magát arra, hogy újra elkezdjen futni, neki társaság vagy társ kellett ehhez egyáltalán, de mit tehet az, aki most minket hallgatva kedvet kap, hogy hát tényleg lehet, hogy nekem pont a futás segítene. Hogyan induljon neki, hogyan segítheti a megküzdési stratégiákat? Egyedül egyáltalán ezt el lehet-e kezdeni? Tud-e praktikus tanácsokat adni?
13: A futást elkezdeni szerintem egyébként nem egyszerű, mert hogy ez egy ugyanolyan viselkedésváltozás, mint mondjuk letenni a cigarettát vagy az alkoholt, tehát hogy ezt előre meg kell tervezni, mert jönni fognak közben akadályok. És nem is lehet így durva elkezdeni, mert hogy inkább a sétafutás kombinációja az, ami az elején így meghozza a kívánt eredményt, meg hogy átsegít azon, hogy a futás szenvedésből szenvedélyé váljon. Tehát hogy a fokozatosság elvére mindenképpen felhívnám a figyelmet.
8: Tehát legyen rögtön egy ilyen rossz élmény.
13: Így van, mint a kuperfutás. Én minden előadáson megkérdezem a közönséget, hogy milyen élményei vannak a kuperfutással. Ez a 12 perces felmérő futás, amit ugye az iskolában futunk, középiskolában, és mindenkinek rossz élményei vannak a kuperfutással kapcsolatban. Egyszerűen hihetetlen,
8: mert hogy nem... kényszer, hirtelen.
13: Igen, hogy nem készülünk fel ezekre a futásokra, hanem jön a felmérő, lefuttatják velünk, beszorul a levegő, a rekeszizomba, nagyon rossz élményünk van ezzel kapcsolatban, egy szenvedés az egész.
8: Tehát
13: nekem ugyanez volt.
8: Öltetni.
13: Nem, ezt meg kell tervezni, és fokozatosan kell ezt elkezdeni.
8: Na de akkor hogy van ez, hogy hazamegyek ma munka után, azt mondom, hogy hú, de dühös vagyok, de szomorú vagyok, semmihez sincs kedvem, na a futás segítene rajtam, de azért ne induljak el rögtön, hanem...
13: Én a sétával kezdeném, tehát a séta, akár egy 40 percet sétálni, vagy akár gyors gyalogolni, és akkor utána vannak ilyen 5 kilométerre felkészítő edzéstervek. Nekem is van egy ilyen edzésterv, amit tudok akár bárkinek elküldeni, és az a sétafutás kombinációjával felkészíti őket az 5 kilométerre, hogy le tudják
8: futni.
13: Van akinek
8: az 5 kilométer is rengeteg.
13: Így van, és az, hogy le tud futni mondjuk egybefüggően 2 kilométert, vagy 5 kilométert, utána jön a 10 kilométer, az egy annyira, tehát egy én hatékonyságérzéssel ruházza őket fel, hogy akkor ők kontrollálják az életüket, el tudják érni a céljaikat, tesznek érte heti 3-szor, vagy akár többször, és ez segít igazából a megküzdésben.
8: Tehát akkor azt mondom, hogy elkezdem az életembe beiktatni azt, hogy hetente 3-szor, mondjuk munka után, gyalogolok egy nagyot.
13: Így van, egy 40 percet.
8: Amikor már fittebbnek érzem magam, érzem, hogy ez milyen jót tesz, mennyi mindent végig tudok így sokkal egészségesebben gondolni, akkor azt mondom, hogy most az első 2-t futva teszem meg.
13: Így más van, vagy belefutok 5 percet, igen. Így van.
8: És akkor ez lassan segít. Milyen extra vagy különleges esetekkel találkozott már? Arra gondolok, hogy például mondjuk súlyos depresszióval küzdő valakinek tudott-e segíteni? Vagy valóban igaz-e az, hogy különböző addiktív betegségeknél addikciónál tud segíteni a futás?
13: A futóterápiát enyhe és közepes depressziónál ajánlják egyfajta kiegészítő terápiaként. Egyébként sok esetben képes arra, hogy kiváltsa az antidepresszánst is, mert hogy még nincsenek mellékhatásai. Külföldön én már találkoztam azzal, hogy mondjuk Ausztráliában receptre futást írt fel az orvos, és nem a gyógyszerrel kezdte. Ez nagyon érdekes szerintem. És hát igen, az enyhe és közepes depressziónál abszolút lehet ez egy kiegészítő terápiás forma. Meg az addikciók esetén is, azt mindenképpen idehoznám ezt a területet.
8: De azért, mert kiváltja az egyik függőség a másik
13: az addikciók esetén, igen. Tehát ez egy komplementer függőség.
8: Hazaérek, nem megiszom a pohárbort vagy az üvegsört, hanem elhiszem, hogy nekem ugyanolyan felemelő érzést fog okozni majd az, hogyha lefutom.
13: Így van, mert hogy ez is dopamint okoz, tehát a jutalmazó rendszerünkre hat, ahogy az addikciók esetén is.
8: Tehát a szervezetünkbe beindul ez a pozitív folyamat.
13: Így van, ez belülről termelődnek ugye ilyen hormonok, amik ezt a runner's high-t okozzák, jutalmazó hormonok, boldogsághormonok, csökkentik a fájdalmat, egy euforikus élményünk van a futások után. És ezért is alkalmas arra, hogy ilyen komplementár függőségként így átvezessük a függőséggel kapcsolatos érzéseinket a futásba. De mondjuk egy evészavar esetén is.
8: Előfordult már, hogy valakit sikerült önnek így áttéríteni,
13: Én nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát én velük nem dolgozzok, viszont már olyan példát hallottam, és a könyvben is megírtam ezt a példát, Molnár Gusztávnak a példáját, aki alkoholbeteg volt, és hogy ő a Komlói Rehabilitációs Intézetben futás segítségével gyógyult a függőségéből. És ezt a könyvben is megírom.
8: Azt írja nekünk egy hallgató, hogy a futás egy csodaszer, még sosem volt olyan, hogy egy futás után megbántam volna, hogy elindultam, mindig jobban érzem magam utána. Ez a gondolat, ami elindít még akkor is, amikor semmi erőt nem érzek magamba, írja egy hallgató Nóri aláírással. És való igaz, tényleg, amikor a legnehezebb elindulni egyébként futni, tehát esős, szürke időben, télen, hideg is van, utána a legjobb hazaérkezni
13: én
8: a futás
13: nagyon
8: után.
13: Tudok kapcsolódni, ugyanezt érzem. Esőben, szürke idő, sötét.
8: Semmihez nincs kedvünk.
13: Igen, a legjobb ilyenkor ezt a kihívást legyőzni.
8: Igen, és hangsúlyozzuk, hogy egyébként sétálni is érdemes akkor, és nagyon-nagyon kevés időnk maradt, de talán érdemes egy szót arról is beszélni, hogy például ezeknél az ultrafutásoknál sokszor hall az ember olyan élettörténeteket, ahol valami nagyon komoly trauma
13: így van,
8: áll mögötte,
13: így van.
8: Hogy valaki fut. Van-e olyan, hogy hát túlzásba vitt futás?
13: Van ilyen is, az ultrafutásra rákanyarodva például a gyászfeldolgozásban is nagyon nagy szerepe van a futásnak, és ilyenekről is, ilyen ultrafutókról is hallok, vagy akár tényleg ilyen misztikus élményeket is átélhetünk az ultrafutás által, de sajnos ezt is túlzásba lehet vinni. Tehát a könyvben kifejezetten szentelek ennek egy fejezetet, hogy hogyan ismerjük fel, hogy futásfüggők lettünk, és mit tehetünk ezzel ellen, mert hogy akár túlterheléses sérülésekhez is vezethet, és rossz hatással lehet ránk fizikailag, és egyébként mentálisan, lelkileg is a futásfüggőség.
8: Hát ez engem nem fenyeget, azt hiszem egyelőre még, de semmiképp se szerettem volna negatív felhanggal befejezni, tehát biztatjuk a hallgatókat arra, hogy hetente háromszor fussanak egyet, higgyék el, jobban fogják érezni magukat, hogyha nem tudnak futni, akkor gyalogoljanak nagyot, és hogyha többet szeretnének megtudni arról, hogy hogyan gyógyít a futás, akkor azt nem mondtuk el, pedig itt van Fejes Dóra kezében az új könyve, Futóterápia a címe. Tehát gondolom, hogy ha valaki többet akar megtudni, akkor ezt a könyvet lapozgatva megteheti ezt.
13: Így van, minden téma, amit érintettünk, benne van a könyvben.
8: Futóterápia. Nagyon szépen köszönöm, hogy kedvet csinált a futáshoz. Fejes Dóra, sportpszichológus, futóterapeuta volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen.
13: Köszönöm szépen én is.
8: A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, de újra meg tudják hallgatni ezt a műsort a mediaclick.hu oldalon. A mai szerkesztő Gécsek Tóth Enikő, a hangmester pedig Bényi Csaba voltak, az asszisztens pedig Pillinger Marian. Én nevükben is köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Hely című műsorunk következik, holnap pedig hallhatnak arról a délelőttben, hogy mit árul el rólunk a kézírásunk. Mindjárt hírek következnek, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslén Bettina. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket. Túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abátszalókon egy lakóházra, Óbudán a városa közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitel kamatstopjáról. A kormányülés részletes beszámolója ezekben a percekben kezdődik. Új vezetője van a Magyar Fejlesztési Banknak. A jövőben Gerendás János, a Magyar Nemzeti Bank korábbi monetáris politikai, majd statisztikai igazgatója látja el az elnök vezérigazgatói feladatokat, miután átvette a posztot Kovács Zsoltól, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az új vezető első feladatai között szerepel egy átfogó audit lefolytatása, valamint az uniós források fogadásához szükséges átalakítások végrehajtása. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek. Közben tüzet okoztak egy olajfinomítóban lezuhanó ukrán drón roncsai az éjjel a Krasznodári régióban. A belgorodi területet ért csapásokban egy civil életét vesztette, 10 pedig megsebesültek. A támadások miatt több városban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőgép forgalmat. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszol amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásra arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Jóváhagyta az észt parlament azt a megállapodást, amely lehetővé teszi mintegy 600 Svédországban elítélt rabel helyezését észtországi börtönökben. A túlzsúfoltsággal küzdő Svédország a balti állam második legnagyobb városában Tartuban bérel ki egy intézményt, ahová augusztusban érkezhetnek az első foglyok. A svéd állam több mint 30 millió eurós bérleti díjat fizet évente, aminek fejében 300 foglyot helyezhet át. Ezen felül minden további rab után 8500 eurót kell fizetnie havonta. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél, a hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Műsor ajánlott.
4: Kalendárium.
5: Tűz körüli különleges koncert Liba

0: És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés?
1: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
2: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
3: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
4: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföldön legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
5: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
2: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
6: Batthyány Júlia a végrendeletében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kis óvoda létesül. Naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerüljön, Vinci és nővéreket hozattak ide.
7: Boly településen vagyunk, Pécs és Mohács között. Jó napot kívánok! A Montenuvo és a Batthyány család történetét fogjuk mi itt felgöngyölíteni. Belépünk a Batthyány Montenuvo kastélynak az udvarán. Na most egy gyönyörű fehér klasszicista épület, gondozott kertem. Ennek a történetét kezdjük el mi felgöngyölíteni Bajta Lászlóval, aki a településnek a jó ismerője. Talán induljunk a batthyányiaktól, mert hogy ők építették egészen konkrétan Fülöp ezt a kastélyt, valahol ott a 19. század elején, mikor pontos?
6: 1805 és 1808 között épült a kastély, ami előtt egy vadászkastély volt.
7: Hogy csatlakoznak be az itteni életbe a Montenuvók?
6: Hát ez korábbi történet. A Batthyány Ádám, aki részt vett az 1687-es második Mohácsi ütközetbe, ezt a birtokrészt kapta a császártól.
7: Közben jön egy autó, úgyhogy picit arrébb megyünk.
6: Majd a feleség a Stratman Eleonóra vitte tovább, és olyan 3-4 nemzedék után az 1700-as évek végén két Batthyány birtokolta, a Batthyány Fülöp és a Batthyány Iván. Batthyány Fülöp volt a gazdagabb, és akkor ő úgy döntött, hogy a vadászkastély helyett építi ezt a kastélyt. A tervezőjéről, meg a kivitelezőjéről szinte semmilyen forrás nem maradt meg. Batthyány Fülöp utód nélkül halt meg, és az Iván lányára hagyta a hagyatékát, azt meg úgy hívták, hogy Batthyány Júlia. Na most itt lép bele a Montenuvo, illetve a Neuperg család.
7: Ez a kettő ugyanaz.
6: Igen, mert ez egy tükörfordítása olasz-németről.
7: Igen.
6: Na most a Neuperg család az úgy kerül ebbe a történet.
7: Hát a szabadságharc kapcsán kerülnek ők ide valahogy, nem?
6: Igen.
7: Vagy mégis?
6: De nem.
7: Na, akkor ebből tájékozódjanak, kedves hallgatóink, szóval akkor hogy van ez?
6: Hát úgy van, hogy a Ádám Neuperg úgy kerül a császári családhoz, régi ősi német-osztrák család, hogy Napóleon felesége, Mária Luisa, mikor Napóleon számüzetésbe került, Ferenc császár, őt rakta pármai régensnek, az Ádám Neuperget pedig hát ilyen kísérőnek, meg ilyen felülvigyázónak, meg főminiszterévé tette, aki Napóleon fogsága közben, hát egy kicsit
7: közelebb kerül. Őt Habsburg Mária Luisa-hoz minden értelemben.
6: Így van. Először született egy lány, majd Napóleon halálakor, tehát 1820 májusában született meg a másik gyerek, az pedig Wilhelm Neuperg lett. Ez katona férfi volt, mint a Neupergek általában, és ő részt vett a 1848-49-es forradalom leverésében. Aztán a szerelem úgy látszik, az fölülírt mindenféle
7: határokat.
6: Politikai iratot. 1850-ben feleségül vette Batthyány Júliát.
7: Aki egyébként Batthyány Lajosnak a rokona.
6: Batthyány Lajos rokona, igen. És így egy Batthyány és egy Neuperg házassága megtörtént, és 1864-ben kérte, hogy más néven legyen, egy tükörfordítással olaszosra változtatta Montenuvóra.
7: Erről a házasságról a szerkesztő Wagner Mária megkérdezte Katona Csaba történészt is.
8: Ne felejtsük el, hogy a arisztokrácia az alapvetően nemzetközi volt. Tehát a 1867 előtti társadalom, a polgári társadalom előtti rendi társadalom az egy nagyon másként működött, mint ami utána következett. És alapvetően az a mondás, hogy suba a suba

0: házasságához, Guba a Gubához, az nagyon is működött. Petőfi Sándor vagy Szendrei Júlia házassága ma mintaszerűnek tűnik, egy szerelmi házasság, hiszen azon az alapon működött, hogy egy polgár az érzelmeinek teret adhat, de a régi idő fölfogása az nagyon nem erről szólt. Az tehát, hogy egy arisztokrata család sarja feleségül vesz egy arisztokrata leányt, az teljesen normális dolog volt. Az meg, hogy a családtagjai között voltak esetleg ellentétek, ilyenkor háttérbe tudott szorulni. Tehát igazából az történt, hogy a Montenóvók meg a Battyányiak olyan értelemben rokonságba kerültek, hogy a Montenóvó fiú feleségül vette a Battyányi lányt.
1: Folytassuk Vajta Lászlóval.
2: Majper, most már Montenóvó Vilmos, ők ide költöztek Németbolyba, ebbe a kastélyba. Már előtte megszületett Albert Montenóvó.
1: Igen.
2: Majd annak a gyereke lett a Montenóvó Nándor.
1: Aki egyébként magyarosít, mert eredetileg Ferdinánd.
2: Igen, 1888-ban született a Nándor. Ő lett az, aki teljesen magyarnak vallotta magát. A első világháborút végkatonáskodta, de aztán jogászként járt a Bécsi Egyetemre, és elkezdett gazdasággal foglalkozni, modern gazdaságot épített föl Bolyba.
1: Wagner Mária Katona Csaba történésszel folytatja.
3: Mindent, ami ma megvan Bolyban, tulajdonképpen neki köszönhetnek.
0: És ő itt valóban nem mint a gazdaságot akart kialakítani, és ki is alakította. Nevezetes volt a szőlőiről, nem véletlenül neveztek el róla például egy bort is a közelmúltban, a Villiány. Erre a hagyományra, erre a tradícióra utalt vissza. De az ő életét tekintettel arra, hogy 1888-ban született, már rendszerváltások sora törte derékba. Meg kellett élni az osztrák-magyar monarchia szétesését. Édesapja, a főudvarmestere volt Ferenc Józsefnek, egy abszolút aulikus udvarhű ember. Ő egyértelműen Magyarország mellett tette le a voksot, és a két háború közötti Magyarországon is itt maradt, itt élt.
1: Ugye ezt mondta, hogy őt magyarnak vallotta magát, de teszi ő ezt akkor, amikor a monarchia széthullik. Tehát simán vallhatta volna magát osztráknak, de hogy miért választotta a magyar identitást, arra van bármilyen gondolata?
2: A feleség Erdély Solymosi lány volt, ennek volt 4 gyereke, meg őnek élet még 3 lánya. Hát ő magyarnak vallotta magát, mindent Magyarországhoz kötött.
1: És az a gazdálkodás, amit ő vezetett, azt tudom, hogy volt állattartás, vetőmagnemesítés.
2: Vetőmagnemesítés volt, igen, nagyon magas szinten művelte a legkorszerűbb technikákkal. Hát itt van egy múzeumunk, a Békáspusztai helyen, azt még a Battyányiak nevezték el, és ott nagyon komolyan lótenyésztéssel foglalkozott, hannoveriekkel, és mindenek korszerű. Ha jól emlékszem, 1903-ban már telefonnal a birtokait összekötötte, egy kis vasutat tett a pusztáról le a vasútállomásig, mert hát Bolyban már 1858-ban már vasút volt.
1: Közben mögöttük munkálatok zajlanak, hogy azt hallják a háttérben, és egyébként ha már ott tartunk, hogy telefonja volt ott a 20. század elején, elméletileg arra is büszke volt, hogy neki voltak a legjobb gépei, tehát a legjobb traktorai a különböző kertészeti munkákhoz.
2: Így van. Billenőekéktől a gőzgépig, cséplőgépek, tehát jó gondolkodott, és hát nagyon korszerűen föl volt szerelve. A tehenészete volt, például egy svájcerei volt, azt mondja, hogy svájci típusú istálóik voltak, azt kint lehet majd látni, hogy kimegyünk majd a mauzolomba, ott lehet látni. És hát közben a felsőháznak örökös tagja lett, ők ellenszavazott mind a 4 zsidótörvénynek, azért 44-ben nyilasok elvitték Sopron kőhidára, onnan tovább vitték, és az amerikai felszabadulás után visszajött ide, de addig rajta a kastélyát teljesen kirabolták. Na most valamennyi kapott vissza 100 holdat, utána ő még lemondott még 70-ről.
1: És aztán utána egy koholt váddal elítélik, az már az 50-es évek eleje.
2: Pedig az volt, hogy fegyvereket rejteget, szenvedélyes vadász volt, volt egy fegyvergyűjteménye, ilyen hatástartott fegyverekből, tehát az épp elég volt ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene, és 1950-ben a rögtön ítélő bíróság életfogytiglanra ítélte, és a tisztartóját, a Linzer Aladárt pedig 15 évi fegyházra ítélték. Bekerült Márion Osztrára, és másnap meghalt.
1: Hát a hivatalos papírok szerint tüdőgyulladás.
2: Én meg másképp tudom, mert megtaláltuk, ez ilyen magánnyomozás volt, a kórházi leleteit, mert 1950-ben, már novemberében már tüdő daganatot állapítottak meg nála, majd 51 tavaszán már vérköpetek voltak, és akkor kapta az ítéletet, és így került bele Nosztrára.
1: Végül ott hal meg, hogy milyen körülmények között, azt nem tudjuk.
2: A végső körülményeket nem lehet tudni, egyesek szerint volt valami erőszakos dolog is.
1: Tehát, hogy az AVH őt halálra vertet?
2: Hát nem volt nehéz, mert utána ez a tisztartója, Linzer Aladár elmondta, amikor már elmondhatta, mert ő 56 után szabadult csak, hogy hát annyira gyönge volt már akkor, mikor bekerült a herceg, hogy hát már alig tudott lábra állni. Azt, hogy mikor találták meg, meg hogyan, a család, meg Linzer segítségével, hát exhumálták. Könnyű volt megtalálni, mert akik temették, különböző ilyen nővérek üvegbe tett cédulákkal megjelölték ott a halottakat. 66-ban exhumálták, és ide került Bolyba, a családi mauzóleumba, amit majd megnézünk.
1: Annyit szeretnék még kérdezni ezzel az épülettel a kastellyal kapcsolatban, hogy ma is egyébként egész jó állapotban van, de miként működik most?
2: Most sehogy sem működik. Mikor 51-ben elvitték, ez egy állami lett. Mivel itt a szomszédban volt egy kis láncos kutyánk, ezért ez egy határőr laktanya volt. Aztán 58-59-ben kimentek innen a katonák, majd kis átalakítással egy fogyatékos gyermek otthon lett.
1: Minek után magába a kastély épületben nem mehetünk be, csak kívülről annyit el tudunk róla mondani, hogy kétszintes, viszonylag jó állapotban van, bár egy-két üvegezés ráfér, mert van, ahol ilyen faros lappal vannak berakva az ablakok, de mondjuk a tető szerkezete épp.
2: 2018-ig a Baranya megyei önkormányzati, most a magyar állam tulajdona, a hátsó részen vannak még pavilonok, ahol fogyatékos gyerekek laknak.
1: Schweyer Rita 2009-ben járt a fogyatékos fiatalok otthonában, amikor még a kastélyban is voltak gondozottak. Akkoriban Varga Lászlóné volt az igazgató, vele járta be a különböző osztályokat.
4: Mondjak, szeretsz te itt lenni?
5: Szeretek!
6: És most éppen egy kis autón ül.
5: Szeretek, menj bele!
4: Készen, és mondd meg, hol laksz te?
5: Istvánba!
4: Az István utcai lakóotthonban lakik.
6: Mert hogy önökhöz több lakóotthon is tartozik.
4: Így van, 3 lakóotthonunk van a város területén.
6: És akkor most hogy kerül ide, Krisztián?
4: Napközben nincsenek a lakóotthonban, az intézet területére jönnek, vagy fejlesztésre, vagy dolgozni.
6: Azt mondta, hogy ez egy különleges hely.
4: Ebben az épületben az alsó szint a D-osztály helyezkedik el, a felső szinten a B-osztály. A D-osztályon fennjárók vannak, és a B-osztályon ágyban fekvők és tolószékesek.
6: Itt vagyunk az egyik szobában.
4: Ez a szoba 7 ágyas, mondjuk itt az egyfőre jutó négyzetméter, amit a törvény előír, megvan, szép tágas a szoba, de azt gondolom, akkor sem jó az, hogyha heten alszanak egy szobában.
2: Kastély itt van, senki nem lakja, és semmi nem tudom, mi történik itt, mert semmi sem történik, most már 18 óta.
1: Várja és sorsának a jobbra fordulását.
2: Még valamit szeretnék hozzátenni, lehet látni két majdnem hasonló épületet.
1: Az oldalsó épületek, két fehér egyszintes épület.
2: Az jelenleg is a gyermekotthonnak a konyhája, ez pedig
1: a baloldali
2: részen, ez pedig a kastélyhoz tartozó kocsiszín, jelenleg pedig idősebb gondozási központja.
1: Elindulunk jobbra, a már említett épület. Ezt a zöld ajtón fogunk bekéreckedni László előre, mi követjük őt szorosan, és akkor beérünk egy macskakővel lerakott térre, rendezett kertbe. Ki van rakva, hogy szociális központból, ez bele van matricázva az épületnek az üvegébe. Foglalkozás van, azt mondják, és egy folyosó vezetne minket előre, ami egy nagy térbe nyílik, a tér fölött vannak a boltívak, illetve mellette a különböző oszlopok, és ezek a csillárok, tehát ide hajtották be egykor a szekereket és a kocsikat.
2: Lehet látni, hogy azért igényesen építették meg.
1: A gondozási központban éppen foglalkozást tartottak, ezért csöndbe kellett lennünk. Farkas Erika viszont már járt itt 2017-ben. Neki az akkori polgármester Hárs József mutatta meg a helyet.
7: A kastélynak a kiszolgáló épületéből alakították ki. Leges legelején ez volt a vendéglovak istálója. Ez egy szép nagy épület, bal oldalon most egy nagy konyha van, a jobb oldali kiszolgáló épület a miénké. Visszaalakítottuk, amennyire lehetett a régi épületet, lovakteremnek hívjuk. Gyönyörű oszlopsoros, boltíves kialakítása az épület. Klubtermet alakítottuk ki a hajdani vendégistálóból.
8: Ez egy idős otthon?
7: Igen, ez gondozási központ, 49 apartmanunk van, nagyon nagy a túljelentkezés.
8: Hát épp ezt akartam mondani, hogy itt aztán lehet tolongás.
7: Maximum 50-en tudunk lenni az intézményben, és kb. 80 várakozó van.
1: Hátraharc, nem zavarunk tovább, és ahogy kilépünk az idősek otthonából, Vajta László mondja, hogy most nekünk balkézre az az épület, az is Batthyány Júliához kötődik, milyen módon?
2: Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisüzlet óvoda létesüljön, ami teljesített a unokája. 1882-ben létesült, azt is meghatározta a végrendeletében, hogy naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerülni, Vince és nővéreket hozattak ide, akik ezt az egész szobodát működtették, illetve hát a gyerekekkel foglalkoztak.
1: Megyünk vissza a zöld kapu felé, akkor azt mondta, hogy még van egy gazdasági épület, amit meg tudunk nézni.
2: Kastély után van mindjárt, az is a kastélyhoz szorosan tartozik, kapukkal választották el. Hát itt egy nagyon híres gazdatisztja volt, a Manninger Gusztáv Adolf, aki országos hírűvé tette ezt az egész vidéket, mert szakmailag az egyik legkiemelkedőbb ember volt.
1: Az mit jelent, hogy osztott fel köztük a munka?
2: A szakmai rész az a Manninger Gusztáv Adolfé volt, és a Montenó az egész gazdaságot ez vitte előre, és ezért lett ilyen korszerű, mert nagyon komoly szakemberekre bízta. Magát az erdészetét is, meg a kertkultúrát is, a szántóföldit is.
1: És akkor az épület, ami felé közeledünk, akkor az lenne, aminek olyan kerek a teteje?
2: Ja, van neki egy kupolája, abban a részben van több helység. Az ellenleg át van alakítva egy étterem, most nem működik, de azelőtt ez egy erdészet volt a háború után, amikor már elvették a vagyonokat. Az erdészet után pedig hát különböző szervezeteknek volt, itt volt a Hazafias Népfront, meg hát minden ilyen politikai szervezet, és akkor az önkormányzat megvette és átalakította ezt egy étteremmé.
1: Egyébként Bolyról annyit, hogy egy gyönyörű kisváros, nagyon szép sétáló utcákkal, most mi fák alatt sétálunk efelé a kupolás épület felé. Maga a Batthyány és Montenuvo kolt, az külön-külön együtt mennyire tartja magát itt a településen?
2: Meg van becsülve a Montenuvo Nándor. Egy utca van elnevezve a Júliáról is.
1: És itt megállunk.
2: Megállunk. Itt van egy kapu, és itt pedig van a kastélynak a park, ez egy 11 hektáros rész, akár ebbe is bemehetünk.
1: Jó, hogy ez még mindig park?
2: Még mindig park. Hát egy kicsit el van hanyagolva a faállomány, mert annak idején a háború után a itt lévő katonaságnak a gyakorló terepe volt. Én még emlékszem, mert korom miatt emlékszem, még a lövészárkukat, futóárkukat még mindent lehetett látni, mert annyira kizsigerelték ezt a parkot. Ez egy nagyon szép angol park volt Montenuvo idejébe.
1: Nekem ez ilyen ősfásnak tűnik.
2: Ennyi fa nem volt. Van egy eredeti falistánk, ami 1888-as, ott körülbelül 800 fafajtát meg fát ültettek be. Sajnos itt egy csomó invazív, meg utána nőtt fák vannak. Fölmértük ezt 5 évvel ezelőtt, 3800 fát találtunk.
1: Picit modernizáltak rajta, tehát magunknak jobb kézre talán teniszpályát látok, de valamilyen sportpálya az biztos. Teniszpálya, jól mondtam.
2: Ha menjünk, akkor találunk egy futballpályát, és van két kézilabda pálya, méretű nagyságú pálya.
1: Azért a Batthyányáknak volt ízlése, tehát a kert még mindig csodálatos, és azért ez mondjuk egy bő 100-150-200 évvel ezelőtt még vadregényesebb lehetett.
2: Nem, hanem inkább szellősebb volt. Több térrel, hangorpark jellegű volt, tehát voltak tisztások, és facsoportok voltak. A probléma az, hogy a fák itt maguktól nőttek föl, és elnyurgulnak, mert mindegyik megy a fény után, és ezért ilyen
1: hosszúkások.
2: Itt van egy platános csoport, ami egy kicsit védett rész, és található még köztük néhány, nem sok már, ami még akkori, tehát 150 éves fák, 170 évesek.
1: Ahogy sétálunk itt a fő utcán Vajta Lászlóval, azt mondta, hogy minden épülethez, legalábbis nagyon sokhoz hozzá lehet csatolni a Batthyányiakat, mert hogy most épp egy volt kocsma épületnek az új részébe jövünk be. Jó napot kívánunk! Kiállítás, aha!
2: Ez lett a művelődési központunk. Ez valamikor kocsma volt, aztán iskola lett. Most meg egy kis átalakítással egy nagy teremmel, hát itt lehet látni egy kis Makovesz utánzattal, pedig van egy nagy termünk.
1: És akkor ami ott előttünk volt, a régebbi épület az, ami a 19. századi és a Batthyányiakhoz kötődik, a kocsma.
2: Igen, meg a mögötte lévő rész, az pedig mozihelyiség, ilyen kulturális terem, amiben hát akár vetítéseket is, vagy bármit lehet. Előadások vannak, nyugdíjasoknak van szabad egyeteme.
1: És akkor megyünk a már oly sokszor emlegetett mauzóleumhoz, ott folytatjuk. Belépünk Vajta Lászlóval a mauzóleumnak az udvarára. És azok az oszlopok, amik ott a bejáratnál vannak, ez létezik, hogy az márvány.
2: Igen, márvány oszlopok. A felső-középső részen pedig a Montenuvo címer van.
1: Na menjünk közelebb, nézzük meg.
2: Egy neo-román neo-vót épület, és egy Karl Kaiser nevű osztrák építész tervei alapján készült. A Montenuvo Júlia végrendeletének megfelelően kicsit késve építették fel, és 1894-ben lett felavatva, és akkor kerültek ide exhumálva hiába lettek az a halottak. A bejárati ajtó, a vasalat az mind még eredeti. A mauzóleum részhez föl lett 2005-ben újítva. Jelenleg ravatalozónak használjuk. Montenegro Júlia végrendetében azt szerepelt, hogy használhatjuk az alkalomnak megfelelő szertartásokhoz.
1: Elkezdünk felfele lépcsőzni, mellettünk ezek a fehér és vörös márvány oszlopok, és akkor a már említett vasalatos ajtón László bemegy. Jó vastag fából készült ajtó van, és mint ahogy hallják, jó nagy a belmagasság, mert hogy egy kicsit visszhangzik, és László kapcsolja a különböző fényeket, és épp boltívek alatt állunk egy jó nagy oszlop mellett.
2: Ez az oszlop, ez a gránit oszlop, ez tartja az egész boltozatot a toronnyal együtt. Ebben van három olyan arc haragban, ami az elmúlást mutatja, körbe megyünk, meg lehet látni, fiatal, idősebb, még idősebb.
1: Na, tegyük meg, mert ez körülbelül egy ilyen egy méter átmérőjű oszlop, és akkor onnan kell elindulnunk, hogy az elmúlás kezdet. Igen, tehát ez mondjuk, ahol elkezdődik, akkor ott még fiatal, egy 30 fokkal arrébb ott
2: mutatja ezeket az arcokat, tehát ahogy öregszik.
1: Az emberi élet állomásai.
2: Pedig hát egy olyan ünnepé készül, mint bolyba, minden húsvét hétfőn az Emmaus járás, hát ami nemzeti örökségvédelemnek is egyik része. Itt húsvét másnapján itt egy koncert készül, énekkoncert.
1: Hát mindezt úgy kell elképzelni, hogyha belép az ember, akkor a bejárattal szembe van egy vörös márványból készült oltár, felette természetesen Krisztus szoborral, és akkor itt a két oldalt van a Montenegro család a katakombája, és itt hozzánk legközelebb pont Montenegro Nándor van, Nándor felett Alfred.
2: Igen, ha itt megnézik, a Nándornak van egy piros-fehér-zöld koszorúja, amikor itt a szakiskola épült, illetve hát működött több mint 10 évig, Montenegro Nándor volt a neve.
1: Katona Csaba történész az emlékezés fontosságáról mesélt Wagner Máriának.
3: Én még soha ilyen barátságos és szép mauzóleumot nem láttam. Az egész olyan, mint egy barátságos kis kastély valamikor a gótika és a román kor határáról.
0: Emlékezni kötelességünk rá, és tisztelettel adózni az emlékének. Az pedig, hogy Montenegro Nándornak az emlékezete ma is él, az azt gondolom, hogy több dolognak köszönhető. Egyrészt szerencsére nem sikerült az emlékét eltörölni ezzel adta néhány évtized alatt, amíg háttérbe szorult. Nyilván a szocializmus idején az emlék megfakult, de nem eltűnt, és a helyi emlékezet megőrizte. Ma pedig már azt gondolom, hogy a hivatalos emlékezet politika is egy pozitív személyiségként gondol rá. Hadd mondjuk erre egy olyan gondolatot, amit én már többször hangoztattam itt ott, október 6-a kapcsán. Amikor elhangzik, hogy kivégezték a 13 tábornokot Haradon, illetve Batthyány Lajost Pest-Budán, és én mindig arra szoktam mutatni, hogy ne a halálukra emlékezzünk, hanem az életükre. Mert bár négy voltak volna meg, az életük volt nagyszerű, és abból is azt gondolom, hogy talán az az üzenete ennek a emlékhelynek is, hogy az életére emlékezzünk a Montenegro családtagoknak, nem pedig a halálukra, ezáltal maradnak velünk.
1: Folytassuk Vajta Lászlóval. Jönnek emlékezni emberek?
2: Igen, hát a családdal nagyon kevés volt már a kapcsolat, akiről én tudok, meg én is találkoztam. Montenegro Júlia, amikor meghalt, Margaretene Moosba, Ausztriába, ott van egy családi sírhelyük. Ő visszajárt, és ő döntött úgy, hogy a vagyonból nem kért vissza semmit.
1: A mauzóleum bejáratától jobbra is és balra is egy-egy lépcsősor vezet. Csíga lépcsősor vezet fel minket a karzatra, és akkor egy emeletet kell nekünk csak feljebb menni. Azt mondta, hogy kórus célt szolgál.
2: Sőt, tehát a ravatalnál is lehet ezt használni. De általában nem jellemző, mert ilyen lépcsőkön nehéz azért mozogni. Van még egy rész, a felső rész, ott viszont egy kis harang is található.
1: Ez a lelógó kötél, ami itt van,
2: ez egy harang kötél.
1: És ezt meg lehet, vagy nem lehet? Nem lehet, nem lehet. Olyan modern a helyzet, hogy László előveszi az okostelefonját, bekapcsol egy alkalmazást, és megszólal a harang. Miközben ugye szólnak a harangok, ez a kötélem, ugye ez magától táncol, ennek van egy picit ilyen kísérteties jellege, ez viszont egy abszolút modern kiegészítése a mauzóleumnak.
2: Az elhunytnak a kísérése ezzel a haranggal történik, és könnyebb így meglátni, hogy mikor lehet abba hagyni, és mikor lehet indítani a harangot.
1: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen, Bolyból, illetve azon belül is a mauzóleumból, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
9: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
10: 11 óra 30 perc. Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Mától nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az intézményvezetők feladata lesz eltávolítani ezeket a dokumentumokat. A kormány szóvivők beszámoltak arról is, hogy benyújtották a jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot, amivel óriási lépést tesznek afelé, hogy teljesítsék az uniós források feltételeit. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termék kategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. A Bácsalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon pedig kerítésre dőlt egy fa. Az időjárásról: az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő, a Dunántúlon és a déli tájakon maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 11:30 múlt 2 perccel.
9: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
11: Gyönyörű tavaszi idő van, és most már rengeteg virág van kint a mezőn, akkor a méhecskéket hozzuk be a tanterembe is, jó? Egyenesen ülsz, kezedet a füledre teszed, 5-ször fogunk ki- és belégzést végezni, orrodon szívod be a levegőt, és orrodon is fújod ki, jó? Ez nagyon fontos. Mutatni fogom, amikor beszívod, és azt is, amikor végeztünk. Egy ilyen zümmögő hangot szeretnék hallani, amikor kifújod a levegőt. Figyelj!
12: Méhecske, medve, pillangó, de főként bálna. Ugyanis a bálnák légzése a mintaadó abban a módszerben, amely segít megtanítani a gyerekeknek a helyes légzést. Hogyan hat a figyelemre és a tanulási szövegértési képességekre a légzés minősége? Kiraktuk a bálna légzéskártyákat, és mindenféle nagyon szép oroszlán, cica, virág, pillangó, minden van itt.
13: Van méhecske.
12: Méhecske is van. Kinek mi a kedvence?
13: Méhecske. Méhecske.
12: Mindenkinek a méhecske, és ezt gyakoroltátok bálna most az első órán is. Miért éppen a méhecske? Mi jó ebben neked?
13: Nekem jó hallgatni, ahogy befogjuk a fülünket. Nagyon jó hallgatni, ahogy zümmög az osztály.
14: Szerintem ez egy nagyon megnyugtató légzés, ami lecsillapítja a dühöt, és azért picit azért megnyugtat így testileg, és nem is tudom, hogy, de én azt érzem, hogy megnyugtat, mert nekem például az öcsém miatt szoktak ilyen dűkitörések lenni.
12: Összevesztek sokszor?
14: Hát igen, mert hogy nekem öcsém van, az fiam.
12: Ezek szerint otthon is használod az itteni, az iskolába tanult légzőgyakorlatokat?
14: Hát igen, meg szokott dobálni rám kocsikat.
12: És neki megtanítottad, mert
14: igen,
12: például a méhecské?
14: Igen, megtanítottam, és sokkal nyugodtabb, ahogy észrevettem.
12: És ő hány éves?
14: 4,5.
12: És már tudja ezt?
14: Igen, tudja.
12: Szoktatok együtt játszani ezzel?
14: Hát azért néha azért nem annyira türelmes ehhez, de remélem, hogy én meg fogja ezt tanulni magától is, de most még így én mutatom neki.
12: Gánóczi Andrea gyógypedagógus, logopédus, a Bálna Légzés program kitalálója, megalkotója. Miért éppen a légzéssel foglalkoznak az óvodákban, iskolákban, hiszen ez óvodások, kisiskolások számára kidolgozott program?
15: Nyelvlökéses nyelés terápiával foglalkozom már 15 éve, és ott láttam először azt, hogy addig, amíg a légzéssel nem foglalkozunk, addig nem lesz olyan hatékony a terápia, mint amennyire szeretnénk. És ahogy ennek utána jártam, kiderült, hogy így a 21. századi életmód, aminek minden pozitívumát és negatívumát így naponta érezzük, ez a légzésre is alapvető hatással van, méghozzá negatív irányban. A gyerekek fejlődését viszont alapvetően meghatározza az, hogy milyen az agynak az oxigén ellátottsága, és ezt nyilván, hogy egy helyes légzéssel tudjuk biztosítani. Rengeteg kutatás van arról, hogy akár a gyerekek fejlődésére hogyan hat az, hogyha nem tökéletes maga a légzés. Ezért azt gondoltam, hogy ezzel preventív céllal el kellene kezdeni foglalkozni minél szélesebb körben. Először az óvodapedagógusokra gondoltam, hogy így a napi rutinba egy-két légzőgyakorlatot, ha beiktatnak, akkor az úgy életszerű lehet, de aztán azt láttam, hogy ez egy jóval szélesebb spektrumú történet.
12: Miért nem megy automatikusan a helyes légzés?
15: Automatikusan is működik, azonban a légzésnek a minőségét nagyon sok minden befolyásolja. Egyrészt az étrend, ami nagyon-nagyon megváltozott az utóbbi 100 évben, de gondolhatunk itt a megváltozott mozgásformákra, tehát hogy az ülő életmód, a jóval több stressz, akár a kütyüknek a megjelenése, és a légzés ezt mindig egy túllégzéssel próbálja kompenzálni, akár egy túllevést, akár egy megváltozott életritmust, vagy egy kevesebb alvást. És egy idő után rátanul a szervezet arra, hogy neki több levegőre van szüksége ahhoz, hogy működjön. Azonban ez egy csapda, mert nem több levegőre van szükség, hanem olyan ritmusra, amire még ki lettünk találva. És ha ez a légzés ritmus felborul, általában felgyorsul, vagy felületesebbé válik, akkor azok az alapvető funkciók, amiket a légzés biztosít, fognak kevésbé jól működni, ami egy fejlődés folyamatában nem megengedhető. Gondolok itt egyrészt az idegrendszer fejlődésére, másrészt meg azokra a pszichés folyamatokra, ami szintén közvetlen kapcsolatban van a légzéssel.
12: Nyelved a szájpadláson, második, Mirike.
13: Egyenesen ülünk.
14: Fogunk összezárva.
12: Fogunk összezárva.
14: Szárzárva.
12: Szád zárva, orrodon veszed a levegőt. Figyelj! Én nagyon szeretem az új dolgokat.
16: Németh Tóth Eszter, a Richmann Pál német nemzetiségi általános iskola tanítója Biatorbágyon.
12: És azt gondolom, hogy a gyerekek is vevők minden újra, a szülőkről nem is beszélve, tehát amikor megkapták az információt, hogy ezt mi szeretnénk bevezetni az osztályban, akkor nagyon örültek, és a mai napig hálásak, mert a gyerekek folyamatosan használják ezt a módszert, és saját magukat is figyelmeztetik arra, hogy hol kell, hogy legyen a nyelvük, és az öt dolog, amit ugye az órán is mindig emlegetünk, az megvalósul-e.
16: Hogyan tudta kézzel foghatóbbá tenni?
12: Andiéktól kaptunk mindenféle segédeszközt tulajdonképpen, amivel el tudtuk indítani, be tudtuk vezetni ezt a bálna légzést az osztályban. Kaptunk különböző illatpárnákat, kis matricákat, karkötőt, illetve a bálnának a képe is, az is ott van a terem több pontján is. Még plüssünk is van, úgyhogy ez abszolút segít nekik.
16: Miért éppen a bálnák légzése a minta? Gánóczi Andrea, gyógypedagógus, logopédus.
15: A bálna azért egy csodálatos élőlény, mert egyrészt mindig az órán keresztül veszi a levegőt, akkor is, hogyha az a feje tetején van, ez a fiúkat mindig nagyon szokta érdekelni, másrészt pedig mindig figyel a légzésére. Tehát a bálna folyamatosan kommunikál a testével arról, hogy mire van szüksége. Tehát ő akár fél óra, egy órát is tud a víz alatt lenni, de olyan nincs, hogy elfelejt levegőt venni, és olyan sincsen, hogy kapkodja a levegőt. Tehát neki ezt folyamatosan monitoroznia kell, hogy mikor van szüksége egy új újabb levegővételre. Ezt szeretnénk a bálnától mi is megtanulni, hogy azt a természetes funkcionális légzést visszaállítsuk, amire ki lettünk találva, tehát ez nem egy terápia, nem egy extra dolog, hanem hogyha esetleg egyes elemek elcsúsztak a légzés kivitelezésben, azokat tudatosan a helyére rakjuk, illetve visszaszoktassuk az agyat arra, hogy annyi oxigénnel dolgozzon, amennyire neki természetesen szüksége van.
12: Lányok, nektek mi volt a kedvencetek?
13: Nekem az volt ebben a kedvencem, hogy a fülünkre rakjuk a kezünket, és ha ezt a néni mondja, akkor be lehet csukni a szemedet, és akkor utána nagyon-nagyon jó leszik, amikor kinyitom, és akkor is felfésülve érzem magamat.
14: Nekem is megnyugtató, meg több levegőt tudok venni, meg én is figyelek rá, hogy orromon veszem a levegőt.
12: Milyen gyakorlatok vannak még?
13: Van a medvés, a virágos, a sütis, a buborékfújós és a méhecskés.
12: A buborékfújáshoz kell is buborékfújó?
13: Nem.
12: És azt hogy csináljátok? Meg tudod mutatni?
13: Úgy, hogy a kezünket ide rakjuk majdnem az arcunk elé, és veszünk egy nagy levegőt, és belefújunk.
12: Az egyes gyakorlatok élőlényekhez, állatokhoz, növényekhez vagy tárgyakhoz vannak kötve. Hogyan találta meg ezeket a párosításokat, és miért jó, hogyha állatokat, növényeket személyesítünk meg?
15: Az volt eleve az álmom, hogy ez a kártya egy csak kiindulási alap, és lehet hozzájuk mesét, történetet, szituációt teremteni, és ezek az állatok, növények, érzetek, illatok, amiket hozzákapcsolhatnak az egyes kártyákhoz, ezek segítik, hogy pillanatok alatt egy ilyen varázsvilágba kerüljünk, és nem mindig csak egy instrukciót próbáljunk meg végrehajtani. Tehát ez ennél egy sokkal több és organikusabb dolog kell, hogy legyen, és egyébként azzá is vált. Olyan visszajelzések vannak, amik alapján én azt látom, hogy minden kolléga a saját kreativitásának megfelelően varázsol ezekből egész elképesztő csodálatos történeteket, utazásokat a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sokféleképpen tudnak belehelyezkedni ezekbe a figurákba.

0: Igaz Kósa Petra gyógypedagógus és logopédus a Bálna Légzés iskolai adaptációjával foglalkozott, illetve ebben működött együtt Andreával. Hány iskolában hány gyereket érint, és hogyan működik az egész módszertan?
1: A felkérés az onnan érkezett, hogy Andi megnyerte a Mái Nóra díjat, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk ezzel a Bálna Légzés kártyával, és a szakma arra kérte fel, hogy egy kutatást is végezzünk ezzel kapcsolatban, hogy legyen neki egy háttere, hogy valóban milyen irányultságokban tudja ez megtámogatni a gyermekeket. És Andi engem kért fel a kollégák közül, hogy csatlakozzam ehhez a programhoz, és amikor mi leültünk, akkor úgy döntöttünk, hogy a kisiskolás korosztályt célozzuk meg, hiszen leginkább önállók mérhető talán évvégén a változás az olvasástanulás szempontjából, egy kicsit tudatosabbak talán már, mint az óvodások. Úgyhogy három intézményben dolgozunk, Kisforrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Pátyon, a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Budaörsön, és a Richmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Biatorbágyon. Itt az összes elsőst tanév elején szűrés alkalmával megnéztük, nem csupán az artikulációjukat, nyelvi képességeket, hanem kiegészítettük a szűréslapot a légzésre irányuló vizsgálati szempontokkal is. Például néztük az ajkak állapotát, a nyelvüket, szájpadlásukat, fogazatukat, illetve nyelést is megnéztünk, valamint a spontán légzésre is odafigyeltünk a vizsgálatok során, és ezt a vizsgálólapot szeretnénk tanév végén is újra felvenni és megnézni az összes gyermekkel. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egész tanéves munkának van-e gyümölcse, hogy azok a tanítónénik, akik vállalták ennek a programnak az adaptálását a mindennapokban, tapasztalható-e szignifikáns különbség a gyerekek között. Azoknál, akik részt vettek a programon, illetve azoknál, akik viszont a normál tanmenet szerint dolgoztak. Emellett szeretnénk egy olvasás felmérést is, szövegértést is felvenni, és nagyon kíváncsian várjuk az eredményeket, hogy tapasztalunk-e bármilyen különbséget a programban résztvevő gyerekek esetében.
0: A tanévelei felmérés során mit tapasztaltak a gyerekeknél? Tehát van hová fejlődni mindenkinél?
1: Igen, elmondhatjuk, hogy talán ilyen 70-80%-a a gyerekeknek szájlégző volt a tanévelei szűrések alkalmával, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a tanév végén lesz-e olyan, aki már tudatosan tud arra figyelni, hogy egy logopédus nénivel beszélget, és esetleg már ez előhív benne egy olyan képet, hogy hopp, akkor legalább most itt megpróbálok figyelni a légzésemre. És ugye az a cél, hogy ezt minél több helyzetben megtapasztalja, ne csak egy logopédiai fejlesztőszobában, ne csak a tanítónéni kedvéért, hanem adott esetben már egy udvari játék során is tudja alkalmazni a helyes légzést.

0: Milyen órákon szoktátok gyakorolni itt az iskolában ezt a bálna légzést?
1: Írás, olvasás órán.
2: Ritkán technika órán is, meg rajz.
3: Néha még matek órán is szoktuk.
4: Nálunk az osztályban egyébként az vált be a legjobban, hogy a bálna légzés gyakorlatait bárhova be tudjuk építeni. Nem kell hozzá külön felszerelés, csak mi magunk, és bár 5 különböző típusa van ugye ezeknek a kártyáknak, mi legtöbbször, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a nyugtató és a relaxáló kártyákat használjuk és vesszük elő, hogy miért, hát tulajdonképpen egy elsős kisgyerek élete tele van pörgéssel, és néha ha kell egy kis biztonsági szelep, és ez a biztonsági szelep nekünk ez a nyugtató kártya a bálna légzésben. Amikor előkerül ez a kártya, akkor elkezdjük ugye a mély orron keresztüli légzést, és az egész terem energiája megváltozik, megszűnik a fészkelődés, és elcsendesedik minden gyerek. Olyankor mindenki csak magára figyel, és ez nagyon jó érzés.
0: Mennyi időt vesz igénybe mondjuk egy-egy 45 perces tanórán ez a légző gyakorlat?
5: Szerintem maximum 1-1,5 percet. Viszont sokszor használják nem csak a tanóra elején, hanem mondjuk egy dolgozat előtt, vagy egy olyan helyzetben, amikor konfliktus volt az osztályban, és annak a megnyugtatására, vagy a helyzet kezelésére, figyelemfelhívásra, koncentráció megtámogatására.
0: Kiraktunk ide egy kártyacsomagot. Hagyományos régi képeslap méretű kártyákról beszélünk, ahol szerepel egy rajz és egy rövid leírás a gyakorlatokról. És mindegyik gyakorlatnak van egy neve, ami például pillangó, páva, elefánt, pizza, gyertya, ninja. Hogyan csoportosíthatók?
5: Mozgással kísért az első, energetizáló, koncentrációt segítő, nyugtató, relaxáló az már a harmadik, rekeszt légzést támogató, illetve légzést csökkentő. Ez az 5 kategória van a kártyákon belül, és ezért is mondtam az előbb, hogy nem mindig egyformát veszünk elő, hanem a helyzetnek, szituációnak, a gyerekek állapotának megfelelőt érdemes előhúzni.
3: Főleg akkor nem könnyű, hogyha alszunk, becsukni a szánkat és orrunkon venni a levegőt.
0: Előfordul, hogy fölébredsz esetleg, és észreveszed, hogy a szádon veszed a levegőt?
3: Nem, mert én úgy alszok, hogy én nem szoktam fölébredni, és akkor úgy nyitva marad a szám néha.
0: Mit tapasztalsz akkor, hogyha rájössz, hogy te nyitott szájjal aludtál?
3: Valami olyasmit, hogy máskor nem kéne ezt csinálni. Azon nekem egyszer volt olyan, hogy a számon vettem a levegőt, amiközben aludtam, és csorgott a nyálam.
0: Erről észre lehet venni.
6: Én nagyon sokszor alszom nyitott szájjal, és én például azt vettem észre, hogy ki van száradva a torkom, a szám is ki van száradva, és így a szájpadlásom is, úgyhogy én ezt az érzést nem szeretem.
3: Amikor éjszaka közepén felkeltem, azt vettem észre, hogy zárva van a szám éjszaka. És amikor reggel felkelek, akkor is zárva van a szám. És erről azt tapasztaltam, hogy ez a bálna légzés abban is segít, hogy éjjel csukva maradjon a szánk. Amikor alszok, az orromon veszem a levegőt nagyon sokszor.
0: És mit gondolsz, ez miért sikerül?
3: Azért. Mert én szeretem az orromon venni a levegőt éjszaka, és ezért próbálok úgy aludni, hogy az orromon vegyem a levegőt.
2: Én is az orromon szoktam venni a levegőt, és szerintem ezen nagyon sokat segített a bálna légzés.
3: Nekem is.
7: Én is nyitott szájjal szoktam aludni, pedig zárt szájjal kezdem el, és amikor reggel veszem észre én is, és amikor felkelek, akkor türelmetlenebb vagyok.
0: És akkor nem indul annyira jól a nap. Az éjszakai szájlégzés problémája az egy speciális dolog. Miért fontos az, hogy éjszaka is az órán keresztül vegye az ember a levegőt?
8: Igazából 0-24 órában fontos, hogy az ember úgy vegye a levegőt, amire egyébként ki lett találva. És az éjszakai szájlégzés nagyon gyakori ennél a korosztálynál. Én itt most meg is döbbentem, hogy milyen sokan említették ezt. Örülök, hogy már odáig eljutottak, hogy tudják, hogy ez nem jó. De ez nekem is egy visszajelzés arra, hogy erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni, hogy akár este is légzőgyakorlatokkal, illetve a nyelv pozíciójának a tudatosításával lehetne segíteni azt, hogy ez náluk otthon is megoldódjon. összességében az, hogy a gyerekek éjjel a napjuk egyharmadában folyamatosan rosszul lélegeznek, az, ahogy ők is elmondták, akár a másnapi fáradtsági szintjükre, figyelmükre, egyáltalán a közérzetükre is negatív hatással van, úgyhogy biztos, hogy mindenféleképpen ezzel is kell még foglalkozni.

0: ha nem órán vagytok, hanem csak otthon, akkor ez úgy eszetekbe jut?
1: Igen, nekem eszembe szokott jutni.
2: Nekem is.
3: Ez az öt szabály.
2: Nekem is.
0: És akkor gyakoroljátok is, vagy kipróbáljátok?
1: Én szoktam.
2: Hát én nagyon nem, de itt a süliben szoktam. Otthon nem nagyon.
0: És mi a különbség? Azt meg tudjátok mondani, hogy mit éreztek, amikor így a bálna módján lélegeztek, és mit, amikor nem jut eszetekbe, és esetleg a szátokon kapkodjátok a levegőt?
2: Azt, hogy amikor az orrunkon veszik a levegőt, több oxigén szed be a szervezetünk, és a szánkon akkor pedig kevesebbet, és még a bacsülusokat is be tudjuk szedni, és én most már gyakrabban veszem az orromban a levegőt, még akkor is, ha futok.
4: Akik hozzám járnak, azokkal nyilván folyamatosan foglalkozunk a légzéssel.
0: Gánóczi Andrea gyógypedagógus, logopédus.
4: És nagyon nehéz nekik egyáltalán akaratlagosan irányítani a légzésnek az útját. Egy tudatos folyamat az, ahogy felépítjük, hogy ők egyáltalán elkezdjenek képessé válni arra, hogy légzőgyakorlatokat csináljanak. Nagyon-nagyon szeretik a légzőgyakorlatokat, nagyon szeretnek magukra figyelni, nagyon szeretik azokat az érzeteket, amit ők saját maguknak okoznak, és ha elmarad a légzőgyakorlat, akkor biztos, hogy reklamálni fognak. Tehát ez gyakorlatilag, mivel érzik, hogy ez nekik jó, jó érzés, ha nem is tudják, hogy ennek milyen rengeteg pozitív következménye vagy prevenciós célja van, de jól érzik magukat ezekben, keresik az új ingereket, úgyhogy nagyon sokféleképpen szoktuk ezeket a légzőgyakorlatokat használni, nem csak a kártyákon keresztül.
0: Ez most az első tanév, amikor ebben a négy iskolában, bizonyos első osztályokban bevezették a bálna légzést. Hogyan folytatódik ez a program a tervek szerint?
4: Amit szeretnénk, hogy ez minél szélesebb körben evidenciává váljon, hogy a légzéssel is foglalkoznunk kell, pont azért, mert az utóbbi 20-25 évben annyira megváltozott a napi életritmusunk, dinamikánk, hogy muszáj, hogy ezt is a helyére rakjuk. Ami ennek a programnak a célja, az az, hogy tudatosítsuk a helyes testhasználatot, illetve olyan szokásokat alakítsunk ki, amivel ezeket a stresszes életmódból adódó hatásokat tudjuk tudatosan kompenzálni, ellensúlyozni. Nyilván nem terápiáról van szó, nem arról van szó, hogy mindenki tökéletesen fog utána bármit is kivitelezni, hanem ismeretátadásról, és azt szeretnénk, hogyha minél több gyerek, szülő, pedagógus számára ezek az információk elérhetővé, illetve evidenciává válhatnak, aminek következtében a saját önszabályozásukat is tudják pozitívan befolyásolni.

0: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy miért fontos a helyes légzés elsajátítása gyermekkorban, és hogyan segít ebben a Bálna Légzés program. Bővebb felvilágosítást kérhetnek a bálnalégzés@gmail.com e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: Kedves hallgatóink! Ma délben a Kemenes Szentpéteri Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Kemenes Szentpéter, ahogy neve előtagja is mutatja, a Kemenes alja festői dombjai közt Vas és Győr Moson-Sopron vármegye határán pápától 25 kilométerre fekszik. Már a 11. században lakott volt. A legkorábbi írott előfordulásait Zent Petur, majd Zent Peter alakban őrizték meg a források. Előnevét a századfordulón kapta, több környékbeli településsel együtt. A lakosság zöme kőművesként és ácsként dolgozott messzi vidékeket bejárva, és csak hétvégére tért haza. A Kemenes Szentpéteri templomot 1758-ban építette Sági Mihály pápoci prépost. A két tornyú barokk épület értékes freskóit 1779-ben Dorfmeister István festette. A főoltárkép a bűnbánó Péter apostolt ábrázolja, a szentélyben pedig jeleneteket láthatunk életéből, a csodálatos halfogást és a szabadulást a börtönből. A freskókat 1997-ben, a tetőt 2007-ben, a homlokzatot pedig 2011-ben renoválták. A Kemenes Szentpéteri templom tornyaiban eredetileg 3 harang szolgált, de közülük a legnagyobbat hadi célra elvitték. Mostani nagy harangja 85 centi átmérőjű. Franz Josef Seichel öntötte Bécsben az 1700-as években. Naponta 3-szor, reggel, délben és este hívja imádságra a híveket. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk a mikrofonnál, Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Néhány óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban rendezik magyar idő szerint este 9 órától.
1: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a közlekedési és beruházási minisztert a kormány.
2: Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos az idő, a hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Néhány óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban rendezik magyar idő szerint este 9 órától. Muntean Erik összeállítása.
3: Egymás után érkeznek a labdarúgó világbajnokság helyszíneire a csapatok. Már szinte minden csapat az első meccse helyszínén készül, és a szurkolók is folyamatosan érkeznek a rendezővárosokba. Néhány napon belül Atlanta és Georgia állam megkezdi a látogatók fogadását az Egyesült Államokból és szerte a világból. Magyarázta egy közlekedés mérnök. A külföldről érkező szurkolók közül sokan nem kapják meg a beutazáshoz szükséges vízumot. Argentinában egy elektronikai vállalat jótékony marketing fogásra használta fel a történteket, és 100 televíziót osztottak ki olyanok között, akiktől megtagadták az úti okmányt az amerikai hatóságok. Becslések szerint a következő hetekben több mint 1 millió ember utazik az Egyesült Államokba a világbajnokság miatt. Dolgozunk rajta, hogy biztosíthassuk, hogy csak a megfelelő emberek juthassanak be az országunkba. Zárta rövidre a kérdést az amerikai elnök, aki kénytelen lesz elhagyni Washingtont, ha időben szeretné követni a világbajnokság mérkőzéseit. Az amerikai fővárosban ugyanis nem rendeznek meccseket. A helyi futballrajongók számára ugyanakkor hatalmas szurkolói zónát alakítottak ki a Kapitólium előtt. A szintén a világbajnokságra készülő New Yorkban a francia futball egyik legendájáról, Thierry Henryról neveztek el egy utcát. A világbajnok játékos vélhetően nem véletlenül részesült a ritka megtiszteltetésben. Zoran Mamdani New Yorki polgármester ugyanis annak az Arzenálnak a szurkolója, ahol Henry a legsikeresebb éveit töltötte. A VB nyitó meccsét a mexikóvárosi Estadio Aztecában rendezik. A magyar idő szerint este 9-kor kezdődő Mexikó-Dél-Afrika mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
1: Ahogyan hallhatták, a világbajnokság mérkőzéseit Magyarországon az M4 Sport közvetíti. A csatorna több technikai újítással készül, és különböző hosszúságú összefoglalókat is láthatnak majd a szurkolók. Az időeltolódás ellenére országszerte szerveznek közös meccsnézéseket. Harcsár Gergely beszámolója.
4: A Mexikó-Dél-Afrika találkozó az első a nyitó meccsek történetében, amelyre már volt példa. 2010-ben Johannesburgban 1-1-et játszottak a csapatok.
5: Nagyszerű kiugratás, Chavalala van helyzetben, éles a szög, óriási gól! Jön a beívelés, Uvis oda létszál fölény, óriási helyzet, egyenlít Mexikó!
4: A tornán a világbajnokságok történetében először 48 csapat vesz részt. Az Egyesült Államokban 11, Mexikóban 3, míg Kanadában 2 helyszínen várják a szurkolókat. A VB-n összesen 104 mérkőzést játszanak. Idehaza a közmédia valamennyi meccset élőben közvetíti.
6: Sokkal több csapat van, és sokkal több mérkőzés, mint eddig volt, és abban bízunk, hogy mindenki velünk tart majd ebben az 5 hétben.
4: Mondta az M4 Sport csatorna igazgatója. Székely Dávid közölte, a találkozókat a sportcsatorna mellett a Dunavördön és az M4 Sport Pluszon láthatják a nézők. Hangsúlyozta, a közösségi oldalakon részletes statisztikák lesznek elérhetők, és a legfontosabb újítás az M4 Sport YouTube csatornáján várja a szurkolókat.
6: Oda töltünk fel különböző hosszúságú összefoglalókat, hogy azok a magyarok, akik nem tudják az összes mérkőzést éjjel-hajnalban végignézni, se maradjanak le a történésekről, és ezt úgy tudják majd megtenni, hogy nem tudják meg előre az eredményt. Tehát, hogyha valaki föl kell különböző hosszúságú összefoglalókat talál, kiválaszthatja, hogy a fél órás, a nagyjából 10 perces, vagy a nagyon rövid 3 perces összefoglalót nézi. Ha így tesz, akkor ugyanolyan izgatottsággal tudja végignézni majd a történéseket egy rövidített formában, mint hogyha éjjel fönt maradt volna.
4: A VB eseményeiről az m4sport.hu-n létrehozott aloldalon is lehet olvasni. A pályán kívüli

0: ahol a hajnali összecsapásokat az esti mérkőzések előtti hangolódásként felvételről lehet megnézni. A főváros mellett a többi között Szegeden, Nyíregyházán és Kaposváron is közös meccsnézéssel és focis programokkal készülnek. A VB csoport küzdelmei 72 összecsapásból állnak. Az esti nyitó mérkőzés után pénteken hajnali 4 órakor rendezik a Dél-Korea-Csehország meccset, majd 21 órától a Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozót.
1: Az idei labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb, akár 40 milliárd dollárt is meghaladó bevételt hozhat, mondta az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány szenior kutatója az M1-en.
2: Németh Viktória hozzátette, egyfelől rekordnak számít a 48 résztvevő csapat, másfelől a három szervező ország is hatalmas területű. Mint mondta, a turizmus mellett növekedésre számíthatnak a szponzori és a televíziós közvetítési jogok bevételében, valamint a jegyárok is, háromszor többe kerülhetnek, mint az előző világbajnokságon.
3: Tulajdonképpen az Egyesült Államok lesz az, aki megreformálja a labdarúgó világbajnokságok szervezését. Akár a látványelemekkel, showelemekkel lesz majd egy halftime show, ami szintén a Super Bowl-ra jellemző, ez majd a döntőbe. A másik pedig az árazási modell, egy úgynevezett dinamikus jegyárazással kísérletezik a FIFA, ami nagyon hasonló ahhoz, amit a repülőjegyáraknál látunk. Fontos szempont az algoritmusnak, ami igazítja a jegyárakat folyamatosan, hogy mekkora presztízse van az adott mérkőzésnek, mennyire könnyen megközelíthető a stadion, illetve az, hogy milyen gyorsan fogynak a jegyek, és így láthatunk olyan kiugró adatot, illetve számot az elmúlt időszakban, hogy akár 10 millió forintos VB döntő jegyár is felmerült a rendszerben.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: A kormány úgy döntött, hogy a Mohácsi-Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a közlekedési és beruházási minisztert, illetve arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy javaslatot tegyen a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
2: Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás egy kétszer két sávos híd és a hozzá kapcsolatos Alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
5: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy a piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány a tegnap ülésen úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
1: Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
1: Óriási lépés a befagyasztott Európai Uniós források feloldásához, hogy a jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagjavaslatot kedden benyújtotta az igazságügyi tárca az országgyűlésnek, mondta Szondi Vanda kormány szóvivő.
2: Emlékeztetett, 16,4 milliárd euró forrásról van szó. A most benyújtott tervezetben kizárólag az átláthatóság növelését és a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések szerepelnek. Az EU-val tartott kapcsolódó tárgyaláson a migrációról, Ukrajnáról vagy a gender kérdésről nem volt szó, és nem is szerepeltek az elvárások közt.
6: A törvény benyújtásával egyszerre a tárca szakmai egyeztetésre hívta fel az Integritás Hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalt, az Országos Bírói Tanácsot és az Országos Bírósági Hivatalt. Ez tehát egy átfogó és sok törvényt módosító csomag, egyrészt szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, erősíti az Integritás Hatóságot, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, és erősíti a korrupcióellenes és pénzügyi átláthatósági garanciákat.
1: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézmények

0: intézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
1: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
0: Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, közölte Magyar Éva kormányszóvivő.
1: Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros. Magyar Éva hozzátette, a kormány átmeneti megoldásként meghosszabbítja a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidőt.
2: Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
0: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő.
1: Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőkre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitelpiaci kölcsönné alakulna, és az eddigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük.
3: 24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban, és azt talán el se kell mondanunk ugyanebben a vonatkozásban, hogy mennyi kritika érte a babaváró hitet, és természetesen az előzőek mentén, hogy a kormány mennyire elkötelezett az állampolgárok érdekeinek védelme érdekében. Mindez a kritika, ami érte a babaváró hitet, például, hogy mi történik akkor, amikor a házastárs egyik tagja életét veszíti, vagy esetleg veszteséggel jár, vagy válás. Tehát mindig olyan egyedi élethelyzetekről beszélünk, amire ugye ez a keret feltétel nem tért ki, ezekre is körültekintéssel leszünk. Ez is egy olyan döntéshozatali folyamat, amelyet társadalmi egyeztetésre kíván bocsájtani a kormány.
0: A kormány döntött a diákhitel egy kamatstopp meghosszabbításáról is, az új határidő 2026 évvége, közölte Köböl Anita kormányszóvivő.
1: Emlékeztetett, a változó kamatozású hitel már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
3: A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. Ezt a döntést is a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja.
0: Megnyugtatónak nevezte a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke, hogy a kormány a Gyerekjogi Ombudsman intézményének bevezetését tervezi.
1: Katonáné Per Erika a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos lenne vizsgálni, hogy az egyenlő bánásmód védelme milyen intézményrendszeren keresztül valósulhat meg. Emlékeztetett, nemrég átfogó gyermekjogi javaslatcsomagot juttattak el a kormányhoz, és szerinte érdemes megnézni azt is, hogy a gyerekjogi képviselők hogyan integrálhatók a jogvédelmi rendszerbe.
4: A gyerekvédelem válságban van, ezt már hosszú évek óta tudjuk, és nagyon fontos volt a miniszterelnök úrnak is az ez irányú javaslata, egyrészt a alapellátás megerősítése, a szakellátásban, a létszámgondok és egyáltalán a képzésnek a újra a középpontba állítása. Úgy gondoljuk, hogy a szakellátás, amiben ma mintegy 21 ezer 18 év alatti gyermek nevelkedik, az csak úgy lehet tehermentesíteni, hogy az alapellátást erősítjük. És ez az alapellátás nem csak a szűken értelmezett gyermekvédelmet jelenti, és ettől integrált a koalíciónak a javaslata, hanem nagyon fontos a gyermekek problémájának megoldását segítő oktatási, egészségügyi ágazat.
0: A Jobbik alelnöke szerint 2-3 hónap alatt lehet érdemi megoldást találni a devizahiteles ügyek rendezésére, de addig a folyamatban lévő perek és kilakoltatások felfüggesztését fenn kell tartani.
1: Zék Árpád Dániel azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az országgyűlés megszavazta az erről szóló javaslatot. Mint mondta, több millió embert érint a probléma, ezért minél előbb végleges megoldásra van szükség.
5: Több tízezren vannak kilakoltatás veszélye alatt, hogyha lejár a moratórium, és több tízezren vannak, akik pereskedni szeretnének abban a pillanatban is, hogyha ez a törvényi rendezés nem adja vissza automatikusan a pénzüket. Én azt szeretném, hogy ne kelljen pereskedni emberek tízezreinek, tehát mi egy olyan parlamenti megoldást szorgalmazunk, amely automatikusan a tőkeösszegen felüli pénzt visszaszolgáltatja mindenkinek, csak így érhető a jogbiztonság és, ami még fontosabb, társadalmi megnyugvás.
0: Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
1: A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal, a NISZ 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóvá hagyja, akkor a szerb állam további 5% NISZ részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe.
0: Rendkívüli 3,6 milliárd forint keretösszegű kórházi, klíma- és hűtőberendezés javítási, valamint fejlesztési programot hirdetett a kormány.
1: Köböl Anita kormányszóvivő azt mondta, országszerte több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszerét korszerűsítik, illetve szükség esetén javítják. Hozzátette, a beruházások célja, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak az intézményekben.
3: Megjavítjuk a Szent László kórház hibás folyadékhűtőjét. Új hűcserélőket telepítünk a Jan Ferenc kórházba. Helyreállítjuk a Balcsi Zsilinszki kórház hőszivattyúit, javítjuk a Szent Imre kórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési program továbbá kiterjed. A Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőit, korszerű épületautomatika rendszer építését Miskolcon, ugyancsak Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben és a Honvéd Kórházban is. Valamint új rendszer telepítünk a Heimpál Gyermekkórház, és országszerte olyan korszerű technológiákat vetünk be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják.
1: A fideszes Tokács Péter korábbi egészségügyi államtitkára úgy reagált, az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére.
0: Itt a krónika. A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összeállítása.
6: Mi csak az érdem alapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
7: Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
6: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
7: A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
6: Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
7: A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
8: Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig 3 év alatt képtelen volt, azt önök 3 hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
7: Orbán Anita a bizottsági ülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
0: Hamarosan találkozhat az ukrán elnök és a magyar kormányfő, erről számolt be az ukrán külügyi szóvivő. Heorhi Tihi azt mondta, nem tud pontos dátumot és helyszínt mondani, de meg tudja erősíteni, hogy dolgoznak egy találkozón Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter között. A miniszterelnök a hónap elején jelentette be, hogy áttörést értek el a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban. Kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezik az ukrán elnökkel a találkozót, amelyet Beregszászon szeretne megtartani. Barna Péter összeállítása.
9: Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Tallinnban, ahol észak-európai és balti vezetőkkel egyeztetett az ukrajnai béketárgyalásokról. Az ukrán elnök leszögezte, a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia az Egyesült Államoktól és Európától. Európa nem lehet pusztán közvetítő, mert Európa a mi oldalunkon áll. Nagyon veszélyes lenne csak közvetítőként fellépni, mert ha az Európai Unió közvetítőként venne részt, akkor a két fél között kellene állnia. Ezért legyünk őszinték és nyíltak, nincsenek pusztán közvetítők, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. A dán miniszterelnök szerint Európának is szüksége van Ukrajnára, ezért folytatni kell Kijev támogatását. Európa nem tud hatékonyan újra fegyverkezni Ukrajna nélkül. Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem önvédelem, közölte Mette Frederiksen. Petteri Orpo, finn miniszterelnök pedig hangsúlyozta, a fronton megváltozott a helyzet, Ukrajna a korábbiaknál kedvezőbb, Oroszország pedig rosszabb helyzetben van. Ukrajna fennmaradása Európa egyik alapvető biztonsági érdeke. Az önmagát védő Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat elérni. Ezért erőteljes támogatásunknak folytatódnia kell. Az észak-európai és balti vezetők közös nyilatkozatukban méltányolták a haladást, amelyet Ukrajna az Európai Uniós tagság felé vezető úton elért, és sürgették, hogy június-júliusban nyissák meg a tárgyalásokat az összes csatlakozási fejezetben Kijevvel. Kiálltak Ukrajna NATO tagsága mellett is, és leszögezték, Ukrajna közvetlenül hozzájárul az euróatlanti biztonsághoz. Közben újabb információk derültek ki Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter lehetséges találkozójáról. Az ukrán külügyi szóvivő arról beszélt, pozitív jelzéseik vannak arra vonatkozóan, hogy az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök személyes egyeztetése hamarosan megtörténhet. Heorhi Tihi pontos dátumot és időpontot nem mondott, de megerősítette, hogy dolgoznak a találkozón, ami a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról fog szólni. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már volt előrelépés, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első témakört Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain.
10: Nagyon intenzív szakmai egyeztetés folyt a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről.
9: Június 3-án jelentette be Magyar Péter, hogy áttörést értek el, és átfogó megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a 100 000 fős kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök közölte, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
10: Ahogy ezt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére.
9: A sajtóban megjelent, de hivatalosan nem megerősített hírek szerint a találkozót hétfőre tervezték Budapestre, de végül elhalasztották. Magyar Péter kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezés alatt van egy találkozó az ukrán elnökkel, amit Beregszászon szeretne megtartani.
0: Májusban az ukrán hadsereg 90%-ban hazai gyártású fegyvert és lőszert kapott, értesülte a kijevi sajtó. Részletek Iváncsik Attilától.
11: Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásaiban a kelet-ukrajnai Konotovban egy helyi civil meghalt, többen pedig megsebesültek. A 100 000-es városban megszűnt az áramellátás, akadozik a gázszolgáltatás és az ivóvízellátás. Az ukrán fegyveres erők válaszcsapásai egy az oroszországi Krasznodár megyében lévő olajfinomítót céloztak, ahol a becsapódások után tüzek keletkeztek. A megtámadott Afipszki üzem Oroszország déli részének egyik legnagyobb ilyen létesítménye, évente több mint 6 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy májusban az ukrán hadsereg 90%-ban hazai gyártású fegyvert és lőszert kapott. A Védelmi Minisztérium szerint egy hónap alatt több mint 150 fejlesztést próbáltak ki a harcmezőn éles harci helyzetben. Közben Ukrajnában új állami ünnepet vezettek be, mától június 11-e a drónok napja. A hivatalos indoklás szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek megváltoztatták és meghatározzák a hadviselést, ezért megérdemelnek egy ünnepnapot. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint egy év alatt 40 milliárd euró összértékű kárt okoztak a drónokkal végrehajtott támadások Oroszországnak.
0: Észak-Írországban második éjszakája tartanak az erőszakos demonstrációk, miután egy szudáni menedékkérő megkéselt egy helyi férfit. Bánkata összeállítása.
12: Vízágyút is bevetettek a feldühödött emberek megfékezésére Belfastban szerdán. A zavargók felgyújtottak egy teherautót és szemetes kukákat borítottak lángba. A második napja tartó agressziót egy hétfői késelés váltotta ki. Egy 30 éves szudáni menedékkérő életveszélyesen megsebesített egy 40-es éveiben járó férfit. Az áldozat a támadásban egyik szemére megvakult, és a másik is megsérült. Az Egyesült Királyság Észak-Írországért felelős minisztere azt mondta, a közösségi médiát üzemeltető vállalatok komoly felelősséggel tartoznak a Belfastban kirobbant rasszista erőszak elszabadulásáért, mivel nem távolították el időben a gyűlöletkeltő és illegális tartalmakat a felületeikről. Szeretném érzékeltetni önökkel azt a félelmet, amely az észak-írországi etnikai kisebbségek körében eluralkodott. Látták ugyanis azokat a jeleneteket, amelyeket sokan bemutattak a képernyőkön, és arról is hallottak, hogy például autókat állítottak meg, hogy a munkába tartó embereket nemzetiségükről faggassák, nyilatkozta az észak-írországért felelős miniszter. Az erőszak hullám Skóciára is átterjedt, Glasgowban bevándorlás ellenes megmozdulások és rasszista támadások történtek. Rendőrök és civilek is megsérültek, legalább 3 embert letartóztattak. Skócia első minisztere teljesen elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a zavargásokat. Azt mondta, a belfasti tragédiára adott ilyen jellegű reakciók elhibázottak. Nyilvánvaló, hogy mindezt a szélső jobb oldal által terjesztett gyűlöletkeltő retorika fűti. Így csak arra a következtetésre tudok jutni, hogy kapcsolat van az erőszakos cselekményeket elkövető egyének és a szélső jobboldali politika között, amelynek nincs helye Skóciában, nyilatkozta Skócia első minisztere. Az elkövető szerdán állt bíróság elé, gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat ellene, és a tárgyalásig előzetes letartóztatásba helyezték. A vádlott, aki korábban nem került a rendőrség látókörébe, 2023. februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig autóbusszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.
1: Fél egy.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy néhány óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. Szó volt arról, hogy meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, és beszámolunk arról is, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak délelőttig országszerte több mint 170 esetben kellett beavatkozniuk a viharkárok miatt.
13: Déli krónika.
0: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály, Az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. A szabályozás célja megvédeni a tagállamok fogyasztóit, valamint tisztességesebb versenyfeltételeket teremteni az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Bújtás Szintia és Falucskai Ivett összeállítása.
14: Július 1-én megváltoznak az uniós vámszabályok. Ez Magyarországot is ugyanúgy érinti, mint az összes többi uniós tagállamot.
1: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, az új rendelet szerint abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel csomagot, és annak értéke 150 euró alatt van, akkor 3 euró vámot kell fizetni.
14: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
1: A szakember hangsúlyozta, a szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik. Linzmeier Szilvia emellett arról is beszélt, hogy az intézkedés részleteiről hol és milyen módon tájékozódhatnak az érintettek.
14: A legfontosabb tudnivalókról a NAV honlapján közzé tesz minden információt, és mivel ez leginkább a piaci szereplőket, logisztikai cégeket érinti, ezért őket folyamatosan segíti a NAV a felkészülésben, de akinek kérdése van, nyugodtan keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is segítünk.
1: Linzmeier Szilvia hozzátette, a szabályozás legfőbb célja az európai kereskedők és a tagállami, köztük a magyar fogyasztók védelme.
0: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
1: A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre, nyilvános internetes felületen árusította az illegális gyógyszereket és potenciálnövelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több nagyértékű karórát, hajót és luxusautókat is lefoglaltak, valamint ingatlanokat is zároltak, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
15: A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg 3 társát őrizetbevételünk mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, még 5. elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozó szerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
0: Cseresznye nagyságú jég verte el Nyugat-Magyarország egyes részeit. A vihar erős széllel és villámlással érkezett, és az egész országon átvonult. A tűzoltókhoz folyamatosan érkeznek a bejelentések, többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak okoztak károkat háztetőkben, parkolóautókban. A katasztrófavédelem munkatársainak csütörtök délelőttig országszerte több mint 170 esetben kellett beavatkozniuk. Falucskai Ivett összeállítása.
16: Félelmetes volt.
1: Musics József, a Vasvár megyei Csákánydorosztó polgármestere azt mondja, éjfél előtt nem sokkal ijesztő hanghatásokkal érte el a vihar a települést. A mennydörgés mellett a jégeső kopogása is megrémisztette a lakosságot. Hozzátette, fél óra alatt annyi jég esett, hogy teljesen beborította az utcákat, és reggelre is maradt belőle bőven.
16: Tiszta fény volt, folyamatosan jött a villám, még az egyik ásament, a másik már újraindult, és közben meg ugye fehéredett az utca felé, kinéztem az ablakon, teljesen befehéredett. Tehát ilyen pár centi vastagságnyi jégtakaró volt az aszfalton, illetve hát az udvarokban is. Sőt, hát én reggel, mikor indultam munkába, 7 órakor még a virágok mellett ilyen csomóba jég ott volt, tehát még el se olvadt.
1: Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Számolt be a részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
17: Csütörtök délelőttig több mint 170 esetben kellett beavatkozni az éjszaka átvonult vihar miatt.
1: A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották a tűzoltókat, mondta Dóka Imre.
15: aki azt is közölte, Hódmezővásárhelyen egy családi házban villámcsapás okozott tüzet. A főváros 6. kerületében pedig egy társasház tetőszerkezetét bontotta meg a viharos szél.
17: Országszerte, akár Zala, Somogy vagy Csongrád vármegyékben is a szokásosnál több alkalommal kellett vonulni a vihar miatt. Zalaszabaron éjszaka egy kidőlt fának hajtott egy autós, de Gyenesdiáson egy kerékpár útra dőlt a fa, Balatongyörökön, a Balaton utcában pedig a kemping területén egy parkoló autót szintén megrongált egy leszakadt faág. A 7-es főúton volt több kidőlt fa is, amely a forgalmi akadályt okozott. Itt Nagykanizsán például leszakadtak a vízelvezető árok hídgyűrűi, emiatt egy nagy mennyiségű esővíz nem tudott elfolyni. Itt a felgyűlemet nagy mennyiségű vizet szivattyúval kellett eltávolítani a tűzoltóknak.
15: A helyettes szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a következő időszakban változékony időre kell számítani. Nyári záporok, viharok bármikor kialakulhatnak. Hozzátette, fontos komolyan venni a meteorológiai előrejelzéseket, riasztásokat. Ilyenkor ne parkoljunk fa, nagy feszültségű vezeték alá, vihar után pedig ellenőrizzük az ingatlanunkat, hogy nem történt-e kár.
13: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint terelés bontanak Gyöngyös térségében az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még így is 5 kilométeres. Szintén az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött Hernád térségében a 45-ös kilométernél. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
18: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Újpesten az Árpád úton a Víztoronynál a Váci út felé csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
13: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő, további részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
19: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Vastagabb felhők vannak az ország délnyugati, majd később déli délkeleti részei irányába haladnak. Ezekből a felhőkből még akár tartósabb eső is elképzelhető, sőt, az esti éjszakai órákhoz közeledve ez a csapadékrendszer a Tiszántúl északi területeire helyeződik át, sőt, az északi középhegységben, az Emblémben, a Nyírségben is még előfordulhat egyébként általában gyenge eső vagy zápor eső, tehát nagyon nagy vagy nagyon intenzív csapadék nem lesz, de akár tartósabb eső azért lehet. A hőmérséklet a kevésbé felhős Nyugat-Dunántúlon 10 fok alatt lesz, még általában 10 és 15 fok közé csökken a hajnali órákra. További csapadék még kezdetben északkeleten várható, aztán gomolyosodik a felhőzet, ott is kisüt a nap, de az átmeneti gomoly felhőzetből további záporok szintén az észak-alföldön és az észak-északkeleti ország részben alakulnak ki. Nagyobb eséllyel napos, de szeles időre számíthatunk. Szobahőmérséklet lesz péntek délután a szabadban 20-25 fokkal. A folytatásban szombaton elszórtan, vasárnap délen, délnyugaton és hétfőn is leginkább a déli ország részben fordul elő csapadék. Emelkedik a hőmérséklet, majd hétfőtől ismét visszaesik, de keddtől kezdve nyugodtabb időre számíthatunk több napsütéssel.
0: Ádám, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Farka Szilvia, Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Viszont hallásra!
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: A Ferencváros bejutott a női vízilabda bajnokok ligája döntőjébe. Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a bajnokok ligája fináléjába, miután a Máltán zajló 4-es döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol Santandreu ellen. Az FTC az Olimpiákosszal játssza a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Matárót. A cserepadról érkező Kis Alexandra 5 méteres párbaj hőse volt, a kapust Korsós Kristóf kérte értékelésre.
2: Nem sokat voltál a vízben, de amit ott töltöttél, az fontos volt. Neked ez mekkora megnyugvás ilyenkor, hogy a mindent eldöntő 5 méteres kivétted?
4: Nagyon szeretem alapból az 5 métereseket, de ezt a többiek is tudják akár edzésen is. Ez egy nagyon jó érzés amúgy. Talán az egyik legjobb, hogy főleg azt, hogy az utolsót ki tudtam fogni. 2 lehetőségem volt, élni kell azzal, amit kapok. Remélhetőleg ez meg is mutatta, hogy éltem vele.
2: Van ebben már gyakorlatod, de hogyan pörgeted fel magad ilyenkor, amikor a meccset a kispadon töltöd, de tudod, hogy szükség van rád a legvégén?
4: Ez fejben dől el. Annyi ilyen büntető párbajban volt nekem is részem, és itt az ember nem tud hibázni a kapus szempontjából. Nekem általában egy pluszt ad, és inkább motivál, hogy ez egy ilyen kis szupermomenes dolog lehet.
2: Érdekes este volt abban a szempontból, hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de mégis a Ferencváros örülhet a végén. De lefújás után hogyan kezelitek ezt az eredményt? Milyen hangulatban tudtok így a döntőre ráfordulni?
4: Nagyon hullámzó mérkőzés volt, többször volt lehetőségünk az egyenlítésre is a mérkőzés folyamán, de mindig azt mondják, hogy a legvége számít, és ugye nyertünk, most pihenünk, van ugye egy nap, hogy felkészüljünk a következő mérkőzésre, a következő ellenfelünkre. Boldogak vagyunk, és ma még örülünk, de már fókuszban kell lennünk a döntőre.
21: Szintén Máltán rendezik a férfi vízilabda bajnokok ligájának 4-es döntőjét, amelynek elődöntőjében ma 19 órától a címvédő Ferencváros a spanyol Barcelonéta ellen száll medencébe, míg a másik elődöntőben az olasz Prorecco a görög Olimpiákosszal találkozik. Az FTC meccsét a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd élőben közvetíti, csak úgy, mint a holnapi női finálét. A zöldfehérek játékosa Manherz Krisztián az ellenfélről is beszélt Korsós Kristófnak.
2: Mennyiben más hangulatban érkeztél most ide? Ez a máltai helyszín már eddig is sok Ferencváros játékosnak szép emlékeket tartogatott, tavaly óta neked is. Mennyiben más így most idejönni, hogy már tavaly óta megvan neked is a BL cím?
22: Jó emléket kötünk azért ehhez a medencéhez, valaki többet is. Annyira számomra legalábbis már el lett feledve, hogy egy tavalyi célkitűzést elértünk, egy sikert értünk itt el, de ugye a Bajnokok Ligája számunkra az egyik legnagyobb célkitűzés minden egyes szezonban. Így lényegében, amikor a Szuperkupa és a Magyar Kupa meg lett még szeptember-októberben, utána kimondatlan a magyar bajnokság, és ugye a Bajnokok Ligája volt a fő célpont, úgyhogy az volt a célunk, hogy itt legyünk, és ezért küzdhessünk idén, úgyhogy nem is inkább az a jó érzés, hogy mi történt itt tavaly, hanem inkább a motiváció, hogy mit érhetünk el idén.
2: A Barcelonéta lesz az első ellenfél az elődöntőben, mennyire sikerült begyakorolni, tökéletesíteni a figurákat ellenük?
22: Szerencsére Barcelonánál volt alkalmunk egy 3-4 napos edzőtábor tölteni még február-március környékén, így volt belőlük is anyagunk, Európa egyik, hanem a legjobb csapatáról tudunk beszélni, az egyetlen csapat, amelyik veretlen, sőt 100%-os volt a Bajnokok Ligája második körében, úgyhogy biztos, hogy benne 120% fog kelleni tőlünk. Megteszünk mindent, azt gondolom, mert bizalom megvan a csapatban, egymás felé is. Igyekszünk majd a legjobbunkat nyújtani.
2: Végvári Vince itt van, de játszani nem fog. Azon túl, hogy mondjuk válogatott csapattársatok, mennyivel gyengült így az ő csapatuk, vagy akár a támadásban a lehetőségeik kevesebb lett így?
22: Ez biztos, hogy Vince hiánya az minden csapatnak érvágás tud lenni. Nagyon sajnálom szegény, mert azt gondolom, hogy egy kivételes szezonja volt a nettában idén, mind a Bajnokok Ligájában, mind mindenhol. Meg kell tudni oldani az ő pótlását, a mi taktikánk viszont változatlan ettől függetlenül.
2: Forma az így hogyan alakult erre a hétre? Gondolok itt arra, hogy egyrészt a lehetőségekhez képest teljes a keret, ugye csak Erik hiányzik, másrészt pedig a bajnoki döntőben neked is azért elég jól sültek a távoli lövéseid.
22: Igyekezett a stáb egyfajta formaidőzítést összehozni, de nyilván erre a kérdésre lényegében csak este fogunk majd tudni választ adni. Fölkészültünk 100%-osan.
21: A Ferencváros vízilabdázóját Manherz Krisztiánt hallották.
20: Nemzeti Sportkrónika.
21: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma mesterleg kezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A nyitómeccs televíziós kommentátora Hajdú B. István így készül az eseményre.
23: Ahhoz, hogy egy órakor ott elkezdődjön a meccs, előtte ugye showműsor, megnyitó, stb. Tehát én azt gondolom, hogy a reggel 7-8 felén el fogok indulni a stadion irányába, mert tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre. Nyilván az egy-egyet ők nem fogadnák el, bár Csehország és Dél-Korea a másik két csapat ebben a csoportban, tehát el tudom képzelni, hogy egy döntetlen is még azért nem egy rossz eredmény, de hát Mexikó nem azt a célt tűzte ki maga elé csupán, hogy a csoportból tovább menjen, hanem hogy minden idők legjobb mexikói eredményét érje el.
21: Most hallgassák, miként várja a világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
3: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játék stílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
21: A mexikói labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Javi Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Broos is válaszolt, elmondta várakozásait.
5: The last 10 games of Mexico.
3: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
21: A ma kezdődő labdarúgó VB előtt álló válogatottak felkészülési meccsein Portugália-Nigéria 2-1, Anglia-Costa Rica 3-0 és Algéria-Bolívia 4-0.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: A 9 magyar férfi versenyzőből 4 jutott tovább a selejtezőből az elődöntőbe a budapesti öttusa világkupa versenyen. Közülük a legelőkelőbb helyen Böhm Csaba zárt, aki megnyerte a saját csoportját, de ott lesz a folytatásban Koleszár Mihály, Tamás Botond és Marsal Attila is. Koleszár Mihályt Kreisz Bálint kérte összegzésre.
6: Hogyan értékeled a napot? Mert nekem az első szó, ami eszedbe jut róla, az a kiegyensúlyozottság. Egyetértesz vele?
8: Egy kicsit kritikus vagyok magammal szemben, mint mindig, de máskülönben azt kell mondjam, hogy ahol vártam a fejlődést, ott érkezett. Erre rendkívül büszke vagyok. A futásom az rendkívül stabilnak bizonyult. Nagyon erősnek éreztem magam. Kicsit féltem, mert nagyon hosszú napunk volt, és sosem egyszerű ennyi órát végig talpon lenni. Már reggel óta azért mizgul minden versenyző, aztán mi csak délután kezdtünk, és így is azért egy 8 órát szerintem végig versenyeztünk. Lehetek. Mindig keresünk a hibákat, ez jellemez szerintem minket, versenysportolókat. Ezekben mind csak tanulni tudunk, és biztos vagyok benne, hogy ha hazaérek, akkor segítenek majd a szakmai stábból is az edzőim és a család is, hogy pozitívan értékelhessem a nap végén ezt a rendkívüli küzdelmet, mert ez volt.
6: Három magyar továbbító pozícióból kezdte a kombinált számot. Mind a hárman úgy is zártatok, tudtátok egymást így egy kicsit segíteni. Ez láttam az utolsó kanyarról, amikor ránézte Böhm Csabira, amikor ő pont célba ért, szóval ez így volt egy kis extra motiváció.
8: A kombinált szám vége az, amikor megérkeztem oda, hogy kicsit tágult a tudatom. Addig egészen magamra sikerült koncentráljak, és ez volt a feladatom, azzal kellett foglalkozzak, hogy én is kvalifikáljam magam. Nem volt kitekintetés, és nem tudtam, hogy a többiek hogy állnak, de nagyon örültem, amikor ilyen kedvező pozícióból kezdtünk neki a kombinált számnak. Ez mindenképpen buzdított minket, hogy mindhárman ott vagyunk, és mindhárman ott is szeretnénk maradni. Nagyon gratulálok nekik egyébként, szerintem fantasztikus versenynapot csináltak most meg, és folytatjuk. A nagyon-nagyon nehezén túl vagyunk, innentől kezdve még 3 rendkívül nehéz napunk lesz, de már mindenki veregetheti a vállát, mert az elképesztő durva selejtező, ami 70% versenyzőt hazaküld, azon a rostámi átmentünk.
21: Koleszár Mihályt hallották, ma a budapesti öttusa világkupa versenyen a női és a férfi elődöntőket rendezik. A következő idényben is Gyokic Zselkó vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Több meghatározó játékos távozott a baranyai klubtól, érkezők pedig egyelőre kevesen vannak. A kialakult helyzetet Göbül Gábor, a Kosárlabda Akadémia Sport Kft. Társügyvezető igazgatója világítja meg.
24: A társadalmi változásoknak a hatására számos helyen nincsenek döntéshozási pozícióban azok a szervezetek vezetői, akik egy támogatói szerződést vállalnának aláírni. Az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapatának a két fő támogatója a Pécsi Tudományegyetem és a Rád Géber Kosárlabda Akadémia Alapítvány. Mind a két szervezetnél december 31-éig vannak rögzített jogi helyzeteink, és a jövőt ezeknek a szervezeteknek a felelősségek vezetői sem látják még. Pontosan ilyen értelemben tudomásul kell vennünk, hogy a társadalmi változások okán nehezebb a sportvezetőknek, döntéshozó vezetőknek az élete, ahol pedig ugye jogcím szerint könnyebben lehet, de mégis nehezebben reklámszponzorációs jogcímű forráshoz jutni, azok meg ugye a gazdasági versenyszféra. A gazdasági versenyszférában tevékenykedő vállalatok, cégtulajdonosok, ügyvezetők, ők pedig egyébként 2026 16 őszi szezonjában tervezik meg, amit 2027-ben majd el fognak költeni mondjuk ilyen célokra. Tehát ilyen értelemben ugye nem lettünk jókor bajnokok, ha lehet így mondani, ugyanakkor meg egy bajnoki cím megszerzése mindig egy sportolói közösség álma, és ezt az álmot a pécsi női kosárlabda csapat elhozta Pécsnek.
21: Göbül Gábort hallották. Völgyi Péter kijelölte a magyar női kosárlabda válogatott 25 fős bőkeretét, amelyből a szövetségi kapitány később választja ki azokat, akikkel elkezdi a felkészülést a szeptemberi világbajnokságra. A berlini VB szeptember 4-én kezdődik, a miénk Franciaország ellen kezdik megszereplésüket, majd Nigériával és végül a Koreai Köztársasággal találkoznak a csoportban. Toronyai Miklós lett a férfi röplabda extraligában 4. helyen végző Pénzügyőr vezetőedzője. A 47 éves szakember az elmúlt 6 évben a Kazincz Barcika csapatát irányította. Kedves hallgatóink, sportonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
13: Vízállás jelentés.
1: A Duna hazai szakaszán Nagymarosig árad, alatta apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,9 fok, Budapestnél 22, Mohácsnál 23,7 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dévény 222 cm, 17%, Pozsony 331, 31, Dunaremete 162, 26, Medve 127, 13, Nagybajcs 88, 15, Gönyű 43, 14, Komárom 88, 12, Esztergom 58, 9, Nagymaros 5, 9, Budapest 116, 10, Dunaújváros mínusz 1, 10, Dunaföldvár mínusz 115, 9, Paks 21, 12, Dombori 61, 15, Baja 164, 14, Mohács 182 cm, 14%. A Duna-magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 folyamkilométer és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer és Budapest 1650 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 80 méter, hosszúsága 1400 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál 30 cm, 24%, Árpás mínusz 100, 8, Győr 217, 25, a Marcal-Móricz-hídánál mínusz 31, 12, az Ipoly-Nógrád-szakálnál 42, 7, a Siós-Simon-tornyánál 108, 14, Szekszárd 278, 41, a Mura-Letenyénél 168, 24, a Dráva Örtilosnál 50, 35, Barcs mínusz 39, 17, Dráva Szabolcs 14, 11, a Száva Belgrádnál 185, 39. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 22,4, Tokajnál 23,5 fok, Szolnoknál 23,6, Szegednél 24,6 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 228, 3%, Vásárosnomény mínusz 193, 4, Záhony mínusz 307, 5, Dombrád 13, 20, Tokaj 469, 55, Tiszalök alsó mínusz 47, 27%. Tiszafüred 562, 71. Kisköre felső 747 cm, 64%. Kisköre alsó mínusz 337, 0. Csongrád mínusz 150, 15. Szeged 100 cm, 28%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 79 cm, 42%, átlag vízmélysége 327 cm, hőfok a Siófoknál 21,2 fok. A Velencei tó Agárnál a hőfoka 20 fok, mederteltsége 56 cm, 2%, a Fertőtó vízszintje és mederteltsége Fertőrákosnál 41 cm, 44%, hőfok a Fertőrákosnál 17,8 fok.
13: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
9: Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importárúval? És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés?
13: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
11: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
10: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
12: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
10: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
14: Az Internaus 007-ese.
25: Jelszó, egy aprócska galapocska, benne csacska, macska, mocska.
14: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
26: Krapovszki.
27: Megsebesült?
25: Nem szokásom.
14: Az egerek egyetlen reménysége.
25: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
26: Krapovszki majd elkap benneteket, nyavajások.
14: Macska fogó, vasárnap 21 órakor a Dunán.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
28: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: 30 éves Pennyben ez is nyerő.
3: Meg ez is! És ez is!
2: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 13 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Legkevesebb 12 rendőr megsérült és 16 embert őrizetbe vettek a hajnali újabb észak-írországi zavargásokban. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. Itthon az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő, délután 20-26, késő este 12-19 fokra számíthatunk.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
6: Tűz körüli különleges koncert Libabőr címmel a Papp László Budapest Sportarénában. Stúdió vendégünk az egyik fellépő művész, Keresztes Illikó énekesnő. Zalaegerszegen már június 13-án megrendezik a Múzeumok éjszakáját, és megnyílt a Tony Curtis Múzeum Budapesten, az Origo Filmstúdióban.
0: Kalendárium. Kulturális magazinműsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a Szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
8: Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Ózdon,
13: FM 90,3. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
14: Berlin és Párizs gyorsítaná Ukrajna csatlakozását, nem is akármilyen módszerrel. A Merz-Macron féle elképzelés szerint az új tagállamok átmenetileg nem szólhatnának bele a legfontosabb költségvetési és külpolitikai, valamint biztonsági döntésekbe. Csak hogy az unió alapszerződése nem ismeri ezt a státuszt, és az sem világos, hogy az átmeneti kifejezés vajon hogyan értelmezhető a pontosan és részletesen szabályozott csatlakozási eljárás során. Természetesen Ukrajna is sürgeti a csatlakozását, közben pedig egyre több tagállam fenntartásának ad hangot. Ez ma az Ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt, jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
14: No hát mi történik itt, miféle megoldás ez?
15: Jó a kérdés. Azért mondom, hogy jó a kérdés, mert ez egy kényszer megoldás. És mehetünk és kell is majd foglalkoznunk szerintem az európai szerződések, az Európai Uniós szerződésnek a következményeivel, tehát hogy hogyan lehetne ezt gyakorlatba ültetni, de itt valójában egy politikai okot kell látni a háttérben. A politikai ok pedig nem más, mint az, hogy Friedrich Merz teljesen belelovalta magát abba, politikailag, kommunikációsan, és talán egyébként ő maga is ezt nem csak politikailag tartja fontosnak, hanem személyes ügyként kezeli, vagy kezelheti, hogy Ukrajnát csatlakoztatni kell az Unióhoz, és Ukrajna ezt a háborút nem veszítheti el. Ez a két fontos állítása a németeknek, pontosabban a német kancellárnak. Neki viszont látványosan fogyott ideje. Miért mondom ezt? Azért, mert a támogatottsága egyre rosszabb és rosszabb, és egyre többször merül fel a német belpolitikában az, hogy hát lehet, hogy kancellárt kéne cserélni. Mert hogy sem a CDU-CSU, sem az SPD nem látja nagyon izmosnak ezt a mostani helyzetet. Ugye az izmosra mire gondolok, 15% körüli a személyes támogatottsága, most az elégedettség a kancellárral, és közel 70% mondja azt, hogy elégedetlenek a teljesítményével. És ugye, hogyha fogy az idő, akkor valamit villantani kell. És ugye nem csak neki fogy az idő, hanem Macronnak is fogy az idő. Mert ugye Macronnak már ugye ez a második ciklusa, közeledik a végéhez, és Macron a második ciklusában jelentős politikai érdemet nem tudott letenni otthon, és Európában sem. Ugye emlékszünk rá, az előző ciklusában is voltak a nagy hívő európai gondolatai és hasonlók. Ezek érdekes gondolatok, megtermékenyítő gondolatok, tehát nagyon sok diskurzusnak volt az elindítója, viszont gyakorlatilag zéró gyakorlati következményekkel járt Macronnak ezek a kezdeményezései. És most mind a két

0: Azért van dejavú érzésem, mert 2010-ben elhangzott Potsdamban az a gondolat, hogy a multikulturalizmus megbukott, a különböző társadalmak békés egymás mellett élése nem működik, és hogy ez egy rossz koncepció, és egy nem működő koncepció, és valamit kell kezdeni ezzel. A szabadon idéztem, egyébként az idő az Angela Merkeltől származik, 2010-ből. Majd jött 2015. Amikor Merkel gyakorlatilag teljesen az ellentétét csinált annak, mint amit 5 évvel ezelőtt megmondott, valamiért mégis azt mondta, hogy hát működik az a koncepció, és hogy ők képesek rá, ugye mondta ő, és mondta, hogy mi képesek vagyunk, wir schaffen das, ugye a híres mondat, vagy hírhetté vált mondat. A nagyon hasonlót látunk most a mostani német kancellárnak, a Merznek a részéről. Néhány héttel ezelőtt mondta talán ki teljesen nyilvánvalóan és teljesen világosan azt, hogy Ukrajna nem tud gyorsan és rövidített módon csatlakozni az Európai Unióhoz, lehetetlen. És ezzel egy igazat mondott, és azért is mondott igazat, mert ugye a jelenlegi csatlakozási keretek között ez nem megvalósítható.
1: Ugye Ukrajna hatban áll. Az, hogy a békekötés után mi lesz a területe, az sem ismert, meg a lakosságszám sem ismert. Tehát gyakorlatilag olyan alapvetések hiányoznak, sokszor beszéltünk már erről, de mégiscsak érdemes, mert nem biztos, hogy a köztudatban ez meggyökeresedett, nevezetesen az állami lét alapvető kritériumait nem tudjuk egyenlőre Ukrajnával kapcsolatban.
0: Hát ilyen is apró kérdések, igen, és azért ugye ezek önmagukban idézőjelben apró kérdések, persze jelentős kérdések, de hogyha arról van szó, hogy egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor az Európai Parlamentnek az összeállítása nem tudunk el a lakosság számot, az országnak a méretét. És ha nem tudjuk a lakosság számot, akkor nem tudjuk, mi alapján határozunk meg az Európai Parlamenti képviselőknek a számát. Hol húzódik a határ? Visszavezet ugye bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy akkor és ugye nyilván a hatban állás kérdése megint egy speciális eset, bár ugye ezzel kapcsolatban azért voltak már kreatív gondolatok, hogy igazából ezt így lehet így mellékesen kezelni, akkor Európa nincs is háborúban. Igen, Európa nincs is háborúban, hanem egy tagállam, egy ilyen határvita van, és hasonló, és akkor ugye a török-ciprusi helyzet az, amit így előhoztak.
1: De az másért.
0: Hát ugye ott az volt ugye az érve, és ott is ott például NATO tagállam, még sincs a NATO háborúban, meg nincs a NATO meghasonlásban saját magával is hasonló, és akkor innen jöttek ezek a gondolatok, hogy igazából itt nincsen, nem lenne nagy probléma ezzel, hogyha Ukrajna csatlakozna.
1: Hát igen, csak az ott egy befagyott konfliktus, itt meg rakéták röpködnek, most már egyre inkább nem is akármilyenek, meg drónok.
0: Pont azt akartam mondani, hogy egy befagyott konfliktus felé tartunk Ukrajna esetében, és mondtuk volna egy... nem tudom már mikor, de hogy sajnos azt látszik, hogy ez a konfliktus egyre aktívabb, és még aktívabbá válik, és az ukránok vélhetően terveznek valamilyen fajta ellentámadást, ami aktivitás lányába löketi el a konfliktust. Vélhetően a számításuk az lehet, hogyha egy sikeres offenzívát indítanak, akkor erőt tudnak felmutatni, és jobb helyzetben indulnak majd az egyezkedéseknél, és jobb helyzetben tudják befagyasztani a konfliktust. Csak hogy ugye, hogyha offenzíva van, előrelépés van, ugye az nyilván nagyon sok halottal jár, mindkét félnek a részéről, nagyon sok sérelemmel jár, és hát nyilván presztízs veszteséggel is jár, és akkor meg, hogyha bármilyen eredményt fel tudnának mutatni az ukránok, akkor az oroszok meg lehet, hogy még jobban bevernék a kéziféket, hogy akkor na, ezt nem engedjük, hanem akkor vissza kell szorítani. Ugyanez játszódik le fordítva, amikor az oroszok lépnek előre, akkor az ukránok nem akarnak ugye ebbe beleegyezni, és nem akarnak belemenni, ők érzik azt, hogy ez sérti az érdekeiket, és ugye ezért lehetetlenül teledik a konfliktusnak a befagyasztása.
1: Hát kemény fronthal zajlik itt, azért azt is tegyük hozzá. Mindig a drónokról jönnek a hírek, mert ugye az érdekesség, meg
0: a látvány.
1: A hátországban milyen mélységben érnek el sikert, tűzcsapást mérnek egymásra a felek, na de hát azért itt van egy nagyon kemény és nagyon borzalmas háború, frontháború is.
0: Igen. Na de visszatérve az európai dolgokra, ugye ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, amiről a Merz meg Macron beszél, ahhoz módosítani kell az Európai Uniónak a szerződéseit. Tehát az Európai Unióról szóló szerződést, meg az Európai Unió működéséről szóló szerződést is módosítani kell, mert olyan nincs jelenleg, hogy egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, de nem rendelkezik teljes jogosultsággal az Európai Unióban. Ilyet az Európai Uniós jog nem ismer.
1: Társultagság létezik, annál ennyi jog sincs, de amiről itt szó van, ami itt körvonalazódik, ilyen
0: az
1: nincs.
0: Egy teljesen új kategória. Tehát az egy olyan dolog, amit létre kellene hozni. És ugye itt a nagy kérdés az politikailag, hogy meg lenne a politikai szándék, hogy létrehozzák. És érdekes, hogy ezek a javaslatok egy időpontban érkeznek a szintén, amennyire emlékszem, német, francia is benne van, de Luxemburg, meg pár másik ilyen régebbi tagállamnak a javaslatcsomagja.
1: Hollandia, Belgium, Luxemburg.
0: Ami ugye meg arról szól, hogy a jogállamisági kritériumokat is ugye szigorítani kellene, tehát hogy egy csomagba vették a kettőt, hogy meg

0: kéne változtatni ugye a csatlakozási feltételeket, és ugye a csatlakozási feltételek azok, hát amiről beszélgetünk tulajdonképpen, hogy létre lehet hozni egy ilyen plusz kategóriát, legyen egy ilyen belépőszint vagy előszoba az Európai Unióba, és ugye közben meg ott van, hogy a jogállamisági kérdések miatt meg hát fel kell gyorsítani a jogállamisági eljárásnak a menetét, és hasonló. Tehát érdekes, hogy a kettőt összekötik. Ez valószínűleg az lehet a mögöttes, hogy hiába sürgetik a németek meg a franciák az, hogy Ukrajna csatlakozzon, a realitást a nyugati országok is tudják, hogy ha itt Ukrajna mondjuk gyorsan csatlakozna, és teljes jogú tagként csatlakozna, elképesztő belső válság alakulna ki az Európai Unióban, pont azért miatt a dolgok miatt, hogy nem ismerik, vagy nem akarják játszani az Európai Uniós játékszabályokat. Azért, mert nincsenek hozzászokva ezekhez a játékszabályokhoz. Hát láttuk ugye itt a tavalyi döbbenetes korrupciós botránynak, ugye mindig a hullámait látjuk Ukrajnában, és folyamatosan merülnek fel újabb és újabb információk. Ezek olyan kérdések, olyan gyakorlatok, amiket nem lehet egyik pillanatról a másikra, csak így törvényi szabályozásra Ukrajnából így kivenni, mert ezek hát ez egyfajta korrupciós hagyomány tulajdonképpen, ami ugye nyilván a posztszovjet térségre igaz, nyilván egyébként Oroszország is ugyanebben a valóságban van, de hát ugye Ukrajna is ebben a valóságban van, és ugye ebből a valóságból csatlakoztatni az Európai Unióhoz egy országot, azért az egy teljesen más helyzet, és ugye itt nem arról szól, hogy hát, nem tudom, nem így vagy nem úgy írnak ki közbeszerzéseket, vagy hasonló, hanem itt ugye arról szól, hogy bizonyos esetekben ugye azt mondják, hogy 5-10, 15-20, vagy még több százaléka, akár 40-50 bizonyos beszerzéseknek egyszerűen eltűnt.
1: Ugye a haditámogatásoknak is, igen, meg a fölvett kölcsönnek is. Vannak erről már számok, az amerikaiak vizsgálódtak, még akkor fölvetődött néhány hónappal ezelőtt, talán vagy fél évvel ezelőtt, hogy úgy lehetne tovább folyósítani bizonyos anyagi támogatást Ukrajnának, hogyha valami közös grémium ellenőrizné, valami felügyelőbizottság, hogy mi lesz a pénzzel, mert hogy jelentős része eltűnik. Aztán van itt egy másik szempont.
0: Bocsás, meg nem csak, hogy eltűnik, az amerikaiak nem. Nyilván az amerikaiak is zavarná, hogy eltűnik a pénz, most már azért kevésbé, mert jóval kevésbé vállalnak részt a támogatásban. Ők inkább élvezik a jelenlegi szituációt idézőjelben, az pedig arról szól, hogy vásárolnak az amerikaiaktól fegyvereket, elsősorban európai pénzzel.
1: Tehát visszamegy a pénz.
0: Igen, visszamegy a pénz, csak ugye a kérdés az, hogy hova? És ugye ez, ami nem tetszett az amerikaiaknak, és nem véletlenül exponálta magát ebben a kérdésben az amerikai alelnök maga, aki híresen nincsen jó kapcsolatban Zelenszkivel, mert hogy felvetődött a gyanúja, és alapos gyanúja annak, hogy a korábbi választási kampány, tehát ugye a Trumpnak a megválasztási időszakában azok a támogatások, amelyek haditámogatások jogcímen mentek az Amerikai Egyesült Államoknak a részéről, a Biden adminisztráció részéről Ukrajnába, azoknak egy része visszacsorgott az Egyesült Államokba a demokratáknak a kampányának a támogatására. És erre mondta azt ugye az amerikai alelnök, meg itt az amerikai adminisztráció, hogy na ezt ki kell vizsgálni, hogy ez nem, hogy még egyszer bekövetkezhessen, mert gyakorlatilag ugye itt torzítani akarták Ukrajnán keresztül óriási összegekkel a politikai versenyt az Amerikai Egyesült Államokban, vissza akartak csorgatni, vagy visszacsorgathattak a demokraták támogatásokat a saját kampányukba. És ugye ennek egy leképeződése lehet, ugye, ami egy fontos pont, hogy Zelenszky maga is vett részt olyan eseményen, ami egyértelműen ugye a Kamala Harris melletti kampányról szólt, és ugye ő is ott volt, és ott mosolygott, és ugye nyilván ez a republikánusoknál kiverte a biztosítékot, hogy oké, persze támogatják, ez fantasztikus, nagyon jó, hogy ezt az országot támogatják, de hogy azért ne szóljon ebbe az amerikai belpolitikába. Tehát ez a szál, az amerikai szál, az gyakorlatilag elsősorban a kampányfinanszírozás miatt került a napirendre.
1: Ugye ez volt a pénznek a szála, de van egy másik szál is, ami biztonsági szempontból is európai biztonsági és közbiztonsági kockázatokat vet fel. Nevezetesen Ukrajnát állig felfegyverezték. Nehéz fegyverektől kezdve kézi fegyverek garmadáján, és hagyományosan ugye a majdani úgynevezett forradalom vagy pucs óta, kinek hogy tetszik, vagy attól függ, onnan nézzük, hogy ezt az eseményt, bizonyos félkatonai szervezeteket is felfegyvereztek. Ezek ráadásul náci alapvetésű szervezetek, olyannyira, hogy ők maguk hirdetik, olyan jelképeket használnak felvonulásaik során. Később aztán ugye a háborúban bevetve még inkább megerősödtek, nagyon jelentős szerepük volt a védelemben, bizonyos rohamoknál is természetesen. Ki fogja őket lefegyverezni? Mi lesz ezzel a rengeteg fegyverrel? Ez mind-mind kihívás és biztonsági kihívás az európai békés. Mondhatnánk azt, hogy önvédelmi reflexüket már régen elaltatott polgároknak és tagállamoknak.
0: Igen, ugye Ukrajn esetében azt lehet mondani, hogy amikor a védelemről volt szó, és védelemről van szó, főleg az elején nem válogattak az eszközökben, nem válogathattak az eszközökben. Gyakorlatilag az életben maradás volt a kérdés, meg azt, hogy meg tudják előzni, az oroszok elfoglalják az országot. Ugye itt az elején elég egyértelmű volt a helyzet, ugye Kijevet körülvették, és hát ugye elég egyértelmű volt, hogy a vezetést akarják kiiktatni, és át akarják venni az egész ország fölötti irányítást. Csak ugye a kérdés az az, hogyha onnantól kezdve, hogy egyszer megtörténik, hogy elengedik a gyeplőt, és bárki úgymond aktív lehet, részt vehet, stb., és kap támogatást, fegyvert, ilyesmi, hogy akkor utána azt hogyan tartják kontroll alatt. Nyilván ugye a hadseregnek ez a feladata, meg a hadseregnek a vezetésének ez a feladata, de ugye ezekkel a kontrollokkal kapcsolatban már korábban is voltak problémák, és nem véletlenül vetik fel sokan Európából, hogy oké, tegyük fel, csatlakoztatni akarjuk Ukrajnát. De ehhez tényleg az kellene, hogy lezáródjon a háború, és akkor nyugodt körülmények között rendezzük egyrészt a fegyvereknek a sorsát, másrészt egyébként az esetleges ilyen hadi kiadásokat, akkor az országnak ugye az egész jövőjét, mert olyan kérdéseket kell megválaszolni, amit nem lehet az Európai Unión belül megválaszolni, már amikor belépett. Illetve meg lehet válaszolni, csak ugye itt a probléma az, hogy egészen konkrétan egy ilyen lépéssorozat, ha azt mondanák, hogy nem tudom, 2027 vagy 28. január 1-en mondjuk Ukrajna az Európai Unió tagjává válna, az egy káoszba sodorná az Európai Uniót. Az Európai Uniót veszélyeztetnénk ezekkel a lépésekkel, és nyilván én értem, ennek a méregfogát próbálja meg részben kihúzni. Ugye itt a francia-német javaslat, hogy akkor a hadi kérdések, meg költségvetési kérdések, meg stb., hogy ott ne legyen beleszólása az ukránoknak, mert ugye az ukránok felé is valamit hát illene mutatni, mert az ukránok ugye el lettek hitetve, hogy ők NATO tagok lesznek és uniós tagok lesznek. A NATO tagságról hamarabb kiderült, hogy nem igaz, az uniós tagságra majd később derült ki, hogy nem igaz, nem tudnak hamar ilyenek lenni, és hogy gyakorlatilag keresik a kiskaput a németek meg a franciák, hogy hogyan tudnák ezt valamilyen módon ezt az ígéretet mégis beváltani. Csak ugye akkor megint a kérdés az, hogy akkor hogyan dolgozzuk ki a mechanizmust. Akkor mi a következő lépés? Belép egy ilyen ország, oké, akkor csak ilyen előszobában van, előszobáztatjuk, de akkor utána mi történik egy évben jön a következő szint?
1: Vagy mi az, hogy átmeneti, ugye?
0: Vagy vizsgáljuk? Vagy, tehát, olyan sok kérdést kellene megválaszolni, ami hát, és akkor nem beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy eldöntöttük, hogy az Európai Uniónak a koncepciója, innentől kezdve a többsebességes Európa koncepciója. Sokan vannak, akik azon az állásponton vannak, hogy ez ma is így van, van benne egyébként igazság,
1: hát igen, eurozóna,
0: Schengen, stb. Ilyesmi. Van benne igazság, de alapvetően ez nem történt meg, hogy azt mondtuk volna az európai együttműködése, hogy az egy többsebességes Európa van. És nem egy formák az országoknak a lehetőségei.
1: Sőt, hát ráadásul a legfőbb döntéshozó szerv vagy szervezet, testület, amelyik ugye hagyományosan, és akkor itt elgondolkodik az ember, hogy a bizottság az hogy terjesztette ki önmaga hatáskörét, nevezetesen ugye az államfők, illetve a miniszterelnökök tanácsa attól függ, hogy hol milyen kormányforma van.
0: Bocsásson, a bizottság kapcsán egy fontos gondolat, hogy újra napirendre került az a kérdés, hogy és mi lenne, ha nem lenne minden tagállamnak biztosa, hogy egy szűkebb, de hatékonyabb európai bizottság legyen. Ez nem ennek a javaslatcsomagnak volt az alapja, hanem ez szintén egy közelmúltban, most hirtelen nincs előttem, de azt hiszem, talán német ihletettségű gondolatsor volt az is. És ugye itt meg arról szól a történet, hogy akkor hogyan lehet még hatékonyabbá tenni az Európai Bizottságot, ami viszont ugye meg azzal járna, hogy a tagállamoknak le kell mondaniuk, hát attól függ, hogy hány évre, most 5 évre, vagy 2,5 évre, ugye az Európai Parlamentnél van az a 2,5 éves, 2,5 éves ciklus ugye bizonyos tisztségeknek a cserélődésében, egyfajta ilyen hagyományként, de alapvetően a ciklusuk ugye 5 évesek. Megnézni, hogy melyek azok a tagállamok, akik azt mondják, hogy hát jó, mi belemegyünk abba, hogy a 5 évig nincsen tagunk az Európai Bizottságon, mert az Európai Bizottsági Tagság az nem csak arról szól, hogy ott van valaki és beleszól a döntésekbe, hanem arról szól, hogy információja van a döntésekről. És de gondoljuk azt, hogy amikor beülnek az Európai Bizottságba az Európai Bizottságnak a tagjai, akkor ők hirtelen valamilyen csodálatos, misztikus újjászületésen mennek keresztül, és hirtelen európaivá válnak, és függetlenek maradnak mindenfajta állampolgárságtól, érzelemtől, stb. Nyilván olyan bürokraták kerülnek azért oda, akik azért tudnak egyfajta távolságot tartani, de hát azért a saját tagállam mindenkinek fontos.
1: Hát ráadásul főleg azért is, mert ugye az Európai Unió mind a mai napig, bár törekvések erre vannak, és talán ez is azt szolgálja, ez a bizonyos átalakítás, nem szövetségi állam. ugye hanem Nemzetállamok Szövetsége gazdasági alapon, aztán kibővítve politikai alapon, és itt van a bizottsági törekvés, amire ugye ön is utalt, hogy egyre inkább úgy látszik, például amikor közös védelmi politikáról beszélnek, akkor az azt jelenti, hogy közös külpolitika is kell, ahhoz viszont kell közös pénzpolitika, és akkor mi ezt ismerjük 48-49-ből, ugye, amikor közös a hadügy, a pénzügy, a külügy, hogy akkor mi is a sorsa egy államnak, tagállamnak.
0: Hát gyakorlatilag ugye ez, amiről a szerkesztő úr beszél, ez a föderáció, ez a föderális Európa, a birodalmi Európa. Ez azt jelenti, hogy akkor azt mondjuk, hogy európai szuperállam lett, és akkor a tagállamok azok már nem tagállamok, hanem tartományok. És ők beleszólhatnak bizonyos szűk keretek között abba, hogy mit csinál a szövetségi szint, de nem tudnak önmagukban teljes kontroll gyakorolni a saját területük fölött például.
1: Mert hogy ugye vannak akkor erős, meg gyenge tartományok.
0: Ez így van.
1: Ugye pont ezt hivatott kiküszöbölni az alapszerződés, amikor azt mondja, hogy egy tag egy szavazat, és egységesen kell dönteni. Hogyha valamelyik tagnak nem kedvező, és ugye vétózni akar, ez az utolsó eszköz, akkor meg kell győzni, illetve kompromisszumot kell kötni. Ez volt az alapgondolat.
0: A kompromisszum volt az alapgondolata az egész európai, és az európai politikának, hogy a tagállamok meg tudjanak egyezni, és ha nem tudnak megegyezni, akkor azokra a kérdéseket le kell venni a napirendről. Ehelyett ugye az elmúlt 10-15 évben semmi más nem történik, mint azokat a kérdéseket erőltetik, amiben nincs egyesség, azért, hogy ebben majd egyszerre valaki feladja, vagy többen feladják az álláspontjukat, és egység legyen. Persze, ugye ott van az érvek között az ilyenkor, hogy hát igazából nagyon sok kérdésben már elfogytak azok a teljesen világos, teljesen egyértelmű egyetértési pontok, amik ugye régen hajtották előre az európai integrációt, és most már elérkeztünk a nehéz kérdésekhez. Csak hát akkor a kérdés az az, hogy kell-e sietni, hova sietünk? Sokkal inkább lehetne sietni egyébként a deregulációval. A szabályoknak a leépítése, amiket az Európai Bizottságnak egy feladata, hogy felülvizsgálja az európai szabályokat, egyszerűsítse, és minél kevesebb szabályozás legyen, annak érdekében, hogy egy jobb gazdasági környezet legyen a különböző társaságok számára. Mondjuk erre lehetne egy kicsit több hangsúlyt helyezni, főleg úgy a versenyképességi politikával összefüggésben.
1: Csak hát mi lenne akkor azzal a hatalmas bürokrata tömeggel, aki oda hazamennek, mit csinálnának?
0: Hát ugye ők ellen érdekeltek. Nyilvánvalóan egyébként bizonyos szint után abban, hogy az európai intézményeknek a szerepe az leértékelődjön. Tehát itt azért és ugye itt az intézmények között is van egy nagyon komoly versengés. Most pont láthatjuk akár ugye Magyarország kapcsán, hogy hát lényegében a tetemre hívja az Európai Bizottságot, az Európai Parlament, hogy akkor itt most milyen politikai megállapodást kötöttek Magyarországgal, és hogy tudni akarják a részleteket, tudni akarják, hogy ez megalapozott volt-e és hasonló. Az Európai Parlament fitoktatja az erejét. Tehát itt, és ugye még csak a három fő intézményről beszéltünk, és nem beszéltünk különböző ilyen hatóságokról, a bizottságok, ugye különböző ilyen DG, Director General, nem eszembe jutott, hogy a magyarul főigazgatóság, igen, bocsánat, tehát ami, hogy az ő szerepük egymáshoz hogyan viszonyul, európai ombudsman, stb. És akkor sorolhatnánk azokat az európai intézményeket, meg kereteket, amik ugye az elmúlt évtizedekben létrejöttek az Európai Unión belül.
1: Itt van egy szempont, amiről beszéltünk, ez a bizonyos, ugye 5 ország, Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg. Azt mondja, hogy biztosítékokra lenne szükség arra az esetre, ha egy új tagállam visszalépne jogállamiság, a sajtószabadság vagy a demokratikus normák területén. Ilyen esetekben az Európai Bizottság akár jogi eljárásokat is indíthatna. Hát ez megint egy felügyelet, ami eléggé képlékeny, ilyen általános fogalmakkal operál.
0: Igen, és ugye itt jön a probléma, hogy nincs a jogállamiságnak, meg a demokráciának Európán belül se egy adott, elfogadott, szövegben rögzített papír arra, hogy mi a jogállamiság és mi a demokrácia, nincs definíciója ennek.
1: Mert hogy a kormány formák, a kormányzás nem különbözik.
0: Nem, tehát valahol nincsen alkotmánybíróság. Most a Magyarországon megszűnne az alkotmánybíróság, az például egyértelműen, hát ugye az a demokráciának, meg a demokratikus elveknek, meg a jogállamiságnak az aláásása lenne, mert ugye korábban nem véletlenül születtek ezzel kapcsolatban döntések. De most ugye van olyan ország, ahol meg nincsen alkotmánybíróság. Van olyan ország, ugye, ahol félelnöki rendszer van. Ugye az elnök az, aki gyakorolja a végrehajtó hatalmi köröket. Ugye Magyarország még parlamentáris rendszerben működik, ugye a miniszterelnök központú. Hasonló bizonyos szempontból Németországhoz, Németországban, hogy meg ott vannak a tartományoknak a beleszólása ugye a két házon keresztül. Tehát, hogy szóval ezek annyira széttartó dolgok, hogy nem is tudom, hogy összetudnák-e egy dokumentumba sűríteni, hogy mi az, ami, és akkor, vagy akár csak tagországonként, hogy mi az, amit nem lehet átlépni, milyen határokat nem lehet.
1: Ésszerű ezt erőltetni egyáltalán?
0: Én azt gondolom, hogy nem.
1: Az a javaslat, hogy mindenki olyan mértékig működjön együtt, ameddig saját érdekei kívánják. Tehát van, akinek a gazdasági együttműködés lenne jó, van, akinek a szorosabb politikai együttműködés lenne jó. Miért nem lehet ezt egymás mellett meghagyni?
0: Hát ugye itt jönne, tehát hogyha nem az ilyen típusú jogállamisági együttműködés lenne erőltetve, hanem azt mondják, hogy a politikai együttműködés, a gazdasági együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, akkor ezek a viták nem is kerülnének szóba igazából. Sokkal kevésbé ennek egyébként fűtöttek ezek a viták az Európai Unión belül, mert nem akarnak egymásnak a belügyébe beleszólni a különböző tagállamok.
1: Na hát igen, csak hogy itt egy más irány van, és akkor még itt egy utolsó percre egy érdekesség, mert hogy mennyire külügy meg hogy néz ki itt a felelősség. Azt mondja, Kaja Kallas, az uniós külügyi főképviselő, tégláról téglára romboljuk le Oroszország háborús gazdaságának alapjait. Mondja ezt az a hölgy, aki elcsodálkozott, hogy Kína milyen szerepet töltött be a második világháború, miért ünneplik ott a lezárását. Mennyire komoly ez az egész innentől kezdve?
0: Hát ugye, ezt hallottuk az elmúlt években már, hogy az Európai Unió hogy meggyengíti Oroszországot, és hogy majd Oroszország össze fog omlani, és politikai változás, és új elnök, és hasonló. Ez nem jöttek be, sokkal realistább az a megközelítés, egyébként, ami például a londoni találkozón újra előjött, hogy az Európai Unió, az európai országoknak valamilyen módon oda kellene kerülni az asztalhoz, amikor megállapodás születik az oroszok és az ukránok között, mert ez nem olyan megállapodás, vagy nem olyan végkifejlet lesz, hogy mondjuk Kaja Kallas gondolja, hogy egyszer csak legyőzik a semmiből Oroszországot, hanem itt egy megállapodásra kell törekedni.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon is. Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a megtisztelő figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Páduai Szent Antal. Miért népszerű szent ma is?
7: Amikor vizsgák előtt vannak, felkeresik Szent Antalt, vagy a Szent Antal szobornyánál kérik a segítségét, hogy jó sikerüljön a vizsga. Ugye a Szent Antal persze a szegények perséje, tehát az mindig ilyen jó szándékokra megy.
6: Lekez a Péter.
8: Számomra ez a két hithű vértanú pap egy olyan erőt ad, amiből nap mint nap meríthetek. Nem csak a kereszténység első századaira emlékeztetünk, mint a nagy vértanúknak a századára, hanem a néhány tíz éve ezelőtt élt papok személyére is, mint nagy példaképekre.
6: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal, valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. Egyházunk szombaton, június 13-án Páduai Szent Antalra emlékezik, aki az első nagy ferences generáció egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Szinte minden templomban van szobra, csak a Kárpát-medencében 161 templomot szenteltek a nevére, s tisztelete halála után 800 évvel is élő. De vajon mit üzen példája korunk embere, valamint mai utódai a ferences szerzetesek számára? Ocsovai Grácián ferences testvértől érdeklődtem.
7: Hát Szent Antal biztosan kiérdemelte az ő nevét, mert ugye sokan ismerik, és ahogy említetted, és tapasztaljuk, hogy szinte minden templomban van, sőt vannak szobrok is, így út mentén nem csak keresztek vannak, hanem azért több helyen látom már Szent Antal szobrot is. Tehát valójában őt nagyon sokan szeretik, és bizalommal fordulnak hozzá, tehát őt úgy is hívják, hogy a csodatevő szent. Nagyon közel van az emberekhez, pontosan azért, mert Istenhez, mivel nagyon közel van, az anyához, és ezt tudta képviselni az emberek között, és mivel az emberek között volt, ugyanúgy, mint Szent Ferenc is, tehát ő is nagyon jól megtalálta a hangot a szegénnyel is, a gazdaggal is, az okossal, a rablóval, a szultánnal, tehát ő emberi kommunikációban nagyon jók voltak mind a ketten, és nagyon tisztelték a szent angyalokat. Tehát csak magunk között szólva, hogy például amikor emberi kapcsolatokról van szó, vagy feladatok, hogy nagyon sokat segítenek a szent angyalok, és ők bizonyára, akár Szent Ferenc is, hogy ott is a szent angyalok a tisztelete, angyalos boldogasszony, hogy Assisiben, meg egyáltalán az életében is nagyon sokat segítettek a szent angyalok. És az legyen egy jó példa számunkra is, hogy sokkal többet kell kérnünk az őrangyalunkat. Az védelmet is ad, ügyintézés sikerét is ad, de hát ugyanígy mellé vehetjük a szenteket is. Nagyon keveset beszélünk a szentekről sajnos. És amikor egy hittanórán is előkerülnek, hogy milyen téma legyen, meg a hívek is sokszor jeleznek, hogy nagyon szívesen hallanának szentekről, szentek életéről. Mert ugye ez egy példa is, meg ugyanakkor segítő testvéreink. Volt régen egy ilyen könyv, hogy testvéreink a szentek. Tehát Páduai Szent Antal azért páduai, meg mondjuk Lisszabonban született, csak Páduában halt meg, ezért mondjuk, hogy Páduai Szent Antal 1231. És milyen érdekes, hogy ebben az évben halt meg Árpád-házi Szent Erzsébet is. Aztán, ha már Árpád-házi Szent Erzsébetről beszélünk, mert ugye Szent Ferencet is említettük, hogy a Szent Ferenc már tudott Árpád-házi Szent Erzsébet életszentségéről, és a köpenyét elküldte neki. Szóval milyen érdekes kötődések vannak. Azt tudjuk Szent Antalról, hogy először ő nem ferencesnek indult, hanem ágostorrendi szerzetes volt, és mikor találkozott Szent Ferenccel, meg a marokkói vértanúkat hazahozták, ez annyira megérintette őt, hogy valakik az életüket adják Krisztusért, tehát a vérük ontásával kötődnek Krisztushoz. Ugye tőlünk a Jóisten egyelőjét nem kívánc, hogy egyszerű hitet meg bizalmat, és ebben a szentek példát adnak. Tehát ez a fajta dolog elindította őt, és találkozott Szent Ferenccel, és akkor tulajdonképpen ő így lett ferences. És ő az első, mint ilyen teológiai tanár is, és Szent Ferenc meg is bízta őt, hogy a testvérek képzésében vegyen részt, és ugyanakkor felhívta a figyelmét Szent Antalnak, hogy a nagy tanulás, tudomány végzésében ki ne oltsák az imádság lelkét. Ez egy nagyon híres mondata Szent Ferencnek, hogy ez volt egy jó tanács a Szent Antal felé, hogy a tudomány előrehaladtával és a tanulás előrehaladtával az imádság lelkét ki ne oltsuk, tehát mint hogy arra mindig legyen figyelem. Ez neki is mondta meg, ez nekünk is egy üzenet, hogy ugyanaz, hogy olyan sok híreket hallunk, meg tudunk, és ettől nem lesz nyugodtabb a lelkünk, de ha imádkozunk, az imádságnak lesz egy ilyen ajándéka, hogy megnyugszik a lelkünk, közelebb érezzük a Jóistent, a Szuzonyát, a szenteket. Tehát valójában Szent Antal ilyen értelme nagy példa, mert nagyon közel volt, nagyon nyitott volt a Jóisten felé, és általában a szenteket onnan ismerjük fel, hogy mivel ábrázolják. Hát, hogy ott van karjában a kis Jézus. Egyrészt, mert ilyen gyermek lelke volt. Ugyanakkor azt látja a hagyomány, hogy imádság közben meg is jelent neki a kis Jézus. Van egy-két szent, akit így ábrázolnak, azokhoz meg különösképpen közel kell lennünk, ilyen ugye Szűzanya, Szent József, Szent Antal, Szent Kristóf, ők azok a szentek, mármint a Szűzanya ugye az első szent, és a Szent József révén is. Tehát ez a közelség, vagy ennyire közel voltak Jézushoz. És ilyen tiszta, egyszerű volt a lelkük, ezért nem probléma senkinek imádkozni. És akkor Szent Antalhoz ábrázolják, hogy Lilion maradt tiszta élete miatt, nagyon tiszta lelke volt, ezért tudjuk kérni a közben járását. Mert akinek tiszta lelke, azoknak mindig erősebb az imája, itt a Földön is. Ugye a gyerekek imája, gyerekekkel való imádság, vagy az idősek, beteg emberek. Tehát ha velük imádkozunk, akkor nekik nagyon erős a imájuk. Tehát ez a tiszta lelkűség, a Lilium, a kis Jézus a karjában, szentírás van a kezében, tehát ő nagy tudója volt a szentírásnak. A vizsgázók is, mikor vizsgák előtt vannak, felkeresik Szent Antalt, vagy a Szent Antal szobornál, kérik a segítségét, hogy jó sikerüljön a vizsga. Van ez a Szent Antal persely, az kifejezetten egy ilyen lehetőség is, hogy valamit kér, és akkor egy felajánlást tesz Szent Antalnak, hogy a Szent Antal persze szegények perselye, tehát az mindig ilyen jó szándékokra megy, akkor ott van a Szent Antal kenyere, itt is a jó cselekedetekről, hogy a szegényeknek a támogatással. Amikor valaki így jót tesz, akkor csendesen, úgy, mint annak idén Szent Miklós is, hogy észrevétlenül tette a jót. És aki megtapasztalja, ugye az dicsőíteni fogja az Isten. Tehát nem a személy itt a fontos, hanem hogy úgy csendben tenni a jót, hogy Isten nevében, hogy az az illető hálát ad, akitől kapta. Ugyanakkor meg előbb-utóbb mindenki megtapasztalja jelenesedve Szent Antal segítségét, mert ő igazi ember is volt, tehát az emberek között élt, látta a problémákat, nagyon sok szép ima kötődik hozzá. Van például a 13 mi atyánk, hogy van ez a szép Szent Antal ének, hogy csodákat látni váltok, jöjjetek Szent Antalhoz, és valójában ott felsorolja, hogy mennyi mindenben tud segíteni, akkor fekélynyomot, vétket, halált, sátánt elűz, gyógyuláshoz, elveszett vagyontagont, akkor az ifjúak visszanyerik az egészséget, ha veszély van, akkor segít. Szóval ez az ének ezt kifejezi, ahogy miben kérhetjük a segítségét. Meg amúgy is, amikor például egy litániát imádkozunk, akár az Úr Jézus, a Szűzanyához, Szent Józsefhez, vagy Szent Antalhoz, vagy bárkihez, amit ott felsorolnak, az mind igaz rá. Tehát a litániának ugye ez is egy érdekes, szép jelzője, hogy olyan, mint a rózsafűző, hogy ismételjük. Nem azért, mert nem hallja meg a Jóisten vagy az adott szent, hanem mert hogy elmélyítjük magunkban azt az igazságot, ami miatt reménnyel tudjuk kérni. Ezért is van az, hogy nagyon sokan szeretek tisztelik, mert halázattal kérik a segítséget, és szerintem nagyon sokan kérték, meg kérik is a segítségét, megtapasztalják. Tehát nagyon nagy bizalommal lehetünk Szent Antal felé.
6: Láttuk-e párhuzamot ferences testvérek, a mai ferencesek, feladata, szolgálata a mai ember felé, és Szent Ferenc, illetve páduai Szent Antal eredeti tanúságtevő szolgálata között?
7: Szent Ferenc alapjában ugye ő az első, tehát annak idején ugye Szent Antal is, meg mi is próbáljuk követni Szent Ferencet. Tehát valójában sok templomban, ferences templomban is, sok templomban a keddi napokon megemlékeznek Szent Antalról, vagy vannak a kilencedek. Ugye minden szentnek van egy napja, és kedd ugye a Szent Antal napja. Tehát nagyon sok templomban van egy imádság. Azt, hogy most a ferences testvérek közül ez hogy van, azt nem tudom. Én csak abból indulok ki, hogy annak idején 1987. június 13-án szenteltek Esztergomba. Tehát Szűzanya, ugye 13-a Szűzanyának a napja, és Szent Antal napján szenteltek, aztán voltam először vidéken, és utána tulajdonképpen, mikor már ferences lettem, akkor Pasarétre kerültem, és akkor derült ki, hogy a Pasaréti templom titulusa Szent Antal. Tehát ilyen egy érdekes találkozás volt, hogy nekem ilyen személyesebb is volt. Minden templomnak van egy titulusa, hát akkor ugye arra tesszük a hangsúlyt, mármint Jézus meg a Szűzanya után, meg Szent Ferenc, ez a fő vonal. A Szent Antal gondolom az egyénileg inkább, az ilyen csendes, személyes tapasztalat lehet. Biztos, hogy mindenki tiszteli. Én most a hívek oldaláról közelítettem meg, hogy milyen sok ember, milyen nagy bizalommal van Szent Antal felé. És jogosan, mert meg is tapasztalják a segítséget. Mert mikor az ember egy bajban van, akkor ugye mindenben kapaszkodunk, még a fűszálba is, de hát nem kell fűszálba, vannak személyek, akikben ugyanígy kapaszkodhatunk. És azt megtapasztalja tényleg mindenki, hogy Szent Antal segít.
6: Szombati emléknapja kapcsán páduai Szent Antalról, az egyik legnépszerűbb szentről, Ocsovai Grácián ferences testvérrel beszélgettem.

0: Legeza Péter vértanúpap életéről és a kárpátaljai görögkatolikus egyház 20. századi sorsáról tartottak konferenciát a múlt héten Budapesten. A mindössze 34 évesen meggyilkolt görögkatolikus pap 1945-ben Felső Kalocsán szolgált, amikor a szovjet megszállással egy időben megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. A hívek papjukkal, Legeza Péterrel az élen ellenálltak, és nem adták át templomukat a pravoszláv egyháznak. Péter atyát 80 évvel ezelőtt, 1946-ban gyilkolták meg, miközben hazafelé tartott egy beteg ellátásból, de emlékezete és kultusza ma is él Felső Kalocsán, a görögkatolikus és a pravoszláv hívek körében is. Legeza Péter életáldozatáról és a konferencia tanúságáról, Kocsis Fülöp metropolita érsektől, Szolánszky Ágoston görögkatolikus paptól, Ungvári teológiai tanártól, mint Legeza László szervezőtől érdeklődtem a helyszínen.
1: Nem a pravoszlávokkal van alapvetően konfliktus, hanem a gonoszsággal, gonosz hatalmával. A konferencia nagyon szépen felszínre hozta, hogy évtizedekre, mind a mai napig tartó módon titkolják ezeket az eseményeket, furcsa módon, hiszen hát már a Szovjetunió szétesett, és mégis ez a fajta gonosz erő, amelyik nem engedi az igazságot, a tisztaságot, a krisztusi evangéliumi örömhírt felszínre kerülni, ez mind a mai napig hat, ez nagyon érdekes. És ahogy hallottuk például, éppen Legeza Péternek az emlékét is bizonyos erők próbálják titkolni, és nem férünk hozzá. Biztos, hogy benne nem szabad a ortodox és a katolikus egyház szembeállását látni ebben. Még arról is van szó, hogy Felső Kalocsán sajnos nem tudunk oda menni Legeza Péter sírjához, ez nagy fájdalom, mert az most egy ortodox templom. De ezek a konferencia előadások nagyon sok minden felszínre hoztak, és ahogy lenni szokott, a kutatók egymásnak is új információkat tudtak adni, és sok minden különleges dolog felszínre került. Számunkra érdeklődők számára is nagyon izgalmas volt ez a konferencia. Azt hozta felszínre, hogy ez az erő máig hat, és ezzel számolni kell. Hogy aztán később hogy is lesz, majd meglátjuk, de Krisztus egyházát mindig üldözték. A Krisztushoz tartozás együtt járt azzal, hogy ahogy Jézus mondta, engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Van, amikor erősebben, van, amikor kevésbé. Én a szíriai eseményeket láttam egészen közvetlenül, de hogy most is mi fog történni majd itt a 21. században, ezt nem tudjuk. Ezek az a személyek, akik tanúságot tettek, nagy erőt adnak nekünk, és nagy megerősítés jelent, hogy mindig a Krisztus igazság győz, akkor brutálisan, nagyon barbár módon végeztek ezzel az atyával, és lám most már azért szó van arról, hogy a boldogok közé emelhessük, de mi már hát ismerjük, hogy ő vértanú, és remélem elérkezik az az idő, hogy a katolikus egyház hivatalosan is kimondja majd ezt.
0: Miben példa ő? A hívek előtt, vagy akár a görögkatolikus papok előtt is? Szolánszky Ágoston, görögkatolikus parókus, ungvári teológiai tanár.
2: Hát szerintem elsősorban a hithűségbe és abba, hogy nem szabad megalkudni a gonosszal, mivel a Jóistennel kötött egységünk a keresztség által az egy olyan erős egység, amit a gonosz nem tud szétiparni, bármennyire is áskálódik ellene. Számomra Legeza Péter különös személy, hiszen mondhatni rokon, dédapámnak harmadfokú unokatestvére. Dédapám úgy szintén a lágerbe halt meg, csak azért, mert görögkatolikus pap volt. Számomra akár ez a két pap, ez a két hithű vértanú pap egy olyan erőt ad, amiből nap mint nap meríthetek, és amiből úgy gondolom, hogy nem szabad rossz útra térni, mert voltak a múlt században is olyan nagy hősök, nem csak a kereszténység első századaira emlékezhetünk, mint a nagy vértanútnak a századára, hanem a néhány tíz évvel ezelőtt élt papok személyére is, mint nagy példaképekre.
0: És Legeza László, a konferencia szervezője, mit szeretett volna az előadók felkérésével, meg az előadásokkal közelebb hozni az utókor számára Legeza Péter emlékéből, és hogy összegezni a tapasztalatait?
3: Végig gondoltam a konferencia előtt, hogy kiket hívok meg előadónak. Egy koncepció volt ebben az egészben, és hála Istennek, meg az előadóknak messze jobban sikerült, mint ahogy én ezt megterveztem előre.
0: Van egy-egy gondolat, amit mind a hárman hazavisznek a jubileum évben, hiszen a vértanúság 80. évfordulója van.
2: Az, hogy legyünk kitartóak, bármennyire is úgy néz ki, hogy a gonosznak az ereje az nagy, akár a mostani ukrán-orosz háborúban is úgy tűnik, hogy talán a gonosz nagyon felül tud kerekedni, de a múlt arról tanúskodik, hogy a jó mindig legyőzi a rosszat, és a szeretet erősebb a gyűlöletnél.
3: A kitartás mellett, amit kiemelnék, az a hűség, hogy legyünk hűséges a Jóistenhez, egyházunkhoz, nemzetünkhöz, családunkhoz.
1: Én bennem a konferenciát egy nagyon erős gondolat született meg, mondhatni elhatározás, hogy fontos feladatunk Legeza Péter emlékét feltárni, megismertetni másokkal. Őszintén megmondom, nagyon keveset tudtam róla, hogy élt egy ilyen papunk, akit megöltek, de most, hogy ilyen sok mindent megtudtam az életéről, és azt is, hogy most egyelőre nincs módunk még őt tisztelni, erekéhez hozzáférni, méltó módon mondjuk emléket állítani neki. Ez nekünk, utódoknak feladatunk, hogy föltárjuk ezt, és mindent megtegyünk ennek érdekében. Hogy aztán majd ez hogy fog sikerülni, mert tudom azt, hogy a Munkácsi Egyház megye püspökei, püspöktársaim többször is próbálkoztak már ezzel, tehát nem egyszerű dolog lesz ez, de mostantól többen is imádkozunk érte, többen is fogunk föllépni ennek érdekében, úgyhogy ez a konferencia, mondjuk, hogyha ezt a folyamatot indított el, akkor valóban, ahogy mondta László barátom, messze többet tudott hozni, mint amit valaha is gondoltunk erről.
0: A 80 évvel ezelőtt meggyilkolt Legeza Péter görögkatolikus pap életáldozatáról a róla szóló konferencia után Kocsis Fülöp metropolita érsekkel, Szolánszky Ágoston görögkatolikus pappal, ungvári teológiai tanárral, valamint Legeza László szervezővel beszélgettem. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Wilhelm Péter plébános fűzi gondolatait.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Akkor összehívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
5: Úgy érzem, hogy ezekben a napokban mindannyian nagyon könnyen tudunk kapcsolódni ahhoz a tömeghez, amitről beszél Szent Máté, hogy kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. így a tanév végére mindannyian valahogy elfáradunk. Nagyon várjuk már a nyári vakáció idejét, várjuk már a pihenést, a nyaralást. Ám lelkileg is valahogy ez az időszak fárasztóbb. Úgy érezzük, hogy ez tényleg egy pont, hogyha nem is diákok vagyunk, hanem munkahelyen dolgozunk, ez egy lélektani pont. Csak eddig bírjam ki, csak a nyárig bírjam ki, csak a nyaralásig bírjam ki. A mai evangélium pont ezért számunkra egy erőt adó pillanat, hogy Jézus meglátja a tömeget és megesik rajta a szíve. Gondoskodik rólunk, szeret bennünket, odafigyel ránk. Ez az odafigyelés, ez mindennapos vágyunk, hogy én is odafigyeljek szeretteimre, és valljuk meg őszintén, arra is vágyunk, hogy odafigyeljenek ránk, hogy ott legyen a tekintetünk a másikon. Isten tekintete mindig rajtad van, ő mindig figyel rád, mindig meghallgat téged. És a jó pásztor képe pont azt adja és mutatja mindannyiunk számára, hogy Isten gondoskodik rólad. Isten veled van, nem hagy magadra. Még hogyha fáradt vagy, ha elcsüggett vagy, levert vagy, akkor is ott van veled. Akkor is erőt ad és szeret téged. A mai vasárnapon már közeledünk ahhoz a pillanathoz, ahogy országszerte megéljük és megtapasztaljuk azt, hogy Isten gondoskodik az ő nyájáról, abban a tekintetben is, hogy ünnepelni fogjuk a pap és a diakónus szenteléseket. Belegondolva, milyen nagy öröm az, hogy ebben is megérezzük és megtapasztaljuk Isten gondoskodását az ő nyájáról. Nagyon sok helyen ma Magyarországon sajnos nem tud atya elmenni minden vasárnap, minden egyes egyházközségbe, hogy szentmisével tudják ünnepelni az úrnapját. Nem tud mindenütt jelen lenni egy atya. Ezért is olyan fontos meghallani Jézusnak a mai kérését, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Mindannyiunknak a felelőssége, hogy imádkozzunk papjainkért, szerzeteseinkért, püspökatyáinkért és diakónusainkért. Imádkozzunk a jövendő papjaiért, imádkozzunk a majd a most szentelendőkért is. Bennünk van a lelkesedés és a vágy, hogy szolgáljunk benneteket papként, hogy mellettetek álljunk. Ám nagyon nagy szükségünk van a ti segítségetekre, az imádságban, jó szavatokkal, mellettünk állásban, segítségetekkel. Tudom, mindenkinek nagyon nehéz időt szakítani, energiát szakítani a hétköznapok világában annyi feladat mellett. De közös felelősségünk és küldetésünk az, hogy dolgozzunk Isten egyházáért, egyházközségeinkért, az ő aratásáért. Mindannyian keresztségünkkor meglettünk kenve krizmával, küldetésünk van tehát arra, hogy legyünk Isten hírnökei a világban. Ezért is imádkozzunk ma, különösen is kérve az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és akik ott dolgoznak, azokat áldja meg az ő szeretetével, és adjon erőt, lelkesedést a szolgálatukhoz.

0: Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe.
1: Takács Antal zenész zeneszerző és Bazsinka Ivett fagott művész énekesnő szombaton este 7 órakor a Hagyományok házában tartja Peregnek a szemek című új koncertjét, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. Vallják, hogy dalaik az Istennel megélt tapasztalataikról, Isten keresésről és élményekről szólnak, zenébe öntött válaszok, fájdalmak és örömök nyomán. Az est során közreműködik Fehér Géza szólógitár, Huszák Zsolt basszusgitár, Nagy Zsolt dob, Neumann Balázs zongora, az In Medias Best fúvós együttes, valamint a Sound Factory Budapest ének együttes. A koncertről további információt az ambo.hu oldalon találnak.
0: Szombaton, június 13-án lesz a pasaréti páduai Szent Antal plébánia búcsúja. Este 4:30-kor kezdődik az ünnepi zsolozsma, majd ezt követően a 6 órakor kezdődő szentmisét Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatja be, Tedeummal egybekötve. A szentmisét követően lesz a gyermekek és a virágok megáldása a közösségi ház udvarán, utána agapé. Mindenkit szeretettel vár a pasaréti ferences közösség.
1: A 97. ünnepi könyvhét eseményeként tartják meg Laszfi János Szívékszer versek Hővel, Hóval című kötetének bemutatóját június 13-án szombaton délután 16:30-kor az Evangélikus Országos Múzeumban. Cím: Budapest 5. kerület Deák tér 4. Köszöntőt mond Herjecki Kornél, a Harmad kiadó igazgatója.
0: Zarándoklatot szervez szombaton Andocsra az Emmanuel közösség. Az elvált szülők számára, gyerekeikért, megsebzettségükért. Budapestről indul a közösen bérelt busz, de az ország minden részéből várják a résztvevőket, akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. A szervezők külön hangsúlyozzák, hogy a gyerekekért zarándokolnak, de nem a gyerekekkel, ezért csak a szülőket várják erre a programra. Regisztrálni az avelap.hu oldalon lehet, ahol a további részletes tudnivalókat is megtalálják. Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köbböl Anita, kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os a költségvetési hiány, amivel számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter hozzátette, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Erről azután döntöttek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válik. Beszámoltak arról is, hogy szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék a politikai plakátokat, belterületen csak az utcabútorokon vagy tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek ilyenek. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetség rendszereiben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket. Az iráni külügyminisztérium szerint értelmét vesztette a két hónapja érvényben lévő fegyverszünet az újabb amerikai légi csapások után. Az Egyesült Államok két egymást követő napon hajtott végre támadásokat, mire válaszult Teherán Bahreinre, Kuvaitra és Jordániára mért csapásokat, valamint bejelentette a hormuzi szoros lezárását. Az amerikai hadsereg közben bejelentette, befejezte az iráni célpontok elleni támadásait. Legkevesebb 12 rendőr megsérült és 16 embert őrizetbe vettek a hajnali újabb észak-írországi zavargásokban. A több városra és Skóciára is kiterjedő erőszakhullám azután tört ki, hogy hétfőn egy szudáni menedékkérő súlyosan megkéselt egy helyi férfit Belfastban. A bevándorlók lakta negyedekben elkövetett gyújtogatások miatt 27-en maradtak fedél nélkül, a helyi hatóságok munkáját pedig már a skót rendőrség egységei is segítik. Jóváhagyta az észt parlament azt a megállapodást, amely lehetővé teszi, mintegy 600 Svédországban elítélt rab elhelyezését észtországi börtönökben. A túlzsúfoltsággal küzdő Svédország a balti állam második legnagyobb városában, Tartuban bérel ki egy intézményt, ahova augusztusban érkezhetnek az első foglyok. A svéd állam több mint 30 millió eurós bérleti díjat fizet évente, aminek fejében 300 foglyot helyezhet át. Ezen felül minden további rab után 8500 eurót kell fizetnie havonta. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum, az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Délután megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső előfordulhat, éjszaka fokozatosan kiderül az ég. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Az éjszakai 8-15 fok után, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Műsorajánlat. Délelőtt. Zéró toleranciát hirdettek azbeszt ügyben.
2: Másfél évig kerestük az ingatlant, hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke.
1: A szakemberek szerint az évtizedekig lappangó, akár halálos betegségeket is okozó azbeszt miatt szigorú ellenőrzésre és a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség. További részletek a délelőtt műsorában. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
3: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
4: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Sirkó László.
5: Bejöttem, és a nagy úr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
4: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
3: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
7: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Első rész.

0: Jóvadászatot. Most elmondom nektek a történetet. Maugli történetét mondom el. Maugliét, a békájét, aki a dzsungel ura volt. A dzsungel ura akkor, amikor közületek még senki se élt, és a gyűlés szikláját más farkasok ülték körül. A sziklán fenn Akela hevert, Akela a szioni csapat vezére. Figyeljetek! Rákso anyánk 4 kölyköt szoptatott. A tej még szétcsurgott szájunk szélén, a törvényt nem ismertük. Egyszer a növekvő hold éjjelén, apánk vadászatra indult éppen, undorító nyivákolás surrant be a barlangba.
1: Jó szerencse járjon veled, farkasok fejedelme.
2: Na, tabaki.
1: Igen, a mindig éhes tabaki. Jó szerencsét és erős fogakat dicső gyermekeidnek is, hogy soha se feledkezzenek meg az éhezőkről.
2: Na, gyere be és nézz körül, de egy falás nem sok, annyi ennivaló sincs.
1: Nincs ám farkasnak, de az ilyen hitvány kis sakálnak, mint én. Jó lakom a száraz csamp is. Hiszen ez egy ősz volt, maradt rajta valami kis hús is. Szabad?
3: Legyen a tiéd.
1: Köszönöm. Milyen szépek ezek a dicső gyermekek. Milyen nagy a szemük.
3: Tabaki.
1: Igen?
3: Faj, és ne dicsérd szembe a fiaimat.
1: Tudom, tudom.
2: Na, akarsz még valamit?
1: Sirkán a nagy elhagyta régi vadász területét, ezek közt a dombok közt szándékszik vadászni.
4: Azt mondta neki.
2: Ahhoz nincs jogsa. A dzsungel törvénye szerint nincs joga figyelmeztetés nélkül máshová költözni. Elriaszt minden vadat. Nekem 2 helyet kell most vadásznom.
3: Talán nem hiába nevezte az anyja bénának. Egyik lába születésétől fogva béna. Nem boldogul mással, csak marhával. Az emberek üldözni fogják nekünk, meg menekülni kell a gyerekeinkkel, ha tűvé teszik majd érte az erdőt. Igazán nagyon hálásak lehetünk Sirkánnak.
1: Elmondjam neki, hogy milyen hálásak vagytok.
2: Na takarodj innét, takarodj és eredj vadászni a gazdáddal.
1: Megyek. Már is hallhatjátok Sirkán szavát. Kár volt fáradnom a hírhordással.
2: Bolond ez? Ilyen lármával készül éjjeli vadászatra. A mi őseink nem jámborszarvas marhák.
3: Nem marhára vadászik ez ma, nem is őzbokra, hanem emberre.
2: Pedig ismeri a törvényt. Ha emberre vadászik, puskások jönnek a dzsungelbe, és nekünk menekülnünk kell.
3: Aki embert eszik, megrühösödik, és kihull a foga. Elhibáztam. Mi baj?
2: Valami fölfelé jön a dombon. De ember. Egy ember kölyök.
3: Ilyet se láttam még. Hozd ide. Milyen kicsi. Milyen csupasz és milyen vakmerő. Nézd, együtt szopik a többivel. Lám, hát ilyen az ember kölyke. Ugyan volt-e már farkas a világon, aki azzal dicsekedhetett, hogy ember kölyök van a gyerekei között?
2: Hallottam már ilyesmiről, de nem a mi csapatunkban történt, és nem is az én időmben.
3: Megölhetném, csak a lábammal taszítsam meg.

0: És nézd, fölnéz. Nem fél.
1: Felséges úr! Felséges úr! Ide jött be! Ide!
2: Nagyon megtisztel bennünket, sírkám. Mit kíván, sírkám?
3: A zsákmányomat, egy ember kölyökjött erre. A szülei elszaladtak, add ide!
2: A farkasok népe szabad nép!
3: Férnék be a barlangot!
0: Az ember kölyök a miénk? Megölhetjük, ha akarjuk.
3: Akarjátok vagy se, ki merít akarásról beszélni? A bikára mondom, akit megöltem, csak nem állok itt, hogy a gyussomért könyörögjek, én beszélek. Sírkám!
0: Itt pedig én, Rákcsa a démon. Az ember kölyök az enyém. Életben marad és együtt jár a csapattal. A végén pedig te békaevő gyíkpusztító rád fog vadászni. Most aztán hord el magad, Sán Takandur. Takarodj!
3: Minden kakas úr a maga szemetjén. Majd meglátjuk, mit szól a csapat a kedves kis gyermekhez. A kölyök az enyém, s végül az én fogamra került, ti lombos farkú tolvajok.
2: Sírkámnak egyben igaza van. A kölyköt meg kell mutatni a csapatnak, ha meg akarod tartani.
0: Hogy megtartom-e? Hm? Meghiszem azt. Feküdj nyugodtan, te kis béka. Bizony, Maugli, mert Maugli a béka lesz a neved. Eljön még az idő, amikor te vadászol Sírkánra, úgy, ahogy ő vadászott rád.
2: De mit szól majd a csapat?
4: Nézzétek meg jól, farkasok! Ismeritek a törvényt! Nézzétek meg jól, farkasok!
5: Nézzétek meg jól, farkasok! Nézzétek meg jól!
3: Ez a kölyök az enyém! Adjátok ide! Mi köze a szabad népnek az emberkőkéhez?
4: Mi köze a szabad népnek akárki más parancsához, aki nem a szabad népből van?
5: Nézzétek meg jól!
4: Ki fogja pártját ennek a kölyöknek? Ki akar szólani a szabad nép közül? Ki akar szólani?
6: Balú a medve. Balú a medve az egyetlen, aki szólhat a szioni csapat gyűlésén, mert ismeri a törvényt, és ő tanítja a törvényre a fiatal farkasokat. Jól beszélek?
4: Folytasd, Balú.
6: Az ember kölyke? Hát én pártját fogom az ember kölykének. Hadd járjon a csapattal, fogadjátok be a többi kölyökkel együtt. Én magam tanítom majd.
4: Még valaki kell. Ismeritek a törvényt? Ha vita támad azon, befogadjunk-e egy kölyköt a csapatba, kettő kell, aki a pártját fogja.
5: Én Rákcsa mondom.
4: Kettő kell, de az se apja, se anyja nem lehet. Kiáll Balú mellé. Kiáll Balú mellé.
7: Én? Én Bagira a fekete párhoz. Ó, Akela és ti szabad nép gyermekei, nekem nincs jogom, hogy gyűlésteken szót emeljek, de a dzsungel törvénye azt mondja, ha kétség támad, hogy meg kell-e ölni az új kölyköt, vagy sem, akkor meg lehet váltani a kölyök életét. Hogy kifizesse a váltságdíjat, azt a törvény nem mondja meg, igazat szólok. Balú már pártját fogta, én pedig megtoldom Balú szavát egy kövér bikával. Most ejtettem el nem egészen fél mérföldnyire innét. Ezt ajánlom föl nektek. Ha a törvény szerint befogadjátok az ember kölyköt.
4: Nézzétek meg jól!
3: Megkeserülitek még, lompos farkú kutyák! Megkeserülitek, tolvajok! Ez a kölyök az én zsákmányom!
4: Bömböri csak! Különb nótát is bömbözte még a mesztelen béka miatt. Szól van így, ahogy van! Az ember bölcs, és bölcs a kölyke is. Valamikor még a segítségünkre lehet. Vigyétek haza, neveljétek a szabad néphez méltóan. Akela szólott, testvérek?
8: Atyának szólott, úgy legyen a szólott, úgy legyen.
9: Farkas apu azután éppen úgy tanította Mauglit, mint bennünket, a többi kölykét. És Maugli éppen úgy nőtt fel, mint mi, testvérei, a többi farkasok. Emlékezzen rá a szioni csapat. Eljött az idő, 10 vagy 12 esős évszak után, hogy a füzek minden zizzenése, az éjszaka minden lehellete éppen olyan ismerős lett Mauglinak, mint a lélegzetvétel, vagy a nesztelen járás a dzsungelösvényein. Balu a törvényre tanította, Bagira vadászatra. Anyánk Ráksa néha figyelmeztette.
0: Sírkámban nem bízhatsz. Előbb-utóbb meg kell ölnöd Sírkánt.
9: Bagira nem elégedett meg a figyelmeztetéssel. Messzebbre látott, mint Ráksa anyánk.
7: Testvérkém, hányszor mondtam már neked, hogy Sírkán ellenséged?
10: Annyiszor, ahány dió van ezen a pálmán. Hát aztán. Álmos vagyok, Bagira. Sírkánnak pedig egyebe sincs, csak hosszú farka és hangos torka, akár csak Maónak a pávának.
7: Figyelj rám, testvérkém. A dzsungelben nem mer megölni Sírkán. De jusson eszedbe, Akela nagyon öreg. Hamarosan eljön a nap, és nem tud elbánni az őzbakkal, akkor nem lehet tovább vezér. A farkasok, akik megnéztek, amikor először vittek a gyűlés elé, megöregedtek. A fiatalok pedig elhiszik, amit Sírkán duruzol a fülükbe, hogy emberkölyöknek nincs helye a csapatban.
10: Nincs olyan farkas a csapatban, akinek ne húztam volna ki tüskét a talpából. A testvérük vagyok.
7: Emberkölyök vagy. És egyszer majd visszatérsz embertestvéreid közé. Ha a gyűlésen meg nem ölnek.
10: De hát miért akarna akárki is megölni engem?
7: Nézz rám. Hát ezért. Még én sem tudok a szemedbe nézni, pedig én szeretlek téged, testvérkém. Hát ezért. Gyűlölnek, mert nem állják a tekintetedet.
10: Csak ezért?
7: Ha Akela elhibázza a legközelebbi zsákmányát, és minden vadászatán lassúbb lesz már, a csapat ellene meg ellenet fordul. Gyűlést tartanak a sziklán, és akkor... akkor... megvan.
10: Találtál valamit, Bagira?
7: Eredj le hamar az emberek tanyájához, és hozz piros virágot, hogyha eljön az ideje, erősebb barátod legyen, mint én, vagy Balú, vagy azok, akik szeretnek a csapatból. Szerezd meg a piros virágot.
10: Piros virágot? Aminél este melegszenek, ami világít, és fáj, ha megérinted?
7: Siess, amíg nem késő.
11: Hadd mutassa meg erejét a hideg farkas!
12: Miért a csapat veszélyébe?
11: Ugorjak el! Ugorjak!
7: Akela elhibázta az ugrást. Már ma éjszaka megölték volna, de rád is fájt a foguk.
10: Nézd! Elhoztam a piros virágot.
7: Jól van. Hogy az emberek száraz ágat dugnak ebbe a cserépbe, amibe hoztad, és a piros virág tüstén kinyílt a végén. Nem félsz?
10: Nem én.
7: Akkor készülj, testvérkém.
13: Készülj, Akella. Eljött a pillanat.
7: Nincs joga, mondd meg, hogy nincs joga.
13: Figyelj, talán félsz a haláltól, Akella?
14: Félsz, Akella? Félsz.
15: Szabadnék! Hát Sírkán vezeti a csapatot? Mi köze egy tigrisnek ahhoz, hogy ki a mi vezérünk?
13: Mivel látom, hogy a vezérség megüresedett, és felkértek, hogy szóljak...
15: Ki kért fel? De... hát mind csakálok vagyunk, hogy csúszunk, mászunk ezelőtt a mészáros előtt? Hogy ki a csapat vezére, az a mi dolgunk.
13: Emberkölyök, hallgass meg!
16: Engedjétek beszélni!
17: Hallgass, emberkölyök!
18: Engedjétek beszélni a halott farkas!
4: Szabad nép. És ti is, Sírkán sakályai. Hosszú időn át vezettelek benneteket vadászatról vadászatra, s ez alatt csapdába se került, meg se nyomorodott senki. Most elhibáztam az ugrást. Tudjátok, hogyan szőtték, fonták ezt a ravasságot. Tudjátok, hogy fiatal őzbak nyomára vezettek, csak hogy kiderüljön a gyöngeségem. Kérdezem tehát, ki akar végezni a halott farkassal? mert az meg az én jogom, a dzsungel törvénye szerint, hogy egyenként jöjjetek ellenem. Nos hát, ki akar végezni a halott farkassal?
13: Mit törődünk ezzel a fogatlan vén bolonddal? Meghal az úgyis, hanem az ember kölyke. Már eddig is tovább élt a kelleténél. Adjátok nekem, különben mindig ide járok vadászni, és egy csont nem sok. Annyit sem láttok tőle. Nem? Adjátok csak nekem. Ember és egyikünk se tud a szeme közé nézni.
16: Velünk evett, velünk tanyázott, hajtotta nekünk a vadat. Soha nem szegte meg a dzsungel törvényét.
13: Ember kölyke nem járhat a dzsungel népével. Adjátok nekem.
16: Igazán mondom, túlságosan soká éltem. Sakálok csapat ez, nem farkasoké. Tudom, hogy gyávák vagytok. És gyávákkal beszélek.
17: Nyöszörök ját, kutya.
16: Bizonyos, hogy meg kell halnom, s az életem nem ér sokat. Különben felajánlanám az emberkölyök életéért. De a csapat becsületéért. Erről a semmiségről megfeledkeztetek, amióta sírkán talpát nyaljátok. Megígérem, ha békén hazaengeditek az emberkölyköt, harc nélkül halok meg. Többet nem tehetek, de megkímélek benneteket attól a gyalázattól, hogy sírkán prédájára adjátok testvéreteket.

0: sokat.
1: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Tabaki, Horváth Ferenc. Farkasapó, Újlaki László. Ráksa, Kovács Mária. Sirkán, Gregus Zoltán. Akela, Gábor Miklós. Balu, Karikás Sándor. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
2: A hangfelvétel 1976-ban készült.
3: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi fűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikula helyzet kezelésére és a betegbiztonság javítására. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a munkavállalók 10%-os béremelést követelnek, miután a cég az idei évre 4%-os emelést ajánlott. Az iráni külügyminisztérium szerint értelmét vesztette a 2 hónapja érvényben lévő fegyverszünet az újabb amerikai légi csapások után. Az Egyesült Államok 2 egymást követő napon hajtott végre támadásokat, mire válaszul Teherán, Bahreinre, Kuvaitra és Jordániára mért csapásokat, illetve bejelentette a hormozi szoros lezárását. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg. Egy városban a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt 3-an megsebesültek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, komoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül. Az éjszakai 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Felfedező a tudomány világáról.
2: Virtuális valóság a fájdalomcsillapításban. Az evolúció nem készített fel bennünket azokra a szociális stresszekre, amelyeket sokszor tartósan el kell viselnünk. Ez is a modern civilizáció egyik evolúciós csapdája. Végül pedig Lombik Baby program halaknak. Először sikerült szaporítani egy 360 millió éves ősi gerinces fajt. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársammal Zilai Helgával azonnal kezdünk. Tartsanak velünk! Vajon érdemes-e virtuális valóság technológiát alkalmazni annak érdekében, hogy kamaszok számára kevesebb szenvedést okozzon egy fájdalmas műtét? A Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekorvosai 13 és 18 év közötti pácienseket vizsgáltak, és bár a műtét előtt a virtuális világban való kalandozás a szorongást nem csökkentette, a közvetlenül az operáció után megjelenő fájdalom szintjét igen. Jermendi Ágnes gyermekorvos, a klinika adjunktusa azt mondja, érdemes tovább vizsgálni a virtuális valóság technológia műtétek során történő gyermeksebészeti alkalmazhatóságát.
3: Mi azzal foglalkoztunk, hogy a műtét körüli fájdalmat és szorongást hogyan tudnánk nem gyógyszeres módszerekkel befolyásolni serdülők körében. A fájdalomérzet az nem csupán egy kellemetlen dolog, hanem a gyermekek élményét, ami az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, azt is befolyásolja, és az együttműködést és a felépülést is befolyásolhatja. Ezért mi megpróbáltunk egy modernebb eszközt, az úgynevezett virtuális valóságon alapuló szemüveget kipróbálni, hogy ennek a figyelemelterelő hatása révén tudjuk esetleg a szorongást és a fájdalmat csökkenteni.
2: Honnan jött az ötlet, hogy éppen a virtuális valóság terápiának ezt az elemét próbálják ki?
3: Az alternatív figyelemelterelő terápiák már régóta ismertek a gyerekgyógyászatban, ugye régebben mesét olvastunk, vagy kis videókat néztünk, de a modernebb technikák köré tartozik ez az immerziós, szemüvegen alapuló technika. Itt valóban kizáródik a külvilág is, hiszen az ember szemét és a látóterét teljesen eltakarja egy szemüveg, amin belül ugye szabadon választhat tartalmat, amit akar nézni. Egyébként ez jó pofa dolog, a fiúk elsősorban akciódús tartalmakat nézegettek, a lányok pedig ilyen meditációs, relaxációs tartalmakat. Tehát innen jött az ötlet, hogy ugye a régi technikák helyett valami újat próbáljunk ki, illetve külföldön erre már nagyon sok tapasztalat gyűjt össze a fiatalabb korosztályban, és akkor még egy kicsit idősebb, ugye a serdülők körében próbáltuk ennek a hatását nézni.
4: Milyen műtéteken estek hát ezek a serdülők?
3: Ez egy mellkassebészeti beavatkozás volt, ez jellemzően egy nagyon fájdalmas beavatkozás típus, és életkoruknál fogva jobban megértik, úgyhogy náluk a szorongás sokkal kifejezettebb lehet, tudják, mi vár rájuk a műtét utáni időszakban. A tölcsérmellkasnak egy korrekciós műtétje, itt egy lemezbehelyezés történik a bordák alá, ahol a lemezekkel ezt a besüppett mellkast kikorrigálják, hogy egy normál anatómiai szituáció jöjjön elő. És a műtét utáni időszakban ez fájdalmas, szinte minden légvételnél lehet fájdalmat érezni.
4: Mi történt? Mikor kapták meg ezt a virtuális valóság szemüveget?
3: Úgy történt az egész vizsgálat, hogy véletlenszerűen elosztottuk a gyermekeket két csoportra. A VR szemüveget használó gyermekek a műtét előtti időszakban egy másfél órán keresztül tudtak saját választásuk szerint filmeket nézni figyelemelterelés céljából, a kontrollcsoport pedig a szokásos műtéti előkészítésben részesült. Mindenki kapott fájdalomcsillapítást úgy, mintha nem lett volna része a klinikai vizsgálatnak, és azt próbáltuk megnézni, hogyha még a vért hozzátesszük, akkor javul-e a klinikai élmény. A műtét utáni időszakban már nem ajánlottuk fel a gyermekeknek a szemüveg használatát újra, mert még kizárólag arra próbáltunk célozni, hogy a műtét előtti alkalmazás hogyan javíthatja a műtéti élményt. Ugye az volt a fő célkitűzésünk, hogy a szorongást csökkentsük, tehát ne szorongva menjenek a gyerekek a műtétre, sajnos ezt nem tudtuk kimondhatni, tehát a virtuális valóság szemüvegnek nem volt kimondható szorongást csökkentő hatása a műtét előtti időszakban, de ami egy váratlan és bíztató eredmény, hogy a műtét utáni első időszakban alacsonyabb fájdalompontszámokat mértünk a VR szemüveget használó gyermekek körében. Ez azért váratlan eredmény, mert ugye a kettő között eltelt egy műtéti altatás, és mégis kedvező hatásúnak tűnt a virtuális valóság szemüveg. Ez a hatás hosszú ideig nem maradt fenn, de az első időszakban szignifikánsan alacsonyabb pontszámot tudtunk mérni.
4: Mit jelent ez az első időszak?
3: Ez a műtét utáni első órát jelentette, ami azért is egy érdekes időpont, mert ilyenkor még biztosan hatnak azok a fájdalomcsillapító szerek, amiket a gyermekek műtét kapcsán kapnak, illetve a posztoperatív időszakban rutinszerűen is. Mégis a fájdalom megélése, ez úgy tűnik, hogy a VR-t használó csoportban alacsonyabb volt. A gyerekek a fájdalmat egy 10-es skálán értékelték, egy a legalacsonyabb, és a 10 az elképzelhető legsúlyosabb fájdalom. A VR szemüveget viselő gyermekek 5-ös pontszámról számoltak be, a VR szemüveget nem használók pedig 7-es felesről a műtét utáni első időszakban.
4: A fájdalom mértéke az egy szubjektív élmény. Van, akinek ugyanaz a dolog nagyon fáj, és van, akinek kicsit fáj. A fájdalomnak ezt a szubjektív megélését hogyan tudták ebben a vizsgálatban kiküszöbölni?
3: Ezt teljesen nem tudjuk kiküszöbölni, ezt a vizsgálat tervezése során tudtuk csak figyelembe venni olyan szempontból, hogy véletlenszerűen random osztottuk a beteg egyik és másik csoportba, és a véletlenszerű elosztás biztosítja azt, hogy mindenféle fájdalom érzettel, fájdalom percepciójú gyermek egyenlően fog megoszlani a két csoportban. Tehát, hogyha különbséget találunk a fájdalom érzetben, akkor valószínűleg csak az virtuális valóság hatással függhet össze.
4: Mit gondolnak ennek a hatásmechanizmusáról? Mit csinál ez a virtuális valóság, amitől könnyebbséget hoz a műtét utáni első órában, viszont nem hoz könnyebbséget a műtét előtt, nem csökkenti a szorongást?
3: Sajnos ezt exaktul nem fogom tudni megválaszolni, csak hipotéziseink vannak. Azt gondoljuk, hogy a 13-18 éves korosztály már olyan fejlett kognícióval rendelkezik, hogy hogy pontosan tudják, hogy a műtét után milyen nehézségek fognak rájuk várni. Fájdalom tekintetében, mozgáskorlátozottság tekintetében átmenetileg. Valószínűleg ezért a vérnek a hatása a szorongásra nem volt kifejezett, pláne úgy, hogy a betegek megkapták a rutinszerű gyógyszeres ellátást, tehát szorongás csökkentő gyógyszert is kaptak. De a fájdalomra való hatás az azzal függhet össze, hogy egy figyelemelterelést sikerült létrehoznunk, és ez az a jelenség, amit ahhoz tudok hasonlítani, hogy mikor az ember elalvás előtt néz egy filmet, majd éjszaka azzal álmodik, és reggel felébredve újra gondolja az este látottakat, ehhez hasonló lehet a virtuális valóság szemüvegnek is a hatás. A műtéti altatás előtt egy ilyen immerzív élmény eltereli a figyelmet egy kicsit a műtét körüli eseményekről, és az altatásból felébredve az ember még valamennyire gondolkozik valószínűleg a videó tartalmakon, és ezért nem éli meg olyan súlyosnak a fájdalmat a műtéti beavatkozás után.
4: Hol használják még ezt a virtuális valóság terápiát, nevezzük így a gyerekgyógyászatban, vagy hol lehetne használni még?
3: Két célzata van, az egyik valóban ez a figyelemelterelő jelleg, amit kisebb gyerekeknél nagy sikerrel alkalmaznak. Világszerte sok helyen például vérvételek, kisebb beavatkozások, sebkötözések kapcsán, de idősebb korosztályban, serdülők körében ennek a hatását még nem írták le olyan pontosan, ehhez tett hozzá talán a mi tanulmányunk. A másik fontos funkciója a figyelemelterelés mellett ez az edukatív jelleg. Tehát akár kis oktató videókat is lehet a gyerekeknek vetíteni, hogy mi fog velük történni a műtőben. Végig tudják járni, hogy ők hova fognak menni, milyen altatógépek lesznek, milyen orvosok lesznek, és ezek az oktató videók is nagyon sokat segítenek a műtét körüli szorongás csökkentésében. Mi ebbe a vizsgálatban nem ilyesmit alkalmaztunk, mi szabadon elérhető tartalmakat néztünk a gyerekekkel.
4: De az lehet, hogy a fájdalomcsillapító hatás meghosszabbítását jelenteni, hogyha műtét után hosszabban használnák a gyerekek a szemüveget.
3: Erre a vizsgálatunk nem terjedt ki, úgyhogy ezt inkább hipotézis jelleggel tudom mondani, de a gyerekekkel beszélgetve arról be tudok számolni, hogy sokan elmondták, hogy szívesebben nézték volna a műtét utáni időszakban is, főként azért, hogy ki tudják zárni a sebészeti osztályon zajló többi eseményt az életükből, illetve elterelődik a figyelmük erről a fájdalomérzetről. Úgyhogy valószínűleg a virtuális valóság szemüveg alkalmazásának a pontos körülményeit érdemes tovább vizsgálni a műtét körüli időszakban.
4: Jermendi Ágnest, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusát hallották arról, hogy a virtuális valóság szemüveg segítségével történő kikapcsolódás csökkenti a kamaszok műtét utáni fájdalmát.

0: modern civilizáció evolúciós csapdáiról írt könyvet Elhangolódás címmel Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzora. A kötet arról szól, hogy mivel a biológiai evolúció rendkívül lassú, a kulturális evolúció pedig rendkívül gyors, gondoljunk csak arra, hogy néhány évtized alatt a számítógépekkel, a mobiltelefonokkal, az internettel mennyire megváltozott körülöttünk a világ, nos, a kétféle evolúció nagyságrendekkel eltérő sebessége súlyos következményekkel jár a mai ember számára, hiszen ugyanolyan aggyal, ugyanolyan információ és érzelemfeldolgozási rendszerrel rendelkezünk, mint elődeink évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt. Az elhangolódási jelenségek közül az elmúlt hónapokban beszéltünk már a függőségről, a figyelemhiányos hiperaktivitásról, vagy a mozgásszegény életmódról és az elhízásról. Ma a szomorúságról, a lehangoltságról, a depresszióról lesz szó. Bereckei Tamást hallják.
1: A negatív kedélyállapot, tehát bánat, szomorúság, lehangoltság, apátia, igazából az élet szerves velejárói, és sok esetben pozitív szerepet töltenek be az ember életében és gondolkodásában, mert segít bennünket egy kicsit megóvni olyan helyzetektől, amit egyébként nem tudunk kezelni, nem tudunk orvosolni. Tehát nem tudjuk megoldani azt a problémát. Például, hogy kirúgnak bennünket a munkahelyről, hogy elhagy bennünket a párunk. Ebben esetben a szervezet számára nagyon is hasznos, hogyha egy kicsit visszalép, hogyha egy kicsit fékezi a saját impulzusait, és egy kicsit negatív állapotba kerül. Ráadásul ez a fajta negatív állapot nagyon gyakran együtt jár az ünnep rágódása, hogy rágódunk a problémán. A mai kutatások azt mutatják, hogy ez sem mindig káros jelenség, mert hogy a rágódással együtt beszűkül a megismerő rendszerünk, és fókuszál bizonyos problémákra, és ha ráfókuszálunk az élethelyzetünket érintő problémákra, akkor talán könnyebb orvosolni őket, könnyebb megoldani őket, mint amikor össze-vissza keresgélünk a megoldási lehetőségek között.
0: Tehát ez tulajdonképpen egy védelmi mechanizmus?
1: Ez egy védelmi mechanizmus ezen a szinten legalábbis, csak hát persze egy bizonyos szinten túl ez már depresszióba torkolik, olyan depresszióba, ami már kezelésre szorul. Itt is természetesen van egy genetikai szabályozás. Tehát vannak olyan emberek, akik genetikailag sokkal sebezhetőbbek, mint a többiek. Hát gondoljunk bele például, hogy az öngyilkossági kísérletek melegágya a depresszió, és hogyha emlékszünk a különböző híradásokra, elbeszélésekre, hogy kik kísérlenek meg öngyilkosságot. Kiderül, hogy tulajdonképpen olyan eseményeken mentek keresztül, amelyeken minden ember átesik. Meghal egy hozzátartozó, egy betegség történik, szakítás egy párkapcsolatban. Csak az a helyzet, hogy ezek az emberek, akik klinikai értelemben depressziósokká válnak, már gyerekkorban előhangolódnak ezeknek az eseményeknek a túlérzékeny feldolgozására. Egyrészt ez genetikai hatás, pontosan tudunk néhány dolgot ennek a genetikai hátteréről, és vannak olyan genetikai változatok, amelyek kifejezetten a depresszióra hajlamosítanak bennünket, másrészt pedig a nagyon korai tapasztalatok. Kisgyerekkori tapasztalatok, traumák, bántalmazások gyerekkorban. És ez a kettő együtt, tehát a gének, genetikai változatok és a korai tapasztalatok, mintegy előhangolják, elővételezik a depresszióra való sebezhetőséget. De ami az ősi társadalomban is megjelenik, az a negatív kedélyállapot alapvetően, a szomorúság, a lehangoltság, ami természetes, és egyébként ma már a pszichiátriában is, és a pszichológiában is használt módszer az, hogy a betegeket szembesítik azzal, hogy a negatív életérzések, a szomorúság, a bánat, az nem feltétlenül rossz, az épp olyan érzelem, mint bármilyen más érzelem. Az az ember természetes érzelmi apparátusának egy része. Ezt tudomásul kell venni, hogy az ember időnként ilyen állapotba kerül, és úgy tűnik, hogy az ilyen típusú kezelések segítenek a depresszió kezelésében.
0: Hol van az elhangolódás? Hol van az, hogy a kulturális evolúció túlszaladt a biológiai evolúción? Most több depresszió van, mint régen, vagy a mai törzsi társadalmakban nem találnak a szószoros értelmében, vagy a diagnosztikai értelmében depressziót?
1: Hát nyilván a diagnosztikai rendszerek is változnak, tehát valószínűleg sokkal több embert sorolnak a klinikai értelembe vett depressziósok táborába, mint korábban. De az is igaz, hogy az embert azért más hatások érik, mint egy törzsi társadalomban. ahol azért jóval kevesebb stressz hatás működik. Nem arról van szó, hogy a törzsi társadalmakban stresszorok nélkül élnének az emberek, hiszen ott vannak a ragadozó állatok, ott vannak a kígyók, ott vannak az ellenséges törzsek, és így tovább. Csak azok egészen másfajta stresszorok, azt is mondhatnám, hogy a természeti környezetünk részei. A mi stresszoraink meg inkább a szociális kapcsolataink változásaiból fakadnak. Egy munkai probléma, egy párkapcsolati probléma. Ez jóval nehezebb feldolgozni. Egyszerűen evolúciósan nem vagyunk erre fölkészítve, hogy ilyen mértékű szociális dilemmákkal kerülünk szembe. A vadászatgyűjtögetők körében is vannak szociális problémák, de lényegesen kevesebb, lényegesen enyhébbek, és a közösségben megvan ennek a kezelésének a módja. Például a busmanok kibeszélik éjszakákon keresztül tábortűz mellett, hogy ki az, akinek a viselkedése elutasítható. Ez a fajta stressz, és persze depresszió, biológiai szabályozása nem született meg az ősi közösségekben, nem volt rá szükség, hogy az evolúció ezeket a szabályozási folyamatokat kialakítsa.
0: Tehát akkor tulajdonképpen az, hogy ma mennyiféle dolog jelent számunkra stresszt, ez maga az elhangolódás, vagy az elhangolódás termékei.
1: Tulajdonképpen igen. A vadászúgy gyűjtögetéknél nincsen stressz kiváltotta betegség. Tehát nagyon-nagyon ritka az infarktus, az agyvérzés, sőt a magas vérnyomás is nagyon-nagyon ritka. Ez valószínűleg azért van, mert az a fajta stressz, ami a kortizol termeléssel kapcsolódik össze, ez
0: hiányzik.
1: Igen, a stresszhormon, ez hiányzik náluk. Ugye a kortizol leginkább akkor működik, hogyha az embert nagy megrázkódtatások érik, illetőleg, hogyha folyamatosan huzamosabb érik ezek a negatív hatások. És erre bekapcsolódik a kortizol, aminek persze van jótékony hatása, hiszen mozgosítja a szervezet energiaháztartását, hogy megoldja azt a stressz problémát. De ugyanakkor kimeríti a szervezetet, például a fertőzések szembeni immunválaszaink lényegesen romlanak. A vadászatgyűjtögetőknél nem ilyen típusú stressz van, olyan típusú stressz van, amelyek általában egy rövid időszakra korlátozódnak, általában a természeti környezetből jönnek, de ha a szociális környezetből jönnek, akkor is egészen másfélék. Mit tudom én, egy irigység. Valaki mondjuk egy ilyen egyenlőség alapú társadalmi rendszerben túl sokat akar magának felhalmozni, akkor ezt a csoport kibeszéli. Na de hát ez egészen más, mint az, hogy valaki elveszti a munkahelyét egzisztenciálisan. A kortizol hosszú távon nagyon sok kárt okoz az embernek.
0: De végül is valamiért kialakult az evolúció során, és fenn is maradt, hogy elmeneküljenek őseink az oroszlánoktól, vagy ilyesmi?
1: Ez egy nagy rejtély egyébként, egy nagy kérdés, és ezzel szembesülünk, akik evolúciósan gondolkodunk, hogy miért tért át a szervezet erre az önkizsákmányoló válaszra. Tehát, hogyha működtek a szimpatikus idegrendszeri válaszok, működött az adrenalin típusú válaszok, ugye vérnyomás emelkedés, pulzus növekedés, stb., akkor miért kellett mégis a kortizolhoz? Ez egy bonyolult kérdés, és leginkább itt arról van szó, hogy a szervezet persze optimalizál. A szervezet olyan folyamatokat kapcsol be, amelyek az adott problémát valamilyen módon orvosolják. De időnként ez nem elegendő a túlélés érdekében. Hadd hozzak erre egy példát. Van egy zsákmányoló magatartás, tehát hogy a ragadozó üldözi a zsákmányállatot. Milyen előnye és hátránya van ennek a viselkedésnek? A ragadozó számára, ha elejti a gazellát, akkor táplálékhoz jut. Ha nem ejti el, akkor éhezni fog egy-két napig, amíg a vadász szerencse mellé szegődik. De a zsákmányállat szempontjából egészen más a helyzet. Ő a túlélésért küzd. Tehát az, hogy elmenekül vagy nem menekül, ő az életéért játszik. Valami hasonló történik itt is, hogy a szervezet olyan értelemben optimalizál, hogy a kevesebb energia ráfordítással működő folyamatokat kapcsolja be egy-egy probléma megoldására. De amikor a túlélésről van szó, akkor mindent bekapcsol. Mindent bekapcsol. Az összes lehetséges szabályozó rendszert, beleértve a kortizolt is. Mondjuk egy analógiát erre, a Titanic katasztrófa. Az utasok egy része mentőcsónakba került, de egy jelentős része, ha jól tudom, több mint 1000 ember a hideg vízbe. És innentől fogva a szervezet elkezdett küzdeni. Ez egy fizikai stressz. Volt 6-7 6-7 fokos a víz, nem tudom pontosan. A szervezet, a hipotalamusz megadta a parancsot, hogy fűteni kell, ez elsősorban izomtevékenység révén történik a szervezetnek a felfűtése. És bizonyos ponton túl már nem éri meg a fűtés, mert nem lehet a szervezetet felfűteni. De az a helyzet, hogy ilyenkor nincsen gátlás, hanem a szervezet egészen addig működik, amíg bele nem pusztul. És sokan tényleg belehaltak ebbe, akiket időben nem tudtak kimenteni. Szóval, hogyha a túlélésről van szó, akkor minden optimalizáció érvényét veszti, mert akkor el kell menni a végsőkig. És általában a stressz helyzetben is erről van szó, hogy amikor nagyon kilátástalan az élethelyzetünk, akkor bekapcsolnak azok a rendszerek is, a kortizol rendszer, amelyeknek egyébként nagyon sok káros hatása van. Mindenféle betegséget kapunk utána.
0: Bereckei Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzorával a depresszió evolúciós pszichológiájáról beszélgettünk. Lombik Baby Program halaknak. A világon elsőként szaporítottak dunai ingolákat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének halászatfejlesztési tanszékén. Az ingolák a legősibb ma is élő gerincesek közé tartoznak. Formájukban és életciklusukban szinte alig változtak az elmúlt 300-360 millió év során. Hazánkban fokozottan védett állatról van szó, amely kifejezetten ragaszkodik a Duna vízgyűjtő területéhez. Kutatásával a világon szinte sehol máshol nem foglalkoznak. A mostani eredményeknek természetvédelmi jelentőségük is van. Müller Tamást, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatóját Bicsák Eszter kérdezte.
2: Fokozottan védett endemizmusról beszélünk, amelyiknek az ökológiai érzékenysége olyan nagy létű, hogy csak kizárólag a tiszta vízű patakokban tud valójában a lárva eredményesen felnövekedni, és így nincs ilyen sok hely jelen pillanatban Magyarországon. És önmagában, miután ennyire kevéssé foglalkoznak ezzel az ősi körszájakhoz tartozó, csoportában tartozó halakkal, ezért minden, amivel tudunk pluszba hozzátenni ennek a fajnak az evolúcióbiológia kutatásához, az újnak tekinthető. Nagyon kevesen foglalkoznak vele, de mégis a mi természetvédelmi értékeinkben az egyik legfontosabb halfaj közé tartozik.
3: Endemikus faj, ugye az endemikus olyasmit jelent ma a mi számunkra, hogy valamilyen szinten helyhez kötött, tehát nem jelenik meg mindenhol. Ezért is különleges.
2: Kimondottan maga a kialakulása az a Kárpát-medencére, a Duna vízgyűjtőire korlátozódik. Ezért van, hogy nekünk vannak védett halfajunk, ami a populációnak a nagysága általában befolyásolja, hogy védett, de védett halat mindenhol máshol is megtaláltuk, sokkal nagyobb szélességű elterjedéssel. Viszont amikor arról beszélünk, hogy endemizmus, és Magyarországon ezek a fokozottan védett halfajok tartoznak ide, a lápipóc, magyar és a német bucó, a dunai galóca, az kimondottan a Kárpát-medence, valójában a kialakulásunknak a központja. Tehát ez a mi kis örökségünk, ezeknek a halfajoknak a megóvása.
3: A szaporítása, a szaporodása az ő számára nem teljesen természetes körülmények között hogyan kivitelezhető, és miért számít nagy jelentőségűnek? Itt kicsit nyilván mindenkinek az jut az eszébe, hogy az állatkertben sem szaporodik minden faj, hiába szeretnénk védeni.
2: Mi nyertünk egy alapkutatási pályázatot, az alapkutatási pályázat viszont ennek a fajnak, az ivarmirigyeinek nagyon sajátságos fiziológiai tulajdonságának a feltárását jelentette. De miután nem foglalkoztak ezzel a fajjal, kénytelen voltunk megoldani ennek a fajnak a begyűjtését, az anyahalaknak a tartásának az optimalizációját, felkészíteni a szaporítására, hogy ivarsejtet tudjunk gyűjteni az alapkutatáshoz. És ez olyan jól sikerült, és meg lehetett oldani, hogy egy úgynevezett hormonálisan indukált szaporítási eljárással az ivarsejteknek a végső érését befolyásolni tudtuk, és kontroll alatt tudtuk tartani. Nem akkor szaporodott, amikor úgy gondolta, hogy neki ez jó, vagy pedig a környezeti tényezők megengedték neki a hormonális szabályozás révén, hogy elinduljon, hanem ezt végig kontroll alatt tudtuk tartani. Tehát meg tudtuk határozni, hogy mikor tudjunk gyűjteni ovulált ikrát, illetve mikor tudunk rá spermát fejni.
3: Tulajdonképpen egy Lombik Baby programot hajtottak végre halakon.
2: Így van, a társfajokból szerzett egyéb tapasztalatokkal, illetve a tanszékünk és a jogelődjei már 20 éve foglalkoznak különfajta csontos halaknak a szaporodásával, szaporításával, viszont ő nem igazi csontos hal, ő a kőrszájakhoz tartozik. Valójában a gerinceseknek a hajnalán, amikor kialakultak ezek a élőlények, akkor ő már ott téblábolt, ott volt, hogy a világi uralomra szeretne törni. Természetesen is volt is olyan korszak, kb. 500 millió évvel ezelőtt alakultak ki, 360 millió évvel ezelőtt látták fosszilis maradványaikat, amik már úgy néztek ki, mint a ma élő ingolák. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha evolúcióbiológiailag nézzük, akkor a körszájokat követően két nagy halcsoport is már kipusztult.
3: Az, amit elmondott, nagyrészt arra következtettek, hogy evolúcióbiológiai szempontból ez egy igen jelentős kísérlet, és igen jelentős tanulsága lesz ennek. Lesz-e ennek vajon bármiféle, mondjuk így természetvédelmi következménye vagy jelentősége, amivel majd mi számolhatunk?
2: Épp ez volt a lényege, és habár nekünk alapkutatáson keresztül meg kell teremtünk azokat a környezeti feltételeket, hogy ezeket a halakat tudjuk szaporítani, viszont miután az állat jóléti szabályozás révén igyekeztünk a lehető legkisebb ellenszámmal dolgozni, és most ivasejtekről beszélek, a fennmaradó ikratételeket és spermiumokat kimondottan természetvédelmi célú populációt megsegítő utódállományoknak a létrehozására fordítottuk. Ez nem volt vállalása az alapkutatási programban, de miután ezzel foglalkozom már nagyon régóta, így hát ez is nekünk szempont volt.
3: Itt nem is feltétlenül az lehet a kérdés, hogy hány darab ingola lesz a vizekben, mennyi lápipóc marad a vizekben, hanem az, hogy marad-e, ami számunkra olyan divers az élővilág, ami esetleg jól hat a természetre, és oda-vissza ez a hatás megvan, vagy pedig folyamatosan az egyedszám meg a faj szám főleg pusztul, ugye erre annak idején David Attenborough is sokszor felhívta a figyelmet.
2: Így van, de mint a legnagyobb része az embernek a környezet átalakító hatásának köszönhetjük ezeket a dolgokat. A folyóknak természetesen az emberi által szabályozása. De most jött egy új elem, hogy így, amiben beavatkozunk, akkor megpróbáljuk azt megtartani módosított vízfolyásokban, valamiféle természetességet vagy annak tűnő dolgot fenntartani, de ez a felmelegedés, ami már globális viszonylatban hat az élőhelyekre, itt már nagyobb összefogásra van szükség, és itt most már nem csak az a kérdés, hogy csökkennek-e a populációk, hanem megmaradnak vagy nem. Most már tényleg ez a kérdés.
0: Müller Tamással, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatójával Bicsák Eszter beszélgetett a legősibb gerincesek közé tartozó dunai ingolákról.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió hírműsora.
2: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
3: Magyar Péter miniszterelnök szerint szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása.
2: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók.
3: Délután megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső előfordulhat.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd eurós uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök.
3: Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban az Európai Bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt.
4: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek, ideérkezzenek ezek az uniós források, hogy ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi, esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
2: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
3: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
2: A külügyminiszter szerint Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában.
3: Orbán Anita az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén azt mondta, Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetség rendszereiben. Hozzátette, az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket.
2: Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
3: A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal a NIS 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóváhagyja, akkor a szerb állam további 5% NIS részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe.
2: Szeptember elején kerülhet jó esetben az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
3: Köbbel Anita kormányszóvivő elmondta, jelenleg is tart az idei büdzsé felülvizsgálata, aminek a határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-éig kell közzétenni. Hozzátette, a jövő évi költségvetési tervet várhatóan október közepén hozza majd nyilvánosságra a kormány.
5: Ez egy folyamat, ahogy sokszor el szoktuk mondani, minden lépésről lépésre harad. Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány. Ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra. Nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban, és úgy fogunk a nyilvánosság elé állni, hogy azt mi teljes vászélességgel a 2027-es évre vállalni tudjuk.
2: Nem veszi át a Balázsi Gyula által felajánlott cégeket az állam, ezt is a kormány szóvivői tájékoztató mondta a miniszterelnök.
3: Magyar Péter úgy fogalmazott, ezek a cégek nem csak neres cégeknek tartoznak, úgy működtek, hogy az alvállalkozások végezték el a munka jelentős részét, és volt felettük valaki, ahogy a kormányfő fogalmazott, lenyúlta a pénz nagy részét.
4: Mi nem vesztük át ezeket a cégeket. Tehát bármennyire is volt megható és könyvfakasztó Balázsi Gyulának ez az interjúja, azt hiszem a Kontrollon. Mi úgy döntöttünk, hogy majd a hatóságok elvégzik a munkájukat. Ugye a NAV is indított eljárást, azt hiszem más nyomozószervek is indítottak eljárásokat, és majd Balázsi Gyula beszámolhat.
2: Sajtóértesülés szerint 170 millió forinttal távozott a jegybankból Matolcsy György korábbi elnök. A 24.hu közérdekű adatigényléssel fordult az MNB-hez, amit tavaly óta már Varga Mihály vezet.
3: A megszerzett adatokból úgy tűnik, mintha Matolcsy György 1913 és 2013 és 2025 között egyáltalán nem ment volna szabadságra. A 24.hu azt írja, a történtek miatt a jegybank vizsgálatot indított, valamint felülvizsgálta a szabadságkiadás és nyilvántartás rendszerét, miközben az ügyészségen már külön nyomozócsoport vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank alapítványának 100 milliárdos vagyonvesztési botrányát.
2: Az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól Sólyog Tamás köztársasági elnök.
3: A Sándor Palota közleményében az olvasható, hogy az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok felvetik olyan alaptörvénymódosítások lehetőségét is, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az államfő szerint tisztázandó alkotmányjogi kérdés, hogy egy olyan változtatás, amely funkcióját tekintve nem általános, hanem egyedi jellegű, az alaptörvénymódosítás fogalmi körébe tartozik-e. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy az alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye segíti majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését és az alapvető alkotmányos elvek érvényre juttatását.
2: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
3: A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre, nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potenciálnövelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több

0: kertekben már meg is kezdődött a szüret.
1: Magyarországon több mint 100 éves hagyománya van a levendula termesztésének. Tihanyban telepítették az elsőt, az ős levendulást. Jelenleg több mint 200 levendulás kert van hazánkban, mondta az Agrotrend csoport Kft. Vezérigazgatója az M1-en. Mátrai Zoltán hozzátette, a magyar levendula minősége világviszonylatban is kiemelkedő. Népszerűségét annak is köszönheti, hogy sokoldalúan felhasználható.
2: Eredetileg fűszernövény volt a levendula, aztán rájöttek, hogy nyugtat, tehát az illata az ilyen kifejezetten nyugtató, de nem altató szer, tehát nem, tehát ha valakinek alvászavara van, az nem biztos, hogy a levendulával fogja tudni megoldani, de rendkívül jó nyugtató hatás van, amúgy a bőrre is. Van a pár, akiknek irritálja a bőrét, de a többsége az embereknek nagyon jól viseli, ez például a szúnyog megcsípi az ember, bekeni vele, akkor nem kezd el viszketni egy ideig, nem persze gyulladt bőr, tehát nagyon jól lehet használni. Újabban az élelmiszer gazdaságban is használják meg különböző ízesítésekre.
1: Időjárás jelentés. Délután megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb eső előfordulhat. Éjszaka fokozatosan kiderül az ég. Holnap sok napsütésre számíthatunk, komoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb lehet. Holnap napközben 20-25 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
3: Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
4: Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az importárúval. És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés?
3: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Válaszutak rólunk szól.
6: Válaszutak minden pénteken.
3: Lelkesedés, lendület, motiváció.
7: Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni.
8: Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
9: Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
3: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Szoftverfejlesztés a Soproni Egyetemen, háromdimenziós digitális erdőtérkép segítheti a pusztító erdőtüzek megfékezését.
12: Ha rendelkeznek megfelelő térbeli adatokkal, és betáplálnak olyan adatokat, hogy mi az uralkodó szél, milyen a domborzat, milyen az erdőborítás, akkor nagyon pontosan tudják az erdőtűz terjedését, az égés hosszát, időtartamát modellezni.
11: 10 éves a Prosuli oktatási program, több mint 170 iskolában segíti a digitális készségek fejlesztését.
13: Jelenleg, hogyha körbenézünk a munkaerőpiacon, akkor ma már digitalizáció, digitális eszközhasználat, vagy jelenleg ugye mesterséges intelligencia használat nélkül nem nagyon lehet labdába rúgni. Úgyhogy emiatt az oktatásnak azt gondolom, hogy erre a kérdésre kell, hogy választ adjon.
11: Robotrekord a félmaratonon, egy humanoid gép teljesítménye a jövő technológiáit vetíti előre.
14: A robot már nem lépésről lépésre hajtja végre a parancsokat, hanem valós időn belül tanul, és követi a visszajelzéseit a talajnak, az útviszonyoknak. Ez ugyanaz az elv, ahogy egy kisgyerek is megtanul járni, csak sokkal-sokkal gyorsabban.
10: Trendidők.
11: Az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek miatt világszerte felértékelődnek azok a technológiák, amelyek segíthetik a megelőzést és a gyors beavatkozást. A Soproni Egyetem kutatói olyan szoftvert fejlesztettek, amely a hazai erdők háromdimenziós digitális másolatán modellezi a tűz terjedését. A fejlesztés segítségével pontosabban tervezhetők meg az oltási és védekezési stratégiák. A részletekről

0: A professzor dr. Zimber Kornélt, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékán helyettesét kérdeztük.
1: Korábban is már játszottunk a gondolattal, hogy egy ilyen erdőtűz szimulátort érdemes lenne megalkotni. Az igazi löketet tavaly novemberben egy nemzetközi konferencia adta meg, és ott láttuk, hogy több ország, ahol komoly probléma az erdőtűz, rendelkezik ilyen szoftverekkel, és bemutatták annak az előnyeit, hogy mi mindenben tud segíteni. Ha rendelkeznek megfelelő térbeli adatokkal, és betáplálnak olyan adatokat, hogy mi az uralkodó szél, milyen a domborzat, milyen az erdőborítás, akkor nagyon pontosan tudják az erdőtűz terjedését, az égés hosszát, időtartamát modellezni. Nálunk még annyira nem jelentős az erdőtűz, viszont ha megnézzük azt, hogy egy aszályos évben, például 2022-ben 10-szeresére növekszik az erdőtűzzel érintett területek száma, az évi 1-2000 hektárról 10-20 ezer hektárra növekszik, akkor ez elég elgondolkodtat, és előrevetíti, nekünk is ezzel számolnunk kell.
2: Hogy működik ez? Milyen ennek a szoftvere?
1: Erdőtűzet akkor tudunk pontosan szimulálni, ha pontos térbeli adatokkal rendelkezünk, és a LIDAR, ami valójában lézersugár kibocsátás és visszaverődése közötti időt méri, képes térbeli pontokat a tereptárgyakról létrehozni. Ezzel egy nagy felbontású, nagyon részletes, háromdimenziós erdőmodellt hozunk létre, amelyben például egy ilyen erdőtűz szimulációt részletesen tudunk futtatni. Olyanokat figyelembe tudunk venni, hogy hol milyen felszínborítás van, milyen alacsony vegetáció van, amelyben az erdőtűz terjed, vagy hol vannak olyan kisebb fák, úgy hívjuk, hogy létra, amelyen a fák tetejéről a felső lombkoronába felterjedhet a tűz, és onnantól egy elég komoly erdőtűz tűzzé alakul át. A vízszintes terjedéshez az is hozzátartozik, hogy tudjuk azt, hogy meredekebb területeken fölfelé a tűz gyorsabban terjed, lejtőn lefelé kevésbé gyorsan, de az uralkodó szél is befolyásolja a tűz terjedését. Mindezeket figyelembe tudjuk venni, és természetesen a növényzetet is. Sajnos a fenyőállományaink sokkal jobban kitettek az erdőtűz kockázatának, tehát tudjuk, hogy hol van az, ahol ez a tűz szikrát kap, beindul, illetve hol van az az ellenálló lombos tömb, ahol ez lelassul.
2: Milyen tudás kell mondjuk ahhoz, hogy ezeket az adatokat gyorsan, helyszínen, a tűz esetén akár egy tűzoltó, egy katasztrófavédelmi munkatárs értékelni tudja?
1: Ugye a szoftver rendkívül egyszerű, ki tud indulni akár pontszerű erdőtűzekből is, de be lehet jelölni rajta már egy aktuális folyamatban lévő erdőtűznek a határát, és meg kell adni ezeket az adatokat, mint aktuális szélirány, szélerősség, de innentől kezdve nagyon hatékonyan tudja bárki kezelni a szoftvert.
2: Telefonra letölthető egyébként?
1: Nem, azért ez elég komoly számításokat igényel, egy notebookon, viszont egy terepi notebookon futtatható.
0: Trendidők. 10 éve indult a ProSuli program azzal a céllal, hogy segítse a magyar közoktatás digitális fejlődését és támogassa a korszerű oktatási módszerek elterjedését. A kezdeményezéshez ma már több mint 180 iskola csatlakozott. A program a digitális kompetenciák fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazására is. Az elmúlt évtized tapasztalatairól Tőzsér Judit, a Jettel vállalati kommunikációs igazgatója és Korem Balázs matematika tanár, a ProSuli szakmai vezetője beszélt Kálmán Alidának.
3: 10 éves a ProSuli. Milyen céllal alakult meg, és sikerült ezt a célt teljesíteni?
4: Hát a ProSulinak a célja alapvetően a digitális oktatásnak a fejlesztése, ebben a pedagógusok támogatása. Valójában mi eszközöket és hálózatot biztosítunk. Azt gondoljuk, hogy a vállalat társadalmi felelősségvállalásának az alappillére a digitalizációs környezet, a digitalizációs jólétnek a támogatása.
3: A ProSuli hány tanárt ért el ez alatt a 10 év alatt?
5: Nagyon nehéz ezt így számosítani, ugye? Nevezünk tanár elérésnek, több ezer tanár van, akik valami módon kapcsolatba kerültek ezzel a programmal. Ugye jelenleg 180 iskolában van jelen országosan a program. Hogyha iskolánként számolunk mondjuk 30 tanárral, ez körülbelül egy 6000-es szám.
3: És mi az, amit megtanulhattak itt a tanárok?
5: Leginkább azt, hogy a digitalizáció és az oktatás az képes kéz a kézben működni. És a digitalizáció az lehet egy egyszerű tablet használat. mert lehet egy prezentáció készítés, vagy most éppen a mesterséges intelligencia használata. De ami nagyon fontos, hogy az oktatás szemszögéből nézve nem az eszközért, nem az adott megoldásért csináljuk a dolgokat, hanem azért tesszük, hogy ez segítse a diákoknak a megértését az adott területen, az adott tárgyban. Mindenki a saját területén, a saját tantárgyában a megfelelő eszközt kell, hogy használja, és ezt szeretnénk, hogy megtanulja, illetve ebben bízunk, hogy megtanulták azok, akik részt vesznek itt a programunkban. Jelenleg, hogyha körbenézünk a munkaerőpiacon, akkor ma már digitalizáció, digitális eszközhasználat, vagy jelenleg ugye mesterséges intelligencia használat nélkül nem nagyon lehet labdába rúgni. Úgyhogy emiatt az oktatásnak azt gondolom, hogy erre a kérdésre kell, hogy választ adjon.
3: De nyilván a digitalizáció elvileg megkönnyíthetné az oktatást is. Mennyire tart Magyarország ebben jó helyen? A példák mit mutatnak?
5: Itt ugye azért nehéz erre megint csak jó választ adni, lévén a prosuli program egy önkéntes program, de azok az iskolák csatlakoznak, akik motiváltak és akarnak haladni a digitalizációval. Tehát a mi lenyomatunk az nem egy összmagyarországi lenyomat, és így a program 180 iskolájában nagyon jó a digitális eszközhasználat, de még itt is fejlődhetne.
0: Trendidők. A digitális technológiák fejlődése ma már nem csak az oktatásban, hanem a robotikában is látványos eredményeket hoz. Miközben egyre több cég készül emberszabású robotok sorozatgyártására, egy kínai humanoid gép nemrég félmaratoni rekordjával került a figyelem középpontjába. A teljesítmény jól mutatja, milyen gyorsan fejlődnek azok a rendszerek, amelyek néhány éve még csak laboratóriumi kísérleteknek számítottak. Hogy ez milyen jövőt vetít előre, arról Gyenes Lídia AI szakértővel beszélgetett Major Eszter Anna.
6: Egy humanoid robot már gyorsabban fut fél maratont, mint az ember. Ez inkább mérnöki bravúr, vagy tényleg azt jelzi, hogy a mozgásban is kezdjük utolérni, sőt adott esetben megelőzni az emberi képességeket.
7: Szerintem mindkettő egyszerre, más-más síkon. Az, hogy egy humanoid robot gyorsabban fut félmaratont, mint az átlagember, az elsősorban mérnöki bravúr, de a mélyebb üzenet az, hogy a mozgás területén is megjelent az a tanulás, mint a képgenerálás és a hanggenerálás vagy szöveggenerálás területén, ahol a rendszer saját magát javítja. A robot már nem lépésről lépésre hajtja végre a parancsokat, hanem valós időn belül tanul, és követi a visszajelzéseit a talajnak, az útviszonyoknak. Ez ugyanaz az elv, ahogy egy kisgyerek is megtanul járni, csak sokkal-sokkal gyorsabban.
6: Egy ilyen verseny mennyire tekinthető valódi autonóm teljesítménynek? Hol van e pillanatban a határ az önálló döntéshozatal és az előre programozott mozgás között?
7: Jelenleg ez a kettő, mint autonóm és előre programozott döntéshozatal, ez így egyszerre van jelen. Abban a robotnak autonómiája van, hogy felismerje a ráható erőket, hogy korrigálja a mozgását, esetleg visszajelzéseket kapjon az útviszonyokból, és azt szerint alakítsa azt, ahogyan ő alkalmazkodik a terephez. Abban viszont még mindig nekünk, embereknek van döntési jogunk, hogy ő miért fut és meddig fut. Egy jól körülhatárolt problémát oldunk meg most ezekkel a robotokkal, amiben a pillanatnyi mozgást tudja felügyelni, de hosszú távon mi döntünk.
6: Ha egy robot képes stabilan lefutni 21 kilométert, az milyen gyakorlati alkalmazásokat vetít számunkra előre? Gondolk itt akár a mentésre, a logisztikára, vagy a hadászatra, vagy pedig egyszerűen arról beszélhetünk, hogy ez egyfajta látványdemo.
7: Legvalószínűbb rövidtávú alkalmazásaiban valóban ott lesznek ezek a robotok a romterep felderítésben, olyan helyekre lehet őket beküldeni, ahol az emberi részvétel az veszélyes vagy nagy kockázattal jár. Lehet ez ipari balesetek vagy földrengés katasztrófazónák terepe, de logisztikai zárt raktárakban is nagy jelentőséget fog játszani, mert ezek a robotok 0-24-ben tudnak dolgozni, nem fáradnak el, nincsen ebédszünet, nyilván ugye akkumulátorcsere vagy töltőszünet van. Megbízhatóbbak, mert a repetitív vagy gyakran ismétlődő feladatokat ugyanolyan figyelemmel, fáradtság nélkül tudják elvégezni. Jó megoldást jelenthetnek olyan kör ellenőrzésekre is, gyárakban vagy laboratóriumokban, ahol műszereket kell leolvasni, vezetékeket kell ellenőrizni és anomáliákat kell jelenteni. Az emberi munka végzésben ezek jelentik a legnagyobb hiba arányt, mert az embernek ahogy lankad a figyelme, sokszor nem veszük észre azokat az apróságokat, amiket egy ellenőrző robot minden alkalommal ki tud szúrni.
0: Trendidők.
8: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
9: Visszatért a MÁV vonatkövetője. Újra elérhető a MÁV valós idejű vonatkövető rendszere, az EMIG, amelyen az utasok ismét láthatják a vonatok aktuális helyzetét, így a késésekről is tájékozódhatnak. Az elektronikus mozdonyszolgálati információk a mozdonyok fedélzeti berendezéseiből érkező GPS és forgalmi adatokat dolgozza fel. A rendszert korábban lekapcsolták, most azonban újraindult, egyelőre regisztrációhoz kötött hozzáféréssel. A korlátozás hátterében az áll, hogy a felületet korábban túlterheléses kibertámadások érték. Hacker támadás. Új módszerrel támadják a hackerek a világszerte használt nyílt forráskódú szoftver projekteket. Fejlesztői fiókokat törnek fel, majd fertőzött frissítéseket töltenek fel a rendszerekbe. A nyílt forráskódú projektek olyan szabadon elérhető programok és kódkönyvtárak, amelyeket rengeteg alkalmazás és vállalat használ világszerte, ezért egyetlen feltört fejlesztőn keresztül akár több ezer rendszer is megfertőződhet. Előfordulhat, hogy a támadók 20 perc alatt több mint 600 fertőzött frissítést adtak ki, amelyek jelszavakat és más érzékeny adatokat is ellophatnak a felhasználóktól. Rákdiagnosztika. Egyetlen csepp vérből közel 95%-os pontossággal képes felismerni a daganatok korai jelét az a hordozható, chip alapú eszköz, amelyet kínai kutatók fejlesztettek. A technológia egy speciális optikai csipre épül, amely rendkívül apró fénytörési változásokat érzékel a vérmintában, így a hagyományos laboroknál akár 10 000-szer érzékenyebb lehet. A kutatók szerint az egyszerű LED-fénnyel és fotódetektorral működő készülék a jövőben akár kisebb rendelőkben vagy otthoni szűréseknél is lehetővé teheti a gyorsabb és korábbi rákdiagnózist.
0: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
10: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves nyelvészek, korábbi válaszaik alapján a nagy dobra ver kifejezésben a nagy dobra egybeirandó. Ehhez képest a magyar helyesírási szótár 384. oldala a különírt alakot javasolja. Mi a helyes írásmód? Kérdezi Tamara, budapesti levélírónk. A válaszadásra Minya Károly nyelvészt kértük fel. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Egybe vagy külön irandó a nagy dobra, abban a mondásban, hogy nagy dobra ver valaki valamit.
2: A minőségjelző szókapcsolatokat általában külön írjuk, de ha az együttes jelentésük más, mint az elő- és utótag jelentése együtt, akkor egybeírjuk. Ez a szabály. Na most a nagy dobra ver, ebben az esetben a nagy dobra külön irandó. Viszont egybeírandó abban az értelemben, hogy ez egy sajátos hangszer, meg is adja a szótár, hogy legalább 50 cm átmérőjű, kétfenekű, hengeres felépítésű, határozatlan hangmagasságú hangszer. Tehát, hogyha egy típusa a hangszernek, akkor egybeírjuk, de abban a közismert frazémában, hogy nagy dobra ver, különírandó az, hogy nagy dobra. Aztán ilyen szavunk még a melegágy, egybeírandó, mert együttesen mást jelent, a kertészetben használatos ez a kifejezés, aztán az ezermester szó is egybeírandó, ugye mert azt jelenti, hogy sok mindenhez értő ember. Tehát, hogyha a két szónak a jelentése együttesen más, mintha külön írnánk, akkor az egybeírása helyes.
1: És hogyan írandó a fekete komédia? Egybe vagy külön?
2: A helyes írásmódra ilyenkor analógiát, mintát lehet keresni, csak hogy itt is egy kis gond adódik, ugyanis az egyik helyesírási szótárban a fekete humor külön van írva, a másikban, az akadémiaiban pedig egybe van írva a fekete humor. Nos, ilyenkor az akadémiait tekintjük mérvadónak, úgyhogy ez alapján azt gondolom, hogy a fekete komédia egybeírva helyes, tehát az akadémiai analóg példát vegyük alapul.
1: Ugyanígy kérdés, hogy az okos előtagú összetételekhez hasonlóan a zöld előtagúakat is egybeírjuk-e?
2: Ez is kérdéses. Nézzük az analógiát. A szótárban szerepel az okos előtaggal, az okos telefon, az okos autó, okos eszköz, okos város. Tulajdonképpen ebben az esetben az okos azt jelenti, hogy digitális alapú, több funkciós, és én úgy gondolom, hogy ez alapján a zöld előtagúakat is egybe kellene írni, azonban van, aki ezzel nem ért egyet. Tehát mondom, ebben egy kis vita van mondjuk így a nyelvészek között, de majd kiforja magát.
1: Mi az oka annak, hogy ebben nincs egyetértés?
2: Van, aki azt mondja, hogy nem a zöld előtagú összetételek jelentése más, hanem már maga a zöld melléknév is bővült két jelentéssel, pontosabban az egyik az adott volt, mezőgazdasággal kapcsolatos, a másik jelentés az új, az a környezetvédelemmel kapcsolatos, ezt a jelentését hordozza. Nos, ebben az esetben többször válaszoltunk már erre, és egybeírtuk azt, hogy zöld adózás, zöld stratégia, zöld megállapodás, zöld program, ugye ez mind tulajdonképpen a környezetvédelemmel kapcsolatos, de vannak olyan nyelvészek, akik azt mondják, hogy ilyenkor írjuk külön, mert a zöld már önmagában megváltozott jelentéssel szerepel, és ők a zöld promóció, a zöld marketing különírt változatát javasolják. Nos, az idő majd eldönti, ilyen esetekben természetesen azt lehet mondani, hogy mindkét írásmód helyes.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köbbel Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozáskor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig a szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanan dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton is a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 20 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
4: Körüli különleges koncert Libabőr címmel a Papp László Budapest sportarénában. Vendégünk az egyik fellépő művész Keresztes Illikó Máté Péter díjas énekesnő színésznő. Múzeumok éjszakája Zalaegerszegen, és ahogy a héten minden nap megszokhatták, ma is a rendezvényhez kapcsolódóan műsorunk végén játék lesz. A Nikola Tesla Végtelen Energia című musical show Pomázon és Kollár Kálmán emlékkoncert Veszprémben. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Szent Iváni éjszakáján egyetlen közös hang leszünk, így szól a meghívó a Libabőr címet viselő koncertre, amely június 23-án lesz a Papp László Budapest sportarénában, és ígértem, hogy az egyik fellépő művész, Keresztes Illikó Máté Péter díjas énekesnő színésznő érkezik hozzánk a stúdióba. Itt is van, köszöntöm
5: szeretettel. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
4: Miért mondtál igent a felkérésre? Mármint, hogy részt vegyél a Libabőr koncerten, mitől
5: számomra ez nem volt kérdés, ugyanis a Rácz Lacival, aki szervezi, már többször dolgoztam együtt, és nagyon-nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, és mindig a Laci ilyen újító. Így kitalál valamit, és akkor azt úgy meg is valósítja. És ha jól tudom, ilyen nem volt még, talán mondhatom azt, hogy világszerte. Sem volt még ilyen, Magyarországon biztos, hogy most van először. Az, hogy nagyon-nagyon sok előadót összeszedett különböző műfajokból, ahol nem feltétlenül csak énekesek vannak, hanem színészek is, bár nyilván jól éneklő színészek, és ez egy picit szerintem az összetartozásról is szól, meg hogy egy kicsit fellazítsuk ezt a nagy falat, ami a, ugye a színpadon áll a művész és a nézőtéren ülő közönség között van. Arról nem beszél, hogy van egy olyan lehetőség is arra, hogy ugye a nézők, a hallgatók megkapják a szövegeket előre, és ugyanúgy, ahogy mi betanuljuk ezeket a nagyon menő slágereket, nagy magyar ikonikus slágereket, amit egyébként még enélkül is mindenki ismer szerintem, és lesz egy moderátor is, aki ezt az egészet fogja moderálni, és együtt fogunk énekelni a közönséggel. Tehát megvannak a részek, hogy mit fog énekelni a közönség, mit fogunk énekelni mi, és azon kívül lesz egy óriási nagy tábortűz az aréna közepén. Hogy ez milyen installáció lesz, azt én nem tudom, azt majd ott legyen már egy pici meglepetés is, nem árulunk el mindent, Én nagy izgalommal várom a próbákat, hogy mégis ez körülbelül hogy fog kinézni, és hát eszembe juttatja azokat az estéket számomra, mindenképpen azokat az estéket, amiket én a barátaimmal anno 10-20 éves koromban eltöltöttem még Erdélyben, ahol a fő foglalkozásunk abban a korban az volt, hogy buliba jártunk, koncertre, moziba, meg mindenhova, tehát nem az volt, hogy otthon ültünk és egymással sem álltunk szóba, hanem a telefonunkat nyomogattuk, hiszen nem is volt telefon, legalábbis ilyen típusú biztos, hogy nem, szerintem még vonalas telefonunk se volt, ha jól emlékszem, kezdetben. Úgyhogy egy kicsit ilyen az ember és az ember közötti kapcsolatot erősíti szerintem ez egy ugye mágikus estén, hiszen Szent Iván éjjeléről, vagy éjjéről beszélünk, napjáról.
6: Amikor a legrövidebb az éjszaka. A tábortüzet körbeüljük, az élmény okozza majd a libabőrt. Így képzeljük el? Ez erre utalhat a cím?
5: Mindenképpen, tehát az, hogy ez extra dolog lesz nekünk is, gondolom a nézőknek is, úgyhogy ez mindenképp egy ilyen hidegrázós este lesz szerintem.
6: A tűz körül Ildikó mellett ott lesznek még, ha névsor szerint nézzük, Cutor Zoli, Füranikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Nyári Károly, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Szirtes Edina Mókus, Udvaros Dorottya és Wolf Kati, emellett a Szoler gyermekkórus is, amelyet Molnár Mónika fog vezényelni. Azt említetted, Ildikó, bocsánat a tegeződésért, általában a zenészeknél ez így szokás,
5: így
6: már többször beszélgettünk egymással, szóval, hogy megkapták a szöveget, a jegyet megvásárló oda érkező nézők, tehát ők már felkészülten érkeznek. Te milyen dalt vagy dalokat fogsz énekelni? Lehetett választani, vagy felkértek téged? Rász Laci azt mondta, hogy már pedig Ildikó, te hangot hoz ez a Máté Péter dal, vagy ez az Edda dal, vagy nem tudom,
5: Nem, szerintem lehetett választani. Nem tudom, hogy ezt el lehet-e árulni, hogy én mit fogok énekelni, legyen inkább ez is meglepetés. Mondom, mindenképpen fazonomra való dalt választottam, amit még soha, hát annyit elmondhatok, hogy még soha nem énekeltem el ezt a dalt. Eredetileg ez nem is egy lánydal, hanem egy fiúdal, ennyit még mindig el tudok mondani, és számomra azt juttatja eszembe, ugye én egy generációval későbbi gyerek vagyok, mint a hippik. És nekem mindig ez a hippi világ, ez Woodstock, meg ezek a Tabán, meg mit tudom, ezek a helyek, ezek a koncertező ikonikus helyek, vagy akár a Budai Ifjúsági Park, amit én még megélhettem, még a őskorszakból, hát nyilván nem azt a nagyon őskorszakát, de már úgy a vége fele, azért még látogatója voltam én is, annó még laikusként egyként koncertnek, és hogy nekem valahogy ez jut eszembe, ez a szabadság, meg ez a virággyerekek, meg talán itt is csípődött be nekem igazán a rockzene, mert mindig azt éreztem, hogy ez egy ilyen lázadó, de most így jó értelembe vett lázadás, meg tele van erővel, meg szexualitással, meg nem is tudom, libabőrre.
6: Az biztos, vagy legalábbis én úgy sejtem, hogy Máté Péter féle azért vannak a jó barátok, ott közösen el fog hangolni.
5: Az biztos.
6: Erre mérget tudnék inni, biztos, hogy ez így lesz. Ez lesz tehát június 23-án, de hát június 13-án egy teljesen más szerepkörben láthatunk téged, hiszen ma kezdődik a 97. ünnepi könyvhét a fővárosban, a Vörösmarty téren és a környékén, és te pedig dedikálni fogsz méghozzá a Turaid, a színház első 25 évéről szóló kötetet, amely nemrégiben jelent meg. Szombaton délután 3-kor lehet veled ott találkozni. Te írtál-e a könyvbe, vagy miről szól ez a kötet? Interjúk vannak benne, mit képzeljünk el?
5: Még csak egy mondat erejéig visszatérve a Libabőr koncertre, hogy még az jutott eszembe, hogy amit már említettem, hogy különböző műfajokból vagyunk, és azt gondolom, hogy a mai felborult és össze-vissza a világban, tehát itt minden műfajból vannak előadók, és mindenféle politikai nézettől független az, hogy valahogy nekünk zenészeknek, színészeknek mégiscsak példát kéne mutatni, hogy attól még mi lehetünk különböző emberek, és gondolkodhatunk egy csomó mindenről másképpen, ami teljesen normális is a világról, de hogy amikor a szakmáról van szó, akkor az döntse el tényleg a létünket, hogy ki az igazán jó, ki a közepes, és ki a gyengébbik. Tehát, hogy...
6: De hát oda lehet közösen ülni a tűz köré.
5: Igen, abszolút.
6: És akkor a dedikálás.
5: Na, visszatérve a második kérdésedre, igen, megjelent Ilyen 25 éve létezik a Turoida Színház, és megjelent egy csodál, nem is könyv, hanem album, inkább így nevezném, mert ez egy ilyen nagyobb méretű, ilyen A4-es méretű, ha jól emlékszem rá, és jó vastag, és nagyon szép, és nagyon minőségű kiadvány. Megszólalok én is benne, nyilván nem én jegyeztem le, mert azért én nem vagyok író, és nem tudom gatyába rázni az elmondottakat, de annyit el tudok árulni, hogy nyilván az én ikonikus szerepem a Turaiban az a Piaf, ugye az égben maradt repülő, és beszélek egyébként az egészről, ahogy én éltem meg ezt a nem pont 25 éve, mert valamivel kevesebbet, de igazán majdnem annyit, mert ugyanis Darvas Ilona, aki az igazgatója a színháznak, ő már nekem igazgatón volt Sopronban is, Soproni Petőfi Színházban is, és akkor már létezett a Turaida Színház, de akkor még nem volt fedél a fejük fölött, hanem még utazó színház voltak, és én nagyon-nagyon szerettek ehhez a közösséghez tartozni, nagyon-nagyon szeretem a kollégáimat, akik ugye nagyon sok egybeesés van olyan soproni kollégákkal, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép albumot fog valaki a kezébe venni, aki egy ilyen igazi művész kiskönyv, vagy hogy is mondjam, és persze lehet dedikálni, meg előttem is, utánam is jönnek a különböző művésztársaim, Hűvös Völgy, Ildi, Mikó István, szóval sokan.
6: Ez lesz tehát 13-án a Vörösmarty térnél, a Dunakorzónál van, a 39-es pavilonnál egyébként a dedikálás, Ildikóval délután 3-kor lehet találkozni.
5: És akkor én is nagyon szeretem a könyveket, tehát valószínűleg én is el fogok látogatni egy-két pavilonhoz, és fogok shoppingolni egy-két könyvet, biztos izgalmas lesz.
6: És akkor térjünk rá utolsó körben arra, hogy nem csak 23-án láthatunk téged fellépni, hanem június 20-án, ahogy néztem a koncertnaptáradat, Manchesterben láthat a közönség, de július 9-én már hajtószoboszlón vagy egy akusztikus formációval, szóval, hogy mindenféle verzióban előfordulsz, ennyire tevékeny lesz a nyarad?
5: Abszolút, hát ugye a színházi évad most véget ért, de ezen kívül én játszom a Lilion produkcióban is, a Lánybúcsú című zenés végjátékban, ami a Republik dalaira épül, akikkel járjuk az országot, és ezen kívül való igaz, ez lesz a harmadik alkalom, hogy megfordulok Manchesterbe ezen a úgynevezett Gobé fesztiválon, ami egy magyar fesztivál, de hát nyilván a székhelyiségről kapta, a székhely Gobékról kapta a nevét, és azon kívül a nyár az abszolút a zenekarról szól, vagy az akusztik, vagy a nagy zenekaros fellépésekről. Most az elmúlt hetekben háromszor is voltunk Erdélyben, Déván, Temesvár mellett, Újszentesen és Szatmáron, és a nyár is, ugye, hát az Hajdúszoboszló is egy olyan hely, a Hajdúszoboszlói Rockcafé, ami szintén majdnem minden évben tiszteletünket tesszük ott is tulajdonképpen, egy igazi jó kis kerti rockbulira, és azon kívül hát ez folyamatosan megy, és amikor már majdnem lecsöngjelne, akkor kezdődik a színházi évad, hogy igazán ilyen formán én a munkát sose hagyom abba. Maximum próbálok most már tényleg szelektálni, hogy az élem ne csak hogy is mondjam, a hivatásomról szóljon, amit egyébként szeretek, meg szerelmes vagyok belé nyilván, de hogy kicsit tudjon szólni a többi hobbimról is, az utazásról, meg egyáltalán hazamenni egy kicsit Erdélybe, otthon lenni a családdal, stb. Barátaimmal.
6: A Libabőr címet viselő koncert tehát június 23-án lesz a Papp László Budapest Sportarénában. Az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő, színésznő volt a vendégünk. Sok sikert a nyárhoz.
5: Szeretettel várunk mindenkit.
6: A folytatásban pedig Ildikó énekel.

0: A Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozat június 20-án lesz. Ez a Zalai megyeszékhelyen viszont az Egerszeg Fesztivál napja idén, ezért a zalaegerszegi szervezők úgy döntöttek, egy héttel előre hozzák a helyi intézmények éjszakai kulturális programját. Így Éjszaka a múzeumban és azon túl címmel tartják meg a múzeumi programokat június 13-án. Varga Tünde Havasi Bálinttal, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatójával beszélgetett.
1: Éjszaka a múzeumban ez a címe a programsorozatnak, mert ugye Zalaegerszegen nem tudnak csatlakozni a Múzeumok Éjszakája programhoz, ezért egy héttel előbb lesz egyfajta fesztivál hangulat.
2: Azért nem akkor tartjuk a Múzeumok Éjszakáját, mint az országos programsorozat, mert Zalaegerszegen egy nagy könnyűzenei fesztivál lesz, és úgy ítéltük meg, hogy akik ezen a programon részt vennének, ők már nem tudnának becsatlakozni a Múzeumok Éjszakája programsorozatba, és ezért valóban egy héttel korábban, június 13-án szombaton 5 helyszínen szervezzük meg az Éjszaka a múzeumban és azon túl című programsorozatot Zalaegerszegen.
1: Megszokhattuk, hogy ez az 5 helyszín elsősorban a Göcsei Múzeum, a Mindszentíneum, a Megyei Könyvtár, a Törvényszék.
2: Hát nagyon széles a program, legkorábban a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kezd, ők a gasztronómia köré csoportosítják a programjaikat, és ők már 5 órától várják a látogatókat. A programoknak a nagy része az ugye a belvárosban zajlik, a Göcsei Múzeumban és a Mindszentíneumban. A Göcsei Múzeumban is 3 fő tematikus egység van, 6 és 9 óra között várjuk a családokat, gyerekeket, régészeti játszóházzal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, címer készítéssel, pajzs készítéssel. Este 9 órától kezdődnek a blueskoncertek, hiszen a Göcsei Múzeumban a most már lassan egy hónapja az Esőr című időszaki kiállítást nyitottuk meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a vándorkiállítását, és a programoknak a másik része ehhez kapcsolódik. Blueskoncertek lesznek ezen az estén a Göcsei Múzeumban, a Sebi Blues Band, illetve a Regatta együttes fog fellépni.
1: És tárlatvezetések is lesznek?
2: Lesznek tárlatvezetések, amelyet egyrészt saját kollégáink tartanak a sörkiállításban, másrészt érkezik hozzánk Katona Csaba levéltáros, ő nagyon élvezetesen beszél erről a témáról is, nagyon sokan úgy nevezik, mint sörtörténész, úgyhogy ő este 10 órakor fog a sör kiállításban tárlatvezetést tartani. A harmadik tematikus egység pedig június 13-án lesz a Régészet Napja és Régészet Éjszakája, programsorozat is, ezért a Göcsei Múzeum régészeti osztálya azon túl, hogy a gyerekeknek régészeti játszóházzal készül, régészeti előadásokat fogunk tartani. Beszélünk az alkoholról, és
1: ha már sör,
2: természetesen ezek mellett az állandó kiállításainkban is lesznek folyamatos tárlatvezetések. A Mindszentíneumban egyrészt az állandó kiállításokhoz, másrészt pedig a most nyílt időszaki kiállításhoz kapcsolódóan lesznek tárlatvezetések.
1: És ami nagyon izgalmas szokott lenni, ha az zalaegerszegi programokról beszélgetünk, az a zalaegerszegi törvényszék programja. Megszokatta a közönség, hogy mindig valami nagyon izgalmas színdarabbal készülnek, aminek a szereplői a törvényszék dolgozói.
2: Így van, idén is egy színdarabbal, illetve interaktív játékokkal készültek. Nagyon közel vagyunk Szent Ivánéhez, ahol a boszorkányokkal, a boszorkánysághoz is kapcsolják ezt az estét, hiszen a leghosszabb nappalról van szó, és a legrövidebb éjszakáról. Ezen az éjszakán a törvényszéknek a dolgozói a női bűnözők nyomába erednek, és Kegyetlenek, ravaszak és nők címmel adnak elő kétszer egy színművet, ahol valóban a törvényszéknek a dolgozói a színészek, ők maguk rendezték, korabeli bűnügyeket dolgoznak fel. Ez mindig nagyon népszerű szokott lenni, de külön kell regisztrálni.
1: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mit látnak, mennyire népszerűek ezek a programok?
2: Sokan szoktak jönni, évről évre várják. Tényleg azt tapasztaljuk, hogy a kora esti órákban elsősorban a családosok szoktak érkezni, aztán később megérkeznek azok is, akiket a buli hangulat hoz hozzánk, és bizony vannak olyanok, akik kihasználják azt a lehetőséget, hogy ilyenkor egy karszallaggal, egy jeggyel lehet meglátogatni több helyszínt, Zalaegerszegen is, és vannak kifejezetten olyanok, akik ilyenkor kihasználva lehetőséget végiglátogatják az időszaki kiállításokat, hiszen ezen az estén is ugye a Göcsei Múzeum Mindszentinum és a Városi Hangverseny és Kiállítóterem időszaki kiállításait is végig lehet nézni. Van, aki csak egy-egy előadásra ül be, egészen kicsiny kortól a legidősebbekig mindenkit várunk programokkal, és azt hiszem, hogy mindenki találhat olyan programot, ami az ízlésének, érdeklődésének megfelelő.
0: Zalaegerszegen tehát június 13-án rendezik meg az éjszakai kulturális programot, a Múzeumok Éjszakáját, Éjszaka a Múzeumban és azon túl címmel.
3: Kalendárium.
0: Nikola Tesla feltaláló életének egyik meghatározó időszaka Pomázhoz kapcsolódik. A tudós születésének évfordulója tiszteletére a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat kiemelkedő kulturális csemegével készül. Szeptember 12-én ugyanis a településen, szabadtéren adják majd elő a Tesla napok keretén belül a Nikola Tesla Végtelen Energia című musical show-t. Az esemény sajtótájékoztatóján Nagy Bálint járt.
4: Felmerül a kérdés, hogy Teslának, a Tesla Musicalnek mi köze Pomázhoz és a szerb nemzetiségi önkormányzathoz? Rafajlovics Hajnalkát, a pomázi szerb nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezem.
5: Nikola Tesla 1856-ban született, és az idén ünnepeljük a születésének 170. évfordulóját. Nikola Tesla Smiánban született, akkor ez az osztrák-magyar monarchia része volt, a Habsburg birodalom része volt, viszont szerb lelkész családba. Az édesapja szerb lelkész volt, az egyik nagy bátyja, anyai nagybátyáról beszélek, Mandics párról. Ő az osztrák-magyar monarchia ezredese volt. Kijött Pomázra, itt megismerte a szerb földbirtokos család lányát, Lupa Paulinát, és itt maradt Pomázon, feleségül vette, itt telepedtek le. Nikola Tesla édesapjának halála után Mandics pál nagy mértékben támogatta Nikola Teslát, és idejött hozzájuk látogatóban. Ő így került a Puskás Tivadar telefon központba, és akkor 1881 és 82-ben 15 hónapon keresztül Pomázon is lakott a nagybátyjánál. Ez az egykori Luppaház volt, amelynek ma a falán Nikola Tesla emlékére emléktáblát is avattunk, és a pomázi szerb közösség, illetve a szerb önkormányzat évtizedek óta ápolja Nikola Tesla emlékét. 2022-ben mellszobrot avattunk a Telekivattai kastélyparkjában, és ettől kezdve minden évben külön Tesla napokon emlékszünk meg, és méltó emléket állítunk a munkásságának, és ez általában minden évben májusban történik, és az idén érkeztünk el addig, hogy meghívjuk ezt a musical produkciót, azaz Nikola Tesla Végtelen Energia című produkcióját. Ezzel folytatjuk az eseményre 2026. szeptember 12-én. Este 19 órai kezdettel kerül sor Pomázon, a Breyer Farmon, Breyer tanya egy szám.
4: Vona Tiborral beszélgetünk, a Tesla musical kreatív ötlet gazdájával és producerével. Mi a különlegessége ennek a darabnak?
6: Az a fajta megközelítés, vagy ez a kilenc csodálatos alkotó az én ötletemet színpadra állította és színpadra vitte. Müller Péter Sziámi dalszövegíró, dramaturg, Egressy Zoltán író, Sebestyén Áron zeneszerző, Radodanis rendező, Szabó Anikó koreográfus, Kismárk jelmeztervező, kísérése, Forvács Production LED animációk, tehát itt nagyon sok ember jegyzi ezt a művet, és ez egy nagyon összehangolt 9 hónapos megfeszített munka, aminek a végeredménye az lett, amit a közönség hosszasálló vastapsálló méltatás értékel, bármerre megyünk. Amikor az ember színpadra állít egy darabot, az elején még ott a félelem, hogy na most akkor mi lesz. Tehát amikor azért 6 éven túl vagyunk, és túl vagyunk egy nemzetközi nagyon komoly világdíjon, akkor ott ezek a kétségek el kell, hogy szálljanak. Tehát akár mennyire is frusztráltak vagyunk, fel kell, hogy az emberbe oldódjon, és azt kell, hogy mondja, hogy hála jó Istennek, itt most megcsináltuk a mutatványt.
4: És hát nem csak a magyar közönség szereti annyira ezt a musicalt, hiszen ahogy itt most említette, díjat is kaptak, méghozzá nem is akármilyet.
6: Igen, Ázsia legnagyobb musical fesztiválján, a világ második legnagyobb musical fesztiválján, a DINFEN, Dél-Korea Degóvárosában elhozhattuk a Grand Prix fődíjat 30 nemzetközi produkció közül. Voltak Angliából, Amerikából, mindenhonnan, de ezt a díjat a magyar 100%-os magyar alkotók műhelyéből, tollából magyar Nikola Tesla Végtelen Energia musical kapta meg.
4: Hogyha egy pár nevet ki tudunk emelni a szereposztásból, hiszen egy bravúros szereposztással jött létre ez a darab.
6: Tesla főszerepében Mikola Gergő az első szereposztása, jön ide Pomázra is. Füredi Niki, Kautsky Armand, Lux Ádám, Magyar Viktória, Modai Gábor, mindenkiből 2-3 szereposztásunk van, Györfi Anna.
0: A Nikola Tesla Végtelen Energia című musical több helyen is látható lesz a nyár folyamán, Pomázon pedig szeptember 12-én nézheti meg a közönség.
3: Kalendárium.
0: Idén június 13-án tartja Kollár Kálmán születésnapjának alkalmából megrendezett emlékkoncertjét a Veszprémi Liszt Ferenc Kórus Társaság és Búzavirág Gyermekkara. A rendezvényen a két társaság által megszólaltatott népdalok és feldolgozásaik hangzanak majd el. A koncert szombaton este 7 órakor kezdődik a Veszprémi Agora Kulturális Központban. Felszegi Csaba interjúja.
7: Kollár Kálmán emlékét nagyon nagy szeretettel ápolja a kórus, és ezért nekünk nagyon fontos, hogy a születésnapjának a közelében, nyilvánvalóan nem kell ezt pontosan naptárilag betartani, de közelében tartunk egy Kollár Kálmán emlékkoncertet a Veszprémi Agora központban.
8: Sogár Péter, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórus Társaság elnöke.
7: Nem egy nagy művet éneklünk, hanem számos rövidebb művet, különböző, a legkülönbözőbb, a népiektől elkezdve egyházi művekig mindent éneklünk, köztük olyan műveket is, amelyek Kollár Kálmánnak a kedvencei voltak.
8: Például?
7: Édesanyám sok szép szava cím. Ez a kedvence a kórusnak, vagy a Bogorodice Gyévó Rachmaninovtól. Ezt a kettőt garantáltan el szoktuk énekelni Kollár Kálmánra emlékezve, mert édesanyám sok szép szava, ez csodálatos.
8: Hát akkor idén is ezzel készülnek, ez biztosan elhangzik majd.
7: Ezzel nem kell készülnünk, ez már, hogy mondjam, zsebben van a kórusnak, tehát ezt bármikor el tudjuk énekelni, de nyilvánvaló sok mással is készülünk. Velünk fog énekelni a gyermekkar is, a Búzavirág gyermekkar is, tehát egy nagyon komplex előadást fogunk tartani. Ehhez fog kapcsolódni az úgynevezett Kollár emlékdíjak átadása. Minden évben adunk át kórustagnak, felnőtteknek, gyermekeknek, támogatóknak adunk át. Nem kötelező jelleggel, de ha van arra érdemesült, akkor átadjuk ezt az emlékdíjat. Nyilvánvaló a felnőtteknél feltétele, hogy legalább 25 éve énekeljen a kórusban, tehát ha valaki most csatlakozik hozzánk, az ne számítson arra, hogy következőben Kollár emlékdíjat fog kapni.
8: De hát a gyerekek is kapnak, ők milyen szempont alapján?
7: A gyerekek díjazása teljes mértékben a karnagynak a feladatköre. Nyilvánvaló a hozzáállás és a hang, és a gondolom én, hogy a hozzáállás alapján adja, hiszen gyerekeknél azért most képzelj el, amikor a kedves hallgató, hogy 20 gyermeket kell ott, hogy úgy mondjam, kordában vagy kórusban tartani. Nyilvánvaló fontos az, hogy hogyan állnak hozzá. Biztos, hogy jól állnak hozzá, mert nagyon jól szól a kórus. Gondolom a karnagy úr kiválasztja azokat, akik a leginkább érdemesültek hang hozzáállás alapján.
8: Hányan énekelnek a Kollár koncerteken? Ugye nem az egész kórus ilyenkor, tehát hány tag szerepel ilyenkor?
7: Nagyon szeretném, hogyha minél többen énekelnénk. Tehát úgy gondolom, a felnőtt kórus 30 tagjából 1-2 szokott hiányozni, tehát mindenki ezt szívügyének tekinti. A gyerekkar hasonlóképpen, hála Istennek, az utóbbi években a gyerekkar nem tekint vissza ilyen hosszú múltra, mint a felnőttkar értelemszerűen, de indultak néhányan, és most már több mint 20 vannak, és ahogy én hallom a karnagy úrtól, Varga Áron karnagyunk tartja kézben a gyerekkórust, ő folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget, engem is nyilvánvalóan, hogy kik lépnek be, folyamatosan vannak belépőink. Épp a napokban szólt, hogy Budapestről leköltözött család két fiatal lánya csatlakozik hozzánk, mert a szülők úgy döntöttek, kipróbáltak több gyerekkórust is, hogy a Búzavirág gyerekkart tartják a legmegfelelőbb színvonalnak a gyerekek számára, hogy aztán újabb két taggal bővül a gyerekkar.
0: És műsorunk végén jön a játékkérdés, hiszen június 20-án szombaton lesz a múzeumok éjszakája. A kérdésünk így hangzik, ki az idei esemény nagykövete. A választ SMS-ben várjuk a 0630 900 0666-os telefonszámra. Az első helyes megfejtő a múzeumok éjszakája ajándékát kapja tőlünk. És a műsorunk végén nem maradt más hátra, mint megköszönjem a figyelmüket. A hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is Babocs Krisztát hallották.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Régi zenei élmények Eszterhez attól a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és vásárolj jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
10: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány.
1: Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzata szolidaritási hozzájárulás megfizetésére.
2: Holnap sok napsütésre számíthatunk, komoly felhők és kevés fátyol felhő mellett.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd eurós uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök.
2: Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban az Európai Bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt.
3: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek, ideérkezzenek ezek az uniós források, hogy ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi, esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő.
2: Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük.
4: ezer szerződést jelent ez, kicsivel több 21.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban, és azt talán el se kell mondanunk ugyanebben a vonatkozásban, hogy mennyi kritika érte a babaváró hitet, és természetesen az előzőek mentén, hogy a kormány mennyire elkötelezett az állampolgárok érdekeinek védelme érdekében. Mindaz a kritika, ami érte a babaváró hitet, például, hogy mi történik akkor, amikor a házastárs egyik tagja életét veszíti, vagy esetleg veszteséggel jár, vagy válás. Tehát mindig olyan egyedi élethelyzetekről beszélünk, amire ugye ez a keret feltétel nem tért ki, ezekre is körültekintéssel leszünk. Ez is egy olyan döntéshozatali folyamat, amelyet társadalmi egyeztetésre kíván bocsájtani a kormány.
1: A kormány döntötte a diákhitel egy kamatstop meghosszabbításáról is. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita kormány szóvivő.
2: Emlékeztetett, a változó kamatozású hitel már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
4: A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. Ezt a döntést is a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja.
1: Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzata szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, közölte Magyar Éva kormányszóvivő.
2: Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros. Magyar Éva hozzátette, a kormány átmeneti megoldásként meghosszabbítja a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidőt.
5: Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
1: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Litzmeier Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
6: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
7: Az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól Sólyog Tamás köztársasági elnök.
2: A Sándor Palota közleményében az olvasható, hogy az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok felvetik olyan alaptörvénymódosítások lehetőségét is, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az államfő szerint tisztázandó alkotmányjogi kérdés, hogy egy olyan változtatás, amely funkcióját tekintve nem általános, hanem egyedi jellegű, az alaptörvény módosítás fogalmi körébe tartozik-e. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye segíti majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését és az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását.
7: Kétnapos véradást szervez a hazánkban koncertet adó amerikai heavy metal zenekar a Metallica és alapítványa a Magyar Vörös Kereszttel együttműködve. A mai és a holnapi eseményt a Budapest arénában tartják, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a donorokat pedig limitált kiadású Metallica pólóval jutalmazzák a szervezők.
2: Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója azt mondta, a szervezet történetében a mostani lesz várhatóan az egyik legnagyobb létszámú, külső helyszínen megrendezett véradó esemény.
8: Szerintem ez egy olyan win-win helyzet, ami mindenképpen példaértékű, és ezt a véradási helyzetet is nagyon támogatja. Tudni kell, hogy a vérellátás területén a nyári időszak egy problémás időszak, most már azért benne vagyunk a nyárban, meteorológiailag is, tehát ez az esemény olyan időszakban történik, amikor az OVS-nek és hát az országnak is kiemelten szüksége van a véradókra. Ez a vér, ami itt levételre kerül, mintegy 30

0: kilométeres a dugó.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt kell korlátozásra számítani Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál, a 16. kerületben a Csömöri úton a József utcánál és a 19. kerületi Hunyadi utcában az Esze Tamás utcánál. Holnap busz-sávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd irányából egy rövidebb szakaszon. Varga Etele, BKK Info.
3: MÁV Info.
4: Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Rákos rendezőállomáson felső vezeték karbantartást végeznek, ezért még ma éjjel, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákos Palota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. Váci Viktor, MÁV Inform.
3: Időjárás jelentés.
5: Az összefüggő vastag felhőzet éjszaka a keleti ország részre húzódik, arrafelé várható eső, záporeső, mindeközben a nyugati tájakon kiderül az ég. Pénteken általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly és fátyol felhők mellett, csapadék továbbra is a keleti megyékben lehet záporok formájában, az északnyugati szél sokfelé élénk lesz. A minimum hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap a maximum többnyire 20 és 25 fok között valószínű. Kókai Ádám, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
3: Műsor ajánlott.
6: Válaszutak rólunk szól.
7: Válaszutak minden pénteken.
8: Lelkesedés, lendület, motiváció.
9: Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni.
10: Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
11: Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
8: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
12: Egy hely, ahol a népzene és a táncházmozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
13: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
12: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
14: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
12: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
15: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
12: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
16: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17: Jó napot kívánok! 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az import áruval? És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon.

0: javában tart a hazai szamóca szezon, az eperföldek és a piacok megteltek a piros gyümölccsel. A magyar termelők azonban komoly gondban vannak, az olcsó külföldi importárúval szinte képtelenek tartani a lépést, így sokaknak a megélhetése a tét. Vajon mi alapján választunk a pultok előtt? Az ár vagy a hazai íz dönt? Kovács Bernadett járókelőket kérdezett.
1: Odafigyelek rá, hogy hazait fogyasszak, és ezt úgy valósítom meg, hogy elmegyek és leszedem.
2: Saját kertből?
1: Nem saját kertből, hanem vidéken termelőtől. Van ilyen, hogy szed magad mozgom, oda megyünk, összeszedjük, hazavisszük, befőzzük. 20 éve figyelek arra, hogy honnan származik az az adott termék. Ez nyilván nem csak a szamócára, meg az eperre igaz.
2: Tehát inkább drágábban, de magyart, mint olcsóbban, de importot.
1: Nem tudom, mennyibe kerül az import, nem figyeltem. Mert mindig azt veszem meg, ami egészséges és elérhető.
2: Mikor kezd el szamócát, epret fogyasztani?
3: Amikor van lehetőség rá, meg tudom vásárolni, megfelelő az ára, meg megnézem, hogy milyen az állaga. Ha nincs magyar, akkor külföldi, de inkább a magyart nézem. Ismerem már itt azért az embereket, meg akik árulnak, az árusokat. Úgyhogy ezeket megkérdezem, és tudom, megmondják az igazat, hogy milyen, és akkor úgy vásárolok.
2: Mennyire számít az ár?
3: Pénztárcától is függ, hogy milyen áru, sok múlik rajta, de hát azért jó is legyen.
4: Gyerekekkel foglalkozom, és gyakran kérdezem, hogy szeretik a gyümölcsöt, és a gyerekek nagyon szeretik a gyümölcsöt. És akkor bele szoktam tenni pont az epret, mert tudom, hogy a gyerekek nagyon szeretik.
5: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Hogyan lehet felvenni a harcot a külföldi tömegáruval, és egyáltalán miben más a hazai eper, mint az, ami több ezer kilométert utazik a pultokig? Erről is beszélgetünk mai szakértő vendégünkkel, Benedek Borbál, a kertészmérnökkel, aki családi gazdálkodó is egyben. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
6: Köszönöm szépen a meghívást is.
0: No, hát most már lassan a vége felé közelít a szamóca szezon. Mik az eddigi tapasztalatok az idén?
6: Igen, az idén jól indult a tavaszi időjárásra a szamóca szezon, tehát biztatónak tűnt, hiszen ez a hűvös, csapadékos idő, ez kedvez a szamócának, úgyhogy annak ellenére, hogy volt azért tavaszi fagy is, és ezzel együtt fagykár, mégis úgy gondolom, hogy ideális volt az időjárás, és sikeres évet zárhattunk.
0: Ugye epret vagy szamócát, tudom, hogy a szamóca a helyes kifejezés. Gondolja akkor két mondatban azt is elmondhatja, hogy mi a különbség a kettő között. Biztos, hogy vannak hallgatók, akik nincsenek tisztában ezzel a kérdéssel. De szóval, hogy szamócát nagyon sok helyen lehet kapni. Ugye lehet piacon, lehet bevásárlóközpontokban, ilyen multinacionális bevásárlóközpontokra gondolok, ott biztos nem a magyar eper van. Nyilván lehet termelőktől is vásárolni közvetlenül. Ön szerint mi dönt abban, hogy a vásárlók hova mennek beszerezni az árut, mert itt azért a bejátszóban elhangzott egy-két dolog, és itt is kérdéses volt ugye az, hogy az ár dönt, vagy pedig az íz dönt. Ön szerint mi dönt a legtöbb esetben?
6: Igen, hát mi termelőként bízunk benne, hogy ez a kettő egyben, tehát hogy mi mindig arra törekszünk, a saját nevünkbe tudunk nyilatkozni, hogy jót és jó áron állítsunk elő. Tehát itt az egyik nagyon fontos kérdés, ami bejátszással kapcsolatban is, hogy mi az, ami meghatározza a szamóca ízét például? Az egyik legfontosabb ilyen tényező a fajta, az, hogy milyen fajtát választunk. Tehát mi itt Magyarországon előtérbe tudjuk helyezni azokat a fajtákat, amiknek jó az íze, esetleg kevésbé pulton tartató, mint mondjuk egy olyan szamóca, amit mondjuk Észak-Afrikából, Marokkóból kell idáig hozni, bármelyik évszakban. Tehát mi nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy olyan fajtát termeljünk, ami finom lesz. Illetve fontos az is, hogy azért érdemes hazait választani, hiszen az jó esetben reggel, még a bokron, este meg az asztalodon mottóval zajlik nálunk is a direkt értékesítés. Tehát ez egy nagyon fontos kulcskérdés, hogy éretten takarítjuk be azt a gyümölcsöt. És az pedig, hogy a versenyképesség az egy nagyon komplex dolog, tehát hogy ki mennyire versenyképes, és egy ekkora összetett rendszerben, ahogyan a szamócát termeljük, mi például Szabadföldön síkműveléses rendszerben termeljük a szamócát, tehát ott egészen az ültetéstől még eljutunk odáig, hogy szamócát takaríthatunk be, nagyon sok munkafolyamat van, és nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy mennyire lesz ez a végén eredményes. Tehát különböző keretek között dolgozunk, például az időjárás, az, hogy mi hogyan öntözünk, mikor öntözünk, és annak micsoda költsége van, vagy hogyan tudunk élő munkaerőt szerezni, aki azt jól tudja betakarítani, ezt a termést nem csak egyszerűen betakarítja, hanem azt jól is teszi. Tehát ezek olyan komplex kérdések, amit minden egyes termelő, akár országon belül, vagy éppen országhatáron kívül is mind befolyásolják az árat és a végeredményt. De igazából a legfontosabb, én azt gondolom, hogy a nyomonkövetés, tehát amikor egy termelő az arcát, nevét adja ahhoz a termékhez, amit értékesít, az már egyfajta megbízhatóságot. Tehát én, mint akár mint növényorvos gazdálkodó, vagy akár mint két gyermekes édesanyja, és olyan terméket, olyan élelmiszert szeretnék a gyerekeimnek adni, amit akár megmosás nélkül is adhatok, ilyen például a mi szamócánk, mert tudom, hogy mi az, hogyan csináljuk, de hogyha már látunk a termék mögött egy arcot, egy termelőt, akkor én azt gondolom, hogy az már egy megbízhatóságra adhat alapot.
0: Meg a lássuk, mint mondanak a hallgatók, már is itt van velünk a vonalban István. Jó napot kívánok, István, hallgatjuk.
7: Jó napot kívánok. Én egy kicsit a lényegét próbálom megfogni. A pénz lehet termelni, tehát ha valaki tud fizetni áruért, akkor az termelni tud. Na most a négy liberális elv egyike az az áru szabad áramlása. És amikor olyan területeken fektetnek be, hogy ott olcsón lehessen, vagy éppen akár dotálva van az áru, akkor le lehet törni a saját termelést egy országban, az ország, amelyik nem védi meg a piacait. És a liberális egyikével gyakorlatilag mi lemondtunk erről, bárki bármikor hozhat be bármit, az ellenőrzés sem olyan, mint hogy ismerjük mi a termelőt, hanem ki tudja, hogy mi, és így tönkre lehet tenni egy termelő ágat. És ez nem csak a szamócára vonatkozik, hanem mindenre. És ez a veszély, ez teljes mértékig fennáll, azért, hogy utána teljesen kiszolgáltatott emberek, országok legyenek, akik teljesen előzetlen árukat olyan helyekről, ahol vagy dotálva van, vagy pedig nagyon olcsó munkaerővel meg tudják oldani a termelést. A szállítás ára nem számít, az a lényeg, hogy tönkretegyék a piacokat. Én ebben ezt látom, hogy a kapitalizmusban egy kézbe kerül a legvégén az irányítás, egyetlen egy kézbe, és ők mondják meg, hogy gyakorlatilag mi legyen a világon. Én ezt nem tartom jónak. Ennek van ellenszere, a gondolkodás és a függetlenség és a megszervezés annak, hogy mi jó minőségű olyan árut állítsunk elő, ami az emberek egészségének a
0: hát meg az is fontos lenne, hogy az emberek azt az árut válasszák akkor nyilvánvalóan, mert hogy...
7: Ez az árkérdés, és azért egy szegény ember általában azt választja, azt hiszi, hogy de általában mindig az olcsóbb a drágább, de itt nagy különbségek vannak, és az ilyen áruházi láncok máshol behozzák az árut, és oda csalják, legyen az dinnyétől elkezdve bármit, oda csalják a vásárlókat, és így teszik tönkre a termelőket.
0: Köszönöm szépen, István, hogy megosztotta a véleményét, szóval, hogy bárki bármit behozhat az áruk szabad mozgásának bűvkörében, ugye ezt mondja István, de hogy nem mindegy az ár, nyilvánvalóan teszem hozzá én, és ehhez kapcsolódik egy kedves hallgatónknak az SMS-e. Bégéza írta, hogy a szamóca és a málna termesztés költsége 90%-ban munkadíj, a hazai bérek oly magasak a dél-európaihoz képest, hogy az olcsóbb szállítás ellenére sem versenyképesek az áraink. Mit szól hozzá?
6: Igen, ezzel egyet kell, hogy értsünk, de hozzá kell azért tenni, hogy tényleg ez egy komplex folyamat, tehát a munkaerő költség az valóban egy jelentős költség, de emellett van még számos olyan tényező, ami befolyásolhatja, például ezek a eltérő működési keretek, hogy ki milyen növényvédelmi rendszerben tud működni, ki milyen fajtát tud választani, kinél van csapadékosabb időjárás, kinél van kevésbé csapadékosabb időjárás, tehát hogy igen, ez mindenképpen egy komplex dolog, és hogyha reagálhatunk a hallgatóra, aki betelefonált. Tehát ugye én azt tenném hozzá, hogy a magyar hatóságok igazából dolgoznak, tehát minket, akik a nevünket adjuk, és ott állunk 3-4 héten keresztül a szamócánkkal, és értékesítjük ezt a szamócát a fogyasztóknak, vagy éppen a honlapunkon megrendelik, vagy éppen a Facebook oldalunkat követi valaki, minket tud ellenőrizni a hatóság, és ellenőriz is. A probléma inkább azzal van, akik ugye feltűnnek itt, ott és amott, akik igazából elérhetetlenek, és pont ezért az ellenőrzés is elmaradt, hiszen ott sem név nincsen, sem termelő nincs mögötte, tehát hogy inkább ezzel van ez okozza a nehézséget, hogy hogyan szűrjük ki ezeket, vagy hogyan csípjük fülön ezeket a magukat termelőnek mondó szállítókat.
0: Igen, de ugye azért a külföldről, akár Afrikából, tehát messzi országokból is érkező szamócának azért legalábbis amit a bevásárlóközpontokban lehet kapni, azért a származási hely az fel van tüntetve minden esetben. Ezeket egyébként ellenőrzi az Élelmiszerbiztonsági Hivatal. Mert ugye sok ember azt gondolja, hogy nyilván, hogy olyan messziről jön, ahhoz, hogy eperkinézetű legyen, mire ideér, ahhoz biztos valami vegyszert kell hozzá használni, amitől aztán így mégiscsak megáll, és nem totyan össze. Ha egy-két hetes, én nem tudom, meddig tart egy ilyen szállítás, de gondolom, hogy egy hét talán biztos van.
6: Igen, azért alapvetően megnyugtatunk mindenkit, hogy a hatóság teszi a dolgát, tehát amit mondjuk, amin már van egy címke, az már nyomon követhető. Uh-huh. Amin nincsen semmi, az ugye nem nagyon tudunk mit kezdeni, és én azt szoktam erre mondani, erre a felvetésre, amit ön is mond, hogy azért azt a akármilyen gyümölcsöt, most például egy szőlőt mondjuk januárban, ami mondjuk a spájzban egy hétig meg sem mozdul, vagy két hétig, azt nem fogom odaadni a gyerekemnek semmilyen körülmények között sem.
0: Tehát feltételezhető, hogy abban valami olyan adalékanyagot fecskendeznek bele, vagy olyan körülmények között termelik, hogy ez ilyen marad?
6: Hát itt mindig a körülmények kérdés, hogy milyen termelési rendszerekben tudnak dolgozni mások, akár más kontinensen, más országokban. Természetesen vannak ott is európai ellenőrök is ellenőrzik ezeket a mindenféle körülményeket és mindenféle technológiákat, de azért egy szőlő, ami egy élő anyag, azért az mégiscsak furcsa, hogy két hétig nem csinál semmit a spájzban.
0: Éljünk a kételkedés jogával, mindig ez egy nagyon fontos bölcsesség. Szabolcs van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánunk, Szabolcs. Mit mond
8: ön? Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Nem vagyok agrárszakértő, tehát a szüleim évekig foglalkoztak zöldséggyümölcs termeléssel, feltétlenül zöldséggyümölcs felvásárlással is. Nagyon sok termelővel is beszéltem, az már jó pár évvel ezelőtt volt is. És az a helyzet, hogy van egy pár olyan növényünk, illetve hogy van egy olyan sztereotípia, az emberek szokták azt mondani, hogy minden gyümölcs ott a legjobb, ahol őshonos, meg ott frissen veszed a fáról vagy a növényről. És ez maximálisan így van. És nagyon sok olyan magyar termék van, amit ugyanígy lehetne fogyasztanunk, és mégis, és valószínűleg ebben benne van egyébként a kereskedelmi politika, de hogy nagyon sok olyan gyümölcs van, ami nem terem itthon is, csak lehet, hogy kicsit várni kell, mert vele vagy egy csöppet többet kellene fizetni, tehát tényleg a maximális ízélmény tápanyag tartalmat kapnánk meg, és az a szamóca, az tényleg szamóca ízű, azzal a beltartalommal és azzal a ízzel, aminek lennie kell, csak meg kell venni a magyart. Nagyon sok ilyen termék van egyébként Magyarországon, most, hogyha az én tapasztalatomból esetleg hozzátehetném, ilyen egyébként a spárga, ami egyébként 12 órán belül elfogyasztva a legkiválóbb, és onnantól fogva egyszerű szállítás, meg fűtés ide vagy oda, de már nem olyan, vagy esetleg a hölgy lehet ismeri azt a paprika fajtát, hogy vitamin paprika, amit régen, mikor még volt feldolgozóipar Magyarországon, akkor 1000 hektár számra termeltek az emberek, és jött egy pultáló másik paprika, amit ma már úgy hívunk, hogy kápia, és teljesen kiszorította. Úgyhogy ez egy nagyon jó ízű volt, csak az volt a baj a kereskedelemnek, hogy nem volt pultáló. És ez a baj a gyümölcsel is, hogy én azt gondolom, és lehet, hogy most kicsit ez radikális mondat, de a boltok polcain érett gyümölcset szinte esélytelen enni. Uh-huh. Mert mert nincs az a gyümölcsfajta, mondok ilyeneket, például a barack, ugye, de ilyen a szamóca is, amit hogyha éretten leszednek, akkor 2-3 napon belül még tényleg úgy fog kinézni a pulton, hogy az emberek megveszik. És sajnos csak nem teljesen érett gyümölcsöket kapunk. Ez a helyzet a dínyénél is, hogy nem magyar. Egyszerűen nekem dínyeszedők mondták, hogy amit külföldre visznek Magyarországba dínyét, az nem érett.
0: Külön jelölik. Na jó, de amit import árut idehoznak, az sem érett, mert nyilván éretlenül szedik le, ugye annak az út alatt, a hajó út alatt kellene megérnie, mire ideér, de hát úgy látszik nem történik meg.
8: Természetesen, de ilyen a cseresznye is. Én a fiam nem bírta ki a cseresznyefánkról, és már hamarabb elkezdett ízmálni, de mondtam neki, hogy igazából a cseresznye szinte majdnem fekete, és akkor ére. És ilyet nem látni a boltokban, esetleg a piacokon, de nagyon keveset lehet látni. Ez tényleg maxim a termelő piacokon, aki azt mondja, hogy lesz egy pár ládám, ami biztos elad, és akkor leviszi az érettet, de az érett gyümölcs az igazán, az a non plus ultra, és elvileg nem egy nagy dolog ez, csak a szállításoknak, a kereskedelem miatt sajnos nem éri meg nekik, mert sokat kellene kidobni, mert az érett gyümölcs az nem bírja ki a pulton 2-3 napig, 1-2 napig, és utána már nem adhatják el. Mármint a kereskedelem politikában is benne van, ez a nagy láncoknak van egy olyan politikájuk, hogy megvan, hogy kell kinézni, és ha nem úgy néz ki, akkor már hiába fogyasztható, kidobják. Én összességében kicsit lehet hosszú menyó, de én azt szeretném mindenkire mondani, aki sokat hallgatja, vagy akik hallgatják a műsort, hogy érdemes csak hazait. Nagyon sok, és nem csak a drága piacok vannak, lehet 2-3 megállóval tovább kell utazni, és az ember talál Budapesten is olyan piacot, ahol egy kicsit olcsóbb, konszolidáltabbak az árak is termelőktől veszi. Szóval oda megyek egy... Bocsánat, csak azt akartam még elmondani, hogy járok piacra, és annak ellen egy vidéki piacra szoktam járni szándékosan, azért a piacnak a 30%-án a részvevők 30%-a látom, hogy kereskedő, mert amikor 15 féle zöldsége meg gyümölcsem, akkor azt tudom, hogy biztos nem a kertbe terem, hanem az 5-6-7 féle, meg látom a csomagoláson, meg a kinézeten is, de ezt az emberek meg tudják tanulni, és a magyar a termelőket is segítik vele, meg a saját egészségüket is, mert nem lehet tudni, hogy milyen növényvédőszereket használnak, azt nem tudja megállapítani az ember azon a zöldségen vagy gyümölcsön, amit megvásárol.
0: Köszönjük szépen, Szabolcs, az ön véleményét is, és innen folytatjuk majd, de most 5 után 1 perccel a hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány erről mai ülésén döntött. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Legkevesebb 12 rendőr megsérült és 16 embert őrizetbe vettek a hajnali újabb észak-írországi zavargásokban. A több városra és Skóciára is kiterjedő erőszakhullám azután tört ki, hogy hétfőn egy szudáni menedékkérő súlyosan megkéselt egy helyi férfit Belfastban. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újabb, korszerű, alacsony padlós kavvillamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, hogy összesen 51 új szerelvényt rendelt. Az új szerelvények a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es, illetve az 50-es vonalakon állnak forgalomba. Holnap sok napsütésre számíthatunk, inkább keleten lehet záporzivatar. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között várható.
10: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
0: Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy javában tart a szamóca szezon, de a magyar termelők nem bírják az árversenyt az import áruval? És mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is tárcsázhatnak, és 39.666, ez pedig az SMS számunk, ide várjuk szöveges üzeneteiket. Stúdió vendégünk pedig továbbra is Benedek Borbála, kertészmérnök, családi gazdálkodó, és azt mondta itt a hírek alatt, hogy a szezonalitásról mindenképpen érdemes lenne még egy-két egyenes mondatot váltani. Nem tudom, hogy mire gondol ez alatt, de ugye hát ezzel kapcsolatban nagyon sokunk élménye, akik hát már megértek pár évtizedet, hogy gyermekkorunkban alig vártuk azt, hogy tavasz legyen, hogy epret lehessen enni, mert hogy télen erre nem volt lehetőség. Ugyanez volt a dinnyével, ugyanez volt az uborkasalátával. Emlékszem, hogy amikor először lehetett uborkasalátát csinálni, akkor mindig rántott csirke és petrezselymes burgonya volt hozzá, de szerintem ez az élmény, ez nem csak nekem adatott meg. Szóval várni kellett rá, és nagyon jó volt, amikor teljesült. Ma már ilyen nincs.
6: Igen, sajnos ez a varázs az elveszőnek tűnik most ebben a jelenlegi, nem is tudom, gazdasági helyzetben. Tehát itt tényleg a szezonítás az azért fontos, hogy tudjuk, hogy mikor és mit kell keresni akár a piacon, vagy akár a polcokon. Tehát, hogy akkor, amikor az ideje van, akkor vegyük meg. És hogyha szeretnénk a jó minőségű, jó ízű szamócát mondjuk télen is élvezni ennek az ízvilágát, akkor pedig válaszunk tartósítási módszereket. Tehát van számosan tartósítás, akár csak egy sima fagyasztás, vagy egy lekvárfőzés, vagy hogyha valaki a lekvárt nem eszi, akkor tényleg leturmixolva beteszi a fagyasztóba, és teljesen helytakarékos megoldással az a nyári ízvilágot lesz a fagyasztójában, úgyhogy tényleg fontos felhívni arra figyelmet, hogy akkor keressük azt a adott terméket, vagy friss gyümölcsöt, zöldséget, amikor annak tényleg ideje van.
0: Lehet, úgyhogy, hogy van olyan ember, aki még soha életében nem kóstolt magyar szamócát. Mert hát, mindig csak azokat vásárolta meg, amik
6: hát mi mint lehet kapni. Termelők, mi 1995 óta termelünk szamócát, és azért azt hagyd mondjam el, hogy szamócát termünk, de epret árusítunk, szóval tényleg itt ez a név anomália, ez mindig felmerül, hogy a eper a fánterem, a szamóca pedig a bokrom. Tehát, hogy sajnos minden évben kapok olyan telefonhívást, mondjuk június közepén, hogy érik-e már a szabadföldi szamóca. És ez azért problémás, mert ugye május közepétől már tudunk szabadföldön szamócát vásárolni, és ezelőtt már tudunk venni fóliás, vagy akár fűtött fóliás szamócát is, ami már Magyarországon termett.
0: Van különbség szóval, az íz között? A fóliás és a szabadföldi szamóca íze között?
6: Azt is még, hogy mondjam el, ilyen ismeretterjesztés jellege, hogy a fajta az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy nem biztos, hogy azért van különbség az íz egyik és a másik között, mert az egyik a fólia alatt termett, a másik pedig szabadföldön, hanem lehet azért, mert éppen olyan az a fajta. Tehát igen, a szabadföldi szamócának mindig meg lesz a sajátossága, és az mindig jó ízű lesz, de tényleg ahány fajta szamóca, annyi féle íz, és erre például a tökéletes megoldás egy szedd magad mozgalom, amikor tényleg elmegyünk a termelőhöz, elmegyünk arra a gyümölcsfarmra például, és ott akár több fajtát is megkóstolunk, és ekkor fog belénk vésődni ez az érzés, hogy akkor milyen az a szamóca, amit a bokorról leszedve és azonnal elfogyasztva eszünk meg. Úgyhogy én ennek a szedd magad dolognak nagyon örülök, hogy ez egyre népszerűbb, és bízom benne, hogy azért ezt a május 15-ét, hogy onnantól indul a magyar szabadföldi szamóc szezon, egyre többen meg is jegyzik majd maguknak így.
0: János is itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, János, hallgatjuk.
10: Pedig csókolom, kedves Zsuzsa, egyetértek a hozzáértő hölgyel, részben, de például vissza szeretnék röviden térni az eperre. Van a földi eper, meg van, ami fántelen, fehér és sötétkék vagy fekete. Például abban nem igazán értek egyet a hölgyel, hogy ami fóliában terem szamóca, az soha nem lesz olyan, mint ami a szabadban terem. Ez olyan, mint üvegen keresztül napozni.
0: Biztos érdekes, érdekes a hasonlat, amit mond, csak hát ugye úgy elhangzott, hogy ez fajtafüggő
10: hát
0: is.
10: Nem lehet lebarnulni üvegen.
0: Ebben igaza van, János, de ki lehet próbálni nyilván ezeket az ízeket, és lehet, hogy ön is meglepődne.
10: A másik pedig, amit szeretnénk mondani, az az, hogy sajnos a Görögország, Olaszország, Spanyolországból, Portugáliából már a kamionban érik meg a gyümölcs, amikor itt még a fagy elvitte a termést.
0: Köszönjük szépen, János. És László is itt van velünk, akkor most őt is meghallgatjuk. Jó napot kívánok, László!
11: Kedvesokon, tiszteltel üdvözlöm, és mindenkit, aki hallgatja. Hát ha valaki csak rágondol a szamószára, akkor nem csak az ízére gondol, hanem az illatára. Annak van egy bukéja. A szabadföldinek főleg, amelyik, hát hogy is mondjam, a fólia alatt van, az lehet szebb, nagyobb kinézetre. De mikor beleharapunk, azért a szabadföldibe, az a bizonyos buké, az, az illat, az megvan. És hát ezzel versenyezni nem lehet. És ráadásul azzal se lehet versenyezni, hogy vannak mediterrán országok, ahol ugye körülbelül másfél hónappal korábban már meleg van, és ha fóliád meg is még ehhez képest, akkor az ára még rátesznek 20%-at. És mikor elmegy az az időszak, hogy már nekik nem kell fóliázni, és szabadföldön vannak, szinte csak le kell szedni őket, tehát nem kell különösebb problémát már vele megtenni. Ugyanakkor Magyarországon még mindig a fóliát fűteni kell, azt le kell takarni, ha fúj a szél, az a baj, ha nincs eső, az a baj, ha sokat kell locsolni, akkor megcsattam, hogyha megesik rá, és megint csak, tehát nem tudunk vele versenyezni. Ez olyan, mint egy fiatal ember sose fog versenyezni egy öreggel bizonyos dolgokban.
0: Világos.
11: Az öregnek másban vannak előnyei.
0: Köszönjük szépen, László, meg a kérdést is, úgyhogy Benedek Borbála majd válaszol nyilván önnek erre, hogy lehet-e versenyezni.
6: Igen, először talán az íz kapcsán annyit tennék hozzá, hogy mikor engem, mint termelő megkérdeznek a piacon, hogy vajon elég édes-e a termékem, akkor azt szoktam rámondani, hogy ez egy nagyon szubjektív dolog, hogyha ön cukorra fogyasztja a szamócát, akkor biztos nem lesz elég édes, de hogyha ön csak úgy simán fogyasztja a szamócát, akkor jó helyen jár és nyugodtan vásároljon tőlem. Tehát, hogy ez egy szubjektív dolog, de való igaz, hogy a szabadföldi szamócának tényleg lesz egy olyan illat, amit a betelefonáló is mondott, amikor mi mondjuk visszük a szamócát az autónkkal, és eljutunk a piacra, vagy a direkt értékesítésünk helyszínén, és kinyitjuk az ajtót, akkor azonnal a vásárlóknak is ez feltűnik, és ezt meg is jegyzik. Nekünk már kevésbé tűnik föl, akik ott ülünk az autóba, és reggeltől estig a szamóca földön vagyunk. Tehát ez tényleg valóban így van. És a versenyképesség az, ahogy már mondtuk korábban, és hogy tényleg ez egy komplex dolog. Én azt mondom, hogy inkább arra érdemes fókuszálnunk, hogyha a fogyasztóknak szólunk most, hogy tényleg a megbízhatóság és a nyomon követhetőség egy nagyon fontos dolog, hiszen élelmiszerről beszélünk. Tehát én, mint fogyasztó biztosan azt helyezem előtérben, hogy látom-e mögötte azt a termelőt, látom-e mögötte azt a nevet, aki felvállalja saját magát és a terméke mellé oda teszi saját magát. Tehát számomra ez jelenti a megbízhatóságot a jelenlegi szamóca értékesítési kavalkádban.
0: Jó, ez a fogyasztói szempont, és mi lenne a termelői szempont, hogyha 2-3 módlatban összetudná foglalni, hogy mire lenne szükségük önöknek, mint ezzel foglalkozó gazdálkodóknak?
6: Hát nekünk talán az lenne fontos, hogy én értem azt, és egyetértek azzal, hogy az ár is egy nagyon fontos szempont, és mi termelők is arra törekszünk, hogy az árversenyt is meg tudjuk nyerni, de ugyanakkor, hogyha már élelmiszerről van szó, akkor fogyasszunk olyat, ami ízletes, finom, egészséges és megbízható. Szóval, hogyha már a szedd magad mozgalmak ennyire széles körben ismerté váltak, és tényleg egyre több országszerte egyre több ilyen termelő van, és nyitott szamócaföld, ahova mehetnek a fogyasztók, akkor én azt gondolom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, éljenek ezzel a lehetőséggel, és mindenki tapasztalja meg azt, hogy abból a termés, vagy abból a zöld szamócából hogyan lesz piros szamóc, és hogyan kerül az majd egyszer valamikor az asztalra, és milyen hosszú ez a folyamat. Úgyhogy mi, mint termelők, talán a szezonalitás kiemelése mellett ezt a közvetlen kapcsolatot javasoljuk megkeresni a termelőkkel.
0: Nagyon szépen köszönöm. A stúdióban Benedek Borbála kertészmérnök családi gazdálkodóval beszélgettünk a szamócáról, és még annyit mondjon meg gyorsan, hogy ha földi eper, akkor jó.
6: Hát akkor elfogadhatjuk.
0: Tehát szamóca vagy földi eper. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Mi pedig hamarosan második témánkkal jövünk vissza. Picit maradjunk.
5: Jó napot, Magyarország!
0: A Benes dekrétumok ügye ma is aktív politikai és jogi konfliktusforrás, mivel a II. Világháború után kiadott a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő jogszabályok hatásai a mai napig érvényesülnek Csehországban és különösen Szlovákiában. A feszültséget az okozza, hogy a szlovák állam jelenleg is alkalmazza a dekrétumokat a vagyonelkobzásokra, és eközben büntetőjogi eszközökkel azok nyilvános kritizálását is tiltja. De mit gondolnak önök? Lehetséges ilyen körülmények között őszinte megbékélés a szlovák és a magyar nép között? Kovács Bernadett járókelőket kérdezett.
1: Hát, hogy most mit lehet ezzel kezdeni, ez a politikusok dolga. Meg fogják oldani szerintem. Lehet, hogy kell egy kormányváltás majd szlovák oldalon, de nem biztos. Mert hogyha mi megfelelően kommunikálunk, és ők arra befogadóak, akkor szerintem ez megtörtént az egyesség. Amíg valaki egymásnak feszül két név, vagy két ember, eddig az egész reménytelen.
12: Egészen biztos vagyok benne, hogy ez konfliktushoz tud vezetni. Tehát ezt nem lehet kikapcsolni szerintem, ezt a törvényt, mert ez mindenki hátráltatja azokat az embereket, akik direkt érintve vannak egy ilyen miatt, mert például van, elkoboztak tőlük bármit, mondjuk az adott országban, például Szlovákiában is, ez egy nyilván egy kapcsolatot baráttal, barátnővel, társal, vagy családon belül is biztos, hogy konfliktushoz vezethet, vagy úgy gondolom, hogy egyértelműen ahhoz vezet.
13: Kinek a felelőssége, hogy ne alakuljanak ilyen konfliktusok? A mi szintünkön nevezzük most magunkat kis embereknek, vagy a politikának is, vagy csak neki van felelőssége abban, hogy milyen a közhangulat akár ezzel kapcsolatban?
12: Szerintem ebben nekünk is van felelősségünk, tehát az emberi viszony is ott is lehet sokat hozzátenni, hogy kialakuljon egy normálisabb viszony, próbálni rendezni ezeket a dolgokat. Ebben a konkrét esetben azonban úgy gondolom, hogy ez már országok közötti kell. Tehát, hogy két ország között kéne ideális esetben rendezni, mint ahogy vannak problémák Ukrajnával is, ugye a kisebbségekkel, vagy Romániában, úgy például a Szlovákiával, vagy a csehekkel is ezt rendezni kéne. Ha ez nem működik, két állam között bizonyos okok miatt, politikai nézeteltérés, stb., akkor meg úgy gondolom, hogy a uniónak lenne a felelőssége mindenképp, hogy pontosabban oda nézzen, lássa, hogy ez így nem oké, hogy ez így nincs rendben, és akkor ő rendezze azt, amire két ország nem képes. Elfelejteni semmiképp se szabad, de nem szabad túl nagy hangsúlyt fektetni rá, ez is lenne jó, ha például az EU akkor lépne és mondjuk bizonyos dolgokat, ha két ország között, ahogy említettem, ez nem működik, ha besegítenen.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
0: Sokan gondolják úgy, hogy a Benes dekrétumok ma már csak poros történelemkönyvek lapjain jelennek meg. Most kapcsoljuk a dr. Keszeg Tünde ügyvédet, aki magyar emberek védelmében harcol a szlovák bíróságokon, mert tőlük ma a 21. században akarják elvenni a tulajdonukat a kollektív bűnösség elve alapján. Számukra tehát ez nem történelem, hanem valóság. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is.
0: Hány ilyen ügy van ma?
14: Szlovákiában?
0: Igen.
14: Nem tudok pontos számot mondani.
0: Egy is sok, de körülbelül nagyságrendben.
14: Mivel az állam is titokban tartja, hogy hány ilyen pert indított, de én konkrétan három ügyben képviselek ügyfeleket, és tudok más ügyekről is. Tehát biztos van több is, hogyha van három, és még tudok több ügyet, ahol egy másik kolléga képviseli az ügyfeleket.
0: Mennyi esély van nyerni az állammal szemben egy ilyen ügyben?
14: Hát a legnagyobb gond sokszor az idő, mert lehet az állammal szemben is pert nyerni, tehát nincs ez kizárva, csak egy állam ráér pereskedni, ráér folyamatosan fellebbezéseket benyújtani, különböző jogi eszközökkel élni, míg egy ember életében telnek az évek, és néha az, tehát úgy mondom, az egyszeri ember belefárad, akár lelkileg, akár anyagilag, hogy hosszú éveken át egy pereskedést folytasson. Hisz az egyik legismertebb ügy, amelyben képviselem az érintetteket, 2009 óta tart, tehát 17 éve.
0: Ez a Bosics ügy?
14: Ez a Bosics ügy, így van.
0: Ennek mi, nagyon röviden, mi a lényege?
14: Ennek a lényege az, hogy az ingatlan nyilvántartásban szerepeltek a Bosicsék elődei, ők ezt észrevették, és úgy, ahogy ez ennek a rendje és módja, póthagyatéki eljárást indítottak Szlovákiában, a közjegyző a póthagyatéki eljárást lefolytatta, Bosicsék megörökölték a vagyont, és eltelt egy-két év, utána pedig a postán érkezett egy bírósági kereset, hogy az állam megtámadta ezt a tulajdonjogot, nem ismeri el, és az állam azon a véleményen van, azon a nézeten, hogy a jogos tulajdonos az állam, nem pedig Bosicsék.
0: Uh-huh. És akkor ilyenkor az ember mit bizonyít, vagy milyen papírokat kell ehhez egyáltalán beszerezni, mert alapvetően evidensnek tűnik a dolog, tehát hogy ezek után mit lehet még bizonygatni?
14: Hát ugye alapvetőleg abból indulunk ki, hogy aki a ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, az számít jogos tulajdonosnak. Aki mást állít, annak kell perfekt módon bizonyítania, hogy nem az a jogos tulajdonos, aki az ingatlan nyilvántartásban szerepel, hanem egy másik személy, aki magáról ezt állítja.
0: És akkor ilyenkor jön elő a szlovák állam a kollektív bűnösséggel?
14: Így jön elő a szlovák állam, így van, levéltári dokumentumok között kutatva, kikeresi, hogy az előttől ezt annak idején az állam elkobozta, elkonfiskálta, vagy legalábbis szerette volna elkonfiskálni, az alapján, hogy magyar nemzetiségű volt, vagy német nemzetiségű volt, vagy a csehszlovák állam árulójának titulálták, és az alapján előkeres egy 1945 és 48 között kiadott dokumentumot. És azzal bizonyítja, hogy ő a jogos tulajdonosa az adott földterületnek.
0: Hát felfoghatatlan egyébként, hogy 80 évvel a háború után a civilizált világ ezt végignézi. Nemzetközi szervezetek mit mondanak erről az egész kérdésről? Egyáltalán az Európai Unióban, vagy az Európai Bizottságban, vagy a Velencei Bizottságban, vagy bármilyen európai fórumon lehet-e tudni, hogy mi erről a vélemény, vagy az álláspont?
14: Mindig az első nagy akadály, azt a legnehezebb sokszor leküzdeni, hogy egyáltalán érdemben foglalkozzanak ezzel. Tehát, sikerüljön elérni ezeknél a nemzetközi szervezeteknél, hogy itt olyan komoly jogsértés történik, amivel igenis nekik
0: dolgok lenne.
14: Így van, dolguk lenne. Tehát sokszor ez a legnehezebb. Mikor már sikerül ezt az első akadályt átlépni, tehát hogy egyáltalán érdemben elérni, hogy foglalkozzanak vele, hát utána pedig meggyőzni az adott nemzetközi szervet, hogy itt valóban jogsértés történik, mi alapján, milyen módon, és elmagyarázni nekik, hogy az, amit állítunk, hogy a mai napig alkalmazzák a Benes dekrétumokat, ezt el kell magyarázni, hogy ezt hogy, mit is értünk ez alatt, és ezt hogyan is értjük. Mert alkalmazás és alkalmazás között is van különbség. Nem olyan értelemben alkalmazzák ma a Benes dekrétumokat, hogy ma adnának ki ilyen konfiskáló döntéseket.
0: Nem, ez a hivatkozási alap, nem?
14: Konfiskáló. Igen, tehát senki nem ad ki ma konfiskációs döntéseket a Benes dekrétumra hivatkozva. Ez nem is lehet, hisz a határidő lezárult. Ez 48 június végéig lehetett megtenni. Viszont bírósági pereket indít az állam, ahol kéri a bíróságot, hogy alkalmazzák a benes dekrétumokat. Tehát ezt kellene megértetni először a közvéleménnyel is, és lehet akár nemzetközi szinten, nemzetközi szervezetekkel is, hogy ilyen módon történik az alkalmazás. Tehát nem olyan módon, hogy most adnának ki konfiskációs döntéseket, hanem olyan módon, hogy kikeresik a levéltárakból a régen kiadott konfiskációs döntéseket, és annak a bevégzését kérik most, vagy az állami hivataloktól, a kataszteri hivataloktól, vagy pedig a bíróságoktól.
0: Értem, csak az jutott eszembe, hogy ilyen alapon akkor a náci törvényekre is lehetne hivatkozni, hogy annak alapján akar valaki ma valamilyen pert kezdeményezni, nem? Tehát, hogy ez, most nem tudom, hogy az analógia az igen. helyén való, de én így érzem, hogy igen.
14: Én azt hiszem, hogy van erről szó, hogy párhuzamot vonni, de szerintem helyes lehet a párhuzam, mert lényegében ugyanez történik, tehát a bíróságtól azt kérik, hogy hoznak egy 1946-ban kiadott konfiskációs döntést, ahol a kollektív bűnösség alapján vették el valakitől az összes vagyonát, és azt kéri most az állam a bíróságtól, vagy pedig a közigazgatási szervtől, hogy most alkalmazza, most végezze be ezt a konfiskációt, tehát ez alapján most legyen beírva az állam az ingatlan nyilvántartásba tulajdonosként.
0: Világos, csak hát igen, ez történt
14: a... Mint hogyha akár egy náci törvények alapján pontos, is, hogy elvitték.
0: Ez történt a náci Németországban is a kollektív bűnösség alapján. Ügyvédnő, maradjon velünk, legyen olyan kedves. Itt van egy kedves hallgató velünk a vonalban. Őt itt 2-3 percben gyorsan meghallgatjuk. Jó napot kívánok, Zsolt, ugye?
15: Igen.
0: Üdvözlöm, hallgatjuk.
15: Igen, Viszolkolom műsorvezető asszony Zsolt András vagyok Miskolcról.
0: Üdvözlök
15: mindenkit. Lehet, hogy közvetve csatlakozik a témához, amit mondok. Ezúton is, utólag is szeretném méltatni az egykori pozsonyi hitközség tagjait, áldassék az emlékük, mert annak idején nem sokkal Trianon után, dacolva a csehszlovák hatóságok retorziójával, élükön a rabbiukkal valóságos hűségnyilatkozatot tettek a magyar Szent Korona mellett. Sajnos a történelem igazságtalansága, hogy nagy valószínűséggel a nagy többségük a klinkagárdisták terrorjának esett áldozatul. Erről ennyit, és ugyanakkor viszont Linka Páp erről pedig annyit, hogy úgy 5 évvel Trianon után a következőket mondta, hogy a magyaroktól 1000 év alatt nem szenvedtünk annyit, mint 5 év alatt a csehektől. És ugyanakkor pedig, még emlékeztető, nem tudom, hogy ha már megtörtént, akkor tártalan, jó lenne felhívni a szlovák hatóságokat, hogy töröljék a háborúk bűnösök közül Gróf Eszterházy Jánost. És ugyanakkor pedig a magyar vezetők helyébe én beadnám az ultimátumot az EU-nak, hogy vagy töröltetik ezeket a hátrányos dolgokat minden országban, ahol ilyen kollektív bűnösség van, vagy pedig hukszik lesz. Ennyit szerettem volna, csak kezit csókolom.
0: Köszönjük szépen, Zsolt, és itt van velünk továbbra is dr. Keszek Tünde ügyvéd, ugye, aki a szlovákiai bíróságokon a magyarok érdekében jár el, akiktől el akarják konfiskálni a tulajdonukat, de elhangzott itt, hogy Eszterházy János, ugye magyar politikusról beszélünk, felvidéki magyar politikusról, hogy ő háborús bűnös, de ez megfelel a valóságnak így, ilyen formán? Tehát ő effektíve háborús bűnösként van nyilván tartva Szlovákiában, mert én mintha úgy emlékeznék, hogy nem. Tehát, hogy jogilag nem. Vagy igen?
14: Hát még mindenképp adós Eszterházy Jánossal szemben is a szlovák állam mai napig. Tehát őt még megfelelő módon nem rehabilitálták.
0: Ez ténykérdés, de igen, ez abszolút így van. Én most csak kifejezetten a háborús bűnös, mint jogi kategória, ezt kérdezem.
14: Nem tudom, hogy pontosan mi alapján, hát ugye őt bebörtönözték, tehát mindenképp ő belőle, tehát mindenképp őt jogtalanul börtönözték be és ítélték el.
0: Igen, ez így van. Így van, és azt tudom, hogy a szlovák közvélekedésben háborús bűnösnek is tartják őt. Tehát, hogy ezt értem, én csak igazából nem tudom, ennek nyilvánvalóan utána kellene nézni, hogy hogy jogilag ez hogyan néz ki. Egyelőre nagyon szépen köszönöm. 5 óra után, a hírek után folytatjuk a témát, és arra kérem az ügyvédnőt is, hogy maradjon velünk, hogy tudjunk majd esetleg a hallgatók által felmerülő kérdésekről is ebben az ügyben beszélgetni, és önök pedig írjanak SMS-t és telefonáljanak a témával kapcsolatban.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok Éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok Éjszakája. Ne hagyd ki!
0: Teltházas kamarakoncertek után itt az új Variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Magyarország, Halász Zsuzsával.
4: 17 óra van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Köbből Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Több mint 170 millió forintot kapott távozáskor Matolcsi György, volt jegybankelnök a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügybe. Közben továbbra is tart a nyomozás, az MNB alapítványok gazdálkodásával összefüggésben pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az eljárásnak gyanúsítottja egyelőre nincs. Mától nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az intézményvezetők feladata lesz eltávolítani ezeket a dokumentumokat. A kormány szóvivők beszámoltak arról is, hogy benyújtották a jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot, amivel óriási lépést tesznek afelé, hogy teljesítsék az uniós források feltételeit. Hangsúlyozták, a migráció, Ukrajna vagy a gender kérdések nem szerepelnek a feltételek között, és a tárgyalásokon sem kerültek szóba. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sólyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmány módosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Az államfő korábban a Velencei Bizottság állásfoglalását is kérte az ügyben, amelyet Sólyog Tamás alkotmányos konfliktusnak nevezett. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyerekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazta a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó tére. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Ilyen Balatonfüred, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Debrecen és Szeged is. Részletes programok az ünnepi könyvfét weboldalán olvashatók. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 20 és 25 fok közötti értékek várhatók.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
6: Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
8: A Duna napok az kihagyhatatlan.
7: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
9: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
7: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
3: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
4: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak, vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol a kitelepítések és a Benes dekrétumok árnyékában? Lehet még egyenrangú a szlovák-magyar viszony és őszinte a megbékélés? 759-52-00, ez a telefonszámunk, és 39666, ez pedig az SMS számunk. Szlovákiában a büntető törvénykönyv módosítása értelmében akár 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető a Benes dekrétumok és a II. Világháború utáni békerendezés nyilvános megkérdőjelezése vagy tagadása. A törvényt a szlovák parlament fogadta el, és az államfő aláírásával lépett hatályba. Január végén tüntetést szerveztek a jogszabály ellen Pozsonyban, ahonnan Orosz Őrsöt, a Szlovákiai Magyar Szövetség politikusát a szlovák rendőrség elvitte. A hatóságok azért intézkedtek vele szemben, mert a tiltakozáson egy megkérdőjelezzük a Benes dekrétumokat feliratú mellényt viselt, és azt felszólítás ellenére sem volt hajlandó elevenni. A politikust előbb elengedték a rendőrségről mindenféle retorzió nélkül, aztán a későbbiek pedig büntető eljárást indítottak ellene. Itt van velünk a vonalban továbbra is dr. Keszeg Tünde ügyvéd. Néhány mondatban elmondaná, hogy hol tart ez az ügy most? Orosz Őrs ügye?
10: egy picit visszakanyarodnék a büntető törvénykönyv módosításához, ha megengedi.
4: Természetesen.
10: Három alapvető kifogásom is van ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Az egyik, hogy mindenféle előzetes egyeztetés nélkül lett elfogadva, tehát képzeljék el, hogy aznap délelőtt terjesztették a parlament elé, már akkor el volt készítve a büntető törvénykönyvnek további módosításai, de délelőtt hozzátették ezt, és délután meg is szavazták. Tehát nem lehet egy ilyen egy komoly törvényről úgy dönteni,

0: pedig, hogy összeegyeztetetlen a sajtószabadsággal, hogy valakit azért érjen büntetés, ráadásul bűncselekményének legyen titulálva, hogy a véleményét elmondja. Tehát ez az Európai Unióban, vagy egy demokratikus államban teljesen elfogadhatatlan.
1: Hát meg a történészi munkával sem fér össze, meg a kutatás szabadságával sem fér össze. Ilyet egy csomó minden
0: hát nem. Tehát egyszerűen egy elképzelhetetlen, tehát teljesen abszurd ez az egész törvény, hisz olyat büntet, amiért harcolunk, tehát egy alapvető emberi jog, hogy a véleményünket kimondhassuk. Úgyhogy én teljes mértékben támogatom a rossz őrs tevékenységét, ő is meglepődött, hisz januárban arról volt szó, hogy nem indítanak ellen eljárást, sem a fellépésért a pozsonyi tüntetésen, sem pedig amit Komáromba ugye hárman beterjesztettek, és eltelt több hónap, és most kapta meg az idézést rendőrségre.
1: Akkor nyilván ez a törvény rugalmas értelmezése. Itt van velünk Attila vonalban, és akkor most van itt néhány hallgató sorban, arra kérek mindenkit, hogyha lehet, nagyon röviden foglalja össze a véleményét. Attila, hallgatjuk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit! Hát én azt mondom, hogy a törvény itt Szlovákiában tényleg, hogy ezt nem így kellett volna, tehát a törvényt létrehozni, vagy hogy így büntetni ezeket, akik nem értenek egyet a Beneš dekrétummal. De viszont megint, hogy is mondjam, hogy ez nem csak szlovák-magyar probléma, mert ahogy volt Csehszlovákia, tehát a Beneš dekrétum, a Csehországban is ugyanúgy probléma a németekkel, és arról keveset beszéljünk. Tehát ahogy elkezdődtek ezek a kitelepítések, ez nagyon-nagyon azt a láncreakciót válthat ki ezekbe azokban az országokban, ahol ki voltak telepítve a németek. Tehát Lengyelországból is ki voltak telepítve, Magyarországról is. És akkor mostan ez hogy lesz? Tehát akkor, ha valaki ki volt telepítve, volt ott neki földje, akkor mostan ez ha valahol elkezdődik ez tehát intézni, vagy valami jogi alapon elkezd intéződni, akkor ez van, mert más országokban is. Tehát ott kell gondolni, hogy érdemes ebbe belemenni, és problémákat csinálni a V4-esen belül.
1: Pedig, jó, ez amit ön említ, Attila, ez politikai kérdés. Mi most itt ugye jogi kérdésekről beszélgetünk, de minden esetre a felvetését azt köszönöm szépen, már csak azért is, mert akkor az ügyvédnőtől meg tudom kérdezni, ugye, hogy itt Csehország is szóba került, hiszen a Beneš dekrétumok ugye csehországi, vagy Beneš dekrétumok Csehország is az örököse voltak éppen, ott tud hasonló perekről?
0: Hát igen, ez az alapvető különbség a két ország között, hogy reagáljak, hogy Csehországban jelenleg nem alkalmazzák a Beneš dekrétumokat, sem a közigazgatási eljárásokban, sem a bírósági eljárásokban. Tehát nem indít az állam pereket. Hát itt nem az emberek kezdték, bolygatni ezt, hanem maga az állam az, aki indítja ezeket a bírósági pereket, meg közigazgatási eljárásokat. Tehát, hogy kicsit fordított, tehát kicsit más a helyzet jelenleg Szlovákiában, mint Csehországban. Tehát ott ilyen visszaélésekre nem kerül sor.
1: Világos. Miklós van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Kész csokom, Zsuzsa, és üdvözlöm az ügyvédnőt is. Hát én kicsit távlatilag nézem ezt a dolgot. Konkrétan a egyes jogi ügyekhez nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem őket, de a konkrét válaszom a kegyet kérdésére, hogy őszinte a megbékélés, határozottan nem a válaszom, és ez egyelőre nem is lehetséges, nem is látom ennek a végét. Ugyanis Szlovákia, mint ország, illetve a tót nép, az nem egy államalkotó nemzet, mert nem is volt erre igénye, mert a monarchiába olyan széles autonómiát élvezett, hogy föl sem erült ez bennük. A másik, hogy az államhoz, ami az ölükbe hullott Trianonnál, ahhoz történelmet is loptak maguknak, mégpedig úgy, hogy a felvidéki magyar hírességeket megpróbálták szlovákosítani. Aztán a szlovák himnusz az nem más, mint egy Bartók által gyűjtött magyar népdal, aminek a címe azt mondják, össze lehet hasonlítani a dalt a szlovák himnusszal, és mindehhez loptak még egy címert is,

0: Mi lényegében megfelel a magyarnak, csak az alsó zöld mezőt kékre cserélték. És akkor az ügyvédnőhöz két kérdésem volna, hát arra válaszol, amelyikre akar vagy nem akar. Egyik az, hogy ezeknek az állami szintre emelt rablásoknak van-e elévülési ideje, és az EU miért nem foglalkozik ezzel?
1: Erre már köszönöm az utóbbi kérdésre, köszönöm szépen Miklós, az utóbbi kérdésre már válaszolt az ügyvédő, hogy az EU miért nem foglalkozik ezzel, de az elévülési idő az érdekes lehet.
2: Elévülési idő nincs, hisz tudni kell, hogy a tulajdonjog nem évül el. Tehát ez egy alapelv. Igen, nagyon sok jog elévül, de a tulajdonjog az egyik nagy kivétel. Tehát tulajdonjog megállapítása iránti bírósági eljárást lehet indítani évekkel később is.
1: Akár majd a jövő században is akkor ezek szerint, hogyha csak hogy kicsit cinikus legyek, bocsásson meg.
2: Igen. És az Európai Unió pedig hát idén abszolút biztató a hozzáállása. Egyrészt ugye, hogy a Libe Bizottság is foglalkozott, vagy foglalkozik továbbra is érdemben ezzel a problémával, és az Európai Parlament pedig május 20-án ugye határozatban utasított az Európai Bizottságot, hogy foglalkozunk komolyan ezzel a problémával. Tehát most azt gondolom 2026-ban történtek előrelépések az EU-n belül.
1: Hát igen, ez egyébként dicséretes, csak 36 év eltelt a rendszerváltozás óta, úgyhogy na mindegy, hát ez egy másik kérdés. Péter, egy percet tudok adni körülbelül.
3: Köszönöm szépen, Jánosi Péter vagyok, akinek a nagypapája, a nagymamája és a Sankajban dolgozó Hudec László építész is Beszetve bányán az evangélikus temetőben van eltemetve. Beszéljünk világosan. A családomat is érintette, nem a Benes, hanem az előtte lévő csehszlovák rendelet, amelyre elvették az ingatlan vagyonainkat, de a Benes dekrétumok az meg egy kifejezetten faji náci törvény, amely alapján egy pronáci államnak kell minősítenem Csehszlovákiát, hiszen a zsidó törvényekhez hasonló faji megkülönböztetés az, hogyha valakit azért, mert magyar, elveszik az ingatlanát. Sőt, ha tagadja azt, hogy a faji törvény jogos, akkor még be is börtönzik. Na hát ez aztán mindennek a teteje. Úgyhogy sajnos azt kell mondanom, hogy itt Európa adós immár egy fél évszázaddal a nácizmus kivezetéséből Európába.
1: Köszönöm szépen, Péter, a pregnáns véleményét. És akkor egy nagyon rövid kérdés még az ügyvédnőhöz, hogy maga ez a tény, hogy itt a Benes dekrétumokra hivatkozva ilyen pereket indítanak, ez mit okoz egyébként szlovák és magyar emberek között? És most itt nem a politikai kapcsolatokra gondolok, hanem az ember és ember közötti viszonyra.
2: Lehetne erre hosszan ugye válaszolni.
1: Hát sajnos nem. Hosszan nem lehet.
2: De nem lehet. Igen. Hát a politika mindig felelős azért, tehát hogy viselkedik, mert az mindenképp rányomja aztán a bélyegét az emberi kapcsolatokra. Lent az emberek szintjén mindkét oldalról szerintem megvan az igény tényleg a békés együttélésre, a nyitottság a másik felé, akár a problémák megoldására, és ez, ami most történik, ezt a politika generálja, nem pedig az emberek. És a politika visszaél, tehát visszaél a hatalmával, az eszközeivel, és rá kell mutatni, hogy ez viszont elfogadhatatlan. Erkölcsi szempontból sem elfogadható, és jogi szempontból sem elfogadható, hogy folytatja az állam ezeket a bírósági eljárásokat, mivel így nincs jogbiztonságban senki. Tehát a szlovákok sincsenek jogbiztonságban, mert így vesznek egy földterületet, és nem tudhatják, hogy pár év múlva esetleg a bíróság nem indít eljárást a földterülettel kapcsolatban.
1: Ez legyen most a végszó. Dr. Keszek Tünde ügyvédnek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon gyorsan mondom a holnapi témákat. Mit szól hozzá, hogy az európai békekeretből az Ukrajnának szánt 6 milliárd euró mellett most Egyiptom is kap 20 milliót. Honnan van ennyi pénze a háborúra Brüsszelben? Vagyis Brüsszelnek? és mi a véleménye arról, hogy Balatonellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást. A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt, a telefonnál Kovács Bernadett és Sebők Tímea fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm a figyelmet, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusan világkupa női döntőjébe. 9 magyar egység már biztosan finalista a portugáliai kajakkenő Európa-bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most hallgassák, miként várja a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
2: Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
1: Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Broos is beszélt várakozásairól.
3: The last 10 games of Mexico.
2: Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
1: A 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrika labdarúgó világbajnoki nyitó mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma rendezték az elődöntőt a nőknél a budapesti öttusa világkupán, a helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
4: Nagyot küzdöttek a magyar versenyzők, végül az 5 elődöntősből 2 jutottak tovább a holnapi döntőbe. A Budapest öttusa világkupa mai versenynapján a legjobb 36 női sportoló küzdött meg egymással, közülük 18-an mehettek tovább a következő fordulóba. Az elődöntő átcsoportjában 3 honfitársunk szerepelt. A vívásban mindhárman viszonylag korán búcsúztak, az akadálypálya viszont fantasztikusan sikerült. Varga Orsolya 29 másodperces idővel teljesítette a távot, és óriási előnnyel nyerte a számot. Buzi Blanka is az élmezőnybe tartozott, Mészáros Emma pedig kicsit javítani tudott az rontott vívás után. Az úszást nagyjából hasonlóan zárták a magyarok, az utolsó kombinált számot Varga Orsolya a 6., Guzi Blanka a 8., Mészáros Emma a 14. helyről kezdte. Közülük az olimpiai 4. Guzi hamar levadászta ellenfeleit, szinte végigvezetett, majd a célhoz érve a mellette futó sportolókkal értve, spanyol rivális a kezét az égbe emelve, így hivatalosan 3. jutott tovább. Mészáros Emma nagyot küzdött, de csak 10. lett, így éppen hogy lemaradt a döntőről, és az utolsó számig nagyszerű teljesítmény nyújtó Varga Orsolya is kiesett, ő 14. lett. A célbaérés után mindketten a könnyeikkel küzdöttek. A B csoportban Erdősita és Rancsák Diana képviselte a rendező országot, a vívásnál mindketten a legjobb 16 között búcsúztak, az akadálypályán Rancsák sokat javított, Erdős néhány helyet visszacsúszott. Az úszásnál mindketten tartották a helyüket, így a fiatal Rancsák a 7. helyről, míg Erdős a 14. helyről kezdhette meg a kombinált számot. A budapesti honvéd sportolója ma is megmutatta, hogy a futás és a lövés is az erősségei közé tartozik, ledolgozta a hátrányát, és 8. helyen bejutott a döntőbe. A 17 éves Rancsák Diana kicsit elfáradt, 11. lett, így ő búcsúzott. Buzi Blanka és Erdős Rita döntőbe jutott a budapesti öttusa világkupán, és ne felejtsük, a holnapi finálét Körszi Kementri, a Nobel-nöke is a helyszínen figyeli majd.
1: A döntőbe jutott 2 magyar versenyzőt Kreisz Bálint kérdezte a verseny után.
4: Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül 3. ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
5: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg. Illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
1: A budapesti Öttus a világkupa női döntőjét holnap 16 órakor rendezik, és élőben lehet majd követni a Nemzeti Sportrádióban. Huszonegy órakor kezdődik, tehát ma a Mexikó-Dél-Afrika labdarúgó világbajnoki nyitó mérkőzés. Mexikóban egyébként ott van a Nemzeti Sport munkatársa Borsos László, akit Szabó Bence ért el telefonon.
6: Mindenképpen egy különleges dolog, ugye, hogy ez az ország most már a harmadik világbajnokságot rendezi meg a történelme során. Mit várnak a válogatottól a mexikói szurkolók?
7: Amit én nagyon szeretnének, azok, akik lelkesednek a tornáért, az, hogy a csapat eljusson legalább a nyolcad döntőbe, de az lenne az igazán szuper, hogyha azon is túl tudná még magát hámozni a csapat, mert legutóbb pont a 86-os világbajnokságon fordult elő, hogy a mexikói válogatott túljutott a nyolcad döntőn. Azóta kergetik ezt az álmat, és nagyon szeretnék, hogy ez ismét előforduljon. Ráadásul, hogyha a csoport elsőként végez Mexikó, akkor az is biztos, hogy a nyolcad döntőbe jutásért vívott párharcot a szintén Mexikóban az Azteca stadionban játszhatja, úgyhogy emiatt is nagy a tét, hogy megnyerje a csoportját, amire egyébként úgy gondolják a helyiek, hogy az esély megvan, mert igazán veretes csapat nem került az ő négyesükbe, tehát ha megnézzük, akkor Dél-Afrika, Dél-Korea, majd pedig Csehország lesz az ellenfél. Papírforma alapján Dél-Afrikát le kéne győznie a válogatottnak, főleg a nyitó meccsen, és Dél-Korea meg Csehország, mondhatjuk, hogy találni hasonló játékerőt képviselni Mexikó, de valamelyest azért a mexikóiak tűnnek a legerősebbnek, főleg azért is, mert az esélyességet még azért is lehet mondani esetünkben, mert a körülmények bizony őket segíthetik. Ne felejtjük el, hogy Mexikó város tengerszint felett 2200 méteren helyezkedik el. Teljesen más a légnyomás, nagyon nehéz megbirkózni az itteni körülményekkel, hamarabb el fognak fáradni a játékosok, úgyhogy ez biztosan helyzeti jelenthet majd Mexikónak, amelyiknek egyébként a játékosai már 5 hete itt készülnek, tehát volt is ideje bőven a Vera Aguirre mesternek elsajátítatni a taktikát a játékosokkal, meg hozzászokni az egyébként különleges körülményekhez, úgyhogy itt az emberek alapvetően a csoportküzdelme tekintetében bizakodóak, de hát hogy utána mi lesz, azért az nagyban függ attól is, hogy milyen ellenfél vár majd a csapatra.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez pedig a Nemzeti Sportkrónika, és az előbb már hallhatták, hogy mit mondott Guzi Blanka, miután bejutott a budapesti öttusa világkupa női egyesének döntőjében, most pedig hallgassuk meg Erdős Ritát, aki szintén így tett.
4: Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek? Hogy élted meg?
5: Igen, a vívással kezdtünk, ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült ezt megnyernem. De utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az elején amúgy nagyon jól indult. Az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Uszodában ott egészen jót húztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim. De azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól. A negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
1: A headline-ban még 9 volt, most már 10 magyar egység, már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A délutáni programban ugyanis Juhász István kenőegyes 500-on futamában második lett, illetve Opavszky Réka szintén ebben a számban vagy pontosabban megnyerte így, bejutott a döntőbe, majd Csikó Zsóka kajak 1-es 500 méteren tette ugyanezt. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
8: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: 6:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
11: A kormány meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is.
10: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók.
11: A Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel magyar idő szerint este 9 órakor megkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság.
10: Az időjárásról.
11: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Meghosszabbítja a kormánya a babaváróhitelre vonatkozó moratóriumot és a diákhitel egy kamatstopját. Emellett haladékot ad a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról, valamint a jövő évi büdzsé előkészítéséről is beszámoltak. Kócán Dávid összefoglalója.
12: Az előrejelzés alapján a 2026-os határidőre a babaváróhitelt felvevő párok egyötödénél nem született, születik meg a vállalt gyermek, mondta Köböl Anita kormány szóvivő.
13: Ebből az okból kifolyólag számukra a hitel átalakulna piaci hitellé, ráadásul az addigi kamattámogatást egy összegben kellene az ügyfeleknek visszafizetniük.
12: A kormány ezért döntött a babaváróhitelre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, mondta a kabinet döntéseit ismertető tájékoztatón Köböl Anita, aki emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe.
13: 24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban.
12: A kormány a diákhitel egyre vonatkozó kamatstop meghosszabbításáról is döntött. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita, aki emlékeztetett arra, hogy a változó kamatozású kölcsön már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
13: A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza.
12: A kormány szóvivők a tájékoztatón a főváros pénzügyi helyzetéről is beszéltek. Magyar Éva bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat október 15-éig kap haladékot a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros.
14: A cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
12: A tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról is szó volt. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé áttekintésének határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-ig kell közzétenni, így leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés.
13: Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány. Ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra. Nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban.
12: Hozzátette, a jövő évi tervezetet várhatóan október közepén hozza nyilvánosságra a kormány.
10: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
11: Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolódó alföldi útszakasz megépítését tartalmazza. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
14: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Dunaaszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
11: A tájékoztató után Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
10: A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd eurós uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök.
11: Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények elsősorban az Európai Bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt.
15: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek, ideérkezzenek ezek az uniós források, hogy ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi, esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
10: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
11: A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
10: Újabb fordulatot vett Magyar Péter kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusa. Súlyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezése érdekében. Magyar Péter élesen bírálta az államfőt, és a közösségi médiában is megismételte korábbi kritikáit. A két közjogi méltóság közötti nyilvános csörte hetek óta tart, miközben a miniszterelnök továbbra is Súlyog Tamás távozását sürgeti. Jó Csaba összeállítása.
16: A köztársasági elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő abban bízik, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását. Magyar Péter megismételte korábbi a köztársasági elnökkel kapcsolatos kritikáit, miszerint Súlyog Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. A miniszterelnök azt is írta, Súlyog Tamás a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni. Eközben Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője. Magyar Péter nem sokkal korábban a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is beszélt a köztársasági elnökről.
15: Szerintem kiemelten fontos a köztársasági elnöki intézmény, annak a tisztelete, és ahogy mondtam, ezért is fogom még egyszer felkeresni Súlyog Tamást két külföldi panaszkodás között, lehet, hogy itthon lesz, és akkor tudunk még beszélni. De pontos időpontot nem tudok önnek mondani, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Az angol ezt úgy mondja, the sooner is better, minél gyorsabban, annál jobban.
16: Súlyog Tamás néhány napja egy svájci magazinnak beszélt a közte és a miniszterelnök közötti konfliktusról.
17: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
18: Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt nicht.
17: Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
16: Az államfő hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
17: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
19: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
17: a jogállamra is fenyegetés.
19: Für die gesamte demokratische Ordnung, für den Rechtsstaat.
17: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
16: A köztársasági elnök mellett vasárnap szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palotánál.
10: Nem veszi át a Balázsi Gyula által felajánlott cégeket az állam, ezt a kormány szóvivői tájékoztató mondta a miniszterelnök.
11: Magyar Péter úgy fogalmazott, ezek a cégek nem csak neres cégeknek tartoznak, úgy működnek, hogy az alvállalkozások végezték el a munka jelentős részét, és volt felettük valaki, aki, ahogyan a kormányfő fogalmazott, lenyúlta a pénz nagy részét.
15: Mi nem vesztük át ezeket a cégeket, tehát bármennyire is volt megható és könyvfakasztó Balázsi Gyulának ez az interjúja, azt hiszem a Kontrollon. Mi úgy döntöttünk, hogy majd a hatóságok elvégzik a munkájukat, ugye a NAV is indított eljárást, azt hiszem más nyomozószervek is indítottak eljárásokat, és majd Balázsi Gyula beszámolhat.
10: Sajtóértesülés szerint 170 millió forinttal távozott a jegybankból Matolcsy György korábbi elnök. A 24.hu közérdekű adatigényléssel fordult az MNB-hez, amit tavaly óta már Varga Mihály vezet.
11: A megszerzett adatokból úgy tűnik, mintha Matolcsy György 2013 és 2025 között egyáltalán nem ment volna szabadságra. A 24.hu azt írja, a történtek miatt a jegybank vizsgálatot indított, valamint felülvizsgálta a szabadságkiadás és nyilvántartás rendszerét, miközben az ügyészségen már külön nyomozócsoport vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank alapítványának 100 milliárdos vagyonvesztési botrányát.
10: A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összefoglalója.
20: Mi csak az érdem alapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
16: Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
20: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
16: A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
20: Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
16: A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
21: Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig három év alatt képtelen volt, azt önök három hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
16: Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
10: sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
11: A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal a NISZ 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóváhagyja, akkor a szerb állam további 5% NISZ részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenni Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe.
10: Hamarosan találkozhat az ukrán elnök és a magyar kormányfő, erről számolt be az ukrán külügyi szóvivő. Heurhi Tihi azt mondta, nem tud pontos dátumot és helyszínt mondani, de meg tudja erősíteni, hogy dolgoznak egy találkozón Volodymyr Zelenszky és Magyar Péter között. A miniszterelnök a hónap elején jelentette be, hogy áttörést értek el a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban. Kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezik az ukrán elnökkel a találkozót, amelyet Beregszászon szeretne megtartani. Barna Péter összeállítása.
0: Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszky Tallinnban, ahol észak-európai és balti vezetőkkel egyeztetett az ukrajnai béketárgyalásokról. Az ukrán elnök leszögezte, a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia az Egyesült Államoktól és Európától. Európa nem lehet pusztán közvetítő, mert Európa a mi oldalunkon áll. Nagyon veszélyes lenne csak közvetítőként fellépni, mert ha az Európai Unió közvetítőként venne részt, akkor a két fél között kellene állnia. Ezért legyünk őszinték és nyíltak, nincsenek pusztán közvetítők, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. A dán miniszterelnök szerint Európának is szüksége van Ukrajnára, ezért folytatni kell Kijev támogatását. Európa nem tud hatékonyan újra fegyverkezni Ukrajna nélkül. Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem önvédelem, közölte Mette Frederiksen. Petteri Orpo, finn miniszterelnök pedig hangsúlyozta, a fronton megváltozott a helyzet, Ukrajna a korábbiaknál kedvezőbb, Oroszország pedig rosszabb helyzetben van. Ukrajna fennmaradása Európa egyik alapvető biztonsági érdeke. Az önmagát védő Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat elérni. Ezért erőteljes támogatásunknak folytatódnia kell. Az észak-európai és balti vezetők közös nyilatkozatukban méltányolták a haladást, amelyet Ukrajna az Európai Uniós tagság felé vezető úton elért, és sürgették, hogy június-júliusban nyissák meg a tárgyalásokat az összes csatlakozási fejezetben Kijevvel. Kiálltak Ukrajna NATO tagsága mellett is, és leszögezték, Ukrajna közvetlenül hozzájárul az euróatlanti biztonsághoz. Közben újabb információk derültek ki Volodymyr Zelenszky és Magyar Péter lehetséges találkozójáról. Az ukrán külügyi szóvivő arról beszélt, pozitív jelzéseik vannak arra vonatkozóan, hogy az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök személyes egyeztetése hamarosan megtörténhet. Heurhi Tihi pontos dátumot és időpontot nem mondott, de megerősítette, hogy dolgoznak a találkozón, ami a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról fog szólni. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már volt előrelépés, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első témakört Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain.
3: Nagyon intenzív szakmai egyeztetés folyt a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről.
0: Június 3-án jelentette be Magyar Péter, hogy áttörést értek el, és átfogó megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a 100 000 fős kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök közölte, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
3: Ahogy ezt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére.
0: A sajtóban megjelent, de hivatalosan nem megerősített hírek szerint a találkozót hétfőre tervezték Budapestre, de végül elhalasztották. Magyar Péter kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezés alatt van egy találkozó az ukrán elnökkel, amit Beregszászon szeretne megtartani.
10: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. Az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euróvám terheli a vásárlót. A szabályozás célja megvédeni a tagállamok fogyasztóit, valamint tisztességesebb versenyfeltételeket teremteni az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Bújtás Szintia összeállítása.
2: Július 1-én megváltoznak az uniós vámszabályok. Ez Magyarországot is ugyanúgy érinti, mint az összes többi uniós tagállamot.
1: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmájer Szilvia a Krónikának elmondta, az új rendelet szerint abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel csomagot, és annak értéke 150 euró alatt van, akkor 3 euró vámot kell fizetni.
2: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vámérték.
1: A szakember hangsúlyozta, a szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik. Lincmájer Szilvia emellett arról is beszélt, hogy az intézkedés részleteiről hol és milyen módon tájékozódhatnak az érintettek.
2: A legfontosabb tudnivalókról a NAV a honlapján közzé tesz minden információt, és mivel ez leginkább a piaci szereplőket, logisztikai cégeket érinti, ezért őket folyamatosan segíti a NAV a felkészülésben, de akinek kérdése van, nyugodtan keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is segítünk.
1: Lincmájer Szilvia hozzátette, a szabályozás legfőbb célja az európai kereskedők és a tagállami, köztük a magyar fogyasztók védelme.
10: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
11: A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre. Nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potenciál növelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több nagyértékű karórát, hajót és luxusautókat is lefoglaltak, valamint ingatlanokat is zároltak, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
6: A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg 3 társát őrizetbevételünk mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, míg 5. elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
10: Országszerte virágzik a levendula, a nagyobb kertekben már meg is kezdődött a szüret.
11: Magyarországon több mint 100 éves hagyománya van a levendula termesztésének. Tihanyban telepítették az elsőt, az ős levendulást. Jelenleg több mint 200 levendulás kert van hazánkban, mondta el az Agrotrend csoport ZRT vezérigazgatója az M1-en. Mátrai Zoltán hozzátette, a magyar levendula minősége világviszonylatban is kiemelkedő. Népszerűségét annak is köszönheti, hogy sokoldalúan felhasználható.
22: Eredetileg fűszernövény volt a levendula, aztán rájöttek, hogy nyugtat, tehát az illata az ilyen kifejezetten nyugtató, de nem altató szer, tehát ha valakinek alvázza arra van, az nem biztos, hogy a levendulával fogja tudni megoldani. Rendkívül jó nyugtató hatás van amúgy a bőrre is. Vannak pár, akiknek irritálja a bőrét, de a többsége az embereknek nagyon jól viseli. Ez például szúnyog megcsípi az ember, bekeni vele, akkor nem kezd el viszketni egy ideig, nem persze gyulladt bőr, tehát nagyon jól lehet használni. Újabban az élelmiszer gazdaságban is használják meg különböző ízesítésekre.
10: Néhány óra múlva a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel megkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornának a VB-k történetében először 3 házigazdája lesz. A találkozókat Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában rendezik. A meccseket Magyarországon az M4 Sport közvetíti, és az időeltolódás ellenére országszerte szerveznek közös meccsnézéseket. Harcsás Gergely összeállítása.
4: A Mexikó-Dél-Afrika találkozó az első a nyitó meccsek történetében, amelyre már volt példa. 2010-ben Johannesburgban 1-1-et játszottak a csapatok.
5: Nagyszerű kiugratás, Chabalala van helyzetben, éles a szög, óriási gól! Jön a beívelés, Uvis oda létszál fölé, egy óriási helyzet, egyenlít Mexikó!
4: A tornán a világbajnokságok történetében először 48 csapat vesz részt. Az Egyesült Államokban 11, Mexikóban 3, míg Kanadában 2 helyszínen rendeznek meccseket. Már szinte minden csapat az első összecsapása helyszínén készül, és a szurkolók is folyamatosan érkeznek a rendezővárosokba. A VB-n összesen 104 mérkőzést játszanak. Idehaza a közmédia valamennyi meccset élőben közvetíti.
7: Sokkal több csapat van, és sokkal több mérkőzés, mint eddig volt, és abban bízunk, hogy mindenki velünk tart majd ebben az 5 hétben.
4: Mondta az M4 sportcsatorna igazgatója. Székely Dávid közölte, a találkozókat a sportcsatorna mellett a Dunavörtön és az M4 Sport Pluszon láthatják a nézők. Hangsúlyozta, a közösségi oldalakon részletes statisztikák lesznek elérhetők, és a legfontosabb újítás az M4 Sport YouTube csatornáján várja a szurkolókat.
7: Ha valaki föl kell, különböző hosszúságú összefoglalókat talál, kiválaszthatja, hogy a fél órás, a nagyjából 10 perces vagy a nagyon rövid 3 perces összefoglalót nézi. Ha így tesz, akkor ugyanolyan izgatottsággal tudja végignézni majd a történéseket egy rövidített formában, mint hogyha ilyen fönt maradt volna.
4: A meccsek közvetítésében 8 kommentátor vesz részt. Hajdú B. István 4. alkalommal közvetít a helyszínről VB meccseket. Azt mondta, már a hangulatért is érdemes lesz leülni a tévé elé.
23: Tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre.
4: Országszerte több helyütt lehet majd kivetítőn is nézni a meccseket. Budapesten a Szabadság téren újra megnyitja kapuit a belvárosi foci mozi, ahol a hajnali összecsapásokat az esti mérkőzések előtti hangolódásként felvételről lehet megnézni. A főváros mellett több nagyvárosban is közös meccsnézéssel készülnek. A szegedi Tiszaparton több százan szurkolhatnak együtt, mondta Jakab Gusztáv, étterem tulajdonos.
24: Közel 500 főt tudunk leültetni, és több mint 200 embert tudunk lefektetni napágyainkra. Készítünk természetesen hot dog, hamburger, meccs mellé, jéghideg csapócsörökkel. Van egy óriási ledfalunk, és reméljük, hogy jó idő lesz, és ennek a meccset minél többen.
4: A VB csoport küzdelmei 72 összecsapásból állnak. A nyitó mérkőzést pénteken hajnali 4 órától a Dél-Korea-Csehország meccs követi, majd 21 órától Kanada-Bosznia-Hercegovinával találkozik.
25: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint betonelemeket telepítenek az M1-es autópályán a Gribics pihenőhelynél. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon a torlódás 2-3 kilométeres, Egyeshalom felé 4-5 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Egy műszakhibás kamion veszteg el a 760-as főúton Hévíz közelében. Az 5-ös kilométernél a Zalacsány felé vezető külső sávot lezárták.
10: Fővárosi információkkal folytatjuk.
26: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset miatt korlátozásra kell számítani a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a D-portánál, illetve Zuglóban a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt. Várhatóan éjjel 11:30-ig rendezvény miatt lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát is. A rendezvény miatt az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul a rendezvényt követően. Varga Etele, BKK Info.
27: Időjárás jelentés.
28: Az összefüggő vastag felhőzet éjszaka a keleti ország részre húzódik, arrafelé várható eső, záporeső, mindeközben a nyugati tájakon kiderül az ég. Pénteken általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly és fátyol felhők mellett, csapadék továbbra is a keleti megyékben lehet záporok formájában, az északnyugati szél sok felé lesz élénk. A minimum hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. Pénteken a maximum általában 20 és 25 fok között valószínű. Kókai Ádám, Hungaromet.
10: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért, köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra.
29: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
30: Reklám.
8: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
29: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A kormány meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát és a diákhitel egy kamatstopját, és adóbefizetési haladékot is kap a fővárosi önkormányzat. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés. Az alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. A Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel magyar idő szerint este 9 órakor megkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Holnap sok napsütésre számíthatunk, keleten lehet egy-egy zápor zivatar. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul.
29: Műsorajánlat. Kalendárium.
12: Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori szabadtéri színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyeskar jóvoltából.
29: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
13: Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kékfestőműhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
29: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
14: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
29: Határok nélkül Szerdati Fannival.
15: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A diaszpórából az anyaföldre. Ismét van napi közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között.
17: Mindenkinek sokat jelent az anyaföld, hogy vissza tudunk menni, a kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
15: Hazatérő szerzőkkel és skandináv díszvendéggel készülnek a 15. kolozsvári ünnepi könyvhétre.
18: Arra fókuszáltunk, hogy egy picit megmutatni azt a szerepét ennek a városnak, amit az irodalomban, kultúrában, az idők során mi fel tudtak mutatni az itteni gyökerekkel rendelkező szerzők révén. És hát nagy örömünkbe szolgál, hogy rögtön két itteni díszmeghívottat sikerült haza csábítani.
15: És most jöjjenek a részletek. Újra közvetlen repülőjárattal repülhetnek haza a Philadelphiában élő magyarok, ugyanis május 21-e óta naponta közlekedik gép az USA állama és Magyarország között. Az amerikai diaszpórában élők számára ez különösen jó hír, mert így jóval egyszerűbben tudnak hazalátogatni. Nárai Balázs összeállításában a döntés diaszpórát érintő hatásairól hallhatnak.
0: Az Egyesült Államok és Magyarország, azaz Philadelphia és Budapest közötti közvetlen repülőjárat májusi újraindulását sokat elemezték amerikai és magyar szakértők turisztikai és gazdasági szempontból. Ugyanakkor van egy, az itt élő magyar diaszpóra számára is fontos dimenziója, mégpedig, hogy közelebb hozza Magyarországot a számukra, ahol családjuk él, illetve ahonnan elszármaztak. Erről is beszéltek a május 21-i első járat magyar utasai, illetve az egyik magyar utas kísérő, Éder Rita.
1: Fogunk lenni Budapesten egy pár napig, mert ott vannak sok rokonunk, és utána elmegyünk Sopronba, mert ott vannak a legtöbbi rokonságunk, és több mint 50 rokonunk van Sopronba. Szóval ott sokszor töltjük az időnket Sopronba.
0: Hol él itt az Egyesült Államokon belül?
1: Myrtle Beach, South Carolina-ba lakunk, pont a tengerparton, nagyon szép hely, de hogyha mondjuk mondanám a lányaimnak, hogyha nem lenne gyerekeim, én Magyarországon szeretnék élni. Nagyon szeretem, az olyan szép a történelem, és persze én nem nőltem föl senki rokonnal, mert a szüleim kijöttek a forradalom, 57-ben, és aztán én már Amerikában születtem, de hála Isten, hogy megtanultam a magyart, nem tudok magázni, tegezni, csak tudok, de én imádok mindig menni, én mondom haza. Ez az én otthonom, mert mindenki ott van, az egész családom, mindenki, szóval én nagyon örülök mindig menni oda.
17: Mindenkinek sokat jelent az anyaföld, hogy vissza tudunk menni, a kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
0: A repülőjárat újraindításának ünnepségén Schwarz Edith, Magyarország Pennsylvania állambeli, illetve philadelphiai tiszteletbeli konzulja arról a munkáról, ami megelőzte az eseményt.
2: Én szerintem ez nagyon jó lesz, mert a turizom fel fog épülni a két város között, és nagyon könnyen fognak a magyar utasok jönni Philadelphiába. Most lesz a 250 év fordulója a születésnap, ami Philadelphiába kezdődött, és remélem, hogy nagyon sokan igénybe veszik ezt a járatot, és itt vagy itt meg leszállnak Philadelphiába, vagy itt csatlakoznak és mennek más városba is. Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni. A másikat ajánlok, hogyha emberek szeretnének összekötetésbe lenni egyetemekkel. Itt 53 egyetem van, 300 gyerek jön tanulni, és lehetne összekötetést találni a magyar tudománnyal és a Philadelphia Tudományos Akadémiával.
0: Ennek a repülőgépjáratnak az újraindítása az egy komoly feladat volt? Innen, kármi tiszteletbeli konzulként, miként tudta elősegíteni, vagy gyorsítani, erősíteni, felhívni a figyelmet?
2: Az airport készen volt már 2 évvel ezelőtt fogadni, de sajnos nem volt gép, és az amerikai airline nem tudta indítani, mert nem volt vagy budget rá, vagy nem volt új gépjük, de most előkerült a gép is, és a budget is, és nagyon örülünk, hogy megindították ezt a járatot.
0: Az American Airlines menetrendjében egyelőre október elejéig, a nyári szezon erejéig szerepel a Philadelphiát Budapesttel összekötő napi járat, de hogyha a kihasználtság igazolja, akkor a téli időszakban is része lehet majd a légitársaság tengeren túli menetrendjének.
3: Ugyan a szórványvidékre könnyebb eljutni, mint a tengeren túlra, de gyakran az ilyen vidékre való utazás is akadályokat hárít az odautazók elé. Nem így Markó Attila, RMDSZ-es képviselő elé, aki bár mindössze másfél éve tevékenykedik a szórványban, talán nincs is olyan esemény azóta, amelyen nevet volna részt. A politikus fontosnak tartja az emberekkel való közvetlen kapcsolatot és a fiatalok felé fordulást is. A részletekről Markó Attilával Veresemese Gyöngyvér beszélgetett.
6: Amióta szorvány képviselő összeszámolta, hogy hány helyen látogatta már végig a közösséget, hiszen látom, hogy ma itt van, holnap ott, holnap után egy harmadik helyen.
16: Friss számom nincsen, a mandátum egyéves évfordulónál számoltam meg, hogy 72 helyen voltam egy év alatt, 30.000 kilométer az autóban, és több mint 100 rendezvény. Mert ugye úgy is megyek, hogy egy alkalommal több esemény vagy több helyszínre is elmegyek. Fárasztónak tűnik, de egy nagyon-nagyon szép munka. Tehát én azt hiszem, hogy én vagyok a legszerencsésebb rendezés képviselő ilyen szempontból, mert olyan helyekre járok el, ahol ott vagyunk, kevesen ugyan, de lelkes embereket találok rendszeresen, és az a nagyon nagy elégtétel számomra, hogy vannak olyan települések, ahol jártam, és azt mondták a helyiek, hogy még élő képviselőt nem láttak. Ami lehet, hogy rosszul hangzik, de jól is hangzik.

0: klasszikusokat is, de az eredeti elvektől nem tértünk soha el. Csak nem gyakoroljuk a közvetlen kommunikációt. Ez, amit egy picit hiányolok, és mindig a kollégámat is biztatom arra, hogy menjünk többet a falvakba, az emberek közé, a házaikba is akár.
1: Nem csak rendezvényre.
0: Pontosan, tehát nem, én rengetegszer voltam úgy a Szolvány megyékben, hogy nem volt egy esemény konkrétan, hanem megbeszéltük a helyi lelkésszel, és elmentünk az emberekhez látogatóba beszélgetni gondokról, vagy örömökről, bármiről. A közvetlenség és a személyes kapcsolatok nincsen alternatívája.
1: Van egyébként olyan területe a Szolvány munkának, ahol változtatni kell?
0: Van, ami nem változik, és van, ami változik. Az élet körülöttünk változik, azáltal is, hogy digitalizált világban élünk, Facebook generáció van, TikTok generáció van, és miközben mi továbbra is jó kapcsolatban vagyunk azzal a generációval, amelyik kevésbé ismeri a digitális világot, elszakadásban vagyunk attól a fiatal generációtól, amelyik telefonokon él és laptopokon él. És irányukban történő nyitást tartom én a következő 10-15 évnek a kulcskérdés, hiszen van egy olyan réteg, mostani 14-16 éves réteg, akik a következő választásokkor, vagy az azután lévő választásokkor is szavazóképesek lesznek. És nem tudunk róluk gyakorlatilag, azaz tudunk róluk, de nem írjuk el őket. Ebben mindenképpen kell egy változás. Kell egy változás abban is, hogy a mikéntben, a hogyanban, amit az előbb is mondtam, a közvetlenségben kell egy változás. Ami állandó viszont, az a tanügyi kérdés, az iskolák megőrzése, a kulturális élet megőrzése, ez változatlan. Ezek folyamatos küzdelmek, de nem változó küzdelmek. Viszont a generációk utolérése már kihívás.
1: Hogyha visszatekint erre a másfél évre, akkor mit tart a legnagyobb eredménynek? Van-e olyan közösség, amelyet érdemben tudott segíteni?
0: Több ilyen is van, de nem is akarok én sem kérkedni, sem felsorolni ilyen típusú képviselői eredményeket. Sokkal inkább azt látom eredménynek, hogy sok helyen látom, hogy az emberek várják, az emberek igénylik, hogy jelen legyek, és az érzéseikben történő változást tartom egy eredménynek. Például egy konkrét példa. Beszter Cén voltam még a kampányban, amikor azt mondtam, hogy igyekszem egy év alatt minden Szolvány helyre, vagy Szolvány megyébe legalább kétszer eljutni. És egy hölgy a tavalyi év végén azt mondta, hogy képviselő úr, azt mondta, hogy fog jönni kétszer hozzánk, és ma 6-szor volt. Ez nekem jól esik. Tehát az jól esik, hogy érzik és látják, hogy jelen vagyok. És nem is csak az én jelenlétem, hanem az, hogy a közösség maga úgy érzi, hogy van képviseletük. És ebből a szempontból történt valóban egy változás, hogy a Szolvány képviselői minőségtől átmentünk a Szolvány képviselet minőségébe. Tehát nem is a személy a fontos, hanem a képviselet módja a fontos.
2: A digitalizáció, valamint a mesterséges intelligencia bár sok esetben kihívást jelent, számtalan területen lehet nagy segítség is. A Felvidéki Procivis Polgári Egyesület magyarra fordította a legfontosabb szlovák törvényeket, amelyek aktualizálásához újabban nagy segítséget jelent a mesterséges intelligencia. Haják Szabó Mária a munkát koordináló Kálai Andrást kérdezte.
3: A Procivis fejleszti a törvénytárat, ugye a szlovák törvények magyar fordításait, de ez a fejlesztés most már a mesterséges intelligencia segítségével történik.
4: Aki használt akár ChatGPT-t, akár a társait fordításra, az tudja, hogy nagyon jó minőségben fordít, de ha szakszövegről van szó, tud halucinálni is. Mi már korábban gondolkoztunk azon, hogy valamilyen módon be kellene építeni a mesterséges intelligenciát a fordítási folyamatba, viszont pont itt akadtunk el, hogy a jogi szakterminológiát nem tudja pontosan egyik általános chatbot sem. Végül saját megoldást kezdtünk el fejleszteni, ezt nem úgy kell érteni, hogy most mi mesterséges intelligencia fejlesztésbe fogtunk, fejlesztő céggel összefogva, akiknek van tapasztalatuk a fordítás terén, és velük együttműködve kezdtük a saját törvényeinken alapuló, úgymond fordítási memóriát tesztelni, és ennek a fordítási memóriának a segítségével újrafordítani egyes törvényeket.
3: Ha jól értem, akkor az történik, hogy a mesterséges intelligenciát meg kell tanítani a mi igényeinknek megfelelően fordítani. Hogy folyik ez a munka?
4: Mesterséges intelligenciáról beszélünk, de tudatosítani kell, hogy ezek nagy nyelvi modellek alapján működnek. Ez azt jelenti, hogy óriási mennyiségű szövegkorpuszt raknak mögéjük, és azokból tud válaszokat generálni. Mi pontosan ezt tudjuk kicsiben csinálni. Van egy korpuszunk a saját fordításainkból, ha most minden időállapotot alapul veszek, ez ilyen 80 ezer oldal körül van, ami már elég nagy ahhoz, hogy tudjuk tréningeztetni ezen a gépet, tanítani. A gép itt tud egy előfordítást biztosítani, amit természetesen nem

0: emberi korrektúra alá kell vetni, mert vannak félrefordítások, és ha pontosítjuk, újrafordítjuk, akkor egyre pontosabb.
1: Az önök munkatársai már egy rakástörvényt lefordítottak, és azok meg is találhatók a törvénytárban. Azokat is újra kell fordítani, vagy újra fordítatják?
0: Ezekből a törvényekből építjük a fordító memóriát. Ezen túl a terveink szerint majd úgy fog menni, hogy amikor kijön a frissítés, mert ugye a törvénytáráskán frissíteni szoktuk a törvényeket, mindig azokat a részeket fogjuk fordítani. Ezzel is tanítva a gépet, és egy idő után teljesen újra fordítunk egyet törvényt gépi segítséggel, és ezzel tudjuk egységes nyelvezeti alakítani a teljes korpuszunkat.
1: Van arról valamilyen információjuk, hogy kik és milyen gyakorisággal használják ezeket a magyarra fordított szlovák törvényeket?
0: Nagyon gyakran jogászok, bármilyen területen mozgó jogászok szokták használni, de használják az önkormányzatokban is rendszeresen, onnan is jön visszajelzés, amikor valamilyen anyagot kell összeállítani, és ezt le is kell fordítani magyarra, nagyon gyakran idéznek törvényeket ezekben az anyagokban. Magyarországról is szokták keresni, olyanok, akik például be akarnak lépni erre a piacra, olyan cégek, volt több ilyen megkeresésünk. A legérdekesebb ilyen esetünk az volt, hogy járultunk hozzá az ipóhidak megépítéséhez, ugyanis a tűzszerészi munkákat egy magyar vállalkozás végezte, és akkor ő keresett meg minket, hogy segítsünk neki eligazodni határmenti aknamentesítés útvesztőiben, úgyhogy vannak rendszeresen ilyen megkereséseink is.
2: Határok nélkül Szerda Téfannival.
3: A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású családi délután szerveztek. Részletek Iváncsik Attillától.
4: Most 3 éve, hogy befogadott minket a Szent Teréz otthon magához.
5: Tegze Stella szintén a nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthonba hordja hátrányos helyzetű gyermekét. Mint fogalmaz, hatalmas segítség az intézmény munkája a gyerekek és a szülők számára is.
4: Mi örömmel járunk ide, mert itten szeretik Adélkát, és engem ez nagyon nagy örömöm van, hogy még valaki elfogadja őt olyan, mint van, megeteti, megitatja, játszik vele, és el is altatja, ha kell. Úgyhogy heti 5-ször mi járhatunk ide pár órára, itt hagyhatom nyugodtan a gyereket, mert tudom, hogy jó kézben van, néznek utána, és ez megkönnyebbíti minden szülő számára, mert kell időnk magunkra, kell idő a háztartásra, és kell idő sok másra, és akkor itt tudok nyugodtan megcsinálni a különböző dolgokat. Adélka már 3 éve jár ide, és mindenféle ünnepeken részt vesz, és én mindig örömmel mondom el mindenkinek, hogy az én gyerekem is jár óvodába, neki is van helye a világban.
5: A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg naponta 35 gyermeknek biztosít menedéket és fejlődési lehetőséget hétfőtől péntekig. Úrsuszka Andrea igazgató kiemelte. Korosztály és diagnózis szerint csoportos, valamint egyéni foglalkozásokat tartanak, különös tekintettel az autizmussal és ADHD-val élő, vagy viselkedési problémás fiatalokra.
6: Minél több embernek felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen fontos az, hogy az ilyen gyerekeket is lássák, és hogy lássák azt, hogy igazából ők nem mások, nyilván mások abban, hogy nem úgy látják a világot, meg nem úgy érzik, de hogy ők is nagyon-nagyon fontosak a világnak. A Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg 35 gyereknek ad napi segítséget, foglalkozást hétfőtől péntekig, a hét minden napján. Hát a gyerekek felváltva jönnek, ugye ezt csoportokra bontjuk őket, attól függően, hogy mi a diagnózisa és korosztály szerint. Több csoportunk is van, de emellett vannak egyéni fejlesztéseink is. Összesen 9 dolgozónk van Szent Teréz otthonnak. Van egy pszichológusunk, logopédusunk, defektológusunk, 2 óvónőnk. Saját busszal hordjuk be a gyerekeket, ezzel is segítsük a szülőket, könnyebbítsük a helyzetüket. Emellett viselkedés problémás gyerekekkel is foglalkozunk, tehát leginkább akik autizmussal, ADHD-val lévő gyerekek jönnek hozzánk, és nekik is egyéni ilyen viselkedés problémával lévő foglalkozást vezetünk, tehát korrekciós fejlesztéseket. 2 évvel ezelőtt sikerült az otthonnak egy szenzoros szobát nyitni, ez a gyerekek legkedvencebb helye, de nem csak a gyerekeké, hanem elmondhatom, hogy nekünk is, mert itt mindenki nagyon szeret lenni. Ugye ennek a szobának a célja az, hogy itt a gyerekek megnyugodjanak iskola után, mert nyilván vannak gyerekek, akik hozzánk járnak, ők járnak rendes iskolába, tehát inkluzív oktatáson vannak. Emellett van egy egy óvodás csoportunk, ebben az óvodás csoportban összesen 6 óvis gyerekünk van, tehát itt a legkisebb gyerekünk 2 éves, a legidősebb 6. Az óvónők feladata, hogy foglalkozást vezetnek, megetetik, ha kell tisztába teszik, megszeretgetik. Van olyan gyerek, aki szülővel van, de van, aki szülő nélkül. Tehát az azt jelenti, hogy a gyerekek eljönnek reggel 8-ra, és akkor délig itt vannak. Sajnos konyhánk nincs, így nem tudunk számukra adni étkeztetést. Van iskolás csoportunk, reggeli iskolás csoportunk, és délutáni iskolás csoportunk is. Ők is a hét minden napján jönnek, valamint van még egy csoportunk, akik úgy mondom, ilyen visszajárók, ők a 18 pluszosok, ha így nevezhetem őket, tehát ők azok a gyerekek, akik már 18 felettiek, viszont nem járnak se iskolába, és nyilván a problémájuk miatt nem tudnak sem dolgozni, sem sehová járni, és így alakítottunk egy kis közösséget, ahol itt lehetnek, együtt lehetünk, beszélgetünk, foglalkozunk, énekelünk, táncolunk, mikor milyen foglalkozást vezetünk számukra.
3: Ismét Horgos volt a házigazdája a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató délvidéki elődöntőjének, azon belül is a mesemondó versenynek. A tét magas volt. Azok, akik kiemelt aranyminősítést szereztek, részt vehetnek a hónap végén a miskolci döntőben. Németh Ernő összeállításában elsőként Nagyabonyi Szabolcsot, a zsűri tagját halljuk.
7: Nem is szeretjük úgy mondani, hogy verseny, hanem inkább egy ilyen fajta minősítést próbálunk megfogni, hiszen a mesének egy közösség megtartó szerepe is van. Szórakozás volt akkor is, és reméljük, hogy most is a szórakozást tudjuk megfogni vele. Most az, hogy a gyerekeknek van egy ilyen lehetőség, hogy minősítsék magukat vagy a meséiket, nem is szeretném azt, hogy a gyerekeket minősítsük, hanem a mostani mesetudását minősítjük. Ez csak egy olyan lehetőség, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk, és a hagyományainkat éljük ezzel.
8: Bátorságot adni nekik.
7: Igen, ahhoz, hogy ilyen kiálljon, merje mondani azt, ami az övé, és mindezáltal persze van egy ilyen mellékes része, hogy nyelvművelő szerepe is van, hiszen a régi archaikus szavak, gondolatok is vissza-vissza köszönnek. Még egyelőre nem tudják, hogy hogy is, meg mint is működik maga a szófordulatok sokasága, de ezzel felruházva a későbbiekben lehet, hogy megragad benne, és így, hé, hát ezt meséltem, hé, ezt tudom, én ide segített.
8: És milyen tanácsokat tudtak adni a gyerekeknek?
7: Főképp nem is a gyerekeknek, mert sokszor a fölkészítő tanároknak a megcsúszásai vagy figyelmetlenség mutatkoznak meg a gyerekeken. A gyerekeknek csak is azt a tanácsot tudom mondani, és fogom is ezt is mondani, hogy hagyják ott a digitális világot, menjenek kijátszani, és ők meséljék el egymás között, hogy jaj, hallottátok, hogy ki a legerősebb a világon, má pedig higgyétek el, nem a medve, hanem az ember.
9: Berett Gábor Zsuzsanna vagyok, Zentáról, és a Felsőhegyi iskolában dolgozom, második osztályon van.
8: Nagyon sok gyerek érkezett Felsőhegyről, szeretik az ottani gyerekek a mesét.
9: Igen, hála Istennek, érdeklődnek a mesemondás iránt.
8: Hogyan készítette fel őket a versenyre?
9: El szoktam mondani nekik néhány mesét, és ők kiválasszák, hogy melyik az, ami számukra a legmegfelelőbb és legjobban tetszik nekik. Mindig ülőszóval mondjuk, tehát nem mesekönyvet olvasunk, hanem a meseválasztás alkalmával én tanulok meg néhányat, és aztán ebből ők válogatnak.
8: És azután a gyerekeknek sikerül átvenni azt az ízes mesemondást, ami miatt ugye a mese végül is leköti a figyelmet.
9: Igen, én azt tapasztalom, hogy sikerült nekik.
8: Rendszeresen járnak versenyekre?
9: Igen.
8: És milyen eredmények születnek?
9: Általában szoktunk valamilyen díjazást kapni. Szeretjük a minősítő versenyeket. A gyerekek számára ez nagyon fontos, hogy mindig kapjanak valamit. Ilyenkor senki sem megy haza üres kézzel.
10: Papa Ágnes, Felsőhegyről.
8: Milyen mesét mondtál?
10: Földes úr és a szakács.
8: Miről szól ez a mese?
10: Arról, hogy a király megkéri a szakácsot, hogy süsse neki ebédre libát, de ne legyen belőle egy falatot se, és megette az egyik lábát, és azt mondta, hogy a libának egy lába van.
8: És akkor hogyan kell szépen elmesélni, hogy az emberek figyeljenek rá?
10: Hangsúlyosan, lassan.
8: Sikerül szépen elmondanod?
10: Szerintem igen.
11: Fajka Blanka, Felsőhegyről.
8: Mióta mondasz mesét, Blanka?
11: 3 éve.
8: És milyen meséket szeretsz mondani?
11: Ilyen furfangosat. Vicces, kicsit van hangsúlya.
8: Hol szoktál mesét mondani?
11: Versenyeken szoktam legtöbbször, meg a testvéremnek is szoktam meséket mondani.
12: Stipán Csai Dániel vagyok, Ludasról. Én az Ördögő című mesét mondtam, és Szislaci bácsi mese, és ez egy tréfás mese.
8: Ki volt ez a bácsi?
12: Ludason egy mesemondó volt, akit nagyon sokan ismernek, és én nagyon szeretem az ő mesét mondani.
8: Tehát tőle tanultad a meséket?
12: Nem tőle, a mamám ismerte őt, és nekem valahogy kötődésem van, mivel Ludason élek.
13: És a mamád az hogyan adta át ezeket a meséket?
12: Le volt írva ez a Szűcs Laci bácsi történetek, és akkor én kiválasztottam egyet, és azt megtanultam.
14: Szügyi Ferenc vagyok, Felsőhegyről.
13: És mióta mondasz mesét?
14: 3 éve. Én inkább a Mátyás királyos meséket szeretem.
13: És miért szereted a Mátyás királyos meséket?
14: Mert gyerekkoromban nagyon szerettem nézni a Mátyás királyos ilyen kis van ez a sorozat.
13: Mert mindig igazságot tesz.
14: Igen, főleg igen.
3: A helyi értékekre fókuszál, Kolozsvárt helyezi a középpontba a 15. jubileumi kolozsvári ünnepi könyvhét. Bár Kinizsi Zoltán programigazgató szerint a helyzet nem fényes anyagi szempontból, de mindenképp a rangos eseményhez méltó programkínálattal készülnek. Hangzott el a Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón. Kinizsi Zoltán főszervezőt Ferenc Ádám szólította mikrofon elé.
15: 15. kolozsvári ünnepi könyvhét lesz az idén júniusban, ez önmagában is egy jubileumi rendezvény lesz, de az ünnepi hangvételt egy kicsit beárnyékolta itt a sajtótájékoztatón az alulfinanszírozottságnak a ténye. Milyen nehézségekbe ütköztek az idei könyvhét megszervezését illetően?
16: Nem egyedül járunk ebben a cipőben, ezt előre bocsátanám. Erdélyben több jelentős könyves rendezvény működik, és hát sajnos Romániában a jelenlegi helyzet az úgy néz ki, hogy mindenféle válság, reformtörekvés, költségcsökkentés közepette valahogy sikerült, hogy azt a mondást tartja, fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket. És legalábbis ami a kulturális rendezvényeket illeti és a kulturális szereplőt. Most nem csak a könyvétről beszélünk, vagy a mi kis saját rendezvényeinkről, ez egy jelenlévő probléma országos szinten. Na már most olyan körülmények között, hogy ennek az országnak a költségvetését március végén sikerült elfogadni. Mindenféle procedurális és adminisztratív problémáról beszélünk, hiszen ezeknek a rendezvényeknek, ahogyan a kolozsvár ünnepi könyvét is, jelentős része és jelentős részét a költségvetésnek a helyi kormányzatok által biztosított támogatások teszik ki. Nagyon elhúzottak ezeknek a pályázatoknak már egyáltalán a kiírás és az elbírálási határideje. Szóval ez már önmagában egy hatalmas léket tud ütni bármilyen hajón.
15: Na de szerencsére az ünnepi könyvhét az meg lesz, és igyekeztek egy kicsit helyivé tenni az idei kiadást.
16: Arra fókuszáltunk, hogy egy picit ismét megmutatni azt a szerepét ennek a városnak, amit az irodalomban, kultúrában, az idők során fel tudtak mutatni az innen érkező, itteni gyökerekkel rendelkező szerzők révén. És hát nagy örömünkre szolgál első körben azt így bejelenteni, hogy rögtön nem egy, hanem 2 itteni díszmeghívottat sikerült haza csábítani, idézőjelben mondom, és egyikük sem él már sajnos a kincses városban, viszont olyan alkotókról van szó, akik nemzetközi szinten is hatalmas dolgokat valósítottak meg, és hogyha itt kimondom a nevüket, Balla Zsófiáról és Bodor Ádámról van szó, utóbbi esetében ráadásul még egy különleges alkalom is 90. életévét töltötte be. Itt azt hiszem, hogy mindenki, aki kicsit is jártas az irodalmi életben, az irodalomban, ott vitán fölül álló 2 olyan alkotót üdvözölhetünk újra itthon, akiknek a neve gyakorlatilag megkerülhetetlen.
15: Ugye hagyományá vált az utóbbi években, hogy nemzetközi meghívott is van. Egy ilyen skandináv vonal felfedezhető, ugye Izlandról indult, aztán 2 éven keresztül Norvégiából jött szerző, és idén Svédországba lépett át a nemzetközi meghívottaknak a sora.
16: Ezt én teljes mértékben magamra vállalom, ez az én heppen volt annak idején. Még egy véletlen folytán alakult úgy, hogy az első évben, amikor a nemzetközi díszmeghívottaink voltak, akkor az Izlandról érkezett, de személyes nexusnak köszönhetően sikerült idehívni Jón Kálmán Stefánszont meg a feleségét, aki szintén egy jelentős izlandi kortárs író, a Sigrid úr Hagalin Björzot ír, és akkor már azt mondtam, hogy akkor járjuk be kezdetnek Skandináviát, és akkor az elkövetkezendő 2 évben, tehát tavaly előtt és tavaly Norvégiából voltak díszmeghívottaink, de most már átléptünk egy ország határt, tehát Svédországból Karin Smirnov lesz az idei könyvhét nemzetközi díszvendége. Karin Smirnovról annyit kell tudni, hogy magyarra is lefordították a műveit, és a legutóbbi, ugye ez a Millennium trilógia, ami nagyon érdekes vállalkozás szerintem, hisz azt a Millennium trilógiát folytatta gyakorlatilag újabb 3 kötetben, mint amit annak idején a Stieg Larsson elkezdett, és gyakorlatilag a skandináv krimi egyik. Hát ha nem az alapvetése, én úgy tudom, hogy az valonnan onnan indult az egész műfaj, és én nagyon örülök, hogy Karin elfogadta a meghívásunkat.
15: Amióta van kolozsvári ünnepi könyvhét, azóta nagyon fontos a fiatalok, a gyerekeknek is a bevonása.
16: Abban az esetben, hogyha nagyon-nagyon pici kortól, nagyon fiatal kortól a gyerekeket valamilyen szinten nem neveljük rá az irodalom, a magyar kultúra szeretetére, akkor nekünk egy óriási problémánk lesz, aminek a jelei sajnos mutatkoznak véleményem szerint már napjainkban. Különböző felmérések készültek, hogy egyre kevesebbet olvasnak olvasnak a fiatalabb generációk. Na most én ezzel sem értek teljes mértékben egyet. Én azt vallom, hogy rá kell nevelni őket, mert igenis fogyasztanak irodalmat, fogyasztanak kultúrát. Nyilván nem a hagyományos eszközökkel, mint ahogy akár még az én gyerekkoromban ez történt, hogy az ember kezdte az Egri csillagokkal, folytatta a Vinetúval, és aztán már utána már Dosztojevszkijről beszéltünk, viszont én nem is adnám fel a reményt, hisz sok év tapasztalata van most már, és láttuk, hogy igenis van rá igény, meg kell találni a megfelelő hangot. És hál' Istennek a magyar irodalomnak rengeteg jelentős gyerek és ifjúsági szerzője van, akiknek a jelenlétével itt lehet csakkozgatni, és minden évben nagyon illusztrus vendégeket tudunk köszönteni ezen a téren. Idén például, amit tudom én, Varrodonit említeném, de itt lesz velünk Harcos Bálint, és én bízom abban, hogy itt megint egy nagyon jó hangulatú családi rendezvényre törekszünk, nem a piknik értelemben, de ahol kicsi, nagy megtalálja a saját ízlésének megfelelő programpontot, és hát idén is úgy igyekeztünk összeállítani a programot, hogy ez létrejöjjön.
3: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téf Anni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
17: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
18: Vártnál kedvező belső negyedéves, úgynevezett GDP adat ellenére a magyar gazdaság növekedése az idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a úgynevezett türelmi sávban maradhat. A gazdasági kilátásokat érdemben javítja, hogy ez év második negyedévében a megállapodás született, mint egy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Az erős forint, az enyhülő infláció és a magas nominális kamatszint együttese teret adhat a monetáris lazításnak, míg a költségvetési hiánya következő években fokozatosan csökkenhet. Erről szól az MBH elemzési centrum legfrissebb makrogazdasági kitekintője. De vajon mit jelent ez a háztartások számára? Mire lehet következtetni az új kormány eddig látható politikáját, és mire az uniós követelményekből és a magyar gazdaság és a nemzeti vagyon fölött éppen osztozkodni készülő nemzetközi nagy érdekcsoportok természetéből, ez manap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csatmag Dolna közgazdászt, egyetemi tanárt, Kezi Csokrom, jó estét
19: kívánok. Jó napot kívánok, jó estét.
18: No hát kezdjük rögtön az elején, hogy az új kormány gazdaságpolitikájából, ami eddig, ami ismert ebből, akár a személyi összeállításból, mire lehet következtetni?
19: Hát nem sokra még egyelőre, hiszen még gazdaságpolitikai megnyilvánulás nem nagyon sok volt. Ugye, amit hallottunk eddig, az a pénz hazahozatala, és most csöpögnek csak azok az információk is, hogy mire fogják elkölteni ezeket a pénzeket. Ezek egy része egyébként olyan szempontból lekötött, hogy már elindultak a projektek az előző kormány idején, azokat részben előfinanszírozták, tehát azokat be kell fejezni, illetve vissza kell majd pótolni a költségvetésbe azokat a tételeket, amelyek ugye az előfinanszírozás miatt a projektekre fordítottak. Tehát ez az egyik, amit látni lehet. A másik tulajdonképpen az lehetne, hogy a maradék összeggel mi lesz. És itt a kritérium szerintem az kéne, hogy legyen, hogy olyan dolgokra kéne elkölteni, ahol a legnagyobb eredmény létrejövő érték az itthon marad. Ugye ezt azért mondom, mert volt egy olyan, a miniszterelnöknek egy olyan mondata, ami nekem megütött a fülemet, úgy hangzott, hogy majd lesznek közös projektek. És tehát az Európai Unió más országaival közös, vagy cégeivel közös projektek, és ugye itt az ember akkor elkezd gondolkodni, hogy ez mit jelent. Tehát mi lesz a magyar félnek a szerepe, mi lesz a külföldi félszerepe, miben fognak együttműködni, és ennek az eredményeképpen mennyi pénz fog visszafolyni az Európai Unióba, mennyi fog Magyarországon maradni. Mert ugye ennek akkor van értelmenek a 6000 milliárdnyi összegnek, ha ezt jól költjük el, hatékonyan költjük el, és minél több marad belőle itthon. Na ez még a számomra, meg gondolom más számára sem egyértelmű, hogy ez hogy fog kinézni, mert ami eddig beharangozódott, ugye akár a közlekedési eszközök felújítása, az teljesen rendjén való. nyilván menni fogunk ezt-azt, az ára az nyilván megy ki külföldre, honnan megvesszük, mert Magyarországon már nem gyártanak ugye se villamos, se vasúti kocsikat, semmit, valamikor gyártottak.
18: Volt egy törekvés arra, hogy ezt helyreállítani, aztán...
19: Hát aztán nem igazából lett sikeres. Ezen kívül én azt gondolom, hogy igazából gazdasági program meghirdetése, ugye egy hónap telt el, ne legyünk annyira türelmetlenek, de én még ilyen komolyabb célokat hallottam megfogalmazódni, például olyat, hogy milyen változtatás lenne jó mondjuk a vállalati ösztönzési rendszerben. Ki kapjon, mire kapjon, hogyan kapjon. Ez rendkívül fontos lenne, mert a magyar gazdaság szerkezete kétségtelenül korszerűsítésre szorul.
18: Tehát távlati célokra lenne szükség, úgymond vízióra, hogy szoktak fogalmazni. Így, ez mit is akarunk, hová akarunk eljutni?
19: Pontosan, ez lenne a lényeg, mert addig az ember csak ugye lépked, de nem tudja, hogy hova akar eljutni, akkor lehet, hogy rosszul lépked.
18: Akkor tehát... a főkönyvi számokkal sakkozik? Mert van egy ilyen típusú gazdaságpolitika is,
19: hát tapasztaltuk ezt korábban. Hát a rövid távú szemlélet az általában veszélyes szokott lenni, mert ha nem gondoljuk végig, hogy annak mi lesz a következménye, akkor lehet, hogy rossz útra tévedünk, és itt rögtön szeretném említeni, hogy éppen ezért vigyázni kell azzal, hogy már megint csak azt tekintsük fontosnak, hogy mitől fog nőni a GDP. Mert ugye ön is ezzel kezdte, hogy várhatóan ebben az évben az elemzések szerint...
18: Hát ugye minden elemzés ezzel indul.
19: Igen,
18: az ilyen... Korábban mi megbeszéltük, hogy ez a GDP nem is feltétlenül olyan adat, amiből lehetne következtetést levonni a valódi állapotra.
19: Így van, tehát ez egy általános dolog, hogy ugye hallottuk, hogy az MBH bank elemző is, meg egyébként az IMF és EU is arról filozofál, hogy fog alakulni ebben az évben, meg a jövő évben a magyar GDP. Ugye ebben az évben valószínűleg a borzalmas nagy ugrás nem várható, jövőre talán jobb lesz, attól függ, sok mindentől függ.
18: Ugye itt a bruttó nemzeti össztermék így.
19: Igen, csak ugye az a probléma, hogy nem mindegy, hogy milyen áron. Tehát éppen ezért mellé kellene azt is tenni, hogy igen, de milyen GDP növekedést akarunk? Miből jön az a GDP? Mert hogyha még további nem tudom mennyi külföldi céget fogunk támogatással Magyarországra hozni, és azzal, hogy itt beruháznak, meg támogatást kapnak, megugrik a GDP, az egy része a történetnek, a másik része az, hogy igen, persze, de utána az itt megtermelt érték jelentős részét haza is viszik. Tehát az lenne jó, ha itt maradna az érték. Na ez az kéne, hogy a magyar gazdaság magyar szeretét kellene erősíteni. Én például fontosnak tartanék egy KKV stratégiát, egy versenyképességi stratégiát, termelékenységjavítási stratégiát, tehát azokon a területeken, amelyek hosszabb távon vinnék előre nem csak a gazdaságot, hanem a társadalmat is. Hiszen milyen társadalmi haszon van abból, hogyha egy külföldi cég egy rengeteg profitot megtermel és elviszi. Abból annyit a haszon, idézőjelben,
18: hát, hogy van munkahely.
19: Hogy valamilyen munkahely van. Jó, de most már ugye ez is úgy hangzik, hogy igen, de az sem biztos, hogy magyar munkahely. Ugye hallunk olyan cégekről, amelyek tiltakoznak az ellen, hogy külföldi munkavállalóknak a lehetőségeit szűkíteni lehetne kellene, és akkor az ember felteszi a kérdést, hogy egy ilyen cég, amelyik azt mondja, hogy ő nem is ruház be akkor, ha nem hozhat be külföldi munkaerőt, mivel járul hozzá a magyar nemzeti értékhez?
18: Nem lehet, hogy ez valódi probléma? Mert ugye például most egy magyar nagyvállalat mondta azt, hogy nem építi fel a következő gyárat, hogyha nem hozhat be külföldi munkaerőt, mivel a magyar munkaerő elfogyott. Nem akarják azt csinálni. Azt hiszem, egy baromfi vágóidról van szó.
19: Hát ugye a kérdést a közgazdász, de szerintem az átlagember is így teheti fel, hogy akkor tényleg kell nekünk ilyen cég? Mert ő azt mondja ez a cég konkrétan, hogy olyan fizikai terhelésnek van kitéve a munkaerő, hogy az már csak a Fülöp-szigetei munkavállaló vállalja el. Na most kell Magyarországon olyan munkaadó, amelyik valahol működik, nem a helyi embereknek ad munkahelyet, vagy munkalehetőséget, és nagyon-nagyon egészségtelen, rossz munkakörülményeket tart fenn, amit már csak a külföldiek vállalnak el. Kinek van akkor ennek a cégnek a működéséből haszna?
18: Ja, termel. Voltak éppen termel, előállít.
19: Termel, de terméket. nem mindegy, hogy milyen hozzáadott értéket állít elő. Na most ez nyilván azt jelenti, hogy jó, tételezzük fel, hogy adót fizet. Tételezzük fel, hogy fizet helyi adót is. De ezen kívül mit ad hozzá a társadalmi értékhez? És ugye ehhez az kellene, hogy mondjuk egyrészt, ha lehet, akkor értelmes munkahely legyen, minőségi munkahely legyen, és a lehetőség szerint ebből kifrag, azt magyar emberek szívesen elvállalják azt a munkát. Tehát ezek azt gondolom nem csak gazdasági kérdések, hanem társadalmi értékrendbeli kérdések is, és ugye a GDP-ről indultunk, tehát ezért nem mindegy, hogy mivel termeli egy ország a GDP-t.
18: Na csak azt csinálunk-e, amit akarunk, mert hogy eddig azért azt láttuk, hogy elég erős nyomás volt Magyarországon, és most is Európai Uniós követelmények vannak, feltétel nélkül nem kapja meg azt a magyar állam azt az összeget, ami egyébként a csatlakozási folyamat miatt járna neki, ugye? Bizonyos feltételek persze vannak. Na de mik ezek? Mert hogy közben akár az Európai Uniós törekvéseket, ha nézzük, és más műsorunkban beszéltünk a politikai összefüggésekről, most itt a gazdasági törekvésekről, persze összefügg minden mindennel, érdemes lenne szót váltani, mert egyre inkább olyan közös területeket határoznak meg, amely a nemzeti szuverenitást, a nemzeti önállóságot éppen hogy gyengíti. Például ez a bizonyos tőkepiaci unió, elegáns kifejezés. Ugye nem jut az ember eszébe rögtön.
19: Mindenféle uniók vannak, kérem szépen. Hát ugye az előbbihez azért egy picit visszacsatolva, abban nem szól bele az Európai Unió, hogy magyar munkaerő dolgozik, vagy külföldi, ez azért hazai döntés, de azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy a törekvése az Európai Uniónak teljesen egyértelmű, és én úgy mondanám, hogy ez egy politikai projekt, amit látunk, mert bár versenyképesség címszó alatt fut, hogy azért kell bizonyos dolgokat csinálni, mert a versenyképesség az lemaradt, és így lehet majd javítani, de valójában az igazi cél szerintem az az, hogy egy szigorúan ellenőrzött, központból irányított Európai Egyesült Államok, nevezzük így, jöjjön létre. Ugye itt többféle dolog van, a legfontosabbakat hagyj említsen meg, mert sajnos biztos, hogy többire nem lesz idő. A tőkepiaci uniónak az a lényege, hogy a megtakarításokat, amelyek egy országban keletkeznek, legyen az nyugdíjpénztár, legyen az az állampapírok, az illető kormánynak a kibocsátott állampapírjainak a megvásárlásába, ugye ból jövő hozadék, ugye a kamatok, amit ugye a lakosság élvez, ha a lakosság vásárol állampapírt, tehát ezek az összegek ugye mehetnek különböző dolgokra, például a cégeknek a beruházásait támogathatják a bankokon keresztül. Na most az a célja az Európai Uniónak, hogy ez az összes pénz bárhol keletkezik az Európai Unióban, ez szabadon felhasználható legyen bárhol máshol. Tehát mondjuk leegyszerűsítve a dolgot, a magyar nyugdíjalapnak, valamelyiknek mindegy, a hozama az mondjuk egy német hadipari beruházásnál megjelenhessen. Bonyolult a rendszer, hogy
18: csak
19: hogyan...
18: a hozam vagy az alaptőke, és azért érdekes, mert az állampapírnak a garanciája az állam. Ugye akkor van csak olyan helyzet, hogy nem fizeti ki, hogyha államcsődöt jelent. Most innentől kezdve akkor hogy alakul a garancia?
19: Nagyon bonyolult a rendszer, hogy hogyan lehet ebből egy olyan, hogyan lehet ezeket a megtakarításokat egy másik csomagba átrakni, és az a másik csomag az, amelyik csomag aztán finanszírozhat mondjuk egy német hadipari befektetést, vagy autó, bármilyen befektetést. Tehát nem direktben a konkrét megtakarítás, ezeket össze csomagolják különböző formákba, és akkor azokhoz lehet hozzáférni a piacon majd, az európai pénzpiacon. Tehát gyakorlatilag ez a tökéletes pénzügyi átcsoportosítatósági lehetőséget fogja megteremteni. A másik ugyanilyen dolog az a digitális unió, ott ugye arról van szó, hogy az adatoknak a teljes szabad hozzáférhetősége. Az is egy nagyon érdekes dolog, vagy a felhőben lévő adatok, a telekommunikációs hálózatoknak a totális összehangolása. A harmadik az energiaunió, ugye az energiarendszerek egységesítése. És ugye ezek mind azt érzékeltetik, ugye az állítás, hogy így lesz majd az Európai Unió versenyképes. Csak az a helyzet, hogy a versenyképességhez nem a centralizációs járulna hozzá, hogy ezt az elemzők bizonyítják, hanem az járulna hozzá, ha mondjuk befektetne az Európai Unió céghálózata, cégei innovációba, képzésbe, egyáltalán az egész Európai Unió kevésbé lenne bürokratikus, mozgékonyabb, dinamikusabb lenne.
18: Szóval gazdasági teljesítmény nélkül nincsen.
19: Hát ugye úgy fogalmazott most legutóbb egy elemző, amit én olvastam, hogy van a capacity meg a capital. Az egyik a képesség, a másik a tőke. És ha nincs képesség, akkor hiába van tőke. Tehát képességeket kéne az Európai Unióban fejleszteni. Igen, ám erre is van egy program. Ugye ez meg a tudásunió. Ugye eddig arról hallottunk, hogy van 4 európai szabadság, azon belül van a munkaerő szabad áramlása, most a tudás szabad áramlása lenne az 5., ami arról szól, hogyha van egy innovatív ötlet valahol, hát azt nem kell feltétlenül ott felhasználni, hát akkor az menjen egy másik országba. Tehát a tudást is, az innovativitást is valahogy centralizáljuk, és akkor majd központból azt fogja hasznosítani annak az eredményeit,
18: aki jobban többet, tudja. Aki többet fizet.
19: Hát meg aki, igen, aki jobban helyzetben van esetleg. Na most,
18: szóval akkor ez az agyelszívásnak egy következő fokozata, mert most már fokozat, a tudást is elszívják?
19: Hát igen, mert ugye itt arról van szó, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy az Európai Uniónak a fejlett országai, főleg Németország, nem igazából fektet be tudásban. Most tegnap jelent meg, vagy tegnap előtt az Eurostatnak egy nagyon érdekes adata, azt mondja, hogy a munkaképes korcsoporton belül az emberek hány százaléka kap általában folyamatosan valamiféle lehetőséget arra, hogy tanuljon, képezze magát, legyen az digitális tudás, akármi, amire ebben az új világban szükség van. És a német adat az egyik legalacsonyabb. A fele a magyar adatnak, tehát mi sem állunk túl jól, ilyen 11% körül állunk mi. A német adat, ha jól nem hiszem, 5-6% körül van. Tehát nem fektetnek be, hanem inkább, mint látjuk, akár a tudásunióval megszerezni akarják a máshonnan a tudást. Egyébként az a híres versenyképességi tanulmány, ami Mario Draghi nevéhez kapcsolható, ezt tartalmazza. Az van benne, hogy be kell hozni a tudást azokba a cégekbe, ahol majd talán fel tudják használni, ha ott, ahol az a tudás van, ott nincs eléggé fejlett céghálózat, mondjuk nincs helyi erős gazdaság, és akkor az első, ahonnan el kell hozni a tudást, mondja Draghi, az Kelet-Európa. A másik majd határon kívülről, tehát EU határon kívülről is. Na most, ugye ezt azért mondom, mert ugye itt egyrészt, amit látunk, egy politikai projekt, szorosabbra fűzni minden területen az Európai Unió tagállamait. Ebbe tartozik bele egyébként az eurozóna bővíté maradék országainak, azok országoknak a bevitele az eurozónában, amely országok még nem tagja az eurozónának. És a másik oldalon ugye az indok az a versenyképesség, de ezek nem jó eszközök a versenyképesség javítására.
18: Na most, ha összefoglalom, akkor ugye azt mondta a professzor asszony, mindegy, hogy nevezik ezt, mert nem a neve, a program neve a lényeg, az nagyon szépen hangzó is lehet akár, hanem maga a következménye, azaz a pénzt elviszik az információt, elviszik a tudást, elveszik azt a lehetőséget, hogy nemzeti alapon döntsön a tagállam az energia beszerzéséről. Hát gyakorlatilag itt a teljes, mondjuk azt, hogy állami szuverenitásnak az alappilléreit ütnék ki.
19: De hát ki beszél, az Európai Unió nem az állami szuverenitásról szól.
18: Na de nekünk meg az az érdekünk,
19: én azt
18: meg
19: tudom,
18: a gyengébb
19: de az Európai Unió, látjuk a lépéseket, hát csak ha arra gondolunk, hogy amikor a nemzeti kisebbségek ügyes szóba került valahol, valaha is megvédtek egy nemzeti egy kisebbséget, ha valahol problémája
18: volt. Sőt, lesöpörték az asztalról, hát még persze, azt is, amit ugye
19: a Citizens Go-nak tehát itt arról van szó, hogy homogenizálásról van valójában szó. És ugye...
18: De ezzel mi nem járunk jól.
19: Hát ez egy periféria helyzetet jelenthet, egy kiszolgáló helyzetet jelenthet. Nyilván nem fogunk ilyen halni, meg mit tudom én, tehát el leszünk, de a fejlődési lehetőséget ez nem kínálja. Szó nincs arról, amiről szó kellene, hogy legyen, hogy az a tudás maradjon ott, át tudjon térni egy ország, mondjuk Magyarország a összeszereléstől a tudásalapú gazdaságra, ugye erről nem igen van szó. És ugye nagyon érdekes, mert a Fitch Ratings nemrégiben ugye szintén egy-két napja adta ki a legújabb elemzését, és végigolvastam alaposan többször. És ugye azt mondja, hogy Magyarországnak a besorolását nem változtatja, ugye van egy betű, meg van egy mínusz plusz. A betű az a BBB, ez azt jelenti, hogy Magyarország a 10 lehetséges besorolásból a 9. helyen van, tehát egy van még mögöttünk, és utána már a befektetésre nem ajánlott országok következnek. És azt mondja, hogy a BBB az rendben van, hiszen nőtt a GDP az első negyedében, sőt, érdekes módon ez is friss adat, hogy a szó szolgáltatásoknak a teljesítménye az egész Európai Unióban az első negyed évben Magyarországon nőtt a legjobban. 700
18: az infláció is jól alakul.
19: Ugye? Persze, de ugye itt azért a turizmus meg egyébben játszott, de azt akarom mondani, hogy tehát gazdaságilag volt egy ilyen kis konszolidációs valami, de azt mondja, megtartja a negatívot, mert nem látja, hogy a magyar gazdaság merre fog menni, hiszen volt egy csomó ígéret, hogy milyen támogatások lesznek, meg volt egy csomó olyan dolog, hogy mi fog megszűnni, de hogy még nem alakult ki a gazdaságpolitikát, amivel kezdtük, hogy a Fitch sem látja, hogy merre fog az ország menni, és ugye azt mondják, hogy amennyiben a költségvetési hiány az nem mérsékelhető, az államadósság nem mérsékelhető, nem alakulnak ki a stratégiai irányok hosszabb távon, hát akkor még esetleg leminősítés is jöhet. Tehát ezért meghagyta a negatív kilátást. Tehát magyarul nincs semmi változás, ilyen kivárás van, de ugye itt kellene arról most beszélnünk, hogy Magyarországnak milyen jövőt szánunk ebben az Európai Unióban, ami mind látjuk, hogy milyen irányba megy el. Az nem azt jelenti, hogy nekünk fel kell tenni a kezünket, azért mi a magunk saját gazdaságával nekünk kell valamit kezdeni, mert ha ráhagyunk mindent az Európai Unióra, akkor mi csak egy erőforrásként fogunk ebben a 27, vagy ki tudja később hány országot számoló közösségben létezni. És
18: mekkora mozgásterünk van nekünk ebben? Ugye itt azért akár Ukrajna kapcsán felvetődnek ugye a nagy nemzetközi érdekcsoportoknak a befolyásai, ezek a bizonyos magánbefektetői alapoknak a hatalma, amely ugye sokszor már államokéval vetekszik, erről biztonságpolitikai elemzések is vannak most már.
19: Hát ez egy nagyon komoly kérdés, mert ugye ezek, amik ugye háttérhatalmaknak szokták őket nevezni, a nagy tőkealapok, kétségtelen, hogy vannak nyilván elképzeléseik a világ sorsáról, amely elképzeléseket két módon tudnak megvalósítani, vagy megpróbálni megvalósítani. Ugye az egyik az azon céghálózat, amelyben ezek a tőkealapok tulajdonképpen részvényesek, tulajdonosok, és amely cégek világot áthálózó, behálózó nagy cégek, elsősorban az informatika területén találjuk meg őket, de az energia területen is megtaláljuk őket, ez az egyik. A másik, hogy hát olyan emberek kerülnek kormánypozícióba, akiknek valaha volt, vagy van kapcsolata ezekkel a hálózatokkal.
18: Hát így van a német kancellár is, meg a francia elnök is egyébként. Csak igen, hogy vegyünk nemzetközi példát, nem is
19: persze, messzire. Meg ugye a kanadai miniszterelnök is ebből a hálózatból jött ki, de ugye én nekem megütötte a fejemet, ugye van az EBRD bank. Ugye az EBRD bank nem volt olyan nagyon aktív Magyarországon, az EBRD arról híres, hogy a úgynevezett kedvező hitelekkel fontos témákat támogat. De ha megnézzük, hogy kinek fontos az a téma, hát én nem mondom, hogy teljesen haszontalan, de azért a bank mögött ott van ez a hálózat, és nyilván a nemzetközi üzleti érdekeknek megfelelő témákat fog finanszírozni. Ami rendjén való, hát nekik is vannak érdekeik, csak ezzel tisztában kell lenni, és ugye Magyarország most elkezdett az EBRD-vel már tárgyalni, és ugye nagyon-nagyon nagy figyelemmel fogok majd fordulni abba az irányba, hogy...
18: Ez a változás része, ugye mondhatjuk így?
19: Azt nem tudom, hogy az Európai Unióval kapcsolatos problémáknak ez része. Az EBRD ugye ez egy külön beruházási bank, de én azt gondolom, hogy ugye a nemzetközi pénzvilág, amelyre ön is utalt, annak az egyik fontos szereplője az EBRD, és szigorúan csak a fejlődő világban működik, a fejlett országokban nem működik. Tehát ezért is érdekes a szerepe, hogy vajon milyen szerepet kíván most az új kormány az EBRD-nek adni a magyar fejlődési modell megváltoztatásában. Mert itt arról van valóban szó, hogy fejlődési modellt kellene változtatni, hiszen valóban van mit tenni, főleg a termelékenység növelésénél. Csak az a helyzet, hogy itt is abba kell kiindulni, hogy ezt nem új dolog, ezt már nagyon régen sokan mondjuk, hogy mit kéne tenni, és hogy mi az, ami biztos, hogy nem segíti a termelékenységnek a javítását. Nagyon sok tanulmány van, jó lenne ugye a spanyol viaszt nem újra feltalálni, és azokat a tudásokat, amelyek eddig megszülettek, hasznosítani, mert az sem igaz, hogy általában a termelékenység nem jó, hiszen vannak nagyon termelékeny ágazatok, ilyen a gyógyszeripar, Az sem igaz, hogy csak a magyar cégek nem termelékenyek, mert nálunk a külföldiek sem. Tehát nem akarok belemenni, mert nyilván nincs a idő, de a termelékenységet a maga helyén alaposan kell elemezni, és egy biztos, hogy a növeléséhez arra szükség van, hogy továbbiakban a magyar szektor erősödjön, és azon belül a magyar helyben keletkező új érték növekedjen. Mert különben a termelékenység nem javítható, és még egy dolog fontos, az innováció. Mert a termelékenységet alapvetően az innovációval és a tudással lehet javítani, és hogy akkor ebbe be kell fektetni. Tehát nagyon érdekes, hogy az új programban milyen szerepet fog, majd ha látjuk, milyen szerepet kap majd az, hogy innovációt támogatni, KKV-szektort támogatni, vagy helyzetbe hozni, erősíteni, és a helyi hozzáadott értéket növelni. Ezek lennének a kulcskérdések.
18: Van itt egy pont, amiről viszont szó van, meg még nagyjából időpont is, ugye ez a 2030-as időpont lebegtetve legalábbis az euró bevezetése. Hogy néz az ki, ahol bevezették az eurót, még a németek is a német márka után Tajrónak, azaz drága, aki hívták az eurót. Amit lehetett látni az akár az olaszoknál is, máshol is, a lakosság számára drágulást hozott.
19: Hát ugye ez is igaz, de azért kicsit a stratégiai szemlélettel foglalkozunk az ügyek, azt kell először is mondanunk, hogy az ország, amelyik bevezeti az eurót, az már ugye elég rendesen odasziaszta magát az Európai Unióhoz, tehát abból kilépni még, ha valakinek eszébe jut, hogy ki akarna lépni, az szinte lehetetlen.
18: Ugye az angolok megtartották a fontot azért,
19: hát
18: is
19: meg a svédek is, meg a svédek, mondjuk, meg a dánok is a dán koronát, és mondjuk elég két sikeres országról van szó. Tehát ez az egyik, amit tudni kell. A másik, amit tudni kell, hogy vannak előnyei kétségtelenül az eurónak, javítja, könnyíti az üzleti műveleteket, egyszerűsít, bürokráciát csökkent, tehát ugye mindig mindenek van előnye, hátránya.
18: Szóval a vállalatok számára jó.
19: Alapvetően a vállalatok számára, főleg a külföldi erős vállalatok számára feltétlenül előnyös, de ahhoz, hogy bármilyen előnye az egész országnak, a társadalomnak legyen, ebből, ahhoz az kell, hogy a gazdasági szerkezete, fejlettsége ne legyen nagyon eltérő az átlag értéktől. És hogy a görögök abba a csapdába futottak bele, hogy bizony nem volt a gazdasági szerkezetük elég korszerű, mai napig minden mutatójuk egyre rosszabb. Én ezt látom a szlovákoknál is, hogy ott sem javul a fejlettségi szint, tehát még a GDP sem. A bulgárok ugye nemrég vezették be, ott sincsenek egyre túl jó eredmények, némi eredményeket Horvátországnál látunk, de ugye Horvátországnak van egy sajátos előnye, ugye ez a turizmus, ahol tényleg az euró az mindenképpen javít. Tehát azt akarom mondani, hogy...
18: A déli államokon sem segített különösebben.
19: Nem, egyáltalán nem, sőt, igazából Olaszországnak sem volt annyira...
18: Spanyol, Portugál és itt tovább Olaszország.
19: Így van, tehát igen, de tehát azt kell meggondolni, hogy nagyon rövid idő alatt biztos, hogy nem szabad, az életveszélyes, nagyon fel kell rá készülni, és úgy kell rá felkészülni, hogy a gazdaságot is, nem elég a pénzügyeket felkészíteni, hogy a hiányt azt mesterségesen lenyomni, az adósságszintet lenyomni, az inflációt mindenképpen kordába tartani. Ezek feltételek, de messze menően nem elegendők. Ezeket mesterségesen is elő lehet állítani itt a jó adatokat, ahogy a görögök is tették, de ha a gazdaságot nem készítjük fel rá, akkor egészen biztos, hogy hosszabb távon is, nem csak rövid távon, vesztese lehet az ország az euró bevezetésének.
18: Egy záró mondatra még van idő, hogyha mindent egybevetünk, a mi helyzetünket és a mozgásteret, akkor milyen kilátásokat lát a jövőre nézve?
19: Hát mit értünk a jövőn, attól függ, mert ugye én azt szeretném ezen érteni, hogy a magyar társadalom, a magyar embereknek a helyzete javulni, nem szeretek csak cégekbe gondolkodni, mert végülis egy normális cégnek is érdekel, ha ő egy bármilyen társadalmi felelősségvállalásban hisz, már pedig a világban azt mondják, hogy a cégeknek is kellene társadalmi felelősségvállalásban hinniük, akkor nyilván nem csak a saját zsebükre kell gondolni. Én azt gondolom, hogyha az említett témáknál őre tudunk jutni, termelékenység, innováció, helyi hozzáadott érték, helyi gazdaság erősítése, és igen, a korrupció csökkentés az egy fontos dolog, egyetértek vele, de azt gondolom, hogy ami a kulcskérdés, hogy, hogy egy jövőképet meg kell fogalmazni, és egy stratégiát, és csak utána érdemes a különböző lépéseket megtervezni.
18: Köszönöm szépen Csat Magdolnak, közgazdászt, egyetemi tanárt hallották, köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás, viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállal gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmány módosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Az államfő korábban a Velencei Bizottság állásfoglalását is kérte az ügyben, amelyet Sulyog Tamás alkotmányos konfliktusnak nevezett. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét, és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória közölte, azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Azoknál, akiknél a kivitelező mulasztása miatt nem valósult meg a beruházás, a befizetett előleget az állam behajtja a vállalkozásokon. A Tisza párt 2,4 milliárd forintot költött az idei országgyűlési választásra, olvasható a hivatalos értesítőben. Mint írják, ebből állami költségvetési kampánytámogatás csaknem 1 milliárd 30 millió forint, a jelölő párt javára lemondott támogatást több mint 182 millió, a magánszemélyektől kapott támogatás pedig körülbelül 1 milliárd 222 millió forint volt. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett, és helikopterrel érkező traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják. A nyári európai hőhullámok veszélyeire figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Az elmúlt 4 évben 200 ezer ember vesztette életét, és több milliónyian szenvedtek a szélsőséges időjárás miatt. Mivel a visszatérő hőhullámok az éghajlatváltozás válság jelenségei, a WHO javaslata szerint például növelni kellene a városokban az árnyékolt területeket, gondoskodni az idősek folyadékbeviteléről, és rugalmas munkaidővel is lehetne küzdeni a hőséggel szemben. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat. holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Legalább másfél méter víz tűnt el a délhevesi térségben. A kiszáradás fenyegeti a Kál és Heves Alatka közötti 2 tucatnyi horgásztavat. A vízszint folyamatosan apad. Van, ahol keresztül lehet sétálni azokon a tavakon, amelyekben évekkel ezelőtt több méter magas víz állt.
3: Meg lehetne tölteni a tavakat, nem is kellene sok. Az évi 1-2 áradásból valamennyit elvenni, amennyi kifolyik az országból.
2: Hogy mi lehet a megoldás, arról is hallhatnak, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ébredjenek velünk!
4: Zéró toleranciát hirdettek azbeszt ügyben.
5: Másfél évig kerestük az ingatlant, hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke.
4: A szakemberek szerint az évtizedekig lappangó, akár halálos betegségeket is okozó azbeszt miatt szigorú ellenőrzésre és a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség. További részletek a délelőtt műsorában. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: Egy egyesület a családokért.
7: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
6: Apró segítség a mindennapokra.
8: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
9: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
6: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Szente Veres Benedek, kitesurf világbajnok. Azért nem mondhatnánk, hogy a neved E-mentes, mert kedves édesanyádra gondolva jól kitalálták, hogy más magánhangzó ne szerepeljen benne. Na most, amikor te ugye Szicíliába kerültél, az osztálytársait ki tudják mondani ezt, vagy hogy szólítanak?
10: Nem tudják kimondani. Igazából a tanárok a nagy baj. Tanárok mindig volt. Center, Dante, Zenter, bármi volt. Mindenféle.
1: És hogy szólítanak, Benny?
10: Hát igazából azt mondom nekik, hogy Ben. Aha. Az a legkönnyebb, azt tudják megérteni, de a tanárok azért, mert a második nevet akarják mondani, azt mondják, hogy Zente. Uh-huh. Már ezzét nem tudják kimondani.
1: Ugye az osztálytársak mondtuk, hogy Bennek szólítanak, nyilván a tanárok próbálkoznak, de amikor te Szicíliába érkeztél a családod miatt, és majd mindjárt lehullik a lepel, hogy miért is, beszélted már az olaszt?
10: Nem. Csináltam egy plusz év ovit, hogy megtanuljak olaszul a súly előtt.
1: Hát hány éve laksz odakint?
10: Most már 12 éve lakunk kint.
1: Gondolatilag perfekt vagy. Igen, már italiano.
10: Anyanyelven beszélünk.
1: Nagyon helyes. Mégis Magyarországnak szállítottad immár nem csak U17, hanem U19-ben is, ugye, a kitesurf világbajnoki címet.
10: Igen.
1: Ugye maga a szörfdeszka, ha a hullámon lovagolok, akkor nem igényel vitorlát. Van a windsurf, amikor a testhez hozzá van bilincselve, ez a különböző alakú vitorla, mert itt is van ugye a profi szintig, a kezdőtől mindenféle alak, hogy milyen sebességet lehet vele elérni. Na most a kitesurf is egyfajta szörf, de itt a vitorla nem csatlakozik a szörfdeszkához, igaz?
10: Nem, kötelekkel csatlakozik hozzánk. Ez egy vitorla, ami 24 méter messze tőlünk repül, és kötelekkel van ránk rá csatlakozva.
1: Tehát egyfajta, mint a sziklamászó beülő, van a testeden egy ilyen.
10: Igen, van egy testünkön egy trapéz, amivel rácsatlakozunk az ernyőre. És egy kis deszkánk van, a windsurf egy nagy deszka, ami fönt tart a vizen. Itt meg az ernyővel az ernyő húz, és azért csak egy kis deszka kell nekünk.
1: Na most ugye tudjuk, hogy a tengerészeknek is sikerült széllel szemben is hajózniuk. Mi a verseny a ti sportágotokban? Függ a széljárástól, vagy kijelölt pálya van?
10: Nincs kijelölt pálya, hanem az a cél a versenyben, hogy trükköket csináljunk. És különböző típusú trükkök van, azért csináltak különböző disziplinákat is, és az a cél, a legmagasabb, minél többet pörögni, levenni a deszkát a lábunkról, eldobni messze, pörög a levegőbe és elkapni, és az a cél, hogy ezt mind felugrani és lelandolni pontosan.
1: És ez összefügg korosztállyal, mondjuk, hogy mi ez a figurakatalógus, vagy trükkkatalógus?
10: Hát persze, a korosztállyal, ha fiatalabb vagy, azért még nem tudsz eljutni arra a szintre, amik a felnőttre. Ez nagyon sok idő kell, több év kell, hogy jó magas szintre eljussál.

0: De én most magán tanulok, ugyanazt tanulom, csak...
1: Külön vizsgázol.
0: Igen, külön vizsgázok.
1: Mennyire volt sorsszerű, hogy te pont ezzel a sportággal fogsz megismerkedni, amikor kimentetek, és ugye édesapád ezt a sportot oktatja. Mennyire volt sorsszerű, hogy te is fölveszed ezt?
0: Hát apukám persze azt akarta, hogy kájtozni, meg akart tanítani, ő tanított meg kájtozni. Kiskoromban azért más volt, foci, tenisz, azért futottam, ilyen sportokat csináltam. Idővel elkezdtem megszeretni ezt a sportot. Sportot, és apukám persze nagyon örült, hogy elkezdtem nagyon.
1: De ő nem nyomott erre felé, hogy hozta egy döntést.
0: Szüleim teljesen nem nyomtak erre. Nem is nagyon szerették azt, hogy ilyen nagy ugrás, 30 méter magas ugrás.
1: Mert féltettek.
0: Anyukám nagyon féltett.
1: Édesanyád ki is pontosan? Csak úgy egy kapcsolzárójel erejéig, mint hogyha én ismerhettem volna őt a rádió kabaréval, ugye? Igen. Az egyik magyar női stand-upos volt. Te tudtad, ismerted az ő múltját, büszke vagy?
0: Persze, büszke vagyok anyukámra. Nagyon örülök, hogy most én is itt vagyok.
1: Hát mi örülünk a legjobban. Szóval akkor visszatérve, ahogy mondjuk az alpesi sí szempontjából a magyar csapat sem tud itthon edzeni, te most úgy képviseled Magyarországot, hogy nyilván ehhez olyan helyen kell lakni, ahol a napi gyakorlás meglegyen. Ezért fontos, gondolom, Szicília. Ez egy szeles vidék?
0: Európában az egyik legszelesebb vidék. Nagyon jó hely, mert olyan kondíciókat ad egész évben, hogy tudunk tréningezni. Télen sincs annyira hideg, 10-15 fok, nem mint Magyarországon mínusz. Ebben az évben nagyon sokat havazott, ahogy hallottam. Szerencsére Szicílián nem havazik, és nyáron nagyon jó 30-35 fok, és fúj minden nap a szél.
1: A téli edzéseken valami fajta neoprém ruhára van
0: persze,
1: szükség?
0: Persze, egy 5 mm-es neoprém ruhát kell fölvennünk. Szerencsére Szicílián nem kell cipőt és kesztyűt használni, de például vannak olyan helyek Franciaországban, ahol sokan cipőbe és kesztyűbe is tréningeznek.
1: Ez a baleset megelőzés, vagy mi miatt?
0: Nem, ahhoz már hideg van.
1: Ja, értem, hideg van, hideg, a víz az hideg. A hőmérséklet.
0: Igen, igazából az a baj, hogy a víz nem is annyira hideg, hogy lefagyjon a lábad, de amikor folyamatosan csúszol, mész a széllel, azért a kájtal...
1: Fölfröcsög,
0: 50 km/h mész, ugrálgatsz, azért a hideg szél ráfúj, és nagyon, nagyon hideg.
1: Milyen magasra tud fölrántani egy nagyon nagy trükknél mondjuk ez a vitorla?
0: Hát egy nagyon nagy trükknél 20-30 méter magasra föl lehet ugrani.
1: Azt mondják, hogyha onnan nem jól csobbansz el, mint a toronyugrók, hát, üthet a víz, mint a beton?
0: Hát a víz az úgy, mint a beton, igen, azért nagyon, nagyon oda kell figyelni, nagyon kell figyelni a kájtodra, hogy mit használsz, hogy új legyen, a kötelek jók legyenek, meg bukós isakot használok, meg van egy olyan dolgot, amit úgy hívjuk, hogy impact vest, az gyakorlatilag egy mellény, olyan, mint egy mentő mellény, de csak a víztől véd, ha nagyon erősen ráesel a vízre. Á,
1: tehát egy protektor.
0: Egy protektor, igen, egy protektor.
1: Természetesen a saját felszerelésedet te magad preparálod verseny előtt. Teszünk különbséget, hogy gyakorló és versenyfelszerelés?
0: Van különböző felszerelés igazából, mert különböző disziplinára különböző felszerelést használunk. Ha nagyon magasat akarunk ugrani, akkor könnyebb materiálokat használunk, könnyebb anyagokat használunk az ernyőkre. Ilyen kisebb ugrás, de nagyobb trükkszámot, akkor még egy másik formájú ernyőt használunk.
1: Azért, hogy máshogy kap bele a szél.
0: Igen, máshogy kap bele a szél, és máshogy húz.
1: Nagyon fontos, ugye nyilván ott fúj a szél Szicíliában, és ahogy említettem, a tengeri hajózást azért széllel szembe is valahogy ilyen háromszögelve vagy oldalra menve vissza tudtak jutni. Hogyan képzeljük el azt, hogy ugye egy darabig ugye jól fúj a szél, és akkor tudsz arra dolgozni, vissza lehet ezzel jutni?
0: Persze, persze, a szél ellen megyünk. Az ernyő húz előre, és mi a deszkával a vízen ellen tartunk az ernyőnek.
1: A
0: és
1: különböző ezzel, szögben.
0: Igen, és szögben, és ezzel azt tudjuk generálni, hogy fölfelé megyünk igazából. Ha te csak csúszol, igazából fölfelé mész, nem lefelé. Azért, amikor trükkölünk, persze egy 150 métert lecsúszunk a levegőbe, de utána föl szoktunk menni.
1: Visszajössz.
0: Ah,
1: értem. És akkor a kérdésem másik fele az, hogy mondjuk hogyan szállsz vízre? Tehát hogyan lépsz fel erre a kicsi deszkádra, hogy majd a 24 méter kötél végén lévő ernyőbe belekapjon a szél? Mi a vízre szállás módja?
0: Hát először, amikor lemegyünk a tengerpartra, ezeket az ernyőket föl kell fújni, mert ebben van egy tyúb, amit föl kell fújni.
1: Mint azt a paplan ernyő, hogy van benne egy üreg?
0: Hát igazából ez teljesen olyan, mintha egy matrasz lenne.
1: Egy gumimatrasz.
0: Mint egy gumimatrasz lenne, mert ezeket az ernyőket úgy vannak megcsálva, hogy leesik a vízre, te fölvenni, hogy ne süllyedjen el.
1: Tehát levegő kell, hogy benne legyen.
0: Igen, levegő. Már például 2 kilométeren vagy a vízen kívül, a tengerpartról, ha leesik az ernyős elsüllyed, az nem túl jó.
1: Nem szerencsés.
0: Nem szerencsés. Azért igen, elő kell készíteni a köteleket, szeparálni

0: négy kötél van, és azt szeparálni kell, hogy ne zigzagba legyen, hogy tudjad pontosan kontrollálni, és ezt a tengerparton fölvesszük az ernyőt, levegőbe rakjuk, és talán megfogjuk a deszkát, és meglendítjük az ernyőt, és ahogy meglendítjük, el tudunk indulni.
1: Tehát te már a szárazon állsz.
0: A szárazon állok.
1: Még a szárazon állsz, de már ki van feszítve a vitorla.
0: Már a levegőbe ki van feszítve a vitorla, tartom. Van egy bárunk, amivel tudjuk kontrollálni, hogy jobbra és balra menjen az ernyő.
1: Azért kell a négy kötél, mert ugye...
0: Azért kell kettő kötél, amiből kapod az erőt, és kettő kötéllel ernyő végén irányítod.
1: Tehát kettő tart, kettő irányítás.
0: Igen.
1: Tehát akkor ez nem olyan, mint a sárkányrepülő, hogy csak úgy van az a háromszög alakú vitorla, hanem ebbe, mint a paplanernyőbe, ott van benne a dolog, és ezzel ugyanúgy irányítod magadat.
0: Hogy ha jobbra akarsz menni, akkor jobbra lendíted meg, ha balra, akkor balra lendíted meg.
1: Arra is van lehetőség, hogy hobbi szinten te mondjuk egy kitesurfel kirándulj?
0: Hát lehetséges. Van egy olyan dolog, amit úgy hívjuk, hogy downwinder. Az azt jelenti, hogy körülbelül fölmegyünk 10 kilométert, és elindulunk kájtokkal, egy nagy csapattal, 5-6 emberrel, és akkor egy 10 kilométert lekájtozunk. És akkor a szigetek között meg minden. Azért nagyon kell figyelni, hogy ne olyan helyre menjél, ahol például nem fúj a szél, mert lefedi a sziget, de...
1: Ja, hogy szélárnyékba
0: igen,
1: ne kerülj.
0: Ne menjünk be szélárnyékba. De igen, nagyon sokan csinálják ezt, hogy elindulnak magasabb helyről, és akkor lemennek 10 kilométer csak kájta. Lehet kimondottan kirándulni. Van egy sztori, hogy Tunéziából átjött kájtal 200 kilométert egy srác Szicíliába.
1: Az nagyon szép, és vissza is tudott menni?
0: Nem. Idáig Szicíliáig eljutott, de vissza tudni nem tudott.
1: Hát, csak igen, nem vett menettérti jegyet. A saját tapasztalatból tudja az ember, mint szülő, hogy egy jó edző, egy jó pedagógus tudja motiválni ugye a fiatalt, és az nem mindig szerencsés, bár ugye a polgárlányok óta tudjuk, hogy működhet ez fordítva is, hogyha a szülője az edzője. Nálatok ilyen probléma nem volt édesapáddal?
0: Nem volt, mert bocsi apa, de elég gyorsan ügyesebb lettem, mint azért nem tudom, hogy megtanított kájtozni, utána majd egy fél év alatt már ügyesebb voltam, mint ő, azért ez úgy volt, hogy mondtam apának mindig, hogy tanítsál egy új trükket, mondtam, hogy én már nem tudok többet tanítani, már mindent megtanítottam. Azért igazából nem volt edzőm egy kis ideig, csak olyan magántanuló voltam.
1: Tehát kitűzted azt a, nem tudom, mint a jégtáncban, hogy tripla leszúlt Rydberger, nyilván ezeknek a nálatok is van egy neve.
0: Igen, van
1: ez az
0: neve.
1: Elem, mondjuk, mondjál nekem kettő ilyet, mert el nem tudom képzelni.
0: Van olyan, hogy heart attack, heart attack, KGB.
1: Az a heart attack nagyon rosszul hangzik annak, hát aki igen, beszél angolul, mert én szívinfarktusnak tudnám fordítani, tehát az igen, mit jelent?
0: Egy olyan trükk, ahol pöröksz egyet, egy módon, és pöröksz egy másik irányba azután.
1: Tehát csavar is van, meg pörgés.
0: Igen,
1: vagy?
0: Igen, igen. Eléggé komplikált, és jó sokat estem rajta.
1: Tehát pont... akkor magad ezt gyakorlod,
0: ameddig ezeket sikerül megtanulni rendesen ezeket a trükköket.
1: Hogy képzeljünk el egy akár helyi, akár világversenyt? Van egy bizonyos lista, hogy miket kell bemutatnom, vagy magam rakom össze a programot, amit én úgy gondolok?
0: Van egy lista, ahol igazából megmondják, hogy mit csinálhatsz, és mit nem csinálhatsz. Mert nem csinálhatod ugyanazt többször, vagy ugyanabból a trükkből nem csinálhatsz egy variációt. Igazából te találod ki, hogy mit akarsz csinálni.
1: Tehát te rakod össze a forma gyakorlatodat, programodat.
0: Te rakod össze a programodat, és gyakorlatilag akinek van jobb programja, és igazából aki ezt a programot meg tudja csinálni. Mert ezekben a versenyekben nagyon sok stressz van, meg minden. Azért lehet olyan is, hogy elkezded a versenyt, és az elsőt lekresseled, vagyis elesel az elsőn,
1: és
0: az egész programod már
1: bukott.
0: Akkor is próbálod, de ez úgy van, hogy 7 trükköt csinálhatunk, és 5-öt számolnak ebből. Azért 2-öt nem számolnak, de 5-öt le kell pontosan megcsinálnod, és abból azokat a pontokat összeadják. De mondjuk, ha már hármat esel, akkor csak 4-et tudnak neked számolni.
1: Tehát már tudod, hogy lecsúsztál.
0: De utána lehet, hogy a versenyző is lecsúszik egyet. Amikor a vizen vagy, és csinálsz egy ilyen versenyt, akkor nagyon sok számolás van a fejedben, hogy sikerült ez,
1: hogy
0: neki sikerült.
1: Hogy latolgatod a saját esélyeidet, hogy hogyan tudnád maximalizálni.
0: Igen, maximalizálni.
1: Pontot, amit ugye hány tagú zsűri ad?
0: 4 vagy 5 tagú zsűri szokott lenni. Amiben van 3 zsűri, ami pontoz, és 2, aki csak nézi és mondja, hívja a trükköket. Eléggé komplikált, mert parton ülnek a zsűrik, és mi azért egy ilyen 100 méterre vagyunk bent a vízbe. És amiközben írja a számot, közben nézni is kell, hogy mi mit csinálunk.
1: Hozzá egy ilyen formatolmács, aki közli a zsűrikkel, hogy te most a hártattakot csinálod.
0: Igen, igen. Eléggé komplikált a zsűriknek a munkája, mert vannak olyan roundok, ahol hárman vagy négyen vagyunk egyszerre a vízen.
1: Ezt kintről kamerákkal vagy drónokkal nem segítik az értelmezését?
0: Ezt igen, kintről kamerákkal videózzák le az egészet, hogyha majd valamelyik versenyző reklamál, hogy szerinte nem pontozták jól, akkor újra lehet nézni ezt az egészet.
1: Visszakereshető a dolog, mint a VAR a futballba. Aha, hát ez marha érdekes, nekem is. Na most mondtad, hogy volt olyan időszak az életedben, hogy mikor édesapád már nem tudott neked újat mondani, legalábbis tükkök ügyében, nem volt edzőt. Ha valaki szeretne ma Magyarországon elmélyülni, vagy akár a nulláról elkezdeni ezt, akár nálad is tud jelentkezni?
0: Persze, nálam is tud jelentkezni, és...
1: Tehát foglalkozol te már oktatással?
0: Foglalkozok én is oktatással, szívesen foglalkozok oktatással, és szerintem Szicília a legjobb hely, hogy megtanulni kájtozni. Sekély vízünk van, ahol nincs olyan, hogy meg lehet hullani bármi, minden safety...
1: Minden nagyon biztonságos.
0: Minden nagyon biztonságos, és majdnem minden nap fúj a szél, nem nagyon erős szelek fújnak, azért nem veszélyes azon a szempontban sem.
1: Mennyire is ugye magyarnak tartod magad, és ugye piros-fehér-zöld színekben indulsz, és szerzel országunknak dicsőséget, itt a mi körülményeink között bármilyen tehetséges lenne egy jelentkező, ez nem derülhet ki, tehát mindenféleképpen le kell menni hozzátok, tehát ha rákeres, a nevedre megtalálhat.
0: Persze, igen.
1: És akkor ott jelentkezhet.
0: Igen.
1: És akkor ezt kurzusszerűen tudsz oktatni, vagy ezek szerint akkor évszaktól függetlenül néha kicsit hidegebben, néha pedig
0: igen,
1: nagy melegben.
0: Igen, a szezon Szicíliánk nekünk április elejétől október végéig megy a szezon, mert akkor kezd jó meleg lenni, és jól fújni a szél.
1: Áprilistól októberig, igen, tehát ez a kora késő nyár, kora ősz. Egyébként odakint nyilván, hogy magántanuló vagy, köttettek barátságok, esetleg szerelem, nem is ezt szeretném jobban megpiszkálni, hanem azt, hogy ezen kívül, hogy ilyen szinten maximalista módon műveled ezt a sportot, egyéb más szórakozásra, kultúrára, rádió, televízió, moziba járásra van időd, és van ilyen igényed?
0: Van időm, persze, azért a kájtal majdnem minden nap fúj a szél, azért nem minden nap. És a kájt körülbelül egy 3-4-től 5 óráig szoktunk a vízen lenni, de persze nem minden nap sikerül ez. Vannak olyan hetek, ahol én örülnék, ha fújna a szél, mert igazából én sokkal jobban szeretek kájtozni, mint moziba menni, vagy bármi más, vagy partizni. De igen, amikor nem fúj a szél, akkor kultúra, Szicília nagyon szép, van nagyon szép helyek, nagyon szép tengerpartok, azért nyáron kék víz és 30 fok, annál jobb nem lehet.
1: Meg hát a történelmi dolgok is,
0: hát
1: ugye.
0: Persze, igen, vannak történelmi, Szicília egy nagyon nagy történelmi hely. Ott voltak az arabok, a nagyon sok civilizáció kolonizálta, mindenféle van.
1: Tehát gyakorlatilag te egyébként milyen gyakran tudsz hazalátogatni? Hogyan képzeljük el azt, hogy a magyar színekben indulsz, ahhoz haza kell jönni, vagy csak el kell utazni valahol a versenyre, miután megvan az akkreditációd? Ezt hogyan képzeljük el?
0: Én magyar szintenkbe indultam eddig mindenik világbajnokságon, főleg mert magyar vagyok. Olasz rezidencám van, de mint magyar állampolgár vagyok. Magyarországra néhányszor szoktam visszajönni az éven belül, mert itt van a nagymamám, mint én lakik Budapesten, azért meg szoktuk látogatni. De igen, a versenyeken az fontos, hogy melyik állampolgár vagy.
1: Nagymamád, látod már téged élőben versenyezni?
0: Még nem.
1: Na, hát akkor ez egy
0: cél lenne.
1: Kedves édesanyádnak üzenem, hogy esetleg a nagymamát akkor Szicíliába el lehetne utaztatni. Vagy nem tudom, ahol a legközelebbi világverseny lesz. Óriási dolog világbajnoki szintre eljutni, és ezt művelni, tartani. Nyilván ugye tudják a hallgatók, hogy U17, U19 a versenyzők életkorára vonatkozik. Hova lehet ezt még fokozni? Vagy hogy erről a szintről visszább szinten is lehet, alacsonyabb szinten is versenyezni?
0: Persze, vannak olasz versenyek is, az olasz bajnokságot is megnyertem.
1: Gratulálok!
0: Ott a felnőttbe sikerült megnyernem, és van a felnőtt világbajnokság. A felnőtt világbajnokság most ezekben az években a cél, reméljük ebben az évben, vagy jövő. Minél gyorsabban azokat is megnyerni. Utána vannak Red Bull eventek is, van egy olyan event, aminek az a neve, hogy King of the Air.
1: A levegő királya.
0: A levegő királya. És az a jó, ha a levegő királya vagy.
1: Hát, azonnal összeraktam, igen.
0: Igen.
1: Én még a tévében is szédülök, ha ilyet látok.
0: Hát én szerencsére nem vagyok egy nagyon szédülős ember.
1: A felnőtt kategóriához a 20. évedet kell betölteni, vagy
0: nem,
1: honnan?
0: Nem kell betölteni éve. Igazából szerintem
1: tudás szinten múlik.
0: Lehet 10 éves is be, és feliratkozhatsz a felnőtt világbajnokra. Lehet, hogy nem a tudás szinten. Igazából ez úgy működik, nagyon sok világbajnokságon neked össze kell raknod egy videót, vagy kvalifikálnod kell. És összerakod az ugrásaidat egy videóba, és elküldöd nekik, és ők azt gondolják, hogy te eléggé ügyes vagy a felnőtt világbajnokba, akkor elhívnak, hogy jöhetsz.
1: Mint és ahogy egy sakkozó is indulhatja a felnőttek között.
0: Igen.
1: Csak nem ugrik olyan magasra.
0: Hát igen, persze. Én most már indulhatok a felnőtt világbajnokságba, mert már megvan a tudás, és kvalifikáltam azért, és meg megnyertem a junior világbajnokságot. Uh-huh. Azért ebbe az évben most a felnőttbe is fogok versenyezni.
1: Nagyon sok sikert kívánunk neked már előre is, hozzál még ilyen szép helyezéseket és érmeket Magyarországnak. Mondhatjuk, hogy ahogy te azt csinálod, a hobbid az életed a szakmád a hobbid, és ennek az összes matematikai variációja. Ezt szeretnéd csinálni mindig? Van mindig hova tovább, magasabbra eljutni? Hova tud ez kifutni?
0: Nekem igazából az a célom, hogy a kitesurf legyen az életemben, ez egy gyönyörű élet. Utazni Brazíliába, Vietnámba, folyamatosan kitezni gyakorlatilag. Akkor jó, ha a munkád a hobbid, ha szereted a munkádat. Most már ez a munkám, és én imádom ezt a munkát, de persze tanulni szeretnék, nem szeretném otthagyni a tanulást is. Az lenne a cél, ha én csinálhatnám az ernyőket, rajzolhatnám az ernyőket, megrajzolhatnám magamnak a saját ernyőmet.
1: Jobban belefolyni a sportnak belefolyni a tárgyi elkészítésébe, igen, vagy gyártásba is.
0: Igen.
1: Kívánom, hogy legyen úgy, és találj egy olyan társat, aki Brazíliától Vietnámig tud majd téged követni. Hölgyeim és uraim, a mai vendégem Szenteveres Benedek junior felnőtt kitesurf világbajnok volt, akivel a kitesurf nevű sportról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Szakmai tevékenysége szorosan összefonódik Nyíregyházával, az egyházi örökség védelemmel és a könyvtári szakma helyi fejlesztésével. A szakkönyvtárak irányítása mellett a tanulóifjúság szép irodalmi ízlését is formálta, de megmutatta tehetségét a világot jelentő deszkákon is. A Móri Zsigmond Színház társulata több előadásban foglalkoztatta, sőt, ő vezeti a megyei Besenyei Irodalmi Társaságot is. Jó estét kívánok, Zsoldos Barnabás vagyok. A görögkatolikus hittudományi főiskolán új szakismeretekre tett szert vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. A nyíregyházi görögkatolikus Szent Atanász főiskola főkönyvtárosa. Most, amikor arról is beszélünk elég gyakran, hogy az olvasás kiment a divatból, vagy nem úgy forgatják a fiatalok a könyvet, ahogy egy könyvtáros mondjuk lelki világában felépítette, itt a főiskolán ilyen gond nincs, szerintem.
2: Igen, nagyon jól gondolja, mert valóban itt nincs ilyen gond, bár nagyon sokat változott a főiskolai hallgatók, illetve oktatók olvasási szokása, de azt gondolom, ezt nem kell különösebben magyarázni, mert az információs társadalom hozta magával, hogy ma már nem a hagyományos nyomtatott dokumentumokhoz nyúlnak sok esetben a használói, hanem a digitalizált forrásokhoz. Hozzá kell rögtön tennem, hogy egy főiskolai könyvtár, egy egyetemi könyvtár, ami egyben szakkönyvtár is, muszáj elmondanom, hogy a görögkatolikusi tudományi főiskola könyvtára az országos szakkönyvtárnak is tekinthető, hiszen a görögkatolikus teológia és a görögkatolikusság történetére vonatkozó dokumentumok, a keleti katolikusságra vonatkozó dokumentumok itt találhatók meg a legnagyobb teljességgel.
1: De nincs is más ilyen főiskola, ugye Magyarországon?
2: Nincs. Ez az egyetlen van. Nem véletlen, hogy Nyíregyházán, hiszen történelmileg a görög katolikusság zöme észak-kelet Magyarországon élt, és hát Trianon után meg különösen nagy szerepünk lett. És ez az 1950-ben alakított főiskola, és ugyanakkor létrejött könyvtára, ez ilyen formán egy unikum. Csak egy példát hadd mondjak, hogy nem egyszer kérnek tőlünk dokumentumokat olyan nagy könyvtárak, mint a Tudományos Akadémia könyvtára, vagy nagy egyetemi tudományegyetemi könyvtárak, a legközelebb a Debrecen, de akár az ELTE és mások, és hát erre mindenképpen büszkék vagyunk.
1: Ugye az előbb azt mondtam a bevezetőm első mondataiban, hogy az itt tanuló ifjúság másképp viszonyul a könyvekhez. Ez a szakirodalomra vonatkozik, vagy a szép irodalomra is?
2: Mi szakkönyvtár vagyunk. Én világéletemben szakkönyvtárban dolgoztam, szakkönyvtárakkal volt kapcsolatom, és el kell mondani, hogy egészen más világ a szakkönyvtárak világa, mint a közkönyvtáraké, mint egy megyei könyvtáré, vagy egy városi községi könyvtáré. Míg oda többnyire felüdülés, szórakozás miatt mennek az olvasók, de a magasabb tudományok művelői a szakkönyvtárakat keresik fel, és Magyarországon is a szakkönyvtárak voltak azok az első könyvtárak, amelyek például az informatikát bevezették, hiszen annak idején, és ez jó 30 évvel ezelőtt volt, amikor már akkor orvosi területen dolgoztam, és a különböző adatbázisokat, a papír formájú folyóiratokat elkezdték először flopikon küldeni. még nagy flopin. Már azt se tudják a fiatalok, hogy mit jelent a flopi, de a nagy flopi se. Aztán jöttek a kisebbek, jöttek a CD-k, és végül jöttek az online adatbázisok. Azt kell mondjam, hogy évtizedek óta a szakkönyvtárak már adatbázisokkal dolgoznak.
1: Lépést tartottak a technikai változásokkal, fejlődéssel. Mielőtt tovább mennénk, és még a szakkönyvtárakról szót váltanánk, családi indítatásból került a könyvtár a könyvek közelébe, mert tudom, hogy a nyíregyházi főiskolán végzett.
2: Igen, az első diplomámat a főiskolán szereztem. A családi indítatás annyi volt, hogy egy hagyományos polgári értékeket valló családban nőttem fel. A könyv az mindennapok része volt, szerettem olvasni. Széles érdeklődésem volt, és a tanáraimnak köszönhetően én a természettudományok irányába köteleztem el magamat. Szerettem volna kutatóbiológus lenni. Meg kell említenem, hogy annak idején a nyíregyházi ötös iskolába Kardos Laci bácsi földrajzbiológia szakos tanárom, vagy a Vasvári Pál gimnáziumba Ákosné tanárnő, olyan csodálatos biológia tanárok voltak, akik azt gondolom, hogy nem csak belém, hanem több osztálytársamba is úgy beleoltották ennek a gyönyörű tudománynak a szeretetét, hogy többen olyan pályát választottunk, orvosi, mezőgazdasági, vagy akár tanári pályát. Igen ám, de én nem szerettem volna tanár lenni, hanem kimondottan kutatás érdekelt volna, viszont amikor jelentkeznem kellett, akkor esélyem nem volt arra, ugye itt származási okokra hivatkozhatnék, hogy felvesznek a Debreceni Egyetemre. Egyszer csak a nagynéném szólt, hogy most hallottam a rádióban, a nyíregyházi stúdióban.
1: Ugye ez 2007-ig megvolt, és hát naponta többször hírműsort is sugárzott.
2: Igen, és egy ilyen hírműsorban hallotta a nagynéném, hogy új szakok indulnak a nyíregyházi főiskolán. Indul egy olyan, hogy biológia könyvtárszak. Beleültette a bogarat a fülembe, hogy milyen jó, hát tanulhatok biológiát, de nem lesz kötelező nekem az általános iskolába tanítani, mert ott a könyvtár. Ennek köszönhetem azt, hogy már diákkoromban a nyíregyházi kórház orvosi könyvtára kapcsolatban álltam több munkatárssal, édesanyám ismerte őket, nyári munkára oda kerültem. És az első főnököm, akire nagyon nagy hálával emlékszem, Novák Zoltánné Kati, sajnos nagyon fiatalon eltávozott. Ő volt az, aki kiszemelt magának, hogy hú, ez a fiatal kislány milyen jó lesz ebbe a könyvtárba, hiszen biológusi végzettsége van, és hát egy orvosi könyvtárba ez nagyon-nagyon fontos. Hát így kerültem én oda, és ahogy munkába álltam, nem sokkal utána, aztán elvégeztem az ELTE-n is a könyvtárszakot, meg különböző egyéb képzéseket, hiszen az orvosi könyvtárban nagyon-nagyon fontos volt már az informatikát megismerni, és akkor mi még nem tanultunk különösebben informatikát.
1: Itt azért álljunk meg egy picit. Azt mondta Éva, hogy az első zene Chopin legyen, ami elhangzik. Mi a kötődés?
2: Nagyon kedves kötődésem van. Van két gyermekem. A kislányom nagyon hosszú időn át zongorázott. Nagyon szívesen játszotta a Cismol Nocturne-t, én pedig nagyon szívesen hallgattam, és azóta is ahányszor meghallom a rádióba vagy koncerten, mindig Zsófi jut eszembe.

0: szóba hozok még egy személyt, a kedves férje. Ő is közel volt a könyvekhez, sőt olyannyira, hogy ugye a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is játszott, és más színházakban is Budapesten. Például József Attila Óda című verset senkitől nem hallottam úgy előadni, mint kedves férjétől. Rendszeresen bejárt hozzánk a stúdióba. Szóval azt gondolom, hogy az egész család a könyvek bűvöletében élt.
1: Igen, valóban most volt 20 éve, hogy itt hagyott bennünket. Ráadásul ott laktunk a rádióépülete közelében. Ő nagyon gyakran járt bent. A könyvek bűvöletében éltünk valóban, és a színház bűvöletében, hiszen 20 éven át én magam is színjátszó is voltam. Mi játszottunk együtt színpadon is, rendezett engem több darabba, és hát azok nagyon szép évek voltak.
0: Az, hogy a férje neve elhangozik, nem akartam elvenni ezt a lehetőséget Évától.
1: Berki Antal volt, aki a Nyíregyházi Társulat alapító tagjai között volt, és hát itt élt a városban. Voltak kitérői, Kassai Színház, Magyar Tália Színházban játszott sokat, rendkívül sok önálló műsora volt, rendhagyó irodalom órái. Említette az Ódát, más meg a Dunánált emlegeti, hiszen a Dunánál című vers volt az egyik olyan, amit azóta is többen felemlegetnek, meg a Villon műsora.
0: Vissza a könyvtáros élethez és az orvosi terület felé, a József András kórháznak csodálatos könyvtára van, szakkönyvtára van, azt gondolom itt is ugyanaz játszódhatott le, mint a Szent Atanáz főiskola könyvtárában, hogy hát felfigyeltek rá, tudták, és keresték az irodalmat, a szakirodalmat.
1: Igen, és ma már sokat változott az egészségügyi dolgozók információhoz való hozzájutása, de hát a 80-as, 90-es években még a könyvtáros, az orvos, az egészségügyi dolgozó kinyújtott karja volt, mert hát nem volt idejük a gyógyítás mellett bogarázgatni az irodalmat, és sokszor egy-egy témát megadtak, amivel foglalkoznak, amit kutatnak, vagy gyógyítanak betegséget, és a mi feladatunk volt összehalászni az irodalmat, és ezt akár hetente prezentálni nekik. Listából kinéztek olyat, ami őket érdekelte volna, és akkor ezt be kellett szerezni. Nyilvánvalóan nem gyűjtött egy megyei könyvtár sem minden irodalmat, mert borzasztó drágá voltak akkor is, meg ma is, különösen az orvosi dolgok, hanem könyvtárközi kölcsönzéssel az ország más könyvtáraiból beszereztük. Nagyon szép munka volt, és így egy kicsikét a gyógyítás részévé váltunk.
0: És ha jól tudom, olyan hatással volt Évára, hogy tudományos szinten is művelte, szaklapoknak írt, az irodalmi részét is nyomon lehet követni pályafutása során.
1: Valóban, és ahogy változik az élet, és az ember útjába sodor különböző helyzeteket, különböző témákat, változott az is, hogy mivel foglalkoztam leginkább. Az orvosi könyvtárosi működésem alatt az információ keresés témája volt, és ugye akkor jöttek az új dolgok. Indult a kórháznak egy lapja, kórház történeti dolgokat kértek, és akkor vetettem bele magam az egészségügy történetébe, különös tekintettel ugye a megyénkre, Nyíregyházára, a kórházra. Miután akkor én már oktattam a nyíregyházi, akkor még Bessenyei György főiskolán, ott pedig a tudományos előmenetel az fontos volt, ezért a doktori disszertációmat is egy ilyen történeti témában írtam, mégpedig a megye iskola egészségügy történetét dolgoztam fel, ami akkor újdonságnak számított, más még ezzel nem foglalkozott. Olyan meglepetések értek, hogy egyszer az orvostörténeti közlemények, ami egy nagyon neves periódika sorozat volt, főszerkesztője fölhívott, hogy ő olvasta valahol, hogy ezzel a témával foglalkoztam, és írjam már meg ezt röviden az orvostörténeti közlemények számára. Aztán jöttek újabb témák, és hát tulajdonképpen így lettem publikáló ember is.
0: Az előbb emlegettük a Nyíregyházi stúdiót, itt is van kapcsolódás. Az az épület nem mindig stúdió volt, hanem például Krúdi Gyula is gyermekkorában sokat szaladgált ennek a háznak az udvarán, a kertjében, és egészségügyi célokat is szolgált ez az épület.
1: Bizony, és ez a Nyíregyházi Szent István utcának egy nagyon kiemelkedő, emblematikus épülete. 100 év körül van az épületnek a kora. Kezdődik Krúdival, aki Krúdi telek volt, ahol később fölépült ez a bizonyos épület, amit akkor úgy hívtak, hogy Kleckner spányi szanatórium. Kleckner Károly neve Nyíregyházán nagyon sokáig jól csengett. Ő volt a kórháznak először sebésze, később pedig ő lett az igazgatója. Spányi doktor egy is, meg korompai doktor is rendkívül jó hírű sebész praxist folytattak. Kicsi volt a hely, tehát építettek egy nagyon szépes, egyemeletes épületet, ami aztán később a rádió tulajdona lett.
0: Ott, ahol a műtő volt, ott tartottuk a reggeli munkaértekezletet, napi megbeszéléseket. A következő zene, Dvořák, kapcsolódik az eddigiekhez, amit beszéltünk.
1: A Ruszálka című operából választott ária, egy gyönyörű lírai ária Dalaholdhoz. Talán egy gondolhatnánk arra, hogy felnézünk az égre, a holdra, és bizakodhatunk abba, hogy ez a most nem túl szép állapotban lévő épület egyszer nemesebb célt fog szolgálni. Milyen szép múzeum lehetne belőle. Krúdihoz kapcsolódva helyet kapna az irodalom, helyet kaphatna benne az orvostörténet, és a rádió. Tudom jól, hogy a rádió egykori műszaki vezetőjének egy csodálatos rádiógyűjteménye is van.
0: Szikora Andrásról van szó, sajnos már nincs közöttünk.

0: továbbképzésekben is gondolkodott Kürner Éva, képezte magát, és a számítástechnika világa felé is fordult, mert érezte, hogy lépést kell tartani. Jól gondolom?
1: Igen, és indultak a 80-as években már olyan képzések, például az ELTE-n információ menedzser, komoly 2 éves továbbképzés volt, ahol a régen diplomát szerzett kollégákkal összegyűltünk, belevetettük magunkat az új világ, az informatika világába, megismertünk rengeteg olyan adatbázist, amik akkor már nyugaton használatba voltak, épültek. Haladtunk szépen a rendszerváltás felé, pár év telt el, és már elérhetőkké váltak számunkra is, és hát ez mutatta a jövőt. Azt a jövőt, ahova most eljutottunk, már az elektronikus dokumentumok előnyeit a mindennapok során ki tudjuk használni. És, ami fontos, a jelenlegi munkahelyemen. Ez kiemelt dolog, ugyanis itt az Atanász Főiskola könyvtárában rengeteg 3000 körüli régi dokumentum van, múzeális dokumentum, amelyek állapota olyan, hogy nem szívesen adja az ember kézbe, mert romlékonyak. Ebbe például rettentő nagy segítség, hogyha digitalizáljuk, és itt tesszük hozzáférhetővé a dokumentumokat.
0: Említette a Szent Atanász Főiskolát. A váltás egyik pillanatról a másikra történt, mert ugye, amiről eddig beszéltünk, az más szakirányultságot követelt öntől is, és akkor erre jön egy ilyen hittudományra épülő főiskola, ők szólították meg, vagy önérzett elkötelezettséget.
1: Mi a közös a kettő között? Mind a kettő szakkönyvtár. A módszerek nem voltak számomra idegenek. A tudományterület az már más kérdés, ugye? Ráadásul hozzá kell tennem, hogy én református vagyok, tehát nem görögkatolikus, de a vallás nem áll távol tőlem.
0: Egy az Isten, szoktuk mondani.
1: Igen, igen, igen, és azt gondolom, hogy aki a vallás területén valamennyire jártas, tud segítsége lenni egy görögkatolikus intézménynek is. Ráadásul itt tényleg nagyon sok olyan módszertani dolgot kellett megoldani, rendbe tenni, amihez a könyvtárosi tudás kellett. És teljesen véletlenül az egyik tanárúrral, akinek a felesége orvos volt, és nagyon régen ismertük egymást, egy koncerten összefutottunk, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarsz ide jönni a főiskola könyvtárába? De én nem vagyok görögkatolikus. Megkérdezem a rektort. Végső Tamás, professzor úr azóta már, fogadott, elbeszélgettünk, és úgy döntött, hogy próbáljuk meg. Bekerültem egészen más hangulatú hittudományi főiskola világába, ahol ráadásul régi könyvekkel találkoztam szemtől szemben, és én a nyíregyházi, közben már egyetemi lett intézményben tanítottam a művelődés történetet, ami írás történet, könyvtörténet, nyomdászat történet, könyvtártörténet, és ezekkel a gyönyörűségekkel itt találkoztam, és kézbe vehettem őket, belelapozhattam, feldolgozhattam, írhattam róluk, és ha már az előbb emlegettük, akkor itt egy újabb váltás jött, elkezdtem írogatni olyan könyvtártörténeti munkákat, amik például, és ezt muszáj megemlítenem és kiemelnem, hogy itt van nálunk a megyében az egyetlen ősnyomtatvány 1481-ből, vagy a nagy hírű Planten nyomdának van 2 kötete nálunk, tehát amit tanítottam eddig a hallgatóknak, azzal most testközelből találkoztam.
0: Közben, hogy hallgatom, az jutott eszembe, hogy a diákokkal való beszélgetésekben biztosan felszínre került az is, hogy a görögkatolikus hitvilág papjai a 20. században igen sokat szenvedtek, hát csak Romzsa Tódort említem. Nem az anyaországban volt ez jellemző, hanem a határon túl az elszakított részek papjaik szenvedtek. Feltételezem, még ezekről is szót kellett váltani a diákokkal.
1: Igen, bár ugye itt van egy kutatócsoport, és ők mélyen kutatják ezeket a témákat, de az kétségtelen, hogy nem volt egyszerű a rendszerváltás előtt itthon sem az egyháziaknak az élete, tekintet nélkül, hogy milyen felekezetről beszélünk, feltárásra kerülnek olyan dolgok, amiről eddig kevesen tudhattak.
0: A következő zenéhez kötve azért gondolom a nagy ünnepek alkalmával jelentős forgalom növekedés lehet itt a könyvtárban, ha szükség van a könyvtárra.
1: Igen, a vizsgaidőszak, ami nagyon jelentősen megnöveli a könyvtár használatot.
0: Britten karácsonyi ének.
1: Ha már ilyen egyházi témáról beszélgettünk, akkor azt hiszem, hogy ez ide nagyon illik. És különösen kedves számomra a Kantémusz kórus előadásában. Ugyanis köztudott, és nem csak Magyarországon, mondhatnám, hogy világszerte ismerik a kórust, nyíregyházi kórusról van szó, már egy egész kórus családról, és nem lehet úgy karácsonyi koncert, hogy ne hangzana el ez a mű teljességébe, ennek egy nagyon szép záró tételét szeretném hallani.

0: a gyermekek milyen irányultságúak lettek?
1: Két gyermekem van, egy fiam és egy lányom. A lányom zenével foglalkozott hosszú ideig, mint ahogy említettem is, és mellette ritmikus gimnasztikázott. A fiam pedig az édesapja hatására elkezdett vívni. És egy edzőtáborozás során reggel mindig tornával kezdődött, futással. És a vívásból maradt a futás. Amíg a lányom a mozgást választotta, gyógytornász lett, a fiam is a mozgást választotta, testnevelő tanár és gyógytestnevelő lett, mind a ketten a felsőoktatásban is oktatnak. A fiam a testnevelési egyetem docense. Nagyon büszke vagyok ő rá is, mint ahogy a lányomra, aki amellett, hogy praktizáló gyógytornász, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanítja a jövő gyógytornászait, ő is a doktori védés felé halad. Ez nagyon nagy öröm nekem, hogy ilyen szépen megállták helyüket az életben. Pesten élnek mindannyian, két hetente általában találkozunk, ha meg nem, akkor jön a videókapcsolat.
0: Noha a videókapcsolat, a technika, az azért nem pótolja a nagymama illatát, egy asszony illata a szám, amit szeretne hallani.
1: Egy csodálatos filmnek a betét dala az a tangó, amit kértem.

0: Vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes, kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a krónika és az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a közlekedési és beruházási minisztert a kormány. Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről. Holnap sok napsütésre számíthatunk, komoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Következnek a részletek. A kormány arról is döntött, hogy meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Köböl Anita kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány, és 270 ezeren vették igénybe, akiknél azonban nem született meg a vállalt gyermek, azok számára a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az év végéig meghosszabbítják a diákhitel egyre vonatkozó kamatstoppot is, a főváros pedig szintén a kormány döntése értelmében október 15-éig kapott haladékot a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormányt a közlekedési és beruházási miniszter, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás, egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolatos alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
3: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna-aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
2: A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül. Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről. A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal a NIS 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóvá hagyja, akkor a szerb állam további 5% NIS részvényt vásárol. Ez, a miniszter szerint, lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe. A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összefoglalója.
4: Mi
3: csak az érdem alapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
4: Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
3: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
4: A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
3: Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
4: A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
5: Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig 3 év alatt képtelen volt, azt önök 3 hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
4: Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
2: Májusban az ukrán hadsereg 90%-ban hazai gyártású fegyvert és lőszert kapott, értesült a kijevi sajtó. Részletek Iváncsik Attilától.
6: Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásaiban a kelet-ukrajnai Konotovban egy helyi civil meghalt, többen pedig megsebesültek. A 100 000-es városban megszűnt az áramellátás, akadozik a gázszolgáltatás és az ivóvízellátás. Az ukrán fegyveres erők válaszcsapásai egy az oroszországi Krasznodár megyében lévő olajfinomítót céloztak, ahol a becsapódások után tüzek keletkeztek. A megtámadott Afipszki üzem Oroszország déli részének egyik legnagyobb ilyen létesítménye, évente több mint 6 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy májusban az ukrán hadsereg 90%-ban hazai gyártású fegyvert és lőszert kapott. A Védelmi Minisztérium szerint egy hónap alatt több mint 150 fejlesztést próbáltak ki a harcmezőn éles harci helyzetben. Közben Ukrajnában új állami ünnepet vezettek be, mától június 11-e a drónok napja. A hivatalos indoklás szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek megváltoztatták és meghatározzák a hadviselést, ezért megérdemelnek egy ünnepnapot. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint egy év alatt 40 milliárd euró összértékű kárt okoztak a drónokkal végrehajtott támadások Oroszországnak.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Linzmeier Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
7: Ha valaki három különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, két pólót és három szoknyát, akkor mivel három különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
2: A legtöbb klímamodell alapján tovább fokozódik a globális felmelegedés, hívta fel a figyelmet az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet vezetője. Bíró Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének előrejelzésével kapcsolatban elmondta, várhatóan a következő fél évben az El Niño időjárási jelenség a hőmérséklet komoly emelkedését okozza, a folyamatnak 2027-ben még erősebb hatása valószínű.
8: Az El Niño az nem feltétlenül Európát sújtja legjobban, sokkal jobban Indonéziát, Indiát, vagy Dél-Afrikát, Közép-Afrikát, Dél-Amerikát, tehát ott fog egyébként az asszály jelentősen fokozódni az előrejelzések szerint. De hogy a globális felmelegedés, illetve a globális cirkuláció az Európára és Magyarországra is kifejti a hatását, tehát esetünkben is arra kell készülni, hogy fokozott területi párolgás lesz, és a párolgás az természetesen csökkenti a vízkészleteket. A Balaton, a Velencei-tól csak a saját vízgyűjtő területéről tud táplálkozni. Ami történik a vízgyűjtőn, az jelenik meg a tóban, olyan vízállásokat tapasztalhatunk meg, és hát ugye most semmi színderítőt nem lehet ezzel kapcsolatban mondani.
2: Időjárás jelentés. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyolfelhő mellett inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik.

0: mit elvenni, amennyi kifolyik az országból.
1: Hogy mi lehet a megoldás, arról is hallhatnak. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ébredjenek velünk!
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Esti mese.
5: Kedves gyerekek! A Béni Mackó a Büszke állomás főnök című angol mesét Domján Edit mondja el.

Béni Mackó éppen nekilátott a méznyalásnak, amikor hangosan megdöngették a kaput. Fontos levél lehet, ha már kora reggel így zörget a postás, mondta a feleségének Matildának. Megyek, meg is nézem, mit hozott. Letette a mézes kanalat, és a kapuhoz sietett. A postás már messziről lobogtatott egy nagy, hivatalos külsejű borítékot. Béni, ezt magának hoztam, kiáltotta. Remélem, jó hír van benne. Csak ugyan fontos irat lehet, morfondírozott Béni Mackó. Nini, mennyi pecsét van rajta? És ez a korona a hátulján? Vajon ez mit jelenthet? Talán maga a király küldte, találgatta a postás is izgatottan. De most nem időzhetek, Béni Mackó, úgyis megmondja majd, mi volt benne. Persze, hogy megmondom, dörmögte Béni, és visszasietett Matildához. Ez aztán a boríték, lelkendezett. Biztos fontos irat van benne. A postás úgy sejti, a királytól jött. Maga mit gondol, Matilda? Előbb bontsa fel, aztán majd meglátjuk, mondta Matilda. És izgalmában el ne felejtse, hogy a 9 órás vonat perceken belül itt van, és maga még mindig papucsban toporog. Béni Mackó féluti megálló állomás főnöke órájára pillantott. Tyű, az áldóját! Alig 20 perce van hátra! Már kint kellene állnia a piros és zöld lászlóval, és csillogó ezüst csípjával munkára készen az állomásban. Amennyire esetlen nagy mancsai csak engedték, gyorsan feltépte a borítékot, s egy hófehér ív papírt vett ki belőle. Rettentő óvatosan húzta elő, s a kenyér pirítónak támasztotta a szélét. Aztán olvasni kezdte. Igen, tisztelt uram! Ezennel értesítem, hogy jövő szerdán délután 3 órakor ő felsége a király áthalad az ön állomásán. Gondoskodjék a rendről, tisztaságról és megfelelő díszítésről. Állítsa zöldre a szemafort. A királyi különvonat 3-at sípol, és ezzel jelzi közeledését. Baráti üdvözlettel ő felsége a király tiktára. Utóirat. Azt ajánlom, hogy mind a 2 zászlóval egyszerre integessen, mivel ez egy rendkívüli alkalom. Utó-utó irat. 1 tallért mellékelek, hogy szidolt vásárolhasson gombjainak és egyéb aranyos holmiának. A király ő felségének a ragyogás a gyöngéje. Ejha! Kiáltott fel meglepetésében Béni Mackó. Ki álmodta volna, hogy a királyi különvonat egyszer majd itt halad át az én állomásomon. Micsoda megtiszteltetés, micsoda rendkívüli alkalom. De hiszen ma már kedv van, Matilda, holnap jön a király, már most hozzá kell fognunk a munkához. Hol van az a tallér, amiről a titkár ír? Kérdezte Matilda. Ha ide adja, leszaladok a faluba szidolért. Senki sem mondhassa, hogy a maga gombjai nem tündökölnek a napnál is fényesebben. Itt van aranyom, mondta.

Béni, hozza a legdrágább szidolt, hadd akadjon meg mindenkinek a szeme a fényességén. Gyönyörű lesz az állomás, gyönyörű. Most ne a gyönyörű állomással foglalkozzék. Utasította rendre Matilda a férjét. Perc múlva itt a 9 órás vonat, magának kint kell lennie a peronon. Itt a sapkája, fogja a zászlókat, s fusson. Matilda belegyömöszölte Béni mackót az egyenkabátba, s kitessékelte az ajtón. Rohantán Béni lefelé a kerti ösvényen, át a kiskapun. Már épp ideje volt, hogy kiérjen a peronra, mert már hallotta is a 9 órás vonat füttyét. Jó reggelt, Béni! Kiáltott le jókedvűen a vonatvezető, s nagyot nevetett. Hát magatán elaludt ezen a szép reggelen, állomásfőnök! Béni mackó zavarba jött. Á, dehogy, egy fontos dolog megakadályozott, hogy korábban kijöjjek a peronra. Tudja, levelet kaptam, életem legizgalmasabb levelét. Az van benne, hogy holnap délután erre jön a királyi külön vonaton. Csak nem, hitetlenkedett a vonatvezető, akkor hát megértem, nehéz napja lesz ma, Béni. Sok szerencsét, nekem indulnom kell. Nehogy magán felejtse a papucsait holnap is, ha a király jön. Béni mackó a lábára pillantott. Hát nem a kék kockás papucsaiban állt a munkahelyén. Ej, a terem buráját, sóhajtott fel, és meglengette a zöld zászlót. Most mit tegyek? Belefújt ezüst csípjába, és a vonat lassan, zakatolva kikördült az állomásról. Rohanok haza, hogy felhúzzam a rendes cipőmet. Matilda majd jól kinevet, ha meglát. Valóban nehéz napja volt aznap Béni mackónak és Matildának. Estig súroltak, padlót keféltek és port törölgettek egészen addig, míg nem ragyogott a tisztaságtól az állomás. Szerencsére a szomszédok, a falu lakói is segítettek. A polgármesterné például 3 láda muskátlit küldött. Az iskolás gyerekek színes papírláncot aggattak körben az oszlopokra. Az özvegy postamesterné kölcsön adta a zászlót a postahivatalból, a nagy zászlót, amelyet csak ünnepnapokon szoktak kitűzni. Béni mackó állomása végül csak ugyan úgy tündökölt, akár a nap, azt meg kell adni. Szerdán délután 2:30-kor még egy gombos csücs sem lehetett volna elejteni a peronon, annyian jöttek össze. Ide előre állítjuk a gyerekeket, rendelkezett Béni, innen jobban tudnak integetni, és jobban is látnak. A polgármester egy láda előtt foglalt helyet, Matilda, az özvegy postamesterné, meg a tanítónő illedelmesen álltak egymás mellett. Hátul nagyon ingatag alkalmatosságon a csomagkihordó kocsin helyezkedett el a falusi zenekar. Itt volt Csöröge a trombitás, Hóka Balázs a bőgős, na meg Mici kisasszony a fuvolájával. Maga Béni mackó egy tenyérnyi széles vörös szőnyegen állott, amely a jegypénztártól a peron széléig húzódott. A zöld zászlót a jobb mancsában tartotta, a pirosat a bal mancsában. Gombjai szikráztak, akár a csillagok. Mit gondol, mikor zendíthetünk rá, suttogta Csöröge trombitás Béninek, aki még egyszer körbejárt, hogy az előkészületeket ellenőrizze. Ha majd felhangzik a vonat, 3-as sípszava, mondta Béni mackó. Ő felsége hallani sem fog minket az üdvrivalgástól, aggódott Mici kisasszony, s néhány játékos hangot eresztett ki a fuvoláján. Ne fogyassza előre a lélegzetét, figyelmeztette Csöröge szigorúan, majd épp akkor nem tudja fújni, amikor a vonat már itt lesz. Tartsd a zászlót jó magasra, Tóni, szólt rá Béni mackó az özvegy postamesterné unokájára, akinek az volt a tiszte, hogy a nagy zászlóval addig integessen, amíg el nem halad a vonat. Jön! Kiáltotta el magát Béni. Vigyázz! A királyi külön vonat méltóság teljes lassúsággal pöfögött be a kis állomásra. Kiabálták az iskolások, miközben össze-vissza hadonáztak a zászlóikkal. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, vágott bele a zenekar. A polgármester tisztelgett, tapsolt és kiabált mindenki. Béni mackó meg sebesen lobogtatta a 2 zászlót. És a király, nos, a király kihajolt a vonat ablakából. Úgy csillogtak a drága kövek aranykoronáján, akár a mosoly kerek rózsás képén, s a király egyenesen Bénihez intézte szavait.
Bravo, állomás főnök, bravo! Ilyen szép állomást még soha életemben nem láttam. Béni Mackó mélyen meghajolt, még soha senki nem beszélt ennyire a szíve szerint. Tapsvihar tört ki, mindenki tapsolt, kiabált örömében. Sajnos mennem kell, mondta a király, de előbb fogadja el tőlem ezt a kis ajándékot. Béni Mackó illemtudóan meghajolt, s úgy vette át a király kezéből a kis csomagot. Viselje őket a díszegyenruháján, mondta a király. Remélem, ezek is fognak úgy ragyogni, mint a mostaniak. Béni Mackó valami köszönetfélét dadogott, a király pedig tisztelgett, s a királyi külön vonat újabb üdvrivalgás közepette lassan kigördült a pályaudvarról. Micsoda ünnep! Kiáltott fel a polgármester, s melegen kezet rázott Béni Mackóval. Megnézhetjük a király ajándékát? Béni kibontotta a csomagot. Egy finom kis bőrtok volt benne, s a finom kis bőrtokban puha fehér bársonyon 6 színarany gomb csillogott, mindegyiknek a közepébe korona volt bevésve. Ejha! Béni Mackó csak ennyit tudott mondani, mert elakadt a lélegzete. Ejha! Kiáltották körülötte a többiek is, amikor felmutatta a király ajándékát, hogy mindenki láthassa. S azóta valahányszor az ünneplő egyenruhája van rajta, Béni Mackó mindig nagy büszkén kidülleszti a mellét, hogy Kiki megcsodálhassa a 6 aranygombot, melyet a király adott neki ajándékba ennek a felejthetetlen napnak az emlékére. Magad is meggyőződhetsz róla, ha félúti megállón kikukucskálsz a vonatablakból, föltéve, hogy valamilyen különös véletlen folytán arra visz majd az utad.

Béni Mackó a Büszke állomás főnök című angol mesét Sipos Júlia fordításában Domján Edit mondta el. Szerkesztette Tasnádi Éva, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1975-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádió.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Balla László kárpátaljai magyar költő, író, műfordító, újságíró, tanár volt. Irodalmi és közéleti tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a kárpátaljai magyarság szellemi életének gazdagításához. Balla László a Magyar nyelv és magyarok című versét Takács Márta és maga a szerző mondja el.
2: Nevedre esküszöm, nem magasztallak. Ostoba kérdés, szebb vagy-e más nyelvnél? Anyádhoz mérni vajon kit is mernél, te egyetlenje vagy minden fiadnak. Dicsérő szavak rólad lepattannak. Mi méltatlanabb hozzád tömjénködnél? Oroszlán nyakra, hogyha masnit kötnél, első morgását büszke királyvadnak nem bírná el. És fel tud-e az érni, ki téged gicsdicsőítve becsmérli, s világgá űzné bármely anyatársad? Te épp mert más anyák is vannak, más vagy. Egyetlen, ki röptömnek adhat szárnyat, te vagy a mester, én csak tanítványod.
3: Magyarok, sorsukba tetovált, részegen imbolygó lila betű kísértetek. Örök háború vesztes nép. Mátyás fekete serege már csak földerengő lidérc, mert 500 év óta mindig minden elveszett. Örök háború vesztes nép. Már az is hihetetlen, hogy él még. Vagy egyszerűen negatíválódott a történelem emésztőgépezetében, s most hiányunk kontúrképére hisszük, hogy vagyunk. Örök háború vesztes nép, kis mindenre elszánt, acsargó puli, melyet durva pásztorcsizmák, durva közelgő bikacsordák megfékezésére rúgnak, egyetlen pata elég pedig, hogy eltapossa. De valahogy a ránehezedő körmök hasítékai közt előbújva még lélegzeni próbál. Örök háború vesztes nép, idősebb Zrínyi hiába rohant ki, a 13 hiába vállalt vitót, Tomori Petőfi vérrel gyúrt, sárba taposva, Rákóczi, Kossuth száműzve kesereg, hát mégsem lehet ellene tenni. Hát sorscsapásunk a természet objektívan ható parancsa, mint az Archimédesz törvény. Örök háború vesztes nép, játssza csontjaiból faragott sípon egyetlen akkordot mohács, s egész orgona kolosszus minden regisztere csendül rá válaszul, majd tény világos Trianon. Örök háború vesztes nép, bombáz röngen sugárol testét, és azt látod, hogy erejben már visszafele folyik a vér el a szívtől. Mi tartja életben mégis? Örök háború vesztes nép, van úgy, hogy halottait is meg kell tagadnia, és testvéreinek millióit veszti egy-egy században többször is, ki lekaszabolva, ki messzi tájakra űzve, kis szülőföldjé lett lenézett idegen. Örök háború vesztes nép, s ha néha összegyűl árvuló templomában, melynek már csak a köve épp, ha épp, de rogyadoz a szellempillér, ha néha összegyűl itt, már el sem hiszi a kegyes hazugságot, melyet Szent Simolnár Albert zsolozmázott a gályarabok megpróbáló istenéről, hogy azt bünteti, kit szeret.

0: Gyula László verseit Takács Márta és a szerző mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Pázmány Pétertől származik. Az időnek rostája sokat kihullat. Pázmány Péter a magyar barokk irodalom és gondolkodás egyik legnagyobb alakjának e tömör mondata az idő próbatételéről szól. Arról a csendes, de kérlelhetetlen folyamatról, amelyben az érték és a látszat elválik egymástól. Az idő rostája nem azonnal ítél, hanem lassan, következetesen. Ami felszínes, önérdekű vagy hamis, az előbb-utóbb kihullik belőle. Ami pedig igaz, tartós és belső tartással bír, megmarad. Pázmány gondolkodásában ez nem csak történelmi tapasztalat, hanem erkölcsi tanítás is. Az emberi életben, a közösségek sorsában és a hit dolgában is az idő mutatja meg, mi volt valódi. Ez a gondolat ma is érvényes. Nem a pillanat sikere, nem a hangos szó, hanem a kitartó igazság maradt fenn. Ami átmegy az idő rostáján, az méltó arra, hogy tovább éljen.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
5: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
6: A magyarság romlásáról, a magyarság esélyeiről, a magyarság újjászületéséről szóló költeményei, azok valóban jól öregedtek.
5: Május 7-én ünnepeltük Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulóját. A magyar nemesi költészet óriását, a mi Horácunkat mindannyian ismerjük az iskolapadból, de vajon hogyan emlékeztek rá pontosan 100 évvel ezelőtt? Amikor 1926-ban a Celldömölkön és Niklán egybegyűltek az emlékezők, Berzsenyi versei hirtelen félelmetesen aktuálissá váltak. Az a költő, aki a magyarság romlásáról, a nemzet sorsáról és az újjászületés esélyeiről írta a 19. század elején, a 20-as évek emberének már nem csak a múltat, hanem a húsba vágó jelent jelentette. És lesz egy másik témánk is, idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep, ide is ellátogatunk, tartsanak velünk!
4: 100 éve történt. Új világrend születik.
5: Szentendre és különleges figurái művészei 1926-ban megérkeztek a festők.
7: Imádták a festőket, ahogy megjelennek a városban. Volt olyan visszaemlékezés, ahogy írnak róluk, hogy azt kiabálják utánuk, hogy jön a Krisztus, Krisztus. Nagy lebernyeget viselt magán, és cipelte a festőfelszerelését, de nagyon sok tizenéves fiú csatlakozott hozzájuk, mert szívesen segítettek cipelni a festőfelszerelést.
5: Emlékmű a magányosság szigetén. Nikla, 1926.
6: Niklán avattak egy emléktáblát a tiszteletére ebben az évben, de nem a születési 150-es évforduló kapcsán tették mindezt, hanem a halálozás 90. évfordulóján. De az biztos, hogy ez a magányérzet, ez az elszakítottságérzet, ez is óhatatlanul összekapcsolódik a trianoni következményekkel.
4: 100 éve történt.
5: Arról már sokszor beszéltünk évforduló kapcsán, kerek évforduló kapcsán, hogy az akkori ember, a 100 évvel ezelőtti Trianonhoz közel lévő ember kereste mindig a párhuzamokat, de hogyha Berzsenyi születésének évfordulóját nézzük, mint párhuzam, és hogyha csak Berzsenyit nézzük, azért az nem stimmel, hogy Berzsenyi ezt a fajta magányosságot, amit Niklán eltöltött, ez egy önkéntes számüzetés volt, tehát ez saját maga választotta. Ami viszont Magyarországot sújtotta, az viszont nem egy önként választott dolog volt, hanem ez egy Magyarországra kényszerített szerződés volt.
6: Igen, Berzsenyinek ez a évfordulója, tehát kettős évfordulóról beszélhetünk, hiszen tudjuk, hogy 1836-ban halt meg.
5: Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár.
6: Valóban ezt mondható el az egész megközelítése kapcsolatban, hogy Berzsenyinél nem lehetett azt mondani, amit sok más nagy költőnél, vagy politikusunknál, történelmi személyiségünknél elmondtak, vagy elmondhattak. Jelesül, hogy a életének a szinterei elkerültek Magyarországtól, hiszen Berzsenyi fő életszinterei Nikla egyházas hegye, ahol született, akár
5: Szerdőnök,
6: igen, egy kis főváros. Ezek a területek Magyarország részein maradtak. Tehát ez a szempont ebben a formában nyilván nem jelenhetett meg, nem kellett ilyen szempontból erről megemlékezni, mint például tettük néhány hete, ugye második Rákóczi Ferenc vonatkozásában, gyakorlatilag Sárospatakot ondulott leszámítva az összes fontos esemény Rákóczi életéhez olyan államok területére került, amelyek hát ugye Magyarország részei voltak, de aztán elcsatolták őket. A Berzsenyinél az mondható el, hogy egy nagy központi ünnepséget tartottak Celdömölkön, nem volt olyan magasrangú, tehát miniszteri szintű képviselet ezen a rendezvényen, ami azt mutatta volna, hogy a Berzsenyi születésének 150. évfordulója egy központi, vagy akár mai szóval emlékezett politikai nagyon markáns szerepet töltött volna be. Ez bizonyítja az is egyébként, hogy paradox módon Niklán avattak egy emléktáblát a tiszteletére ebben az évben, de nem a születési 150-es évforduló kapcsán tették mindezt, hanem a halálozás 90. évfordulóján, tehát az 1836. szeptemberi évfordulón tették mindezt. Tehát igazából ez a két kulcsesemény, amiről olvashatunk részletesebben sajtóbeszámolókat, tehát ez a májusi születésről megemlékező nagy központi celdömölki megemlékezés, illetve a szeptemberi, de már inkább a halálozási évfordulóhoz köthető niklai emléktáblaavatás.
5: A beszédeket nem tudom, hogy ön olvasta-e, vagy lehet arról tudni, hogy milyen beszédek hangzottak el. Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, hogy körbebástyázta magát, egyfajta remetességet élt, mint ahogy Magyarország is a Kisantan gyűrűjében nehezen tudott kitörni. Ez talán az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy hát Berzsenyit sem ismerték el életében igazából. Halála után teljesedett ki, lehet azt mondani, sőt, hát Kölcsey a temetésén mondott szinte bocsánat kérő beszédet. Tehát, hogy ha szónok lennék, akkor a magyarság igazát ilyen szempontból biztos, hogy hangsúlyoznám.
6: Természetesen, tehát itt az a tényezővel kell számolnunk, hogy nem találtam teljes beszédet az ünnepség kapcsán. Egyidő kivonulatok állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló Berzsenyi egy nagyon fontos költő volt a magyarság életében. Hektikusan alakult az ő életpálya, és nagyon nagy vitákra is sor került az akkori értelmiségi csoportok körül, de az biztos, hogy...
5: Az idő az
6: valóban Berzsenyit igazolta, és hát az ódáiban, amelyek hát ugye az ókori klasszikusokra építettek, mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen az akkori elképzeléseket adaptálta már egy 18. századi magyar nemzeti létkérdésé, és hát ugye a magyarság romlásáról, a magyarság esélyeiről, a magyarság újjászületéséről szóló költeményei, azok valóban jól öregedtek, mert retorikai túlzás nélkül mondhatták a kortársak, hogyha már a 19. század elején, 18. század végén nagy költőink gyakran a nemzet halál vízióját is felvetették, vagy akár csak gondoljunk a picivel később a Kölcsey-féle himnusznak a megfelelő gondolataira. Na most, hogyha ezt akkor megfogalmazták az akkori nagyok, akkor mit fogalmaztak volna meg 1920-at követően, a trianoni döntés követően? Ez a szempont természetesen előkerült a Berzsenyi megemlékezéseken, mint ahogy az is előkerült a Berzsenyi megemlékezéseken, hogy életének ezt a fajta magányos jellegét, vagy ezt a úgymond remetei életet, amit talán picit azért idealizáltak is, vagy kiszínezték talán a 100 évvel ezelőtti kortárs beszámolók, de az biztos, hogy ez a magányérzet, ez az elszakítottságérzet, ez is óhatatlanul összekapcsolódik a trianoni következményekkel. Nem erőltetett párhuzamok, vagy nem erőltetett meglátások, ezek az évfordulók mindig egyfajta reflexiót adnak arra, hogy az adott társadalom hogyan ítél meg egyes folyamatokat, vagy egyes személyeket. Egy Berzsenyi évforduló azért erre alkalmat teremtett, mikor nem is olyan mértékben vagy fontosságban, mint a második Rákóczi Ferenc esetében történt.
5: Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
8: Gyáva inzultus Genfben Bethlen ellen. Megdöbbenést és óriási felháborodást kelt mindenütt a genfi gaztett. Bethlen István gróf miniszterelnököt ma délelőtt a Népszövetség palotájának folyosóján tetlegesen inzultálta egy fiatalember. A merénylő ezekkel a szavakkal nesze neked a magyar nép nevében arcul üzötte Bethlen István grófot. Az aljas cselekedet után, mely számos delegátus szeme láttára ment végbe, a teremőrök a merénylőt kituszkolták az utcára, ahol a rendőrök lefogták és a prefektúrára kísérték. A rendőrségen a merénylő azt mondotta, hogy Just Ivánnak hívják, magyarországi származású és hazafias felháborodásában inzultálta a magyar miniszterelnököt. Just később állítólag bevallotta, hogy nem Just Iván, hanem Vér Imre a neve, és a párizsi magyar köztársasági párt titkára. A kihallgatás még nem ért véget, s így nincs még tisztázva e percben, hogy a merényletet Just Iván követte el, vagy Vér Imre. A Népszövetség tanácsának ülése a magyar miniszterelnök ellen a főtitkári hivatal folyosóján elkövetett brutális merénylet következtében, amely méltán felháborította a tanács tagjait, nem kezdődött el a kitűzött időben. Kolozsvárról jelentik. Arad városa felett tegnap hatalmas vihar vonult keresztül. A villám becsapott egy házba és agyon sújtott egy asszonyt. Átkeresztelik a magyar helyiség nevet Romániában. A Politika című lap jelentése szerint a miniszterelnök elhatározta, hogy mindazoknak a városoknak, falvaknak és állomásoknak nevét, amelyek nem román hangzásúak, vagy amelyeknek nevei nem helyi tradíciókból származnak, megváltoztatja. A Bódva kiöntésétől tartanak. Látbesenyőn az árvíz elragadott egy 9 éves kisleányt, akinek az anyja segítségére sietett, azonban ő is a víz sodrába került. Az asszony sikerült kimenteni, a lányát azonban nem. Szendrőládon egy 22 éves fiatalembert ragadott el az árvíz, őt sem sikerült megmenteni.
5: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a Művészet Malom 3 épület szárnyában egyedülálló nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. A kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapító mester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. A tárlaton Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa kalauzol minket.
7: Ez a kép például, ahol állunk, ez Bánoszki Miklósnak egy 1928-ban festett képe, és ezt a polgármester kérésére festette meg.
5: Rá lehet ismerni Szentendrére simán. Nem olyan hatalmas nagy a változás. Jó, mondjuk ott van egy malom, amelyik ott van a Dunán, de hogy az épületek is, ez a Szentendre, ez nagyon ilyen maradt.
7: Ez pontosan így van, és ez adja a városnak aztán majd az 50-es, 60-as évektől az egyik turisztikai értékét, hogy megmarad a belső város mag érint. Na most ez a kép, ez a Bánoszki Miklósnak a kép a Szemközti szigetről készül, és valóban ezeket a kis házakat és magát a rálátást a városra szerencsére ezt nem lehetett, nem is volt rá mód, hogy megváltoztassák. Tehát ezeknek az épületeknek a legnagyobb része meg is van, nem is beszélve arról a 6 templom toronyról, illetve templomról, ami látható a Szemközti szigetről. Ugye van még egy 7. templom, a református templom, de az beljebb van, és azt nem tudta ráfesteni a festőművész. Egyébként ez a festmény erre a kiállításra lett megtisztítva, restaurálva. Nagyon sokáig a városháza falán lógott.
5: Most is onnan került ide?
7: Igen, de először még bekerült a restaurátor műhelybe.
5: Nagyon szép, mint hogyha most festettem.
7: Igen, volna. Teljesen felélénkültek a színei. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen az a szentendrei természeti közeg, amivel találkoztak ezek a festőművészek, ezen a képen is megjelenik, mert Szentendrének is van egy különleges atmoszférája, különleges színhangulata.
5: A művésztelep az mennyire volt időszakos? Ez most egy nyári kép, de télen is itt voltak a művészek, vagy nyilván az időjárás az nagyon sok mindent befolyásolt?
7: Ez alapvetően nyári tartózkodásra alkalmas telep volt, de ahogy ki tudtak jönni tavasz végén, nyár elején már megjelentek a művészek. Igen, és ameddig csak lehetett, kihúzták, október, november elejéig itt voltak.
5: Volt olyan időszak, amikor ők nyolcan, mind a nyolcan itt voltak egyszerre. Itt van a kép, azt tanúsítja, hogy igen, a kezdetekkor igen, de hogy azért ezt a nyolc művészt így összehozni egy kis városba nem biztos, hogy egy egyszerű dolog volt.
7: Hát ők már 1926-ban, amikor először töltötték itt a nyarat, akkor még egy ideiglenes telepen alkottak. Akkor még nem volt meg ez a bizonyos ingatlan, nem volt az ő birtokukba adva, és akkor a Pannonia telepen, ami a mostani várostól egy kicsit délebbre húzódik, ott volt egy elhagyatott járványkórház épülete, és azt ajánlotta föl nekik a polgármester nyári művésztelep céljára. Már majdnem együtt voltak, kivéve Pasgőben Jenőt, mert akkor őről tudjuk, hogy ő nagybányám volt. De voltak olyan időszakok, amikor együtt voltak, együtt dolgoztak. 28-tól több éven keresztül együtt voltak. Aztán utána 1932-33 körül úgy mindenkinek bejön az életébe egy egyéni fordulat, többen római ösztöndíjat kapnak. Ekkor kezdett töredezni az a közösség, ami eleinte annyira összetartó volt.
5: A hölgyek mikor jelentek meg legelőször a művésztelepen? Mert itt most 8 férfi emberről beszélünk, de hát itt a művésztelepnek, hogyha a katalógusába belenézünk, azért itt nagyon sok hölgy is van a művészek között.
7: Amikor 1928-ban birtokba adják számukra ezt a ingatlant, a rákövetkező évre, 1929-ben már festőiskolát hirdetnek. És ide jöhetnek vendégművészek, és jöhetnek olyanok is, akiknek művészi ambíció vannak, és itt fölkészülhetnek a főiskolára. És akkor itt megindul egy óriási mozgás, tényleg nagyon sok festőművésznővel, festőművész hallgatónővel, és nagyon sok archív fotó megjelennek, ahogy éppen a Barcsai Jenőt veszik körül, vagy a öreg idős Tornyai Jánost, aki szintén két nyáron át itt dolgozik. Tehát tulajdonképpen a művésztelepek kezdeti időszakának óhatatlan velejárója a nagyon színes társasági élet.
5: Nagyon szentimentális a gondolat, de eljátszott már vele, hogy mondjuk 1926-ban vagyunk, és akkor Szentendrén itt a Dunaparton itt sétálunk. Látjuk, hogy ők itt festenek, itt éppen lehet, hogy kocsmáznak, kávéznak, itt élnek a városban. Lenne olyan dolog, amire nagyon kíváncsi lenne velük kapcsolatban? Az életükkel kapcsolatban, amire úgy kíváncsi, hogy tényleg ez hogyan is történhetett? Megnézni, hogy éppen a mester hogy alkot?
7: Hát igazából vannak olyan festmények, mint például ez a társasága modellel, vagy hogyha majd fölmegyünk az idővonal szekcióba, akkor ott azért olyan archív fotók vannak, amik önmagukért beszélnek, tehát nem kell elképzelni, egyszerűen csak néznem kell ezeket a fotókat, mert ezek olyan hatalmas értékű archív fotók.
5: Hogyan fogadták őket a szentendreiek? Mennyire számítottak ők különlegesnek? Ami által az ő településük is különlegessé válik.
7: Én szerintem ezt nem tudatosították, de imádták a festőket, ahogy megjelennek a városban. Volt olyan visszaemlékezés, ahogy írnak róluk, hogy azt kiabálják utánuk, hogy jön a Krisztus, Krisztus. Tehát, hogy mely olyan nagy lebernyekbe voltak, ilyen nagy lebernyeget viselt magán, és cipelte a festőfelszerelését, de nagyon sok tizenéves fiú csatlakozott hozzájuk, mert szívesen segítettek cipelni a festőfelszerelését. És van egy karikatúra kitéve, az az egyik kedvencem. Az a 8 alapító tagot ábrázolja, de nem tudom miért, Pasgöbel Jenő és a karikatúra készítője Jeges Ernő valami miatt rosszban voltak egymásra, pedig országos cimborák voltak, együtt voltak Barbizonban, Párizsban, ismerték egymást, a Jeges Ernőről az maradt fönt, hogy segítőkész volt a Pasgőben Jenő, meg ugye egy kicsit beszédhibás, rosszul halló volt, de egy szeretetreméltó figura volt. És a Jeges Sárna nem festette rá erre a karikatúrára Pass Göbrejenőt, hanem helyette Cikora Pistit, aki egy 10 éves fiú volt, és akit a szülei beengedtek a művésztelepre, hogy segítsen a művészeknek. Tehát annyira kedves ez a történet.
5: Nyilván egy-egy művésztelepi évadnak a záró akkordja az a kiállítás, amikor bemutatják, hogy abban az évben mit sikerült itt a művésztelepen alkotni. Ezek jelentős és fontos események voltak?
7: Nagyon fontos. Tulajdonképpen 26 júliusában mutatkozik be a 8 festőművész, hogy ők valójában kicsodák. Tehát csináltak egy bemutatkozó kiállítást, de már abban az évben, novemberben, és utána még 3-szor is rendeznek itt helyben kiállítást, és valóban olyan képekkel, amit már Szentendéről, illetve a környékéről festenek. És óriási dolog volt, hogy 1930-ban a Szentendrei Művésztelep bemutatkozik a fővárosban, Budapesten. És ezek a bemutatkozások nem csak azt mutatják, hogy ők nyitottak arra, amit itt találnak, hanem vásárlókat is szereznek maguknak. Itt például van egy kép, ami mellett most elmentünk, mert annyira nagy a kiállítás, hogy nem tudunk minden kép mellett megállni, de ez egy 26-os kép, amit Heinz Henrik festett az Ötvös cirkuszról, ami éppen akkor Szentendrén mutatkozott be, és ez a kép 26 után teljesen eltűnt a nyilvánosság előtt, mert megvásárolta egy gyűjtő, és ez a kép évtizedekig nem került elő, tavaly került elő egy aukción. És most tudjuk bemutatni először. Tehát ezt a kiállítást...
5: Magántulajdonban van az a kép?
7: Igen, és nagyon szép gyűjteményben található. El is mehettem ezt a gyűjteményt megnézni. Tehát ezt a kiállítást nagy előkészület előzte meg, de nagyon sokszor szerencsénk is volt.
5: Szentendre nehezen ereszt. A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
8: Betlen tiszteletére egy angol államférfi vacsorát adott Genfben, amelyen megjelent több előkelő angol, hollandi, dán és svéd vendég is. A franciák és a kisantant külön vacsoráztak. Az Irkuszba volt hadifogoly tiszteket felkérik, hogy e hó 12-én szombaton este 9 órakor a Felső Margit szigeti étteremben tartandó összejövetelen hozzátartozóikkal együtt megjelenni szíveskedjenek. A Mészáros utcai családi iskolában a beiratások a jövő tanévre már megkezdődtek. Felvétetnek gyermekek a Kisded óvóba is, és az elemi 4 osztályára. Igazgatónő Nemesné M. Márta. Fox Terrier patkányfogó verseny. A Magyar Fox Terrier Tenyésztők Egyesülete Rajcsics Emil doktor főiskolai tanár egyesületi elnök kezdeményezései és tervei szerint rendez hazánkban még eddig be nem mutatott Fox Terrier patkányfogó versenyt június 20-án. Ne felejts el! Csütörtökön délután 6 órakor lesz a Magyar Királyi Államsors játékhúzása. 8756 nyereményt sorsolnak ki. Főnyeremény 200 millió, jutalom 300 millió, tehát egy sorsjeggyel 500 millió korona is nyerhető, melyek mind készpénzben fizettetnek ki. Ha még nincs államsorsjegye, siessen venni, darabja csak 20 ezer korona. Próba szerencse! A Magyar Tisztiorvosok Országos Egyesülete hétfőn este tartotta a rendes évi közgyűlését a Gellért szálló téli kertjében. Az egyesület elnöke Vég János doktor tisztifőorvos elnöki megnyitójában üdvözölte a közgyűlést, majd vázolta Magyarország közegészségügyi helyzetét. Elavult közegészségügyi törvényeink módot nyújtanak a kuruzsló garázdálkodására, és ezáltal a közönséget elvonják az orvosi gyógykezelés alól. Beszéde további fonalán kívánatosnak tartja, hogy a tisztiorvosoknak ne csak véleményező, hanem végrehajtó hatalmuk is legyen.
4: Száz éve történt.
5: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra! Hamarosan hírekkel jelentkezünk.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartó képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője Fürst Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyerek az egyik barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter szállított a kórházba. Focilázban ég a világ, ezekben a percekben elkezdődött a labdarúgó világbajnokság nyitó meccse, amelyen a mexikói válogatott a Dél-afrikai Köztársaság csapatát fogadja. A Mexikóvárosban 21 órakor indult találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A döntőt július 19-én tartják. Híreink végén az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar, a szél sokfelé élénk lesz. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 20-25 fok várható, 21 óra múlt 4 perccel.
4: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
10: Legalább másfél méter víz tűnt el a délhevesi térségben. A kiszáradás fenyegeti a Kál és Heves Alatka közötti 2 tucatnyi horgásztavat. A vízszint folyamatosan apad. Van, ahol keresztül lehet sétálni azokon a tavakon, amelyekben évekkel ezelőtt több méter magas víz állt.
11: Meg lehetne tölteni a tavakat, nem is kellene sok. Az évi 1-2 áradásból valamennyit elvenni, amennyi kifolyik az országból.
10: Hogy mi lehet a megoldás, arról is hallhatnak. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ébredjenek velünk!
12: zéró toleranciát hirdettek azbeszt ügyben.
13: Másfél évig kerestük az ingatlant, hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke.
12: A szakemberek szerint az évtizedekig lappangó, akár halálos betegségeket is okozó azbeszt miatt szigorúbb ellenőrzésre és a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség. További részletek a délelőtt műsorában. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
14: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Ötödik fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében, az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága, ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én, a ma virágkoromban, katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak, s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag, sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általjában tisztelt hazám fiai kezeikbe eresztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csodamiót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négy szegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt, tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírig tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza

egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testté, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor.

0: Ó te, ki a nagyvilágnak elkábító zajában, a hívság és bujaságnak ellankasztó karjában elbitangláld jobb részedet, tehetségét lelkednek, elbitangláld szép tüzedet, s elevennyét szívednek. Térj visz a szép természetnek, bölcsességnek, szeretetnek boldogító ölébe. Írt lehez keblet sérvébe.
1: Van egy erkölcs, melyet imád még maga is a gonosz, mely a szívnek nyugalmat ad, s az életre áldást hoz. Mely még minden hív őrzőjét örömökkel fizette, s minden kába elvesztőjét gyötrelmekkel büntette. Van egy erkölcs, mely ha elvész, belevész a legszebb s jobb rész, a szívbéli békesség, e nagy kincs, a szüzesség.
2: Szív s ész, külön két kalauz az embernek éltében. Boldog, akit egyfelé húz mind a kettő mentében. De többnyire nem egyeznek, ez jobbra, s az balra megy. S mikor már nem ellenkeznek, az embernek már mindegy. Gyakran, amit az ész javal, a szív kinnak, átoknak val. Amit pedig ez szívvel, az azt másként veszi fel.
3: A mezei gazdagságban minden óra munkát hoz. Midőn a nagypalotákban az únalom ásítoz. Pedig miként mozog, zajog minden, vélnéd duplán él. Holott a szív senyved, sajog, nyomván azt a gőz és szél. Ó természet! Csak anyai keveletben a magvai s gyümölcsi ez életnek. Boldogok, kik szeretnek.
4: Tudós lehetsz, de bölcs nem vagy, éjt napkönyvben turkáló. Tudománnyal megrakott agy, kedveltelt szív mellett jó. Nem ki ezrek éltét, tettét tudja, fejti, s beszéli, de ki ember természetét mélyen érzi és éli. Voltakról tud, jövendőt sejt, valóval él, kedvet nem ejt. Ez így, az úgy történvén, bölcsnek csak azt mondom én.
0: Az örökké nyughatatlan, kit valami mindig hajt, s amott lót fut, ám bár jól van itt is dolga, nem kap rajt. Utóbb mégiscsak visszavágy születési fészkébe, melyet a balgatag elhágy jobb remények fejébe. Mert az ember házi állat. S bármint nyomják itt a vállat az életnek terhei, tűrhetőbbek sebei.
1: Sokan voltak, kik őt kérték, címesbb, dúsabb, kellemesbb, és ha ez az érdem mérték, én nálamnál érdemesbb. Amit tudok, az is csekély, minden ember tudhatja, hanem mi a keblemben él, kevés ki megfoghatja. Megfogta ő, s e mindig hív, csupán érteverő mély szív, ezen legjobb értékem, szerzi meg őt én nékem.
2: A gyermekkor örömei, míg mint tűz a kövekben, a szerelem érzelmei alusznak a szívekben. Mik az édes kínhoz képest, mely belőlünk fakadoz, midőn a szív, lélek és test szerelmében olvadoz. A szerelem örömei legédesebb gyümölcsei ez a rándok életnek. Boldogok, kik szeretnek.

0: te, az idők tengerébe már-már lefolyt esztendő, melynek boldog kezdetébe örökre enyém leve ő. Hogy a búnak örvényéből szívem végre partot ért. Hála lelkem fenekéből a jó s boldog napokért. Hála sorsom kegyelmedért. Hála Lizám szerelmedért. Tavaly ekkor még féltem. Most mondhatom, hogy éltem.
1: Ez órának lejártával vége van e századnak. A jövő száz lefolytával, kik most élnek, sorvadnak. Én is, te is, mi boldog pár, mi, kik itt most enyelgünk, akkor mink is sorvadunk már. Otthon lészen már lelkünk. Édesem, te, szemed nedves, ne szomorogj, édes kedves. Bárhol légyen lételünk, szerelmünk ott lesz velünk.
2: Fagyva fekszik a természet halotti hóleplében. Élte s bája elenyészett, áll minden érkeblében. De majd eljő vőlegénye a hív tavasz tüzében, és anyai érzeménye megint felforr erében. S ezerforma életeket, örömöket és kedveket, kiknek magvok méhében, szülend ismét hevében.
3: Mind dühödik, üvölt, ordít a zivatar, s mind kapkod. Mindent, miként lódít, fordít, széjjel s özve mind csapkod. Mint a pejhet úgy elkapja a repülő madarat, mint szálvesszőt földig csapja a magas tölgy sudarat, mind tépi ott a házokat, hordja itt a kazalokat. Ezt én boldog békéből nézem, Lizám öléből.
4: A szerelem és barátság időt győző voltában legjobb örömtermő két ág az életnek fájában. E két ágnak gyümölcseit boldog ki megszedheti. A többinek veszélyeit mosolyogva tűrheti. A szerelem s barátságot, e két legszebb örömágot szívem szerint élhetvén boldog ember vagyok én.
0: Ámort, kinek csak bujakény volt fajtalan nemzője. Ámort, kinek csak külső fény volt negédes szülője, ó, ne fogad kebeledbe azt himenné nevelni. Több az, amit életedbe mindig tudhass szívelni. Mert csömörrel, únalommal, méreggel és fájdalommal tölti majdan szívedet. S megemészti éltedet.
1: Élés által a szerelem gyengül, s végre odavész. Mert buborék gerjedelem, úgy ítél a hidegész. De szerelmünk nemesbe fajtú, ezt az inkább tüzeli. Jó s bal sors ezt, öröm és bú mind nagyobbra neveli. Mint a főnix hamvaiból, úgy szokott ez lángjaiból mindig újra éledni, nagyobbodni, terjedni.
2: Sorsunk vászna e föld hátán asszonykéztől vetődik. S amint angyal ez, vagy sátán, menny vagy pokol szövődik. Boldog szív, kit jobb csillaga oly asszonyra vezetett, kit nemének rút maszlaga, meg nem vesztegethetett. De jaj annak, ezerszer jaj, kit egy amoly vipera faj hálójába ejthetett. Jaj annak, hogy született.
3: Ha csak habos testi kények, nem a viszont tisztelet, s titkos rokon érzemények fonták a szív kötelet, nem állandó. Parányi sér, egy kis nem várt történet, egyetlen egy elfolyt csepp vér, ennek könnyen véget vet. Egyik felől szeretetre, másik felől tiszteletre támaszkodván hímenünk, sohasem kell féltenünk.
4: Egy szép hölgynek ellenében, amely férfi úgy megáll, érzés nélkül kebelében, hidegen, mint egy kőszál, az az asszony természetnek vagy rút adót fizetett, vagy kedvével ez életnek örökre számot vetett. Vagy búféregül szívében, vagy nincs erő tetemében, s minden csontja már száraz, vagy nem is férfi már az.
0: Ki egy szép s jó feleségben, egy néhány jó gyermekben, középszerű tehetségben, válogatott könyvekben tartós élést, boldogságot, elégedést nem talál, csak hagyja el e világot. Annak legjobb a halál. Mert amiről ő álmodoz, oly valamit a föld nem hoz. Nem terem az agyakban, hanem feljebb, csillagban.
1: Esmérd meg az embereket minden természetekben, bölcsebb ifjú, s szedj kincseket az ő szegénységekben. Gyűjts magadnak bölcsességet az ő bolondságikból, jóságot és szelídséget az ő gonoszságikból. Tanuld ki jól a világot, szíj a gőzből valóságot, vegyed hasznát eszednek, s lesz mit élni szívednek.
2: Éljük okos ítélettel, amit áda jelenlét, nyílt és vidám érezettel, ki másként tesz, nagyon vét. A jövendő szép reménye többnyire dugába dűl, a jelenlét érzeménye, ez a miénk egyedül. Édes kedves, gyersze tehát, míg van rajta, rázzuk a fát. Talán holnap ilyenkor válni, rajtunk lesz a sor.
3: Mint borzasztó havasoknak, hol szírtnek szírt hegyette, temetőknek, sírhalmoknak a szelíd hold felette, úgy jössz feldúlt nemzeteknek, országoknak hambain, millióm holt tetemeknek, megölteknek csontjain. Keresztül vér tengereken segítni az embereken, áldott béke, üdvözlégy, maradj, vesznünk kell, ha még.
4: Ti, kik Hymphit dicséritek, poétának mondjátok, s Petrarkához emelitek, jó barátim, halljátok. Nem engemet, szerelmemet illeti a borostyán. Ez gyilkolta úgy szívemet, hogy kínomban kikiszán. Ott, ahol én nem vetettem, bár valamit segítettem, sokról ezt sem mondhatni, nem szoktam én aratni.
5: Negyedik ének.
1: Ti, kegyes ég szülöttjei, a szép és jónak ékei, ámor, bájos testvérei, élet és örömlelkei, gráciák, kegy istennéi Hellának és Rómának, ó, legyetek barátnéi egy áldozó Szkűtának. Nékem, ki most dicsőségtek háladásul hirdetem, minthogy annyi kegyességtek boldogítja életem. Kivált azon kegyelmetek, hogy őt nékem adátok, kit magatok neveltetek, s ki most fényt hoz reátok. Oldjátok meg, mint Vílandnak nékem is báj övetek, hadd zengje a magyar lantnak hangja is kellemtek. Jöttök, szívek istennéi, öveteket nyitjátok, Szókratészek barátnéi, egek, egek, mit látok? Az egész nagy természetben semmi sincs egészen épp, nincs egészen jó keletben, egészen jó, nagy és szép egyéb, amit kezetekkel formálva megérétek, és isteni lelketekkel bájolva megihlétek. Mi az ember nélkületek? Mi a szépség és erkölcs? Mindezek csak történetek, s az ember csak vérgyümölcs. Mik az ember örömei, ha nem vagytok lelkeik? A lélek s test szépségei, ha nem vagytok ékeik? A szépségnek nélkületek nincs módja, nincs alkalma. Kegy istennék, csak tőletek jön ereje, hatalma. Ti benne felolvasztjátok, ami kemény, s mereven, s szépre, jóra indítjátok, ami abban eleven. A bájoló kegyességet, melyet ki nem ejthetni, a mosolygó édességet, melyet meg nem fejthetni.
0: azt a maga kedveltetőt, melyért a szív fennen ég, azt a mélyen érezhetőt, amiből áll a szépség, mely mind szőrben, mind biborban, apró s nagyobb formában, mind fiatal, mind vénkorban, örökké szép magában. Mindezeket tik adjátok, három kegyes testvérek. Mindezek a ti munkátok, mindenható tündérek. Ámor, ama nemesebbik, ki bölcset is érdekel, ama lelkesbb s édesebbik, kiről Petrark énekel. Kinél nem cím nyom érdemet vagy pénz, hanem szív és ész. Tőletek kér kölcsönszemet, ha magának tárgyot néz. S tartósokká ti teszitek vértől csélcsaplángjait, mert isteni kellemitek megkötözik szárnyait. Nélkületek csapodárok, mint a lepkék kényei. A sírik hív emberpárok, hatalmatok mívei.

0: hangzott Kisfaludy Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Az ötödik fejezetet hallották. Kisfaludy Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Hatodik fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében, az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága, ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én, a ma virágkoromban, katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes, kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét, azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak, s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általában tisztelt hazám fiai kezeikbe ereztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csudami jót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négy szegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírik tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok, másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják összve a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludy Sándor.
0: Negyedik ének.
1: Azon ifjú, kit elragad egy szép szűznek személye, s lelke hevül, s keble dagad, s hogy magát kibeszélje, szívének mély hangjaival a szűz éneklője lesz. Ez is szíve lángjaival áldozatot néktek tesz. A szűz, ki hű kedvesének odalankad ölébe, s mégsem csorbul főkincsének legparányibb részébe, sőt, ártatlan szerelmével szíve, lelke szebb s jobb lesz. Ez is tiszta szemérmével áldozatot néktek tesz. Nélkületek vagy rágalom, vagy lankadt a társaság. Nélkületek vagy únalom, vagy száraz a vígasság. Az elmének szebb lángjai, a szív ömlő kéjei, a múlatság szebb hangjai kellemetek mívei. Általatok könnyebbülnek az életnek terhei, nem esednek, szelídülnek a szív érzeményei. Általatok a vénségnek kisimulnak ráncai, s a legerősbb gőgösségnek megvétetnek sáncai. A múzsáknak nélkületek csekély az ő érdemek. Általatok és tőletek jön ő minden kellemek. A kellem, mely kerestetvén annál inkább távozik, s tanultatván, követtetvén, csak majommá változik. Kegyistennék, nélkületek csak kezdett a mesterség, durvák, vadak a nemzetek, értetlen az emberség. Ti szereztek kedvességet a testnek és a ruhának. Ti szereztek örökséget minden némű munkának. Létébe dűlt nélkületek ezer munka, noha jó. A jó s hasznos, csak veletek, csak ha tetszik állandó. Csekéségek, mert tetszenek, mert élteti lelketek, bár századok elteltenek, élnek most is veletek. A legmélyebb tudományok, bármennyi volt érdemek. A legdrágább alkotmányok, mivel nem volt kellemek, melyek által a szíveknek mindenkor tetszhessenek, úgy elmúltak, hogy neveknek hírmondóik sincsenek. Nélkületek a bölcsesség nem szerencse minékünk, hibázván benn a szívesség, mely főbb emberiségünk. A szív édesbb érzésének szívetlen megfojtója, s legszebb, legjobb öröminek komor kárhoztatója. A bölcsek, ti nélkületek csak hordókban tunyognak, öröm nélkül foly életek, mint a komor baglyoknak. Így lenni bölcs, hogy szívünkkel s öröminkkel fizessünk. Ez érdemtől jobb, essünk el. csak boldogok lehessünk. Az egy egész szép termetnek összehangzó kelete, s e szép egybefolyt keletnek bájt lehellő élete. A szép helyzet, szép mozdulat, melyben nincsen szegelet, elmészség, mely lelket múlat, s édes örömmagot vet. Az a tiszta szeméremnek elpiruló rózsája, hol a tüzes szerelemnek gyulladni kezd fáklyája. A száj édes mosolygása, ama szívet fogó lép, a fő csügget andolgása, mely szívet és lelket tép. Ama könnyű, víd bölcsesség, mely magát nem fújja fel. A tűz, melyben nincs szelesség, mely csak éltet hevével. Finomság, mely nem ravasság, nem finnya, vagy kényesség. Csinosság, mely nem cifraság, vagy kinyírbált pipesség. A büszkeség és hatalom, mely soha nem dagadoz. Az alázat és alkalom, mely porig nem hajladoz. Az az önnön kelleminek ártatlan nem tudása. Az az önnön érdeminek önmagába vonása. S ez a lizám szemeiből mennybe nyíló tekintet, mely gondjaim körmeiből engem mindjárt kiinthet. S ez a lizám szép szívében lakozó, szűz szemérem, melyet minden verésében imád, minden csepp vérem. Szókratészek bölcsessége, melyben semmi kemény nincs, szelíd, szíves embersége, e legdrágább, legfőbb kincs. Ovid könnyű elmészsége, Júliája Russzónak, Xenofónnak kedvessége, tűzódái Szaffónak, Correggio rajzolati, Fideásznak szobrai, Villand lelkes gondolati, Mozart bájos hangjai, Cicerónak beszédjei az egybegyűlt Rómához, Lizám édes levelei kedves barátnéjához. Hogy amott egy ragyogó, szép, szeretetlen hervadoz, s itt egy szembe sem tűnő kép szívet s elmét ragadoz. Hogy Ninonért őszkorában fiatal szív gyúladoz, s egy más legszebb virágában unalomban kajladoz. Hogy a rút elfedezheti a sors mostohaságát, és a vén elfelejteti a vér tulajdonságát. Hogy a dalos Anakreón akkor is még enyeleg, s rózsa s szegfűkoszorút fonmidőn sírba szédeleg. Hogy Laii megszeretteti magát a nép javával, Augustus elfelejteti Brutust Kátót Rómával. Hogy Horácnak dicsősége el nem vész, míg ember lesz. Hogy Periklész felesége s öccse oly sok csodát tesz. A kellem, mely többnek látszik emberinél, földinél, a tudósság, mely csak játszik, midőn tárgya nagy, bő s mély. Mindez és több itt a földön, amit le nem festhetek. Ó, gráciák, tőletek jön a ti bájos mívetek. Jertek, áldott Hunniának szerencsésebb fiai, s ti, fiai Dáciának, de csak olyan fajai, csak ti, akik nem levétek, hogy csupán csak legyetek, kik feljebbről eredétek, s több szívetek, s lelketek. Ti is, legszebb alkotmányi a természet urának, asszonyai és leányi a két magyar hazának, kik nem azért születtetek, hogy csupán csak szüljetek, hanem arra termettetek, hogy mindenünk legyetek. Jertek, ó, és forgassátok egy gyönyörű bájövet. Ebben itt feltaláljátok ama csuda kincskövet, melyel bírván szaporodnak a lélek s test kellemi, s az életnek nagyobbodnak örömei s érdemi.

0: a világ nagy tengeréből, melyben éltünk, hánykódik. Indulatink szélvészéből, melyben szívünk vívódik, és kormánya értelmünknek annyiszor megakadoz, s vitorlája reményünknek annyiszor megszakadoz. Boldog ki kievezhetett, s szerencsésen kiköthetett a nyugalom keblébe, egy asszony hívölébe.
1: A mesterség, boldog lenni, igen könnyű, de ritka. Nem kell ezért messze menni, bennünk vagyon a titka. Sándor s Cézár a világot, hogy boldogok lennének, felforgatták, boldogságot ám de mégsem nyerének. Szív és lélek valóságom, s azért minden boldogságom, a két legszebb érzelem, barátság és szerelem.
2: Ó, te szívem kedveltjének első édes irgalma, első csókja szerelmének, kínaim szép jutalma. Szívemnek mély fenekében ott sajogsz te most is még. Üdvözítő erejében tüzed mindig benne még. Bármi légyen már belőlem, elmondhatom azt felőlem. Nem hiába reméltem, mert szerettem és éltem.
3: Mit nem kíván, miket nem sejt, mit nem hisz az ember szív? S az ember rész hol nem jár, s fejt, példánk a sok elmemív. De ha mindezt jól felvesszük, mind csak álom, gőz és szél, s fájdalommal azt érezzük, hogy picint több semminél. Az igazság mértékével kebelünkben kevés kélel, csak az erkölcs, s szerelem megnyugtató élelem.
4: Ha némelykor csak futtában forgatván a múlt időt, bal sorsomban más karjában képzelem magamnak őt. Megrendülök, felborzadok, a vér megfagy eremben, elhalok, s meg fellázadok, pokolterem keblemben, s megcáfolni gondolatom, kebelemhez szorongatom kincsemet, s megcsókolom, s enyém vagy, azt gondolom.
0: Szabadságban, szeretetben minden vígad, ami él. A megújult természetben lizám szíved mit beszél? Halljad csak a fülemülét a mogyoró sűrűben. Nézd csak a sok tarka pillét, beszép itt a zöld fűben. Ó, szeressünk! Adj csókokat, éljünk, igen, igen, sokat. Szerelmesek, szabadok. Adj csókot, én is adok.
1: Balul tész, ha kárhoztatod megőszült bölcs versemet. Inkább szíved sajnálhatod, hogy nem érzi tüzemet. Tekints vissza életedre, s vizsgáld édes kedveit. Tedd kezedet a szívedre, s valljad meg kút fejeit. Szíved legjobb érzeményi, nem de ámor szüleményi? Jaj a szívnek, mely kiég, annak verni már elég.
2: Hogy először megnyílt nékem a szemérem levele, mely fedez üdvességem, s előttem volt kebele. Boldogító szándékában, emelkedve két halma az érzemény hullámjában, hűségem szép jutalma. Mit érzett szívem akkor? Istenné lett az emberpor. Szerelmem ezórája, éltem legszebb rózsája.
3: A teremtő szerzeménye a házasság kötele. Első emberteremtményem megköttetett már vele. Ez az, amit megmenthetett temérdek sok javából apánk, hogy kiverettetett éden boldogságából. De most immár átokká lőn ez a jó is itt a földön. Most egy boldog házasság, csodált, gúnyolt ritkaság.
4: Az egész nagy természetbe, most a tavasz langyával, mindennek új tenyészetbe indult forró vágyával. a földnek zöld zománcában, a víz folyó tükrében, az ég tiszta zafírjában, minden állat keblében, mint él s örvend a szerelem. Hach, billiom gerjedelem ostromolja keblemet, oltsd, oltsd kedves tüzemet!
0: Ha a hideg feszegető, s mélyen hatni vélő ész a szívvel nem egyezhető, s azt tartja, hogy mind elvész az a sok szép és felséges, amit érzünk keblünkben, az isteni s dicsőséges, amit sejtünk lelkünkben, hogy elvész, mert csak pára volt, ami bennünk érzett s gondolt. Ó, hát hunnj el bennem, ész, mert engem te döggét ész.
1: Ezen földi por életben, hol semmi sem állandó, hol alig van tenyészetben minden, mindjárt múlandó. Hol a szívnek éh reményit, ezer öröm kínálja, de született érzeményit csak ezer füst táplálja. Itt egyedül a szerelem az az öröm fejedelem, ki létünk megtöltheti, s földünk mennyit elti.
2: Nincsen, nem volt, nem is lészen, ki asszonytól született, aki éppen és egészen virágzásig nőhetett, hogy álmon rajt erőt nem vett. Vagy ha nem vett, nem vesz még, midőn szíve már kifejlett. S hogy így van, áldunk, ó ég! Ámor nélkül Szibéria volna e föld, s apátia ezen földi életünk. Bölcsen van, hogy szeretünk.
3: A szerelem állt kezdetet mindennek e mindenben. Ezt a roppant természetet a szerelem tartja fenn. Ami van, mind általa lett. A szerelem által él. A nap alatt, a nap felett, minden között ő kötél. E hatalomnak ellene, ó éz, törnöd nem kellene. Mert akárhogy rángódol, a szív mégis meghódol.
4: Amely szívnek érzeményi már oly keblet lelhettek, melyben legédes breményi érlemetre mehettek. Az könnyen lecsendesíti egyéb indulatjait, az könnyen kielégíti többi kívánatjait. Mert ezeket a szerelem, mint legerősbb gerjedelem, királyképpen kényére taníthatja kezére.

0: Elhangzott Kisfaludy Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. A hatodik fejezetet hallották. Kisfaludy Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. A kormány meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát és a diákhitel egy kamat stopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is. Drámaian eszkalálódik a közel-keleti helyzet az amerikai-iráni összecsapások nyomán. Megkezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornának a VB-k történetében először három házigazdája van. Holnap sok napsütésre számíthatunk gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Következnek a részletek. Meghosszabbítja a kormány a babaváróhitelre vonatkozó moratóriumot és a diákhitel egy kamatstopját. Emellett haladékot ad a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról, valamint a jövő évi büdzsé előkészítéséről is beszámoltak. Kócán Dávid összefoglalója.
4: Az előrejelzés alapján a 2026-os határidőre a babaváróhitelt felvevő párok egyötödénél nem született, születik meg a vállalt gyermek, mondta Köböl Anita kormány szóvivő.
5: Ebből az okból kifolyólag számukra a hitel átalakulna piaci hitellé, ráadásul az addigi kamattámogatást egy összegben kellene az ügyfeleknek visszafizetniük.
4: A kormány ezért döntött a babaváróhitelre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, mondta a kabinet döntéseit ismertető tájékoztatón Köböl Anita, aki emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe.
5: 24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24 700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban.
4: A kormány a diákhitel egyre vonatkozó kamatstop meghosszabbításáról is döntött. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita, aki emlékeztetett arra, hogy a változó kamatozású kölcsön már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
5: A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza.
4: A kormány szóvivők a tájékoztatón a főváros pénzügyi helyzetéről is beszéltek. Magyar Éva bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat október 15-éig kap haladékot a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros.
6: A cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
4: A tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról is szó volt. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé áttekintésének határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-ig kell közzétenni, így leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés.
7: Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány, ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra, nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban.
4: Hozzátette, a jövő évi tervezetet várhatóan október közepén hozza nyilvánosságra a kormány.
3: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás egy 2x2 sávos híd és a hozzá kapcsolatos alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
6: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és 2 nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
3: A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd eurós uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban az Európai Bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt.
8: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek, ideérkezzenek ezek az uniós források, hogy ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi, esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
3: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összefoglalója.
9: Mi csak az érdemalapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
10: Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
9: Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
10: A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
9: Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
10: A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
11: Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig 3 év alatt képtelen volt, azt önök 3 hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták. Most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
10: Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
3: A Közel-Keleten drámai mértékben eszkalálódott a helyzet, miután az Egyesült Államok és Irán ismét lőtte egymást. Az amerikai hadsereg második egymást követő napon hajtott végre támadásokat iráni célpontok ellen, Teherán pedig Bahreinre, Kuvaitra és Jordániára mért válaszcsapásokat. A perzsa állam azt is bejelentette, hogy lezárták a Hormuzi szorost, Washington szerint viszont sorban haladnak át rajta a hajók. Jankó Anita beszámolója.
12: Tomahawk cirkáló rakétákat indított az amerikai haderő a Michael Murphy rakétaromboló fedélzetéről szerdán. Az Egyesült Államok már második egymást követő éjszaka támadta Irán déli részét. A célpontok között voltak katonai felderítő rendszerek, kommunikációs hálózatok és légvédelmi állások. Az amerikai középső parancsnokság a támadásokat önvédelmi légicsapásoknak nevezte, válaszul, mint fogalmaztak, Irán indokolatlan és folytatódó agressziójára. A támadások közvetlen kiváltó oka valójában az volt, hogy kedden egy iráni drón eltalált egy amerikai Apache járőrhelikoptert. A két tagú legénységet kimentették a tengerből. Irán válaszára nem kellett sokat várni. Az iszlám forradalmi gárda közölte, hogy ellentámadásokat indított 18 amerikai katonai célpont ellen kuvajti és bahreini légibázisokon, valamint az amerikai haditengerészet 5. flottája ellen Bahreinben. A jordán haderő 20 iráni

0: Ezen keresztül Irán nyersolaj exportjának mintegy 90%-a bonyolódik. Hozzátette, teljes ellenőrzésük alá vonják az iráni olaj- és gázpiacot, hasonlóan ahhoz, ahogyan Venezuelával tették. Előző nap Donald Trump azt is elárulta az újságíróknak, hogy az amerikai hadsereg az elmúlt hetekben titkos műveletekkel segítette az olajszállító hajók áthaladását a szoroson. Elmondása szerint így több mint 100 millió hordónyi kőolaj jutott át az iráni nyomásgyakorlás ellenére, ezt azonban független források nem erősítették meg. A minap éjszaka 22 hajót vezettünk ki a szorosból, lámpák nélkül, mert az irániaknak nincs radarjuk, mi ugyanis szétlőttük a rendszerüket, mondta. Irán ezután jelentette be, hogy határozatlan időre lezárta a Hormuzi szorost, a térségbe belépő hajókat pedig tűz alá helyezéssel fenyegette. Az amerikai középső parancsnokság viszont cáfolta a lezárás hírét, és a kereskedelmi hajók áthaladását jelentette.
1: Hamarosan találkozhat az ukrán elnök és a magyar kormányfő, erről számolt be az ukrán külügyi szóvivő. Eorhi Tihi azt mondta, nem tud pontos dátumot és helyszínt mondani, de meg tudja erősíteni, hogy dolgoznak egy találkozón Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter között. A miniszterelnök a hónap elején jelentette be, hogy áttörést értek el a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban. Kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezik az ukrán elnökkel a találkozót, amelyet Beregszászon szeretne megtartani. Barna Péter összeállítása.
2: Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Tallinnban, ahol észak-európai és balti vezetőkkel egyeztetett az ukrajnai béketárgyalásokról. Az ukrán elnök leszögezte, a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia az Egyesült Államoktól és Európától. Európa nem lehet pusztán közvetítő, mert Európa a mi oldalunkon áll. Nagyon veszélyes lenne csak közvetítőként fellépni, mert ha az Európai Unió közvetítőként venne részt, akkor a két fél között kellene állnia. Ezért legyünk őszinték és nyíltak, nincsenek pusztán közvetítők, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. A dán miniszterelnök szerint Európának is szüksége van Ukrajnára, ezért folytatni kell Kijev támogatását. Európa nem tud hatékonyan újra fegyverkezni Ukrajna nélkül. Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem önvédelem, közölte Mette Frederiksen. Petteri Orpó finn miniszterelnök pedig hangsúlyozta, a fronton megváltozott a helyzet, Ukrajna a korábbiaknál kedvezőbb, Oroszország pedig rosszabb helyzetben van. Ukrajna fennmaradása Európa egyik alapvető biztonsági érdeke. Az önmagát védő Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat elérni. Ezért erőteljes támogatásunknak folytatódnia kell. Az észak-európai és balti vezetők közös nyilatkozatukban méltányolták a haladást, amelyet Ukrajna az Európai Uniós tagság felé vezető úton elért, és sürgették, hogy június-júliusban nyissák meg a tárgyalásokat az összes csatlakozási fejezetben Kijevvel. Kiálltak Ukrajna NATO tagsága mellett is, és leszögezték, Ukrajna közvetlenül hozzájárul az euróatlanti biztonsághoz. Közben újabb információk derültek ki Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter lehetséges találkozójáról. Az ukrán külügyi szóvivő arról beszélt, pozitív jelzéseik vannak arra vonatkozóan, hogy az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök személyes egyeztetése hamarosan megtörténhet. Eorhi Tihi pontos dátumot és időpontot nem mondott, de megerősítette, hogy dolgoznak a találkozón, ami a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról fog szólni. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már volt előrelépés, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első témakört Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain.
3: Nagyon intenzív szakmai egyeztetés folyt a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről.
2: Június 3-án jelentette be Magyar Péter, hogy áttörést értek el, és átfogó megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a 100 000 fős kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök közölte, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
3: Ahogy ezt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres

0: Magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére.
1: A sajtóban megjelent, de hivatalosan nem megerősített hírek szerint a találkozót hétfőre tervezték Budapestre, de végül elhalasztották. Magyar Péter kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezés alatt van egy találkozó az ukrán elnökkel, amit Beregszászon szeretne megtartani.
2: Egyhetes spanyolországi körútján a katolikus egyházfő tegnap Barcelonában felszentelte a Sagrada Familia bazilika legmagasabb tornyát, ma pedig a Kanári-szigeteken a tengerbe veszett migránsokra emlékezett. 14. Leó felszólította az országokat az emberek méltóságának megőrzésére. Szokolai Kinga és Jó Csaba összeállítása.
3: A katolikus egyházfő Gaudi halálának centenáriuma alkalmából tartott szentmisét a még mindig épülő és a tervek szerint 2035-re elkészülő bazilikában. Ez nem befejezetlen mű. Az, hogy nem teljes, az nem hiba, mert egy vágyakozásról tesz tanúságot. Nem hiányosságot jelent, hanem inkább egy ígéretet fejez ki, amelyet következetesen szeretnénk tiszteletben tartani és beteljesíteni, fogalmazott Leó pápa. A katolikus egyházfő hozzátette, Antoni Gaudi azzal a vággyal alkotta meg a bazilikát, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait, felajánlva egy lelki zarándoklatot, amely elvezet a Krisztussal való találkozáshoz. Már beesteledett, amikor az épület előtt elkezdődött a Sagrada Familia bazilika legmagasabb, 172,5 méter magas tornyának felszentelése. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, és az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezte. Csütörtökön már a Kanári-szigeteken landolt a pápát szállító repülőgép. 14. Leó egy zárt körű programon vett részt az egyik kikötőben, ahol menedékkérőkkel, valamint a velük foglalkozó hivatásos és önkéntes segítőkkel találkozott. A pápa az emberkereskedőkkel szembeni valós fellépést és az integrációs folyamatok felgyorsítását sürgette. Önvizsgálatra szólította fel ugyanakkor a származási országokat, valamint kritizálta Európát. Minden érkező hajó nem csak migránsokat, hanem egy kérdést is magával hoz. Milyen világot építünk, ha ennyi testvérünknek és nővérünknek kell vállalnia a halál kockázatát az élet keresése közben? Tette fel a kérdést az egyházfő. Beszéde után afrikai migránsok adtak Leó pápának egy virágkoszorút, amit a vízbe dobott, és egyperces néma csenden emlékezett a tengeri migráció halálos áldozataira. Majd a pápa mobillal ment tovább a Szent Anna katedrálisba, ahol egyházi vezetőkkel találkozott.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Újabb fordulatot vett Magyar Péter kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusa. Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezése érdekében. Magyar Péter élesen bírálta az államfőt, és a közösségi médiában is megismételte korábbi kritikáit. A két közjogi méltóság közötti nyilvános csörte hetek óta tart, miközben a miniszterelnök továbbra is Sólyog Tamás távozását sürgeti. Jó Csaba összeállítása.
3: A köztársasági elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő abban bízik, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását. Magyar Péter megismételte korábbi a köztársasági elnökkel kapcsolatos kritikáit, miszerint Sólyog Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. A miniszterelnök azt is írta, Sólyog Tamás a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni. Eközben Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője. Magyar Péter nem sokkal korábban a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is beszélt a köztársasági elnökről.
5: Szerintem kiemelten fontos a köztársasági elnöki intézmény, annak a tisztelete, és ahogy mondtam, ezért is fogom még egyszer felkeresni Sólyog Tamást két külföldi panaszkodás között, lehet, hogy itthon lesz, és akkor tudunk még beszélni. De pontos időpontot nem tudok önnek mondani, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Az angol ezt úgy mondja, the sooner is better, minden gyorsabban áll jobban.
3: Sólyog Tamás néhány napja egy svájci magazinnak beszélt a közte és a miniszterelnök közötti konfliktusról.
6: Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le. Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
3: Az államfő hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
6: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
7: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
6: a jogállamra is fenyegetés.
7: Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
6: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
3: A köztársasági elnök mellett vasárnap szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palotánál.
2: Azonnali intézkedéscsomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére Budapesten a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán, aki előre nem jelzett beszédet mondott a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján, a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek álfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának kiterjesztését, a magyar irodalom nemzetközi jelenlétének visszaállításáért egy új fordítás támogatási rendszer kidolgozását ígérte, és azt is közölte, a pedagógusok, könyvtárosok és közművelődési dolgozók részére állami könyvvásárlási támogatási programot terveznek. Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Linzmeier Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
8: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
2: Megkezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A nyitó mérkőzésen az 59. percben Mexikó, Dél-Afrika 1-0. A tornának a VB-k történetében először 3 házigazdája van. A találkozókat Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában rendezik. A meccseket Magyarországon az M4 Sport közvetíti, és az időeltolódás ellenére országszerte szerveznek közös meccsnézéseket. Harcsás Gergely összeállítása.
9: A tornán a világbajnokságok történetében először 48 csapat vesz részt. Az Egyesült Államokban 11, Mexikóban 3, míg Kanadában 2 helyszínen rendeznek meccseket. Összesen 104 mérkőzést játszanak. Idehaza a közmédia valamennyi meccset élőben közvetíti.
10: Sokkal több csapat van, és sokkal több mérkőzés, mint eddig volt, és abban bízunk, hogy mindenki velünk tart majd ebben az 5 hétben.
9: Mondta az M4 Sport csatorna igazgatója. Székely Dávid közölte, a találkozókat a sportcsatorna mellett a Dunavördön és az M4 Sport Pluszon láthatják a nézők. Hangsúlyozta, a közösségi oldalakon részletes statisztikák lesznek elérhetők, és a legfontosabb újítás az M4 Sport YouTube csatornáján várja a szurkolókat.
10: Ha valaki föl kell, különböző hosszúságú összefoglalókat talál, kiválaszthatja, hogy a fél órás, a nagyjából 10 perces vagy a nagyon rövid 3 perces összefoglalót nézi. Ha így tesz, akkor ugyanolyan izgatottsággal tudja végignézni majd a történéseket egy rövidített formában, mint hogyha ilyen fönt maradt volna.
9: A meccsek közvetítésében 8 kommentátor vesz részt. Hajdú B. István 4. alkalommal közvetít a helyszínről VB meccseket. Azt mondta, már a hangulatért is érdemes lesz leülni a tévé elé.
11: Tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre.
9: Országszerte több helyütt lehet majd kivetítőn is nézni a meccseket. Budapesten a Szabadság téren újra megnyitja kapuit a belvárosi foci mozi, ahol a hajnali összecsapásokat az esti mérkőzések előtti hangolódásként felvételről lehet megnézni. A főváros mellett több nagyvárosban is közös meccsnézéssel készülnek. A szegedi Tiszaparton több százan szurkolhatnak együtt, mondta Jakab Gusztáv, étterem tulajdonos.
11: Közel 500 főt tudunk leültetni, és több mint 200 embert tudunk lefektetni napágyainkra. Készítünk természetesen hotdog, hamburger, meccs mellé, jéghideg csapócsörökkel. Van egy óriási ledfalunk, és reméljük, hogy jó idő lesz, és ennek a meccset minél többen.
9: A VB csoport küzdelmei 72 összecsapásból állnak. A nyitó mérkőzést pénteken hajnali 4 órától a Dél-Korea-Csehország meccs követi, majd 21 órától Kanada Bosznia-Hercegovinával találkozik.
4: Időjárás jelentés.
2: Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható. Budapesten 21 órakor 18 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
4: Műsor ajánlat. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
12: Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
4: Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés pénteken 19 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
13: Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
4: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor pénteken este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
14: Előnyben Mexikó Dél-Afrika ellen a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Nem jutott döntőbe a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. 12 magyar egység már biztosan finalista a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
4: Ez a Sportvilág.
14: A társ házigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este elkezdődött az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikó városban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ebbe bele is hallgathatunk most a Nemzeti Sportrádió élő adásában a kommentátor Jó András és Tóth Béla.
15: El tudják ebben altatni, és nagyon nehéz így, hogyha nem szerzik meg a második gólt, mert így a tűzzel játszanak, hogy bármikor lehet gólt.
16: Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésének 65. percében Mexikó-Dél-Afrika 1-0. A mérkőzés 9. percében már is vezetést szerzett a házigazda, méghozzá Julián Quiñones találatával. Williams tolta oda a labdát, tehát a dél-afrikai kapus csapattársához Szitolhoz, aki a 16-os előterében elveszítette, erre csapott le Lira, aki kihagyhatatlan helyzetbe hozta Quiñonest, 15 méterről lőtt a szélső a kapus lábai között a kapu közepébe, volt egy kapufája is Quiñonestnek, a Bafana Bafanának, tehát a dél-afrikai válogatottnak az első félidőben mindössze egy kísérlete találta el a kaput, a második félidő elején ráadásul még nagyobb bajba került a dél-afrikai válogatott, ugyanis a 49. percben az Itzerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül buktatta Szitol, aki ezért azonnal piros lapot kapott. Ember hátrányba került tehát Dél-Afrika, és úgy kénytelen játszani a második félidő majdnem teljes egészében. Hátra van még ebből a találkozóból szűk 25 perc, Quiñones találatával tehát Mexikó Dél-Afrika 1-0.
14: Tóth Bélát hallhatták, és természetesen még kapcsolunk vissza a Nemzeti Sportrádió élőadásában erre a labdarúgó mérkőzésre. Bejelentette a Real Madrid, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője. Erről a spanyol labdarúgó bajnokságban második klub számolt be a hivatalos oldalán. A portugál szakember 2029-ig írt alá, és július 13-án csatlakozik a klubhoz. Ma rendezték az elődöntőket a férfi vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében. A címvédő Ferencváros a spanyol Barcelonéta ellen játszott. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
17: Nem lesz címvédés a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Ferencváros Barcelonéta 5 métereseket követően 11-13. Hasonló volt a forgatókönyv, mint a női csapat tegnapi mérkőzésén, hiszen hátrányban kellett vízilabdázni a Nyéki Balázs együttesének, igaz a 3-2-es katalán előny nem tűnt behozhatatlannak az első negyedet követően. A Barcelonánál hiányzott Vígvári Vince, aki új törése miatt kihagyja a máltai négyes döntőt, de Burján Gergely a keret tagja volt, igaz nem róla szólt a mai találkozó, hanem Velottóról, aki 6 méteren túlról lőtt gólokat Fogelnek, a félidei 6-3-as katalán vezetés kissé aggodalomra adhatott okot. Ám a fordulásra a csendesebb sztárok Mandic, Manherz és Argyropoulos is megrázta magát, 6-6-ra egyenlített a címvédő, de a negyedik negyedre még 7-6-os spanyol előnnyel fordultak a csapatok. Több emberelőnyt kapott a Fradi, ezekkel azonban nem tudott élni a magyar bajnok. Mégis 9-9-nél labdája volt az FTC-nek a győzelemhez, de Aguirre kapus elképesztő formában védett, 12-szer is hárított a találkozó során. Jöhettek az 5 méteresek, amelyben a spanyolok nem hibáztak, Mandic és Fekete azonban igen, így nem tudja egymás után harmadszor megnyerni a legrangosabb európai kupát a Fradi. Ferencváros Barcelonéta 5 méteres párbajt követően 11-13.
14: Az FTC-től Jansik Szilárd nyilatkozott Korsós Kristófnak.
18: Nehéz most megemészteni a végeredményt. Olyan meccs volt ez, ahol az elején a Barcelonéta volt kedvezőbb helyzetben, de aztán úgy tűnt, hogy ideálisan alakulhat a második fél, 5 méteres döntött a legvégén. Hogy élted meg ezt így?
19: Így van, sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudnak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz 2-re, azt belőjük, megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén, hogy a végén ők tudtak rátenni azt a plusz 1-et. Plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
18: De azt előtte is sejthettük, hogy közel van tudásban egymáshoz a két csapat, de a Ferencváros a saját tudásához képest hogyan teljesített ma szerinted?
19: Saját tudásunk alatt teljesítettünk, ez azt gondolom, hogy ez az is látja, aki nem szakmabéli összeállításban. Azt nem mondom, sok öbbek, de hosszabbak is vagyunk és jobbak vagyunk. Lehet annak köszönhető, hogy most talán most voltunk idén először, vagy így az egész szezonban nem sokszor voltunk komplettek, nagyon sok sérülés akadályozta ezt az évünket, de ez egyáltalán nem lehet erre fogni, ez csak egy most gondolat, ami most eszembe jutott. Nagyon sok dolgot elrontottunk mérkőzés közben, amit megbeszéltük, hogy ne csináljunk, nem kértük a labdákat, ki tudtak szorítani minket, az eljáró szorossal teljesen elvették a támadó időnket, mire felértünk, 10 másodpercek voltak, ennek ellenére azt éreztem, hogy a kezünkben van a mérkőzés, de hát ez nem így lett, szóval most nagyon csalódottak vagyunk tényleg egész évben, ezért edzünk, ezért küzdünk. Ez most nem sikerült, megpróbáljuk megszerezni a bronzérmet. Sajnos az Unai most kifogott rajtunk, nagyon sokat védett, az 5 métereseknél is tudta, hogy hova fogjuk lőni. Jobban bírták fejbe, és 100%-osan megérdemlik a gratulációt, mert jobbak voltak.
14: A férfi vízilabda bajnokok ligájában a másik elődöntőt az olasz Proleco nyerte 19-13-ra az Olympiakos ellen. A Ferencváros így a Zalánki Gergőt is foglalkoztató görög csapattal játsza a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzését Máltán, amit 19 órától szombaton élőben közvetít majd a Nemzeti Sportrádió. Ezt követően a döntőben a Proleco és a Burján Gergelyel felálló spanyol Barcelonéta találkozik. Ne feledjük, a Ferencváros női csapata is az Olympiakoszon játsza majd a máltai négyes döntőt, de ott a fináléban találkozik ez a két csapat. Az Olympiakos Ferencváros döntőt a női vízilabda bajnokok ligájában holnap 21 órától rendezik. A meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőibe. Az A csoportban Guzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. Őket Kreisz Bálint kérdezte a verseny után.
20: Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
21: Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
20: Az izgulási fok az nálad most nagyjából olyan volt, mint szokott, vagy ez egy picit nagyobb volt a vártnál, vagy a megszokottnál?
21: Egy picit nagyobb volt a vártnál, bár csalóka, mert úgy szoktam visszaemlékezni, hogy hát nem nagyon szoktam mostanában izgulni, de amikor benne vagyok, akkor kvázi ez a kérdés felmerül bennem, hogy mit szeretek én ezen? Mit szeretek én ezen az érzésen, amikor nagyon-nagyon izgulok, és egyszerűen azt sem tudom, hogy mit csináljak, de aztán a végeredmény, vagy amikor beérek a célba, akkor gyakorlatilag értelmet nyer az, hogy miért szeretem én ezt az érzést, csak ezt ott helyben nem mindig érzem.
20: És hogy tudnád megfogalmazni, mit szeretsz ebben az érzésben?
21: Talán így visszatekinteni a folyamatra, az útra, hogy mennyi munkát raktam bele, és milyen szépen elkezdtek kijönni ezek a eredményekben is, objektív eredményekben is. És ezt a folyamatot látni azért nagy büszkeség.
20: A hét elején még csak feltételes módban beszéltünk arról, hogy akár Kirsty Coventry előtt is futhatsz és úszhatsz, OCR-ezhetsz, ez holnap viszont megvalósul. Kellene nagyon motiváció a budapesti döntő előtt?
21: Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas motiváció, emellett pedig azért nem szabad elfelejteni, hogy ez is el tudja venni egy picit a fókuszát az embernek, úgyhogy igyekszem követni a stratégiámat is és magamra figyelni, de azért biztos vagyok benne, hogy ott lesz a fejemben az, hogy nem semmi emberek vannak a nézőtéren ülni, ha csak a családtagjaimból indulok ki, vagy akár Kirsty Coventryből is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy előttük versenyezhetek majd.
14: Kreisz Bálint a másik magyar döntőbe jutott versenyzőt is megkérdezte.
20: Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be, és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek, hogy élted meg?
21: Igen, a vívással kezdtünk, ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült ezt megnyernem, de utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az elején amúgy nagyon jól indult, az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességre nem volt egy rossz pálya szerintem, van mit javítani a holnapi nap. Uszodában ott egészen jót úsztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
20: Említetted a magyarországi versenyekkel való kapcsolatodat, hogy ezt most végre várni tudtad. Ezek ismeretében és a bolgár világkupa után most úgy érzed, hogy minden kiegyenesedett, főleg, hogy ezzel a világkupa döntőbe is biztosítottad a helyet?
21: Még nem érzem 100%-ban, hogy minden kiegyenesedett, de látom magamon a fejlődést, és azt veszem észre magamon, hogy ezzel a mentalitással, hogy nem az van bennem, hogy nem szeretek magyar közönség előtt versenyezni, így ennek a letételével felszabadultabban tudtam versenyezni. Habár mind a két napom nehézkes volt, de azért holnapi nap remélem most már tényleg felszabadultabban tudok versenyezni Blankával, aki nagyon jó barátnőm, úgyhogy bízom benne, hogy élvezni fogjuk mind a ketten a napot.
20: Hány ismerősöd, barátod, családtagod lesz majd itt és szurkol neked holnap?
21: Hát pontosan nem tudom, nagyon sokan megígérték, hogy kijönnek, ha döntőzök. Nem tudom, mennyien fogják betartani, de azért jó lesne, hogyha sokan kijönnének.
14: A budapesti öttusa világkupán a női döntőt holnap 16 órakor rendezik, és élőben lehet majd követni a Nemzeti Sportrádióban. 12 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkott a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A délutáni programban a kajakosoknál Csikó Zsóka, a kenusoknál Juhász István, Opavszki Réka, és mindkét párus bejutott a döntőbe. Most pedig kapcsolódjunk vissza a Nemzeti Sportrádió adásába, hiszen tart még a Mexikó Dél-Afrika labdarúgó mérkőzés a világbajnokság nyitányán. A kommentátorok Jó András és Tóth Béla, a szakkommentátor Vukovics László.
15: Akikben még lát annyit, hogy a következő mérkőzéseken esélyük legyen a pontszerzésre, vagy hát a győzelemre, mert arra fognak játszani. Itt a dél-afrikaiaknál a mai mérkőzésen azt láttuk, hogy van egy-két ügyesebb játékosuk, de elég kemény focit játszanak. Ez a játékvezetői felfogástól függ, hogy mennyire fogja ezt engedni, mert itt láttuk, hogy az elején megjósoltuk, hogy sok sárga lap lesz, piros. Hát eddig ezek meg is valósultak, csak sérülés ne legyen.
0: Köszöntjük újra Kossuth Rádió hallgatóit. Mexikó, Dél-Afrika a 78. percben 2-0. Raúl Jiménez már megszerezte a mexikóiak második gólját, és még visszatérve Oswin Apollisra, aki nemrégiben lőtt a pályára, ugye ő kétszer annyi gólban vett részt, mint bármely más dél-afrikai játékos a 2026-os VB-selejtezők során. 2 gólt szerzett és 4 gólpasszolott, úgyhogy alapvetően ő erősítés, sőt,
15: ebben a mai Dél-Afrikában bárki erősítésnek van szerintem, aki beszáll, amit eddig láttunk, de a szövetségi kapitán nagyon örülne, ha növelni a góljai vagy a gólpasszai számát. Én szerintem a mai meccsen nem fogja.
0: Nézzük azt, hogy a 78. percben a mexikói válogatott továbbra is ugyanazt játsza, amit eddig, ugye egy gólos előnynél járatják szépen, visszafogottan a labdát. Morales, aki a pálya bal oldalán lendül most meg, és őt teszik odébb két kézzel, aztán pedig hiába Gallardóról megy ki a labda, visszafújja a játékvezető a szabálytalanságot, kérdem én, nem, bedobással jöhet majd a Mexikó, ami kicsit fura számomra, és akkor lejön a mérkőzés első góljának szerzője, Quiñones, és a helyére pedig érkezik tízessel Vega. Így erősít tehát a mexikói válogatott, tehát azért egyértelműen gólokat szeretnének még szerezni. Gallardo, aki tehát bedobhatja a labdát, meg is tette azt, és Mora pedig átfordítja a jobb oldalra. Micsoda labda, gyönyörű szép átadás volt, le is vette ott Alvarado, azonnal teszi tovább, Chavez, majdnem a 16-oson belül beteszi a labdát, ott viszont nem érkezik játékos, Williams pedig a kapuból nem érkezik, úgyhogy a védő társaknak kellett onnan kihozni a labdát, és akkor most a Dél-Afrika válogatott kihozza olyan a labdát, onnan az a kérdés, mert a Mokoena forgolódik még mindig a labdával, még mindig ő az, és elveszíti a labdát, a játékvezető pedig közbefúj, kérdem én, hogy miért, tehát, hogy elveszített a labdát Mokoena, és nem volt vele szerintem szabálytalan a mexikói játékos, hát ez elég egészen érdekes ítélet volt. Én úgy gondolom, hogy a Morát talán nem bántotta, őt visszafújt ezt.
15: Hát rengeteg ilyen volt a mérkőzésen, inkább úgy mondanám, hogy következetlen a játékvezető, mert azért reklamáltak a mexikóiak, hogy egy csomó ennél sokkal durvább szabálytalanságot tovább engedett.
16: 10 perc van még hátra a találkozóból, 2-0-ra vezet tehát Mexikó Dél-Afrikával szemben. A házigazda minden csere lehetőségét kihasználta. Négyet cserélt a túloldalon Hugo Broz, viszont három játék megszakítással, úgyhogy azt hiszem, hogy a dél-afrikai szakvezető már nem tud változtatni ezen a csapaton, amely most a pályán van a Bafana Bafanánál. Alvarado emeli az égbe a labdát, sikerül elfejelni Mokénának. Ott van még Zvanénél a labda, tehát dél-afrikai akció most már a mexikói büntető terület környékén. A bal oldalon begurítják Apolliszhoz, Apollisz akár lőhet, egy csell, marad egy mexikói, Apollisz ellövi, véreget Rangel kapus, és ugye pont amellől a mexikói mellől, Edson Álvarez mellől, illetve Alvarado mellől lőtt el a labdát a dél-afrikai támadó játékos, hogyha egy ütközés követően nem maradt a gyepen. Ezt a dél-afrikaiak vagy nem vették észre, vagy szándékosan nem foglalkoztak vele, hogy Zvane talán belekapott Alvarado szemébe. Ment tovább a játék, és Rangel mentette meg a csapatát ezzel a védéssel, Apollisz lövését követően. Hát a sportszerűség talán azt diktálta volna, hogy kirúgják a labdát.
15: Igen, én is így gondolom, hogy ott már feküdt legalább 15 másodpercben a mexikói játékos. Valóban a szemébe kaphatott, amikor beleszaladt, de hát fölöslegesen emelte fel a kezét a dél-afrikai játékos. Próbálkozik Dél-Afrika, de igazi helyzetig nem jut.
0: Ez pontosan egy olyan mérkőzés most, aminek mire semmi szükség nincs arra, hogy legyen hosszabbítás. De mivel olyan kötelező ivószünet, biztos, hogy lesz legalább 2-3 perc ráadás.
15: Hát igen, hát azt elvették a mérkőzésből, mondjuk az a része jogos, tehát az úgy nem számít annak a hosszabbításnak, ami a rendes játékidőben beleszámít, de tényvaló, én javasolnék olyan szabályt is, de hát ezt majd megvitatják, hogyha mindkét csapat beleegyezik, mondjuk, hogy lesz még másik két meccs, ez már úgyis eldőlt, akkor legyen vége, de hát most ezt nem ezen a VB-n fogják bevezetni, megnézik közben a jelenetet VAR-ral.
0: Na ez nagyon érdekes most viszont, hogy ezt meg fogják vizsgálni most, hogy ebből milyen ítélet születhet majd, mert hogy ugye Alvarado tényleg a földön maradt, de hát most, hogy ott mi történt vele, azt hát mi is rövidesen megtudjuk majd.
16: Itt talán egyedül azt vizsgálhatják, hogy ez ére kiállítást ez az ütközés.
15: Ezt vizsgálják szerintem pontosan, hogy beleszaladt a játékosba.
16: Durvaság miatt így van.
15: Úgy látom, hogy a bal kezét fölemelt, tehát ezt fogják vizsgálni. Igen, meg is ütötte. Itt
16: megütötte, igen. Itt bal kézzel van egy odacsapó, egy ütő mozdulat Zvane részéről. És hát, hogyha itt a dél-afrikai csapat kettős ember hátrányba kerül, ugye Szitol kiállítása miatt már a 49. perc óta létszám hátrányban játszanak a dél-afrikaiak. És ez egy a csereként beállt játékosra egy akkora felelőtlenség, hogy hát náluk az van a labda. Tehát a dél-afrikai csapatnál van a labda, amikor Szitol Alvaradót úgy takarítja el az útból, hogy a fejére ver egyet bal kézzel.
15: Ez egyébként kiállítás lesz, beadó pozícióban van a saját csapata, tehát érkezhetne a kapu elé, odasózott egyet, ki fogják állítani, dupla ember hátrányba fog kerülni.
16: Nagyon a játékvezető megnézte a felvételeket, a brazil bíró, és akkor mi az ítélet? Ő ezt most itt be fogja jelenteni a közönségnek, tehát ez is egy újítás, hogy Wilton Sampaio játékvezető elmondja a döntést. Hallgassunk bele! 11-es játékos, dél-afrikaiak közül arcon csapta ellenfelét, ez alapján pedig az ítélet. Kiállítás. Úgyhogy kettős ember hátrányba kerül Dél-Afrika, azzal, hogy a nemrég csereként pályára lépett Temba Zvane megkapja a piros lapot, és hát elképesztő feledőtlenség, ahogyan azt korábban már részleteztük, a dél-afrikai csapatnál volt a labda, Alvaradót arcon vágta, és a VAR közbeavatkozása után Sampaio játékvezető felmutatja a piros lapot Temba Zvanénak.
15: És a piros lap az automatikusan minimum egy mérkőzés, tehát ez nem olyan, hogy a sárga, hogy majd eltörlődik, hátrányba hozza a csapatát a következő mérkőzésekre, óriási felelőtlenség.
0: Ugye azt tegyük hozzá, hogy Alvarado előtte ugye testét kitette, tehát egy body check-et láthatunk tőle, ugye ezt akarta törleszteni Zvane, de ez is felelőtlenség, tehát ilyen szinten nem csinálsz ilyet.
15: Pontosan, hát ha mindenre ugranának a profi játékosok, akkor a végén 6-6 ember fejezi be, ez nem lehet, mert hét alatt nem süllyedhet egy csapat. Tehát azért profik a játékosok, hogy elviseljék a dolgokat, és utána megvannak a megfelelő emberek a csapaton belül, akik teljesen nem lemészárolják az ellenfelet ilyen esetben, de labdával úgy lépnek oda, ami még belefér a sportszerűség határain belül. belül, mert ez egy ütés volt, jogos a kiállítás.
0: És akkor egy egészen biztos, hogy hosszú hosszabbítás vár majd ránk, hiszen most videóbírozás is volt. Jó az előretett labda mexikói részről, és belép a labda elé Vega, és ezzel lehet-e menni, ott megint egy szabálytalanság, amit a játékvezető nem ad meg. Dél-afrikai kirúgás jöhet, hiszen Vegának a lábáról ment ki a labda. A 85. percben, ha még nem mondtam volna, Mexikó Dél-Afrika 2-0, az állás nem változott, tehát Quiñones és Jiménez góljaival 2 gólos mexikói előny, és hát 2 piros lapot kapott Dél-Afrika, úgyhogy 2 ember előnyben van a hazai együttes. Visszafejelik a labdát, vagyis jó a csúszhatás pontosabban dél-afrikai részről, de ez a labda Rahel kezében költ ki, és egyébként ugye korábban itt Tóth Béla kollégám is beszélt arról, hogy azért itt rájöttek a dél-afrikai játékosok, hogy kell próbálkozni távolról, mert hogy Rahel nagyon-nagyon bizonytalan, ugye az első félidőben volt egy kijövetel, ahol meg szerette volna fogni a labdát, kiesett a kezéből, aztán pedig itt a második félidőben volt egy próbálkozása Mobidának, és ott is megszerette volna fogni a labdát, és kicsúszott a kezéből, szóval ezeket a lehetőségeket nem használták ki a dél-afrikai játékosok ellen, mert ugye 2 piros lapot kaptak, most pedig ugye bátran játszottak a mexikói játékosok 2 ember előnyben.
16: A labda egyébként a dél-afrikai térfélen, a hazaiak adogatnak, Chávez teszi tovább, szintén csereként pályára lépett Vega, röviden adogatnak egymás közt most a zöldmezes hazaiak, Gallardót megtalálják a bal szélen, közelebb lép Gallardo, Mora, a fiatal tini sztár a mexikói válogatottban, Chávez, és vissza a védelem tengelyébe Vázquezhez. Vázquez kivár, körülnéz, nincsen elől klasszikus center játékos, úgyhogy nem passzol előre, hanem inkább átforgatja a labdát a jobb oldalra Alvaradohoz, Edson Álvarez is labdához fér, és most igazából azt játsza a mexikói válogatott, hogy ellenfele elől eldugja azt, és megpróbálja valahogy azért a játékidőt is elcsenni, mert ha itt csupán 4 perc maradt hátra, 90-ből 2-0-ás vezetésnél a mexikói csapat, a bal oldalon Gallardo laposan be a 16-oson belőre, Mora helyzetben nem lő, tovább teszi még, és abból már nem lesz lövés, pedig aztán hát ott volt a labda González lábán, aki elbizonytalanodott, kemény ütközés, a játékvezető előnyszabályt ítél, Apollisa révén átjöhet a mexikói térfélre Dél-Afrika, de hát itt Bokázi felrúgja Reyest. Nem tudom, hogy tehát itt azért most már több megoldásán az látszik a Bafana játékosainak, hogy elveszítették a fejüket.
15: Igen, nagyon nehezen viselik. Ők is készültek a világbajnokság nyitó meccsére, tudták, hogy 4 évente van világbajnokság, meg akarják mutatni magukat, nem úgy alakul, ahogy ők tervezték.
16: Na de ez a legszebb arcuk?
15: Hát nem gondolom, ez a legszebb arcuk, de itt most, amit a futballból látunk, itt a 10-8 elleni labdatartás van kapu nélkül. Tehát az, hogy mondjuk egy edzésen ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy 10 passz egy gól, vagy 20 passz, ha az ellenfél megszerzi, vezesi át a félpályán, tehát a mexikóiak nem nagyon használják már a kaput, 10-8-ban megtartják a labdát, vezetnek 2-0-ra, a szegény dél-afrikaiak meg csak nyomozzák.
0: Eszeveszett megoldások a dél-afrikai játékosoktól, de én rájöttem, mi a probléma. Hát az oxigén hiány.
16: Lehet. Valóban.
0: 88. percben mexikói labdajáratás, Vega az, aki jobb oldalra teszi a labdát, és azért a hazai szurkolók fütyülnek. Nem tetszik nekik, hogy nem megy előre válogatottjuk, de hát 2-0-ra vezet a csapatok, úgyhogy alapvetően jó helyzetben vannak. Chávez az, aki most továbbítja a labdát, Vega fölnéz, nem forgatja át a jobb oldalra, pedig azért ott volt jó néhány üresen mozgó játékos, Montez, aztán pedig már Reyes, Alvarado, ott volt egy üres befutás Álvareztől, nem ő kapja, hanem inkább előtte Morá forgolódik, mi lesz ebből, már a labdán fekszik, a labdán fekvő Morát azért rugdosták rendesen, kérdés, hogy ki kap szabadrugást, valószínűleg a dél-afrikai válogatott, hiszen Morá már a földön feküdt, és talán kezével ért a labdához, jön majd a kapuból Williams, és ő fogja majd elvégezni a szabadrugást, 89. percben, rassan már azt is el tudjuk majd mondani, hogy mennyi lesz a plusz ráadás, itt a 90 plusz hanyadik percig fog tartani a mérkőzés előre láthatólag. Én szerintem egy ilyen 5-6-ost rá fog tenni a brazil játékvezető, és akkor majd jöhet a labda előre Williamstől, sőt már előre is rúgta. Jó a csúsztatás, de ez hosszú lett a végére. Jó volt a próbálkozás, ott Magopától ő csúsztatta meg a labdát. Aztán pedig jöhet majd a kirúgás, amit majd Rahel fog elvégezni, természetesen nem sieti el, de ahogy kimondtam, már is kitette a labdát, és Vázquez már teszi is előre a labdát.
16: Az biztos, hogy a dél-afrikai válogatott belga szövetségi kapitányának Hugo Broosnak lesz feladata itt a következő mérkőzést megelőzően valamelyest rendezni a sorokat a dél-afrikai válogatottnál. Mexikói labdajáratás Álvarez püföli bele az előtte álló védőjátékosba. Marad még a labda egyébként a mexikóiaknál, Alvarado a földön. Elhozzák onnan a dél-afrikaiak, szépen Apollis megtartja, egy becsúszó játékos, Álvarez meg elveszi tőle a labdát, aztán egy újabb falt, szabadrúgás Mexikónak, mert csak Álvarezt döntötték fel, billentették ki egyensúlyából. Jöhet majd tehát szabadrúgással a felezővonal közeléből Mexikó, és arra is figyelnie kell majd Hugo Broosnak, a dél-afrikai válogatott szakvezetőjének, hogy a két kiállított játékost védetlenül se nevezze a következő mérkőzésen a keretbe, mert volt rá példa a selejtező sorozatban, hogy Mokoena Lesotho ellen jogosulatlanul játszott, két sárgalapot korábban már kapott a selejtező sorozatban, és a pályán hiába nyert 2-0-ra Dél-Afrika, végül is ezt az Afrikai Szövetség 3-0-val Lesotho javára írta jóvá, ennek ellenére, a műhiba ellenére kijutott a selejtező csoportját megnyerve erre a világbajnokságra Dél-Afrika. Letelt a rendes játékidő, tehát már a 91. percében tart a találkozó, a hosszabbítás 7-es perc.
0: Ez egy félelmetes szám. Tehát pont azt akartam mondani, hogy ennek semmi értelme, hogy tovább menjen ez a mérkőzés, mert konkrétan ütik-vágják a mexikói játékosokat. Most egy jó megmozdulás volt ez González-től, kapott előle egy labdát a 16-oson belül, de nem tudott befordulni kapu felé, úgyhogy ki kellett tenni a labdát Alvaradónak, aztán pedig onnan már a bal oldalt van a labda, visszakerült ide Vegához. Jó, a kis területen való összjáték, aztán pedig megint szabálytalanság, lerántják a mexikói játékost, és a nemrégében említett Mokoena az, aki lerántotta őt, de most már ő viszi előre, aztán pedig kitett a jobb oldalra Mudaónak. Mudaó pedig buktatja, mondta ez a mexikai válogatott csapatkapitánya. Kérdés, ez milyen lap lesz? A farzsebéhez nyúl, általában az piros szokott lenni, de nem hinném, hogy azonnal piros lenne ez.
16: Meggondolta magát, úgy tűnik, már más formátot a játékvezető.
0: Igen, nem, az a farzseb az bizony piros lap, és akkor az kérdés, hogy ki kapja. Montes kapja, mert hogy Montes volt, aki buktatta. Így van, César Montes kapja meg a piros lapot, hiszen Mudaót buktatta, elképesztően felelőtlen volt ez a mozdulat is a 91. perc, 92. perc közepén.
15: Igen, azt reklamálják a mexikóiak, és teljesen jogosan, hogy nekik járt volna a szabadrugás az ellenfél kapujától 25 méterre, azt nem kapták meg. Itt ezen a magán ez a falton nem jön, de
16: okay, de a kifele falt, az nem, de azért nem ilyen feltétlen piros lap.
15: Ez nálam sárga. Nem, mert kifele tolta a labdát. Tehát ez nálam sárga lap, mert kifele tolta. Most egy utolsó ember, nem utolsó ember, még belülről voltak védők. A jelentősége csak annyi, hogy a következő meccsen nem játszott a mexikói, tehát mégis van jelentősége.
16: És a csapatkapitányát feszítette el a házigazda.
15: Mert ezen a meccsen már nem osszoroz, még ha ne adj Isten be is rúgná ezt a dél-afrikai csapat, akkor sem változtatta a végeredménye. De itt a következő meccseknek van jelentősége, itt ez már harmadik piros lap a mérkőzésem.
16: Szabadrúgás kedvező helyről, Montes még ott van a pályán, és nem igazán akarja elhagyni a gyepet. A Kossuth Rádióban a Sportvilág című adás hamarosan véget ér, úgyhogy érdemes összegezni, hogy itt a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Akkor, amikor még az előre jelzett hosszabbításból 4 perc van hátra, akkor Mexikó Quiñones és Raúl Jiménez találatával 2-0-ra vezet. Két kiállítás történt a dél-afrikai válogatottnál, egy pedig most a házigazdánál, úgyhogy 3 piros lapot mutatott fel a brazil játékvezető. 94. perc, tehát Mexikó, Dél-Afrika 2-0, a Kossuth Rádió hallgatóitól elbúcsúzunk.
14: Tóth Bélát, Jó Andrást és a szakkommentátort, Vugovics Lászlót hallhatták. Egyébként a mérkőzést még a Nemzeti Sportrádióban tovább követhetik élőben. Itt viszont búcsúzik a műsorvezető Szilágyi Dóra. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
1: A sportvilágot hallottam.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Mától nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az intézményvezetők feladata lesz eltávolítani ezeket a dokumentumokat. Közös érdek eloszlatni minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. Az Egyházi Oktatási Fórum tagjai probléma és értékközpontú térképre tettek javaslatot, és a finanszírozásról is szó volt. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyerek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter vitte kórházba. Holnap megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Újabb korszerű alacsony padlós CAF villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, összesen 51 új szerelvényt rendeltek, amelyek a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez további infrastrukturális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá. Kerékpáros diákok csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyerek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett, és helikopterrel érkező traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség. A nyári európai hőhullámok veszélyeire figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Emlékeztetnek, hogy az utóbbi 4 évben 200 000 ember vesztette életét, és több milliónyian szenvedtek a szélsőséges időjárás miatt. Mivel a visszatérő hőhullámok az éghajlatváltozás válság jelenségei, a WHO javaslata szerint például növelni kellene a városokban az árnyékolt területeket, és a szociális szolgáltatások fejlesztésével gondoskodni az idősek folyadékbeviteléről. A hőség ellen rugalmas munkaidővel, a több egészségügyi dolgozó bevetésével is lehetne küzdeni a Világszervezet szerint. Ami a hazai időjárást illeti, sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok valószínű.
0: Műsor ajánlott.
2: Válaszutak,
1: Rólunk szól.
2: Válaszutak minden pénteken.
3: Lelkesedés, lendület, motiváció.
4: Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor így berobban, és akkor végre tudok pihenni.
5: Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
6: Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
3: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Pénteken délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
7: Vendégünk Jan Zakata, Musical Gála koncert a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Színes programokkal várja az érdeklődőket idén is az Alsóörsi Amfi. Június 20-án a Bagosi Brothers Company-val nyitnak. Sétáló énekszó. Utcai koncertek Egerben június 17-én az Agria vegyes karjóvoltából.
3: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Élőszavas mesemondás, történetmesélés tánclépésben, bábokkal vagy a fény segítségével, utazás a mese szárnyán, a fantázia segítségével. Szülővárosunk legendás utcái, történelmi emlékhelyei, valós vagy elképzelt hősei, helytörténeti mesék nem csak gyerekeknek. Stratégiai, ügyességi, műveltségi, különböző játékok, felszabadító élmények, a társasjáték generációkat átfogó, közösségformáló ereje. A Pápai Játékfesztivál élményei és pápa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
3: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
9: Éljük át együtt a játék örömét!
10: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
11: Ugye? Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárman.
12: Minden
11: jön. Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
12: 180.
11: Így van, tovább.
12: Normális maga?
10: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a honlapát.
13: Hastánc. Vízisí, vízisí.
14: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
15: Berlin és Párizs gyorsítaná Ukrajna csatlakozását, nem is akármilyen módszerrel. A Merz-Macron féle elképzelés szerint az új tagállamok átmenetileg nem szólhatnának bele a legfontosabb költségvetési és külpolitikai, valamint biztonsági döntésekbe. Csak hogy az unió alapszerződése nem ismeri ezt a státuszt, és az sem világos, hogy az átmeneti kifejezés vajon hogyan értelmezhető a pontosan és részletesen szabályozott csatlakozási eljárás során. Természetesen Ukrajna is sürgeti a csatlakozását, közben pedig egyre több tagállam fenntartásának ad hangot. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt, jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok!
15: No hát mi történik itt, miféle megoldás ez?
16: Jó a kérdés. Azért mondom, hogy jó a kérdés, mert ez egy kényszer megoldás. És mehetünk és kell is majd foglalkoznunk szerintem az európai szerződések, az Európai Uniós szerződésnek a következményeivel, tehát hogy hogyan lehetne ezt gyakorlatba ültetni, de itt valójában egy politikai okot kell látni a háttérben. A politikai ok pedig nem más, mint az, hogy Friedrich Merz teljesen belelovalta magát abba, politikailag, kommunikációsan, és talán egyébként ő maga is ezt nem csak politikailag tartja fontosnak, hanem személyes ügyként kezeli, vagy kezelheti, hogy Ukrajnát csatlakoztatni kell az Unióhoz, és Ukrajna ezt a háborút nem veszítheti el. Ez a két fontos állítása a németeknek, pontosabban a német kancellárnak. Neki viszont látványosan fogyott ideje. Miért mondom ezt? Azért, mert a támogatottsága egyre rosszabb és rosszabb, és egyre többször merül fel a német belpolitikában az, hogy hát lehet, hogy kancellárt kéne cserélni. Mert hogy sem a CDU-CSU, sem az SPD nem látja nagyon izmosnak ezt a mostani helyzetet. Ugye az izmosra mire gondolok, 15% körüli a személyes támogatottsága, most az elégedettség a kancellárral, és közel 70% mondja azt, hogy elégedetlenek a teljesítményével. És ugye, hogyha fogy az idő, akkor valamit villantani kell. És ugye nem csak neki fogy az idő, hanem Macronnak is fogy az idő. Mert ugye Macronnak már ugye ez a második ciklusa, közeledik a végéhez, és Macron a második ciklusában jelentős politikai érdemet nem tudott letenni otthon, és Európában sem. Ugye emlékszünk rá, az előző ciklusában is voltak a nagy EU európai gondolatai és hasonlók. Ezek érdekes gondolatok, megtermékenyítő gondolatok, tehát nagyon sok diskurzusnak volt az elindítója, viszont gyakorlatilag zéró gyakorlati következményekkel járt Macronnak ezek a kezdeményezései. És most mind a két politikus rajta akarja hagyni a kezenyomát Európán, meg az Európai Unión, és én azt mondanám, hogy szerintem emiatt lehet ennyire fontos számukra, kettőjük számára, hogy ezt az egész folyamatot előre mozdítsák, politikailag, a jogi rész az már egy másik kérdés.
15: Érthető a gondolkodásuk, de miért ragaszkodnak ahhoz, hogy valami olyas, új módon hagyják a kezük nyomát az Európai Unión, hogy azzal kárt okoznak? Ez Merkel kancellára példa rá, ugye, aki a migrációt rászabadította egész Nyugat-Európára gyakorlatilag azzal, hogy Németország ennek élére állt. Most akkor ők meg az Ukrajnát és annak minden következményét szintén rászabadítják az Európai Unióra?
16: Érdekes, a merkeli hasonlat szerkesztőnek a része, nekem is dejavú érzésem van. Azért van dejavú érzésem, mert 2010-ben elhangzott Potsdamban az a gondolat, hogy a multikulturalizmus megbukott, a különböző társadalmak békés egymás mellett élése nem működik, és hogy ez egy rossz koncepció, és egy nem működő koncepció, és valamit kell kezdeni ezzel. A szabadon idéztem, egyébként az idő az Angela Merkeltől származik, 2010-ből. Majd jött 2015. Amikor Merkel gyakorlatilag teljesen az ellentétét csinálta annak, mint amit 5 évvel ezelőtt megmondott, valamiért mégis azt mondta, hogy hát működik az a koncepció, és hogy ők képesek rá, ugye mondta ő, és mondta, hogy mi képesek vagyunk, wir schaffen das, ugye a híres mondat, vagy hírhetté vált mondat. A nagyon hasonlót látunk most a mostani német kancellárnak, a Merznek a részéről. Néhány héttel ezelőtt mondta talán ki teljesen nyilvánvalóan és teljesen világosan azt, hogy Ukrajna nem tud gyorsan és rövidített módon csatlakozni az Európai Unióhoz, lehetetlen. És ezzel egy igazat mondott, és azért is mondott igazat, mert ugye a jelenlegi csatlakozási keretek között ez nem megvalósítható.
15: Ugye Ukrajna hadban áll. Az, hogy a békekötés után mi lesz a területe, az sem ismert, meg a lakosságszám sem ismert. Tehát gyakorlatilag olyan alapvetések hiányoznak, sokszor beszéltünk már erről, de mégiscsak érdemes, mert nem biztos, hogy a köztudatban ez meggyökeresedett, nevezetesen az állami lét alapvető kritériumait nem tudjuk egyenlőre Ukrajnával kapcsolatban.
16: Hát, ilyen is apró kérdések, igen, és azért ugye ezek önmagukban idézőjelben apró kérdések, persze jelentős kérdések, de hogyha arról van szó, hogy egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor az Európai Parlamentnek az összeállítása nem tudunk el a lakosság számot, az országnak a méretét. És ha nem tudjuk a lakosság számot, akkor nem tudjuk, mi alapján határozunk meg az Európai Parlamenti képviselőknek a számát.

0: elfogyott konfliktus, itt meg rakéták röpködnek, most már egyre inkább nem is akármilyenek, meg drónok.
1: Pont azt akartam mondani, hogy egy befogyott konfliktus felé tartunk Ukrajna esetében, és mondtuk volna egy, nem tudom már mikor, de hogy sajnos azt látszik, hogy ez a konfliktus egyre aktívabb, és még aktívabbá válik, és az ukránok vélhetően terveznek valamilyen fajta ellentámadást, ami aktivitás irányába löketi el a konfliktust. Vélhetően a számításuk az lehet, hogyha egy sikeres offenzívát indítanak, akkor erőt tudnak felmutatni, és jobb helyzetből indulnak majd az egyezkedéseknél, és jobb helyzetben tudják befagyasztani a konfliktust. Csak hogy ugye, hogyha offenzíva van, előrelépés van, ugye az nyilván nagyon sok halottal jár mindkét félnek a részéről, nagyon sok sérelemmel jár, és hát nyilván presztízs veszteséggel is jár, és akkor meg, hogyha bármilyen eredményt fel tudnának mutatni az ukránok, akkor az oroszok meg lehet, hogy még jobban bevernék a kéziféket, hogy akkor na, ezt nem engedjük, hanem akkor vissza kell szorítani. Ugyanez játszódik le fordítva, amikor az oroszok lépnek előre, akkor az ukránok nem akarnak ugye ebbe beleegyezni, és nem akarnak belemenni, ők érzik azt, hogy sérti az érdekeiket, és ugye ezért lehetetlenül teredik a konfliktusnak a befagyasztása.
0: Hát kemény fronthal zajlik itt, azért azt is tegyük hozzá. Mindig a drónokról jönnek a hírek, mert ugye az az érdekesség, meg
1: a látvány.
0: A hátországban milyen mélységben érnek el sikert, tűzcsapást mérnek egymásra a felek, na de hát azért itt van egy nagyon kemény és nagyon borzalmas háború, frontháború is.
1: Igen. Na de visszatérve az európai dolgokra, ugye ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, amiről Merz meg Macron beszél, ahhoz módosítani kell az Európai Uniónak a szerződéseit. Tehát az Európai Unióról szóló szerződést, meg az Európai Unió működéséről szóló szerződést is módosítani kell, mert olyan nincs jelenleg, hogy egy ország csatlakozik az Európai Unióhoz, de nem rendelkezik teljes jogosultsággal az Európai Unióban. Ilyet az Európai Uniós jog nem ismer.
0: Társultagság létezik, annál ennyi jog sincs, de amiről itt szó van, ami itt körvonalazódik, ilyen
1: az
0: nincs.
1: Egy teljesen új kategória. Tehát az egy olyan dolog, amit létre kellene hozni. És ugye itt a nagy kérdés az politikailag, hogy meg lenne a politikai szándék, hogy létrehozzák. És érdekes, hogy ezek a javaslatok egy időpontban érkeznek a szintén, amennyire emlékszem, német, francia is benne van, de Luxemburg, meg pár másik ilyen régebbi tagállamnak a javaslatcsomagja.
0: Hollandia, Belgium, Luxemburg.
1: Ami ugye meg arról szól, hogy a jogállamisági kritériumokat is ugye szigorítani kellene, tehát hogy egy csomagba vették a kettőt, hogy meg kéne változtatni ugye a csatlakozási feltételeket, és ugye a csatlakozási feltételek azok, amiről beszélgetünk tulajdonképpen, hogy létre lehet hozni egy ilyen plusz kategóriát, legyen egy ilyen belépőszint vagy előszoba az Európai Unióba, és ugye közben meg ott van, hogy a jogállamisági kérdések miatt meg hát fel kell gyorsítani a jogállamisági eljárásnak a menetét, és hasonló. Tehát érdekes, hogy a kettőt összekötik. Ez valószínűleg az lehet a mögöttes, hogy hiába sürgetik a németek meg a franciák az, hogy Ukrajna csatlakozzon, a realitást a nyugati országok is tudják, hogy ha itt Ukrajna mondjuk gyorsan csatlakozna, és teljes jogú tagként csatlakozna, elképesztő belső válság alakulna ki az Európai Unióban, pont azért miatt a dolgok miatt, hogy nem ismerik, vagy nem akarják játszani az Európai Uniós játékszabályokat. Azért, mert nincsenek hozzászokva ezekhez a játékszabályokhoz. Hát láttuk ugye itt a tavalyi döbbenetes korrupciós botránynak, ugye mindig a hullámait látjuk Ukrajnában, és folyamatosan merülnek fel újabb és újabb információk. Ezek olyan kérdések, olyan gyakorlatok, amiket nem lehet egyik pillanatról a másikra, csak így törvényi szabályozásra Ukrajnából így kivenni, mert ezek hát ez egyfajta korrupciós hagyomány tulajdonképpen, ami ugye nyilván a posztszovjet térségre igaz, nyilván egyébként Oroszország is ugyanebben a valóságban van, de hát jó, Ukrajna is ebben a valóságban van, és ugye ebből a valóságból csatlakoztatni az Európai Unióhoz egy országot, azért az egy teljesen más helyzet, és ugye itt nem arról szól, hogy hát, hogy nem tudom, nem így vagy nem úgy írnak ki közbeszerzéseket, vagy hasonló, hanem itt ugye arról szól, hogy bizonyos esetekben ugye azt mondják, hogy 5-10-15-20, vagy még több százaléka, akár 40-50 bizonyos beszerzéseknek egyszerűen eltűnt.
0: Ugye a haditámogatásoknak is, igen, meg a fölvett kölcsönnek is. Vannak erről már számok, az amerikaiak vizsgálódtak, még akkor fölvetődött néhány hónappal ezelőtt, talán vagy fél évvel ezelőtt, hogy úgy lehetne tovább folyósítani bizonyos anyagi támogatást Ukrajnának, hogyha valami közös grémium ellenőrizné, valami felügyelőbizottság, hogy mi lesz a pénzzel, mert hogy jelentős része eltűnik. Aztán van itt egy másik szempont.
1: Bocsás, meg nem csak, hogy eltűnik, az amerikai nem. Nyilván az amerikai is zavarná, hogy eltűnik a pénz, most már azért kevésbé, mert jóval kevésbé vállalnak részt a támogatásban. Ők inkább élvezik a jelenlegi szituációt idézőjelben, az pedig arról szól, hogy vásárolnak az amerikaiaktól fegyvereket, elsősorban európai pénzzel.

0: Tehát visszamegy a pénz.
1: Igen, visszamegy a pénz, csak ugye a kérdés az az, hogy hova. És ugye ez az, ami nem tetszett az amerikaiaknak, és nem véletlenül exponálta magát ebben a kérdésben az amerikai alelnök maga, aki híresen nincsen jó kapcsolatban Zelenszkivel, mert hogy felvetődött a gyanúja, és alapos gyanúja annak, hogy a korábbi választási kampány, tehát ugye a Trumpnak a megválasztási időszakában azok a támogatások, amelyek haditámogatások jogcímen mentek az Amerikai Egyesült Államoknak a részéről, a Biden adminisztráció részéről Ukrajnába, azoknak egy része visszacsorogott az Egyesült Államokba a demokratáknak, a kampányának a támogatására. És erre mondta azt ugye az amerikai alelnök, meg itt az amerikai adminisztráció, hogy na ezt ki kell vizsgálni, hogy ez nem, hogy még egyszer bekövetkezhessen, mert gyakorlatilag ugye itt torzítani akarták Ukrajnán keresztül óriási összegekkel a politikai versenyt az Amerikai Egyesült Államokban, vissza akartak csorgatni, vagy visszacsorgathattak a demokraták támogatásokat a saját kampányukba. És ugye ennek egy leképeződése lehet, ami egy fontos pont, hogy Zelenszky maga is vett részt olyan eseményen, ami egyértelműen ugye a Kamala Harris melletti kampányról szólt, és ugye ő is ott volt, és ott mosolygott, és ugye nyilván ez a republikánusoknál kiverte a biztosítékot, hogy oké, persze támogatják, ez fantasztikus, nagyon jó, hogy ezt az országot támogatják, de hogy azért ne szóljon ebbe az amerikai belpolitikába. Tehát ez a szál, az amerikai szál, az gyakorlatilag elsősorban a kampányfinanszírozás miatt került a napirendre.
0: Ugye ez volt a pénznek a szála, de van egy másik szál is, ami biztonsági szempontból is európai biztonsági és közbiztonsági kockázatokat vet fel. Nevezetesen Ukrajnát állig felfegyverezték. Nehéz fegyverektől kezdve kézi fegyverek garmadáján, és hagyományosan ugye a majdani úgynevezett forradalom vagy puccs óta, kinek hogy tetszik, vagy attól függ, onnan nézzük, ugye ezt az eseményt, bizonyos félkatonai szervezeteket is felfegyvereztek. Ezek ráadásul náci alapvetésű szervezetek, olyannyira, hogy ők maguk hirdetik, olyan jelképeket használnak felvonulásaik során. Később aztán ugye a háborúban bevetve még inkább megerősödtek, nagyon jelentős szerepük volt a védelemben, bizonyos rohamoknál is természetesen. Ki fogja őket lefegyverezni? Mi lesz ezzel a rengeteg fegyverrel? Ez mind-mind kihívás és biztonsági kihívás az európai békés. Mondhatnánk azt, hogy önvédelmi reflexüket már régen elaltatott polgároknak és tagállamoknak.
1: Igen, ugye Ukrajna esetében azt lehet mondani, hogy amikor a védelemről volt szó, és védelemről van szó, főleg az elején nem válogattak az eszközökben, nem válogathattak az eszközökben. Gyakorlatilag az életben maradás volt a kérdés, meg azt, hogy meg tudják előzni, az oroszok elfoglalják az országot. Ugye itt az elején elég egyértelmű volt a helyzet, ugye Kijevet körülvették, és hát ugye elég egyértelmű volt, hogy a vezetést akarják kiiktatni, és át akarják venni az egész ország fölötti irányítást. Csak ugye a kérdés az az, hogyha onnantól kezdve, hogy egyszer megtörténik, hogy elengedik a gyeplőt, és bárki úgymond aktív lehet, részt vehet, stb., és kap támogatást, fegyvert, ilyesmi, hogy akkor utána azt hogyan tartják kontroll alatt. Nyilván ugye a hadseregnek ez a feladata, meg a hadseregnek a vezetésének ez a feladata, de hogy ezekkel a kontrollokkal kapcsolatban már korábban is voltak problémák, és nem véletlenül vetik fel sokan Európából, hogy oké, tegyük fel, csatlakoztatni akarjuk Ukrajnát, de ehhez tényleg az kellene, hogy lezáródjon a háború, és akkor nyugodt körülmények között rendezzük egyrészt a fegyvereknek a sorsát, másrészt egyébként az esetleges ilyen hadi kiadásokat, akkor az országnak ugye az egész jövőjét, mert olyan kérdéseket kell megválaszolni, amit nem lehet az Európai Unión belül megválaszolni, már amikor belépett. Illetve meg lehet válaszolni, csak hogy itt a probléma az, hogy egészen konkrétan egy ilyen lépés sorozat, azt mondanák, hogy nem tudom, 2027 vagy 28. január 1-en mondjuk Ukrajna az Európai Unió tagjává válna, az egy káoszba sodorná az Európai Uniót. Az Európai Uniót veszélyeztetnénk ezekkel a lépésekkel, és nyilván én értem, ennek a méregfogát próbálja meg részben kihúzni. Ugye itt a francia-német javaslat, hogy akkor a hadi kérdések, meg költségvetési kérdések, meg stb., hogy ott ne legyen beleszólása az ukránoknak, mert ugye az ukránok felé is valamit hát illene mutatni, mert az ukránok ugye el lettek hitetve, hogy ők NATO tagok lesznek, és uniós tagok lesznek. A NATO tagságról hamarabb kiderült, hogy nem igaz, az uniós tagságról majd később derült ki, hogy nem igaz, nem tudnak hamar ilyenek lenni, és hogy gyakorlatilag keresik a kiskaput a németek meg a franciák, hogy hogyan tudnák ezt valamilyen módon ezt az ígéretet mégis beváltani. Csak ugye akkor megint a kérdés az, hogy akkor hogyan dolgozzuk ki a mechanizmust, akkor mi a következő lépés? Belép egy ilyen ország, oké, akkor csak ilyen előszobában van, előszobáztatjuk, de akkor utána mi történik egy év múlva jön a következő szint?
0: Vagy mi az, hogy átmeneti? Ugye?
1: Vagy vizsgáljuk? Vagy, tehát, hogy, szóval, hogy na, olyan sok kérdést kellene megválaszolni, ami hát, és akkor nem beszéltünk arra, hogy gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy eldöntöttük, hogy az Európa jönnek a koncepció, innentől kezdve a többsebességes Európa koncepciója. Sokan vannak, akik azon az állásponton vannak, hogy ez ma is így van. Van benne egyébként igazság,
0: hát igen, eurózóna,
1: Schengen, stb. Ilyesmi. Van benne igazság, de alapvetően ez nem történt meg, hogy azt mondtuk volna az európai együttműködése, hogy az egy többsebességes Európa van. Értem, hogy formálják az országoknak a lehetőségeit.
0: Sőt, hát ráadásul a legfőbb döntéshozó szerv vagy szervezet, testület, amelyik ugye hagyományosan, és akkor itt elgondolkodik az ember, hogy a bizottság az hogy terjesztette ki önmaga hatáskörét, nevezetesen ugye az államfők, illetve a miniszterelnökök tanácsa, attól függ, hogy hol milyen kormányforma van.
1: Bocsásson, a bizottság kapcsán egy fontos gondolat, hogy újra napirendre került az a kérdés, hogy és mi lenne, ha nem lenne minden tagállamnak biztosa, hogy egy szűkebb, de hatékonyabb európai bizottság legyen. Ez nem ennek a javaslatcsomagnak volt az alapja, hanem ez szintén egy közelmúltban, most hirtelen nincs előttem, de aztán talán német ihletettségű gondolatsor volt az is. És ugye itt meg arról szól a történet, hogy akkor hogyan lehet még hatékonyabbá tenni az Európai Bizottságot, ami viszont ugye meg azzal járna, hogy akkor a tagállamoknak le kell mondaniuk, hát attól hogy hány évre, most 5 évre, vagy 2,5 évre, ugye az Európai Parlamentnél van az a 2,5 éves ciklus ugye bizonyos tisztségnek a cserélődésében, egyfajta ilyen hagyományként, de alapvetően a ciklusuk ugye 5 évesek. Megnézném, hogy melyek azok a tagállamok, akik azt mondják, hogy hát jó, mi belemegyünk abba, hogy a 5 évig nincsen tagunk az Európai Bizottságon, mert az Európai Bizottsági Tagság az nem csak arról szól, hogy ott van valaki és beleszól a döntésekbe, hanem arról szól, hogy információja van a döntésekről. És de gondoljuk azt, hogy amikor beülnek az Európai Bizottságba az Európai Bizottságnak a tagjai, akkor ők hirtelen valamilyen csodálatos, misztikus újjászületésen mennek keresztül, és hirtelen európaivá válnak, és függetlenek maradnak mindenfajta állampolgárságtól, érzelemtől, stb. Nyilván olyan bürokraták kerülnek azért oda, akik azért tudnak egyfajta távolságot tartani, de hát azért a saját tagállama mindenkinek fontos.
0: Hát ráadásul főleg azért is, mert ugye az Európai Unió mind a mai napig, bár törekvések erre vannak, és talán ez is azt szolgálja, ez a bizonyos átalakítás, nem szövetségi állam. Ugye, hanem nemzetállamok szövetsége, gazdasági alapon, aztán kibővítve politikai alapon, és itt van a bizottsági törekvés, amire ugye ön is utalt, hogy egyre inkább úgy látszik, például amikor közös védelmi politikáról beszélnek, akkor az azt jelenti, hogy közös külpolitika is kell, ahhoz viszont kell közös pénzpolitika, és akkor mi ezt ismerjük 48-49-ből, ugye, amikor közös a hadügy, a pénzügy, a külügy, hogy akkor mi is a sorsa egy államnak, tagállamnak.
1: Hát gyakorlatilag ugye ez, amiről a szerkesztő úr beszél, ez a föderáció, ez a föderális Európa, a birodalmi Európa. Ez azt jelenti, hogy akkor azt mondjuk, hogy európai szuperállam lett, és akkor a tagállamok azok már nem tagállamok, hanem tartományok. És ők beleszólhatnak bizonyos szűk keretek között abba, hogy mit csinál a szövetségi szint, de nem tudnak önmagukban teljes kontroll gyakorolni a saját területük fölött például.
0: Mert hogy ugye vannak akkor erős, meg gyenge tartományok.
1: Ez így van.
0: Ugye pont ezt hivatott kiküszöbölni az alapszerződés, amikor azt mondja, hogy egy tag egy szavazat, és egységesen kell dönteni. Hogyha valamelyik tagnak nem kedvező, és ugye vétózni akar, ez az utolsó eszköz, akkor meg kell győzni, illetve kompromisszumot kell kötni. Ez volt az alapgondolat.
1: A kompromisszumot az alapgondolata az egész európai, hanem az európai politikának, hogy a tagállamok meg tudjanak egyezni, és ha nem tudnak megegyezni, akkor azokra a kérdéseket le kell venni a napirendről. Ehelyett ugye az elmúlt 10-15 évben semmi más nem történik, mint azokat a kérdéseket erőltetik, amiben nincs egyesség, azért, hogy ebben majd egyszerre valaki feladja, vagy többen feladják az álláspontjukat, és egység legyen. Persze, ugye ott van az érvek között az ilyenkor, hogy hát igazából nagyon sok kérdésben már elfogytak azok a teljesen világos, teljesen egyértelmű egyetértési pontok, amik ugye régen hajtották előre az európai integrációt, és most már elérkeztünk a nehéz kérdésekhez. Csak hát akkor a kérdés az az, hogy kell-e sietni, hova sietünk? Sokkal inkább lehetne sietni egyébként a deregulációval, a szabályoknak a leépítésével, amiket az Európai Bizottságnak egy feladata, hogy felülvizsgálja az európai szabályokat, egyszerűsítse, és minél kevesebb szabályozás legyen, annak érdekében, hogy egy jobb gazdasági környezet legyen a különböző társaságok számára. Mondjuk erre lehetne egy kicsit több hangsúlyt helyezni, főleg úgy a versenyképességi politikával összefüggésben.
0: Csak hát mi lenne akkor azzal a hatalmas bürokrata tömeggel, aki ott hazamennek, mit csinálnának?
1: Hát ugye ők ellen érdekeltek. nyilvánvalóan egyébként bizonyos szint után abban, hogy az európai intézményeknek a szerepe az leértékelődjön. Tehát itt azért a, és ugye itt az intézmények között is van egy nagyon komoly versengés. Most pont láthatjuk akár ugye Magyarország kapcsán, hogy a, hát lényegében a tetemre hívja az Európai Bizottságot, az Európai Parlament, hogy akkor itt most milyen politikai megállapodást kötöttek Magyarországgal, és hogy tudni akarják a részleteket, tudni akarják, hogy ez megalapozott volt-e és hasonló. Az Európai Parlament fitoktatja az erejét. Tehát itt, és ugye még csak a három fő intézményről beszéltünk, és nem beszéltünk olyan különböző ilyen hatóságokról, a bizottságok, ugye különböző ilyen DG, Director General, nem teszem be, írtam, hogy a magyarul főigazgatóság, igen, bocsánat, tehát ami, hogy, hogy az ő szerepük egymáshoz hogyan viszonyul, európai ombudsman, stb. És akkor sorolhatnánk azokat az európai intézményeket, meg kereteket, amik ugye az elmúlt évtizedekben létrejöttek az Európai Unión belül.
0: Itt van egy szempont, amiről beszéltünk, ez a bizonyos, ugye 5 ország, Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg. Azt mondja, hogy biztosítékokra lenne szükség arra az esetre, ha egy új tagállam visszalépne jogállamiság, a sajtószabadság vagy a demokratikus normák területén. Ilyen esetekben az Európai Bizottság akár jogi eljárásokat is indíthatna. Hát ez egy, megint egy felügyelet, ami eléggé képlékeny, ilyen általános fogalmakkal operál.
1: Igen, és ugye itt jön a probléma, hogy nincs a jogállamiságnak, meg a demokráciának Európán belül se egy adott, elfogadott, szövegben rögzített papír arra, hogy mi a jogállamiság és mi a demokrácia, nincs definíciója ennek.
0: Mert hogy a kormány formák, a kormányzás különbözik.
1: Nem, tehát valahol nincsen alkotmánybíróság. Most a Magyarországon megszűnne az alkotmánybíróság, az például egyértelműen, hát ugye az a demokráciának, meg a demokratikus elveknek, meg a jogállamiságnak az aláásása lenne, mert ugye korábban nem véletlenül születtek ezzel kapcsolatban döntések. De most ugye van olyan ország, ahol meg nincsen alkotmánybíróság. Van olyan ország, ugye, ahol félelnöki rendszer van. Ugye az elnök az, aki gyakorolja a végrehajtó hatalmi köröket. Ugye Magyarország még parlamentáris rendszerben működik, ugye a miniszterelnök központú. Hasonló bizonyos szempontból Németországhoz, Németországban, hogy ott meg ott vannak a tartományoknak a beleszólása ugye a két házon keresztül. Tehát, hogy szóval ezek annyira széttartó dolgok, hogy nem is tudom, hogy összetudnák-e egy dokumentumba sűríteni, hogy mi az, ami, és akkor, vagy akár csak tagországonként, hogy mi az, amit nem lehet átlépni, milyen
0: határokat nem lehet. Egyáltalán?
1: Én azt gondolom, hogy nem.
0: Az a javaslat, hogy mindenki olyan mértékig működjön együtt, ameddig saját érdekei kívánják. Tehát van, akinek a gazdasági együttműködés lenne jó, van, akinek a szorosabb politikai együttműködés lenne jó. Miért nem lehet ezt egymás mellett meghagyni?
1: Hát ugye itt jönne, tehát hogyha ha nem a, az ilyen típusú jogállamisági együttműködés lenne erőltetve, hanem azt mondják, hogy a politikai együttműködésre, a gazdasági együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, akkor ezek a viták nem is kerülnének szóba igazából. Sokkal kevésbé ennek egyébként fűtöttek ezek a viták az Európai Unión belül, mert nem akarnak egymásnak a belügyébe beleszólni a különböző tagállamok.
0: Na hát igen, csak hogy itt egy más irány van, és akkor még itt egy utolsó percre egy érdekesség, mert hogy mennyire külügy, meg hogy néz ki itt a felelősség. Azt mondja, Kaja Kallas, az uniós külügyi főképviselő, tégláról téglára romboljuk le Oroszország háborús gazdaságának alapjait. Mondja ezt az a hölgy, aki elcsodálkozott, hogy Kína milyen szerepet töltött be a második világháborúban, miért ünneplik ott a lezárását. Mennyire komoly ez az egész innentől kezdve?
1: Hát ugye, ezt hallottuk az elmúlt években már, hogy az Európai Unió hogy meggyengíti Oroszországot, és hogy majd Oroszország össze fog omlani, és politikai változás, és új elnök, és hasonló. Ez nem jöttek be, sokkal realistább az a megközelítés, egyébként, ami például a londoni találkozón újra előjött, hogy az Európai Uniónak, az európai országoknak valamilyen módon oda kellene kerülni az asztalhoz, amikor megállapodás születik az oroszok és az ukránok között, mert ez nem olyan megállapodás, vagy nem olyan végkifejlet lesz, hogy mondjuk Kaja Kallas gondolja, hogy egyszer csak legyőzik a semmiből Oroszországot, hanem itt egy megállapodásra kell törekedni.
0: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című oldalunkon is. Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a megtisztelő figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisüzlet óvoda létesül. Naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerüljön, Vinci és nővéreket hozattak ide.
2: Bolyba településen vagyunk, Pécs és Mohács között. Jó napot kívánok! A Montenuvo és a Batthyány család történetét fogjuk mi itt felgöngyölíteni. Belépünk a Batthyány Montenuvo kastélynak az udvarán. Na most egy gyönyörű fehér klasszicista épület, gondozott kertel. Ennek a történetét kezdjük el mi felgöngyölíteni Vajta Lászlóval, aki a településnek a jó ismerője. Talán induljunk a batthyányiaktól, mert hogy ők építetik egészen konkrétan Fülöp ezt a kastélyt, valahol ott a 19. század elején, mikor pontos?
1: 1805 és 1808 között épült a kastély, ami előtt egy vadászkastély volt.
2: Hogy csatlakoznak be az itteni életbe a Montenuvók?
1: Hát ez korábbi történet. A Batthyány Ádám, aki részt vett az 1687-es második mohácsi ütközetbe, ezt a birtokrészt kapta a császártól.
2: Összejön egy autó, úgyhogy picit arrébb megyünk.
1: Majd a felesége a Stratmann Eleonóra vitte tovább, és olyan 3-4 nemzedék után az 1700-as évek végén két Batthyány birtokolta, a Batthyány Fülöp és a Batthyány Iván. Batthyány Fülöp volt a gazdagabb, és akkor ő úgy döntött, hogy a vadászkastély helyett építi ezt a kastélyt. A tervezőjéről, meg a kivitelezőjéről szinte semmilyen forrás nem maradt meg. Batthyány Fülöp utód nélkül halt meg, és az Iván lányára hagyta a hagyatékát, azt meg úgy hívták, hogy Batthyány Júlia. Na most itt lép bele a Montenuvo, illetve a Neuperg család.
2: Ez a kettő ugyanaz.
1: Igen, mert ez egy tükörfordítása olasz-németről.
2: Igen.
1: Na most a Neuperg család az úgy kerül ebbe a történetbe.
2: Hát a szabadságharc kapcsán kerülnek ők ide valahogy, nem?
1: Igen.
2: Vagy mégis?
1: De nem.
2: Na, akkor ebből tájékozódjanak, kedves hallgatóink, szóval akkor hogy van ez?
1: Hát úgy van, hogy a Ádám Neuperg úgy kerül a császári családhoz, régi ősi német-osztrák család, hogy Napóleon felesége, Mária Luisa, mikor Napóleon számüzetésbe került, Ferenc császár, őt rakta pármai régensnek, az Ádám Neuperget pedig hát ilyen kísérőnek, meg ilyen felülvigyázónak, meg főminiszterévé tette, aki Napóleon fogsága közben, hát egy kicsit
2: közelebb került Habsburg Mária Luisához minden értelemben.
1: Így van. Először született egy lány, majd Napóleon halálakor, tehát 1820 májusában született meg a másik gyerek, az pedig Wilhelm Neuperg lett. Ez katona férfi volt, mint a Neupergek általában, és ő részt vett a 1848-49-es forradalom leverésében. Aztán a szerelem úgy látszik, az fölülírt mindenféle politikai iratot. 1850-ben feleségül vette Batthyány Júliát.
2: Aki egyébként Batthyány Lajosnak a rokona.
1: Batthyány Lajos rokona, igen. És így egy Batthyány és egy Neuperg házassága megtörtént, és 1864-ben kérte, hogy más néven legyen, egy tükörfordítással olaszosra változtatta Montenuvóra.
2: Erről a házasságról a szerkesztő Wagner Mária megkérdezte Katona Csaba történészt is.
3: Ne felejtsük el, hogy a arisztokrácia az alapvetően nemzetközi volt. Tehát a 1867 előtti társadalom, a polgári társadalom előtti rendi társadalom az egy nagyon másként működött, mint ami utána következett. És alapvetően az a mondás, hogy Suba a Subához, Guba a Gubához, az nagyon is működött. Petőfi Sándor vagy Szendrei Júlia házassága ma mintaszerűnek tűnik, egy szerelmi házasság, hiszen azon az alapon működött, hogy a polgár az érzelmeinek teret adhat. De a régi idő fölfogása az nagyon nem erről szólt. Az tehát, hogy egy arisztokrata család sarja feleségül vesz egy arisztokrata leányt, az teljesen normális dolog volt. Az meg, hogy a családtagjai között voltak esetleg ellentétek, ilyenkor háttérbe tudott szorulni. Tehát igazából az történt, hogy a Montenuvók meg a Batthyányiak olyan értelemben rokonságba kerültek, hogy a Montenuvó fiú feleségül vette a Batthyány lányt.
2: Folytassuk Vajta Lászlóval.
1: Neuperg, most már Montenuvo Vilmos, ők ide költöztek Németbolyba, ebbe a kastélyba. Már előtte megszületett Albert Montenuvo.
2: Igen.
1: Majd annak a gyereke lett a Montenovo Nándor.
2: Aki egyébként magyarosít, mert eredetileg Ferdinánd.
1: Igen, 1888-ban született a Nándor. Ő lett az, aki teljesen magyarnak vallotta magát. A első világháborút végkatonáskodta, de aztán jogászként járt a Bécsi Egyetemre, és elkezdett gazdasággal foglalkozni, modern gazdaságot épített föl bolyba.
2: Wagner Mária a Katona Csaba történésszel folytatja.
4: Mindent, ami ma megvan bolyban, tulajdonképpen neki köszönhetnek.
3: És ő itt valóban nem mint a gazdaságot akart kialakítani, és ki is alakította. Nevezetes volt a szülőiről, nem véletlenül neveztek el róla például egy bort is a közelmúltban, a Villiány. Erre a hagyományra, erre a tradícióra utalt vissza. De az ő életét tekintettel arra, hogy 1888-ban született, már rendszerváltások sora tört derékba. Meg kellett élni az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését. Édesapja, a fő udvarmestere volt Ferenc Józsefnek, egy abszolút aulikus udvarhű ember. Ő egyértelműen Magyarország mellett tette le a voksot, és a két háború közötti Magyarországon is itt maradt, itt élt.
2: Ugye ezt mondta, hogy őt magyarnak vallotta magát, de teszi ő ezt akkor, amikor a monarchia széthullik. Tehát simán vallhatta volna magát osztráknak, de hogy miért választotta a magyar identitást, arra van bármilyen gondolata?
1: A feleséges erdélyi solymosi lány volt, ennek volt 4 gyereke, meg őnek lett még 3 lánya. Hát ő magyarnak vallotta magát, minden Magyarországhoz kötött.
2: És az a gazdálkodás, amit ő vezetett, azt tudom, hogy volt állattartás, vetőmagnemesítés.
1: Vetőmagnemesítés volt, igen, nagyon magas szinten művelte a legkorszerűbb technikákkal. Hát itt van egy múzeumunk, a Békáspusztai helyen, azt még a Batthyányok nevezték el, és ott nagyon komolyan lótenyésztéssel foglalkozott, hannoveriekkel, és mindenek korszerűbb. Ha jól emlékszem, 1903-ban már telefonnal a birtokait összekötötte, egy kis vasutat tett a pusztáról a vasútállomásig, mert hát bolyban már 1858-ban már vasút volt.
2: Közben mögöttünk munkálatok zajlanak, hogy azt hallják a háttérben, és egyébként hamar ott tartunk, hogy telefonja volt ott a 20. század elején, elméletileg arra is büszke volt, hogy neki voltak a legjobb gépei, tehát a legjobb traktorai a különböző kertészeti munkákhoz.
1: Így van. Villanyövekéktől a gőzgépig, cséplőgépek, tehát jó gondolkodott, és hát nagyon korszerűen föl volt szerelve. A tehenészete volt, például egy svájcerei volt, azt mondja, hogy svájci típusú istálóik voltak, azt kint lehet majd látni, hogy kimegyünk majd a mauzolomba, ott lehet látni. És hát közben a felsőháznak örökös tagja lett, ők ellenszavazott mind a 4 zsidó törvénynek, ezért 44-ben nyilasok elvitték Sopron kőhidára, onnan tovább vitték, és az amerikai felszabadulás után visszajött ide, de addigra itt a kastélyát teljesen kirabolták. Na most valamennyi kapott vissza 100 holdat, utána ő még lemondott még 70-ről.
2: És aztán utána egy kohort váddal elítélik, az már az 50-es évek eleje.
1: Pedig az volt, hogy fegyvereket rejteget, szenvedélyes vadász volt, volt egy fegyvergyűjteménye, ilyen hatástalanított fegyverekből, tehát az épp elég volt ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene, és 1950-ben a rögtön ítélő bíróság életfogytiglanra ítélte, és a tisztartóját, a Linzer Aladárt pedig 15 évi fegyházra ítélték. Bekerült Márion Osztrára, és másnap meghalt.
2: Hát a hivatalos papírok szerint tüdőgyulladás.
1: Én meg másképp tudom, mert megtaláltuk, ez ilyen magánnyomozás volt, a kórházi leveteit, mert 1950-ben, már novemberében már tüdő daganatot állapítottak meg nála, majd 51 tavaszán már vérköpetek voltak, és akkor kapta az ítéletet, és így került bele Nosztrára.
2: Végül ott hal meg, hogy milyen körülmények között, azt nem tudjuk.
1: A végső körülményeket nem lehet tudni, egyesek szerint volt valami erőszakos dolog is.
2: Tehát, hogy az AVH-t halára vertet?
1: Hát nem volt nehéz, mert utána ez a tisztartója, Linzer Aladár elmondta, amikor már elmondhatta, mert ő 56 után szabadult csak, hogy hát annyira gyönge volt már akkor, mikor bekerült a herceg, hogy hát már alig tudott lábra állni. Azt, hogy mikor találták meg, meg hogyan, a család, meg Linzer segítségével, hát exhumálták. Könnyű volt megtalálni, mert akik temették, különböző ilyen nővérek üvegbetett cédulákkal megjelölték ott a halottakat. 66-ban exhumálták, és ide került bolyba a családi mauzoleumba, amit majd megnézünk.
2: Annyit szeretnék még kérdezni ezzel az épülettel a kastéllyal kapcsolatban, hogy ma is egyébként egész jó állapotban van, de miként működik most?
1: Most sehogy sem működik. Mikor 51-ben elvitték, ez egy állami lett. Mivel itt a szomszédban volt egy kis láncos kutyánk, ezért ez egy határőr laktanya volt. Aztán 58-59-ben kimentek innen a katonák, majd kis átalakítással egy fogyatékos gyermek otthon lett.
2: Minek után magába a kastélyépületben nem mehetünk be, csak kívülről annyit el tudunk róla mondani, hogy kétszintes, viszonylag jó állapotban van, bár egy-két üvegezés ráfér, mert van, ahol ilyen faros lappal vannak berakva az ablakok, de mondjuk a tetőszerkezete épp.
1: 2018-ig a Baranya megyei önkormányzati, most a magyar állam tulajdona, a hátsó részen vannak még pavilonok, ahol fogyatékos gyerekek laknak.
2: Schweyer Rita 2009-ben járt a fogyatékos fiatalok otthonában, amikor még a kastélyban is voltak gondozottak. Akkoriban Varga Lászlóné volt az igazgató, vele járta be a különböző osztályokat.
5: Mondjak, szeretsz te itt lenni?
6: Szeretek!
7: És most mondani? Éppen egy kis autón ül.
6: Szeretek, menj bele!
5: Krisztián, és mondd meg, hol laksz te?
6: Istvánba!
5: Az István utcai lakótonban lakik.
7: Mert hogy önökhöz több lakóton is tartozik.
5: Így van, három lakótonunk van a város területén.
7: És akkor most hogy kerül ide, Krisztián?
5: Napközben nincsenek a lakótonban, az intézet területére jönnek, vagy fejlesztésre, vagy dolgozni.
7: Azt mondta, hogy ez egy különleges hely.
5: Ebben az épületben az alsó szinten a D-osztály helyezkedik el, a felső szinten a B-osztály, a D-osztályon fennjárók vannak, és a B-osztályon ágyban fekvők és tolószékesek.
7: Itt vagyunk az egyik szobában.
5: Ez a szoba 7 ágyas, mondjuk itt az egyfőre jutó négyzetméter, amit a törvény előír, megvan, szép tágas a szoba, de azt gondolom, akkor sem jó az, hogyha heten alszanak egy szobában.
1: Kastélya itt van, senki nem lakja, és semmi nem tudom, mi történik ott, mert semmi sem történik, most már 18 óta.
2: Várja és sorsának a jobbra fordulását.
1: Még valamit szeretnék hozzátenni, lehet látni két majdnem hasonló épületet.
2: Az oldalsó épületek, két fehér egyszintes
1: jobbról,
2: épület.
1: Az jelenleg is a gyermekotthonnak a konyhája, ez pedig a baloldali részen, ez pedig a kastélyhoz tartozó kocsiszín, jelenleg pedig idősebb gondozási központja.
2: Elindulunk jobbra, a már említett épület. Ezre zöld ajtón fogunk bekéreckedni László előre, mi követjük őt szorosan, és akkor beérünk egy macskakővel lerakott térre, rendezett kertbe, ki van rakva, hogy szociális központból, ez bele van matricázva az épületnek az üvegébe. Foglalkozás van, azt mondják, és egy folyosó vezetne minket előre, ami egy nagy térbe nyílik, a tér fölött vannak a boltívak, illetve mellette a különböző oszlopok, és ezek a csillárok, tehát ide hajtották be egykor a szekereket és a kocsikat.
1: Lehet látni, hogy azért igényesen építették meg.
2: A gondozási központban éppen foglalkozást tartottak, ezért csöndbe kellett lennünk. Farkas Erika viszont már járt itt 2017-ben. Neki az akkori polgármester Hárs József mutatta meg a helyet.
8: A kastélynak a kiszolgáló épületéből alakították ki. Leges legelején ez volt a vendéglovak istálója. Ez egy szép nagy épület, bal oldalon most egy nagy konyha van, a jobb oldali kiszolgáló épület a miénké. Visszaalakítottuk, amennyire lehetett a régi épületet, lovak teremnek hívjuk. Gyönyörű oszlopsoros, boltíves kialakítása az épület. Klubtermet alakítottuk ki a hajdani vendégistálóból.
9: Ez egy idős otthon?
8: Igen, ez gondozási központ, 49 apartmanunk van, nagyon nagy a túljelentkezés.
9: Hát épp ezt akartam mondani, hogy itt aztán lehet tolongás.
8: Maximum 50-en tudunk lenni az intézményben, és kb. 80 várakozó van.
2: Hátraharc, nem zavarunk tovább, és ahogy kilépünk az idősek otthonából, Vajta László mondja, hogy most nekünk balkézre az az épület, az is Batthyány Júliához kötődik, milyen módon?
1: Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisdedóvoda létesül, ami teljesített a unokája. 1882-ben létesült, azt is meghatározta a végrendeletében, hogy naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerülni, Vince és nővéreket hozattak ide, akik ezt az egész szobodát működtették, illetve hát a gyerekekkel foglalkoztak.
2: Megyünk vissza a zöld kapu felé, akkor azt mondta, hogy még van egy gazdasági épület, amit meg tudunk nézni.
1: Kastély után van mindjárt, az is a kastélyhoz szorosan tartozik, kapukkal választották el. Hát itt egy nagyon híres gazdatisztja volt, a Manninger Gusztáv Adolf, aki országos hírűvé tette ezt az egész vidéket, mert szakmailag az egyik legkiemelkedőbb ember volt.
2: Az mit jelent, hogy osztott fel köztük a munka?
1: A szakmai rész az a Manninger Gusztáv Adolfé volt, és a Montenegro az egész gazdaságot ez vitte előre, és ezért lett ilyen korszerű, mert nagyon komoly szakemberekre bízta. Magát az erdészetét is, meg a kertkultúrát is, a szántóföldit is.
2: És akkor az épület, ami felé közeledünk, akkor az az lenne, aminek olyan kerek a teteje?
1: Ja, van neki egy kupolája, abban a részben van több helység. Az jelenleg át van alakítva egy étterem, most nem működik, de azelőtt ez egy erdészet volt, a háború után amikor már elvették a vagyonokat. Az erdészet után pedig hát különböző szervezeteknek volt, itt volt a Hazafias Népfront, meg hát minden ilyen politikai szervezet, és akkor az önkormányzat megvette és átalakította ezt egy étteremmé.
2: Egyébként Bolyról annyit, hogy egy gyönyörű kisváros, nagyon szép sétáló utcákkal, most mi fák alatt sétálunk e felé, a kupolás épület felé. Maga a Batthyány és Montenuvo kolt, az külön-külön együtt mennyire tartja magát itt a településen?
1: Meg van becsülve a Montenuvo Nándor. Egy utca van elnevezve a Júliáról is.
2: És itt megállunk.
1: Megállunk. Itt van egy kapu, és itt pedig van a kastélynak a park, ez egy 11 hektáros rész, akár ebbe is bemehetünk.
2: Jó, hogy ez még mindig park?
1: Még mindig park. Hát egy kicsit el van hanyagolva a faállomány, mert annak idején a háború után a itt lévő katonaságnak a gyakorló terepe volt. Én még emlékszem, mert korom miatt emlékszem, még a lövészárkukat, futóárkukat, még mindent lehetett látni, mert annyira kizsigerelték ezt a parkot. Ez egy nagyon szép angol park volt Montenuvo idejében.
2: Nekem ez ilyen ősfásnak tűnik.
1: Ennyi fa nem volt. Van egy eredeti falistánk, ami 1888-as, ott körülbelül 800 fafajtát meg fát ültettek be. Sajnos itt egy csomó invazív, meg utána nőtt fák vannak. Fölmértük ezt 5 évvel ezelőtt, 3800 fát találtunk.
2: Picit modernizáltak rajta, tehát magunknak jobb kézre talán teniszpályát látok, de valamilyen sportpálya az biztos. Teniszpálya, jól
1: tovább
2: mondtam.
1: Tovább menjünk, akkor találunk egy futballpályát, és van két kézilabda pálya, méretű, nagyságú pálya.
2: Azért a Batthyányáknak volt ízlése, tehát a kert még mindig csodálatos, és azért ez mondjuk egy bő 100-150-200 évvel ezelőtt még vadregényesebb lehetett.
1: Nem, hanem inkább szellősebb volt, több térrel, hangorpark jellegű volt, tehát voltak tisztások, és facsoportok voltak. De a probléma az, hogy a fák itt maguktól nőttek föl, és elnyurgulnak, mert mindegyik megy a fény után, és ezért ilyen
2: mások. Hosszúkások.
1: Itt van egy platános csoport, ami egy kicsit védett rész, és található még köztük néhány, nem sok már, ami még akkori, tehát 150 éves fák, 170 évesek.
2: Ahogy sétálunk itt a főutcán Vajta Lászlóval, azt mondta, hogy minden épülethez, legalábbis nagyon sokhoz hozzá lehet csatolni a batthyányiakat, mert hogy most épp egy volt kocsma épületnek az új részébe jövünk be. Jó napot kívánunk! Kiállítás, aha!
1: Ez lett a művelési központunk. Ez valamikor kocsma volt, aztán iskola lett, most meg egy kis átalakítással egy nagy teremmel, hát itt lehet látni egy kis Makovesz utánzattal, pedig van egy nagy termünk.
2: És akkor ami ott előttünk volt, a régebbi épület az, ami a 19. századi és a Batthyányiakhoz kötődik, a kocsma.
1: Igen, meg a mögötte lévő rész, az pedig mozi helyiség, ilyen kulturális terem, amivel akár vetítéseket is, vagy bármit lehet. Előadások vannak, nyugdíjasoknak van szabad egyeteme.
2: És akkor megyünk a már oly sokszor emlegetett mauzóleumhoz, ott folytatjuk. Belépünk Vajta Lászlóval a mauzóleumnak az udvarára. És azok az oszlopok, amik ott a bejáratnál vannak, ez létezik, hogy az márvány.
1: Igen, márvány oszlopok. A felső-középső részen pedig a Montenuvo címer van.
2: Na menjünk közelebb, nézzük meg.
1: Egy neo-román, neo-gót épület, és egy Karl Kaiser nevű osztrák építész tervei alapján készült. A Montenuvo Julia végrendeletének megfelelően kicsit késve építették fel, és 1894-ben lett felavatva, és akkor kerültek ide. Exhumálva lettek az aludtak. A bejárati ajtó, a vasalat, az mind még eredeti. A mauzóleum rész, ez föl lett 2005-ben újítva. Jelenleg ravatalozónak használjuk. Montenuvo Julia végrendetében azt szerepelt, hogy használhatjuk az alkalomnak megfelelő szertartásokhoz.
2: Elkezdünk felfele lépcsőzni, mellettünk ezek a fehér és vörös márvány oszlopok, és akkor a már említett vasalatos ajtón László bemegy. Jó vastag fából készült ajtó van, és mint ahogy hallják, jó nagy a belmagasság, mert hogy egy kicsit visszhangzik, és László kapcsolja a különböző fényeket, és épp boltívek alatt állunk egy jó nagy oszlop mellett.
1: Ez az oszlop, ez a gránit oszlop, ez tartja az egész boltozatot a toronnyal együtt. Ebben van három olyan arc, ami az elmúlás mutatja, körbe megyünk, meg lehet látni, fiatal, idősebb, még idősebb.
2: Na, tegyük meg, mert ez körülbelül egy ilyen egy méter átmérőjű oszlop, és akkor honnan kell elindulnunk? Hogy az elmúlás kezdett. Igen, tehát ez mondjuk, ahol elkezdődik, akkor ott még fiatal, egy 30 fokkal arrébb ott
1: mutatja ezeket az arcokat, tehát ahogy öregszik.
2: Az emberi életállomásai.
1: Pedig hát egy olyan ünnepé készül, mint Bolyba, minden húsvét hétfőn az Emmaus járás, hát ami nemzeti örökségvédelemnek is egyik része. Itt húsvét másnapján itt egy koncert készül, énekkoncert.
2: Mindezt úgy kell elképzelni, hogyha belép az ember, akkor a bejárattal szembe van egy vörös márványból készült oltár, felette természetesen Krisztus szoborral, és akkor itt a két oldalt van a Montenuvo családnak a katakombája, és itt hozzánk legközelebb pont Montenuvo Nándor van, Nándor felett Alfréd.
1: Igen, ha itt megnézik, a Nándornak van egy piros-fehér-zöld koszorúja, amikor itt a szakiskola épült, illetve hát működött több mint 10 évig, Montenuvo Nándor volt a neve.
2: Katona Csaba történész az emlékezés fontosságáról mesélt Wagner Máriának.
4: Én még soha ilyen barátságos és szép mauzóleumot nem láttam. Az egész olyan, mint egy barátságos kis kastély valamikor a gótika és a román kor határáról.
3: Emlékezni kötelességünk rá, és tisztelettel adózni az emlékének, az pedig, hogy Montenuvo Nándornak az emlékezete ma is él, az azt gondolom, hogy több dolognak köszönhető. Egyrészt szerencsére nem sikerült az emlékét eltörölni ez alatt a néhány évtized alatt, amíg háttérbe szorult. Nyilván a szocializmus idején az emlék megfakult, de nem eltűnt, és a helyi emlékezet megőrizte. Ma pedig már azt gondolom, hogy a hivatalos emlékezetpolitika is egy pozitív személyiségként gondol rá. Hadd mondjak erre egy olyan gondolatot, amit én már többször hangoztattam itt ott, október 6-a kapcsán. Amikor elhangzik, hogy kivégezték a 13 tábornokot Haradon, illetve Batthyány Lajost Pest-Budán, és én mindig arra szoktam utalni, hogy ne a halálukra emlékezzünk, hanem az életükre. Mert bár négy haltak volna meg, az életük volt nagyszerű, és abban is azt gondolom, hogy talán az az üzenete ennek a emlékhelynek is, hogy az életére emlékezzünk a Montenuvo családtagoknak, nem pedig a halálukra, ezáltal maradnak velünk.
2: Folytassuk Vajta Lászlóval. Jönnek emlékezni emberek?
1: Igen, hát a családdal nagyon kevés volt már a kapcsolat. Akiről én tudok, meg én is találkoztam, Montenuvo Júlia, amikor meghalt, Margarethenen Moosba, Ausztriába, ott van egy családi sírhelyük. Ő visszajárt, és ő döntött úgy, hogy a vagyonból nem kért vissza semmit.
2: A mauzóleum bejáratától jobbra is és balra is egy-egy lépcsősor vezet. Csíga lépcsősor vezet fel minket a karzatra, és akkor egy emeletet kell nekünk csak feljebb menni. Azt mondta, hogy kórus célt szolgál.
1: Sőt, tehát a talvatalnál is lehet ezt használni, de általában nem jellemző, mert ilyen lépcsőkön nehéz azért mozogni. Van még egy rész, a felső rész, ott viszont egy kis harang is található.
2: Ez a lelógó kötél, ami itt van,
1: ez
2: az
1: harang kötél.
2: És ezt meg lehet, vagy nem lehet? Nem lehet, nem lehet. Olyan modern a helyzet, hogy László előveszi az okostelefonját, bekapcsol egy alkalmazást, és megszólal a harang. Miközben ugye szólnak a harangok, ez a kötél, ugye ez magától táncol, ennek van egy picit ilyen kísérteties jellege, ez viszont egy abszolút modern kiegészítése a mauzóleumnak.
1: Az elhunytnak a kísérése ezzel a haranggal történik, és könnyebb így meglátni, hogy mikor lehet abba hagyni, és mikor lehet indítani a harangot.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen, Bolyból, illetve azon belül is a mauzóleumból, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
0: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Erről azután döntöttek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válik. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, van különbség az önkormányzatok között, Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikula helyzet kezelése és a betegbiztonság javítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd, így érintik egyebek közt a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkára bejelentésre úgy reagált, az Orbán kormány 2018 és 2025 között mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A szombati eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. A vasárnapig tartó eseményen 204 standon 540 frissen megjelent kötet, és összesen 104 program várja az érdeklődőket Budapesten, a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén. Híreink végén sport. 2-0-ra nyert a társházigazda Mexikó Dél-Afrika ellen az A csoportban az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Bejelentette a Real Madrid, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője. A portugál szakember 2029-ig írt alá, és július 13-án csatlakozik a klubhoz. Nem jutott döntőbe a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében, mivel 9-9-es rendes játékidő után 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől az első elődöntőben. Az FTC a bronzmérkőzést az Olympiakos ellen játsza majd. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportban Guzi Blanka a harmadik, a B-ben Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. 16 órától rendezik a döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Végül az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk lesz, éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért, a sportszerkesztő Szilágyi Dóra és a hangmester Rozbora Zoltán nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Gyönyörű tavaszi idő van, és most már rengeteg virág van kint a mezőn, akkor a méhecskéket hozzuk be a tanterembe is, jó? Egyenesen ülsz, kezedet a füledre teszed, 5-ször fogunk ki- és belégzést végezni, orrodon szívod be a levegőt, és orrodon is fújod ki, jó? Ez nagyon fontos. Mutatni fogom, amikor beszívod, és azt is, amikor végeztünk. Egy ilyen zümmögő hangot szeretnék hallani, amikor kifújod a levegőt. Figyelj!
3: Méhecske, medve, pillangó, de főként bálna. Ugyanis a bálnák légzése a mintaadó abban a módszerben, amely segít megtanítani a gyerekeknek a helyes légzést. Hogyan hat a figyelemre és a tanulási szövegértési képességekre a légzés minősége? Kiraktuk a bálna légzés kártyákat, és mindenféle nagyon szép oroszlán, cica, virág, pillangó, minden van itt.
4: Van méhecske.
3: Méhecske is van. Kinek mi a kedvence?
4: Méhecske.
5: Méhecske.
3: Mindenkinek a méhecske, és ezt gyakoroltátok most az első órán is. Miért éppen a méhecske? Mi jó ebben neked?
4: Nekem jó hallgatni, ahogy befogjuk a fülünket, nagyon jó hallgatni, ahogy zümmög az osztály.
5: Szerintem ez egy nagyon megnyugtató légzés, ami lecsillapítja a dühöt, és azért picit azért megnyugtat így testileg, és nem is tudom, hogy, de én azt érzem, hogy megnyugtat meg nekem. Például az öcsém miatt szoktak ilyen dűkitörések lenni.
6: Összevesztek sokszor?
5: Hát igen, mert hogy nekem öcsém van, az fiam.
6: Ezek szerint otthon is használod az itteni, az iskolába tanult légzőgyakorlatokat?
5: Hát igen, meg szokott dobálni rám kocsikat.
6: És neki megtanítottad már például a méhecskét?
5: Igen, megtanítottam, és sokkal nyugodtabb, ahogy észrevettem.
6: És ő hány éves?
5: 4,5.
6: És már tudja ezt?
5: Igen, tudja.
6: Szoktatok együtt játszani ezzel?
5: Hát azért néha azért nem annyira türelmes ehhez, de remélem, hogy én meg fogja ezt tanulni magától is, de most még így én mutatom neki.
6: Gánóczi Andrea, gyógypedagógus, logopédus, a Bálna Légzés Program kitalálója, megalkotója. Miért éppen a légzéssel foglalkoznak az óvodákban, iskolákban, hiszen ez óvodások, kisiskolások számára kidolgozott program?
7: Nyelvlökéses nyelésterápiával foglalkozom már 15 éve, és

0: során, hogy egy helyes légzéssel tudjuk biztosítani. Rengeteg kutatás van arról, hogy akár a gyerekek fejlődésére hogyan hat az, hogyha nem tökéletes maga a légzés. Ezért azt gondoltam, hogy ezzel preventív céllal el kellene kezdeni foglalkozni minél szélesebb körben. Először az óvodapedagógusokra gondoltam, hogy így a napi rutinba egy-két légzőgyakorlatot, ha beiktatnak, akkor az úgy életszerű lehet, de aztán azt láttam, hogy ez egy jóval szélesebb spektrumú történet.
1: Miért nem megy automatikusan a helyes légzés?
0: Automatikusan is működik, azonban a légzésnek a minőségét nagyon sok minden befolyásolja. Egyrészt az étrend, ami nagyon-nagyon megváltozott az utóbbi 100 évben, de gondolhatunk itt a megváltozott mozgásformákra, tehát hogy az ülő életmód, a jóval több stressz, akár a kütyüknek a megjelenése, és a légzés ezt mindig egy túllégzéssel próbálja kompenzálni, akár egy túllevést, akár egy megváltozott életritmust, vagy egy kevesebb alvást. És egy idő után rátanul a szervezet arra, hogy neki több levegőre van szüksége ahhoz, hogy működjön. Azonban ez egy csapda, mert nem több levegőre van szükség, hanem olyan ritmusra, amire még ki lettünk találva. És ha ez a légzésritmus felborul, általában felgyorsul, vagy felületesebbé válik, akkor azok az alapvető funkciók, amiket a légzés biztosít, fognak kevésbé jól működni, ami egy fejlődés folyamatában nem megengedhető. Gondolok itt egyrészt az idegrendszer fejlődésére, másrészt meg azokra a pszichés folyamatokra, ami szintén közvetlen kapcsolatban van a légzéssel.
1: Nyelved a szájpadláson, második, Mirike.
2: Egyenesen ülünk.
3: Fogunk összezárva.
1: Szád zárva, orrodon veszed a levegőt. Figyelj!
4: Én nagyon szeretem az új dolgokat.
5: Németh Tóth Eszter, a Richmann Pál német nemzetiségi általános iskola tanítója Biatorbágyon.
4: És azt gondolom, hogy a gyerekek is vevők minden újra, a szülőkről nem is beszélve, tehát amikor megkapták az információt, hogy ezt mi szeretnénk bevezetni az osztályban, akkor nagyon örültek, és a mai napig hálásak, mert a gyerekek folyamatosan használják ezt a módszert, és saját magukat is figyelmeztetik arra, hogy hol kell, hogy legyen a nyelvük, és az az 5 dolog, amit ugye az órán is mindig emlegetünk, az megvalósul-e.
5: Hogyan tudta kézzel foghatóbbá tenni?
4: Andiéktól kaptunk mindenféle segédeszközt tulajdonképpen, amivel el tudtuk indítani, be tudtuk vezetni ezt a bálna légzést az osztályban. Kaptunk különböző illatpárnákat, kis matricákat, karkötőt, illetve a bálnának a képe is, az is ott van a terem több pontján is. Még plüssünk is van, úgyhogy ez abszolút segít nekik.
5: Miért éppen a bálnák légzése a minta? Gánóczi Andrea, gyógypedagógus, logopédus.
0: A bálna azért egy csodálatos élőlény, mert egyrészt mindig az órán keresztül veszi a levegőt, akkor is, hogyha az a feje tetején van, ez a fiúkat mindig nagyon szokta érdekelni, másrészt pedig mindig figyel a légzésére. Tehát a bálna folyamatosan kommunikál a testével arról, hogy mire van szüksége, tehát ő akár fél óra, egy órát is tud a víz alatt lenni, de olyan nincs, hogy elfelejt levegőt venni, és olyan sincsen, hogy kapkodja a levegőt, tehát neki ezt folyamatosan monitoroznia kell, hogy mikor van szüksége egy újabb levegővételre. Ezt szeretnénk a bálnától mi is megtanulni, hogy azt a természetes, funkcionális légzést visszaállítsuk, amire ki lettünk találva, tehát ez nem egy terápia, nem egy extra dolog, hanem hogyha esetleg egyes elemek elcsúsztak a légzés kivitelezésben, azokat tudatosan a helyére rakjuk, illetve visszaszoktassuk az agyat arra, hogy annyi oxigénnel dolgozzon, amennyire neki természetesen szüksége van.
5: Lányok, nektek mi volt a kedvencetek?
2: Nem az volt ebben a kedvencem, hogy a fülünkre rakjuk a kezünket, és ha ezt a néni mondja, akkor be lehet csukni a szemedet, és akkor utána nagyon-nagyon jó leszik, amikor kinyitom, és akkor is elfrissülve érzem magamat.
6: Nekem is megnyugtató, meg több levegőt tudok venni, meg én is figyelek rá, hogy orromon veszem a levegőt.
5: Milyen gyakorlatok vannak még?
2: Vannak meg.

0: sütis, a buborékfújós és a méreckés.
1: A buborékfújáshoz kell is buborékfújó?
0: Nem.
1: És azt hogy csináljátok? Meg tudod mutatni?
0: Úgy, hogy a kezünket ide rakjuk majdnem az arcunk elé, és veszünk egy nagy levegőt, és belefújunk.
1: Az egyes gyakorlatok élőlényekhez, állatokhoz, növényekhez vagy tárgyakhoz vannak kötve. Hogyan találta meg ezeket a párosításokat, és miért jó, hogyha állatokat, növényeket személyesítünk meg?
2: Az volt eleve az álmom, hogy ez a kártya ez csak kiindulási alap, és lehet hozzájuk mesét, történetet, szituációt teremteni, és ezek az állatok, növények, érzetek, illatok, amiket hozzá kapcsolhatnak az egyes kártyákhoz, ezek segítik, hogy pillanatok alatt egy ilyen varázsvilágba kerüljünk, és nem mindig csak egy instrukciót próbáljunk meg végrehajtani. Tehát ez ennél egy sokkal több és organikusabb dolog kell, hogy legyen, és egyébként azzá is vált. Olyan visszajelzések vannak, amik alapján én azt látom, hogy minden kolléga a saját kreativitásának megfelelően varázsol ezekből egész elképesztő csodálatos történeteket, utazásokat a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sokféleképpen tudnak belehelyezkedni ezekbe a figurákba.

0: Igaz Kósa Petra gyógypedagógus és logopédus a Bálna Légzés iskolai adaptációjával foglalkozott, illetve ebben működött együtt Andreával. Hány iskolában hány gyereket érint, és hogyan működik az egész módszertan?
1: A felkérés az onnan érkezett, hogy Andi megnyerte a Mái Nóra díjat, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ezzel a Bálna Légzés kártyával, és a szakma arra kérte fel, hogy egy kutatást is végezzünk ezzel kapcsolatban, hogy legyen neki egy háttere, hogy valóban milyen irányultságokban tudja ez megtámogatni a gyermekeket. És Andi engem kért fel a kollégák közül, hogy csatlakozzam ehhez a programhoz, és amikor mi leültünk, akkor úgy döntöttünk, hogy a kisiskolás korosztályt célozzuk meg, hiszen leginkább önállók mérhető talán évvégén a változás az olvasástanulás szempontjából, egy kicsit tudatosabbak talán már, mint az óvodások. Úgyhogy három intézményben dolgozunk, Kisforrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Pátyon, a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Budaörsön, és a Richmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Biatorbágyon. Itt az összes elsőst tanév elején szűrés alkalmával megnéztük, nem csupán az artikulációjukat, nyelvi képességeiket, hanem kiegészítettük a szűréslapot a légzésre irányuló vizsgálati szempontokkal is. Például néztük az ajkak állapotát, a nyelvüket, szájpadlásukat, fogazatukat, illetve nyelést is megnéztünk, valamint a spontán légzésre is odafigyeltünk a vizsgálatok során, és ezt a vizsgálólapot szeretnénk tanév végén is újra felvenni és megnézni az összes gyermekkel. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egész tanéves munkának van-e gyümölcse, hogy azok a tanítónénik, akik vállalták ennek a programnak az adaptálását a mindennapokban, tapasztalható-e szignifikáns különbség a gyerekek között. Azoknál, akik részt vettek a programon, illetve azoknál, akik viszont a normál tanmenet szerint dolgoztak. Emellett szeretnénk egy olvasás felmérést is, szövegértést is felvenni, és nagyon kíváncsian várjuk az eredményeket, hogy tapasztalunk-e bármilyen különbséget a programban résztvevő gyerekek esetében.
0: A tanévelei felmérés során mit tapasztaltak a gyerekeknél? Tehát van hová fejlődni mindenkinél?
1: Igen, elmondhatjuk, hogy talán ilyen 70-80%-a a gyerekeknek szájlégző volt a tanévelei szűrések alkalmával, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a tanév végén lesz-e olyan, aki már tudatosan tud arra figyelni, hogy egy logopédus nénivel beszélget, és esetleg már ez előhív benne egy olyan képet, hogy hopp, akkor legalább most itt megpróbálok figyelni a légzésemre. És ugye az a cél, hogy ezt minél több helyzetben megtapasztalja, ne csak egy logopédiai fejlesztőszobában, ne csak a tanítónéni kedvéért, hanem adott esetben már egy udvari játék során is tudja alkalmazni a helyes légzést.

0: Milyen órákon szoktátok gyakorolni itt az iskolában ezt a bálna légzést?
1: Írás, olvasás
2: órán.
3: Ritkán technika órán is, meg rajz.
4: Néha még matek órán is szoktuk.
0: Nálunk az osztályban egyébként az vált be a legjobban, hogy a bálna légzés gyakorlatait bárhova be tudjuk építeni. Nem kell hozzá külön felszerelés, csak mi magunk, és bár 5 különböző típusa van ugye ezeknek a kártyáknak, mi legtöbbször, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a nyugtató és a relaxáló kártyákat használjuk és vesszük elő, hogy miért, hát tulajdonképpen egy elsős kisgyerek élete tele van pörgéssel, és néha kell egy kis biztonsági szelep, és ez a biztonsági szelep nekünk ez a nyugtató kártya a bálna légzésben. Amikor előkerül ez a kártya, akkor elkezdjük ugye a mély orron keresztüli légzést, és az egész terem energiája megváltozik, megszűnik a fészkelődés, és elcsendesedik minden gyerek. Olyankor mindenki csak magára figyel, és ez nagyon jó érzés.
5: Mennyi időt vesz igénybe mondjuk egy-egy 45 perces tanórán ez a légző gyakorlat?
6: Szerintem maximum 1-1,5 percet. Viszont sokszor használják nem csak a tanóra elején, hanem mondjuk egy dolgozat előtt, vagy egy olyan helyzetben, amikor konfliktus volt az osztályban, és annak a megnyugtatására, vagy a helyzet kezelésére, figyelemfelhívásra, koncentráció megtámogatására.
5: Kiraktunk ide egy kártyacsomagot. A hagyományos régi képeslap méretű kártyákról beszélünk, ahol szerepel egy rajz és egy rövid leírás a gyakorlatokról. És mindegyik gyakorlatnak van egy neve, ami például pillangó, páva, elefánt, pizza, gyertya, ninja. Hogyan csoportosíthatok?
6: Mozgással kísért az első, energetizáló, koncentrációt segítő, nyugtató, relaxáló, az már a harmadik, rekeszt légzést támogató, illetve légzést csökkentő. Ez az 5 kategória van a kártyákon belül, és ezért is mondtam az előbb, hogy nem mindig egyformát veszünk elő, hanem a helyzetnek, szituációnak, a gyerekek állapotának megfelelőt érdemes előhúzni.
4: Főleg akkor nem könnyű, hogyha alszunk. Becsukni a szánkat és orrunkon venni a levegőt.
5: Előfordul, hogy fölébredsz esetleg, és észreveszed, hogy a szádon veszed a levegőt?
4: Nem, mert én úgy alszok, hogy én nem szoktam fölébredni, és akkor úgy nyitva marad a szám néha.
5: Mit tapasztalsz akkor, hogyha rájössz, hogy te nyitott szájjal aludtál?
4: Valami olyasmit, hogy máskor nem kéne ezt csinálni. Azt nekem egyszer volt olyan, hogy a számon vettem a levegőt, amiközben aludtam, és csorgott a nyálam.
5: Erről észre lehet venni.
7: Én nagyon sokszor alszom nyitott szájjal, és én például azt vettem észre, hogy ki van száradva a torkon belül, a szám is ki van száradva, és így a szájpadlásom is, úgyhogy én ezt az érzést nem szeretem.
8: Amikor éjszaka közepén felkeltem, azt vettem észre, hogy zárva van a szám éjszaka. És amikor reggel felkelek, akkor is zárva van a szám. És erről azt tapasztaltam, hogy ez a bálna légzés abban is segít, hogy éjjel csukva maradjon a szánk.
4: Amikor alszok, az orromon veszem a levegőt nagyon sokszor.
5: És mit gondolsz, ez miért sikerül?
4: Azért. Mert én szeretem az orromon venni a levegőt éjszaka, és ezért próbálok úgy aludni, hogy az orromon vegyem a levegőt.
3: Én is az orromon szoktam venni a levegőt, és szerintem ezen nagyon sokat segített a bálna légzés.
4: Nekem is.
9: Én is nyitott szájjal szoktam aludni, pedig zárt szájjal kezdem el, és amikor reggel veszem észre én is, és amikor felkelek, akkor türelmetlenebb vagyok.
5: És akkor nem indul annyira jól a nap. Az éjszakai szájlégzés problémája az egy speciális dolog. Miért fontos az, hogy éjszaka is az órán keresztül vegye az ember a levegőt?
6: Igazából 0-24 órában fontos, hogy az ember úgy vegye a levegőt, amire egyébként ki lett találva. És az éjszakai szájlégzés nagyon gyakori ennél a korosztálynál. Én itt most meg is döbbentem, hogy milyen sokan említették ezt. Örülök, hogy már odáig eljutottak, hogy tudják, hogy ez nem jó. De ez nekem is egy visszajelzés arra, hogy erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni, hogy akár este is légzőgyakorlatokkal, illetve a nyelv pozíciójának a tudatosításával lehetne segíteni azt, hogy ez náluk otthon is megoldódjon. összességében az, hogy a gyerekek éjjel a napjuk egyharmadában folyamatosan rosszul lélegeznek, az, ahogy ők is elmondták, akár a másnapi fáradtsági szintjükre, figyelmükre, egyáltalán a közérzetükre is negatív hatással van, úgyhogy biztos, hogy mindenféleképpen ezzel is kell még foglalkozni.

0: ha nem órán vagytok, hanem csak otthon, akkor ez úgy eszetekbe jut?
1: Igen, nekem eszembe szokott jutni.
2: Nekem is.
3: Ez az öt szabály.
2: Nekem is.
0: És akkor gyakoroljátok is, vagy kipróbáljátok?
1: Én szoktam.
2: Hát én nagyon nem, de itt a süliben szoktam. Otthon nem nagyon.
0: És mi a különbség? Azt meg tudjátok mondani, hogy mit éreztek, amikor így a bálna módján lélegeztek, és mit, amikor nem jut eszetekbe, és esetleg a szátokon kapkodjátok a levegőt?
4: Azt, hogy amikor az orrunkon vesszük a levegőt, több oxigén szed be a szervezetünk, és a szánkon, akkor pedig kevesebbet, és még a bacsülusokat is be tudjuk szedni, és én most már gyakrabban veszem az orromban már levegőt, még akkor is, ha futok.
5: Akik hozzám járnak, azokkal nyilván folyamatosan foglalkozunk a légzéssel.
0: Gánóczi Andrea gyógypedagógus, logopédus.
5: És nagyon nehéz nekik egyáltalán akaratlagosan irányítani a légzésnek az útját. Egy tudatos folyamat az, ahogy felépítjük, hogy ők egyáltalán elkezdjenek képessé válni arra, hogy légzőgyakorlatokat csináljanak. Nagyon-nagyon szeretik a légzőgyakorlatokat, nagyon szeretnek magukra figyelni, nagyon szeretik azokat az érzeteket, amit ők saját maguknak okoznak, és ha elmarad a légzőgyakorlat, akkor biztos, hogy reklamálni fognak. Tehát ez gyakorlatilag, mivel érzik, hogy ez nekik jó, jó érzés, ha nem is tudják, hogy ennek milyen rengeteg pozitív következménye vagy prevenciós célja van, de jól érzik magukat ezekben, keresik az új ingereket, úgyhogy nagyon sokféleképpen szoktuk ezeket a légzőgyakorlatokat használni, nem csak a kártyákon keresztül.
0: Ez most az első tanév, amikor ebben a négy iskolában, bizonyos első osztályokban bevezették a bálna légzést. Hogyan folytatódik ez a program a tervek szerint?
5: Amit szeretnénk, hogy ez minél szélesebb körben evidenciává váljon, hogy a légzéssel is foglalkoznunk kell, pont azért, mert az utóbbi 20-25 évben annyira megváltozott a napi életritmusunk, dinamikánk, hogy muszáj, hogy ezt is a helyére rakjuk. Ami ennek a programnak a célja, az az, hogy tudatosítsuk a helyes testhasználatot, illetve olyan szokásokat alakítsunk ki, amivel ezeket a stresszes életmódból adódó hatásokat tudjuk tudatosan kompenzálni, ellensúlyozni. Nyilván nem terápiáról van szó, nem arról van szó, hogy mindenki tökéletesen fog utána bármit is kivitelezni, hanem ismeretátadásról, és azt szeretnénk, hogyha minél több gyerek, szülő, pedagógus számára ezek az információk elérhetővé, illetve evidenciává válhatnak, aminek következtében a saját önszabályozásukat is tudják pozitívan befolyásolni.

0: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy miért fontos a helyes légzés elsajátítása gyermekkorban, és hogyan segít ebben a Bálna Légzés program. Bővebb felvilágosítást kérhetnek a bálnalégzés@gmail.com e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: A Kossuth Rádió Akteleken FM 94,6. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. A vendégem Szente Veres Benedek, kitesurf világbajnok. Azért nem mondhatnánk, hogy a neved E-mentes, mert kedves édesanyádra gondolva jól kitalálták, hogy más magánhangzó ne szerepeljen benne. Na most, amikor te ugye Szicíliába kerültél, az osztálytársait ki tudják mondani ezt, vagy hogy szólítanak?
2: Nem tudják kimondani. Igazából a tanárok a nagy baj. Tanárok mindig volt. Center, Dante, Zenter, bármi volt. Mindenféle.
1: És hogy szólítanak, Benny?
2: Hát igazából azt mondom nekik, hogy Ben. Aha. Az a legkönnyebb, azt tudják megérteni, de a tanárok azért, mert a második nevet akarják mondani, azt mondják, hogy Zente. Uh-huh. Már ezért nem tudják kimondani.
1: Ugye az osztálytársak mondtuk, hogy Bennek szólítanak, nyilván a tanárok próbálkoznak, de amikor te Szicíliába érkeztél a családod miatt, és majd mindjárt lehullik a lepel, hogy miért is, beszélted már az olaszt?
2: Nem. Csináltam egy plusz év ovit, hogy megtanuljak olaszul a suli előtt.
1: Hát hány éve laksz odakint?
2: Most már 12 éve lakunk kint.
1: Kortok perfekt vagy már itáliánó.
2: Nagyon beszélők.
1: Nagyon helyes. Mégis Magyarországnak szállítottad immár nem csak U17, hanem U19-ben is, ugye a kitesurf világbajnoki címet.
2: Igen.
1: Ugye maga a szörfdeszka, ha a hullámon lovagolok, akkor nem igényel vitorlát. Van a windsurf, amikor a testhez hozzá van bilincselve, ez a különböző alakú vitorla, mert itt is van ugye a profi szintig, a kezdőtől mindenféle alak, hogy milyen sebességet lehet vele elérni. Na most a kitesurf is egyfajta szörf, de itt a vitorla nem csatlakozik a szörfdeszkához, igaz?
2: Nem, kötelekkel csatlakozik hozzánk. Ez egy vitorla, ami 24 méter messze tőlünk repül, és kötelekkel van ránk rá csatlakozva.
1: Tehát egyfajta, mint a sziklamászó beülő, van a testeden egy ilyen.
2: Igen, van egy testünkön egy trapéz, amivel rácsatlakozunk az ernyőre. És egy kis deszkánk van, a windsurf egy nagy deszka, ami fönt tart a vizen. Itt meg az ernyővel az ernyő húz, és azért csak egy kis deszka kell nekünk.
1: Na most ugye tudjuk, hogy a tengerészeknek is sikerült széllel szemben is hajózniuk. Mi a verseny a ti sportágotokban? Függ a széljárástól, vagy kijelölt pálya van?
2: Nincs kijelölt pálya, hanem az a cél a versenyben, hogy trükköket csináljunk. És különböző típusú trükkök van, azért csináltak különböző disziplinákat is, és az a cél, hogy legmagasabb, minél többet pörögni, levenni a deszkát a lábunkról, eldobni messze, pörög a levegőbe és elkapni, és az a cél, hogy ezt mind felugrani és lelandolni pontosan.
1: És ez összefügg korosztállyal mondjuk, hogy mi ez a figurakatalógus, vagy trükkkatalógus?
2: Hát persze, a korosztállyal, ha fiatal vagy, azért még nem tudsz eljutni arra a szintre, amik a felnőttre. Ez nagyon sok idő kell, több év kell, hogy jó magas szintre eljussál. Én már nagyon sok ideje kitesurfözök, amióta 8 éves vagyok, azért sikerült eljutnom egy olyan szintre, ahol világbajnoknak hát sikerült lennem.
1: Hát igen, nyilván gyakorlás. Beszélgettünk az osztálytársakról, most már nem találkoztok napi szinten, hiszen ehhez a színvonalhoz, amit te művelsz, úgy tudom, magántanuló vagy,
2: tehát külön. Igen, a sulival már nem tudtam, aki a sportot és a sulit már egy napba csinálni, mert már túl sok időt vesztettem a sulival, mert 6 órát voltam suliba, kijöttem, evédeltem, és gyakorlatilag már lement a nap, amire már bementem a vízre. Azért nem volt túl sok időm, de én most magán tanulok, ugyanazt tanulom, csak...
1: Külön vizsgázol.
2: Igen, külön vizsgázok.
1: Mennyire volt sorsszerű, hogy te pont ezzel a sportággal fogsz megismerkedni, amikor kimentetek, és ugye édesapád ezt a sportot oktatja. Mennyire volt sorsszerű, hogy te is fölveszed ezt?
2: Hát apukám persze azt akarta, hogy kájtozni, meg akart tanítani, ő tanított meg kájtozni. Kiskoromban azért más volt, foci, tenisz, azért futottam, ilyen sportokat csináltam. Idővel elkezdtem megszeretni ezt a sportot, és apukám persze nagyon örült, hogy elkezdtem nagyon.
1: De ő nem nyomott erre felé, csak nem, vált, hogy hozta egy döntést.
2: Szüleim teljesen nem nyomtak erre. Nem is nagyon szerették azt, hogy ilyen nagy ugrás, 30 méter magas ugrás.
1: Mert féltettek.
2: Anyukám nagyon féltett.
1: Édesanyád ki is pontosan? Csak úgy egy
2: kapcsolat. Adrián Szente.
1: Egy kapcsolat zárójel erejéig, mintha én ismerhettem volna őt a Rádió Kabaréból, ugye? Igen. Az egyik magyar női stand-upos volt, te tudtad, ismerted az ő múltját, büszke vagy?
2: Persze, persze, büszke vagyok anyukámra. Nagyon örülök, hogy most én is itt vagyok.
1: Hát mi örülünk a legjobban. Szóval akkor visszatérve, ahogy mondjuk az alpesi sí szempontjából a magyar csapat sem tud itthon edzeni, te most úgy képviseled Magyarországot, hogy nyilván ehhez olyan helyen kell lakni, ahol a napi gyakorlás meglegyen. Ezért fontos, gondolom, Szicília. Ez egy szeles vidék?
2: Európában az egyik legszelesebb vidék. Nagyon jó hely, mert olyan kondíciókat ad egész évben, hogy tudunk tréningezni. Télen sincs annyira hideg, 10-15 fok, nem mint Magyarországon mínusz. Ebben az évben nagyon sokat havazott, ahogy hallottam. Szerencsére Szicílián nem havazik, és nyáron nagyon jó, 30-35 fok, és fúj minden nap a szél.
1: A téli edzéseken valami fajta neoprém ruhára van
2: persze,
1: szükség?
2: Persze, egy 5 mm-es neoprém ruhát kell fölvennünk. Szerencsére Szicílián nem kell cipőt és kesztyűt használni, de például vannak olyan helyek Franciaországban, ahol sokan cipőbe és kesztyűbe is tréningeznek.
1: Ez a baleset megelőzés, vagy mi miatt?
2: Nem, ahhoz már hideg van.
1: Jó, értem, hideg van, hideg, a tovább is a hőmérséklet.
2: Igen, igazából az a baj, hogy a víz nem is annyira hideg, hogy lefagyjon a lábad, de amikor folyamatosan csúszol, mész a széllel, azért a kájtal...
1: Fölfröcsög,
2: 50 km per órával mész, ugrálgatsz, azért a hideg szél ráfúj, és nagyon, nagyon hideg.
1: Milyen magasra tud fölrántani egy nagyon nagy trükknél mondjuk ez a vitorla?
2: Hát egy nagyon nagy trükknél 20-30 méter magasra föl lehet ugrani.
1: Azt mondják, hogyha onnan nem jól csobbansz el, mint a toronyugrók, hát, üthet a víz, mint a beton?
2: Hát a víz az úgy, mint a beton, igen, azért nagyon, nagyon oda kell figyelni, nagyon kell figyelni a kájtodra, hogy mit használsz, hogy új legyen, a kötelek jók legyenek, meg bukós isakot használok, meg van egy olyan dolgot, amit úgy hívjuk, hogy impact vest, az gyakorlatilag egy mellény, olyan, mint egy mentő mellény, de csak a víztől véd, ha nagyon erősen ráesel a vízre.
1: Tehát egy protektor.
2: Egy protektor, igen, egy protektor.
1: Természetesen a saját felszerelésedet te magad preparálod verseny igen. előtt. Teszünk különbséget, hogy gyakorló és versenyfelszerelés?
2: Van különböző felszerelés igazából, mert különböző disziplinára különböző felszerelést használunk. Ha nagyon magasat akarunk ugrani, akkor könnyebb materiálokat használunk, könnyebb anyagokat használunk az ernyőkre. Ilyen kisebb ugrás, de nagyobb trükkszámot, akkor még egy másik formájú ernyőt használunk.
1: Azért, ja, hogy máshogy kap bele a
2: igen,
1: szél.
2: Igen, máshogy kap bele a szél, és máshogy húz.
1: Nagyon fontos, ugye nyilván ott fúj a szél Szicíliában, és ahogy említettem, a tengeri hajózást azért széllel szembe is valahogy ilyen háromszögelve vagy oldalra menve vissza tudtak jutni. Hogyan képzeljük el azt, hogy ugye egy darabig ugye jól fúj a szél, és akkor tudsz arra dolgozni, vissza lehet ezzel jutni?
2: Persze, persze, a szél ellen megyünk. Az ernyő húz előre, és mi a deszkával a vízen ellen tartunk az ernyőnek.
1: A
2: és
1: különböző ezzel, szögben.
2: Igen, egy szögben, és ezzel azt tudjuk generálni, hogy fölfelé megyünk igazából. Ha te csak csúszol, igazából fölfelé mész, nem lefelé. Azért, amikor trükkölünk, persze egy 150 métert lecsúszunk a levegőbe, de utána föl szoktunk menni.
1: Visszajössz széllel szembe. Értem. És akkor a kérdésem másik fele az, hogy mondjuk hogyan szállsz vízre? Tehát hogyan lépsz fel erre a kicsi deszkádra, hogy majd a 24 méter kötél végén lévő ernyőbe belekapjon a szél? Mi a vízre szállás módja?
2: Hát először, amikor lemegyünk a tengerpartra, ezeket az ernyőket föl kell fújni, mert be van egy tyúb, amit föl kell fújni.
1: Mint azt a paplan ernyő, igen. Hogy van benne egy igen. üreg?
2: Hát igazából ez teljesen olyan, mintha egy matrasz lenne.
1: Egy gumimatrasz.
2: Mint egy gumimatrasz lenne, mert ezeket az ernyőket úgy vannak megcsálva, hogy leesik a vízre, te fölvenni, hogy ne süllyedjen el.
1: Tehát levegő kell, hogy benne
2: igen,
1: legyen.
2: Igen, levegő, már például 2 kilométeren vagy a vízen kívül, a tengerpartról, ha leesik az ernyő, és elsüllyed, az nem túl jó.
1: Nem szerencsés.
2: Azért igen, elő kell készíteni a köteleket, szeparálni kell, 4 kötél van, és azt szeparálni kell, hogy ne zigzagban legyen, hogy tudjad pontosan kontrollálni. És ezt a tengerparton fölvesszük az ernyőt, levegőbe rakjuk, és talán megfogjuk a deszkát, és meglendítjük az ernyőt, és ahogy meglendítjük, el tudunk indulni.
1: Tehát te már a szárazon állsz.
2: A szárazon állok.
1: Még a szárazon állsz, de már ki van feszítve a vitorla.
2: Már a levegőbe ki van feszítve a vitorla, tartom. Van egy bárunk, amivel tudjuk kontrollálni, hogy jobbra és balra menjen az ernyő.
1: Azért kell a 4 kötél, mert ugye...
2: Azért kell 2 kötél, amiből kapod az erőt, és 2 kötéllel ernyő végén irányítod.
1: Tehát 2 tart, 2 irányítás.
2: Igen.
1: Tehát akkor ez nem olyan, mint a sárkány repülő, hogy csak úgy van az a háromszög alakú vitorla, hanem ebbe, mint a paplanernyőbe, ott igen. van benne a dolog, és ezzel ugyanúgy irányítod.
2: Irányítod, hogy jobb, ha jobbra akarsz menni, akkor jobbra lendíted meg, ha balra, akkor balra lendíted meg.
1: Arra is van lehetőség, hogy hobbi szinten te mondjuk egy kitesurfel kirándulj?
2: Hát lehetséges. Van egy olyan dolog, amit úgy hívjuk, hogy downwinder. Az azt jelenti, hogy körülbelül fölmegyünk 10 kilométert, és elindulunk kájtokkal, egy nagy csapattal, 5-6 emberrel, és akkor egy 10 kilométert lekájtozunk. És akkor a szigetek között meg minden. Azért nagyon kell figyelni, hogy ne olyan helyre menjél, ahol például nem fúj a szél, mert lefedi a sziget, de...
1: Ja, hogy szélárnyékba
2: igen,
1: ne kerülj.
2: Ne menjünk be szélárnyékba. Aha. De igen, nagyon sokan csinálják ezt, hogy elindulnak magasabb helyről, és akkor lemennek 10 kilométer csak kájta. Lehet kimondottan kirándulni, van egy sztori, hogy Tunéziából átjött kájtal 200 kilométert egy srác Szicíliába.
1: Az nagyon szép, és vissza is tudott menni?
2: Nem. Idáig Szicíliáig tudtam vissza tudni, nem tudom.
1: Lehet, hogy csak igen, nem vett menettérti jegyet. A saját tapasztalatból tudja az ember, mint szülő, hogy egy jó edző, egy jó pedagógus tudja motiválni ugye a fiatalt, és az nem mindig szerencsés, bár ugye a polgárlányok óta tudjuk, hogy működhet ez fordítva is, hogyha a szülője az edzője. Nálatok ilyen probléma nem volt édesapáddal?
2: Nem volt, mert bocsi apa, de elég gyorsan, ügyesebb lettem, mint azért nem tudom, hogy megtanított kájtozni, utána majd egy fél év alatt már ügyesebb voltam, mint ő, azért ez úgy volt, hogy mondtam apának mindig, hogy tanítsál egy új trükket, mondtam, hogy már nem tudok többet tanítani, már mindent megtanítottam. Azért igazából nem volt edzőm egy kis ideig, csak olyan magántanuló voltam.
1: Tehát kitűzted azt a, nem tudom, mint a jégtázban, hogy tripla reszult Rydberger, nyilván ezeknek a nálatok is van egy neve.
2: Igen, vannak
1: ez az
2: nevek.
1: Elem, mondjuk, mondjál nekem kettő ilyet, mert el nem tudom képzelni.
2: Van olyan, hogy heart attack, heart attack, KGB.
1: Az a heart attack nagyon rosszul hangzik annak, hát aki igen, beszél angolul, mert én szívinfarktusnak tudnám fordítani, tehát az igen, mit jelent?
2: Egy olyan trükk, ahol pöröksz egyet, uh-huh. egy módon, és pöröksz egy másik irányba azután.
1: Tehát csavar is van, meg pörgés?
2: Igen,
1: vagy?
2: Igen, igen. Uh-huh. Eléggé komplikált, és jó sokat estem rajta.
1: Tehát pont. Akkor magad ezt gyakorlod,
2: ameddig ezeket sikerül megtanulni rendesen ezeket a trükköket.
1: Hogy képzeljünk el egy akár helyi, akár világversenyt? Van egy bizonyos lista, hogy miket kell bemutatnom, vagy magam rakom össze a programot, amit én úgy gondolok?
2: Van egy lista, ahol igazából megmondják, hogy mit csinálhatsz, és mit nem csinálhatsz. Uh-huh. Mert nem csinálhatod ugyanazt többször, vagy ugyanabból a trükkből nem csinálhatsz egy variációt. Igazából te találod ki, hogy mit akarsz csinálni.
1: Tehát te rakod össze a formát, gyakorlatodat, programodat.
2: Te rakod össze a programodat, és gyakorlatilag akinek van jobb programja, és igazából aki ezt a programot meg tudja csinálni. Mert ezekben a versenyekben nagyon sok stressz van, meg minden. Azért lehet olyan is, hogy elkezded a versenyt, és az elsőt lekresseled, vagyis elesel az elsőn,
1: és
2: az egész programod már
1: bukott.
2: Bukott. Akkor is próbálod, de ez úgy van, hogy 7 trükköt csinálhatunk, uh-huh. és 5-öt számolnak ebből. Azért 2-öt nem számolnak, de 5-öt le kell pontosan megcsinálnod, uh-huh. és abból azokat a pontokat összeadják. De mondjuk, ha már hármat esel, akkor csak 4-et tudnak neked számolni.
1: Tehát már tudod, hogy lecsúsztál.
2: De utána lehet, hogy a versenyző is lecsúszik egyet. Amikor a vizen vagy, és csinálsz egy ilyen versenyt, akkor nagyon sok számolás van a fejedben, hogy sikerült ez,
1: hogy
2: neki sikerült.
1: Hogy latolgatod a saját esélyeidet, hogy hogyan tudnád maximalizálni.
2: Igen, maximalizálni.
1: Amit ugye hány tagú zsűri ad?
2: 4 vagy 5 tagú zsűri szokott lenni. Amiben van 3 zsűri, ami pontoz, és 2, aki csak nézi és mondja, hívja a trükköket. Eléggé komplikált, mert parton ülnek a zsűrik, uh-huh. és mi azért egy ilyen 100 méterre vagyunk bent a vízbe. És amiközben írja a számot, közben nézni is kell, hogy mi mit csinálunk.
1: Van hozzá egy ilyen formatolmács, aki közli igen. a zsűrikkel, hogy te most a hártatakot csinálod.
2: Igen, igen. Eléggé komplikált a zsűriknek a munkája, mert vannak olyan roundok, ahol 3-an vagy 4-en vagyunk egyszerre a vizen.
1: Ezt kintről kamerákkal vagy drónokkal nem segítik az értelmezését?
2: Ezt kintről kamerákkal videózzák le az egészet, uh-huh. hogy ha majd valamelyik versenyző reklamál, hogy szerinte nem pontozták jól, akkor újra lehet nézni ezt az
1: visszakereshető egész. A dolog, mint a VAR a fotballba. Aha, hát ez marha érdekes, nekem is. Na most mondtad, hogy volt olyan időszak az életedben, hogy mikor édesapád már nem tudott neked újat mondani, legalábbis trükkök ügyében, nem volt edzőt. Ha valaki szeretne ma Magyarországon elmélyülni, vagy akár a nulláról elkezdeni ezt, akár nálad is tud jelentkezni?
2: Persze, nálam is tud jelentkezni, és
1: Tehát foglalkozol te már oktatással?
2: Foglalkozok én is oktatással, szívesen foglalkozok oktatással, és szerintem Szicília a legjobb hely, hogy megtanulni kájtozni. Sekély vízünk van, ahol nincs olyan, hogy meg lehet hullani bármi, minden safety...
1: Minden nagyon biztonságos.
2: Minden nagyon biztonságos, és minden, majdnem minden nap fúj a szél, nem nagyon erős szelek fújnak, azért nem veszélyes azon a szempontban sem.
1: Mennyire is ugye magyarnak tartod magad is, ugye piros-fehér-zöld színekben indulsz, és szerzel országunknak dicsőséget, itt a mi körülményeink között bármilyen tehetséges lenne egy jelentkező, ez nem derülhet ki, tehát mindenféleképpen le kell menni hozzátok, tehát ha rákeres, a nevedre megtalálhat.
2: Persze, igen.
1: És akkor ott jelentkezhet.
2: Igen.
1: És akkor ezt kurzusszerűen tudsz oktatni, vagy ezek szerint akkor évszaktól függetlenül néha kicsit hidegebben, néha pedig
2: igen,
1: melegben.
2: Igen, a szezon Szicíliánk nekünk április elejétől október végéig megy a szezon, mert akkor kezd jó meleg lenni, és jól fújni a szél.
1: Áprilistól októberig, igen, tehát ez a kora késő nyár, kora ősz. Egyébként odaként nyilván, hogy magántanuló vagy, köttettek barátságok, esetleg szerelem, nem is ezt szeretném jobban megpiszkálni, hanem azt, hogy ezen kívül, hogy ilyen szinten maximalista módon műveled ezt a sportot, egyéb más szórakozásra, kultúrára, rádió, televízió, moziba járásra van időd, és van ilyen igényed?
2: Van időm, persze, azért a kájtal majdnem minden nap fúj a szél, azért nem minden nap, és a kájt körülbelül egy 3-4-től 5 óráig szoktunk a vízen lenni, de persze nem minden nap sikerül ez, vannak olyan hetek, ahol én örülnék, ha fújna a szél, mert igazából én sokkal jobban szeretek kájtozni, mint moziba menni, vagy bármi más, vagy partizni, de igen, amikor nem fúj a szél, akkor kultúra, Szicília nagyon szép, van nagyon, nagyon szép helyek, nagyon szép tengerpartok, azért nyáron kék víz és 30 fok, annál jobb nem lehet.
1: Meg hát a történelmi dolgok is,
2: hát
1: ugye.
2: Persze, igen, vannak Szicília egy nagyon nagy történelmi hely. Ott voltak az arabok, a nagyon sok civilizáció kolonizálta, mindenféle van.
1: Tehát gyakorlatilag te egyébként milyen gyakran tudsz hazalátogatni? Hogyan képzeljük el azt, hogy a magyar színekben indulsz, ahhoz haza kell jönni, vagy csak el kell utazni valahol a versenyre, miután megvan az akkreditációd? Ezt hogyan képzeljük el?
2: Én magyar szintenkben indultam eddig mindenik világbajnokságon, főleg mert magyar vagyok. Olasz rezidencám van, de mint magyar állampolgár vagyok. Magyarországra néhányszor szoktam visszajönni az éven belül, mert itt van a nagymamám, itt lakik Budapesten, azért meg szoktuk látogatni. De igen, a versenyeken az fontos, hogy melyik állampolgár vagy.
1: Nagymamád, látod már téged élőben versenyezni?
2: Még nem.
1: Hát akkor
2: az egy cél lenne.
1: Kedves édesanyádnak üzenem, hogy esetleg a nagymamát akkor Szicíliába el lehetne utaztatni. Vagy, nem tudom, ahol a legközelebbi világverseny lesz. Óriási dolog világbajnoki szintre eljutni, és ezt művelni, tartani. Nyilván ugye tudják a hallgatók, hogy U17, U19 a versenyzők életkorára vonatkozik. Hova lehet ezt még fokozni? Vagy hogy erről a szintről visszább szinten is lehet, alacsonyabb szinten is versenyezni?
2: Persze, vannak olasz versenyek is, az olasz bajnokságot is megnyertem.
1: Gratulálok!
2: Ott a felnőttbe sikerült megnyertem, és van a felnőtt világbajnokság. A felnőtt világbajnokság most ezekbe az évekbe a cél, reméljük ebbe az évbe, vagy jövőre. Minél gyorsabban azokat is megnyerni. Utána vannak Red Bull eventek is, van egy olyan event, aminek az a neve, hogy King of the Air.
1: Aha, a levegő királya.
2: A levegő királya. És az a jó, ha a levegő királya vagy.
1: Hát azonnal összeraktam, igen.
2: Igen.
1: Tehát én még a tévébe is szédülök, ha ilyet látok.
2: Hát én szerencsére nem vagyok egy nagyon szédülős ember.
1: A felnőtt kategóriához a 20. évedet kell betölteni, vagy
2: nem,
1: honnan?
2: Nem kell betölteni éve. Igazából szerintem úgy
1: tudás
2: van.
1: Tudás szinten múlik.
2: Lehetsz 10 éves is be, és feliratkozhatsz a felnőtt világbajnokra. Lehet, hogy nem a tudás szinten. Igazából ez úgy működik. Nagyon sok világbajnokságon neked össze kell raknod egy videót, vagy kvalifikálnod kell. És összerakod az ugrásaidat egy videóba, és elküldöd nekik, és ők azt gondolják, hogy te eléggé ügyes vagy a felnőtt világbajnokba, akkor elhívnak, hogy jöhetsz.
1: Mint és ahogy egy sakkozó is indulhatja a felnőttek között.
2: Igen.
1: Csak nem ugrik olyan magasra.
2: Hát igen, persze. Én most már indulhatok a felnőtt világbajnokságba, mert már megvan a tudás, és kvalifikáltam azért, és meg megnyertem a junior világbajnokságot. Azért ebbe az évben most a felnőttbe is fogok versenyezni.
1: Nagyon sok sikert kívánunk neked már előre is, hozzál még ilyen szép helyezéseket és érmeket Magyarországnak. Mondhatjuk, hogy ahogy te azt csinálod, a hobbid az életed a szakmád a hobbid, és ennek az összes matematikai variációja. Ezt szeretnéd csinálni mindig? Van mindig hova tovább, magasabbra eljutni? Hova tud ez kifutni?
2: Nekem igazából az a célom, hogy a kitesurf legyen az életem, mert ez egy gyönyörű élet. Utazni Brazíliába, Vietnámba, folyamatosan kitezni gyakorlatilag. Akkor jó, ha a munkád a hobbid, ha szereted a munkádat. Most már ez a munkám, és én imádom ezt a munkát, de persze tanulni szeretnék, nem szeretném otthagyni a tanulást is. Az lenne a cél, ha én csinálhatnám az ernyőket, rajzolhatnám az ernyőket, megrajzolhatnám magamnak a saját ernyőmet.
1: Jobban belefolyni a sportnak a tárgyi elkészítésébe, igen, vagy gyártásba is.
2: Igen.
1: Kívánom, hogy legyen úgy, és találj egy olyan társat, aki Brazíliától Vietnámig tud majd téged követni. Hölgyeim és uraim, a mai vendégem Szenteveres Benedek junior felnőtt kitesurf világbajnok volt, akivel a kitesurf nevű sportról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 1 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Meghosszabbítják a diákhitel 1 kamatstopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamata, most ez majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diák ad számot tudásáról. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a jelzések a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra, munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Híreink végén egy sporthír. 2-0 nyert a társházigazda Mexikó Dél-Afrika ellen az A csoportban az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sokfelé élénk lesz. Éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Szakmai tevékenysége szorosan összefonódik Nyíregyházával, az egyházi örökség védelemmel és a könyvtári szakma helyi fejlesztésével. A szakkönyvtárak irányítása mellett a tanulói ifjúság szép irodalmi ízlését is formálta, de megmutatta tehetségét a világot jelentő deszkákon is. A Móri Zsigmond Színház társulata több előadásban foglalkoztatta, sőt, ő vezeti a megyei Besenyei Irodalmi Társaságot is. Jó estét kívánok, Zsoldos Barnabás vagyok. A görög-katolikus hittudományi főiskolán új szakismeretekre tett szert vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. a nyíregyházi görögkatolikus Szent Atanáz főiskola főkönyvtárosa. Most, amikor arról is beszélünk elég gyakran, hogy az olvasás kiment a divatból, vagy nem úgy forgatják a fiatalok a könyvet, ahogy egy könyvtáros mondjuk lelki világában felépítette, itt a főiskolán ilyen gond nincs, szerintem.
3: Igen, nagyon jól gondolja, mert valóban itt nincs ilyen gond, bár nagyon sokat változott a főiskolai hallgatók, illetve oktatók olvasási szokása, de azt gondolom, ezt nem kell különösebben magyarázni, mert az információs társadalom hozta magával, hogy ma már nem a hagyományos nyomtatott dokumentumokhoz nyúlnak sok esetben a használói, hanem a digitalizált forrásokhoz. Hozzá kell rögtön tennem, hogy egy főiskolai könyvtár, egy egyetemi könyvtár, ami egyben szakkönyvtár is, muszáj elmondanom, hogy a görögkatolikusi tudományi főiskola könyvtára az országos szakkönyvtárnak is tekinthető, hiszen a görögkatolikus teológia és a görögkatolikusság történetére vonatkozó dokumentumok, a keleti katolikusságra vonatkozó dokumentumok itt találhatók meg a legnagyobb teljességgel.
2: De nincs is más ilyen főiskola, ugye Magyarországon?
3: Nincs. Ez az egyetlen van. Nem véletlen, hogy Nyíregyházán, hiszen történelmileg a görögkatolikusság zöme észak-kelet Magyarországon élt, és hát Trianon után meg különösen nagy szerepünk lett. És ez az 1950-ben alakított főiskola, és ugyanakkor létrejött könyvtára, ez ilyen formán egy unikum. Csak egy példát hadd mondjak, hogy nem egyszer kérnek tőlünk dokumentumokat olyan nagy könyvtárak, mint a Tudományos Akadémia könyvtára, vagy nagy egyetemi, tudományegyetemi könyvtárak, a legközelebb a Debrecen, de akár az ELTE és mások, és hát erre mindenképpen büszkék vagyunk.
2: Ugye az előbb azt mondtam a bevezetőm első mondataiban, hogy az itt tanuló ifjúság másképp viszonyul a könyvekhez. Ez a szakirodalomra vonatkozik, vagy a szépirodalomra is?
3: Mi szakkönyvtár vagyunk. Én világéletemben szakkönyvtárban dolgoztam, szakkönyvtárakkal volt kapcsolatom, és el kell mondani, hogy egészen más világ a szakkönyvtárak világa, mint a közkönyvtáraké, mint egy megyei könyvtáré, vagy egy városi községi könyvtáré. Míg oda többnyire felüdülés, szórakozás miatt mennek az olvasók, de a magasabb tudományok művelői a szakkönyvtárakat keresik fel, és Magyarországon is a szakkönyvtárak voltak azok az első könyvtárak, amelyek például az informatikát bevezették, hiszen annak idején, és ez jó 30 évvel ezelőtt volt, amikor már akkor orvosi területen dolgoztam, és a különböző adatbázisokat, a papírformájú folyóiratokat elkezdték először flopikon küldeni. Még nagy flopin. Már azt se tudják a fiatalok, hogy mit jelent a flopi, de a nagy flopi se. Aztán jöttek a kisebbek, jöttek a CD-k, és végül jöttek az online adatbázisok. Azt kell mondjam, hogy évtizedek óta a szakkönyvtárak már adatbázisokkal dolgoznak.
2: Lépést tartottak a technikai változásokkal, fejlődéssel. Mielőtt tovább mennénk, és még a szakkönyvtárakról szót váltanánk, családi indítatásból került a könyvtár a könyvek közelébe, mert tudom, hogy a nyíregyházi főiskolán végzett.
3: Igen, az első diplomámat a főiskolán szereztem. A családi indítatás annyi volt, hogy egy hagyományos polgári értékeket valló családban nőttem fel. A könyv az mindennapok része volt, szerettem olvasni. Széles érdeklődésem volt, és a tanáraimnak köszönhetően én a természettudományok irányába köteleztem el magamat. Szerettem volna kutatóbiológus lenni. Meg kell említenem, hogy annak idején a Nyíregyházi Ötös Iskolába Kardos Laci bácsi földrajzbiológia szakos tanárom, vagy a Vasvári Pál gimnáziumba Ákosné tanárnő, olyan csodálatos biológia tanárok voltak, akik azt gondolom, hogy nem csak belém, hanem több osztálytársamba is úgy beleoltották ennek a gyönyörű tudománynak a szeretetét, hogy többen olyan pályát választottunk, orvosi, mezőgazdasági, vagy akár tanári pályát. Igen ám, de én nem szerettem volna tanár lenni, hanem kimondottan kutatás érdekelt volna, viszont amikor jelentkeznem kellett, akkor esélyem nem volt arra, ugye itt származási okokra hivatkozhatnék, hogy felvesznek a Debreceni Egyetemre. Egyszer csak a nagynéném szólt, hogy most hallottam a rádióban, a nyíregyházi stúdióban.
2: Ugye ez 2007-ig megvolt, és hát naponta többször hírműsort is sugárzott.
3: Igen, és egy ilyen hírműsorban hallotta a nagynéném, hogy új szakok indulnak a nyíregyházi főiskolán. Indul egy olyan, hogy biológia könyvtárszak. Beleültette a bogarat a fülembe, hogy milyen jó, hát tanulhatok biológiát, de nem lesz kötelező nekem az általános iskolába tanítani, mert ott a könyvtár. Ennek köszönhetem azt, hogy már diákkoromban a Nyíregyházi Kórház orvosi könyvtára kapcsolatban álltam több munkatárssal, édesanyám ismerte őket, nyári munkára oda kerültem. És az első főnököm, akire nagyon nagy hálával emlékszem, Novák Zoltánné Kati, sajnos nagyon fiatalon eltávozott. Ő volt az, aki kiszemelt magának, hogy hú, ez a fiatal kislány milyen jó lesz ebbe a könyvtárba, hiszen biológusi végzettsége van, és hát egy orvosi könyvtárba ez nagyon-nagyon fontos. Hát így kerültem én oda, és ahogy munkába álltam, nem sokkal utána, aztán elvégeztem az ELTE-n is a könyvtárszakot, meg különböző egyéb képzéseket, hiszen az orvosi könyvtárban nagyon-nagyon fontos volt már az informatikát megismerni, és akkor mi még nem tanultunk különösebben informatikát.
2: Itt azért álljunk meg egy picit. Azt mondta Éva, hogy az első zene Chopin legyen, ami elhangzik. Mi a kötődés?
3: Nagyon kedves kötődésem van. Van két gyermekem. A kislányom nagyon hosszú időn át zongorázott. Nagyon szívesen játszotta a Cismol Nocturne-t, én pedig nagyon szívesen hallgattam, és azóta is ahányszor meghallom a rádióba vagy koncerten, mindig Zsófi jut eszembe.

0: Szóba hozok még egy szemét, a kedves férje. Ő is közel volt a könyvekhez, sőt olyannyira, hogy ugye a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban is játszott, és más színházakban is Budapesten. Például József Attila Óda című verset senkitől nem hallottam úgy előadni, mint kedves férjétől. Rendszeresen bejárt hozzánk a stúdióba. Szóval azt gondolom, hogy az egész család a könyvek bűvöletében élt.
1: Igen, valóban most volt.

0: között volt, és hát itt élt a városban, voltak kitérői, Kassai Színház, Magyar Tália Színházban játszott sokat, rendkívül sok önálló műsora volt, rendhagyó irodalom órái. Említette az Ódát, más meg a Dunánált emlegeti, hiszen a Dunánál című vers volt az egyik olyan, amit azóta is többen felemlegetnek, meg a Villon műsora.
1: Vissza a könyvtáros élethez és az orvosi terület felé, a József András kórháznak csodálatos könyvtára van, szakkönyvtára van, azt gondolom itt is ugyanaz játszódhatott le, mint a Szent Atanáz főiskola könyvtárában, hogy hát felfigyeltek rá, tudták, és keresték az irodalmat, a szakirodalmat.
0: Igen, és ma már sokat változott az egészségügyi dolgozók információhoz való hozzájutása, de hát a 80-as, 90-es években még a könyvtáros, az orvos, az egészségügyi dolgozó kinyújtott karja volt, mert hát nem volt idejük a gyógyítás mellett bogarázgatni az irodalmat, és sokszor egy-egy témát megadtak, amivel foglalkoznak, amit kutatnak, vagy gyógyítanak betegséget, és a mi feladatunk volt összehalászni az irodalmat, és ezt akár hetente prezentálni nekik. Listából kinéztek olyat, ami őket érdekelte volna, és akkor ezt be kellett szerezni. Nyilvánvalóan nem gyűjtött egy megyei könyvtár sem minden irodalmat, mert borzasztó drágá voltak akkor is, meg ma is, különösen az orvosi dolgok, hanem könyvtárközi kölcsönzéssel az ország más könyvtáraiból beszereztük. Nagyon szép munka volt, és így egy kicsikét a gyógyítás részévé váltunk.
1: És ha jól tudom, olyan hatással volt Évára, hogy tudományos szinten is művelte, szaklapoknak írt, az irodalmi részét is nyomon lehet követni pályafutása során.
0: Valóban, és ahogy változik az élet, és az ember útjába sodor különböző helyzeteket, különböző témákat, változott az is, hogy mivel foglalkoztam leginkább. Az orvosi könyvtárosi működésem alatt az információ keresés témája volt, és ugye akkor jöttek az új dolgok. Indult a kórháznak egy lapja, kórház történeti dolgokat kértek, és akkor vetettem bele magam az egészségügy történetébe, különös tekintettel ugye a megyénkre, Nyíregyházára, a kórházra. Miután akkor én már oktattam a nyíregyházi, akkor még Bessenyei György főiskolán, ott pedig a tudományos előmenetel az fontos volt, ezért a doktori disszertációmat is egy ilyen történeti témában írtam, mégpedig a megye iskola egészségügy történetét dolgoztam fel, ami akkor újdonságnak számított, más még ezzel nem foglalkozott. Olyan meglepetések értek, hogy egyszer az orvostörténeti közlemények, ami egy nagyon neves periódika sorozat volt, főszerkesztője fölhívott, hogy ő olvasta valahol, hogy ezzel a témával foglalkoztam, és írjam már meg ezt röviden az orvostörténeti közlemények számára. Aztán jöttek újabb témák, és hát tulajdonképpen így lettem publikáló ember is.
1: Az előbb emlegettük a nyíregyházi stúdiót, itt is van kapcsolódás. Az az épület nem mindig stúdió volt, hanem például Krúdi Gyula is gyermekkorában sokat szaladgált ennek a háznak az udvarán, a kertjében, és egészségügyi célokat is szolgált ez az épület.
0: Bizony, és ez a nyíregyházi Szent István utcának egy nagyon kiemelkedő, emblematikus épülete. 100 év körül van az épületnek a kora. Kezdődik Krúdival, aki Krúdi telek volt, ahol később fölépült ez a bizonyos épület, amit akkor úgy hívtak, hogy Kleckner Spányi szanatórium. Kleckner Károly neve Nyíregyházán nagyon sokáig jól csengett. Ő volt a kórháznak először sebésze, később pedig ő lett az igazgatója. Spányi doktor egy is, meg Korompai doktor is rendkívül jó hírű sebész praxist folytattak. Kicsi volt a hely, tehát építettek egy nagyon szépes egyemeletes épületet, ami aztán később a rádió tulajdona lett.
1: Ott, ahol a műtő volt, ott tartottuk a reggeli munkaértekezést.

0: napi megbeszéléseket. A következő zene, Dvořák, kapcsolódik az eddigiekhez, amit beszéltünk.
1: A Ruszálka című operából választott ária egy gyönyörű lírai ária Dalaholdhoz. Talán egy gondolhatnánk arra, hogy felnézünk az égre, a holdra, és bizakodhatunk abba, hogy ez a most nem túl szép állapotban lévő épület egyszer nemesebb célt fog szolgálni. Milyen szép múzeum lehetne belőle. Krúdihoz kapcsolódva helyet kapna az irodalom, helyet kaphatna benne az orvostörténet, és a rádió. Tudom jól, hogy a rádió egykori műszaki vezetőjének egy csodálatos rádiógyűjteménye is van.
0: Szikora Andrásról van szó, sajnos már nincs közöttünk.

0: továbbképzésekben is gondolkodott Kürner Éva, képezte magát, és a számítástechnika világa felé is fordult, mert érezte, hogy lépést kell tartani. Jól gondolom?
1: Igen, és indultak a 80-as években már olyan képzések, például az ELTÉN információ menedzser, komoly 2 éves továbbképzés volt, ahol a régen diplomát szerzett kollégákkal összegyűltünk, belevetettük magunkat az új világ, az informatika világába, megismertünk rengeteg olyan adatbázist, amik akkor már nyugaton használatba voltak, épültek. Haladtunk szépen a rendszerváltás felé, pár év telt el, és már elérhetőkké váltak számunkra is, és hát ez mutatta a jövőt. Azt a jövőt, ahova most eljutottunk, már az elektronikus dokumentumok előnyeit a mindennapok során ki tudjuk használni. És, ami fontos, a jelenlegi munkahelyemen. Ez kiemelt dolog, ugyanis itt az Atanász Főiskola könyvtárában rengeteg 3000 körüli régi dokumentum van, múzeális dokumentum, amelyek állapota olyan, hogy nem szívesen adja az ember kézbe, mert romlékonyak. Ebbe például rettentő nagy segítség, hogyha digitalizáljuk, és így tesszük hozzáférhetővé a dokumentumokat.
0: Említette a Szent Atanász Főiskolát. A váltás egyik pillanatról a másikra történt, mert ugye, amiről eddig beszéltünk, az más szakirányultságot követelt öntől is, és akkor erre jön egy ilyen hittudományra épülő főiskola, ők szólították meg, vagy önérzett elkötelezettséget.
1: Mi a közös a kettő között? Mind a kettő szakkönyvtár. A módszerek nem voltak számomra idegenek. A tudományterület az már más kérdés, ugye? Ráadásul hozzá kell tennem, hogy én református vagyok, tehát nem görögkatolikus, de a vallás nem áll távol tőlem.
0: Egy az Isten, szoktuk mondani.
1: Igen, igen, igen, és azt gondolom, hogy aki a vallás területén valamennyire jártas, tud segítsége lenni egy görögkatolikus intézménynek is. Ráadásul itt tényleg nagyon sok olyan módszertani dolgot kellett megoldani, rendbe tenni, amihez a könyvtárosi tudás kellett. És teljesen véletlenül az egyik tanárúrral, akinek a felesége orvos volt, és nagyon régen ismertük egymást, egy koncerten összefutottunk, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarsz ide jönni a főiskola könyvtárába? De én nem vagyok görögkatolikus. Megkérdezem a rektort. Végső Tamás, professzor úr azóta már, fogadott, elbeszélgettünk, és úgy döntött, hogy próbáljuk meg. Bekerültem egészen más hangulatú hittudományi főiskola világába, ahol ráadásul régi könyvekkel találkoztam szemtől szemben, és én a nyíregyházi, közben már egyetemi lett intézményben tanítottam a művelődés történetet, ami írás történet, könyvtörténet, nyomdászat történet, könyvtártörténet, és ezekkel a gyönyörűségekkel itt találkoztam, és kézbe vehettem őket, belelapozhattam, feldolgozhattam, írhattam róluk, és ha már az előbb emlegettük, akkor itt egy újabb váltás jött, elkezdtem írogatni olyan könyvtártörténeti munkákat, amik például, és ezt muszáj megemlítenem és kiemelnem, hogy itt van nálunk a megyében az egyetlen ősnyomtatvány 1481-ből, vagy a nagy hírű Planten nyomdának van 2 kötete nálunk, tehát amit tanítottam eddig a hallgatóknak, azzal most testközelből találkoztam.
0: Közben, hogy hallgatom, az jutott eszembe, hogy a diákokkal való beszélgetésekben biztosan felszínre került az is, hogy a görögkatolikus hitvilág papjai a 20. században igen sokat szenvedtek, hát csak Romzsa Tódort említem. Nem az anyaországban volt ez jellemző, hanem a határon túl az elszakított részek papjaik szenvedtek. Feltételezem, még ezekről is szót kellett váltani a diákokkal.
1: Igen, bár ugye itt van egy kutatócsoport, és ők mélyen kutatják ezeket a témákat, de az kétségtelen, hogy nem volt egyszerű a rendszerváltás előtt itthon sem az egyháziaknak az élete, tekintet nélkül, hogy milyen felekezetről beszélünk, feltárásra kerülnek olyan dolgok, amiről eddig kevesen tudhattak.
0: A következő zenéhez kötve azért gondolom a nagy ünnepek alkalmával jelentős forgalom növekedés lehet itt a könyvtárban, ha szükség van a könyvtárra.
1: Igen, a vizsgaidőszak, ami nagyon jelentősen megnöveli a könyvtár használatot.
0: Britten karácsonyi ének.
1: Ha már ilyen egyházi témáról beszélgettünk, akkor azt hiszem, hogy ez ide nagyon illik. És különösen kedves számomra a Kantémus kórus előadásában. Ugyanis köztudott, és nem csak Magyarországon, mondhatnám, hogy világszerte ismerik a kórust. Nyíregyházi kórusról van szó, már egy egész kórus családról, és nem lehet úgy karácsonyi koncert, hogy ne hangzana el ez a mű teljességébe. Ennek egy nagyon szép záró tételét szeretném hallani.

0: a gyermekek milyen irányultságúak lettek?
1: Két gyermekem van, egy fiam és egy lányom. A lányom zenével foglalkozott hosszú ideig, mint ahogy említettem is, és mellette ritmikus gimnasztikázott. A fiam pedig az édesapja hatására elkezdett vívni. És egy edzőtáborozás során reggel mindig tornával kezdődött, futással. És a vívásból maradt a futás. Amíg a lányom a mozgást választotta, gyógytornász lett, a fiam is a mozgást választotta, testnevelő tanár és gyógytestnevelő lett, mind a ketten a felsőoktatásban is oktatnak. A fiam a testnevelési egyetem docense, nagyon büszke vagyok ő rá is, mint ahogy a lányomra, aki amellett, hogy praktizáló gyógytornász, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanítja a jövő gyógytornászait, ő is a doktori védés felé halad. Ez nagyon nagy öröm nekem, hogy ilyen szépen megállták helyüket az életben. Pesten élnek mindannyian, két hetente általában találkozunk, ha meg nem, akkor jön a videókapcsolat.
0: Noha a videókapcsolat, a technika, az azért nem pótolja a nagymama illatát, egy asszony illata a szám, amit szeretne hallani.
1: Egy csodálatos filmnek a betét dala az a tangó, amit kértem.

0: Vendégem dr. Körner Éva, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus főiskola főkönyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke, irodalomtörténész, kulturális szakember, akinek több évtizedes, kiemelkedő munkáját Szinyei József díjjal ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Moson-Magyaróváron FM 95. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Első rész.

0: Jó vadászatot!
1: Jó vadászatot!
2: Jó vadászatot!
0: Most elmondom nektek a történetet. Maugli történetét mondom el. Maugliét, a békájét, aki a dzsungel ura volt. A dzsungel ura akkor, amikor közületek még senki se élt, és a gyűlés szikláját más farkasok ülték körül. A sziklán fenn Akela hevert, Akela a szioni csapat vezére. Figyeljetek! Ráksanyánk 4 kölyköt szoptatott. A tej még szétcsurgott szájunk szélén, a törvényt nem ismertük. Egyszer a növekvő hold éjjelén, apánk vadászatra indult éppen, undorító nyivákolás surrant be a barlangba.
3: Jó szerencse járjon veled, farkasok fejedelme.
4: Tabaki.
3: Igen, a mindig éhes tabaki. Jó szerencsét és erős fogakat dicső gyermekeidnek is, hogy soha se feledkezzenek meg az éhezőkről.
4: Gyere be és nézz körül, de egy falás nem sok annyi ennivaló sincs.
3: Nincs ám farkasnak, de az ilyen hitvány kis sakálnak, mint én. Jó lakom a száraz csamp is, hiszen ez egy ősz volt. Maradt rajta valami kis hús is. Szabad?
5: Legyen a tiéd.
3: Köszönöm. Milyen szépek ezek a dicső gyermekek. Milyen nagy a szem.
5: Tabaki.
3: Igen?
5: Haj, és ne dicsérd szembe a fiaimat.
3: Tudom, tudom.
4: Na, akarsz még valamit?
3: Sirkán a nagy elhagyta régi vadász területét, ezek közt a dombok közt szándékszik vadászni. Azt mondta neki.
4: Ahhoz nincs jussa. A dzsungel törvénye szerint nincs joga figyelmeztetés nélkül máshová költözni. Elriaszt minden vadat. Nekem 2 helyet kell most vadásznom.
5: Talán nem hiába nevezte az anyja bénának. Egyik lába születésétől fogva béna. Nem boldogul mással, csak marhával. Az emberek üldözni fogják, nekünk meg menekülni kell a gyerekeinkkel, ha tűvé teszik majd érte az erdőt. Igazán nagyon hálásak lehetünk Sirkánnak.
3: Elmondjam neki, hogy milyen hálásak vagytok.
4: Na takarodj innét, takarodj és eredj vadászni a gazdáddal.
3: Megyek. Már is hallhatjátok Sirkán szavát. Kár volt fáradnom a hírhordással.
4: Bolond ez? Ilyen lármával készül éjjeli vadászatra. A mi őseink nem jámborszarvas marhák.
5: Csit! Nem marhára vadászik ez ma, nem is őzbakra, hanem emberre.
4: Pedig ismeri a törvényt. Ha emberre vadászik, puskások jönnek a dzsungelbe, és nekünk menekülnünk kell.
5: Aki embert eszik, megrühösödik, és kihull a foga. Elhibázta. No, né. Mi baj?
4: Valami fölfelé jön a dombon. De ember. Egy emberkölyök.
5: Ilyet se láttam még. Hozd ide. Milyen kicsi. Milyen csupasz és milyen vakmerő. Nézd, együtt szopik a többivel. Lám, hát ilyen az ember kölyke. Ugyan volt-e már farkas a világon, aki azzal dicsekedhetett, hogy ember kölyök van a gyerekei között?
4: Hallottam már ilyesmiről, de nem a mi csapatunkban történt, és nem is az én időmben.
5: Megölhetném, csak a lábammal taszítsam meg. És nézd, fölnéz. Nem fél.
3: Felséges úr! Felséges úr! Ide jött be! Ide!
4: Nagyon megtisztel bennünket, Sirkán. Mit kíván, Sirkán?
6: Zsákmányomat! Egy emberkölyök jött erre. A szülei elszaladtak. Add ide!
4: A farkasok népe szabad nép!
6: Férnék be a barlangot.
5: Az emberkölyök a miénk? Megölhetjük, ha akarjuk.
6: Ne akarjátok, vagy se. Ki merít akarásról beszélni? A bikára mondom, akit megöltem. Csak nem állok itt, hogy a jussomért könyörögjek. Én beszélek. Sirkán.
5: Itt pedig én, Rákcsa a démon. Az ember kölyök az enyém. Életben marad, és együtt jár a csapattal. A végén pedig te békaevő gyíkpusztító rád fog vadászni. Most aztán hord el magad! Sán takandur! Takarodj!
6: Minden kakas úr a maga szemekjén. Majd meglátjuk, mit szól a csapat a kedved kis gyermekhez. A kölyök az enyém, s végül az én fogamra került, így lombos farkú tolvajok.
4: Sirkánnak egyben igaza van. A kölyköt meg kell mutatni a csapatnak, ha meg akarod tartani.
5: Hogy megtartom-e? Hm? Meghiszem azt. Feküdj csak nyugodtan, te kis béka. Bizony, Maugli, mert Maugli a béka lesz a neved. Eljön még az idő, amikor te vadászol Sirkánra, úgy, ahogy ő vadászott rád.
4: De mit szól majd a csapat?
1: Nézzétek meg jól, farkasok! Ismeritek a törvényt! Nézzétek meg jól, farkasok!
2: Nézzétek meg jól, farkasok! Nézzétek meg jól!
6: Ez a kölyök az enyém! Adjátok ide! Mi köze a szabad népnek az emberkőkéhez?
1: Mi köze a szabad népnek akárki más parancsához, aki nem a szabad népből van?
2: Nézzétek meg jól!
1: Ki fogja pártját ennek a kölyöknek? Ki akar szólani a szabad nép közül? Ki akar szólani?
7: Balú a medve. Balú a medve az egyetlen, aki szólhat a szioni csapat gyűlésén, mert ismeri a törvényt, és ő tanítja a törvényre a fiatal farkasokat. Jól beszélek?
1: Folytasd, Balú!
8: Folytasd!
7: Az ember kölyke? Hát én pártját fogom az ember kölykének. Hadd járjon a csapattal, fogadjátok be a többi kölyökkel együtt. Én magam tanítom majd.
1: Még valaki kell. Ismeritek a törvényt? Ha vita támad azon, befogadjunk-e egy kölyköt a csapatba, kettő kell, aki a pártját fogja.
2: Én Rákcsa mondom.
1: Kettő kell, de az se apja, se anyja nem lehet. Ki áll Balú mellé?
9: Én? Én Bagira a fekete párt. Ó, Akela és ti szabad népgyermekei, nekem nincs jogom, hogy gyűlésteken szót emeljek, de a dzsungel törvénye azt mondja, ha kétség támad, hogy meg kell-e ölni az új kölyköt, vagy sem, akkor meg lehet váltani a kölyök életét. Hogy kifizesse a váltságdíjat, azt a törvény nem mondja meg, igazat szólok. Balú már pártját fogta, én pedig megtoldom Balú szavát egy kövér bikával. Most ejtettem el nem egészen fél mérföldnyire innét. Ezt ajánlom föl nektek. Ha a törvény szerint befogadjátok az ember
1: kölyköt. Nézzétek meg jól!
6: Megkeserülitek még, lompos farkú kutyák! Megkeserülitek, tolvajok! Ez a kölyök az én zsákmányom!
1: Ömbölj csak! Különb nótát is bömbözte még a mesztelen béka miatt. Jól van, így ahogy van! Az ember bölcs, és bölcs a kölyke is. Valamikor még a segítségünkre lehet. Vigyétek haza, neveljétek a szabad néphez méltóan. Akela szólott, testvérek!
10: Akela szólott, ugyanegyek szólott, ugyanegyek!
0: Farkasapó azután éppen úgy tanította Mauglit, mint bennünket, a többi kölykét. És Maugli éppen úgy nőtt fel, mint mi, testvérei, a többi farkasok. Emlékezzen rá a szioni csapat.
10: Hallgasson a szükséges testvér!
0: Eljött az idő, 10 vagy 12 esős évszak után, hogy a füzek minden zízzenése, az éjszaka minden lehellete éppen olyan ismerős lett Mauglinak, mint a lélegzetvétel, vagy a nesztelen járás a dzsungelösvényein. Balu a törvényre tanította, Bagira vadászatra. Anyánk Ráksa néha figyelmeztette.
5: Sírkámban nem bízhatsz. Előbb-utóbb meg kell ölnöd Sírkánt.
0: Bagira nem elégedett meg a figyelmeztetéssel. Messzebbre látott, mint Ráksa anyánk.
9: Testvérkém, hányszor mondtam már neked, hogy Sírkán ellenséged?
8: Annyiszor, ahány dió van ezen a pálmán. Hát aztán. Álmos vagyok, Bagira. Sírkánnak pedig egyebe sincs, csak hosszú farka és hangos torka, akár csak Maónak a pávának.
9: Figyelj rám, testvérkém. A dzsungelben nem mer megölni Sírkán. De jusson eszedbe, Akela nagyon öreg. Hamarosan eljön a nap, és nem tud elbánni az őzbakkal, s akkor nem lehet tovább vezér. A farkasok, akik megnéztek, amikor először vittek a gyűlés elé, megöregedtek. A fiatalok pedig elhiszik, amit Sírkán duruzol a fülükbe, hogy emberkölyöknek nincs helye a csapatban.
8: Nincs olyan farkas a csapatban, akinek ne húztam volna ki tüskét a talpából. A testvérük vagyok.
9: Emberkölyök vagy. És egyszer majd visszatérsz embertestvéreid közé. Ha a gyűlésen meg nem ölnek.
8: De hát miért akarna akárki is megölni engem?
9: Nézd rám. Hát ezért. Még én sem tudok a szemedbe nézni, pedig én szeretlek téged, testvérkém. Hát ezért. Gyűlölnek, mert nem állják a tekintetedet.
8: Csak ezért?
9: Ha Akela elhibázza a legközelebbi zsákmányát, és minden vadászatán lassúbb lesz már, a csapat ellene meg ellened fordul. Gyűlést tartanak a sziklán, és akkor... Akkor... Megvan.
8: Találtál valamit, Bagira?
9: Eredj le hamar az emberek tanyájához, és hozz piros virágot, hogyha eljön az ideje, erősebb barátod legyen, mint én, vagy Balú, vagy azok, akik szeretnek a csapatból. Szerezd meg a piros virágot.
8: Piros virágot? Aminél este melegszenek, ami világít, és fáj, ha megérinted?
9: Siess, amíg nem késő.
11: Hadd mutassa meg erejét a hideg farkas!
12: Miért a csapat veszélyében?
11: Ugorjak el!
9: Akela elhibázta az ugrást. Már ma éjszaka megölték volna, de rád is fájt a foguk.
8: Nézd! Elhoztam a piros virágot.
9: Jól van. Láttam, hogy az emberek száraz ágat dubnak ebbe a cserépbe, amibe hoztad. És a piros virág tüstén kinyílt a végén. Nem félsz?
8: Nem én.
9: Akkor készülj, testvérké.
13: Készülj, Akela. Eljött a pillanat.
9: Nincs joga. Mondd meg, hogy nincs joga.
13: Figyelj, talán félsz a haláltól, Akela?
14: Félsz, Akela. Félsz.
15: Szabad nép! Hát Sírkán vezeti a csapatot? Mi köze egy tigrisnek ahhoz, hogy ki a mi vezérünk?
13: Mivel látom, hogy a vezérség megüresedett, és felkértek, hogy szóljak...
15: Ki kért fel? Hát mind sakálok vagyunk, hogy csúszunk, mászunk ezelőtt a mészáros előtt? Hogy ki a csapat vezére, az a mi dolgunk.
13: Emberkölyök, hallgass
16: meg! Engedjétek beszélni!
17: Hallgass, emberkölyök!
18: Engedjétek beszélni a halott farkas!
1: Szabad nép. És ti is, Sírkán sakáljai. Hosszú időn át vezettelek benneteket vadászatról vadászatra, s ez alatt csapdába se került, meg se nyomorodott senki. Most elhibáztam az ugrást. Tudjátok, hogyan szőtték, fonták ezt a ravasságot. Tudjátok, hogy fiatal őzbak nyomára vezettek, csak hogy kiderüljön a gyöngeségem. Kérdezem tehát, ki akar végezni a halott farkassal? Mert az meg az én jogom, a dzsungel törvénye szerint, hogy egyenként jöjjetek ellenem. Nos hát, ki akar végezni a halott farkassal?
13: Mit törődünk ezzel a fogatlan vén bolonddal? Meghal az úgyis, hanem az emberkölyke. Már eddig is tovább élt a kelleténél. Adjátok nekem, különben mindig ide járok vadászni, és egy csont nem sok. Annyit sem láttok tőle. Nem? Adjátok csak nekem. Ember és egyikünk se tud a szeme közé nézni.
12: Velünk evett, velünk tanyázott, hajtotta nekünk a vadat. Soha nem szegte meg a dzsungel törvényét.
13: Ember kölyke nem járhat a dzsungel népével. Adjátok
12: igazán
13: nekem.
12: Mondom, túlságosan soká éltem. Sakálok csapat ez, nem farkasoké. Tudom, hogy gyávák vagytok. És gyávákkal beszélek.
14: Nyöszörök ját, kutya.
12: Bizonyos, hogy meg kell halnom, s az életem nem ér sokat. Különben felajánlanám az emberkölyök életéért. De a csapat becsületéért. Erről a semmiségről megfeledkeztetek, amióta sírkán talpát nyaljátok. Megígérem, ha békén hazaengeditek az emberkölyköt, harc nélkül halok meg. Többet nem tehetek, de megkímélek benneteket attól a gyalázattól, hogy sírkán prédájára adjátok testvéreteket.

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Tabaki, Horváth Ferenc. Farkasapó, Újlaki László. Ráksa, Kovács Mária. Sirkán, Gregus Zoltán. Akela, Gábor Miklós. Balu, Karikás Sándor. Bagira, Mádi Szabó Gábor. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. Dramaturg Derera Éva. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét, és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Megkezdték a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Újabb korszerű alacsony padlós CAF villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, összesen 51 új szerelvényt rendelt, amelyek a többi közt az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez további infrastrukturális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá. Híreink végén egy sporthír. 2 magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportban Guzi Blanka a 3., a B-ben Erdős Rita a 8. helyen végzett az elődöntőben. 16 órától rendezik a döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Végül az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyó felhő mellett, inkább keleten lehet zápor, zivatar, éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 2 óra múlt 3 perccel.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Körüli különleges koncert Libabőr címmel a Papp László Budapest Sportarénában. Vendégünk az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő, színésznő. Múzeumok éjszakája Zalaegerszegen, és ahogy a héten minden nap megszokhatták, ma is a rendezvényhez kapcsolódóan műsorunk végén játék lesz. A Nikola Tesla Végtelen Energia című musical show Pomázon, és Kollár Kálmán emlékkoncert Veszprémben. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Szent Iváni éjszakáján egyetlen közös hang leszünk, így szól a meghívó a Libabőr címet viselő koncertre, amely június 23-án lesz a Papp László Budapest Sportarénában, és ígértem, hogy az egyik fellépő művész, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas énekesnő, színésznő érkezik hozzánk a stúdióba. Itt is van, köszöntöm.